0: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Támogatott tartalom következik. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: A Hunren kutatói hálózat elnöke Gulyás Balázs és a vezérigazgató Jakab Roland szerint, ezt a Telexnek adott interjújukban mondták el, tragédia lenne egyenesen, hogyha a kutatóhálózatot visszatennék a Magyar Tudományos Akadémiához. A Hunrenen belül ezt rajtuk kívül nem sokan gondolják így, mert az egyes kutatóintézeteknek a vezetői azok sorba fejezik ki abbéli szándékukat, hogy valamilyen módon mégiscsak az akadémiával együtt kéne működni. A Magyar Tudományos Akadémia is nyitott erre, és akkor még ott van a természettudományos kutatók mellett a humán területeknek a kutatói, akiket pedig átpasszoltak az ELTE-hez, akik így kimaradtak például a bérrendezésből, és ők sem szeretnék fönntartani ezt a rendszert a továbbiakban. Itt van nálunk Horváth Péter, a Hunren Biokémiai Intézetének igazgatója, informatikus és AI kutató. Jó reggelt kívánok, tanár úr, köszönöm, hogy eljött hozzánk.
2: Jó reggelt,
1: köszönöm. Mennyire forrong a tudományos kutatói szakma, vagy mennyire vár most váltást a változástól?
2: 13 éve vagyok Magyarországon, én még ennyire nem láttam. Úgy gondolom, hogy teljes mellbedobással mindenki forrong, és változást vár. Megmozdult mindenki.
1: Na de itt van ennek a Hunrennek, a kutatói hálózatnak az elnöke meg a vezérigazgatója, akik szerint minden most nagyon jó állapotban, jó helyzetben van, rengeteg lehetőség nyílt meg, és borzasztó volna, hogyha a Tudományos Akadémiához visszaszervesülne megint a kutatói hálózat. Épp csak önök kutatók nem gondolják ezt így.
2: Igen, az igazság, hogy a kutatók sem mondták azt, hogy vissza kellene integrálni úgy, ahogy korábban volt, hanem azt javasolták, hogy egy ernyőszervezetként a Tudományos Akadémiához a jelenlegi formát, amennyire meg lehet megtartva, a jó részeit megvizsgálva, a kevésbé működőket pedig átalakítva, egy egységet képezve sokkal erősebb lehet. Tehát én úgy gondolom, hogy ez részben csúsztatás, hogy vissza akarnának menni a kutatók. A kutatók teljesíteni szeretnének, nem félnek a munkától, és úgy gondolják, hogy ez a változás lenne az ideális.
3: Hogyha most jó, és de még jobb lehetne, akkor milyen plusz lehetőségeket adna egy ilyen akadémiai ernyő alá való újbuli be- vagy visszacsatornázás? Mert akkor az előnyöket kellene megtalálni ebben, hogy mitől lehet még jobb.
2: Talán érdemes visszadatálnunk 2019-re, amikor a Tudományos Akadémiától a kutatóhálózat el lett szakítva egy ilyen nagyon felülről jövő kezdeményezésként azért, hogy az értékelés, a tudomány kiértékelése erősebb legyen, amiben valószínűleg volt igazság, de ez egy nagyon autokrata módon történt, és azóta a kutatóhálózat hányattatott sorsát figyelhetjük, különböző vezetőségek váltották egymást, és hát két éve, amikor a jelenlegi vezetés elindult, ugye Gulyás Balázs visszatért külföldről, akkor egy nagy remény volt, hogy elindul egy jó fele történő változás. Az integritást megígérték, a kiértékelést megígérték, a plusz forrásoknak a megszerzését megígérték. Ezek részben elindultak, de teljesen átláthatatlan formában mentek végig. Egy nagyon nagy adminisztratív vízfej alakult ki a kutatóhálózat fölött, és igazából nem látjuk, hogy merre fele halad az egész. Nem nyilvánosak azok a szerződések, amikben nekünk indikátorokat kell teljesíteni.
1: Két terület van egy csomó terület, de most ahol egyébként nagyjából így meghúzható az a vonal, hogy még én is értsem, azok a természettudományos kutatói csoportok, illetve intézetek, valamint a humán területek. Na most a humán területeknek a kutatói azok átkerültek a Magyar Tudományos Akadémiától az ELTE-hez. Miközben egyébként ők is végeznek kutatást, vannak az ő tudományterületeiknek is indikátoraik, nemzetközileg mérhető és ráadásul jó teljesítményeket produkálnak. Mennyiben illeszthetők össze a természettudományos és a humán területek kutatóinak az igényei, illetve az érdekei?
2: Valószínűleg nehezen, és egy picit pontosítanék, nem az MTA-tól kerültek át, hanem ugyanúgy a Hunrennek a részei voltak,
1: igen.
2: És ez az átkerülés, ez számunkra teljesen átláthatatlanul gyakorlatilag egy hétvége alapján, hétvége alatt történt meg a Hunrendtől az LT-hez, és valóban kiváló kutatást végeznek, ezek a kiváló kutatások mérhetőek is. Elkészítettünk egy közös indikátorrendszert, de valójában azt azért nem mondhatjuk, hogy a természettudomány és a bölcsésztudományok azok közösen mérhetőek lennének, tehát hogy ezek az indikátorok, ezek hogy úgy mondjam, személyre szabva kellene, hogy megtörténjenek.
3: A kiegyensúlyozott és legfőképpen eredményes munkavégzésnek a feltételei azok most adottak az önök számára?
2: Ugye alapvetően az egyik és talán legkardinálisabb kérdés az a bérrendezés volt. Azt kell mondani, hogy egy PhD-val rendelkező kutatónak a fizetése az minimál bér volt. Most ez változott, és egy picit jobb lett, de annál arányosan sokkal rosszabb, mint amennyi pénzt a magyar kutatóhálózat kapott, és nem látjuk, hogy a pénznek a nagyobb része az hol van.
3: És a külföldi kutatóintézetekkel való egyes együttműködések, azok forrásként megjelölhetőek, vagy ez kifejezetten ilyenkor a hazai szegmensnek a feladata?
2: A kutatás finanszírozásnak igazából három pillére van. Van egy alaptámogatás, van egy hazai pályázati támogatás, és van egy külföldi támogatás. Most ugye Magyarországon ezt halljuk minden, hogy magyarországi kutatás az Európai Uniós pályázatokból jó részt ki lett zárva, ez legfőképpen az akvakvás egyetemekre vonatkozik. Nekünk is volt egy pont, amikor ez bekövetkezett, de utána ezt hirtelen sikerült korrigálni, és ilyen pillanatban mi pályázhatunk külföldi forrásokra is.
1: A kutatói társadalomnak van-e koncepciója arra vonatkozóan, hogy az új korszakban a tudományszervezést ezt hogyan kéne megoldani? Mert ha jól látom, akkor a mostani az nem az, mint amit mindenki rajzolna magának szívesen.
2: Igen, tehát hogy a mostanival egészen sok baj van, ugye azt mondtam, hogy átláthatatlan, de például ahogy lehet, hogy hallották, például Üzbegisztánnal publikálunk most magasabb teljesítmény indikátorokat jelent, mint mondjuk egy német kutatócsoporttal, vagy egy német partnerrel. És van egy koncepció, és ugye azt mondtuk, hogy most felbojdult a kutató közösség, igazából azért évek óta van egy-két olyan nagyobb csoportja a magyar tudománynak, és egészen magas szintű a lendület kutatócsoportvezetők, akik a legkiválóbb külföldről hazatért kutatócsoportvezetők, az ERC csoportvezetők, akik gyakorlatilag a pályázatok királynőjét, európai királynőjét elnyerték. Ők évek óta tesznek le javaslatokat, hogy hogyan lehetne a magyar tudományt javítani. Most a felbojdulás azért volt, mert az új kormány mondta, hogy az akadémia szabadságát visszakapja, és nyilván ez elindított egy olyan kommunikációs cunamit, ami most ezt rivad a fénybe tette.
1: Én remélem, hogy lesz olyan asztal, ahol majd lerakhatják ezeket a koncepciókat. Horváth Péternek, a Hunren Biokémiai Intézete igazgatójának. Köszönjük szépen, örülünk, hogy itt volt.
3: Köszönjük. Köszönöm szépen.
0: Támogatott tartalmat hallottak.

közönségkel, csak is a szíved meg a szemed. Mitől ember az ember, az a szíved meg a szemed. Soha nem fog hazudni, csak is a szíved meg a szemed. Ahol a fény még valódi, az a szíved meg a szemed. Régóta nézem, ahogy éltek, minden nap új fantomtól féltek. Nem mertek lépni, meg élni, nem tudtuk szólni és kérni. Néha azt hiszem, hogy hiába, úgyis menekülsz a piába. Úgyis menekülsz a drogba, saját magad döntöd így romba. Minek vagy még azzal a lányjal, a közben csetesz ezernyi mással. A közben a másikat kívánod, szerinted milyen a világod? Szerintem inkább legyél korrekt, a dolgokat egyenesen old meg. Igen, tudom, hallottam sokszor, de a világod nem veled boxol. Nekem nem a közönség kell, csak is a szíved meg a szemed. Mitől ember az ember, az a szíved meg a szemed. Soha nem fog hazudni, csak is a szíved meg a szemed. Ahol a fény még valódi, az a szíved meg a szemed. Miért vagy még azzal a sráccal, hogyha megbánni lesz a vával? Hogyha nem is ilyet akart, mert sok a zseton, meg olyan kivart. Hey, ne dobd ki az idődet, mert találodkor jó messzire kilőnek. És mire visszaérsz ide, néha több ezer év. Lehettél ember, úgy ami kell még. Apukádnak nem kellett egy ilyen gyerek. Szia Fanka, Deli vagyok, majd én ölelek. Mert én tudom, hogy mi a drága. Nálam a szeretetnek lehet csak aranyára. Leszarom a házad, meg leszarom a kocsit. Csak tudj ölelni, gyere, adj egy pacsit. Na mi van, ver? Ugye így is lehet? Te legyél velem, én meg leszek veled. Csak is a szíved meg a szemed. Csak is a szíved meg a szemed. Nekem nem a közönség kell, csak is a szíved meg a szemed. Mitől ember az ember, az a szíved meg a szemed. Soha nem fog hazudni, csak is a szíved meg a szemed. Ahol a fény még valódi, az a szíved meg a szemed. Tudom, hogy milyen az apád, ebből ne legyen már parád. Nem látta soha, hogy mekkora csoda vagy. Hiába néz, sajnos ő teljesen vak. Tudom, hogy milyen az anyád, de ha lesz majd egyszer egy saját babád, te csináld máshogy, szeresd jól, és ne feledd, az élet kicsit rock and roll. Kell

Ez szint. Nekem nem a közönség kell, csak is a szíved meg a szemed. Mitől ember az ember? Az a szíved meg a szemed. Soha nem fog hazudni, csak is a szíved meg a szemed. Ahol a fény még valódi, az a szíved meg a szemed. Nekem nem a közönség kell, csak is a szíved meg a szemed. Mitől ember az ember? Az a szíved meg a szemed. Soha nem fog hazudni, csak is a szíved meg a szemed. Ahol a fény még valódi, az a szíved meg a szemed. Ej, nagy lány, állj ki magadért. Úgy vigyázhatsz magadra, és úgy vigyázhatsz másukra. És testvér, alkoss, találj haza, add oda magad, saját magadnak. Funkadeli, földbolygó, egyenesen az éjszakából.

0: és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, 5 perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Gabra Gábor, Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jegerszuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Húzós a Spirit FM-en. Róna Jegon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en, hétfőnként 13 órakor. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni, és egyáltalán? Veszik, vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön, 15 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Magyar Péter Beregszászon tárgyalna a kárpátaljai magyarság jövőjéről Volodymyr Zelenszkijjel. Eközben a Fidesz Orbán Viktorral szeretne megújulni. Ismerünk két újabb minisztert, és még van témánk. Mutatom, hogy mi, és hogy kikkel beszéljük meg.
2: Tarr Zoltán a kultúráért felelős miniszter lesz a Tisza kormányban. Tanács Zoltán a tudományos és technológiai tárcát kapja. Bódis Kriszta pedig kormánybiztosként folytatja. Felajánlotta lemondását a Fidesz elnöki pozíciójáról Orbán Viktor, de azt az országos választmány nem fogadta el keddi ülésén. Többen úgy vélik, hogy a Fidesznek szüksége van a leköszönő kormányfőre. A frakciók megállapodtak a parlamenti bizottságokról az alakuló ülést megelőző egyeztetésen. Az országgyűlés alelnök jelöltjeit is ismertette a legtöbb párt. A Tisza megvétózta Szijjártó Péter jelölését. Magyar Péter találkozót kezdeményez Volodymyr Zelenszkij ukrán elnökkel. A Tisza pártelnökének célja a kárpátaljai magyarok helyzetének segítése és a kétoldalú kapcsolatok javítása. Vendégeink: Borgula András, a Gólem Színház alapítója, Lukácsi Katalin, történész, közíró, Árpási Bence, a Népszava újságírója.
0: Ez az Aktuál. A stúdióban Jegesi András.
1: Meg annyi téma. Nagyon-nagyon köszönjük, hogy eljöttetek hozzánk ismételten. Szeretettel köszöntelek benneteket a stúdióban, és természetesen önöket is szeretettel köszöntjük. Gyorsan nézzük meg a nap kérdését, mielőtt belevágunk. Arra voltunk kíváncsiak, hogy ön szerint a Fidesz választási veresége után képes lesz-e megújulni. Nos, 93%-a a válaszadóknak úgy látja, hogy ez nem fog megtörténni. 7%-a viszont úgy tűnik, hogy hisz ebben. Ha pedig hihetünk annak, amik a választmányi ülés előtt ma elhangoztak, akkor a Fideszben is nagyon hasonló lehet az arány, csak éppen fordítottan, de erről majd egy kicsit később és bővebben, de előtte lássuk, hogy Magyar Péternek mi is lenne a terve Volodymyr Zelenszkijjel kapcsolatban.
3: Magyar Péter találkozóra hívta Volodymyr Zelenszky ukrán elnököt a kárpátaljai Beregszászba. A leendő miniszterelnök ezt azután közölte a Facebook oldalán, hogy találkozott Babják Zoltán beregszászi polgármesterrel. Azt írta, elérkezett az ideje, hogy Ukrajna megszüntesse a több mint egy évtizede fennálló jogkorlátozást, és hogy a kárpátaljai magyarok minden kulturális, nyelvi, közigazgatási és felsőoktatási jogukat visszakapják. Hozzátette, ha ezeket a kérdéseket rendezni tudják, azzal új fejezetet nyithatnak az ukrán-magyar kétoldalú kapcsolatokba.
1: Szerintetek ez diplomáciai szempontból hogyan néz ki?
4: Én inkább elsősorban a politikai oldaláról nézném meg, tehát ez már azért egy nagyon jó téma kijelölés elsődlegesen, és egy nagyon jó üzenetértéke van annak, hogyha megnézzük, hogy kvázi most lépjünk túl azon a kis apróságon, hogy meghívatta magát Ukrajnába, de ez már önmagában jól mutatja, ugye Beregszász, mint helyszín, hogy neki ezek a nemzetpolitikai kérdések, meg hogy ez a kárpátaljai magyar kisebbségnek a helyzete, az mennyire fontos, ezt jól mutatja ez a szimbolikus hely színválasztás. Majd a tartalommal kell majd a későbbiekben majd megtölteni, de elsődlegesen ez így média kompatibilitás tekintetében, meg üzenetértékben teljesen jól eladható. És jól teszi egyébként Magyar Péter, hogy valamelyest megpróbálja normalizálni a kapcsolatot Ukrajnával, mert a Fidesz alatt elképesztő károkat szenvedett ez a kapcsolat, és ennek egy rögös útja várható. Nem mondom azt, hogy azonnal sikerek lesznek majd, de valahol az első lépést meg kell tenni. Beregszász egy kiváló helyszín lehet erre, mind üzenet tekintetében, mind pedig majd a tartalmat későbbiekben meglátjuk, hogy mire jutnak.
1: Azt tegyük hozzá, hogy én az adás előtt még átfutottam a legjelentősebb ukrajnai lapokat, és erre még azon túl, hogy közölték azt, hogy a leendő magyar miniszterelnök ezt Facebookra kiírta, még különösebb kommentárt, nem pláne hivatalos választ, azt még nem láttam, ez talán érthető is ilyenkor, de itt a különböző politikai megfontoláson túl mi az, amit még üzenhet ez a fajta Facebook üzenet, meg ez az egész, amit...
5: Azért nagyon erőteljes pikantériája van ennek a ügynek, valószínűleg azért foglalkozunk most mi is elsőként ezzel a témával, hiszen az elmúlt hetekben, bár nem Ukrajnáról szólt ez a választás, mert magyar jövőről, magyar politikusokról szavaztunk, azért tele volt Zelenszkijjel a magyar közutak, és ezek után tehát nyilván ez az egyik legpikánsabb találkozó, és szerintem nem is baj, hogy Magyar Péter elébe megy, hogy nem vár arra, hogy akkor ez most lebegjen a feje fölött Damoklész kardjaként, hogy akkor most előbb meddig piszkálja még esetleg még a már haldokló oroszlán propaganda, hogy most akkor ukrán krém vagy nem ukrán krém, hanem tényleg elébe megy, és egy nagyon tényleg ügyes téma választása, ha már Ficónak is úgy üzent, vagy Ficónak is rögtön a Benes dekrétumokkal vette fel a kapcsolatot, akkor itt is jó, rendben van, találkozok Zelenszkijjel, mert tényleg normalizálni kell a kapcsolatokat, de a magyar-magyar kérdéskörrel, vagy az ukrán-magyar kérdéskörrel, és egyébként ez arra is rávilágíthat, hogy a nagyon szuverenitás védő kormány mire jutott el azzal, hogy elvileg nemzeti volt, és mi lett a külhoni magyarok sorsa, és lehet, hogy így viszont az a Magyar Péter, akit nemzeti értetnek és hazárulnak, meg mindent, meg ukránkémnek is vádoltak, lehet, hogy valójában az ilyen teljesen basic, normális diplomata ügyletekkel lehet rendezni a magyar helyzetet Ukrajnában.
1: András?
6: Szerintem egész más, vagy ilyen generációváltás volt a diplomáciában, mert ez volt az eredeti kérdés, hogy ez mit jelentett, hogy már a 70 pluszos amerikai elnök is ugye a social media felületein jelent be olyan dolgokat, amikhez régen nem voltunk hozzászokva, hanem mindig egy televízió csatornán megjelent élő adásban megszakították a kacsameséket, és elmondták a legfontosabb eseményt, ami történt, amiért meg kellett szakítani. Szóval a magyar miniszterelnök az utóbbi években rendszeresen ugye a saját, nem a televíziót, hanem a saját. Tehát, hogy ez nem is annyira meglepő, és valószínűleg ez fog történni a jövőben is, hogy itt szerzünk majd tudomást arról, hogy akkor én mennék, úgyhogy meg kell tanulnunk ezt, nem mondom, hogy jó vagy rossz, de hogy más, és hogy ez a jövő, és azt meg kell, hogy mondjam, hogy van egy egészen extrém és jól működő és csodálatos üzenete annak, amit a leendő miniszterelnökünk csinál, tehát, hogy a magyarok az első. Tehát, hogy az első rendelkezések, amit csinál, az azt mondja, hogy nekem nem a saját haverjaim a fontosak, nem az, hogy folyjon az olaj, nem az, hogy, hanem az, hogy azok a magyarok, azok a magyarajkú, néha kettős állampolgárok, akik ott élnek, azok visszakapják a jogaikat, és azért mindent elmond egy bizonyos kormányról, hogy mit preferál, hogy hogyan építi föl a fontossági sorrendet. Persze lehet cinikusan azt mondani, hogy vissza akarja szerezni a Fidesztől azt a csoportot, amit a magyar ellenzék teljesen elengedett, és hagyta, hogy 100%-ban a Fideszre szavazon, és azt mondja, hogy nem most, amikor éppen visszavonulnak, vagy hát megverten távozik ez a hadtest, most még lecsapunk rá úgy, hogy végképp megsemmesüljenek.
1: Viszont ezek a kisebbségi jogok, amelyek az Ukrajnában élő magyarokra vonatkoznak, ezek végső soron az ukrán kormányon, még ha máshogyan akarnék fogalmazni, akkor azt mondanám, Volodymyr Zelenszkijen múlik, akinek meg szintén van egy saját jól felfogott politikai érdeke, és ő neki, aki egy tényleg talán az egyik legnehezebb helyzetben van most a világon az országot vezető politikusok közül, ezért neki a saját presztízsére is bizonyos szempontból figyelni kell, és ugye még Magyar Péter is úgy fogalmaz, hogy az ukrán kormány által 2025-ben az oktatás terén bejelentett engedmények előremutatóak, de nem elegendőek. Gondol itt például arra, hogy a felső oktatás még mindig kizárólag ukrán nyelven folyik, hogy a közigazgatásban vagy a különböző eljárások során nem tudja a kisebb a saját nyelvét használni, és bár valóban 2025 óta létezik a kettős állampolgárság intézménye Ukrajnában, de hogyha mellé nem járnak azok az egyébként olyan jogok, amik az Európai Unióban alapvetőek, akkor önmagában ez nem sokat ér. Szerintetek milyen választ adhat erre Volodymyr Zelenszkij mindezek tükrében?
5: Ugye az egy nagyon izgalmas kérdés, vagy hát érzékeny kérdés, ami keretezi ezt a kisebbségi törvényt, hogy nyilván ez a fideszes propagandából kimaradt, de meg az se pozitív, de hogy minden esetre nem a magyarok ellen hozta ezeket a törvényeket az ukrán törvényhozás valaha, hanem nyilván az orosz kisebbség volt a homlok terében ennek a törvény.
1: Kétségtelenül azért a magyarok ennek elszenvedői.
5: Ugyanakkor, tehát, hogy természetesen, tehát, hogy ez nem azt mondom, hogy akkor nem is kellene foglalkozni vele is a magyaroknál is, mert nyilván minket is, vagy a külhoni testvéreimet is sújtja, de hogy így is más a keretezés, és nyilván ez a dilemmája az ukrán vezetésnek is, hogy most akkor ehhez a kérdéshez hogyan álljon. De hát, hogyha valaha az Orbán kormány tényleg akart volna a külhoni magyarok érdekében cselekedni, mint amit Andrásra is kiemeltél, akkor nyilván nem úgy próbálta volna ezt rendezni, hogy hazug plakátokkal teleplakátolja a magyar közutakat, hanem esetleg találkozik Orbán Viktor Zelenszkijjel, de hogy, és igen, tényleg ez a diplomácia visszatérhet, bizonyos szempontból ilyen influencer diplomácia is, hogy a Facebookon üzen, de az is egy tény, én most ezen gondolkodtam el, hogy azért eléggé sajátos helyzetben van a magyar külügy. Tehát az nem három nap alatt fog megújulni, mint ahogy a Fidesz három nap alatt feltehetően, ha egyáltalán megújul. Tehát, hogy azért egyenlőre nagyon limitálva van azon politikusok, személyek köre, akik a jelenlegi és a 3 millió által megerősített, több mint 3 millió szavazó által megerősített irányvonalat ki tudják képviselni a magyar állam nevében, akár Ukrajnában is. Tehát, hogy egyenlőre marad Magyar Péter meg Orbán Anita, tehát még páran.
1: Hogyan látjátok ezt a június elejére tervezet? Azért nyilván itt ennek az üzenetnek és amit ő itt megfogalmazott, több eleme is van, megmondta, hogy hol, megmondta, hogy mikor. A holt, azt még érteni is vélem, a magyar többségű beregszázban. A mikornak szerintetek mi a jelentőség?
4: Én annyit látnék egyébként a mikorban, hogy hát azért június az azért kellően közel van a kormány alakításhoz. Tehát ebben az időpontban én látom azt, hogy egyébként Magyar Péternek ez a prioritási sorrendjén egy meglehetősen előkelő helyet foglal el. Tehát nem véletlenül tűzte ki ilyen korára. Most az egy másik kérdés, hogy mikor fog majd megvalósulni. Ez kell az ukrán fél konstruktivitása is természetesen, de ez mindenképpen jelez valamit, hogy a problémát meg akarja oldani, és most egy picit rád reflektálnék, hogy itt az olaj kérdésekre, amit említettél, hogy hol foglal a prioritási sorrendben. Én értem ezt a fajta logikát is, és ez baromi fontos. Tehát, hogy én nem akarok álszent lenni, hogy ez nem fontos. Csak azonban azt gondolom, hogy alárendelni mindent a gazdasági érdekeknek, az nem feltétlenül célra vezető, mint ahogy azt láttuk az elmúlt elmúlt években. Inkább, hogyha megkezdjük ezekben a szimbolikus ügyekben, mutatja a kormány azt, hogy mi együtt akarunk működni, akkor ezek az olajkérdések, stb., tehát hogyha nem erőből akarjuk lenyomni a másikat egy ilyen Fidesz szóvivői mentalitásból, úgy kvázi, már bocsánat a kifejezésre, leugatjuk a másik felet, ami meglehetősen szokatlan a diplomáciában, akkor gördülékenyebben el lehet intézni az olaj és egyéb gazdasági kérdéseket is.
5: Olajozottabban.
4: Pontosan.
6: Szerintem nem is fogunk hallani róla, tehát annyira természetes lesz ez a dolog. Kimegyünk és a kamerák előtt beszélünk arról, hogy a magyar kisebbségnek a jogait, és szerintem a kérdésedben már szinte benne is volt a válasz, azt fogja mondani Zelenszky, hogyha egy kicsit is hallgat rám, és tudom, hogy nézed a műsort, hogy hát persze, hát mi az Európai Unióhoz akarunk csatlakozni, és ti magyarok semmi más nem kértek, csak a minimumot, amit az Európai Unióhoz való csatlakozáskor nekünk teljesítenünk kell. Úgyhogy végre van beszélgetni valaki, végre van egy partnerünk, természetesen itt mindent aláírunk és kezet fogunk, hiszen mi pont ugyanolyan európaiak vagyunk, mint ti, és a háttérben pedig megegyeznek a gazdaság kérdésekről.
1: Zelenszkijnek belföldön talán egy picit nehéz lesz eladnia, hogy ha ezt általánossá teszik a nyelvhasználatot, az az oroszokra is vonatkozik.
4: De erre kell valami megoldás, és én azt mondom, hogy én amit Katalin, amit említettél, hogy én értem, hogy ezt miért hozták meg annak idején, csak én innen Budapestről a saját szemüvegemen keresztül tudom látni, és azt látom, hogy a kárpátaljai magyar kisebbséget sújtja ez a rendelkezés, ami ellen én megértem azt a szándékot is, de itt van ez a probléma, amit pedig baromi gyorsan kezd, vagy amit már ideje lenne, kezelni, és lehet, hogy lesznek majd szép szavak. Én majd megvárnám majd, hogy oké, lezajlik mondjuk ez a feltételezett találkozó, hogy majd az ukrán fél hogy fogja majd a gyakorlatban megvalósítani, és majd mondjuk egy fél év múlva esetleg visszatérhetünk rá, hogy akkor ebből mi is valósult meg, hogy a nagy közeledés és a szép szavak és a valóság hogyan találkozik egymással.
1: Viszont dobjunk be, még egy dolog, ami szintén egészen friss, hogy Magyar Péter azt is közölte Facebook oldalán, hogy október 22-én nyilvánosságra hozzák, és kutathatóvá fogják tenni az ügynök aktákat, illetve azt is írta a Tisza párt elnöke, a leendő miniszterelnök, hogy az 1988 és 2000 közötti privatizációs szabad rablást is föl fogják tárni, és egyébként az ennek az állambiztonsági és a pártállami becsatornázottságát is vizsgálni fogják. Október 22-e a dátum, ez ennek szimbolikáját szerintem felesleges is magyarázni. De ez milyen döntésnek vélitek ezt? Mert ezt most már tekinthetjük pont a Facebook politizálásból kiindulva, ez már több, mint egy ígéret.
5: Katartikus. Ezen az úton is Isten éltesse sokáig is sok erőt kívánok Luf Bálintnak, akinek talán keze van ebben az ügyben, de hát Magyar Péternek is. Én önmagában csak ezért is, az ellenzéket sokat kritizálták, hogy beleveszik a szimbolikus ügyekbe, miközben a magyar választókat nem feltétlenül ez érdekli, de hogy most megmutatta ez a 3,3 millió ember, hogy de igenis érdeklik a szimbolikus ügyek is, igenis érdekli a szabadság is, és igenis tud ünnepelni, és én azt gondolom, a lelkünknek ezre nagy szükség van. Még hogyha tényleg késtünk vele 26 évet is, van egy szép mondás erre, hogy az igazán fontos dolgok késve is időben érkeznek, úgyhogy én ezt gondolom.
1: Milyen következményei lehetnek ennek? Mert azért az, hogy ez mégiscsak 36 éve, 1990 óta várat magára, nem téged akartanak kijavítani, ne haragudj azért, hogy tehát azért mégiscsak van egy oka annak, hogy ez akkoriban nem történt meg. Ezt történészek, politikusok máshogyan látják, de mégiscsak van ennek egy oka. Milyen következménye?
4: Nulladik pontként azt szögezném le, hogy azt nem szabad csak úgy kitenni ezeket a falra. Tehát nagyon fontos, hogy a kontextusát is lássuk ennek a dolognak, hogy ki volt az, akit megfélemlítettek, ki volt az, aki önként csinálta, ki, hogy és hogyan vett részt ebben a dologban.
6: Ez mindenki azt fogja mondani, hogy megfélemlítették. Ez az ami nagyon fontos, és azt mondta, hogy nem tudott semmiről.
4: még valami, hogy legyen erre valami jogorvoslati rendszer, hogy aki vitatja ezeknek az iratoknak a tartalmát, annak legyen valami fellebbezési fóruma, ez nekem a legfontosabb. De ha már a politikai következményeket említetted, én...
1: Nem is elsősorban, bocsánat, mert ez a társadalomra szerintem sokkal érdekesebb, mint hogy a politika hogy reagál rá, hanem az, hogy az emberek hogyan reagálnak.
4: Elsősorban én azt gondolom, hogy mert a Fidesz vagy nyilvánvalóan a tisztogatástak fogja majd eladni, a Tisza úgy fogja majd keretezni, mint hogy ez egy erkölcsi diadal. Második körben jöhetnek majd azok a intézményvezetői nevek, ismertebb nevek, akik majd adott esetben előkerülnek ebből az aktákból, akkor majd ez téma lesz majd, ilyen esti műsorokban, mint a miénk is, de hosszabb távú politikai hatást én nem várok ettől, ez legfeljebb csak a napi politikai ügyforgalomban fordulhat elő, hogy ez téma lesz, és később, ha majd ezek a hullámok lecsillapodtak, akkor a társadalom tudósok, meg a társadalom is nekilátott annak a feladatnak, miután mindenki megemésztette, hogy ki volt, ki nem volt, stb., hogy akkor mégis mi történt tulajdonképpen, és mit látunk ezekben az aktákban.
1: Erre András, amit felvetettél, hogy ez a mindenki azt fogja, vagy azt gondolhatja, hogy megfélemlítették, és így tovább. Eszembe jutott a Puskás Hungary című film, amelyben az az ügynök, aki külföldön jelentett Puskás Ferencről, leírja a jelentésében, hogy ő azért nem akarja ezt a feladatot tovább vállalni, mert már nincs pofája tovább tarhálni Puskás Ferenctől. Azt is tudhatjuk, hogy a különböző tartótisztek a jelentéseikben, például magáról megint csak a Puskás Hungary-ből leírják, hogy beszervezésre alkalmatlannak tartják, pedig gondolkoztak ezen. Tehát ebből kiindulva az, hogy ki mit mond, azért ott lesznek komoly iratok mellette, nem?
6: Abszolút. Ez egy, nagyon is egyetértek avval a szóval, hogy katartikus, de hát én nem nagyon tudnék hasonlót mondani a magyar történelemben, pontosan azért, mert a 20. században már minden dokumentáltak, és most először van lehetőségünk arra, hogy szemtől szembe szembesüljünk azzal, és szerintem ez a lényeg, és ez nagyon fontos, és fölhívom a Ratko unokákat, magamat is, hogy készüljön erre a dátumra, mert lehet, hogy szembesülnie kell a szülei, a nagyszülei tetteivel, és ez nem lesz könnyű, mi nem vagyunk felelősek ezért, mi nem tettünk semmit, de mi ismerünk valakit, mi ismerjük az apánkat, az anyánkat, a nagyszüleinket, van egy képünk róluk, és lehet, hogy valami olyasmi fog elénk tárulni, ami nagyon nehéz lesz a számunkra megemészteni, és meg kell próbálni megérteni, meg kell próbálni 360 fokban körbejárni azt az adatot, megérteni, hogy miért tehették, ha valakinek még élnek a rokonai, megkérdezni, de ez egy katartikus pillanat a magyar történelemben.
1: Nagyon röviden, pont azért, mert ennek van egy határideje, elképzelhető, hogy egyesek akár önként előállnak? Ezt láttok erre esélyt?
4: Hát akiknek nagyon kínos lehet adott esetben, ők nem feltétlenül fognak. Esetleg kisebb számban lehetnek azok, akik nem látnak benne mondjuk akkora kockázatot.
5: Uh-huh. Nagyon izgalmas kérdés lesz sajnos, hogy ezt kell megemlítenem, az egyházak helyzete is, és én nagyon bíznék benne, hogy ők esetleg előre szaladnának, mert nekik őket ez súlyosan érintheti.
1: András?
6: Én nagyon tartok attól, hogy nincs felkészítve a társadalom, az egyén sem, és hogy sokan esetleg elhamarkodottan cselekszenek. Én mindenkit ugyanúgy, mint mindig nyugalomra intek, és hát én pont nem egy olyan közösségbe jövök, de szerintem a megbocsátás az nagyon-nagyon fontos, mindegy, hogy milyen háttérre rendelkezel.
1: Ez annyira szép végszó, hogy ezt most mindenképpen egy szünettel honoráljuk, önök is szusszanjanak egyet, mert már az utolsó témánkból is kiindulva komoly időszak elé nézünk, de a reklám után egy olyan témával folytatjuk, ami az eddigi kormánypártnak a jövőjét illeti, úgyhogy azt is érdemes lesz követni.

Műsorajánló. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal.

0: hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Önök szerint a Fidesz a választási vereség után képes lesz-e a megújulásra? Ezzel kapcsolatban kértük ki véleményüket, lássuk az állást, ami változott egy picit, mégpedig gyarapodott azoknak a tábora, akik nem számítanak a Fidesz megújulására. 6% véli úgy, hogy igen, 94% pedig, hogy nem. De lássuk, hogyan vélekedtek azok, akik leírták kommentben is a válaszukat, pontosabban megindokolták. Nos, Zoltán azt írja, hogy attól függ, hogy ki lesz a nagy megújító, majd ajánlom Zoltán figyelmébe a bejátszónkat, abból kiderülhet. Eszter szerint kutyából nem lesz szalonna, míg Marika úgy vélekedik, hogy addig még Orbán lesz a főni, addig nem lesz megújulás, mert a megújuláshoz új emberekre és más világnézeti erőkre van szükség. Rozália úgy látja, hogy Lázár Jánost idézve a Duracell elem is lemerül, és a hasonlattal élve elemcserére lenne szükség. Ágnes viszont úgy látja, hogy eddig is megújult a Fidesz, és most is megfog. Igen, Tamás úgy véli, hogy nem, arra a sorsra fognak jutni, amire az MSZP. Anikó viszont úgy látja, hogy ez a Tisza kormány intézkedéseitől függ. Zsolt szerint fiatalítással, tisztújítással, újraépítkezéssel talán, és Ádám egy picit hosszabban foglalta össze véleményét, ami a következő: 16 év kőkemény kétharmad után nem hiszi, mert szerinte arra sem képesek, hogy szembenézzenek a hibáikkal, így a megújulásnak esélye sincs. Köszönjük szépen válaszaikat, és nézzük, hogy egyébként ugyanerről a kérdésről hogyan vélekedtek maguk az érintettek, vagyis a Fidesz politikusai és Orbán Viktor.
2: Soha nem futottam meg, most se fogok, ha valamerre mozgok, az mindig előre van.
3: Mondta a leköszönő miniszterelnök a sajtónak az ülés előtt, és hozzátette, jó fizikai állapotban várja a következő időszakot. Orbán Viktor egy kérdésre válaszolva a választási kampányt is értékelte.
2: A választási kampány során a Tisza sikeres, hatékony és gyűlöletkeltő kampány folytatott. A mi kampányunk a szeretetre és az összefogásra jön. A nemzeti oldal kifejezés indokolt, itt vannak a hazafiak, akik magukat hazafinak gondolják. Nem vitatjuk el senkinek a jogát arról és attól, hogy magát másképpen definiálja hazafiként.
3: Pócs Jánost a Fidesz megújulásáról, az általa sokszor emlegetett kullancsokról és luxizókról kérdeztük.
4: A miniszterelnök is beszélt róla, Lázár János ezt kifejezetten, határozottan és hangosan a kampány előtt és a kampányban is beszélt róla. Hát ezek az emberek nem értették meg annak az időnek az üzenetét, majd most megtanulják.
3: A választmányi ülés után Bánki Erik is azt mondta, Orbán Viktor mellett áll.
5: Én magam részéről mindenképpen, ő felajánlotta természetesen a lemondását, de hát a kongresszus fog megdönteni. Nézze, egy vereség után azért öröm ódákról nem lehet beszélni, de mindenki szerintem reális értékelést adott, és azt gondolom, hogy minden részletre kiterjedő összefoglalót adott miniszterelnök úr.
1: És számotokra a megújulás szemszögéből nézve hogyan hatottak Orbán Viktor mondatai?
6: Én most egy olyan dilemmát látok egyébként a leköszönő kormányfő előtt, hogy hogyan vigye egyszerre végbe úgy a megújulást, hogy ne ő legyen a megújulásnak a gátja. Nagyjából egy ilyesfajta, mondjuk így, hogy balanszírozást látok nála, mert ez, ahogy itt ugye felajánlotta a lemondását, ez igazából egy ilyen kontrollált, nagyon kontrollált folyamat, tehát hogy a válságot is, ez egy nagyon tipikusan egy ilyen orbáni, mondjuk így, hogy politizálás. Tehát, hogyha már nem jók a folyamatok, vagy hogyha már válság van, akkor legalább ő akarja menedzselni, ő akarja irányítani. Ez nyilvánvalóan nem úgymond komolyan kell értékelni, de ugyanakkor ez egyfajta gesztus is, hogy én felajánlottam, és az elnökség pedig nem hagyta. Ez egyébként egy jó, mondjuk így, hogy jó teszt is, hogy megnézze, hogy kik azok, akik mondjuk adott esetben az elnökségben mondjuk ellenvéleményt fogalmaznak meg vele szemben. Én azt látom, hogy jelen pillanatban Fidesz nélkül nincs Orbán. És egyszerűen azért nem engedhette meg az elnökség, hogy Orbán Viktor ténylegesen lemondjon, mert egyszerűen nincs olyan potens utód, aki tudná elfogadottan vezetni a pártot. Tehát, hogyha most a fontosabb arcokat megnézzük, a Rogán Antalt, a Lázárt Jánost, a Navracsicsot, és még sorolhatná,

0: Mindegyikük valamilyen markáns arc, de nekik megvannak a maguk harcai, a maguk konfliktusai megvannak, és Orbán Viktor egy integratív szerepet vitt a Fideszben. Tehát ő volt az origó a Fideszben. Onnantól kezdve, hogy ezek közül, az emberek közül beemelünk valakit, onnantól kezdve már elkezdik őt fúrni, meg a különböző pozícióharcok beindulnak, és ez az, ami nem engedhető meg a Fideszen belül jelenleg, és ezért marad Orbán Viktor.
1: Mondjuk Orbán Viktort sokan mondjuk így féltik attól, hogy a gyurcsányosodásnak az útjára lépjen. Na most ő abban biztosan nem követi Gyurcsány Ferencet, hogy beül a parlamentbe, és mondjuk interpellációt, vagy azonnali kérdést tesz fel. Vissza lehet nézni, hogy amikor Gyurcsány Ferenc ezt először megtette a parlamentben, akkor például az akkor kétharmados többségű Fidesz frakció erre hogyan reagált. Ennek Orbán Viktor biztos, hogy nem fogja magát kitenni. De azáltal, hogy egyébként nincs bent a parlamentben, de elnök marad, vagy nem marad. Erre sem mondott se igen, se nemet. Én ott voltam ma a választmányi ülés előtt, a Polgárok Háza előtt, és én azt kérdeztem tőle, hogy ambicionálja-e, hiszen mondta, hogy majd a választmány hoz döntést arról, hogy ki a párt, hogyan lesz a pártelnökség, majd ugye a június 13-ai kongresszuson lesz ugye erről döntés, de én azt kérdeztem, hogy őt, hogy ambicionálja-e egyébként, tehát hogy akar-e az lenni, és ő azt mondta, hogy a Fideszben nem az ambíciók számítanak, hanem hogy a közösségnek mire van szüksége, aki a közösséghez tartozik, vállalja a munkát, nem ambíciót elégítenek ki a Fideszben, hanem munkát osztanak. Ebből én nem tudom, most igen vagy nem, ti hogy látjátok? Sajnos visszakérdezni nem volt.
2: Én nekem lesz erre egy szerintem konkrét válaszom, csak közben azt szeretném még mondani, hogy volt szerintem egy szócsere, amit véletlen mondtál, nem azt mondtad, hogy Fidesz, hogy Orbán nélkül nincs Fidesz, lehet, hogy ezt akartam mondani, mert azt mondtad, hogy Fidesz nélkül nincs Orbán.
0: Igen, igen.
2: De milyen szép ez az tudatalatti, mert komolyan azt gondolom, hogy Orbán Viktor nem tudja ki ő Fidesz nélkül. Tényleg, majd én csak az egyénről beszélek. Jó, felejtsük el a politikát, meg a miniszterelnökséget, hogy ő annyira azt gondolja, hogy az ő személyisége az, hogy ő miniszterelnök és pártvezető és Orbán Viktor, hogy nem is tud lejönni erről a fáról, mert akkor meg kell kérdezned, hogy de akkor ki vagyok én legbelül, ki vagyok én? Bocsánat. Bocsánat,
0: csak ezt fontosítsuk, valóban baki volt a részemről, nem vettem észre, valóban mást akartam.
2: Nagyon jó baki volt.
0: Valóban mást
2: nagyon
0: akartam volna mondani, de én elhatároltam.
2: Én a színészeknek is szoktam ezt mondani, nagyon ügyesen.
0: De én ettől az értelmezésettől elhatárolódom ezúttal is.
2: Szóval szerintem ez működik, és akkor az hogy válaszoljak, hogy akkor mit jelent, tehát hogy nekem az jutott eszembe, nem kifigurázva, hanem tényleg az jutott eszembe, miközben néztem Orbán Viktor, meghallgattam, amit most mondtál te is, András, a Gyaloggalop című filmben, amikor a hős Sir Robin megkéri a dalnokát, hogy akkor adja dalba, hogy mit is csinált, és milyen hőstetteket vitt véghez, akkor ugye az az első sor, hogy a hős Sir Robin bátran elfutott, a hős Sir Robin farkát behúzva elszaladt, és mondja, na jó, állj, és itt leállítja a dalnokot. Hát kb. Ezt látom, hogy történik. Tehát el lehet ezt a történetet adni, és az utókor majd el tud mesélni egy csodás történetet, hogy milyen bátor és taktikus volt Orbán Viktor. Én most azt látom, hogy valaki nem, lehet, hogy taktikus, de hogy nem mer beülni. Nem biztos, hogy én bemernék ülni egy kétharmaddal
1: szemben.
2: Biztos,
1: hogy szükség van rá, mert most az, aki őt legyőzte, ő nem is volt ott a parlamentben, hanem kint volt a terepen.
3: De elmerülnénk, és politikailag elemeznénk egyébként, én mindenkit arra bátorítok, hogy a lelke jóléte szempontjából ízlelgesse ezeket a szavakat és mondatokat, amivel foglalkozunk, hogy a Fidesz jövőjéért aggódunk, és hogy a megújulás kérdése, hát pár héttel ezelőtt mennyire vetettük volna fel ezt, vagy mennyire az elmúlt 16 évben mit szenvedtünk el ebben az országban, én mondjuk 2017-től kezdve, de hát már előtte is belülről éppen eleget küzdtem, hogy nem véletlenül léptem ki a KDNP-ből, tehát hogy mitől szabadultunk meg, és hát annyira jól jellemzi a megújulás képességét, idézőesen mondom a Fidesznek, hogy Pócs Jánossal tervezi ezt, és tehát ez szerintem egy szép önellentmondás, amikor Pócs János kérdezik a Fidesz megújulásáról, hát ő abszolút gátja, mert hogyha valamerre kellene menni a Fidesznek, akkor Pócs János emerre van, és szerintem ebben is benne van az a fajta választás, hogy pont Pócs János most feltették a befutó, vagy hát úgy értve, hogy bennmarad a frakcióban, hogy szerintem Aha, de ez csak egy feltételezés a részemről, hogy egy ilyen fricska, mert hogy megérezhette Orbán Viktor, meg a stáb, hogy Pócs János nagyon az ellenzékiek bögyében van, és ők oda mondják, mint ahogy Szijjártót is akarták jelölni alelnöknek, hogy akkor tessék, de igenis Pócs Jánoshoz ragaszkodunk. És hát jó, nyugodtan ragaszkodjatok, de hozzátok viszont az ország nem ragaszkodik.
1: Erről majd egy kicsit később beszélünk, hogy Szijjártó Péterből végül miért nem lesz az országgyűlés alelnöke, de nézzünk néhány tényt. Ugye itt a választási kampányban is Lázár János kullancsokról beszélt. A már idézett Pócs János a választási vereséget követően szintén említett különböző kullancsokat. Amikor a miniszterelnököt megkérdezték erről, akkor és konkrét neveket is említettek, mint mondjuk a Vejét vagy Mészáros Lőrincet, akkor ő azt mondta, forduljanak a tulajdonosokhoz. Mondanék egy másik tényt, ami szintén ezzel lehet összefüggésbe hozni, hogy Ferenc Orsolya és Király Nóra konkrétan megfogalmazták azt, hogy a miniszterelnöknek, aki a pártelnöknek le kellene mondani erről a tisztségéről. Ugye ezt tudjuk, nem történt meg, majd a megújuló frakcióban egyikőjük sincsen benne. És még egy harmadik, lesz-e kihívója a pártelnöki tisztségért június 13-án. Fónagy János azt mondta, hogy szerinte nem lesz kihívója, 30 év reményével mondja ezt. Akkor ez most milyen megújulás?
0: Én a harmadik kérdésedre már válaszoltam az előző blogban, én úgy gondolom, hogy kihívója nem lesz. Én nem feltétlenül látnék egyébként benne indokot, hogy, vagy nem feltétlenül látnék benne tudatosságot, hogy pont Király Nóra és Ferenc Orsolya nem került be a parlamentbe. Tehát ez egy ilyen irányított kádercsere volt, és én jobban hajlanék arra, hogy itt más szempontok mentén zajlott végre ez az irányított arcfrissítés, ha úgy tetszik, ami szűkebb értelemben megújulás, tágabb politikai értelemben viszont nem. Úgyhogy én ezért mondanám azt, hogy ezek itt olyan dilemmákat és olyan korlátokat látok itt a Fidesz előtt, amelyek most még jelen pillanatban nem megválaszolhatóak. Ezekre majd szerintem majd egy év múlva érdemes majd visszatérni.
1: Ami mondjuk önmagában is azért is érdekes, mert a frakció az alapvetően egy évre kapott megbízatást. Erről is hallottunk tegnap. Erről mi a véleményetek?
2: Én azt mondom, ez teljesen abszurd, hogy Lázár János is azt mondja, hogy akkor beülök egy évre, aztán kipróbálom, hogy megy. De tényleg, hogy hol vagyunk? Hát, mint egy valami régi csehszlovák tévéjátékban lennénk, tehát nem is egy mozifilmben, hogy most komolyan vesszük magunkat, rászavaztak emberek, ő valóban szeretné szolgálni a szavazó közösségét, és elmegy, és bevállalja, és csinálja, vagy azt mondja, hogy nem, én beülök egy évre, és majd meglátom, hogy tetszik-e, mert ha nem tetszik, akkor elmegyek. Hát János, frakció, ez nem így működik. Másrészt pedig, na most tényleg, próbáljátok meg nevetés nélkül kibírni, hogy megújul úgy egy közösség, hogy ugyanazok ugyanabban a pozícióban maradnak, ugyanazt mondják. Tehát, hogy így van ez a régi vicc, hogy mit kell kicserélni a bordélyházban, hogyha nem megy.
1: Tudja mindenki.
2: Így van, nem is fogom végigmondani. Tehát, hogy a bútorok nem lesznek elegek, srácok.
1: Jó. Ahol viszont,
0: nem értek egyet ezzel a felvetéssel.
1: Ahol viszont tudjuk azt, hogy változás lesz, az ugye a különböző miniszteri tisztségek. Magyar Péter ma újabb két miniszter egyelőre hivatalosan miniszter jelöltjét jelentette be. Önök már tudják, kik ezek, de foglaljuk össze.
4: Magyar Péter most egy közös képpel jelentette be az új posztokat. Tar Zoltánt nevezik ki a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős minisztérium irányítására. Tar miniszterként felel majd a színház, a tánc és a zene művészeti, valamint a magyar film politikai befolyás alóli felszabadításáért és fejlesztéséért. Egyúttal az is kiderült, hogy Tanács Zoltán a tudományos és technológiai tárcát kapja. Tanács miniszterként azért felel, hogy egy modern, digitális, innovatív és sikeres ország jöjjön létre, amely képes hosszú távon, stratégiai szemléletben is gondolkodni, és a kihívásokra tudományosan megalapozott jövőálló megoldásokat kínálni.
5: Belevetettem magam abban, hogy hangot adjak, vagy megmutassam a különösen leszakadó rétegeket.
4: Korábbi munkájáról így beszélt Bódis Kriszta, pszichológus, dokumentumfilmes, aki a jövőben kormánybiztosként felel majd a nemzeti társadalom politikai stratégia megalkotásáért, valamint az oktatás, a szociális és egészségügyi területek horizontális összehangolásáért.
1: Tarzoltról hogy a legelsők között állt oda Magyar Péter mellé. Itt talán nem akkora meglepetés az, hogy ő egy, kap egy tárcát. Talán illeszkedik is az ő kultúrember image profiljába. Tanács Zoltán pozíciójáról mi a véleményetek?
3: Ebben a kérdésben átadom a többieknek a szót, mert én Tarz Zoltánhoz szólnék hozzá, ne haragudj, mert hogy azért abban is van egy szép kerete szerkezet, hiszen ő, ahogy fellépett, mint református lelkész, bírálta Balogh Zoltán, és hát egyáltalán az egyházak kritizálható szerepvállalását a kormány mellett még 2 évvel ezelőtt, és ez mennyire szép, hogy akkor most, akkor, amikor viszont az nem szép, hogy bosszúból elmenesztették azonnal, hanem hogy, és akkor most mégis lehetőséget kap arra, hogy megmutassa, hogy milyen az, ami az a fajta állam és egyház viszony, amit ő értékesnek és egészségesnek gondol el, és hát nagyon-nagyon szüksége van az országnak, szerintem ezt még a nem hívők is így gondolhatják, hogy szükség van az országnak egy olyan állam-egyház kapcsolatra, ami minden állampolgár javát szolgálja, a nem hívőkét is, és tényleg egészséges, és egyébként nem mellesleg az egyházak javát is, mert még csak Gályár László mondta, na, eléggé finoman, hogy egy mama hotel volt, ami azért nem pozitív megfogalmazás, amilyen az állam volt az elmúlt időszakban, tehát ennél sokkal súlyosabb minősítést is, hogyan élt vissza az állam a helyzetével, és hogyan vált szinte AEH-vá, úgyhogy tényleg van mit megtisztulni ott is.
0: Én Tanács Zoltánt egy picit mondjuk, hogy olyan szürke lónak tartom ebből a tekintetből, tehát hogy nem lehet tudni még jelen pillanatban szerintem, hogy mi az, amit lehet tőle várni. Ugye ő felelt elsődlegesen ugye a kormányzati felkészülésért, tehát ezért lehetett valami fajta, mondjuk úgy, hogy hát kancellária miniszterként is revesgették sokan, és ezért lehet talán meglepetés. Ugye nagyon sokan a kulturális tárca élére Nagy Ervint tippelték meg, vagy legalábbis így ez volt így benne a közhangulatban. Ugye, ha megnézzük egyébként a tárca megnevezését, most jótom közkapcsolatokért és kulturális területért felelős. Na most nagy, ebbe beletartoznak ugye az általad említett egyházak, a határon túli magyarság képviselő, a civil szervezetek, stb. Ez Nagy Ervinnek ez nem feltétlenül lett volna a portfóliójába beletartozónak. Tehát, hogy ugye Tar Zoltán korábban református lelkész volt, otthon van ebben a világban, tehát hozzá testhez állóbb ez a portfólió. Arról nem is beszélve, hogy szintén Nagy Ervin ellen szól, hogy ő nem el akarhatta kerülni Magyar Péter, hogy egy ilyen ellenkultúrharc alakuljon ki, mert Nagy Ervinnek nagyon harcias nyilatkozatai voltak ezzel kapcsolatban, és egy nagyon konfrontatív fellépést mutatott a kampányban. Tehát inkább egy békülékenyebb, egy sokkal talán integratívabb, talán kezelhetőbb személyiség Tar Zoltán a kultúrában is, aki nem fog úgymond nekiesni a NER által létrehozott intézményeknek, de hát ez majd András nyilván jobban tudja nálam, hogy ez mit jelent pontosan. Szóval Nagy Ervint szerintem ezért léptetett átra, plusz egyébként ő még jó lesz valamilyen politikai szerepre, hát nem kulturális tárca élére.
1: András?
2: Én most akkor szeretném elmondani, mielőtt beiktatják ezeket a szereplőket is tényleg, mert hogy én szerintem politikusról óvatosan nyilatkozunk, de még Bódis Kriszta, még ugye még nem az, még, hogy kész vagyok. Tehát tényleg crème de la crème. Én nagyon kevésszer, de találkoztam Krisztával, és a megszólalásai, a munkásságát sokkal jobban ismerem, az, amikor nézzük, hogy mit fog csinálni, és már az is olyan nehezen megfogható, nem? És olyan
0: kellően elvont.
2: Bonyolult, elvont, összetett, és az szinte az egyetlen ember, akiben teljesen biztos vagyok abban, hogy érti, és meg fogja tudni oldani az ő, és látni, hogy egy ilyen ember pozícióba kerül, néha én is megkérdezem magamtól, hogy ugye nem álmodom, néha megcsípem magam. Úgyhogy nagyon örülök. Másrészt ezek a kinevezések néha nekem is, szerintem az utóbbi héten azt látjuk, hogy azért rengeteg olyan ember kerül pozícióba, akiről egyáltalán nem számítottuk, hogy akár fölkérnek. Úgyhogy annyira nem lep meg valóban a két tiszás embernek a pozíciója. Vannak más miniszterek, akikről az államot a földről kellett felszedni.
1: Ez látszik, hogy egyfajta szakértő kormány arculatot szeretne a Tisza párt kialakítani. Ezt végső soron a munka fogja eldönteni, hogy mennyire sikerül. Bár itt korábban beszéltünk sokat arról, hogy a leendő kormánynak a úgynevezett türelmi ideje az lehet, hogy egy kicsit hosszabb lesz, mint ahogyan egyébként parlamenti vagy politikai váltógazdálkodásokban ez megszokott. Nyilván ezt meglátjuk. Még a belügyi és az igazságügyi tárca az, ahol válaszokat várunk, de biztos vagyok benne, hogy a héten ez is meg fog történni, már csak azért is, mert május 9-én ül össze a parlament, és a bizottságok már ismertek, és már az is zömében ismert, sőt, voltak éppen teljes mértékben, hogy mely pártok fogják vezetni az adott bizottságokat, és ugye azt is tudjuk, hogy ki nem lett az országgyűlés alelnöke, de foglaljuk össze még egyszer.
6: Újdosó Andrea frakcióvezető képviselt a Tiszát a KED reggeli egyeztetésen. A Tisza, a Fidesz, a KDNP és a Mi Hazánk delegációi harmadjára ültek össze. Ezúttal közös nevezőre jutottak a legfontosabb pontokban. Az országgyűlés alelnökeiről is döntöttek. A Mi Hazánk Túró Dórát, a KDNP Latorcai csapát jelöli a posztra. A Fidesz pedig végül Vitályos Esztert, miután a Tisza jelezte, hogy nem szavazza meg Szijjártó Péter a posztra, mert a tárcavezető elárulta a magyar érdekeket. A frakciók a bizottsági helyeket is szétosztották. A bizottságok többségében a képviselők számarányának megfelelően a Tisza elnököl majd. A Fidesz-KDNP 5 bizottsági elnököt ad. A kereszténydemokraták kapják a Nemzeti Összetartozás Bizottságát.
7: 4 bizottság elnökségét pedig mi fogjuk betölteni. Művelődési, környezetvédelmi bizottság, költségvetési bizottság, és még hogyha egy eszembe jut, akkor azt fogom ennek mondani. Szociális bizottság.
6: A Mi Hazánkhoz kerül a Nemzetbiztonsági Bizottság elnöki posztja. Az országgyűlés alakuló ülését május 9-én szombaton tartják.
1: Van még egy dolog, hogy eredetileg az volt a terv, hogy a Szent Koronára tesznek esküt a képviselők az ülésteremben. Aztán a Szent Korona testület ehhez nem járult hozzá, ennek tagja még az országgyűlés elnöke, a miniszterelnök és még más prominens személyek. Bár a köztársasági elnök támogatta ezt, hogy az ülésterembe kerüljön, a Szent Korona testület ezt nem támogatta. A Mi Hazánknak az volt a javaslata, hogy akkor menjenek át a kupolacsarnokba a képviselők, ott tegyenek esküt, ezt viszont a Tisza párt nem támogatta. Szerintetek miért ennyire fontos ez a Szent Korona eskütétel?
3: Tehát, hogy azért ez szomorú, mert pont ez nem jó a Szent Korona tiszteletnek, amikor egy kabarét csinálunk belőle, és tehát ezért mindig kilóg a szög a zsákból, amikor kiderül, hogy egy közösség fanatikusan próbál vagy érdekből tisztelni valamit. Tehát én legitimista vagyok, és én tisztelem a Szent Koronát, de pont nem így lehet. Ott van egy szép helyen a parlamentben, hogyha az esküt leteszik pár méterre tőle, akkor is a parlamentben lesz a Szent Korona, és Mi Hazánknak is javaslom, hogy inkább a jogokat tisztelje elsősorban, mert akkor tudja a Szent Koronát is valójában tisztelni.
1: Bizottságok eloszlása emellett, bár mondjuk a Szent Korona is, arra is reflektálsz, ha szeretnél.
2: Először is, mint mondtál, mi is vagy?
1: Legitimista.
2: Azt így mondják? Hogy én nem tudom, hogy legitimista vagyok-e, mert nem tudom, nem értem, nem hát ismertem király, a szót.
1: Most belemehetünk abba, hogy a királyság visszahozatala mennyire lenne jó.
2: De hogy én azt gondolom, hogy a magyar koronának, és akkor legyen ez is egy ilyen, én szerintem nem először mondom, hogy elég baloldali beállítottságú vagyok, én azt gondolom, hogy valami kiemelt múzeumban kellene, hogy legyen a helye, és nem egy olyan helyen, ahol politika történik, mert akkor áldozatul fog esni neki. Tehát nem szabad bevinni egy olyan helyre, ahol bizony pártpolitikai érdekekről fognak dönteni, mert akkor ez történik. Tehát én nagyon adom, hogy egy olyan helyen legyen, ami kiemelt, tőlem legyen csak annak egy múzeum, ahol megtanuljuk a történetét, és a felosztásról pedig inkább azt emelném ki, hogy szegény frakcióvezető mennyire szét van esve, értitek, hogy nem tud négy csoportot megjegyezni. Nehéz is. Egyébként tényleg, el is hiszem, emberileg nézve egy drámát látunk, és nagyon nehéz neki.
1: Ez bárkivel előfordulhat.
3: De persze. De beszélés, hogy pont a szociálist és a fideszest
2: igen,
3: nem tudja.
2: Igen.
3: És a szociális, ha még eszembe jut.
0: Bence még tehát, hogy van itt egy, tehát ez a Szent Korona ügyet, én nem akarom túlragozni, mert ez annyira szimbolikus, és annyira túl van ragozva szerintem, hogy sokkal relevánsabb Szijjártó Péternek az alelnöki jelölése, amit ugye most a Tisza párt visszapattintott, ez nekem több tanulsággal is szolgál. Az egyik, hogy a Tisza párt most először mutatta meg, hogy az most először mutatta meg az erejét, és hogy azt nem fél használni. És azért az nagyon fontos, hogy ez nem egy írott jog, hanem ez egy szokásjog. Tehát, hogy ez semmiféle törvénysértés nem történt. A Fidesz pedig nem tehet mást most, nem áll bele ebbe az ügybe, és nem mondja azt, hogy Szijjártó Péter lesz már pedig az alelnök és pont, hanem hogy villámgyorsan alkalmazkodik ez a helyzethez. Nekem ez azt árulja el, hogy már való, hogy már ők maguk is érzik, hogy nincsenek már abban a pozícióban, hogy ők erőből diktáljanak valamit. A Tiszának pedig ez nagyon jól jött, hiszen Szijjártó Péterre rá tudnak mutatni, mint az előző korszak emblematikus figurája, a bűnbak, aki úgymond kiárulta Oroszországnak a nemzetet. Úgyhogy ez a kis közjáték, vagy ez a jelenet így nagyon sok mindent előrevetít az erőviszonyokkal kapcsolatban.
1: Hát azt hiszem, hogy mi is a mai este során előre tudtunk vetíteni talán különböző politikai folyamatokat is akár. Összességében véve egy szavas válasz, hogy mindaz alapján, amiről ma beszélgettünk, mennyire vagytok optimisták?
3: Én optimista vagyok.
2: Mindentől függetlenül én állandóan optimista vagyok.
0: Én is állandóan optimista vagyok, de ez független attól, hogy ki van kormányon éppen.
1: Akkor nagyon szépen köszönjük, hogy eljöttetek.
0: Köszönöm a meghívást.
1: Optimistán és jó hangulatban mentek haza. Még ne állj föl azért, mert a vége főcímet még azért megmutatjuk, és hogy kik azok a kollégák, akik szintén optimistán tekintenek a jövőbe, és készítjük együtt a műsorokat. Önöknek pedig a figyelmet köszönjük, és tartsanak velünk legközelebb is, hiszen természetesen holnap is lesz aktuál, meg a megszokott további műsorok. Úgyhogy minden jót kívánok.

Műsorajánló. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. 5. Már a Spirit FM-en is. Az ATV nagy sikerű politikai vitaműsora Vogyerák Anikóval és vendégeivel. Hallgassa meg, mi az ő véleményük a hét legfontosabb politikai eseményeiről. Minden hétfőn reggel 5-kor a Spirit FM-en. Civil a pályán. 4 vendég, 6 téma a hét legfontosabb eseményeiről Somos Andrással. Kedd reggel 5-kor a Spirit FM-en. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM.

0: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Támogatott tartalom következik. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Egy egész hónapon át, pontosan május 7-e és június 7-e között zajlik majd az 50. jubileumi alkalommal megrendezett Budafok Tétény Tavaszi Művészeti Fesztivál. Ez alkalomból pedig itt van két érintett is velünk a stúdióban, hogy egy kicsit a fesztiválnak a programjáról és egyáltalán a miben létéről beszélgethessünk. Méhész Matus Esztert köszöntöm, a Klauzálház igazgatóját. Jó reggelt kívánok!
2: Kezdjük csak, jó reggelt!
1: És itt van velünk polgármester úr is, Karsai Ferenc. Nagy szeretettel köszöntöm ismét itt a stúdióban. Jóban. Budafok Tétény szinte azt gondolom, hogy egybefort azzal, hogyha programokról és közösségi élményekről van szó, időről időre szoktunk ebben a témában találkozni. Az, hogy most ez a programsorozat egy hónaposá, nem tudom, hogy duzzadt-e, vagy eredetileg is minden alkalommal egy hónapos volt, ez milyen szempontból fontos része a kerület közösségi életének?
3: Hát 50 év, ez az 50. úgyhogy van hagyomány, és nem volt mindig egy hónapos, de azért mindig egy monstre fesztivál. Idősebb, mint a Budapesti Tavaszi Fesztivál, erre nagyon büszkék vagyunk, és a kerületünknek két fontos megkülönböztető jegye van. Az egyik úgy általánosságban a kultúra, erről lesz most itt szó, hiszen 37 helyszínen 67 program zajlik majd ebben az egy hónapban. A másik pedig egy speciális része a kultúrának, ez pedig a pezsgő és borkultúra. Ezeket próbáljuk meg összehangolni, és leginkább most az a feladatunk, hogy országos vagy nemzetközi hírű művészeket és a helyieket, nagyon hál' Istennek nagyon sokan élnek a kerületünkben, akik mind a két kategóriába beleférnek, nos, őket jelenítsük meg, és adjanak egyfajta entitást a településnek. Úgyhogy ezt a feladatot kapta a művelődési központ, és nagyon izgatottan várjuk, hogy mit kínálnak nekünk.
2: Az ország talán egyik legnépszerűbb, vagy a legnépszerűbbek közé tartozó szimfonikus zenekar, a Budafoki Doktányi Zenekar. Láttuk egyébként őket itt a vágóképeken is, nagyon sokfelé játszanak, de hát magában hordozza a kerületnek a nevét is az együttes. Kevés olyan kerület van, ha jól tudom, Budapesten, amelyiknek van egy saját nevével rendelkező zenekar, ráadásul ilyen széles repertoárral és ilyen lelkes közönséggel, de nem csak ők lesznek itt, ők viszont természetesen ott lesznek.
4: Igen, természetesen ők ott lesznek, nagyon büszkék vagyunk mi is a Doknányi Zenekarra, és hagyományosan ők is nyitják meg az egész fesztivált május 7-én, a Hősök és Kalandorok című esttel, ahol Lézerszínházzal is készülünk, ahol pedig bemutatjuk a fesztivál 50 évét, illetve utána egy közös kocintásra is invitáljuk a közösségünket. Igen.
2: Na, de hát aztán itt azért olyan műfaji sokszínűség van, amitől aztán igazán fesztivál a fesztivál, mert itt az irodalomtól kezdve a színpadi előadó művészeteken át a popzenei koncertekig van minden.
4: Abszolút, ez így van. Több kiállítást is megnyitunk, 7-én is, és végig a fesztivál alatt. Lesznek irodalmi estjeink, városi sétáink, szabadtéri programok, a gyermekeknek készülünk mesefesztivállal, meseszínházzal, ahol Bogyó és Babóca világába mennek el, illetve közösségi futást is szervezünk a Dunaparton, Nagy Téténytől egészen Budafokig, úgyhogy rendkívül színes programmal készülünk, és minden korosztályt igyekszünk bevonni.
3: Hogy kapcsolódjak be, bocsánat, mert a kedvencem az a Big Tétény Görgyem, Görkorcsolya bemutató május 9-én. DJ Györe Mix biztosítja a hátteret, a zenei hátteret, és ez nekem korcsolyázó jégkorongos mutam van, úgyhogy ezt semmiképpen se hagyják ki.
1: Igen, izgalmas volt, és pont erre szerettem volna egy kicsit így rácsatlakozni, hogy azért egy hónapon át tartó fesztiválnak a dramaturgiáját úgy összerakni, hogy az végig megfelelő minőségű és mennyiségű figyelemre tartson számot, biztos nem lehetett könnyű. Ez kizárólag kizárólag, vagy elsősorban a hétvégékre összpontosul, vagy ez hétköznapokon is értendő?
4: Hétköznapokon is, hiszen ezt a rengeteg programot nem tudnánk csak hétvégén megvalósítani, úgyhogy hétköznap is, hétvégén is, délelőtt, délután, este, egy nap van, hogy több programunk van, több helyszínen, úgyhogy mindenfélével készülünk, és igen, itt a street art is megjelenik, igazából próbáljuk a fiatalokat is bevonni a művészetek világába, illetve majd a záró hétvégénken, amellett, hogy pincejárat is lesz, nagy koncertekkel készülünk.
3: Hogy kapcsolódjak itt a pincejárattal, hiszen ez is egy 10 éves programsorozatunk, gyakorlatilag minden hónap első szombatja nyitott pincéket jelent a kerületben, és június 6-án pont a hajrában ilyen pincejárati napunk lesz, ahol a bor és pezsgő kultúrát a élő működő pincékben ismerheti meg mindenki, úgyhogy ez egy fontos másik jubileum, ahol abszolút összekapcsolódik a kerület és a kerületi művészek ebben a témában is.
2: Május 7 és június 7 között, tehát az 50. immár az 50. Budafok Tétényi Tavaszi Művészeti Fesztivál. Nyilván az internetes felületeken elérhető a részletes program, keressék ott is, és amint csak tudnak, vegyenek részt.
3: Klauzálház.hu
2: Klauzálház.hu Méhész Matus Eszternek, a Klauzálház igazgatójának és Karsai Ferenc polgármesternek. Köszönjük, megtiszteltek.
1: Köszönjük szépen.
4: Köszönjük szépen.
0: Támogatott tartalmat hallottak.

az interneten bárhol a világon spiritfm.hu. Budapesten az FM 92.9-en. A nagyváros forgatagában, autóban, gyalogosan vagy otthon egy rádió készüléken. Spirit FM.

Műsorajánló. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Érdekli a családtervezés? Tervben a gyermekvállalás? Fontosnak tartja az egészséget? Akkor az ön műsora az életért. A Spirit FM heti műsorában ezekről is szó esik kedden délután 3 órától. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Utazók podcast Mahó Andreával már a Spirit FM-en is. Tartsatok velünk minden hétfőn este 8 órától, hogy hétről hétre megismerjük Andrea vendégeit. A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira. Szakmai mélység, közérthető válaszok. Álláspont. Két hetente, szerdánként, délután 3:30-kor. A Spirit FM-en. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja.

0: évelején már beszéltünk arról, hogy azbeszt szennyezés, elég súlyos azbeszt szennyezés van kibontakozóban Nyugat-Magyarországon, nem függetlenül attól, azoktól az alapanyagoktól, amelyek ausztriai bányákból érkeznek, és most szintet lépett a dolog, Szombathelyen és Kőszegen van, ahol már egészségügyi vészhelyzetet kellett kihirdetni. Simon Gergely, a Greenpeace vegyi anyag szakértője a vendégem. Jó reggelt kívánok!
1: Jó reggelt!
0: Mit tudunk most, és mire lehet számítani a jövőben?
1: Hát mi még januárban kezdtük el föltérképezni, hogy hol lehet ilyen azbeszt, akkor alapvetően Burgenlandban találtunk több ponton, például egy gyors étteremnek a játszóterébe, és akkor volt az ominózus Bozsoki Parkul, ahol bemutattuk mérésekkel igazolva, hogy Magyarországon is jelen van az azbeszt. Ugye akkor számít veszélyes hulladéknak egy ilyen kőzet, hogyha 0,1% fölötti az azbeszt tartalma, mi akkor 50% fölötti értéket mértünk. Bejelentettük még januárban a Vas megyei kormányhivatalnak, és ugye a közelmúltban mutatták be a szombathelyi polgármester hivatallal közösen azt, hogy olyan fokú az érintettség, hogy Szombathelyen egy egész városrész utcáit ezzel borították le, 10-12 utcát, és ugye a mérések azt mutatták, a levegőbe vett mérések, amit ugye nem is tudtak szakszerűen elvégezni, olyan por volt, hogy a munkaegészségügyi határértéknek elérte a 30-szorosát, az ausztriai lakossági biztonsági határértéknek pedig a 300-szorosát a levegőben lévő azbesztros tartalom, és ugye ha azbeszt a levegőbe kerül, akkor veszélyes, és emberi legezhetjük. Szombathelyen még azonosítottak jó pár parkolóhelyet, ahonnan szintén ezekből a bányákból származott a kőzuzalék, és most már több településen is valóban felmerült a gyanú, hogy lehet, hogy szintén ezekből a bányákból, vagy pedig áttételesen magyarországi kereskedőn át jutott oda ez az azbeszt tartalmú kőzet. Tehát az látszik, hogy itt sok milliárdos, de akár sok tízmilliárdos káról van szó, és nagyon gyorsan és nagyon határozottan lépni kell, hiszen az a levegőben van ez az anyag. Úgyhogy, hogy...
0: Most aki abban az utcában lakik? Hát mit csinál? Mazban él? Nem nyitja ki az ablakot?
1: Azt javasolták most az embereknek, hogy szeles időben ne nyissák ki az ablakot, az utcán lehetőleg mazba menjenek, 10 km/h korlátozták. Én szerintem lehet, hogy még az 5 is indokolt lenne azt, amivel lehet haladni az utcákon, és hát nagyon gyorsan elkezdődik egy program arra, hogy hogyan lehetne ezt mentesíteni. Már elkezdték locsolni vízzel, hogyha esetleg egyébként valami habbal megkötnék, vagy növényolajjal locsolják, az még jobb, csak hát nyilván sokkal drágább, mint a víz, csak tartósabb. Az a legfontosabb, hogy ha lehet, fedjék le minden hamarabb, és utána meg, hogyha minél gyorsabban szállítsák el a területről. De hát ugye fel kell térképezni még, hogy hol van. Végtelen sok bejelentést kapunk mi is. Tovább vigyük ezeket
0: nem
1: a hatóságnak.
0: Nem is feltétlenül lehet tudni, hogyha én a kertem, vagy csinálok egy garázsbejárót, és az megrendelem az alapanyagokat, vagy nem én rendelem meg, van erre ember, aki ehhez ért, odahozza, leborítja, elegyengeti, megcsinálja. Nem is biztos, hogy tudom.
1: Persze, ez a fő baj. Azért próbáltunk mi is képeket kitenni arról, hogy ez hogy néz ki.
0: Beton.
1: Hát ezekből ezért kőzuzalék igazából, ugye amikor ilyen murvaszerű kőzuzalék, az a legveszélyesebb, hiszen abból tud felporlódni. Ugye mondom, az azbeszt akkor leginkább veszélyes, hogyha felporlódik, és belélegezzük. És hát,
0: de ezt, bocsánat, ezt máshol is be tudják, tehát egy ilyen kőzuzalékot, az be tudnak dolgozni másfajta burkolatba is. Ez nem feltétlenül biztos, csak is szét van szórva.
1: Hát valószínűleg vissza kell követni azt, hogy a bányákból hova jutott. Egyébként ezt el is próbálták kezdeni Szombathelyen, így találták meg a többi helyszínt is, ez alapján tudnak haladni. Hát ez most egy nagyon nagy munka a hatóságok részéről, önkormányzatok részéről, és utána mentesítés szükséges, és mivel ugye itt az osztrák hatóság adott olyan papírt, hogy az exportálható, ez nem tartalmaz szennyezőanyagot, nem tartalmaz azbesztot, azt gondolom, hogy itt egyértelműen nyilván az osztrák cégek, bányacégek felelőssége az teljesen nyilvánvaló, de még az is lehet, hogy az osztrák hatóságok felelősséget is boncolgatni kéne, akár vissza lehet szállítani Ausztriába ezt. Egyébként Ausztriában se vették komolyan, Burgenlandon is mindenhol szerte találni ezt az anyagot, és hát ugye elképesztő módon emiatt a Greenpeace feljelentést is tett, még a közelmúltban bezárás előtt a tavalyi év végén tartottak egy ilyen munkavédelmi, katasztrófavédelmi gyakorlatot, ahol gyerekeket ástak be mindenféle védőfelszerelés nélkül az aszbesztes területre, pedig találtunk dokumentumokat arra, hogy már 2011-ben ismert volt igazából, hogy ez a kőzuzalék, ez nagy mennyiségben tartalmaz aszbesztet.
0: Na most én tudnék mondani olyan országot, talán még itt Európában is, ahol meglehetős lendriánsággal fogadnak ilyen információkat. De Ausztriáról nagyon nem ez a kép ért bennünk.
1: Több cikk is jelent meg az osztrák sajtóba, ami felveti annak a gyanúját, hogy itt, hogy mondjam, elég szabad.

0: szabálytalan összefonódások történhettek, amelynek a eredménye volt az, hogy megkapták azokat az igazolásokat, papírokat, hogy nincs gond ezzel az aszbeszttel. Ausztriában is áll a bál, ott is szinte naponta minden TV, rádió, újság ezzel foglalkozik, tehát egész biztos, hogy ennek súlyos következménye lesz ott is, hiszen ott is hatalmas tétel, hatalmas összeg ennek az aszbesztnek az eltüntetése, a kármentesítés. És azt látjuk, hogy a magyar hatóság egyébként még hatékonyabban oda is lépett. Tehát januárban bejelentettük, nem mondom, hogy villámgyorsan, de április közepe után kijöttek az eredményekkel, hogy van probléma.
1: Nagyon-nagyon röviden, mióta van Szombathelynek, vagy Kőszegnek, vagy bárhol Vasmegyének az útjain, parkolóiban ez az anyag, ezt lehet-e tudni?
0: Nem, de ez már egy évtizedes probléma, az egész biztos.
1: Simon Gergelynek, a Greenpeace vegyi anyag szakértőjének köszönöm, remélem lesznek pozitív fejlemények is, mi hamarabb, akkor is várjuk majd ide.
0: Így várjuk, köszönöm.
1: Önöknek pedig köszönöm szépen a figyelmet, amellyel kísértek bennünket reggel óta. Holnap is itt leszünk újra a Startban, várom majd önöket. Mindenkinek addig is szép napot kívánok.

ha azt is, hogy mégsem. Ő a fogságban meghal, ha meghalsz is érte. És ha megkapod, attól csak a hiánya nő. Vele betelni nem tudsz, mert ő az a lány.

0: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
2: Magyar Péter szerint hatalmas összegeket próbálnak külföldre menekíteni a NER-hez köthető oligarchák és politikusok. Közben az Orbán kormány nem engedélyezte a NAV-nak, hogy akár 90 napra felfüggessze a gyanús utalásokat. Jó estét kívánok, ez az Aktuál. Mutatjuk a részleteket.
3: Eredményes tárgyalásról számolt be Magyar Péter, miután találkozott az Európai Bizottság elnökével. A Tisza elnöke hozzátette, hamarosan érkezhetnek az uniós források Magyarországra. Liberális kormányzás és nemzeti ellenzék, ez az új felállás. Orbán Viktor ezt írta a pártagoknak címzett levelében. A leköszönő miniszterelnök teljes megújulás hirdetett. Október 22-én nyilvánosságra hozzák az ügynök aktákat. A privatizációs visszaélések feltárására pedig vizsgálóbizottság alakul. Mai vendégeink Hoffmann Tamás, nemzetközi jogász. Lánci Richard, az N1 TV és az Alfa Hír főszerkesztője. Vető Balázs, szociológus, a Forrás Társadalomkutató Intézet alapítója.
0: Ez az Aktuál. A stúdióban Szlazsászki Ferenc.
4: Gyors. Szóval
2: kezdjük a NAV kérdésével, amely ma így szól. Ön egyetért vele, hogy ősztől nyilvánossá és kutathatóvá teszik az ügynök aktákat? Válaszadóink 94%-a írta, hogy igen, egyetért, és 6%-a ellenzi ezt a javaslatot. Márpedig minden bizonnyal ez fog történni, mégpedig konkrétan október 22-én, legalábbis ezt ígéri Magyar Péter. Majd visszatérünk a szavazásra, úgyhogy még szavazzanak bátran, fordítsanak az arányokon, ha úgy érzik, és majd mutatok néhány kommentet, de most nem ezzel a témával kezdünk, hanem azzal, hogy a megválasztott miniszterelnök szerint sok milliárd forintot próbálnak külföldre menekíteni neres oligarchák és politikusok.
5: Magyar Péter szerint a leköszönő kormány nem teszi lehetővé, hogy a NAV akár 90 napra is fel tudja függeszteni a pénzmosás gyanúja miatt ideiglenesen zárolt utalásokat. Erről brüsszeli tárgyalására tartva beszélt a leendő miniszterelnök, aki úgy tudja, hogy a döntést a mai kormányülésen hozta meg Orbán Viktor. Magyar Péter állítja, a banki információik vannak arról, hogy sok milliárd forintot akarnak kimenekíteni Dél-Amerikába és Ázsiába a NER-hez köthető oligarchák és politikusok.
2: Köszöntelek benneteket én is személyesen a stúdióban. Mielőtt belevágnánk ebbe a témába, 17 nap telt el a választás óta, változott bármilyen módon az életérzésetek?
6: Nem. Tehát van egy olyan fajta változás 16 év után, ami szerintem nagyon sok embernek igénye volt, ezt megmutatták egyébként a választási számok is, és nagyon az elején vagyunk még a történetnek, tehát hogy mi lesz, senki nem tudja, bizakodó mindenki, hogy végre egy olyan európai stílusú országban fogunk élni, amiben mondjuk nem az van, hogy mondjuk Lánci Tamás, a szuverenitásvédelmi hivatal elnöke azt mondja, hogy hát a bíróság nem vizsgálhatja az ő megállapításaikat, mert hogy az nem vizsgálható, mert hogy annak a szavahihetőségét, meg a tényszerűségét azt bíróság nem tudja vizsgálni, mert az egy olyan exakt módon lett előállítva, amit hát egy ilyen bíróság nem tud vizsgálni. Tehát, hogy ezek a teljes blőd hülyeségek egyébként, amik elhangzanak, meg az NDK béka emberek mindenhol természetesen.
2: De mindezek megszűnt, de mégsem változtatott alapvetően az életérzésed. Tamás?
7: Hát én a választások előtt is már úgy gondoltam, hogy csak a lánciaiankat veszíthetjük el, és úgy tűnik, hogy ez sikerülni is fog.
6: Csak engem?
7: Igen, ezért is mutattam rád éppen.
2: Csak névrokonok vagytok.
6: Igen.
7: Minden esetre nekem speciál úgy tűnik, hogy elég jelentősen fog változni az életem, mert én két helyen dolgozom. Az egyik a Corvinus Egyetem, amit elsőként alakítottak át ugye erre a fantasztikus úgynevezett kekvára, ami egy egészen egyedülálló jogi megoldás, ami úgy magán, hogy egyben köz, viszont cserébe nem tudunk Európai Uniós forrásokhoz hozzáférni. Mellette a jogtudományi intézetben...
6: De legalább az Erasmus megmaradt. Ja, nem.
7: Ja, nem annyira. Viszont mellette a jogtudományi intézetben is dolgozom, amit 2019 óta talán már 6-szor alakítottak át különböző intézményi keretek között. Nekünk van is fönn egy papírunk, ami föl van írva, hogy intézetünk jelenlegi neve, és akkor mindig ki van húzva, és alatta ott van a jelenlegi. És úgy tűnik, hogy lehet, hogy visszakerülünk az MTA-hoz, ahonnan minket elszakítottak 2018-ban. Úgyhogy jelenleg elég nagy változások elé nézünk, ami számomra meglehetősen pozitívnak tűnik.
2: Balázs?
4: Nekem gyakorlatilag már a választások előtti hónapokban is, de visszatért a szakmám. Tehát az van, hogy a politikáról az emberek beszélnek, a politika zajlik, nem az van, hogy a kormány csinál valamit, és akkor az csinálva van, és nem történik semmi más. Tehát, hogy kvázi egy ilyen polgári típusú demokráciát kezdünk látni, ahol az állampolgároknak véleménye van, ezt elmondják, érdekli őket a politika, és közben vannak politikusok, akik mondanak valamit, vannak más politikusok, akik erre reagálnak, tehát hogy úgymond tényleg, tehát pezseg a politika, és ez egyébként egy jelentős változás.
2: Akkor nézzük az adott témát, szerintetek tényleg zajlik már vagyonkimentés, vagy arról van szó, amit Magyar Péter már többször meghúzott, hogy egy elővágásszerűen bemondja, hogy a kormány előrehozott választást akar, aztán abból nem lett semmi, de tényleg terveztek, vagy hogy átalakítják, visszalakítják a választási rendszert, ebből nem lett semmi, de tényleg gondolkodtak rajta. Szóval, hogy van vagyonkimentés, vagy megint egy elővágásról beszélhetünk?
6: De most már a Mészáros Lőrincot nem láttam megnyilatkozni. A Mészáros csoport ad ki közleményeket, de most nem tudom, hogy ők itt belföldön vannak, vagy ideiglenesen hazánkon kívül tartózkodnak, vagy nem tudjuk egyébként. Nem,
7: hát egy levelet küldött azért.
6: Egy levelet, hát igen. Szilágyi Erzsébet levelét megírta, hogy ne. De ha belegondolunk egyébként a nagy játékosok közül, a legtöbb nem nagyon látható egyébként, tehát hogy valaki elkapja az utcán, vagy valahova elmegy valami hivatalos rendezvényre. Tehát nincs az, hogy most így meg lehet őket nyilatkoztatni, hogy uraim, akkor most mi lesz a továbbiakban a cégekkel. Annyit megtudtuk, hogy Mészáros Lőrinci a TV2 például. Tehát, hogy hosszú találgatások és nehéz, fájdalmas, vívódó kérdések után megtudtuk a választ, hogy jövi a TV2, de nem adják el. Tehát, hogy
2: azt is megtudtuk, hogy 60 ezer embernek ad munkát.
6: Igen, igen. Ezt tudtuk korábban is egyébként, tehát hogy olyan cégcsoport van a háta mögött, ez nem is kérdéses, hogy zajlik-e vagyonkimentés, hát nem hiszem, hogy ha vannak olyan vagyonok, amiknek a megszerzése nem olyan úton történt, ami könnyedén papírozható, akkor hát lehet, hogy vannak vagyonkimentések. Nem tudni, de azért van rá, ahogy szokták mondani, van rá sansz.
2: És milyen országokba lehet menekíteni vagyont úgy, hogy az ott biztonságban maradjon?
7: Hát itt alapvetően azt hiszem, az elsődleges célkitűzés egy ilyen esetben az, hogy olyan országba menjenek, ahol személyes jó politikai kapcsolatot ápolnak a vezetőséggel, mármint a korábbi NER személyes kapcsolatai.
6: Tehát Csád.
7: Hát Csádba pont nem vinném a pénzemet, ott elég érdekes dolgok történnek jelen pillanatban is, de alapvetően bizonyos latin-amerikai országokba lehet, hogy érdemes vinni a pénzt. Nyilván mindig vannak ezek a különböző érdekes csendes óceániai mini szigetállamok, amelyeknek hát mind az adó, mind a bankrendszere hát nagyon sajátos. De ugye itt mindig az a probléma, hogy soha nem lehet tudni, hogy hogyan változik a politikai berendezkedés, mert egy másodperc alatt ezek az adatok és ezek az összegek nyilvánosságra léphetnek ki. Gondoljunk az úgynevezett Panama Papers-re néhány évvel ezelőtt, amikor hirtelen kiderült, hogy ezekből az adóparadicsomokból is hirtelen kiszivároghatnak adatok. Én azt gondolom egyébként, hogyha a NER-elitnek volt esze, és voltak olyan, nem biztos, hogy törvényesen megszerzett összegek, amelyeket ki akartak menekíteni, akkor azt már korábban elkezdték. Tehát azért az furcsa lenne, hogyha tényleg ennyire ostobák voltak, hogy csak az utolsó pillanat után kezdenek el menekíteni. Tehát azért ne felejtsük el, hogy Tiborcék mindig a választások előtt mentek külföldre. Már 4 évvel ezelőtt is hirtelen Spanyolországban szerettek volna élni, most pedig hirtelen az Egyesült Államokban szeretnének élni, mindig pont a választások előtt.
2: Továbbtanulási céllal ez 4 éve is így volt, meg most is.
7: Hát ők nagyon szeretnek tanulni egyébként, ez egy nagyon dicséretes dolog, de ami még dicséretesebb dolog, hogy Tiborc elsősorban ingatlanba fektetett, amit nem lehet külföldre vinni.
2: Balázs, szerinted megbecsülhető, hogy mekkora az az összeg, amiről most beszélünk? Mekkora az a vagyon, amit vagy akarnak, vagy nem akarnak biztonságosabb helyre vinni?
4: Ugye ebbe van egy, nem is vita, hanem inkább egy ilyen tippelgetés közgazdászok, jogi szakértők között, hogy ez ez akár egyébként a több ezer milliárdot, vagy akár tízezer milliárdot is elérheti, ami a 16 év alatt felhalmozódott. És egyébként láthatóan ezt tényleg megkezdték a választások előtt. Ugye már akkor kijöttek azok a hírek, hogy Mészáros Lőrinc a kulcs cégeinek a bankszámláit kezdi el kiüríteni, hogy milyen utalások mennek, milyen cégek. Tehát, hogy egyszerűen látszott, hogy valamire készülnek, azonban minden, amit azóta látunk, mind a Fidesztől politikailag, mind a NER-nek az elitjétől, vagy a körülöttük lévő tábortól, hogy azért ez tényleg végül sokként érte őket, hogy mi történt. És valószínűleg egyébként arra nem számítottak, hogy ilyen mértékű lesz a probléma, és egyébként abból pedig Magyar Péter már a választás előtt se csinált titkot, hogy hát erre figyelni fog.
2: Egyébként ebből a szempontból van jelentősége a kétharmados Tisza többségnek? Ha csak feles Tisza többség lenne, akkor kevésbé volna aggódni valójuk azoknak, akiknek van?
6: Hát csak belegondolunk, hogy az alapítványokban, amiben be van téve mondjuk a MOL részvénypakett, meg a egész Richter, most meg nem mondom, melyik, aki most bejelentette, hogy nem fizeti ki
4: a Richter
6: részvénypakett, meg nem tudom hány ingatlan, meg nem tudom hány fajta ilyen állami vagyonrész. Hát azokat kétharmad nélkül nem nagyon lehetne onnan kipecázni egyébként, mert ráadásul ezek az alapítványok úgy működnek, hogy a jelenlegi szabályzatok szerint elhalálozás után lehet új tagot választani, és az eredeti tagok választanak új tagot, és a tagok egyébként a kuratóriumban azok fideszesek, tehát hogy az a legszebb ebbe az egész alapítványi rendszerbe, amiben kitolták egyébként az állami vagyonrészeket, hogy ez kétharmad nélkül nem lehetne visszarángatni valahogy az állami tulajdoni felügyeletbe, tehát hogy
2: így viszont fontos. Nagyon könnyű, nem? Talán hát te beszéltél erről, Tamás, nem?
6: Annyira nem könnyű, de könnyebb.
7: Igen, hát egész biztos vagyok benne, hogy a kekvák meg fognak szűnni a nyár végéig. Ugye ez egyike annak az úgynevezett 27 ilyen szuper mérföldnek, amit kitűztek ahhoz, hogy az Európai Uniós pénzeket visszakapjuk. És hát a kétharmados többség tényleg lehetővé teszi a komplett alkotmányos intézményrendszer átalakítását rendkívül könnyen. És azért már bizonyos dolgok csodákra képesek. Tehát most látjuk azt, hogy tényleg eltelt 17 nap, és az ügyészség hirtelen felfedez olyan tényállásokat, amelyek eddig ilyen tetszhalott állapotban szunnyadtak a BTK-ban, mint a hivatali visszaélés. Tehát ezek egyébként eddig is benne voltak a BTK-ban, de az én személyes elméletem az, hogy valószínűleg összeragadhattak lapok a BTK-ban eddig. És most szétjöttek, és hirtelen meglátták, hogy na hát hivatali visszaélés című bűncselekmény is van a BTK-ban. Hivatali vesztegetés, és más ehhez hasonló dolgok, mert hirtelen elindultak ezek az eljárások. Na most képzeljük el, hogy még mennyi eljárás fog elindulni, ha mondjuk az felálló új kormány hirtelen a kormány alá rendeli az ügyészséget, és nem az lesz a legfőbb ügyész, és mondjuk nem fog a legfőbb ügyészségen dolgozni mondjuk Kövér László fia és más hasonló emberek, akik most egyébként ott dolgoznak.
2: Bár róla azt mondta valaki, mert nem tudom ki, hogy nagyon korrekt módon végzi a munkáját.
7: Könnyen lehet, minden esetre vannak, akik nem biztos, hogy 100%-ig korrekt módon végzik a munkájukat, amit szerintem bizonyít az, hogy most hirtelen megtátosodtak.
2: Igen, mondok is egy hírt a kedves nézőknek, ha nem hallották, Sára Botond budapesti főispánt kihallgatták korrupciós bűncselekmények gyanújával ezzel kapcsolatban. 70 ezer forint értékben fogadott el bort bizonyos vállalkozóktól, akik azt hiszem nepáli vagy valamilyen ázsiai vendégmunkások behozatalára kértek, vagy ehhez kértek segítséget tőle. Balázs, szerinted ez már az új szelek egyik fuvallata, hogy Sára Botondot kihallgatják, és gyanú van ellene?
4: Hát egyébként tényleg azt látni, hogy mióta a korábbi ellenzék kétharmados győzelmet aratott a választáson, azóta tényleg így megindultak ezek a dolgok, és most nyilván önmagában, tehát szerintem azért gondoljuk, hogy Sára Botond és az ő körülötte lévő korrupciónak nem a bor volt a legnagyobb tétele, de hát lássuk be, Al Capone-t sem azokért ítélték el végül.
6: Adócsalás
4: volt a dolog. Tehát hogy az viszont biztos, hogy a társadalom egyértelműen felhatalmazta a Tiszát arra, hogy már pedig ezekbe ő neki rendet kell tennie, és ez a felhatalmazás egyébként egyben felelősség is. Tehát, hogy ez feladatként és elvárásként ott van és az újonnan megalakuló kormánynak.
7: És bocsánat, csak egyetlen egy megjegyzés. Tehát ne felejtjük el, hogy az elmúlt több mint másfél évtizedben teljesen normális volt az, hogy a miniszterelnök helyettes barátaitól milliós vadászatokat kap ajándékba. nem egyet, nem kettőt, nem hármat, hanem rendszeresen. Tehát, hogyha összeadnánk, akkor valószínűleg több 10 millió forint értékben kapott ajándékba vadászatot. És ez volt eddig a norma. Nem biztos, hogy nem fognak találni más fideszes politikusoknál is akár jelentősebb visszaéléseket, ha ezen a nyomvonalon elindulnak.
6: Bár Semjén Zsolt a vége felé, inkább a közepe felé a 16 évnek, mikor megkérdeztük, akkor azt mondta, hogy hát most már minden nagy vadat kilőtt, amit szeretett volna, de hogyha valaki felajánlaná, akkor egy jeges medvevadászatot azt nem tudna visszautasítani. Úgyhogy azóta lehet, hogy volt jeges. Bár azért tudtuk volna, hogyha lett volna jeges medve, mert...
4: Bemutatták volna.
6: Hát legalább egy helikopteres reptetés, ugye ha a szarvasnál megvolt, akkor gondolom a jeges medvén is valami, vagy valami ratrakkal szállítás, tehát hogy valami izgalmas epizódot csak kaptunk volna, de azért mondom, hogy a többi vadra már azt mondta, hogy az megvan, tehát egy jeges medve volt a nagy vágya még, tehát ő is érezte, hogy van egy határ, tehát hogy visszafogottabbá vált.
2: Mert szerintem komolyabb gondok is borzolhatják az idegrendszer, de erre majd még visszatérünk egy adott pillanatban. Most azzal mennénk tovább, hogy Magyar Péter szerint már májusban megszülethet a megállapodás az Európai Unióval, és megnyílhatnak a pénzcsapok.
5: Magyar Péter rendkívül konstruktív és eredményes tárgyalást folytatott az Európai Bizottság elnökével. Ezt a leendő kormányfő mondta, akit Brüsszelben fogadott Ursula von der Leyen. Magyar Péter hozzátette, megállapodtak abban, hogy immár miniszterelnökként a május 25-i héten visszatér Brüsszelbe, hogy megkössék a politikai megállapodást, ami ahhoz szükséges, hogy Magyarország hozzájusson az eddig blokkolt sok ezer milliárd forintos uniós forráshoz. A megválasztott miniszterelnök szerint az EU nem támaszt olyan feltételeket, amelyek ellentétesek lennének a magyar érdekekkel.
2: Nagyon sok információ elhangzott ebben a rövid kis videóban. Mennyi az a nagyon sok, illetve hát én úgy tudom, hogy 20 milliárd euró van befagyasztva, az 8000 milliárd körülbelül forintban. Mennyit lehet ebből hazahozni szerintetek, nemzetközi jogász?
7: Hát ez egy nehéz kérdés. Ugye itt azért konkrét projekteket kell majd benyújtani, tehát ez nem úgy néz ki, hogy a pénzt kapjuk meg önmagában, hanem ezeket meghatározott célokra fogják átutalni. Nem lehetetlen, hogy valamennyi befagyasztott pénzt meg fogjuk kapni. Kicsit azért... Nem voltam 100%-ban meggyőződve arról, hogy már májusban megkapjuk az egész összeget. Azért most fog majd csak tényleg elkezdeni hatalmat gyakorolni az új kormány. Nekem furcsa lenne, hogyha az Európai Unió ennyire gyorsan ebbe belemenne, de nem lehetetlen. Mindenesetre én biztos vagyok benne, hogy sikerül megállapodásra jutni az Európai Unióval. Az Európai Uniónak érdeke az, hogy Orbán bukása után az új kormányt tejben vajban füröztesse. Mert az Európai Unió nem akarja azt, hogy Orbán a belátható időn belül visszatérjen, illetve hát itt van elrettentő példának Orbán sorsa a többieknek, akik esetleg hasonló módon próbálnak szabotálni az unió munkáját. Tehát politikai szempontból az lenne a bölcs döntés, hogyha megkapnánk minél gyorsabban a pénz minél nagyobb részét, mert ez egy pozitív példa azoknak, akik együttműködnek az Európai Unióval, illetve elrettentő példa azoknak, akik nem működnek együtt az Európai Unióval.
2: És hogy lehet ezek után az Európai Uniót, Brüsszelt úgy keretezni ezzel a csúnya szóval élve, hogy eddig tette a Fidesz, hogy az egyik legfőbb ellenségünk?
4: Hát azt hiszem, hogy ez lesz a legfontosabb eredménye társadalmi értelemben ennek az egésznek, hogy kvázi azzal az ellenségképpel le lehet számolni, hogy az Unió el akarja veszélyteni Magyarországot, mert hát minden birodalom el akarta veszélyteni mindig Magyarországot. Tehát, hogy kvázi az lesz tényszerűen bizonyítva, hogy az Európai Unió az Magyarország oldalán áll, és az Európai Unió segíteni akarja Magyarországot. Nyilvánvalóan ennek egyébként, hogy ez valóban működni tudjon, ennek az is a lényege, ahogy említetted, hogy ezeket a forrásokat hogy használják fel. Mert hogyha ezeket valamilyen fiókból előásott régi projektekre, csak hogy gyorsan meg legyen lepapírozzák, és ennek nem lesz valódi társadalmi hatása abban az értelemben, hogy beindítsa a gazdaságot, felpörgesse a növekedést, akkor ez egy egyszeri infúzió lesz, ami egy kicsit javítja a hangulatot, de hosszú távon akkor ez probléma.
2: Tehát most nem arról beszélünk, hogy nem lopják el, hanem nem lopják el, de ráadásul jó helyre is
4: de adják. Jól kell felhasználni, pontosan.
2: És erre megvan a képesség szerintetek a most felálló kormányban az eddigi megismert miniszterjelölteket nézve?
6: Hát szerintem gyakorlatban látjuk majd a képességeket a politikusoknak, hogy fog ez működni, és a pénzek felhasználását. Mindenki azért helyezte beléjük 3,3 millió ember a bizalmát, mert arra számít, hogy azért hát annál jobban lehet csinálni, mint ahogy az Orbán kormányban ez ment. Tehát, hogy én is voltam 10 évvel ezelőtt olyan roma kulturális központnál, ami 500 millió forintból épült, és egy kádárkocka volt, úgy nagyjából kipofozva. És arra költöttek 500 milliót. Voltam inkubátorházba 800 millióért, ami a ház helyén volt egy földterület, amire ki volt dobálva két autószerelő bűhelynek a szemete. Tehát, hogy láttunk ilyen beruházásokat, tehát, hogy ennél azért határozottabban, sőt, klasszisokkal jobban lehet csinálni egyébként. És várhatóan Manfred Weber is tette erre utalást egyébként, hogy ők pozitívan akarják tolni a Tisza kormányt, mármint úgy, hogy ha kell, akkor még segítenek összegekkel, még adnak támogatást, még azért, hogy tudjanak felzárkózni, és mutassanak példát abban, hogy fel lehet használni jól is ezeket az összegeket.
7: Itt két megjegyzést tennék zárójelben hozzá. Egyébként teljesen egyetértek mindennel, ami elhangzott. Az egyik az, hogy azért minisztériumok egy részes irgalmas állapotban van. Tehát most a külügyminisztérium helyzetét szerintem mindenki tudja, ami gyakorlatilag egy ilyen futszálminisztériummá változott át, ahol tényleg egészen elképesztő szintű dilettantizmus uralkodott az elmúlt időszakban. Na most az a baj, hogy viszont amíg a minisztériumok nincsenek normális állapotban, addig az államigazgatás nem működik jól. Tehát normálisan helyrehozni bizonyos minisztériumokat azért idő lesz, és addig nem fog igazán jól működni az államigazgatás, de remélhetőleg jobban, mint ahogy eddig működött, de azért csodákat ne várjunk, mert ez egy folyamat. Tehát itt azért új embereket kell találni, azoknak az új embereknek bele kell tanulniuk a munkába, fel kell épülni ennek a hivatali hierarchiának. Tehát ez egy nehéz és munka lesz, ami nem varázsütésszerűen hozza meg az eredményét. A második dolog viszont az, hogy ugye Magyar Péter az egyik legfőbb választási ígéretének tette azt, hogy csatlakozni fogunk az Európai Unió ügyészségéhez. És ez viszont óriási jelentőségű, hiszen az elmúlt megint 16 évben Magyarországon komplett korrupciós hálózatok alakultak ki arra, hogy hogyan lehet minél jobban ellopni az Európai Uniós pénzt. Na most, hogyha az Európai Unió ügyészség ugye felügyeli ezt a folyamatot, akkor ez biztos, hogy jelentősen vissza fog esni. És azért azt gondolom, hogy ez már önmagában nagyon pozitív hatással jár majd Magyarországon.
2: Itt volna egy fontos kérdésem, ha belépünk az Európai Uniós ügyészségbe, akkor onnantól indulhatnak a vizsgálatok, vagy pedig korábbi ügyeket is elővehet?
7: 2017-től.
2: Tehát ez elég nagy kockázat azért számos jelentős szereplő számára.
7: Hát a kormányra nem, részben nem kockázat.
2: Úgy értem, hogy az eddig uniós pénzekből gyarapodó vállalkozások számára, tehát hogy nem 26-ban indulhatnak, a 26-tól kezdődő projekteket vizsgálhatnak, hanem korábbi.
7: Magyarországon hány politikai szereplőnek van olyan háza, ami Európai Uniós támogatásból épült, és eredetileg ugye elméletileg mondjuk vendégfogadó funkciót kellett volna, hogy betöltsön, de hogy nem hirtelen egy politikai szereplőnek a magánotthona lett. Hát bizony, ha ezeket elkezdik kivizsgálni, akkor lehet, hogy azt fogják találni, hogy itt visszaéltek az Európai Uniós támogatásokkal, de én azért nem fogok könnyet hullajtani értük.
2: Persze nem is ezért kérdeztem, csak jó tudni, hogy honnan indul majd a történet. Balázs, még hozzád egy kérdés. Magyar Péter hangsúlyozta, hogy semmilyen nemzeti érdeket nem sértenek az uniós elvárások. Itt mire célozhat, mit sérthetnének?
4: Hát ugye ez az Orbán kormánynak volt egy toposza, hogy az Európai Unió minden egyes pillanatban Magyarország szuverenitását veszélyezteti azzal, hogy például jogszabályi előírásokhoz köti az uniós pénzek felhasználását, annak a módját. Tehát gyakorlatilag ugye az orbáni retorikában az volt a Magyarország érdekeinek sérelme, hogy az unió nem engedi korlátlanul ellopni ezeket a pénzeket. Tehát, hogy és ez valójában egyébként lássuk be, valójában a magyar érdek pontosan az, hogy ezek úgy legyenek felhasználva, hogy ne ellopva legyenek, hanem az ország növekedése érdekében legyenek felhasználva. Tehát ebben az értelemben nagyon könnyű megoldani azt, hogy a magyar érdekek ne sérüljenek az unióval kapcsolatban. És egyébként a másik, hogy hát mi az Európai Unió tagjai vagyunk, ott egyébként szabályok és megállapodások kötik azt, hogy Magyarország érdekei hogyan érvényesülnek az Európai Unióba, és ugye ez egy olyan közösség, ami ugye az együttműködés alapján áll, vagyis a tagok érdekei pont. Tehát a tagok érdekei, ha tudnak sérülni, akkor azt egyébként meg lehet beszélni. Ugye az Orbán kormány logikája mindig az volt, hogy ő nem megbeszélte, hanem vagy duzzogott a sarokba, vagy pedig ugye vétózott, mert ezzel próbálta kizsarolni az érdekeit.
7: Annyit azért hozzátennék, hogy van olyan, hogy sérülnek a nemzeti érdekek. Itt azért 27 tagállamnak kell mind az összes nemzeti érdekét egyeztetniük. Sosincs olyan kompromisszum, ami mindenki számára megfelelő. Ugye szokták azt mondani, hogy a szerződés az írásban foglalt egyetemértés. Ugye miért? Mert egy kompromisszumot kell kötni, amiben bizony néha van, hogy nekünk kell engednünk, és bizonyos érdekeink bizonyos mértékben sérülnek, de a lényeg az, hogy összességében nyerjünk ezen a bolton. Tehát olyan nincs, hogy mindig a mi érdekeinket fogja a komplett Európai Unió figyelembe venni, mert van egy uniós összérdek, és más uniós országoknak is van érdeke. De jó politikával el lehet azt érni, hogyha néha vannak minimális érdeksérelmeink, akkor azok ne legyenek jelentősek.
2: Igen, hát a bizottság elnök azt mondta, hogy nagyon bizakodó a magyar uniós együttműködés jövővel kapcsolatban. Ennyi fért az első részbe, kedves nézők, mindjárt jön a reklám, és utána megbeszéljük az ügynök akták nyitását, a privatizáció felülvizsgálatát, illetve a Fidesz megújítását, ami jelenleg ott tart, hogy lesz egy liberális kormány, és lesz a nemzeti ellenzék.

Műsorajánló. Kultúra. Az egyetlen naponta jelentkező kulturális magazin. Mit néz? Mit olvas? Mit hallgas? Ajánlatok a kultúra világából minden hétköznap kétszer, 9 és 17 órakor. Kultúra. Róna Jegondal a Spirit FM-en. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, 5 perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Gabra Gábor, Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jegerzuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira. Szakmai mélység, közérthető válaszok. Álláspont. Két hetente, szerdánként, délután 3:30-kor. A Spirit FM-en. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegondal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Az ATV hétvégi hírösszefoglalója a Spirit FM-en. A Spirit FM-en.

0: kivetett vámot, és katonákat von ki Európából. Magyar Péter kormánybiztosnak kérte fel Rost Andreát és Radnai Márkot. Előbbi a magyar zenekultúráért lesz felelős az új kabinetben, utóbbi az emberséges és működő Magyarországért. A leendő miniszterelnök Facebook posztban közölte, a Tisza kormány létrehozza a Működő és Emberséges Magyarország intézetet. Az intézmény működési ideje 5 évre szólna, felhatalmazása a javaslattételre korlátozódik. Ennek felállítását Magyar Péter szerint az indokolja, hogy a problémák kezelésére a társadalom bevonására van szükség. Az intézet működésének fókuszában a tudás és a részvétel áll majd. Feladata az állampolgári tapasztalatok rendszerezése és a társadalmi részvétel jó gyakorlatainak megvizsgálása lesz. A teljes nemzeti kulturális alaphálózat átvilágítását ígéri Tar Zoltán lendő kulturális miniszter azután, hogy egyre több részlet jelenik meg az NKA 17 milliárdos választásokat megelőző pénzosztásáról. Ennek az összegnek jelentős részét olyan művészek kapták meg, akik kampányoltak az Orbán kormány mellett. Hankó Balázs leköszönő kulturális miniszter az Egyenes beszédben azt mondta, a kulturális döntések ízlésbéli kérdések és jogszerűen jártak el. Közben híradó megtudta, hogy Vinyánszky Attila is már napokkal ezelőtt lemondott az NKA bizottsági tagságáról.
1: Tóth Gabi énekével indult el a Fidesz 2026-os kongresszusa január elején. Nemrég derült ki, hogy az énekesnő és párjának közös cége 9 millió forintot kapott, Tóth Gabi pedig külön 5 millió forintot. De nem hagyták az útszélén Gáspár Győzőt, Pityinger Lászlót sem. 5 millió forintos egyedi támogatást kaptak. Pataki Attila cége 150 millió forint támogatásban részesült.
2: Ezek a támogatások kifejezetten választás előtt kerültek megítélésre.
1: Először Molnár Áron színész aktivista számolt be arról, hogy tud egy olyan állami helyről, ahol több mint 17 milliárd forintot osztott ki a Fidesz a gazdasági, közéleti és művészeti holdudvarának.
3: Kulturális döntések, ízlésbéli kérdések.
1: A leköszönő kulturális és innovációs miniszter az Egyenes beszéd című műsorba védelmébe vette az NKA-s több milliárd forintnyi támogatásokat.
4: Ön tudja, hogy kis oda Földházi Balázs?
3: Nem.
4: Ezt gondoltam. Zenei körművészeti Kft.?
3: Nem.
4: Ez érdekes, adott nekik 500 millió forintot. Vagy hát neki. Február 26-án jegyezték be ezt a céget, március első hetében kaptak 500 milliót, fél milliárd forint támogatást. Ő Mága Zoltán fotósa.
3: Igen, egy olyan támogatás ez, amely támogatás az országban számos helyen, Mága Zoltán és Mága Zoltán művészei által történő produkció.
4: A fotós. Nem Mága Zoltán művészei, de Mága Zoltán
3: igen,
4: fotósa.
3: De innentől meg kell nézni, hogy mi az adott pályázatnak a leírása.
1: Hankó Balázs a felsorolt, meglehetősen furcsa esetek ellenére is kitartott amellett, hogy jogszerűen jártak el.
3: Ugye azt kell tudni, hogy a Nemzeti Kulturális Alap céljának megfelelő pályázatok voltak, hiszen kiemelt kulturális programokat, hiszen olyan kulturális programokat támogattak, amelyek a közösségépítés szolgálják.
5: Leesett az álom, hogy milyen pénzek mentek és kiknek mentek.
1: Az NKA kollégiumait ellenőrző bizottság tagja, a Nemzeti Színház igazgatója Vinyánszky Attila azt mondta, őt is érték meglepetések az elmúlt napokban, és arra a kérdésre, hogy valóban felelőtlenek voltak-e ezek a pénzosztások, így válaszolt.
5: Azt kell, hogy mondjam, hogy igen. Azt kell, hogy mondjam, igen, mert különben hazudnék, tehát muszáj, hogy ezt mondjam. És olyan értelemben fáj az egész, mert az ember nevét adja hozzá. Ott van a kulturális alapnál, és az én nevemet írják ki, miközben én nem tudok.
1: Közben Vinyánszky Attila híradónknak megerősítette, hogy ő is lemondott az NKA bizottsági tagságáról. Azt is elárult, hogy az utolsó két gyűlésen már ott sem volt. A lemondása egy héten belül történt. Molnár Áron közben egy belsős, NKA-s levelezést hozott nyilvánosságra, ami alapján felmerül a gyanú, hogy az NKA egyes döntéseinek közzététele tudatosan késve történt.
6: Nézzétek csak meg az e-mailben lévő dátumot. A belső e-mailekből az látszik, hogy 2026. március 3-án főigazgatói utasítás érkezett az NKTK, vagyis a Nemzeti Kulturális Támogatás Kezelő munkatársa részére. Egyenlőre ne tegyék közzé a miniszteri döntéseket. Fontos kiemelni, hogy ezek a döntések csak az én megszólalásom után kerültek fel az NKA oldalára. Ez egyértelműen törvényellenes.
1: A Hagyományok Házát vezető Bút Miklós is lemondott az NKA bizottsági tagságáról Bán László után. Azok ugyanaz, Bút sem kíván szakmai

0: legitimációt adni olyan működéshez, amelyben a döntéshozatal, a közzététel és az ellenőrzés alapvető feltételei sérültek. Bán a Válasz Online-nak pedig azt mondta, átverték őket. Kerestük Bán Lászlót, de nem értük utol. Tar Zoltán, a Tisza kormány miniszterjelöltje az ügy kapcsán úgy vélekedett, egyre erősebb bizonyosságuk kezd lenni arról, hogy a kulturális támogatások rendszere a politikai hűbérrendszer és a burkolt kampányfinanszírozás eszközévé züllött. A leendő kulturális miniszter a teljes NKA hálózat átvilágítását ígéri, szerinte a felelősségre vonás elkerülhetetlen. Azt ígéri, a kultúrát visszaadják azoknak, akiket illet, az alkotóknak és a magyar embereknek.
1: Több száz milliárd forintnyi uniós forrás vesztéssel járhat, hogy a kormány visszavonta több beruházás tenderét, írja a leendő közlekedési miniszter. Vitézi Dávid szerint a távozó Lázár János a Debrecen-Nyíregyháza vasútvonal fejlesztésére, a budapesti körvasút Népliget állomására, illetve a ferencvárosi szakasz korszerűsítésére vonatkozó kivitelezési tendereket törölte. Ezáltal a rövidesen hivatalba lépő kormány újabb 280 milliárd forint uniós forrásvesztés reális veszélyét kapja a nyakába elődjétől, tette hozzá a közlekedési tárca várományosa. A leköszönő kabinet nem hajtja végre az Európai Unió bíróságának gyermekvédelemmel kapcsolatos ítéletét, erről levélben értesítette Orbán Viktor, távozó miniszterelnök Súlyog Tamás köztársasági elnököt. A bíróság a napokban kaszálta el az úgynevezett gyermekvédelmi törvényt, mert az ellentétes az uniós joggal. A híradónknak nyilatkozó nemzetközi joga ezt hozzátette, ha a kabinet nem tesz eleget a bírósági döntésnek, annak pénzügyi bírság lehet a következménye. Mindeközben a Szőlő utcai botrány koronatanúja pár nap múlva kész felfedni, hogy ki lehet az a bizonyos Zsolt vagy Zsolti bácsi, akiről eddig annyit mondott, hogy ismert ember, aki szexuálisan bántalmazta őt.
2: Orbán Viktor leköszönő miniszterelnök levélben fordult Súlyog Tamás államfőhöz. A több oldalas írásban arról a perről írt, amelyet a napokban bukott el a kormány. Az Európai Unió bírósága szerint uniós jogot sért. A 2021-es úgynevezett gyermekvédelmi törvény. Orbán szerint a bíróság politikai döntés hozott, ami uniós jogi és alkotmányjogi aggályokat is felvet. A távozó kormányfő közölte, hogy nem hajtják végre az EU bíróságának ítéletét. A Fidesz-KDNP korábban is szembe ment már az uniós normákkal. A menekültügyi szabályok bennem tartása miatt jelenleg is napi 1 millió eurós bírságot fizet az ország. A 200 millió eurós fix büntetésen felül. A mostani ügyben is hasonlóan járhat a kabinet.
3: Amennyiben ezt a kormány nem teszi meg, akkor abból egy ugyanolyan gigantikus bírság jöhet ki, mint amit 24 nyarán látott a magyar kormány a migrációs ügyekkel összefüggésben.
2: Latman Tamás szerint arról van szó, hogy Orbán Viktor még egy utolsó aknát helyez a hivatalba lépő kabinet elé, politikai értelemben. Létezhet azonban egy apró könnyítés.
3: Ha az Európai Bizottság észleli, hogy az új kormánynak van hajlandósága korrigálni ezt a témát, akkor egész egyszerűen hagy némi időt, és nem kéri a bíróságtól ezt a nagyon nagy összegű bírság megállapítását.
2: A választáson a Tisza kétharmados elsőprő győzelmet aratott. Kerestük a hivatalba lépő kabinetet. Arra voltunk kíváncsiak, hogy mi az álláspontjuk, és tervezik-e, hogy a szabályozást összhangba hozzák az uniós joggal. Adásunkig nem kaptunk választ. A 2021-ben megszavazott törvény a gyermekek védelmére hivatkozik. A kritikusok viszont úgy látják, jogellenesen diszkriminálja a szexuális kisebbségekhez tartozókat. Az EU bíróságának döntése történelmi. Ez az első olyan ítélet, amelyben a testület megalapította az Európai Unióról szóló szerződés második cikkének megsértését.
4: Konkrét döntéssel kapcsolatban nem lehet az, hogy egyik tagállam sem, akár Magyarország, akár másik, arra hivatkozik, hogy neki van egy nemzeti alkotmányos identitása, és ennek indokaként olyan diszkriminatív szabályozást alkalmaz, amelyik egy egész társadalmi csoport méltóságát sérti, és ezzel az Európai Unió alapértékeit is sérti, erre mondta azt az unió bírósága, hogy ez nem lehetséges.
2: Mindeközben a Szőlő utcai ügy koronatanúja feljelentés kiegészítést tervez tenni. Bangó Sándor kész felfedni a magyar közéletben csak Zsolti bácsiként hírhetté vált politikust.
5: Én csak annyit láttam belőle, amikor felkapcsolód, sötétbe levitt ugye a Péter bácsi, és akkor én még, amikor megtörtént a szexuális aktus ebben a Zsolti bácsival, akkor én őt nem láttam. És akkor láttam meg, mikor végzett, és ugye felöltözött, és felkapcsolta a villany.
2: A Szőlő utcai botrányban már több mint 10-re emelkedett a gyanúsítottak száma.
1: A Magyar Orvosi Kamara szerint a szabad orvosválasztás eltereli a problémákról a valódi figyelmet, pedig azokból bőven akad. Kapitány István, a leendő gazdasági és energetikai miniszter pénteken jelentette be, hogy a Tisza kormány visszaállítja a szabad szülész-orvos választást, amit aztán Hegedűs Zsolt, a leendő egészségügyi miniszter pár órával később már jóval óvatosabban fogalmazott meg.
6: Támogatjuk a családbarát munkahelyeket, biztosítjuk az emberséges szülészeti ellátásokat és hatékony meddőségi kezeléseket vezetünk be. Visszaállítjuk a szülészorvos választást. Ezt kapitány István, leendő gazdasági miniszter pénteken jelentette be. Nem sokkal később Hegedűs Zsolt, a leendő egészségügyi miniszter kijelentette, a szülészorvos választás kérdése jóval összetettebb annál, mint ahogy elsőre látszik. Szerinte azt kell elérni, hogy minden nő pénztől, kapcsolattól és lakóhelytől függetlenül biztonságos, emberséges és kiszámítható szülészeti ellátást kapjon. A Magyar Orvosi Kamara szerint a paradox helyzet az, hogy a szülészeti orvosválasztás, az egyéni alkukra épülő rendszer eltereli a figyelmet a valódi problémáról, a rendszer szintű minőségbiztosítás hiányáról.
7: Itt a legfontosabb a megfelelő minőségbiztosítás, az ellátás folyamatosságának a megteremtése, és amíg ezek a részek nincsenek rendezve, addig egy szabad orvosválasztás a jelenlegi rendszerre ráeresztve inkább kártékony lenne, tehát először tegyük rendbe az alapokat.
6: Hasonlóan látja a helyzetet Kökény Mihály, egykori egészségügyi miniszter is, aki úgy látja, a családok jelentős részén jelentkezik igény a szabad szülészorvos választásra, a helyzetet azonban szerinte is rendszer szinten kell rendezni.
8: Azt kell tisztázni, ugyan lehet olyan szakmai rendszert építeni, amely méltányos, biztonságos, átlátható szülésvezetést biztosít az egészségügyi intézményekben, hiszen azt lássuk be, hogy az ellátás, a szüléseti ellátás is csapatmunka. Érthető, hogy a családok szeretnének kevesebb rossz élménnyel szembesülni a szülészeti osztályokon.
6: Komáromi Zoltán emlékeztetett, a hálapénz kivezetése után több jogi akadály is felmerül, a helyzetet pedig súlyosbítja, hogy a szülészorvosok nagy része anyagi okokból a terhes gondozásra helyezte át a hangsúlyt.
9: Azt ugyanis a magárendelőjében hálapénz nélkül honorárium számla vagy nyugta ellenében tudja végezni, és lukas maradt a szülésnek a helye, amit gyakorlatilag vagy nem vezethetne, vagy pedig jogosult levezetni. Én úgy gondolom, hogy ez egy probléma, most már legalább 4-5 éve fennálló probléma, és az egészségügyi kormányzat semmit nem tett azért, hogy ez a helyzet javuljon, és ezért van az, hogy megyei kórházak szintjén is orvoshiány van szülész nőgyógyász szakorvosból.
10: Nem az a cél, hogy visszahozzuk a paraszolvenciát, ami nagy nehezen meg lett szüntetve.
6: Rékosi Balázs szerint a cél, hogy mindenhol hasonló eséllyel minőségi ellátást kapjanak a szülőnők.
10: Ne az orvos legyen a kérdés. Egy szülés ez nem a szabad orvos választása lényeg, hanem az a lényeg, hogy egy jól összeszokott, megfelelő szakmai felkészültségű, minőségi protokollok mentén működő csapat álljon rendelkezésre, és ez a csapatnak a működési adatai azok valóban nyilvánosak legyenek.
6: Rékasi Balázs úgy látja, a szülész és a szülőnő közötti bizalmi kapcsolat mintájára az egész országot bizakodó perspektívába kell állítani, amiben úgy látja, a Tisza kormánynak jó esélyei vannak.
1: Donald Trump megemeli az Európai Unióból érkező autókra és teherautókra vonatkozó behozatali vámot. Az amerikai elnök ezt a közösségi oldalán jelentette be, mint írta, jövő héttől 25%-ra emeli az európai járművek vámját. Ezt azzal indokolta, hogy szerinte az Unió nem tartotta be a korábban megkötött kereskedelmi megállapodásokat. Az újonnan kivetett vámok Magyarországot, Svédországot és Szlovákiát sújtják a leginkább. Kiújulhatnak a harcok Iránban, erről adott ki közleményt az iráni hadsereg vezetése. Szerintük ugyanis Washington nem elkötelezett a megállapodás mellett. Trump elnök viszont Teheránt hibáztatja, miután szerinte nem jó a békejavaslat, amellyel a héten álltak elő az irániak. Közben Trump arról döntött, hogy kivonnak 5000 amerikai katonát Németországból.
11: Továbbra is harcoktól hangos az izraeli-libanoni határ körzete. A két ország két hete tűzszünetet kötött ugyan, de ez a terület kimaradt belőle. Irán és az Egyesült Államok között viszont még tart a fegyvernyugvás, így békések a teheráni utcák, ám a konfliktus lezárása továbbra sem látszik. Donald Trump ugyanis nem elégedett az újabb iráni békejavaslattal, amelyből teljesen kimaradt Teherán atomprogramja. Nem azzal a megállapodással álltak elő, amelyre szükség van. Mi pedig rendesen el fogjuk végezni ezt a feladatot. Nem fogunk korábban kivonulni, hogy majd 3 év múlva újra felbukkanjon a probléma, fogalmazott Donald Trump, aki korábban többször is értésre adta, hogy Irán nem juthat hozzá atomfegyverekhez. Az elnök szerint egyébként megszűnt az iráni fegyveres konfliktus, erről levelet is írt a kongresszusnak. Az amerikai törvények értelmében ugyanis a katonai művelet megindítása után 60 nap elteltével minden további katonai akcióhoz a törvényhozás jóváhagyása szükséges, de Trump szerint erre jelen esetben nincs szükség. Washingtonban azt is bejelentették, hogy egy éven belül 5000 amerikai katonát vonnak ki Németországból, így 31 000-re csökken az ott állomásozó egyenruhások száma. A hivatalos indoklás szerint a Pentagon alaposan átgondolta a helyzetet, ezért csökkentik a csapatok létszámát, de valójában az állhat a döntés hátterében, hogy Friedrich Merz német kancellár nemrég élesen bírálta Trump iráni háborúját. Az elnök szerint Spanyolország és Olaszország esetében is fontos óra veszik katonák kivonását.
1: Legalább 4 ukrán civil megsebesült Harkiv északkelet-ukrajnai megyében orosz dróntámadásokban. A déli Zaporizsiában egy nő életét vesztette, amikor az oroszok irányított légibombát dobtak le. A közeli Mikolaivból áramkimaradásokat jelentettek a bombázások után. Herszonban pedig egy buszt vettek támadás alá az oroszok, ott 9-en sebesültek meg. Zelenszkij ukrán elnök szerint az orosz hadsereg az elmúlt héten 1600 harci drónt, csak nem 1100 irányított légibombát és 3 rakétát vetett be Ukrajna ellen. Áprilisban pedig az ukrán légvédelem csak nem 60 000 orosz rakétát, illetve drónt lőtt le. Majális dömpinggel találhatják magukat szembe azok, akik a hosszú hétvégét a Balatonon töltik. Zamárdiban amerikai autók találkoztak, Siófokon 3 napos retro majálissal készültek, Szántódpusztán piaci forgatag várta a látogatókat.
12: Szántódpusztán az élő majorba várták azokat, akik helyi termékekkel szerettek volna ismerkedni, majd azokból vásárolni.
13: Most a május majálisi hosszú hétvégén gyerekugráló, állatsimogató és workshopok, tehát kézműves programok várják a gyerekeket. Ez mellett ugye a majorság működik mellettünk, mind skanzen és múzeum, tehát a kettő egymást erősítve színesíti itt a térségnek a programját és a kulturális életét.
12: A látogatók azért jönnek ide, mert egyedi házias ízeket tartalmazó minőséget kapnak.
14: Azért piac és nem ABC, mert itt minőségű az ára, amit veszünk. A sajt, a kolbász, minden szeretjük a házi jellegű ételeket. Meg itt jó hangulat. Az árusokkal ismerjük őket, jó ide jönni.
12: Zamárdiban az amerikai autók szerelmeseit várták egy találkozón. Az oldtimerek mellett a legújabb modellek is felvonultak a Balatonon.
15: Egyértelmű volt számunkra, hogy itt Balatonon szeretnénk megrendezni ezt az amerikai autós találkozót. Itt van plac, és illetve hát tudunk vonulni is az autókkal. És szerencsére sok amerikai fanatikus van, aki eljön, és itt van, és élvezhetjük együtt a benzinköznek az illatát, szagát.
12: Az autók gazdái szerint, ha valaki tudni akarja, mitől más egy ilyen V8-as cirkáló, annak bele kell ülnie.
16: Ebbe bele kell ülni ebbe az autóba, menni kell vele, gurulni kell vele, és akkor megtudod. Az érzés, az úgymond feeling, hogy szeled az utat, és gurulsz, lassan, krúzolsz, úgymond, bele kell ülni, ki kell próbálni, mindenkinek ajánlom.
12: Azoknak is nagy élmény volt a találkozó, akik csak látogatóként nézelődni érkeztek.
17: Igazából nekem is nagyon tetszett, én nem voltam annyira oda ezekért a retro autókért, de most, hogy egyre többet nézek, és most is beleültem, és nagyon áragadott, nagyon durva, nagyon áragadott magával.
12: A hosszú hétvégén sok helyen rendeztek 3 napos programot, így még vasárnap is bőséges választék áll az érdeklődők rendelkezésére.
1: Visszaúszott a tengerbe Timi a bálna. A hosszú szárnyú bálna a balti tenger partjainál március végén feneklett meg egy homokpadon, és veszélybe került az élete. Az állatvédői sokáig próbálkoztak a megmentésével, de sikertelenül. 2 milliárdos is beszállt az akcióba, akik Hawaii-ról hozattak egy világhírű bálna specialistát. Végül az állatvédők kikotortak egy csatornát, azon keresztül egy uszályra terelték a 10 méteres tengeri emlőst, és elvitték az északi tengerre. A szakértők szerint Timmy jó állapotban van. Reményeik szerint vissza fog térni természetes élőhelyére, az Atlanti-óceánba. Alaposan megdolgoztatták a hullámok az ausztráliai aranypartnál rendezett szörfverseny résztvevőit. A nők mezőnyében Gabriella Bryan jeleskedett a mai fordulóban. A hawaii sportoló bemutatta, hogy miért tartják világklasszis versenyzőnek. A férfiak között a kétszeres világbajnok Felipe Toledo szinte hibátlan teljesítmény nyújtott. Egy másik brazil hullámlovas, a háromszoros világbajnok Gabriel Medina is lenyűgözte a közönséget. Most következik Somos a pályán. Szervusz András, mire számíthatnak a kedves nézők?
18: Szervusz, kedves Máté, és a nézők arra számíthatnak, hogy izgalmas vendégekkel és nagyon jó témákban jövünk ma este a műsorban. Egyfelől teljessé vált a kormánynév sor, még a legutolsó pillanatban is lett egy meglepetés. Mindenki azt találgatja, hogy mennyiben lehet új korszakot kezdeni egy olyan helyzetben, amikor a leendő miniszterelnök a sógorát nevezi meg igazságügyminiszternek. Aztán itt van az uniós találkozó a bizottság és a tanács elnökével. Azt mondta Magyar Péter, hogy konstruktív megbeszéléseket folytatott, és azt jelezte, hogy mindent meg kell tenni, mert feszített a tempó, hogy minden egyes eurócentet haza lehessen hozni. Tovább gyűrűzik a nemzeti kulturális alap botránya, ahogy a híradóban is láthatták a nézők. Azt találgatjuk, hogy az az interjú, amely tegnapi Trónai Egonnál volt, az vajon milyen módon adott választ azokra a kérdésekre, hogy itt milyen alapú, pártalapú vagy lojalitás alapú támogatás történt-e, vagy, ahogy a miniszter mondta, kulturális tartalmakat jogszerű döntés övezte. Tartalmakat elismerő jogszerű döntés született, így helyes. Bencsik András teljesen kiakadt, hogy vagyonvisszaszerzési hivatal lesz az egyik intézménye a leendő kormánynak, és azt mondta, hogy anyjukat azoknak, akik ezt kitalálták, nem finomkodott, és azt mondta, hogy ez kommunista tempó. Bencsik Andrásnak van-e igaza, vagy annak a sok választónak, aki követeli a láthatatlanná tett pénzek visszavételét, a sok váltást is megbeszéljük a Fidesz frakcióban, megújulás vagy nem. Ezek a kérdések, aki itt lesz, Rangos Katalin, Zamecsnik Péter, Lantos Mihály és Póta György.
1: Köszönöm megtisztelő figyelmüket, ez volt a híradó, holnap este friss hírekkel várom Önöket, viszontlátásra, és kellemes hétvégét!

0: 92.9. Az alternatív zenék specialistája.
1: Csak az úr. Yeah.

0: Műsorajánló. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorval. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni, és egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön, 15 órától a Spirit FM-en. Húzós a Spirit FM-en. Róna Jegon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en hétfőnként 13 órakor. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Kipörgetve. A hét legjobb beszélgetései, mondatai következnek a Spirit FM-en.
1: Folytatjuk műsorunkat egy kevésbé ilyen drasztikus témával. A kutya szocializációról lesz szó, amit szerintem minden kutyatartónak érdemes egy kicsit körüljárni, hiszen ez egy olyan téma, ami minden kutyatartót érint. És hát ennek az aspektusairól pedig Bánhegyi Dániellel fogok beszélgetni, a személyes trénerünkkel, aki már szinte otthonként jár ide hozzánk. Köszöntelek, Dani!
2: Sziasztok, köszönöm újra a meghívást!
1: Sokat beszélgetünk a kutyatréninggel, és hogyan érdemes nekiállni. Köszöntelek, Dani!
2: Sziasztok, köszönöm újra a meghívást!

0: vagyunk, ahol villamos, busz, metró, és egyszerűen csak a hétköznapoknak a forgalma, ami, ha belegondolunk, néha nekünk is sok embereknek, mennyire jól esik néha visszavonulni, és a kutyát gyakorlatilag ugyanezekhez az ingerekhez kellene hozzászoktatnunk, és akár ezt a nulladik pontról kezdjük egy kölyök kutyával, akár egy örökbefogadott kutyával, mindenképp komoly kihívások várnak ránk.
1: Hogyan érdemes belekezdeni? Vegyük külön a kölyök kutyát, és mondjuk egy felnőtt kutyát, akár lehet örökbefogadott, mentett kutya. Azért tudjuk, hogy a mentett kutyák általában hát nehéz keresztet visznek magukkal, amikor oda kerülnek egy új helyzetbe, egy új gazdához. Hogyan érdemes mindkét szituációban elkezdeni? Mik az első lépések?
0: Nézzük meg először a babakutyát, az talán egy fokkal könnyebb, mert hogy ugye ők egy fehér lap. Tehát még alapvetően lehetőségünk van arra, hogy mi alakítsuk ki, hogy mit szeretnénk, mihez szeretnénk hozzászoktatni. Babakutyaként még nagyon sokszor nincsen egy kialakult személyiség. Tehát, hogy ott még nem tudhatjuk, hogy ő hogyan érkezik hozzánk, hogy ő egy bátrabb lesz, kicsit visszafogottabb, vagy hogyan is érzi ő magát tulajdonképpen. Viszont ott már a nulladik pillanatban elkezdhetjük azt, hogy különböző ingerekhez hozzászoktatjuk. Én nagyon szeretem az otthon kezdeni ezt az egészet a négy fal között, mert hogy nagyon szuper akadálypályákat és különböző zajokat tudunk kialakítani a lakásunkban, és ezt szó szerint úgy képzeljétek el, hogy egy akadálypályát építünk, mindenféle ugrással, kúszással, zajos elemekkel, egy edény és egy fakanállal való ingerszoktatás a világ egyik legjobb dolga tud lenni, mert hogy hozzászoktatjuk ahhoz a kutyát, hogy a közben is tudjon ránk figyelni valamilyen formában, hogy egyébként valami háttérzaj van, hiszen hogyha kimegyünk az utcára, tulajdonképpen mindenhol háttérzaj ér minket. Úgyhogy egy babakutyánál mindenféleképpen érdemes már a nulladik pillanatban ezt elkezdeni, és ez a legjobb, amit tehetünk érte. Kerüljük azt, hogy egyből mondjuk egy metróba menjünk vele, azért ez egy nagyon magas szint. Ismerjük fel, hogy mennyire nehéz neki az, hogy mondjuk egy lakásban különböző ingereknek kitesszük, és utána kezdjük el ezt az utcára, az egyre ismerősebb utcákba és területekre kivinni. Egy örökbefogadott kutyánál viszont már sokkal nehezebb dolgunk van sokszor.
1: Sajtettem.
0: Igen. Igen, mert hogy amikor elmegyünk érte a menhelyre, akkor nagyon sokszor egy teljesen más lelkületű kutyával találkozunk, és hazavisszük, és egy mintha rá se ismernénk. És ez nem azért van, mert hogy ő teljesen más arcát adta, hanem mert abban az inger környezetben, abban a társaságban ez az énje jött elő. Viszont egyik pillanatra a másikra bedobjuk őt egy rettenetesen nehéz változásba és inger környezetbe, és előjön belőle minden olyan, ami egy olyan félelmi reakció, amit nekünk ott jól kell tudni lekezelni. Ezek azok a pontok, ahol nekünk nagyon óvatosnak kell lenni. Egy ingerszoktatást különböző zajokhoz, ingerekhez, akár csak az emberekhez, hiszen nagyon sokszor nem tárgyakról, hanem az emberektől való tartásról beszélünk. A nagyon vékony jégen mozgunk, hogy túltoljuk ezt, vagy éppen az, hogy nem várunk el egy picit többet a kutyától. És ez az, amit nagyon nehéz felismerni még azoknak is, akik már a sokadik kutyájukat nevelik fel, mert tényleg egy nagyon vékony jégről beszélgetünk.
1: A bizalom kialakítása és az ismerkedés első körben sokat tud ezen segíteni, hogy kicsit gördülékenyebb legyen a kezdet, hiszen minden kezdet nehéz.
0: Igen, így van, abszolút. Mindenképp az első az, hogy a kutya otthonosan érezze magát velünk, és nem, itt nem a keménykedés kell. Tehát nem arra van szükség, hogy igenis áthúzd azon a nagyon nehéz ingeren, ahol a kutya fennakad, mert itt az erővel semmire nem mész. Tehát, hogy azzal csak még jobban befeszíted a kiskutyát, és még inkább azt fogja érezni, hogy nincsen biztonságban. Tehát igenis van az az időszak ilyenkor, amikor az együtt kuckózunk a kutyával, a legtöbbet adja, mert azt kezdi érezni, hogy bízhat benned.
1: Kutyatartóként én azzal szembesültem, hogy nagyon sokszor emberi tulajdonságokkal ruházzuk fel a kutyát, hogy megismételtem veled nagyon sokszor, akkor miért nem marad meg a buksitban? A kutyák máshogy tanulnak, mint mi. Pontosan mi a metódusa a különböző trükkök elsajátításának? Hogyan tanul egy kutya?
0: Hogyha nagy általánosságban nézzük, akkor három nagy fázisa van nekik a tanulásnak. Az első fázisa az, amikor egy jutalomfalattal oda megyünk, és azt mondjuk neki, hogy üljél le, oda teszed a kis orrához, és az ismert mozdulattal ugye le tudod ültetni. És akkor itt nagyon boldogok vagyunk. A második szint az, amikor már nincsen ott a kezünkben ez a jutalom,

0: falat, hanem már csak úgy teszünk, mint hogyha benne lenne, és ugyanazt a nagy kézmozdulatot megcsinálom, és utána ugyanúgy adok egy jutalomfalatot a kiskutyának. De hogyha ugye azért, ha ezt a nagyon egyszerű feladatot nézzük, arra nagyjából mindenki, az nagyjából mindenkinek ismerős, hogy ugye mondom neki, hogy ül, és ennyire leül a kutya, vagy csak egy nagyon egyszerű kézmozdulatot mutatok neki, tehát nincsen arra szükség, hogy én itt a juti falattal ültessem így a kiskutyát. És ez egy nagyon általános metódus, hogy hol van az a pont, amikor még juti falatot használsz, majd elkezded ugye kijebb, elkezded elvenni tőle a jutalomfalatot, és ugye egyre kisebb kézmozdulatokat használsz. És ugyanez van az inger szoktatásban is. Tehát, hogy nem azt szeretnénk, hogy mondjuk egy nehéz helyzetben csak a juti falatra koncentráljon a kutya. Tehát én nekem nem az a célom, hogy csak etessem, hanem az, hogy körbenézzen, és ez a jé, nem haltam meg, nincsen baj, el tudott menni az a trolibusz mellettem annélkül, hogy itt bármi nagy dolog történt volna. És ez az, amiben benne tudunk ragadni az inger szoktatásba, hogy végig juti falatoztatom a kutyát, nagyon szuper vagy, csak mikor veszi észre a kutya, hogy mi történik körülötte, és hol van az a pont, amikor inkább már utólag adod oda neki, ne ez az, amit általában egy tréner segítségével tudunk jól felmérni, mert ez nem csak a attól függ, hogy mennyi tapasztalata van az embernek, hanem tényleg a kiskutyának a temperamentumától is, hogy ő mikor áll készen arra, hogy körbenézzen. Ezt nem mindig tudjuk sürgetni.
1: Ha már a jutalomfalatnál tartunk, egy kiegészítő, egy segédeszközt nagyon sok helyen találkoztam vele különböző szakmai platformokon, ez pedig a klikker. Én a hétköznapokban sehol nem találkoztam vele. Ez egy mítosz, használják, jó, hogyan működik?
0: Ez egy nagyon szuper kérdés, erre majd mindenképp javaslok egy külön adást egyébként, mert hogy nagyon nagy hibákat tudunk elvéteni vele, és nagyon rossz dolgokat tudunk megjelölni vele a kutyának, de alapvetően egy pillanat megjelölő eszköz, és az a cél, hogy egy jó pillanatot bátorítsunk a kutyának.
1: Tehát akkor ez egy olyasmi, mint egy jutalomfalat. Bizonyos értelemben.
0: Gyakorlatilag igen, mert mindig jutalomfalat érkezik utána, és ezzel érti a kutya, hogy valami jó dolgot csinált. Az inger szoktatásunk szempontjából viszont egy nagy veszélye van, hogy a klikkerrel nem csak tevékenységet klikkelsz le, tehát nem csak azt tudod neki leklikkelni, hogy leült, és nagyon ügyes vagy, hanem a lelki állapotát is le tudod klikkelni a kutyának. Tehát, hogyha ő leül, de közben retteg, és azt te leklikkeled, tehát megjelölöd neki, hogy ez egy jó dolog, akkor igazából a lelki állapotát megerősíted. És pont ezért érdemes nagy óvatossággal használni egy félős, bizonytalan kutyánál, akinek éppen mutatjuk meg a nagyvárost, mert hogyha egy lelki állapotot leklikkelünk, ami nem túl szerencsés, akkor az hosszú úton vihetjük magunkkal.
1: Tök jó az, hogyha az ember sok hivatalos oldalt olvas, edukálja magát, de miből tudhatjuk azt, hogy segítségre van szükségünk? Nem úgy halad a kiskutya, elakadtunk egy feladatnál, esetleg amit mondta, hogy egy rossz tulajdonságot megerősítettünk. Mi a teendő? Mikortól kell szakértelmet segítségül hívni?
0: Én alapvetően ezt ahhoz kötném, amikor azt látjuk, hogy hetekig nem tudjuk tovább lökni a kutyát egy állapotból. Akkor van az, hogy kérdezzünk meg egy szakértőt, hogy ez így még normális-e. És lehet, hogy egy jó szakértő kimegy, és azt mondja, hogy figyelj, itt minden rendben, legyen még türelemmel, viszont ezt egyedül nem fogjuk tudni felmérni, és kérdés, hogy még kell-e adni türelmet, mert amit mondtam így az elején is, hogy van az a pont, amikor már el kell kezdenünk egy picit többet elvárni a kutyától, és belevinni még egy picit nehezebb helyzetbe, és itt könnyen hajlamosak vagyunk belekényelmesedni a dologba. Tehát én itt alapvetően egy-egy stádiumnak adnék mindig egy-két hetet, és hogyha ott azt látjuk, hogy ebben nem mozog tovább a kutya, akkor érdemes nekünk azon gondolkozni, hogy valakit megkérdezzünk, hogy ez így még rendben van-e.
1: A tréning során mit érdemes szem előtt tartani? Egyrészt a türelem feltételezem, valamint a következetesség, hiszen sokszor esünk abba a hibába, hogy nem jön föl a kutya a kanapéra, sem az ágyra, vagy nem eszik az asztal mellett, nem jutalmazzuk a kutyát étkezés közben. És ez nagyon gyorsan megszegésre kerülhet. Akár én, egy vendég fölveszi magához. Ilyenkor azért össze tudjuk zavarni az állatot, ha jól sejtem.
0: Igen, abszolút. Én egy olyan rossz dolgot látok ebben, amikor ezt trénerként közelítjük meg nagyon sokszor, hogy nem vesszük figyelembe azt, hogy a gazdának ez mondjuk egy lelki kérdés, hogy adhatok-e mondjuk a vacsimból még neki. És ez egy nagyon általánosan felmerülő kérdés. Nekem erre például az alternatívám az szokott lenni, hogy adjunk neki, de csak a maradékból úgy, hogy közben a kutya a helyén van. És akkor nem közben a vacsora közben adok a kutyának kaját, hanem azt mondom, hogy mindenki megette, gyerek megette, vendégek megették, nem etted meg azt a pici húst, rendben, akkor ott van a kutya a helyén, és vidd oda. És ugye itt a kutyának azt tanítom meg, hogy ott maradjon a helyén, ne zavarjon minket vacsora közben, viszont utána végül is mindenkinek az igénye kielégül, hisz a kutya boldog, és a gazdi is boldog, hogy megoszthatta az ételét a kutyával. Tehát, hogy szerintem itt nagyon fontos az, hogy egyénre szabjuk, mert akkor nem lesz egy ilyen lelki teher, és a következetességet akkor tudjuk fenntartani, mert ahogy a kérdésed is elhangzott, rettenetesen fontos, és nagyon, nagyon össze tudjuk zavarni vele a kutyát, meg magunkat is, de hogy ez csak azt jelenti, hogy ki kell találnunk azt a szabályt, amivel így jól tudunk működni egy ilyen környezetben.
1: Túlzásba lehet-e vinni a tréninget? Túltolhatjuk? Van ilyen?
0: Teljes mértékben. Az idegrendszerét túl tudjuk tolni a kutyának. Itt nagyon fontos az, hogy elfogadjuk, hogy mennyit bír. Nagyon sokszor előfordul, hogy kimegyek egy 45 perces tréningre, és 15 perc után lefújjuk a dolgot, mert egyszerűen mára ennyit bírt a kutya. És hogyha túltoljuk, akkor egyre több butaságot fog csinálni, és azt látjuk, hogy már attól is megijed, amitől nem. Tehát, hogyha ezt egyedül csináljuk, ez például egy nagyon jó eszköz, hogy mérjük, hogy még rendben van-e, hogy nem csinál-e egyre több butaságot a kutya. Mit értek butaság alatt? Egyre több olyan feladatot csinál, amit nem kérek tőle, egyre többször hagyott faképnél, és egyre több olyan dologtól ijed meg, amitől amúgy nem is foglalkozik vele. Ezek olyan stresszjelek a kutyától, ami azt mutatja, hogy ideje megállni.
1: A hibákat nehezebb kijavítani?
0: Általánosságban igen, sokkal jobb, hogyha már az első pillanatban jól közelítjük meg az adott problémát, és ez az, ami még őszintén trénerként sem mindig egyszerű, mert hogy ezekben az érzékeny, bizonytalan kutyákban pont ez a legnehezebb, hogy mindegyik egy picit más. Tehát ott van az eszközkészletünk, az, hogy mit tudunk használni egy ilyen kis kutyánál, viszont rettenetesen más a személyiségük mindannyiuknak, és nagyon sok tucatot kell látni ahhoz, hogy legyen annyi eszközkészleted, és annyi megoldó kulcsot, hogy tudj segíteni egy adott helyzetben.
1: Fölmerül bennem a kérdés, hogy mi sokszor emlegetjük emberek magunk között, hogy az élethosszig tartó tanulás mennyire fontos. Uh-huh. Kutyáknál a szocializáció egy időszakaszra, egy életszakaszra vonatkozik, vagy ők is életük végéig tanulnak. Ahogy mondtad, elkanászodnak, kisangyalok lesznek, ismét kisördögök.
0: Így van. Én a szocializációt egy örök dolognak tartom, mert hogy mindig érheti esetleg egy negatív élmény a kutyát, ami miatt elkezd mondjuk valamitől újra egy picit félni. Ezeket nekünk fontos folyamatosan figyelni, és mindig új helyzetekbe belevinni a kiskutyánkat. Egy érzékeny, bizonytalan kutyánál, tehát akinél azt látjuk, hogy ő ilyen kis félős, és ezt még egy fontos dolognak tartom, ne azt várjuk el, hogy ő soha többé ne féljen. Tehát, hogy ez nem egy reális elvárás. Viszont azt meg tudom tanítani a kiskutyának, hogyha jön egy váratlan nehéz helyzet, amivel még nem találkozott, akkor bízzon bennem annyira, hogy várjál, gazdi, ez az, amikor te nekem sok jutifalatot szoktál adni, és amúgy boldogok szoktunk lenni. Igaz, hogy ezzel a fura dologgal itt még nem találkoztam, de nincs nagy baj, igaz? És ezt tudom megerősíteni a kiskutyának, ezt az érzést, mert hogy mindig fenn fog akadni valamin, és azt fogja mondani, hogy fú, milyen furcsa ez a szemetes zacskó ott az utcán, mert ezzel még nem találkoztam, de hogyha én felépítem benne azt, hogy ne aggódj, nem kell félni, akkor minden egyes idegen ingerhez egyre bátrabban fog hozzáállni.
1: Lehet olyat kijelenteni, hogy mondjuk a kutyus tehetséges, nagyon gyorsan tanul, és mondjuk érdemes továbbvinni a szocializációt, akár munkakutya, akár terápiás kutya irányába. Ezt itt trénerként te le tudod venni a kutyáról, vagy ez csak így a foglalkozás közben derül ki, idő előre haladtával?
0: Ez alapvetően a foglalkozás közben derül ki, viszont ez két komoly szakma, és nagyon nagy energia kell ahhoz, hogy akármelyik irányba tovább menjünk. Az átlag családi kutyázós ember nem nagyon szeretne feltétlen ebben az irányba egyébként tovább menni. Ettől függetlenül a kutya tehetsége meg lehet hozzá, viszont tud ő úgy is boldog lenni, hogyha nem feltétlen visszük ebbe az irányba. Itt nagyon fontos, hogy találkozzon a gazdi igénye és a kiskutyának az igénye.
1: Nagyon szépen köszönöm. Azt hiszem, legközelebb is találkozunk a Kutya Klikker kapcsán. Bánhegyi Dánielt hallhatták.
0: Köszönöm szépen.

0: Kipörgetve. A hét legjobb beszélgetései, mondatai következnek a Spirit FM-en.
1: Jó napot kívánok, ez a vendégváró Tóth Peti Lili szerkesztő nevében is köszöntöm Önöket, Róna Iegon vagyok. Elmegyünk Sárvárra. Sárvárra, amiről lehet tudni, hogy a termálvizéről híres, és van egy kiváló gyógyfürdője. Sárvárról, ami egyébként még turisztikai központként sok minden mást is kínál, de persze ez a közepe mindennek. Úgyhogy itt is indulunk mi is Kántár Zoltánnal, a Sárvári Gyógy és Wellness Fürdő ügyvezető igazgatójával. Jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok én is a hallgatóknak, köszönjük szépen a megkeresést, örömmel kapcsolódunk be a műsorba.
1: Mi pedig örülünk Önöknek, mire jó ez a gyógyvíz? Híres, de nyilván nincs olyan gyógyvíz, ami mindenkinek használ.
2: A Sárvári Gyógy és Wellness Fürdő Magyarország egyik meghatározó vidéki fürdőkomplexuma, ahol egész évben várjuk a vendégeket, legyen szó gyógyulásról, pihenésről vagy családi élményekről. Szerettem volna azt is kihangsúlyozni, hogy a gyógyulás mellett nyilván az aktív pihenés és a családi élmények is legalább olyan fontos szempont a vendégeink számára, illetve konkrétan nekünk is. A gyógyvízzel azt a kapcsolatban röviden azt tudom elmondani, mint ahogy egyébként országszerte is évtizedekkel ezelőtt, nyilván kőolaj és földgázmező kutatása kapcsán Erre a csodára találtak rá a furást követően, és ezekből a rétegvizekből, hiszen magas hőfokú és rendkívül magas ásványi anyag tartalmú vizekről beszélünk, hamar beigazolódott egyébként, hogy a gyógyulni vágyók részére nagy segítséget tud jelenteni. Annak függvényében egyébként, hogy milyen ásványi anyag tartalom jellemző egy adott gyógyvízre, annak függvényében változik az, hogy milyen gyógymódokat lehet vele alkalmazni, vagy milyen betegségekre lehet alkalmazni. Itt Sárváron alapvetően egy kálcium-magnézium-nátrium-hidrogén-karbonátos vízről beszélünk, ami alapvetően mozgásszervi betegségek gyógyítására a legalkalmasabb, de nyilvánvalóan önmagában a meleg, illetve a gyógyhatást nem csak a magas ásványi anyag tartalom, hanem a víz melege is szolgáltatja, hiszen egy természetes relaxáló pihentető hatást tud nyújtani.
1: Ha valaki csak azt gondolná, hogy az idősek járnak ilyen helyekre, akkor elmondom nekik, hogy például a sportolók igen gyakran mennek Sárvárra, mert az a víz kifejezetten a sportsérülésekre is jó, ugye?
2: Igen, a legutóbbi napokban egyébként többször is érkeztek hozzánk, például Szombathelyről a Dobóese olimpikon kalapácsvetői, és legnagyobb megelégedésükre teljes körű kikapcsolódással tudták felettetni a hétköznapok, ha úgy fogalmazhatok, nehéz munkáját is.
1: Hát az nehéz munka, az, amit ők végeznek sport címszóval, az kőkemény. Az hogyan van, hogy itt kétféle víz van? Mert azért az ritka, találunk egyfajta termálvizet, ebben a térségben ez jön, de Sárváron kétféle is van.
2: Az, ami egyébként a mikorosztályunk számára, ahogy fogalmazhatok így, szerkesztő úr, ismerős, az gyakorlatilag még jól ezek a beidegződések még jól működnek a mai emberek gondolatvilágában is, hiszen mindannyian jól emlékszünk azokra a reklámspotokra, amik évtizedek előtt a sárvári gyógyvíz, illetve annak a sónak a...
1: Termálkristály, ugye?
2: Így van, termálkristályról szólt. Ami azóta már így ebben a formájában nem létezik. Azok a vizeink, amik egyébként a nálunk található gyógy- és termálmedencéket töltik fel, azok itt egyébként a fürdő közvetlen környezetében találhatóak.
1: Ha jól látom a képeken, akkor azért ez nem csak egy gyógyfürdő, a nevében is benne van, hogy wellness, tehát nem csak a gyógyászati, hanem kifejezetten a pihentető, vagy a szórakozásra utaló foglalatosságokat is el lehet itt intézni. Ez egy csúszdapark igazából például, ami a szabadtéren a családokat várja?
2: Hát azt mindenképpen szeretném elmondani, hogy Sárvár egyik nagy előnye, hogy nagyon sokféle vendégigényt tud egyszerre kiszolgálni. A családok élményfürdőt és programot találnak, a pihenni vágyók nyugodt wellness környezetet, míg ahogy említettük, a gyógyulni érkezők magas színvonalú gyógyászati szolgáltatásokat tudnak itt helyben kapni. Ráadásul maga a fürdőlátogatás kiválóan kombinálható más szabadidős vagy kulturális programokkal, így akár egy egész napos komplex, több, vagy akár több napos élményé tehető ez a vendégek számára. A fürdő maga egy egyértelmű turisztikai központ a térségben, de a fürdőzés mellé könnyen beépíthető egy látogatás akár a várba, akár egy sétahajózás a csónaktavon, vagy egy látogatás az arborétumban. És ahogy egyébként szerkesztő úr is utalt rá, valóban egy újabb jelentős fejlesztés valósult, illetve valósul meg most itt a Sárvári Gyógy és Wellness fürdőben, egy úgynevezett junior csúszda park épül, amely a kisebbek és felnőttek számára is egy remélhetőleg nagyon különleges élményt tud majd kínálni, és ez a beruházás egyébként nagyon jól illeszkedik abba a tudatosnak mondható fejlesztési stratégiába, melynek a minőségi szolgáltatás fejlesztés a célja, hogy valódi élményközpont és egy, fogalmazunk, hogy egy emlékalkotás helyszíne tudja lenni mindenki számára Sárvár.
1: Egyébként, hogyha a családi programról beszélünk, a nagyszülők a Termálmedencében, a kicsik a csúszdán, a nagyobbaknak pedig. A köztük lévőknek meg van egy kis nyugalmuk.
2: Így van. Ugye a mi alapvetően arra számítunk, illetve a vendégeink, és ebből nagyon sok a visszatérő is, mindig azzal az élménnyel tud távozni, hogy a legkisebbtől a felnőttekig mindenki talál kedvére való programot. Rengeteg a gyerekprogram, itt a nyári szezon kezdést követően akár habpartik, családi és felnőtt animációs foglalkozások is vannak a fürdési lehetőségeken túl, és egyébként sportversenyek is színesítik a kínálatot, hiszen az elmúlt évben egyébként tengópályákat, illetve padelpályát is építettünk azért, hogy egy ténylegesen komplex kikapcsolódást tudjunk az ideérkező vendégeknek nyújtani. Ezen túl még a fürdőzés élményét ráadásul egész nyáron keresztül kiegészíti a kalandparkunk is, ahol különböző ilyen outdoor szabadulószobák és aktív kikapcsolódás kedvelő is megtalálják a számításukat.
1: Az a kalandpark, az belül van a fürdőn?
2: A kalandpark?
1: Igen, igen, mert az meglepő és teljesen újszerű.
2: A kalandpark szerves részét képezi, gyakorlatilag fürdő melletti területen helyezkedik el, és közvetlenül kapcsolódik a strand területéhez is akár.
1: No, hát akkor itt van sport is, meg minden van. Tessék így menni van, és jól érezni magunkat, ez az egyetlen feladat valójában. Hogy beszélünk majd mindjárt szállodás kollégájával, Sárvár turizmusáról és a szállodájáról, beszélünk majd a várról, mert hát a nevében is benne van a településnek, hogy van itt egy vár. Ön mit ajánlana még azon kívül? Ja, meg hát ott az arborétum, persze.
2: Én azt gondolom, hogy ahogy egyébként a beszélgetésünk során említettem is, hogy itt egy tényleg kombinálható és egy olyan komplex szabadidős kikapcsolódást tud nyújtani ez a város, ami az említett lehetőségeken túl ráadásul szerintem egy rendkívül magas színvonalú vendéglátással is párosul. Több olyan vendéglátó egysége is van ennek a településnek, ahol azt gondolom azokat a gasztronómiai élményeket is magas színvonalon képes kielégíteni az ideérkező vendégeknek, amivel gyakorlatilag tényleg teljes körűvé lehet tenni ezt a kikapcsolódást. Amiről talán még nem ejtettem szót, hogy itt a város mellett éppen a fürdő tövében húzódik a Rába folyó, és mint ahogy egyébként ez közismert, rendkívül népszerű a vadvízi evezős túrázók körében is, úgyhogy akár még ezt a kört is képesek vagyunk megszólítani ide, illetve ide csábítani, hiszen az egyébként már emlegetett kalandparkunkban pont egy ilyen típusú vendégkör részére is tudunk színvonalas szálláshelyszolgáltatást is biztosítani.
1: Na hát akkor fel Vasvárra, Sárvárra, egész pontos Vasvár, Sárvárra, és keressék meg a gyógy- és wellnessfürdőt, meg hát éljenek a lehetősége, hogy annyi mindent lehet ott csinálni a strandolás mellett is, meg a strandolás után is. Úgyhogy hajrá! Kántár Zoltán, köszönöm szépen!
0: Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM.

0: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Kipörgetve. A hét legjobb beszélgetései, mondatai a Spirit FM-en.
1: Üdvözlök minden hallgatót és nézőt, Mahó Andrea vagyok, ez pedig az Utazók Podcast. Mielőtt belevágunk a mai beszélgetésbe, ne felejtsetek el bekövetni minket a közösségi média felületeinken, illetve feliratkozni csatornáinkra, hogy elsőként értesülhessetek bejegyzéseinkről, és hogy ne maradjatok le a következő izgalmas beszélgetésről. És ne feledjétek, minden hétfőn este 8 órától már a Spirit FM-en is hallhattok bennünket. Mai vendégünk Kocsis Dénes, a Magyar Zenés Színházi Élet egyik kiemelkedő tehetsége, színész és énekes, a Budapesti Operett Színház meghatározó művésze, olyan ikonikus szerepek főhőseként vált a közönség kedvencévé, mint Dorian Gray, Rudolf, Rómeó, Mozart, Chris, ami Saigonból, fő buszon Notre-Dame-i toronyőrből. Művészetét rangos díjakkal is elismerték, köztük az Évad Musical színésze, Marshall Boddill. Sokoldalúsága a filmekben és televíziós produkciókban is megmutatkozik, ahol ugyanolyan erővel és hitelességgel van jelen, mint a színpadon. Egy nagyon nagy közös büszkeségünk is van 2023-ban. Mindkettőnket kiválasztottak a Disney 100. évfordulós koncertjére énekelni. Szia, Dinikém, nagy szeretettel üdvözöllek.
2: Szia, és köszöntök mindenkit.
1: Választottál egy filmet, egy nagyon kemény filmet, ez az Amerikai Szépség című dráma tulajdonképpen. A főszerepben Kevin Spacey, aki egy középkorú férfit alakít, és aki rádöbben arra, hogy az élete üres, és radikális önkeresés útjára lép. A másik főszereplő, aki nagyon fontos a történetben, Annette Bening, a feleség, és ők együtt a külvárosi tökéletes élet mögött húzódó feszültségek, titkok és elfojtott vágyak teljes hálóját mutatják meg. Miért pont ezt a filmet választottad?
2: Hát azért az életünk során általában felmerül ez a kérdés mindig, hogy melyik a kedvenc filmed, melyik a kedvenc színed, mit tudom én, mi a hobbi, tehát vannak ilyen alapkérdések, hogyha egy beszélgetés még magától nem tud menni, akkor ugye vannak ezek a panel kérdések, és akkor ezt a kérdést már megkaptam nagyon sokszor. És mindig ez volt a válaszom.
1: Gyakorlatilag
2: az, az elmúlt 15-20 évben. Szerintem olyan dolgokról beszél ez a film, és mutat meg lelki állapotokat, érzelmeket, gondolatokat, vágyakat, amikről egyébként a felületes kapcsolatainkban tulajdonképpen nem nagyon beszélgetünk, és nekem ezért tetszik nagyon, mert ez egy ilyen szempontból egy ilyen leleplező film, hogy tényleg mi rejlik mondjuk egy emberben, vagy mi lakozhat benne esetleg, mi az, amitől szenved, mi az, amitől boldog lesz, mi az, ami mozgatja, vagy mi az, ami esetleg meghatározza a jelenlegi és egyébként a múltbéli életét.
1: A központi kérdése az identitás széthullása és az újraépítés. Neked volt olyan pillanatod az életben, amikor újra kellett definiálnod, hogy ki is vagy te valójában?
2: Azért ilyen szintű megrekedésem nem volt, mint mondjuk ezeknek a szereplőknek, de azt gondolom, hogy ilyen apróbb megállások, megtorpanások, ahol újra kellett indítani a rendszert, az volt sokszor. És ezzel nincs semmi probléma szerintem, mert ezekből tudunk tanulni. Vagy például olyan helyzetek, amik mondjuk földre kényszerítik az embert, és akkor abból valahogy fel kell tudni állni. Ugye a szakmánk is arról szól, hogy egyszer fenn, egyszer lent. És ezeket a helyzeteket is kell valahogy egyrészt megélni, másrésztről meg utána orvosolni, és tényleg
1: és volt
2: tovább
1: már neked
2: menni.
1: Olyan, hogy lent voltál?
2: Volt, igen.
1: És ezt hogy tudtad orvosolni?
2: Igazság szerint ilyenkor mindig nagyon fontos szerintem, hogy tényleg kik vannak az ember körül, hogy esetleg kik azok, akik támogatni tudják lelkileg, bár hozzáteszem, hogy az egy jó dolog, hogyha például az embernek akár a legközelebbi hozzátartozó, tehát család, akár ugye párkapcsolat, vagy akár házastárs, gyerek, stb. Ott áll melletted azt a bizonyos mozdulatot, hogy az ember lábra áll és feláll, azt magának kell elérnie, és magának kell úgymond magából előhoznia, hogy aztán fel tudjon állni, de ehhez nagyon jó, hogyha van segítség, úgyhogy Hál' Istennek nekem van.
1: A filmben a látszólag tökéletes élet repett szét. Mennyire látod hétköznapinak ezt a jelenséget? Az emberek a ragyogást mutatják, ugye a közösségi médiában is, de aztán lehet, hogyha jobban megvizsgáljuk az ő életüket, vagy belelátunk, akkor látjuk, hogy darabokra van hullva. Miért van ez, hogy nem merik ezt vállalni, és a tökéleteset akarják mutatni?
2: Én szerintem nagyon fontos része az életünknek a szégyen, már olyan szempontból, hogy ezt próbáljuk mindig elkerülni, vagy takargatni, és nyilván az embernek az élete nem a megfelelő kerékvágásban megy, akkor az megélhetjük úgy, hogy ez gáz, vagy hogy ez nem jó, és akkor nyilván erről nem szeretünk úgy beszélni szerintem. Én legalábbis ezt tapasztalom. A mi közegünk azért a színházon belül nagyon érdekes, hogy egy iszonyú ambivalens közeg abból a szempontból, és azt gondolom, hogy nyilván nem csak a színházról beszélünk, tulajdonképpen egy irodaházban még inkább jellemző, csak egy színházban, amikor a lelkünkkel dolgozunk, és egymással, és iszonyú mély, és magával ragadó érzéseket jelenítünk meg a színpadon. Én naívan azt gondoltam, hogy akkor ez az öltözőben is így van, mert én így működök. Tehát én alapvetően mindig nagyon őszinte vagyok, én, hogyha valaki megkérdezi, hogy vagyok, akkor én szívesen elmondom, hogy vagyok.
1: De érdekli az embereket?
2: Hát nem nagyon, tehát ezt akarom mondani, hogy lehet, hogy addig eljutunk, hogy megkérdezik, vagy talán tényleg egy picit még talán érdekli is őket, de valószínűleg a rohanó világ, meg az, hogy tényleg a jót akarjuk hallani, vagy hogy így arra törekszünk, hogy így jó dolgok érjenek, a pozitív hatások, hogy így nehéz egyébként benne a színházba akár bárkivel megosztani a tényleg mély érzéseket, de természetesen azért van egy-kettő ember, akivel lehet, azokkal az emberekkel nyilván közelebb is a kapcsolaton.
1: Tehát van színész barátod.
2: Van, a legjobb barátom is színész.
1: Mikor érezted először, hogy igazán felnőtt lettél?
2: Hogy felnőtt lettem? Hát jó kérdés. Én amúgy gyereknapon születtem, pont május utolsó vasárnapjára esett.
1: Akkor nagy buli volt, amikor megszülettél.
2: Hát hívhatjuk így. Úgyhogy ez szerintem alapvetően azért meghatározza az életem. Én nagyon szeretek azért játszani, és az életnek a játékosabb oldalát megfogni. Hát az, hogy pontosan mikor váltam igazán felnőtt, ezt nehéz megmondani, de ha az aktualitásnál vagyunk, akkor azért 4 éve született meg a kisfiam, és akkor azért onnantól kezdve nyilván van egy akkora felelősség az emberen, hogy ott már, és hozzáteszem zárójelben, hogy nem csak a felelősség, hanem azért a szerepvállalás az ő életében, tehát a saját életem fontossága, vagy az abban lévő dolgok fontossága is átalakult, ami szerintem egyébként nagyon nehéz a szülőknek, főleg mondjuk színészként, énekes színészként, hogy hogyan alakítjuk át az életünket, úgyhogy neki jó legyen, hiszen ő az, akit fel akarunk nevelni, és akinek szüksége van arra, hogy mi ott legyünk, és segítsük az ő útját. Úgyhogy én azt gondolom, hogy azért itt ez a gyermek megszületés, ez egy nagyon meghatározó pontja az én életemnek, abból a szempontból, hogy a felnőttséget kidomborítani jobban tudjam.
1: És színészként is változtál, mint
2: persze.
1: Apa lettél?
2: Minden.
1: Miben?
2: Én azt gondolom, hogy az hazugság, hogy színészként az egy különálló világ, mint az embernek a saját személyisége. Tehát én azt gondolom, hogyha valaki a saját személyiségében fejlődik, akkor én azt gondolom, hogy színészként is, mert hiszen a saját érzéseinket és személyiségünket használjuk arra, hogy szerepeket eljátszunk és megmutassuk magunkon keresztül annak az aktuális karakternek a...
1: Mélyebb lettél?
2: Igen. Én azt gondolom, hogy igen, sokkal.
1: Színészként rengeteg szerepbe bújsz bele. Melyik ragadt rád a legjobban? Melyiket volt a legnehezebb letenni?
2: Szerintem ez nagyon sok mindentől függ, de ha egyet kell mondanom, akkor mindig a Mozartot szoktam mondani, mert valahogy olyan dolgokat hozott elő belőlem maga a szerep, maga az előadás, amit addig nem tapasztaltam, és azóta is kevésszer. Tehát, hogyha...
1: De mi volt ez konkrétan?
2: Nagyon sok olyan mély érzést hozott elő belőlem, ami valahol ott mélyen lappangott és rejtőzött, és minden előadáson tört elő belőlem, vagy jött elő. Ez szerintem nagyon fontos utazáskönyvben színészként, hogy hogyan éljük meg egyébként a sérüléseinket, traumáinkat, és bizony azt gondolom, hogy hiszen ezek az őrült nagy karakterek, vagy nagy formátumú emberek, mint például Mozart is egy iszonyú sérült ember volt, és nyilván ezt a zenéjében is lehet tapasztalni. Hmm. Tehát, és én azt gondolom, hogy bár ugye én nem zenész vagyok, vagy zeneszerző, mégis azért van hasonlóság a művész véna és az önmegvalósításban, és én azt gondolom, hogy amitől ő szenvedett, nekem mondjuk nem volt benne részem azért ilyen szinten, mint ami neki jutott annó, amikor élt, de azért vannak hasonlóságok, és az ő élete története, és az ő érzései is belőlem olyan érzéseket váltottak ki, vagy olyan gombokat nyomogatott meg, ami így egyszer csak így felszínre hozott egy csomó mindent. Úgyhogy egy jó kis utazás volt nekem is, és hát úgy tapasztaltam, hogy a nézőknek is, tehát nyilván azért hozzuk elő ezeket az érzéseket, vagy azért mutatjuk meg, hogy ők is tudjanak belőle táplálkozni.
1: Szembe tudsz-e nézni a félelmeiddel, illetve az eltemetett traumákkal, melyek akár egy szerep vagy élethelyzet kapcsán törnek fel benned?
2: Úgy vagyunk kódolva, hogy ettől mindig inkább elfordulunk, és egy picit inkább menekülőre fogjuk, vagy majd holnap, vagy most ezzel nem tudok foglalkozni, mert most nem abban a lelki állapotban vagyok, szerintem ezek mindig rosszkor jönnek, mondjuk így, hogy ezek sose jönnek jókor elő, és én azt gondolom, hogy szerintem a legtöbb, amit tehetünk magunkért, az, hogy szembefordulunk a problémáinkkal, hogy megpróbáljuk felszínre engedni azokat, hiszen azért akarnak feljönni, mert ez az egyetlen módja, hogy oldódni tudjanak, hogy hagyjuk, hogy megtörténjen bennünk az a fájdalom, az a szégyenérzet, vagy az a szomorúság.
1: És milyen vagy ilyenkor? Befelé fordulsz, vagy kommunikálod, örjöngsz, szomorú vagy?
2: Az örjöngés nálam az egy ilyen olyan helyzet, amikor így előtör belőlem az az érzés, de ezt már megtanultam valamennyire kezelni, hogy mondjuk nem máson vezessem le azt, ami belőlem fakad, viszont nagyon nehéz szerintem odáig eljutni, hogy az ember felfogja, hogy mi történik benne, hogy mi következik, vagy mi zajlik le benne, és azt gondolom, hogy ez egy iszonyú sok munkát igénylő feladat, amit én nyilván 30 éves koromban elkezdtem, és azóta valamilyen szinten próbálom ezt mindig fejleszteni.
1: Tehát akkor vannak eszközeid erre?
2: Most már igen, azt hiszem, hogy most már igen.
1: Meditáció, meg ilyesmi?
2: Nem, igazából csak magam felé fordulok, és amit mondasz, hogy nem befelé fordulok, vagy fordulok el emberektől, hanem próbálom magam megérteni, és hogyha úgy van, akkor leállni néhány percre, akár több időre is, elvonulni, és időt és energiát szentelni annak, hogy ezek a dolgok valahogy bennem elő tudjanak jönni. Tehát nem elnyomni próbálom. De nyilván azért én is, mindenki ember, és vannak reflexei. Bennem is van olyan, hogy effektíven nem tudok, vagy nem akarok ezzel foglalkozni, és akkor ennek van következménye nyilván. Tehát volt már olyan, hogy egy nagyon nehéz, vagy egy nehezebb időszak után a feleségem karjában kötöttem ki, és ordítva sírtam, és bömböltem, de fél órán keresztül, és nem tudtam megállni, és nem tudtam leállni.
1: De ez jó dolog.
2: Ez nagyon jó dolog. Csak nagyon nehéz. És nyilván neki is, aki hirtelen egyszer csak kap egy akkora táskát tőlem, amivel nyilván nem neki kell foglalkozni, viszont nagyon, az egy nagyon emlékezetes pillanat volt, és nagyon jól esett, és nagyon felszabadító volt például.
1: Mik azok a tulajdonságaid, amire büszke vagy, és mi az, amire kevésbé?
2: Azt gondolom, hogy sokszor bújok olyan állazaság mögé, amit emberek félre tudnak érteni, és gondolják, hogy nincs alázat bennem, vagy hogy leszarom vagyok, már bocsánat kifejezésért. Ez nem így van. Én egy nagyon maximalista embernek tartom magam, szakmámban is, az életemben is. Ez nagyon jó szerintem, de sokszor tud az ellenkezőjére is fordulni, viszont ezt is már tanulom, és ebben is már fejlődtem, hogy mi az a dolog, amiben nekem feladatom van, és azt gondolom, hogy például ez most aktuálisan a legnagyobb erősségem, hogy tudom azt, hogy mi az, amivel kell foglalkoznom, mi az, ami az én feladatom, és mi az, amivel viszont nem. Egyébként, ha jó tulajdonságokról van szó, nagyon tudok szeretni. És ezt az embereknek a tudtára is tudom adni. Nagyon ölelkezős vagyok, szeretgetős vagyok, és szeretek embereket támogatni érzelmileg. Na most ez ugyanúgy át tud fordulni sajnos a negatív oldalra is, mert van, aki ezt egyáltalán nem tudja kezelni. Ez és az például nekem nehéz. Tehát nekem például nagyon nehéz egy olyan embernek kinyilvánítani a szeretetemet, aki nem vevő arra például, hogy mondjuk megöleljem, vagy mondjuk dicsérjem, vagy érzelmileg egy olyan csomagot adjak neki, amit ő nem bír el, mert valahogy nem tanulta meg, és ez nekem nagyon fura, ez nekem nagyon nehéz.
3: Mennyire mondasz könnyen nemet? Milyen kritériumok alapján mondasz nemet, hogyha tudsz nemet mondani?
2: Mindig megnézem a másik oldalt, és próbálok azt szerint dönteni egy helyzetben, hogy mit gondol a másik, esetleg mi az, ami elvárható tőlem, vagy mi az, amit szeretnének elvárni tőlem, és ez a két dolog nagyon távol áll egymástól, akkor van az a helyzet, hogy nem megyek bele a játékba, és nem mondok igent, hanem nemet.
3: De ezt mindig tudtad, vagy ezt meg kellett tanulni?
2: Hát ezt muszáj megtanulni. Ez az van, hogy lehet érzelmi alapon is dönteni, csak az a kérdés, hogy ezt az érzelmi, mondjuk érzelmi tiltakozást, mondjuk mit tudom én, egy szereppel kapcsolatban, vagy egy próba folyamattal kapcsolatban, mi okozza? Tehát mi van mögötte? Mert lehet, hogy nem a próba folyamatnak szól, hanem mondjuk egy embernek, vagy lehet, hogy egy lelki állapotnak szól, vagy egy rossz élménynek szól. Tehát nyilván ezt meg kell vizsgálni, és azt szerint átgondolni, hogy ez az érzés miből van. Szerintem érzelmek alapján kell dönteni, de az érzelmeket általában szerintem egy gyermeki énből fakadóan érezzük, akár mélyről jövően, amit azt gondolom, hogy utána felnőtt fejjel át kell gondolni, és felnőttként döntést hozni.
3: Kinek vagy stabil pont az életében, és ki a te stabil pontod?
2: A feleségem mindenképpen, ilyen formán nyilván a kisfiunk is, bár még csak 4 éves, úgyhogy de egyébként iszonyú beleérző képessége van.
3: Tehát, mit tanultál tőle?
2: Fú, hát a játszást, az önfeledtséget, az, hogy lehet koncentrálni valamire, ami lehet, hogy egy ilyen pici apróság. Tehát, hogy ami neki abban a pillanatban az nagyon fontos, tehát a mának élni, a pillanatnak élni, ezt mindenképpen. És azt, hogy milyen jó érzés felvállalni az embernek mindig azt, hogy mit érez. Természetesen felnőttek vagyunk, tehát felnőtt keretek között, de az van, hogy mindig érzünk valamit mindenkivel és minden szituációban, hogy miért nyomjuk el. Tehát, hogy ne nyomjuk el például ezt. És én nem akarom elnyomni, mert attól csak szenvedni fogok. De meg kell találni a módját, hogy ezt hogyan lehet kommunikálni, vagy kell-e kommunikálni, vagy nem kell például. Igen, a feleségem mindenképp, illetve a legjobb barátom, aki szintén ugye kollégánk, és ő hozzá bármikor tudok fordulni, és ő is bármikor fordulhat hozzám, én azt gondolom, de vannak még, hála Istennek, körülöttem olyan emberek, akikhez lehet fordulni, barátaimnak tudom őket mondani, akik nem ilyenek, vagy nem ilyen szerepet töltenek be, azokat nem hívom úgy, hogy barát, mert azok nem azok.
3: Milyenek a te lázadásaid? Vannak-e egyáltalán?
2: A szabályokat igyekszem egy picit mindig kitolni. Ez valamiért egy kényszer bennem. Tehát ha azt mondják, hogy nem szabad ideálni, mert akkor felmérem a helyzetet, és megnézem, hogy miért mondják azt, hogy nem szabad, de hogyha úgy ítélem meg, hogy azért szerintem szabad odaállni, akkor azért általában én odaállok. Vagy nem azt mondom, hogy csak azért is, de hogy nyilván mondjuk teszem azt, onnan jobban lehet látni valamit, akkor nyilván abban a pillanatban, amikor a legérdekesebb dolgot lehet látni, akkor felmérve a szituációt, odaállok és megnézem. Aztán visszalépek, mert nem szabad odaállni. De azt gondolom, hogy szerintem az életben...
3: De nem szoktad kihúzni ezzel a gyufát?
2: De, kiszoktam néha.
3: És akkor azt hogy kezeled?
2: Hát általában bocsánatot kérek, mert nyilván... A szabályokat általában ugye be kell tartani, de én azt gondolom, hogy nem minden szabály azért születik, hogy mert az valami nagyon szigorú dolog, hanem mert muszáj, hogy szabályok alapján létezzünk, de azért én nem mindig szeretem a szabályokat.
3: Mi dominál benned jobban, a szakmai fegyelem vagy a művészi ösztön?
2: Mind a kettő. Egyrésztről nekem, amit a rendező mond, az szent. Természetesen vannak dolgok, amikben azt gondolom, hogy alakul egy szerep megformálása az előadásokban, vagy az előadásokon, mindig alakul valami, egy picit bővítjük, mindig alakítjuk, mindig egy picit hozzáteszünk akár, de a lényeges pontoknál nekem szent. Ha ott kell állnom, ott kell állnom, vagy ha ezt kérte a rendező, és ez neki fontos volt, akkor én ezt megcsinálom akkor is, hogyha nekem mondjuk vagy nem esik annyira jól. Tehát például van egy rész a Rudolfban, amikor a rendező külön kérte, hogy a kanapéról gördüljek le. Ő ezt szerette volna látni, ezzel akart mondani valamit. Nyilván én kívülről nem látom igazából, és nekem nem esik jól, mert technikailag úgy érzem, nehezen tudom létrehozni, vagy megcsinálni, de megcsinálom, mert ő ezt szeretné látni. És ezen nem fog változtatni, akárhányszor is játszhatom majd el a szerepet. Viszont a művészi szabadság, vagy a művészi indítatás számomra az alap. Mert én azt gondolom, hogy abból kell megfogalmaznunk a szerepet, ami belülről jön, és hogyha ezt megpróbáljuk ostorral előhozni, az nem fog menni. Tehát inkább próbálom ezt a úgymond a határokat megtartani abban, hogy mit kért a rendező, és eljutni magamtól odáig, hogy ezt meg tudjam csinálni, hogy ez hiteles legyen, őszinte és érzelemmel teli.

0: Műsorajánló. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorval. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni, és egyáltalán? Veszik, vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön, 15 órától a Spirit FM-en. Három világkép, három mikrofon, és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, 5 perc vita, és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Gabra Gábor, Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények, és néha jeges zuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Tavasz, napsütés, itt az ideje a vásárlásnak a HalfPrice-ban. Fedezd fel a világmárkák lemvászon összetételű darabjait és a szezonközi leárazás különleges kincseit. A HalfPrice-ban a kedvenc világmárkáid és egyedi árak várnak rád. Találd meg a legújabb kincseidet már most. HalfPrice. Great Brands.
0: Reklámot hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Egyenes beszéd. Egyenes Best of. A Spirit FM-en. Összeállítás a hét legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúiból. Best of.
2: Különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés gyanúja miatt nyomoz a rendőrség a neres vagyon kimenekítés ügyében, közölte az ORFK. A rendőrök egyelőre feltételezett vagyon kimenekítést vizsgálnak, vagyis, ahogy fogalmaztak, a jogtalanul megszerzett pénz és egyéb vagyontárgyak pénzügyi vagy egyéb értékügyletek útján a hatóságok elől való elrejtését célzó tevékenységet. Gatter Lászlót kérdezzük.
3: Az teljesen kizárat, hogy ezt a mondatot, amit előbb Szurok András idézett, itt hallhatták, ezt én megismételjem még egyszer, ez annyira bigfa nyelv. Viszont ha úgy fogalmazzuk nagyon egyszerűen, hogy nyomoz a rendőrség a feltételezett neres vagyonmentés ügyében, emögött akkor mi lehet? Ezt hogy lehet feltételezni? Minek alapján lehet feltételezni? És hogyha az én pénzem, kinek mi köze hozzá? Örülök, hogy itt ezt hogy lehet feltételezni? Minek alapján lehet feltételezni?

0: ezeket ne lehessen az országból kimenekíteni, vagy egyáltalán ne lehessen eltüntetni az esetleges büntető eljárásokkal. Erre úgy tűnik, hogy nem csak van egy társadalmi igény, amit a választás alá támasztott, hogy van egy miniszterelnöki előtt, vagy hát most már
1: majdnem
0: miniszterelnöki ígéret is, amit nyilván szeretne is betartani, én azt gondolom, milyen lehetőségek vannak. Nyilvánvaló, gyorsan kell ilyenkor lépni azért a hatóságoknak, mert milyen vagyonokról beszélünk, itt pénzről beszélünk igazából, mert hiszen az ingatlant eltüntetni sokkal egyszerűbb, az ott áll a helyén, és ugye a szabályok is olyanok, hogy a valaminek a helyi belépő értékkel szemben is lehet büntető jogi lépéseket tenni. Tehát most valaki eladná papíron az ingatlanát, és ahelyett pénze lesz, akkor az is ugye ez alá kerülhetne. Most ahol már büntető eljárás folyik, ott egyszerűbb a helyzet. Ahol büntető eljárás van, ott már van a nyomozóhatóságnak, ügyészségnek arra lehetősége, hogy lefoglalást rendeljen el, zárólávételt rendeljen el, és akkor majd a büntető eljárás végre, amikor kiderül, hogy valakinek volt-e felelőssége, vagy nem volt felelőssége a bűncselekmény, akkor majd dönt a bíróság arról, hogy akkor mi lesz ezzel a dologgal. De van egy másik jogintézmény is, és talán ebben az esetben ez az izgalmasabb, és e körben már ugyancsak volt egy ilyen felhívás pont a még regnáló miniszterelnök felé, hogy módosítsa azt a kormányrendeletet, amelyik a banki átutalásokkal kapcsolatos felfüggesztésre vonatkozik. Nem tudom, ez mennyire ismert.
1: Igen, három mert plusz összesen egy hét van.
0: Így van, 3+4 napra függesztheti föl, és ha jól emlékszem...
1: Ez egy NAV-os eljárás.
0: Így van. Ugye a NAV-ot értesíti az az adott pénzintézet, ahol ez a pénzátutalásos dolog történik. És ha én jól emlékszem, a Magyar Péter arra tett indítványt, hogy még a jelenlegi kormány módosítsa a szabályt, és azt mondja, hogy nem 7 nap, hanem legyen 90 nap, hogy ez az időbeli szorítás ne legyen olyan erős a NAV részéről, hogy mit kezd vele. Ez egy dolog, de egyébként van egy olyan eljárás is a BL-ben, aminek ugyancsak nagyon szép neve van, Big Fangos neve van, én is felírtam, hogy pontosan mondjam, eljárás vagyon vagy dolog elvonása érdekében című eljárás, egyébként ez adatra is vonatkozhat, hogyha adatoknak az eltüntetése merülne föl, még azzal avval kapcsolatosan is lehet.
1: Lásd, darálják a dokumentumokat például, a minisztériumban.
0: Vagy számítógép világában, ugye ez érthető, hogy miről beszélünk. Ez egy olyan eljárás, amikor nem indul még, nincs büntető eljárás folyamatban. Akkor is lehet egy ilyen vagyon visszaszerzési eljárást tulajdonképpen indítani, aminek az a lényege, hogy ilyenkor egy vagyonkutatást végez, aki végez, nyomozóhatóság, ügyészség, és akkor a vagyonkutatás eredményeképpen azt a valamit, amit ők fölkutattak, és ami kapcsán még nincs büntető, és még nem tudjuk, hogy az micsoda, de megvan a gyanúja annak, ez valami bűncselekménnyel függ össze, akkor ezt a bizonyos vagyontárgyat le tudják foglalni. Most ugye itt is a gyorsasság, az elszántság, az akarat az, ami ezt az eljárást egyébként élesítheti, mert ez benne van a eljárási törvényben. Tehát nem mondok én most újdonságot, ez eddig is ott volt, nem is kell rögtön beletenni.
1: Csak eddig a hivatalok nem láttak bűncselekményre utaló jeleket.
0: Hát,
1: vagy nagyon ritkán.
0: Hát bocsánat, mit mondjuk akkor, amikor ugye a nemzeti banki pénzekkel kapcsolatosan egy év után jutottunk el oda, hogy a legfőbb ügyészség azt mondja, hát akkor most ügyészi hatáskörbe
1: nézzük már megközelebb
0: a nyomozást. Én azért azt gondolnám, hogy első pillanatban, amikor a számvevőszék a feljelentést megtette, akkor lehetett tudni, ez egy nagyon érdekes ügy, nagyon fontos ügy, társadalmilag érdeklődése számot tart, hogy rögtön oda kellett volna vonni, vagy pedig felügyelni kellett volna a nyomozóhatóságot, hogy ennyi már, hát miért nem tetszik csinálni. Ezek... És nem azt mondani, hogy van 80 ezer terabájt, vagy megabájt, vagy nem tudom micsoda.
1: Azt végig kell olvasnunk, de hogy?
0: Olvasni kell, igen.
1: Mik itt az értékhatárok? Egyáltalán van-e alsó értékhatára annak, hogy honnantól élesedik ez a sok-sok lehetőség? Illetve egy másik kérdés, hogy a bankok milyen értékhatár fölött kötelesek jelezni?
0: Nem akarok butaságot mondani, csak a... Azt tudom, sőt, bárki, hogyha bemegy a bankba magánemberként, szerkesztő, hogy én is, és véletlenül egy nagyobb összeget akar befizetni, előfordult, nyilván nem gyakran, de előfordulhat, hogy milliós nagyságrendet akar az ember befizetni valamilyen oknál fogva, akkor rögtön ki kell tölteni, és most nem tudom, hogy ez 5 millió forintnál, vagy 2 millió forintnál van. Ugye nevetséges kimondanom ezt az összeget, hogy 2 millió vagy 5 millió forintnál. Ki kell tölteni egy nyomtatványt az állampolgárnak, és akkor nyilatkozik arról, igen, a pénzmosással kapcsolatosan, hogy akkor honnan volt.

0: neki ez a pénze. És akkor ki kell a rubrikákat tölteni. Na most ugye itt nem 2 és 5 millió forintos átutalásokról beszélünk. Azért mondom, hogy,
1: sőt,
0: hogy
1: gyakorlatilag... Sőt, a milliárdos érték sem 2 vagy 5.
0: Így van. Tehát azt mondom, hogy nagyon egyszerű lenne akár egy technikai számot húzni. Erre nincsen iránymutatás egyébként a törvényben. Tehát ugye az van, hogy a banknak, hogyha valamilyen gyanúja támad, hogy pénzmosás felmerülhet annak a gyanúja az átutalásnál, akkor ő jelez a NAV-nak. Na most hát nyilvánvalóan egy elhatározás szándéka, hogy akkor most milyen értékhatárnál húzza meg.
1: Nyilván, az 5 milliósokat nem 5 hagyjuk, de...
0: Hagyjuk, hát, igen. Igen. Az, és még az 50 milliónál
1: a
0: is hagyjuk.
1: Telex készített egy kimutatást, egy táblázatot. Igen. Meg is találhatják a kedves nézők, hogyha rákeresnek, ott azokat a NER közeli cégeket nézték meg, hogy amelyekről tudható, hogy jelentős forgalmat bonyolítottak az elmúlt időszakban, vagy mennyi lehet a készpénzállományuk. És a saját mérlegeik szerint ilyen 50 milliárd, 100 milliárd forintnyi készpénz fekszik a számlánkon. Ha ott azt kiveszi a tulajdonos, és azt mondja, hogy hát ez nekem az osztalékom, ez az enyémé. Leadóztam. Kinek mi köze hozzá innentől kezdve? Erre mi a jogász válasza?
0: Hát, hogy itt nagy különbség van, hogy most ez egy osztalék, és leadóztam, és kiveszem, vagy pedig a folyószámlámon van pénz. Ugye ez egy rettenetes
1: nagy különbség. Hát onnantól majd lesz pénz a folyószámlámon.
0: Azért ez egy nagy különbség, mert nyilvánvalóan egy komoly vállalkozásnak legyen az mondjuk építőipar, tételezzük fel, hogy ez sok minden építőiparban van, vagy inkább ilyen kommunikációval, vagy reklámmal kapcsolatos vállalkozásoknál vannak itt nagy pénzek. Hát nyilvánvalóan kell lenni egy komoly vállalkozásnál pénznek lenni, hiszen sok dolgozója van, akiknek akkor is fizetni kell, ha éppen még nem folyik be az elvégzett munkának az ellenértéke. Kell anyagot vásárolni, ha még nem folyt be, akkor is meg kell venni. Tehát nyilvánvaló kell lenni egy olyan forgótőkének, amire szoktak ugye banki hitelt is fölvenni, ugye egy olyan
1: jó, de az addig a vállalat pénze. Tehát, hogy az egy
0: ha valaki leadózta és hozott egy közgyűlési határozat, részvénytársaságról beszélünk. A társaság meghozta a döntését, azt mondja, osztalékként kiveszem az utolsó fillérig, ami van. Na, ezek a kérdések, amiben nehéz hirtelen beleszólni, hogy akkor mit tegyenek. Nagyon jó példa volt rá, és mondhatom azt, hogy nagyon tetszett az a szellemes megoldás, amikor a Magyar Péter azt mondta, elment a MOL elnök vezérigazgatójához, és féltem, hogy mit fog mondani, és akkor kiderült, hogy azt mondta, hogy tessék eltolni az osztalék fizetés.
1: Harmadik, negyed évig.
0: Harmadik, és a Richternél is úgy tudom megtette ezt a lépést, és a Richter is eltolta a harmadik, negyed évben. De itt más volt a szempont, az volt a szempont, ha én jól tudom, ugye ezeknek a társaságoknak jelentős részvény tulajdonosa olyan kekv alá tartozó különböző alapítványa, amit nem szeretné nyilván az új kormány, hogyha befolyna az a nagyon jelentős osztalék, 20-valahány milliárd forintról van szó például a MOL-nál.
1: Hát persze, itt mindig ilyen összegekkel dobálózunk, tehát embertelen
0: pénzek. És azért ez kérdeznek. Egy észrevehető összeg, tehát egy akkora pénz, ami már észrevehető a költségvetésben.
1: Igen, de amikor ez a magánember számlájára kerül, és azt mondja, hogy ezt én leadóztam, innentől kezdve az enyém, akkor nála kell keresni a bűnt, vagy a cégnél, ahonnan azt kihozta azt a pénzt. Teljesen legálisan hozta el, de hogy került oda?
0: Itt az a gond, ugye nagyon sok jogászkodás lesz majd ezek körül, ugye szerződéseket kell megnézni. Meg kell nézni, hogyha valaki elnyerte egy közbeszerzést, mondhatom én azt, hogy kérem, én pályáztam ezzel az árral, valaki ezt eldöntötte, hát tehetek én róla, hogy az én áramat fogadták el? Nem tehetek róla. Ez ugyan valóban 80%-os haszonkulcsal dolgozott, más pedig. Megpróbáltam, ők elfogadták, hát viszontlátásra tessék menni máshova. Na, de akkor ezt nyilván meg lehet támadni, ezt a szerződést. De ezek nagyon nehéz utcák lesznek, és ennek a polgári jogi vonzatát végig lehet csinálni, egészen biztos vagyok benne. De ez hosszú történet.
1: Mennyi
0: ezek hosszú
1: történetek.
0: Hát polgáriban az általános elévülés az 5 év, ugye, hogyha most polgári dolgokról beszél. De én azt gondolom, hogy talán más megoldást kellene találni. Nagyon sok olyan pénz folyt ki, ami bűncselekmény, az én meggyőződésem szerint, elég régóta foglalkozom büntetőjoggal. Hát bizony, nagyon komoly embereknek a büntetőjogi felelősségét kellene elindítani, és én azt is mondanám, hogy egyszerűbb ügyekbe, nem bonyolult ügyekbe, egyszerű, de megfogható ügybe kéne a büntetőjogi felelősséget elindítani. Van erre példa, Franciaország, Olaszország, pártfinanszírozás, nagyon egyszerű kis összeg, Sárközi börtönbe ment, már bocsánatot kérek, a francia köztársasági elnök, volt köztársasági elnöktől, 1 millió euró, vagy szóval, a látványnak se nagy összegű pártfinanszírozás miatt került börtönbe. Erre gyönyörű példákat lehet Magyarországon is találni, nagyon egyszerűen, nem kell nagyon jogászkodni. És akkor utána majd el fog kezdeni mindenki szépen dalolni.
1: Köszönöm, hogy eljött. Gatter László volt a vendégünk.
0: Szívesen.
2: Biztos a saját pozíciójában és a 2023-tól 2028-ig tartó megbízatásának sem a pályázati kiírásában, sem a szerződésében nem az áll, hogy a megbízatása csak a kormányváltásig szólna, állítja Ókovács Szilveszter. Hogy mire számít az új kulturális kormányzattól, arról Ókovács Szilveszterrel beszélgetünk.
1: Jó estét kívánok!
3: Jó estét kívánok!
1: Amikor Szurok András kollégám elmondta, hogy biztos a kitöltendő időben, akkor itt felsóhajtott, hogy biztos? Nem biztos mégsem?
3: Hát úgy értettem, hogy az interjút, azt szerintem biztos kitöltöm. A képernyőt is szerintem, úgyhogy meg lesz ez.
1: Kérdés ez a 2028? Mondta valaki, hogy mondjon le?
3: Nem mondta senki. Csak hát nyilván van egy ilyen vérengző hangulat, hogy egyesek ezt úgy keltik, mindig megtekerik a tányér alatt a botot, hogy azért ez maradjon, és hát meg lett üzenve néhány olyan ugye, méltóságnak, pozíciót betöltő személynek, akinek egyébként megvan a maga szerződése, kinevezése. Tehát ilyen alapon én is tarthatok ettől, de akkor miért szerződünk? Tehát akkor írjunk le papírokat, hogyha ez másképp van. Úgyhogy én szeretnék bízni benne, hogy amire leszerződtem, az meg is valósul.
1: Azt szokott az ellenérv lenni, hogy mennyi balhé van az Operaház környékén. És hát tényleg voltak viták, ez kétségtelen. Ezek elhalkultak? Elrendeződtek?
3: Hát most nem szeretném magunkat megvádolni. Én most nem emlékszem semmire, semmilyen vitára a mostani időből, de hát, hogy mondjam, tehát ugye olyan többször előfordult az én 15 évem alatt, hogy odajött valaki, most megint a sajtót, amit Ego nem szeret, hogyha én a sajtóra visszaforgatom, de amikor odajön valaki mondjuk a szakszeretek fölbiztatására is, és mondjuk sebetejt az operán, és akkor a sajtó azt mondja, hogy na hát összevérez mindent az opera, akkor azért olyan fura, mert ezek előállított botrányok. Valójában 1500 ember megpróbál békésen dolgozni együtt, néha nem sikerül, de hol sikerül? Csak a miénket mindig felfújják.
1: Akkor nézzük az ellenkező oldalról, mik a sikerei az operának? Mi az, amire a leginkább büszke, vagy mik azok?
3: Ha most összegeznem kell, nem hirtelen nem tudtam, hogy ez lesz, de ha összegeznem kell, akkor azt tudom mondani, hogy nem is fel összehasonlítani a 2011-es operaházat a maival, mert nem ismerni rá. Teljesen más rendben játszik, más a repertoárja, mások az épületei, az épületállagai, más a technikája, mások a vezetők, egészen a kisebb tárak vezetőig, és talán a közönsége is más. Nagyon más az árbevétele, ha ez számít valamit. Nagyon más.
1: Különös az árai is, ezt ugye gyakran szemre.
3: Na jó, de hát ki fizesse, tehát valakinek ki kell fizetni, nem?
1: Hát igen.
3: Az állam fizesse, de akkor az operázban megint elvisz 19 milliárd forintnál többet is egy évben, több mint Nagykanizsa, vagy a jogváros költségvetése. De akkor ott van a néző. De a néző, ha nem akarja kifizetni, akkor a Bahreini szultának lehet még írni talán, hogy finanszírozza, de ez egy ilyen drága műfaj. Ezt nem tudom a nyakamba venni, ezt a felelősséget. Végül is a kollégáimat fizetéssel nekem kell ellátnom, és szerintem nekik ez jár is.
1: Nyilván, persze. Azt mondja, hogy 2028-ig van szerződés, hát gondolom a 2028-as műsor is gyakorlatilag lassan készen.
3: De 29-30-ig van.
1: Na, hát ugye a nemzetközi sztárokat máshogy nem is lehet szerződni.
3: Nem, kétségtelen.
1: Tehát, hogy most hiába mondanák azt, hogy és akkor kedves főigazgató úr távozzon, a maga után ott hagyja azt, amit előkészített, amit leszerződött, ami évekre megvan,
3: nem? Úgy rosszul hangzik ez, igen. Magam után ott hagyom, amit csináltam, kétségtelen. De mondjuk tudnék arra is büszke lenni, viszont tényleg rengeteg szerződést írunk alá. Nagyon furcsának tartom, hogyha egy szerződésnek nincs érvénye. Úgyhogy, de nem menjünk ennek elébe talán, hiszen még én sem tudom, hogy például kik lesznek az opera felügyeleti szervének, a minisztériumnak a vezetői. Úgyhogy én abban bízom, hogy 5 miniszter és 6 államtitkár után újra jön valaki, akivel lehet ülni, és aki érdeklődik esetleg az opera iránt, és nem tesz olyan sommás megállapítás, mint a Tisza programjában az a 2,5 mondat, ami oda van vetve.
1: Az hogy alátám, szól? Az nekem hát most nincs meg.
3: Hát nem baj, ha nincs meg. Én elolvastam, az opera játszás minősége csökkent, illetve szakmai alapon kell újra szervezni. Hát szívesen beszélgetnék erről, mert ugye ezt én talán közelebbről látom, meg tudom érvelni adatokkal, meg mindenféle.
1: Én egy valakit tudok a Tisza környékén, aki az operaházban és az opera műfajában járatos, Rost Andreát, akivel kapcsolatban kérdést is kapott, hogy szállna neki szerepet a közeli időkben az operaházban.
3: Igen, és minden évben kapott Andrea ajánlatot, most is, pár napja egyébként.
1: És válaszol?
3: Hát nem közvetlenül tőlem kapja, de szerintem talán még nem, arról tudnék, hogyha válaszolt volna.
1: Meg van egy nemzetközi előadásuk, vagy turnéjuk talán Japánban, nem?
3: Igen, de azt ő közben azt lemondta.
1: Aha, tehát akkor az nem lesz.
3: Hát mi megyünk, ő nem jön.
1: Hogyha ő akarna főigazgató lenni az operaházban, és mondjuk nem most, hanem 28-ban megpályázna, amit egy teljesen normális dolog lenne, bár országgyűlési képviselőként már lehető szokatlan.
3: Igen.
1: Akkor leülne vele tárgyalni arról, hogy hogyan legyen ez?
3: Hát hogyne, persze. Persze, bárkivel leülnék erről tárgyalni. Most a szombaton a Fidelio előtt fél órával bementem, és egy olyan fiatalembert fogadtam, találkoztunk, vagyok én király, aki egy, hát mondjuk úgy, hogy felolvashatatlan szövegű e-mailt írt. Ugye most itt az évadja, tehát az embernek a halálát kívánják, meg oda kívánnak az utcán, ez nekem is előforduló problémám. Ő megírt egy e-mailt, és akkor szoktam így válaszolgatni, hogy jöjjön be, beszéljük meg, és bejött, és meg is beszéltük.
1: De ez már teljesen
3: még vele is
1: emberbaráti gesztus oda-vissza, hát tehát hogy beszélgetünk, az már jó?
3: Hát igen, persze, de valójában remélem annyit mutat, hogy nincs takargatnivaló, tehát az utca emberével is megbeszélem, ha kell, hát még egy operaénekessel, akivel egyébként, tehát ne tévedjünk el, tehát ezt szoktam mondani, mert szerintem szemléletes, hogy mivel óckodom az énekesek, pont elég, hogy közülük jövök, óckodom a velük való szorosabb kapcsolattartástól, tehát ezért nem is járok senkinél, pedig nyilván vannak meghívásaim, udvarias emberek, de csak egy énekesnél voltam. Nála viszont kétszer is, két lakásában, Rost Andreánál. Úgyhogy nincs ez a viszony elkalapálva. Most két évvel politikus, de attól én még az énekes látom benne.
1: Üzengettek egymásnak Magyar Péterrel, ő egy sajtótájékoztatón ön nyilvánosságot használta erre, hogy válaszoljon méghozzá oly módon, hogy hát ismerik egymást régóta, miért kell üzengetni? Miért nem hívja fel telefonon?
3: Egy üzenet volt, az üzengetés, a gyakorító.
1: Hát szerintem oda-vissza az már az.
3: Hát ugye egyrészt mondhatom, hogy nem én kezdtem. Tehát,
1: nem szemrehányás volt, érdeklődés.
3: Ugye nehéz, nyilván nehéz a helyzet abban a szempontból, hogy még nincs hivatalban, tehát furcsa lenne, hogyha olyan levelet írna, amelyben rendelkezik egy októberi dátumról, de ha telefonon felhívat, megírja, vagy megiratja, akkor így is veszem az adást egyébként.
1: Október 23-án mi lesz az operaházban?
3: Hát jelenleg egy Kodály koncert van beírva. Ha most rajtam múlik, akkor a centenárium a Hári Jánosnak az idén októberre esik, és nagyon közel, 19-én közel esik a nemzeti ünneped, és arra gondoltam, hogy ott egy illő módon egy szép Kodály műsort adnánk. Titkon reméltem, hogy egy állami ünnepség lesz ebből. Most ilyen szempontból mindegy, hogy melyik kormányzat
1: alatt. Ez még tárgyalási alap lehet.
3: Azért válaszoltam is erre így. Persze, persze. De nyilván fura lehet egyébként, hogyha valakivel az ember összejárt, és voltunk egymásnál vendégségben, stb., hogy akkor, és aztán elsodródtunk, vagy hát én ugye ezzel nem sodródtam sehova, de mondjuk úgy, hogy most máshol állunk, és együtt kell mégis működnünk, de szerintem mutassunk erre.
1: Ez a jó viszony, ez Varga Juditnak szólt, vagy Magyar Péternek?
3: Hát én őket,
1: tehát, hogy ez egy családi barátság?
3: Én őket egy házaspárként kezeltem, senki nem tudta a kifutását ennek, nem is sejthette volna alig, hanem ez senki. Egy szimpatikus, kedves házaspárt láttam, és Judit a mai napig közel áll hozzánk, igen.
1: Hát így változnak az idők. Így változtat, 28 is látja. Én nem tudom.
3: 28 egy jogilag körülbástyázott pillanat.
1: Az, a kérdés ezzel kapcsolatban nyilván elsősorban az, hogy ön hivatalosan nem kapott felszólítást arra, hogy mondjon le, nem úgy, mint mondjuk a főügyész, vagy az alkotmánybíróság elnöke.
3: Nem, naponta sokan megírják, akik egyébként aztán a visszakérdéseimre kiderül, hogy nem az Opel a világával foglalkoznak, úgyhogy talán nem is járnak hozzánk. De egyébként nem fura, hogy ilyen soha nem volt. Tehát soha nem volt az, hogy az emberbe az utcán belekötnek, vagy kommentek, vagy üzenetek tömegét kapja.
1: Azon gondolkozott, hogy ez a 16 nagyon... év oka?
3: Tehát 4 évvel ezelőtt semmi ilyesmi nem volt.
1: Akkor még csak 12 volt. Tehát lehet, hogy ez a 16 év volt sok valamiből.
3: Hát nem tudom, egy kicsit áldozathibáztatásnak érzem ezt most. Én erről például mit tehetek?
1: De hát ön áldozat? Hát még nem.
3: Hát nem, de hát amiket az édesanyámmal kapcsolatban és velem a születésemmel és ilyesmi kapcsolatban. Szerintem azért ennyivel ne oldjuk ezt föl, valamilyen szellem kiszabadult a palackból, és...
1: De az nem most, nem az elmúlt 2 hétben. Az a szellem az évek óta kint van sajnos, egyre durvábban jön ki abból a palackból. Nem érezte eddig?
3: Én még 2006-ban sem éreztem ezt, pedig akkor tényleg utcán voltak a népek. Tényleg nem éreztem. Ezt így ennyire nem. Nagyon komoly a csalkodás. Lehet, hogy most egonék élnek egyfajta védelmi buborékban, ebből kifolyólag, meg ezzel végighallgattam Badog Leventét, aki csupa boldog emberrel találkozott. Hát nem tudom, a lakásokban, ha járt volna, akkor szomorú emberekkel is találkozott volna. Tehát lehet a világot úgy szemlélni, hogy egy odaul legyen nagyon, de felénk kifejezetten ártó, mérgező, toxikus, jön azt jelenti. Egy olyan agresszív utálat halmaz jön, gyűlölet, aminek a kicsapódását akkor sem értem, hogyha valaki megmagyarázza, hogy ő nem tudom, 4 éve, 16 éve nem vett levegőt, amit persze nem is hiszek el. Tehát ezek irgalmatlan túlzások. Nagyon nagy túlzás.
1: De ezek a eltúlzott gesztusok, ezek semmiféleképpen nem vezetnek semmi jóra ebben. Azt hiszem, hogy egyetértek.
3: Hát
1: mindenféleképpen.
3: Semmire. Legfeljebb behívom az illetőt, és beszélgetnie kell velem. Ez a penitencia.
1: Na erre mondtam, hogy ez már egy emberi gesztus.
3: Ez már egy
1: normális helyzet. Ókovás Szilveszter, köszönöm szépen.
3: Köszönöm szépen. What we're saying is not protesting.

0: Műsorajánló. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van. Körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk. Szeretjük. Nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Utazók podcast Mahó Andreával már a Spirit FM-en is. Tartsatok velünk minden hétfőn este 8 órától, hogy hétről hétre megismerjük Andrea vendégeit. A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira. Szakmai mélység, közérthető válaszok. Álláspont. Két hetente, szerdánként délután 3:30-kor a Spirit FM-en. Kultúra. Az egyetlen naponta jelentkező kulturális magazin. Mit néz? Mit olvas? Mit hallgas? Ajánlatok a kultúra világából minden hétköznap kétszer, 9 és 17 órakor. Kultúra. Róna Jegondal a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Egyenes beszéd. Egyenes Best of. A Spirit FM. Összeállítás a hét legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúiból. Best of.
1: Felmondott az ELTE autizmus spektrum pedagógiája szakiránya összes tanára. Azért döntöttek így, mert elmondásuk szerint több irányból is óriási nyomást helyeztek rájuk, ami a csapat szétmorzsolódásához vezetett. Az Autisták Országos Szövetsége aggodalmát fejezte ki az ügyben, és felajánlotta az együttműködését az egyetemnek. A stúdióban Havasi Ágnes és Stefanik Krisztina.
2: Azt a címet adtuk, hogy betelt a pohár, és járjunk is annak utána, hogy voltak éppen mi történt. Azt mi itt megbeszéltük az előzőkben, miközben a kedves nézők még nem voltak itt velünk, hogy hát ez egy folyamat, aminek a végén vagyunk, semmi köze a politikához és a politikai változáshoz, egész egyszerűen tényleg betelt a pohár. Örülök, hogy itt vannak, jó estét kívánok. Mivel telt be? Mi volt az utolsó csepp? Vagy mi töltötte azt a poharat? Melyikük kezdi?
3: 2012-ben lehetett először választani a gyógypedagógiai karon az autizmus spektrum pedagógiai szakirányt, ami tényleg egy csodás történet. Szabó Ákosné, aztán később Zászkaliszki Péter dékán úr gondozása alatt fejlődött ez a szakirány, és mi soha nem azért mentünk a felsőoktatásba a terepről, mindannyian a terepen dolgozó, a bőrünkön, az autista gyerekek és felnőttek bőrén észlelő, a nehézségeket észlelő emberként mentünk ide át, azért, mert ezt szerettük volna tenni, szakembereket képezni, hogy mert tudjuk, hogy milyen, hogyha szakértelem nélkül próbálnak támogatni autista gyereket, felnőttet. Aztán a helyzet körülöttünk és az egyetem körül is, nem csak a kar körül elkezdett romlani. Mindenki tudja, aki a felsőoktatásból tájékozódik, ról tájékozódik, hogy azért az ELTE az egy kicsit sarokba állított büntetésben lévő egyetem volt az elmúlt időkben, nem ment át alapítványi működésbe, és emiatt aztán itt a karok finanszírozása, különösen a gyógypedagógiai karé, az minden képzeletet alul múl, de nem elsősorban anyagi okok vezettek ahhoz, hogy ezt a lépést megtegyük. És itt átadom a szót Ágnesnek, mert több éves folyamat végén vagyunk.
4: Ez egy valóban több éves folyamat. Nálunk felépült egy oktatói csapat, És aztán ez az oktatói csapat, ahogy a kontextus romlott, elkezdett szétmorzsolódni. Ennek részben van vagy anyagi oka is, hiszen mondjuk egy tanársegéd vagy egy adjunktus nem keres 300 000 forintot az ELTE-n, tehát hogy ilyen...
2: Ez önmagában is botrányos.
4: Egyszerűen csak nem lehet belőle megélni, és szóval ilyen okok is nyilván állnak a háttérben, de azért nagyon sok szempontból óriási nyomás volt rajtunk, nagyon sok oldalról.
2: Miféle nyomás?
4: Abban, hogy hát nagyon kevés a szakember a terepen, és hát nyilván ez részben annak is köszönhető, hogy ez még egy nagyon fiatal szakirány, és hát az a nyomás, hogy kellenek a szakemberek, ez folyamatosan rajtunk volt, de hogy nem lehet egyszerre oktatókat építeni és szakirányt építeni, szóval ez nekem mindig kicsit az jutott eszembe, amikor a mi gyerekkorunkban az orosz tanárokat átképezték más nyelvtanárokká, és akkor egy leckével jár előtte. Igen. Szóval egy egyetemi oktató ezt nem engedheti magának, hogy egy leckével járjon a hallgatója előtt, és ezért hát futottunk a versenyt az idővel, épültünk mi magunk is, mint oktatók, oktatói csapat, nem volt lehetséges több embert képezni abban a minőségben, amiben mi ezt szerettük volna. És hát az a nyomás, hogy képezzünk sokkal több embert, ez a mennyiségi nyomás, ez egyértelműen a minőség hát rovására megy, és hát szeretném azt kiemelni, hogy itt nem arról van szó, hogy mi kiégtünk volna, vagy elfáradnánk, vagy nem volna kedvünk tovább innoválni és dolgozni, szóval ez egy nagyon... nem tudom, nagy teherbírású csapat a mai napig is, de hát van az a pont, amikor már nem csak elmentünk a falig, hanem átmentünk rajta. És az utolsó csepp az volt, hogy ezt a hallgatói létszámot egy 75%-kal megemelték a BSZ szakirányon most idén, és az időbeli egyezés, mert erre szeretnék azért egy pillanatra reagálni, mert követtük egy kicsit a komment mezőt egy darabig, amíg bírtuk, és ott azért nagyon felmerül az, hogy miért pont most. És tudjuk, hogy a közélet nagyon átpolitizált most, de ennek a kettőnek semmi köze nincsen, mármint a politikának és a mi döntésünknek semmilyen köze nincsen egymáshoz. Egyszerűen azért hoztuk meg ezt a döntést, mert az elmúlt 4 évben mindig is pontosan ez a pont volt, amikor leültünk és megkérdeztük magunktól, hogy hogyan tovább, mivel most kell leadnunk, hogy a jövő fél évben hogyan szervezzék meg.
2: Ki fogja tanítani a jövő fél évben azokat, akik erre a szakra jelentkeznek? Mert ugye most itt jönnek a hírek, tehát a jelek szerint vannak, akik gondoskodnának új tanárokról, új oktatókról. Vannak?
3: Hát a karvezetése egyértelműen azt kommunikálta ma több fórumon is, hogy igen, nagyon biztató tárgyalásokat folytatnak szakemberekkel. Mi a karvezetése azt kérte tőlünk, hogy augusztus 31-jel mondjunk fel. Nyilván megteszünk mindent azért, hogy az átadás, átvétel zökkenőmentes legyen. Valójában azt is gondoljuk, hogy talán akik utánunk jönnek, azok jobb körülmények közé érkeznek, jobb színvonalú megbecsüléshez.
2: Önök felmondása előidézheti azt, hogy
3: biztos vagyok benne.
2: Ezt kiváltja a
3: biztos vagyok benne. Ez nem egy zsarolás volt, hanem tényleg eljutottunk eddig a pontig. Tényleg 4 éve minden évben nagyon nagy őszintességgel egymásnak elmondjuk, hogy mennyit tudunk még bírni. De az, hogy ki jön utánunk, mi nem tudjuk. Nagyon reméljük, hogy ugyanolyan elkötelezett lesz amellett, hogy ezt a szakmát csak jó minőségben lehet oktatni. Az egyetemi szintű oktatók nem teremnek minden bokorban, de reméljük, hogy ilyen színvonalon.
2: Ráadásul ez egy speciális világ, amire tanítják azokat, akik jelentkeznek erre a szakra. Beszélhetünk egy kicsit magáról, erről a világról is, mert szerintem megérdemlik, és ritkán beszélünk róla. Ugye itt nem betegségről beszélünk. Sőt, ugye az egy nagyon izgalmas kérdés, hogy ki a teljesen normális, ki az, aki a közép. És mindenhez képest mások vagyunk. Ők is mások a többiekhez képest. Ez ennyi? Azért nem.
4: Hát nem teljesen. Szóval ma azért úgy szoktunk már fogalmazni, hogy az emberi létezés egyik variációja az autizmus spektrum zavar, de azért nagyon különböző megjelenési formái vannak, de nem érdemes csak azt mondani, hogy ó, hát ő csak ilyen, fogadjuk el, szeressük, persze fogadjuk el, szeressük, de hogy szóval az nem lesz elég, szoktuk az olasz autizmus hát szövetségi elmondatát idézni, hogy a szeretet nem lesz elég. Szóval itt a szakértelem is kell ahhoz, hogy jól támogassuk, nem csak őket, hanem a környezetüket is, meg magunkat is abban, hogy mi hogyan boldoguljunk egy közös világban.
2: Ugye itt nagyon különböző szintekről beszélünk, ami mégiscsak ebbe a körbe tartozik, de van, aki saját magán veszi észre, hogy furcsa dolgai vannak, és ez ennyi. És van, aki meg folyamatos ellátásra szorul, mert egyébként lehet, hogy mindenben működik, csak éppen ebben nem.
3: Igen, és hát valóban az utóbbi mondjuk 15 évben egyre több olyan jó intellektusú, jól beszélő felnőtt kerül bele a diagnosztika látókörébe, akik eddig működtették az életüket sok nehézség árán, akár véres verejtékes erőfeszítések árán.
2: És nem tudták, hogy mi a gond.
3: És nem igazán tudták, és nagy megkönnyebbülést és egy jó értelmezési keretet adhat saját magukhoz az, hogyha igazolódik ez a diagnózis. De az, hogy mi az autizmust az emberi fejlődés egy variációjaként, vagy neurominoritásként említjük ma, ez nem azt jelenti, hogy ez a fajta fejlődési út, ez ne okozna komoly kihívásokat. Tehát a gyógypedagógus feladata, ahogy Ágnes is mondta, nem feltétlenül az, hogy minden erejével egy gyerekre vagy felnőttre koncentrálva tömje bele a fejébe azt a tudást, amitől majd ő beilleszkedik.
2: Az úgymond normalitást. Hát ezt kell tudnod.
3: Ez igazából abúzus. Ez igazából abúzus, hanem az a feladatunk, hogy neki olyan dolgokat tanítsunk meg, ami neki hasznos, tényleg hasznos, és a környezetének is megtanítsunk olyan dolgokat, amitől ez működőképes lesz. Akkor is, hogyha intellektuális fogyatékosság is van az autizmus mellett, vagy nem, vagy alig beszélő gyerekről, vagy felnőttről van szó, az, hogy ők a pszichológiai jólétük javuljon, ezzel a kihívások is csökkenjenek, az azon múlik, hogy a környezetet, a tárgyit is, meg a személyt is hogyan fogjuk formálni köréjük, meg hogy tudunk-e nekik eszközt adni a kezükbe.
2: Akiket önök tanítanak, még tanítanak, úgyhogy én ezt jelen időben, jó? Ők nem csak a gyerekekkel foglalkoznak, hanem adott esetben azokkal a felnőttekkel is, akik végül magukra maradnak, és ezzel a problémával küzdenek, és magukra maradnak családi értelemben is, mert mondjuk egyedül maradnak a családban. Velük mi lesz időskorukra? És velük ugyanazok a szakemberek foglalkoznak, akiket önök képeznek, gondolom.
4: Maga az autizmus spektrum pedagógiai szakirány, az nem az iskolában a való oktatásra készíti a gyógypedagógusokat, hanem pont egy élethosszig tartó, hát támogatáshoz segíti hozzá a családokat, tehát nem a gyógypedagógus fogja feltétlenül támogatni élethosszig azt az egy embert, hanem az egész környezetét teszi erre. Hát nem képessé, ez egy kicsit rossz megfogalmazás, mert nyilván egy szülő például elég jól tudja sokszor támogatni a saját gyerekét, de hogy hozzáad ehhez a dologhoz, és igen, attól válik ez egy nagyon komplex tudásanyaggá, amit mi itt igyekszünk átadni a hallgatóinknak, hogy nagyon nagy a spektrum, nagyon széles és sokféle értelemben, nem csak életkorban, hanem képességprofilban és személyiségben és viselkedésben, szóval, hogy ez egy nagyon sokféle állapot.
3: Amit még érdemes tudni, hogy a mi szakirányunk csapata az egyben az MTE-ELTE autizmus és tanulási akadályozottság szakmocsertani kutatócsoport, vagyis a MASK vázát is adja, és azért mi elsőként erre specializált kutatócsoportként nagy mintás vizsgálatokat is végeztünk arról, hogy mi történik az autista emberekkel, és a felnőttek helyzete különösen rémes, nincs rendszer szintű támogatás.
2: Erre gondoltam, vagy ettől tartottam.
3: Igen, így van. Igen.
2: Mert ugye a gyerekek legalább szem előtt vannak, valamilyen szinten biztosan, hiszen az iskola rendszer bekényszeríti őket valamilyen ellátórendszer, vagy felnőttet semmi nem kényszerít már sehova.
3: Ez így van, és közben nagy támogatásra volna szükség foglalkoztatáshoz, felsőoktatáshoz, és vannak jó kezdeményezések, csak sokkal több fehér holló kellene.
2: Hát és sokkal több támogatás ezek szerint, például a karnak is, hogy ne ilyen körülmények között dolgozzanak, ne ennyien dolgozzanak ott, legyenek anyagi források, és legyen, aki a tudást elviszi magával a társadalomba. Na hát ezt kívánom. És hát, ha akkor ezt a felmondást sem kell komolyan venni, hanem hirtelen történik valami csoda, abban nem hiszünk, tudom. Havasi Ágnes, dr. Stefani Krisztina. Köszönöm szépen.
4: Köszönjük szépen.
1: Az alaptörvény nem alkotmány, írja Róna Péter, aki egy alkotmányozó nemzetgyűlés összehívását tartja szükségesnek a parlament általi alkotmányozás helyett. Szerinte ugyanis abszurd gondolat, hogy a hatalom korlátainak felállítását magára a hatalomra lehetne bízni, hiszen a hatalom, ahogy azt idehaza az elmúlt 16 évben láttuk, éppen ennek az ellenkezőjében, hatalma maximalizálásában érdekelt. Zoomon kapcsoljuk Róna Pétert.
2: Aki azt mondja, hogy az alaptörvény nem alkotmány, tisztelettel köszöntöm, jó estét kívánok, professzor.
5: Jó estét kívánok.
2: Hát akkor micsoda? És hogyha nem alkotmány, mit kezdjünk vele?
5: Hát egy kétharmados törvény is, mint törvény, de az alkotmánynak a küldetése, szerepe egy társadalomban egészen más. Ezt a szerepet ez az alaptörvény nem tudja, nem is szándékozza betölteni. Ez az alaptörvény egy olyan államformára épül, aminek a jellegzetességei, a fő sarokpontjai a következők. Az első az, hogy a politika felülírja a jogállamot. A politika határozza meg, hogy mi a jogállam, és nem a jogállam határozza meg, hogy milyen keretek között kell a politikának működni. Az első. A második, a politikát a vezér vezeti, egy karizmatikus vezér, akinek a hatalmi bázisa, a karizmája, és ami fent tudja tartani ezt a hatalmat, mindaddig, amíg a karizmája nem kezd szertefoszlani. Itt most alapjában az történt, hogy Orbán karizmája elkezdett szétesni. És ahogy ez elkezdett szétesni, a rendszere is összeomlott. A harmadik tétele ennek a rendszernek pedig az, hogy a politika a harcról szól. És a harc a folytatásához szükséges a barát-ellenség megkülönböztetés. Meg kell nevezni, mindig meg kell nevezni egy vagy több ellenséget, aki ellen fel kell mutatni a harcot. Ez legitimálja az elmélet szerint a politikát. A nemzet nem képes politikai akaratot formálni. Arra csak a karizmatikus vezér képes, aki mutatja az utat a nemzetnek, hogy miből kellene összeállítani a nemzeti összakaratot. Ennek megfelelően el kell foglalni a kommunikációs bástyákat, aminek segítségével a nemzetnek az agyát, hogy tetszik, át kell mosni, tehát meg kell mutatni neki, hogy miből áll a nemzeti akarat, hogy jön össze. Na most ezeknek a tételeknek, ez a három vagy négy alaptétel a fasiszta államszerkezetnek a jellegzetessége. Erről van szó. Ami nem valósult meg Magyarországon, tehát ilyen értelemben Magyarországnak az államszerkezete még nem lett fasiszta, az a fizikai erőszak következetes alkalmazása. Ez nem történt meg.
2: Mielőtt nagyon messze megyünk, hadd szóljak annyiból közbe, hogy próbáljuk értelmezni a különbséget rögtön a között, hogy alaptörvény vagy alkotmány. Az alaptörvény az állam működését írja le, az alkotmány pedig a nemzet együttműködéséről és a nemzet reményeiről, igen, vágyairól, elvárásairól szól. Ez utóbbi hiányolja az alaptörvényből?
5: Az alaptörvény az állam szervezeti és működési szabályzata. Egyszerűsítve. Az alkotmány ennél több, az alkotmány azt rögzíti, amilyen rendszerben a nemzet élni szeretne. Kijelöli azokat a határokat, amivel hajlandó felhatalmazni a hatalmat, hogy mit tehet és mit nem, és kijelöli azokat az eszközöket, illetve intézményeket, amelyek segítségével az állam működhet a már meghatározott korlátokon belül. Ezeket a korlátokat a nemzet jelöli ki, és nem a hatalom. És ezért nem nevezhető alkotmánynak az alaptörvény, hiszen ezt az alaptörvényt kizárólag a Fidesz és KDNP frakció írta, hozta létre, szavazta meg, és tette.
2: Min változtatna az, hogyha alkotmányozó nemzetgyűlésnek neveznénk a parlamentet, és nem országgyűlésnek, mint ahogy egyébként majd az összeül, mert hogy a végeredmény lehet ugyanaz, így is, nem. Meg úgy is, hogy írunk egy új alkotmányt széles körű egyeztetéssel és széles népakaratot figyelembe véve.
5: Igen, na most ha az alkotmány megalkotása a politika kezében marad, akkor ott vagyunk, ahol a part szakad. Mert a politika sohasem fog beleegyezni egy olyan szerkezetben, amit ő nem tud ellenőrizni. Márpedig az alkotmánynak éppen az a feladata, hogy a politika állandóan a nemzet ellenőrzése alatt legyen, és a nemzetnek meglegyen az az eszköztára, amivel ezt az ellenőrzést meg tudja foganasítani. A politika ebben ellenérdekelt. Tehát egy alkotmányozó nemzetgyűlés, ami olyan, mint a parlament, tehát hogy azt mondjuk, hogy jó, most megválasztottuk egy parlamentet, a parlamentet most ideiglenesen nevezzük át alkotmányozó nemzetgyűlésnek, akkor csináljanak egy alkotmányt. Nem. Az alkotmányt a nemzet legszélesebb bevonásával lehet megfogalmazni. Na most ez nem olyan nehéz, mint amilyennek hangzik. Ugyanis a elektronikus eszközök nagyon sok mindent lehetővé tesznek. Nagyon könnyen fel lehet tenni egy honlapra a kérdést, egy alkotmányozó bizottság felteheti a kérdést, hogy mit akartok, közvetlenül választott köztársasági elnököt, vagy pedig a parlament által választott köztársasági elnököt. És akkor oda tehet, mit tudom én, szakvéleményeket, ahol az ezzel foglalkozó szakértők kifejtik, hogy melyikben mi a jó és mi a rossz, és akkor pár napon belül az ország lakossága erre a kérdésre választhat. Fel lehet tenni a kérdést, hogy két kamarás rendszer, vagy csak egy kamarás rendszer.
2: 2011 óta bolyong ez a kérdése a magyar közéletben és a jogtudósok körében, hogy alaptörvényünk alkotmánya egyáltalán, mint ahogy mondták akkor, akik megalkották. Ez most kétségtelenül egy olyan pillanat, amikor ezt valóban föl lehet tenni, mert ugye éppen egy rendszerváltás, hatalomváltás kellős közepén vagyunk, tehát ez egy megfelelő pillanat, de megint kétharmad van. Tehát megint az történik, hogy voltak éppen egy erő azt tudja mondani, hogy én ezt akarom.
5: Jó, akkor viszont ott vagyunk a fasiszta rendszerben. Tehát a kétharmados törvénykezés, az a gondolat, hogy a kétharmados többség, alkotmányozó többség, az alkotmányozó kétharmados, ez egy óriási baromság, ez egy fasiszta gondolat, amit valahogy a magyar társadalom, beleértve a szellemi elitet, többé-kevésbé lenyelt. Milyen alapon lenne a kétharmadnak, vagy bármilyen parlamentnek alkotmányozó képessége? Éppen arról van szó, hogy a parlamentnek nincs alkotmányozó képessége, nincs joga alkalmazni.
2: Hiszen az a népnek van.
5: Az a nemzet.
2: Jó, ugye? Hát ez most megint felmerült, én örülök, hogy elmondta. Meg örülök, hogy leírta, mert ezt fel lehet akkor vetni, tehát ez egy olyan felület, ami a vitára alkalmas felületté vált. Professzor úr, egy utolsó kérdés, egy teljesen másik ügyben, de mégiscsak érintett ebben, mert ott ült az MNB felügyelőbizottságában. Most előkerült Simor Andrástól, például Király Júliától egy-egy arról szóló információ, hogy hogyan zsarolták a kereskedelmi bankokat az MNB különböző vezetői. Erről önök akkor, amikor a felügyelőbizottságban a 2010-es évek elején ültek, és később hallottak?
5: Nem.
2: Ez egy teljesen új információ volt önnek is?
5: Hát később hallottunk, amikor már nem voltunk hivatalban. Uh-huh. De ugye mi 2014-ig voltunk hivatalban, addig mi erről nem hallottunk.
2: Utóbb viszont igen?
5: Tessék?
2: Utóbb viszont igen?
5: Én először erről a 2010-es évek vége felé, ilyen 18-19-20 tájékán hallottam itt-ott ilyen, és miről? Egy újságírótól.
2: Köszönöm szépen, hogy erre is válaszolt. Szóval alaptörvény helyett alkotmányt, a többit pedig meglátjuk, hogy ez a felvetése merre felé fordul. Örülök, hogy itt volt velünk.
5: Köszönöm szépen.

0: Műsorajánló. Kultúra. Az egyetlen naponta jelentkező kulturális magazin. Mit néz? Mit olvas? Mit hallgas? Ajánlatok a kultúra világából minden hétköznap kétszer, 9 és 17 órakor. Kultúra. Róna Jegondal a Spirit FM-en. 5. Már a Spirit FM-en is. Az ATV nagy sikerű politikai vitaműsora Vogyerák Anikóval és vendégeivel. Hallgassa meg, mi az ő véleményük a hét legfontosabb politikai eseményeiről. Minden hétfőn reggel 5-kor a Spirit FM-en. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Civil a pályán. 4 vendég, 6 téma, a hét legfontosabb eseményeiről Somos Andrással, kedd reggel 5-kor a Spirit FM-en. Húzós a Spirit FM-en. Róna Jegon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en hétfőnként 13 órakor. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegondal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Korábbi műsorunk ismétlését hallhatják. Konkrétan. Közélet, politika, belföld, gazdaság. Az ATV és az Index közös műsora már a Spirit FM-en is. A mikrofonnál Róna Jegon.
1: Tisztelettel köszöntöm Önöket a Konkrétan Róna Jegon adásában. Most egy olyan beszélgetés következik, amihez két kiváló vendéget sikerült megnyernünk, akik talán nem csak azt látják, hogy mi volt, hanem a jelent is hajlandók elemezni velünk, és egy kicsit a jövőbe is tudunk velük pillantani. Szoktam mondani, egyik vendégem Csizmadia Ervin, a Méltányosság Politika Elemző Központ igazgatója, hogy hát a múltból annyi mindent meg lehet érteni a jelenre és a jövőre vonatkoztatva. Na erre akkor most kíváncsi is leszek. És itt van velünk Balázs Zoltán egyetemi professzor az ELTE Politika Tudományi Tanszékéről. Örülök, hogy itt vannak, és köszönöm szépen, hogy itt vannak. Szóval a jelen. Számomra meglepő, és szerintem sokan vagyunk így vele, hogy ennyire rohamszerűen omlik össze a NER nevű felépítmény, mint amennyire a szemünk előtt ez most összedől.
2: Az arányok mindenképpen meglepőek, tehát a kétharmad szerintem kevesek fejében fogalmazódott meg, de hogyha mondjuk az elmúlt bő két évet nézzük, akkor a dolog már mégsem olyan meglepő, mint ami ennek először látszik, mert gyakorlatilag 2024 februárjától kezdődően egy nyílegyenes felfele való építkezés folyt a Tisza párt részéről, vagy a Tisza párt vezetőjének a részéről, és ezt a folyamatot a Fidesz építkezés folyt a Tisza párt részéről, vagy a Tisza párt vezetőjének

0: kiinduló pont is, ugye, hogy a Fidesz érájában mi minden történt, amit esetleg hát eltussoltak volna, hogyha a vidéki prókátor és a többi szereplő, akik ezt nyilvánosságra hozták, ha ez nem történik meg. Tehát szerintem ezt a két évet nem csak politikailag, hanem erkölcsi értelemben is érdemes elemeznünk, és erkölcsi értelemben sajnos, vagy szerencsére, a Fidesz szempontjából sajnos, a Fidesz ezt az erkölcsi momentumot nem tudta visszaszerezni. Tehát szerintem ugye kormányozni tartósan erkölcsi alapok nélkül szinte lehetetlen, és ebben az esetben szerintem ez volt a döntő. Hiába próbálták az ellenfélről bizonyítani, ugye az elején emlékszünk még, hogy mi minden történt, hogy az az ember kicsoda, micsoda, ilyen, olyan, amolyan. Azért nem fogott rajta szerintem semmi, mert ezt az erkölcsi momentumot a Fidesz nem tudta helyreállítani.
1: Nem azért, mert nem róla szólt? Mert hogy mindvégig nem róla szólt, és ezt értette végig félre a Fidesz? Ezt kérdezem is egyúttal, és át is adom a szót akkor.
2: Nehéz megérteni olyasmit, amiben benne élünk. Sokszor az egyik legnehezebb dolog, az ember nem látja a fát, az erdőt, hogy ugye okosat mondjak, de talán egy másik metafora jobban segít. Egy épület állványzat, egy épületről beszélhetünk, ami szép lassan korrodálódott, vagy erodálódott, és ezt ugye nehéz megállapítani, mikor van az a pont, amikor már gyakorlatilag egy pöccintésre összedől. Ez egyetértek az Ervinnel abban, hogy ennek valamilyen morális vetülete van, de nem akarok moralizálni, bár emlékszünk rá, hogy a 90-es évek végén volt egy ilyen általános elégedetlenség a demokrácia minőségével, és sokan mondták akkor, hogy hát itt van erkölcsi problémák vannak, és aztán a 2015-i korszaknak is volt egy ilyen a jobb oldalon egy fölépülő erkölcsi fölény tudata, ami nem volt teljesen megalapozatlan a bal oldalt látva, amely magában roskat végül is. Tehát vannak ilyen összetevők. Ezeket pontosan morálisnak kell nevezni, vagy inkább valamiféle elhasználódásnak, kiüresedésnek. Ezek metaforák, de azt hiszem értjük, hogy miről beszélünk. Tehát az elhasználódás és a, igen, ahogy mondod, van ennek egy közvetlen erkölcsi dimenziója is. Szokták azt mondani, hogy a hazugság elér egy bizonyos szintet, hogy már nehezen lehet tolerálni. Tehát ez a korróziós, vagy erodálódós összetevő, és ez sokkal régebb, mint a kegyelmi botrány. Tehát én ezt nem nagyon szeretem, látom a sajtóban határkijelölési, vagy kezdőpont kijelölési próbálkozásokat. Ezeket én kevésbé tartom.
1: Ezek túl leegyszerűsítők?
2: Leegyszerűsítők, és kicsit olyan népszerű, hát egy rövid beszélgetésben általában ezek a jó megfogalmazások, és több időnk van, tehát elmondhatom azt, hogy ezek kevésbé fontosak, mint az, hogy már egy folyamatról, valójában egy hosszabb folyamatról beszélhetünk. És a másik, az épület metaforának a másik oldal az, hogy volt egy konstrukciós tervezési hiba is, ami szerintem már a kezdetek fogva, mivel konstrukciós hibáról beszélünk, ott volt. Tehát egyszerűen ez a választási rendszer, ez egyszer kikényszerítette a kétpártiságot. Ezt évek óta politológusok mondják, hogy ez egyszerűen tarthatatlan. Tehát, mint hogyha folyamatosan hatalmas erőfeszítéseket kellett tenni ahhoz, hogy ezt a kétpártrendszeresedést megakadályozzuk. Erről Orbán Viktornak volt egy komoly kísérlet. Az elején azt mondta, hogy egy centrális erőteret akar, még biztos emlékeztek erre a kifejezésre. De centrális erőtér, mint politikai cél, és ez a kétosztatuság, és hozzá ez a bizonyos barát-ellenség retorika, és nem csak retorika, hanem felfogás. Ez egy olyan fajta konstrukciós hibának tart, amit még fogunk sokáig elemezgetni, de én szerintem csak időkérdése volt, hogy ez magában roskadjon.
1: Amikor Ervin az előbb említette azt, hogy Magyar Pétert nem sikerült erodálni a Fidesz oldalnak, bár mindent megtettek érte két éven keresztül minden módon, akkor nekem az jutott eszembe erről, és arra jegyeztem meg, hogy nem is biztos, hogy ez volt a kulcsa a dolognak, hogy őt sikerült-e, mert nem róla szólt, hogy annyira összegyűltek azok az ügyek az emberek érzületeiben, a beszélgetéseikben, a kisközösségek érzéseiben, tapasztalataiban, hogy amikről ő szólt, az volt a fontos. Tehát kiállt a térre, és elmondta, hogy lopnak, elmondta, hogy nincs egészségügy, elmondta, hogy néz ki a kórház, elmondta, és akkor ezt nem sorolom végig. És az emberek erre azt mondták, hogy igen, és ebből a szempontból mindegy volt, hogy mit olvasnak Magyar Péterről, mit ír a Magyar Nemzet éppen azon a héten, mert az volt a lényeg, hogy valaki kimondja helyettük. Én erre gondoltam.
0: Igen, de akkor ezzel átevezünk egy területre, ami szerintem itt nagyon fontos. Ugyanis a Fidesz 16 évéből 14 év úgy telt el, hogy az akkor

0: ellenzék, tehát a régi ellenzék, az például a nép fogalmát illetően egy nagyon furcsa álláspontra helyezkedett. Ugye bejött ez a kifejezés, hogy populizmus, és tulajdonképpen ezzel, mint egy a régi ellenzék elhárította magától azt a feladatot, hogy mégiscsak ezen valahogyan gondolkodni kellene, hogy hogy jutunk az emberekhez el. Ha emlékeztek, akkor 2022-es választáson az utolsó hetekben már előjött az a szlogen, hogy a hatalom a népé. Márki-Zay Péter színpadán ilyen énekek hangzottak el, és ekkor én ezen nagyon elgondolkodtam, hogy itt valami más készül. Akkor ez ugye nem sikerült, de tulajdonképpen nem más történt 2024. februárja után, mint hogy a népet, amelyet addig a Fidesz birtokolt, ha jobban belegondolunk, mert a Fideszhez kötötték azt, hát azért lett populista párt, mert ugye mindent a nép szája a szerint, stb.
1: Orbán Viktor érti a nép gondolkodás módját, ez volt a közmegállapodás.
0: Nemzeti konzultáció, és így tovább, és így tovább. És a Fidesz szerintem, Zoli beszélt a konstrukciós hibáról, én meg azt mondanám, hogy itt alapvetően lehet, hogy ez is konstrukciós hiba, hogy nem tudott erre mit reagálni, hogy jön egy vetélytárs, amelyik azt mondja, hogy ettől kezdve én elveszem tőletek a népet. Mert tulajdonképpen ez történt. Tehát amit a Fidesz csak ilyen formális dolgokkal próbált csinálni, hogy nemzeti konzultáció, meg minden, tehát egy nagyon távoli népbarátság volt ez, erre jön egy új szereplő, aki azt mondja, hogy na, akkor én megmutatom, hogy tulajdonképpen miről is van szó. És ezt a nemzetközi irodalom egyébként, ha szabad még ezt behoznom, ezt úgy írja rá, hogy van az úgynevezett rossz populizmus, meg a jó populizmus. Tehát azért azt ne felejtjük el, hogy a Magyar Péter az populista politikát folytat a szónak abban az értelmében, hogy a nép kategóriájára épít, de úgy...
1: De látod, te is megmagyarázod rögtön, hogy abban az értelemben, mint a populizmus szitok szó lenne.
0: Igen, mert nagyon sokáig az volt, és tulajdonképpen az elmúlt 16
1: évben... Tehát a népet szolgálni, a nép igényeit kielégíteni, a nép számára kedvező dolgokat mondani...
0: Na de ez a magyar közéletben, ez
1: nem baj.
0: Ez nem így volt. Ez nem
2: minden demokráciában hízelegni kell a népnek, ez törvényszerű, tehát nincs másképp. És nem csak hízelegni kell a népnek, hanem elvégzősorban a nép dönt. Még ott is, ahol nem gondolnánk, hogy a népi hangulat, vagy a nép erő valami értelme dönteni fog. A demokrácia különben is azt jelenti, hogy a nép ereje, nem hatalma, hanem kratosz erő, nyers fizikai erőt jelent, többséget jelent. De amit az elején mondtál, az, tehát a populizmus, ez kötelező retorika, annélkül nem nagyon lehet megúszni. Szerintem Nyugat-Európában sokféle most azon akaratják a fejüket az úgynevezett középpártok, hogy hogyan kell jó populistának lenni, hiszen hát nélkül nekik sem sincs túl sok esélyük. De ami érdekes, ami elhangzott a tereken, az voltaképpen egyszerűen az, hogy ez a kormány oroszok kormányoz. Amikor a Fidesz került kormányra 2010-ben, én még emlékszem arra az első pár évre, amikor mai ugye Nemzeti Közszolgálati Egyetemen komoly könyveket gyártottak meg, tanulmányokat a jó kormányzásról, jó államról. És ezek szépen kikoptak. 2014-5-6 után ez a téma kikopott. Hogyan kell jól kormányozni? Ugye a Nemzeti Közszolgálati
1: Egyetem azért tudtuk, azért. Hát rá kellett nézni, hát tudtuk.
2: Hát csak az emberek az emegészet gyerték meg.
1: Úgy jó, meg, de a politika ezt próbálta sugalmazni, hogy ez az egyetlen út, az egyetlen lehetséges út, amit a kormány képvisel.
2: De ezen belül már lényegében csak a családpolitikát tudták felmutatni, mint eredményt. Annak is ugye kétes eredményei vannak, demográfia, lásd.
0: A Fidesz tulajdonképpen saját magának ásott vermet azzal, hogy ő nem is jó kormányzásról, hanem jó kormányzatról beszélt. Ez lehet, hogy csak egy ilyen finom distinkciónak tűnik, mert az egész koncepció, amit egyébként Stumpf István, G. Fodor Gábor és mások írtak meg 2010 előtt, abban az volt, hogy azt a fajta kormányzást, amit addig a ballibek csináltak, tehát hogy mindenféle érdekszervezetekkel, kamarákkal, stb. Egyeztetnek, azt ők visszaveszik, és a kormányzás, vagy a kormányzat, az azt jelenti, hogy a kormány dönt mindenről.
1: Majd én tudom.
0: Igen, tehát nincs szükség tárgyalni X-el, Y-nal, Z-vel, mert akkor szétesik a kormányzás, és nem lesz meg a centruma. Ezt ők a Margaret Thatcher-től tanulták egyébként, és de a Thatcher is így kormányzott a maga idejében.
2: Ez igaz, de ehhez még akkor hozzátették azt is, hogy ezt mérni lehet. Tehát számokra van szükség. Konkrét indikátorokra van szükség, hogy hogyan lesz egy kormányzás igazán sikeres és jó. De ezt minden értelemben kitették magukat annak a mérésnek, hogy hát majd a szakértők, meg fogják mondani, hogy sikerült-e vagy sem. Ugye a demográfia az ilyen mérőszám, hát ugye ez az egyik legkétségbejtőbb története a Fidesz kormányzásnak, hogy erre tényleg nagyon oda akartak figyelni, és ezt nem lehet eltagadni, hogy a születések száma, a termékenység, halálozások, stb. Ezzel mi történik. És a poén az, hogy jelenlegi új fölállott Tisza kormány is mit akar csinálni, akkor kormányozzi mindenek előtt első, második, harmadik olvasatban, és ezt mondja a rendőr miniszterelnök, hogy ez az ő minisztere igazán profik lesznek.
1: Hát más nem ígérhet.
2: De hogy erre fogja kijegyezni azt, hogy azon mérjetek majd minket, hogy jól kormányzunk.
0: Igen, de hozzá tartozik, hogy tehát megkérdezünk mindenkit, mielőtt döntéseket hozunk.
2: Az meg a populista része. Tehát az a része, hogy
0: látható módon próbálja felülírni a Fidesz általi nagyon zárt a kormányzat munkájára figyelő dolgot. Tehát szerintem a Fidesz első, tehát nem, én abban nem feltétlen értek egyet, hogy elhagyta a jó kormányzást, hanem nem is törekedett jó kormányzásra abban az értelemben, tehát hogy széles körökkel egyeztetve és a döntéseket erre alapozott. Hát amiket ők leírtak, elméletileg abban az volt benne, hogy ez egy olyan elméleti megközelítés, hogy a kormányzást egy testületnek kell végeznie, és az ő feladata, az ő felelőssége, hogy a döntéseket meghozza. Nem kell senkivel egyeztetni, és még egyszer mondom, ezt külföldi példákból ők így tanulták ezt meg, ezt vették le a thatcherizmusból, és...
2: De amit Thatchernek végig ott kellett, tehát végképpen ott állt a parlamentben, és meg kellett védeni a saját álláspontját hétről hétre, vagy napról napra. Én 2011-ben írtam egy cikket arról, aminek az volt a címe, és elég komoly, mindegy, nem érdekes, az volt a címe, hogy kétharmados cselekvésképtelenség. És ide akarok a kétharmadra visszatérni, tehát lehet jól akarni kormányozni, de ilyen bizonyos értelemben a kétharmados többség az akadály. Azért akadály, mert semmilyen visszajelzés nem enged.
1: Azt csinálsz, amit akarsz.
2: Pontosan, így van. Tehát ahogy az űrben nem lehet, nincs gravitáció, és éppen ezért nem, hiába vagyok itt totálisan szabad, olyan értelemben, hogy oda, tehát lebegek az űrben szabadon. De nincs mihez kötődnöm. Nincs ellenállás, ami nekem megmondaná világosan, hogy mettől meddig. És ez a kétharmadnak az a rákfenéje, és az a jelenlegi kormányra is igaz lesz természetesen. Akár, hogy tetszik, akár nem, mert ezek mélyebb törvényszerűségek. Tehát, hogyha nincs ellenállás, nincs visszajelzés, akkor előbb-utóbb ez is bele fog fulladni valamibe, ami belefulladt a Fidesz kormányzás is.
1: Ugye az előző időszakot azért az jól leírja, hogy egy csomó olyan törvényünk van, amit bár a parlament elfogadott, de soha nem alkalmazták. Mert hogy ez egy hirtelen jött ötletként valakinek felmerült.
2: Alaptörvényasztal, a házmesteri feljelentések, a kötelezőket tenni, meg nem tudom, én rengeteg ilyen.
1: Csomó olyan törvényünk van, ami nincs gyakorlatilag.
2: Ami nincs, pontos, erről beszélünk.
1: De elfogadott törvény, tehát elven úgy kéne élnünk. Érdekes kaland ezt mindet kiiktatni a jogrendünkből, de az egy másik sztori. Én visszatérnék az elejéhez, ha engedelmetekkel, a NER összeomlásához. Mert hát ez mint az 1000 éves birodalom. Tehát úgy épült a NER, hogy ennek sose lesz vége. Tehát mindenki bebetonozva, minden funkció a helyén, mindenki tudja, hogy mettől meddig tart a hatalma, vagy ha nem, akkor majd a fejére kopintanak, és a szemmel láthatólag eltelik másfél hét. És másfél hét alatt ez az egész birodalom, mint egy lufi pukkadt ki, vagy derül ki róla, hogy ez igazából nem volt annyira stabil, mint amennyire látszott. És nem csak itthon nem, hanem a nemzetközi politikai életben sem. Tehát ha megnézitek, az összes szövetséges hátat fordított gyakorlatilag. Volt, aki kedves mondatot mondott, mint a szerb elnök, volt, aki nem annyira, mint az orosz, volt, aki nem emlékezett rá, hogy találkozott magyar Orbán Viktorral, de már Magyar Pétert emlegette az amerikai. Tehát, hogy nagyon furcsa módon dől össze ez a birodalom.
0: Hát erre a következőt mondanám, hogy ezt véleményem szerint Orbán Viktor a már említett 2009-es Kötsei beszédében tulajdonképpen elmondta. Tehát két dolgot említenék ebből a beszédből, ami mintegy előrejelezte azt, ami be fog következni. Az egyik eszmei értelemben Orbán azt mondja 2009-ben Kötsén, hogy Magyarországot ő szeretné megőrizni a maga egyediségében. Mi egy különleges, egyedi ország vagyunk a világ népei között. Ő ezt szeretné megőrizni a kormányzásának az idején. Sikerült ezt megőriznie? Azt gondolom, hogy nem sikerült megőrizni.
1: Hát egyediek lettünk. Az Európai Unióban biztos.
0: Igen, de azt, amit most láttunk a választáson, ha tetszik ezt a nemzedéki lázadást, ez pont arra irányult, hogy mi nem vagyunk egyediek. Mi nekünk nagyjából olyanoknak kellene lennünk, mint az Európai Unió más országai.
1: Tehát milyen érdekes, a rendszerváltáskor pont ez volt az igényünk. Igen. Tehát az akkori fiatalok pontosan ugyanezt akarták, nem akarunk mások lenni, oda tartozunk, oda akarunk tartozni. Tehát ha valaki a rendszerváltozást is emlegeti, erre majd egyébként még visszatérnék veletek, akkor ebbe kapaszkodhat.
0: Igen, tehát ez az egyik, egy sajátos kulturális minőséget akart ő megőrizni. Ezt szerintem a 16. évben kiderült, hogy ezt a sajátos minőséget ő nem tudja fenntartani, mert ez nagyon statikus dolog ebben a formában. De ennél fontosabbnak tartom a másik tézisét, amikor azt mondta, hogy addig lesz a centrális erőtér, amíg meg tudjuk akadályozni a duális erőtér visszatérését.
2: Ez a konstrukciós hiba, erről beszélek.
0: Tehát ő tudta azt, hogy előbb-utóbb előállhat az a helyzet, hogy a centrális erőtér alapjai megrendülnek, ráadásul ő időhatárokat is mond ebben a beszédben. Uh-huh. Tehát amit mondtál, Egon, hogy öröknek tűnt, ő 15-20 évet mond. Tehát bizonyos értelemben azt kell mondjam, hogy reálpolitikus volt ebből a szempontból. Lehet, hogy ez nem úgy tűnik a mostani optikánkból, de hogyha tényleg hajlandók vagyunk ilyen politikusi beszédeket is komolyan venni néha, akkor ebbe benne volt az, és ugye a 16. évben vagyunk, tehát bizonyos értelemben én úgy gondolom, hogy ő ezzel számolt.
2: De a kétharmados vereséggel azzal kizárt, hogy számolt
0: volna.
2: Nem,
0: de ezt nem is mondtam, hogy azzal számolt.
2: Csak mondom, hogy ez csak úgy mondod, mint nagyon számított volna erre a történetre.
0: Nem, azt mondom, hogy
2: ez nem,
0: mivel nem
2: most
0: tudta megakadályozni azt, hogy a duális erőtér újra megjelenjen, ezt ő, és mondom, ehhez kötötte a centrális erőteret, mert 2009-ben valóban úgy tűnt, hogy egyedül ők vannak a pályán. Ugye, mert az ellenzék minden szereplője lényegében leszerepelt. Tehát akkor úgy tűnt, hogy az idők végezetéig ez lehet, de 2024-től kezdődően ez a helyzet alapvetően megváltozott.
2: Sőt, már korábban is szerintem.
0: Lehet, hogy már korábban is, tehát lényegében duális erőtérré alakult át, azaz sem a kulturális önállóságot vagy egyediséget nem tudta fenntartani, se a pártpolitikai erőtérre tervezett koncepciót. És ilyen értelemben hát a dolognak a másik része persze az, hogy a negyedik ciklusban általában a pártok önmaguktól is el szoktak fáradni, és el szoktak gyengülni, és el szoktak pilledni, vagy nem is tudom. Tehát
2: ha ez párt volt egyáltalán, erre nehéz, ez egy nehéz ontológiai kérdés, hogy mi is volt ez az elmúlt korszak, tényleg. Léteznek olyan politikai erők, kínai kommunista párttól, a szingapúri néppárton át, a bajor CSU-ig lehetne hozni példák sorozatát arról, hogy egy pártnak nevezett képződmény entitásnak nem árt az idő, vagy legalábbis nem látszik, hogy nagyon árt az időnek, szóval óvatosabb bánnék. Itt pont az arról van szó, hogy ami összedőlt, az nem egyszerűen egy kétharmas többség dőlt össze. Ezért kapkodjuk a levegőt, hát és kicsit szédelgünk, mert de még ez sem pontos, mert ennél is többről van szó, itt emberi életek, nem tudom én, dőltek össze, sajtó dőlt össze, nyilvánosság dőlt össze,
1: buborékok ipari birodalmak dőltek össze.
2: Ipari birodalmak dőltek össze, így van pontosan.
1: Még nem látjuk tisztán, de szinte biztos.
2: Nemzetközi helyünk, vagy nemzetközi kapcsolatok definiálódtak újra, tehát még csak országhatáron túl is mondhatjuk azt, hogy valami nagyon összedőlt.
3: Korábbi műsorunk ismétlése hamarosan folytatódik.

Elsuhannak a fejem mellett a homályos esti képek, olyan, mint a moziban a film előtti reklám, csak ennek itt van vége. És egy sötét busz.

0: elmúlik.
1: Műsorajánló. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, 5 perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Gabra Gábor, Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jegerzuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Korábbi műsorunk ismétlése folytatódik. Konkrétan. Közélet, politika, belföld, gazdaság. Az ATV és az Index közös műsora már a Spirit FM-en is. A mikrofonnál Rónai Egon.
2: Az, amiben Orbán Viktor mindvégig bízott, hogy a nemzetközi politikai életben egy olyan tekintély tud lenni, ami itthon is elegendő. Láthatóan a belpolitikát az utóbbi években erősen elengedte, addig, ameddig nem égett a körmére a dolog, és a nemzetközi életben próbált tekintélyt, megkerülhetetlenséget mutatni, legalábbis hazafelé mindenféleképpen. És hogy ez ennyire nem számított másnapra. Az meglepő, vagy ez a politika sajátja?
3: Hát, ugye a Fidesz nem mindig volt olyan párt, most tegyük zárójelbe, hogy párt volt-e vagy nem, amelyik nem mindig külpolitika fókuszú volt. Tehát szerintem a korai Fidesz az egy nagyon erősen belpolitika fókuszú párt volt, nagyjából olyan, mint amilyen a Tisza párt most. Tehát a Fidesz felemelkedése, ugye ne felejtsük el, hogy ő nekik ugye az MSZP-vel szemben kellett meghatározni magukat, és úgy tudtak az MSZP helyére belépni, hogy az emberek ügyeit elkezdték forszírozni a 90-es évek második felére.
2: Hát mint a Tisza most, mint az emberek ügyeivel.
3: Az emberek ügyeivel, igen. És ez valamikor menet közben megváltozott, és kikerült ez a belpolitikai fókusz. Most a kérdés szerintem az, hogy miért állítódott elő ez a nagyon végletekig Európai Unió ellenes politika. Ennek a magyarázata szerintem egy kulcskérdés lesz, hogy miért nem tudták fenntartani azt, amit a környező kelet-közép-európai országok mindegyike lényegében fenntart, hogy persze van kritikánk az Európai Unióval szemben, de nem akarjuk alapjaiban átalakítani. Ugye itt az egész történetnek az a leglényegesebb eleme, hogy ugye vegyük be Brüsszelt. Azért ez azért nem mindig volt így, ahogy megyünk előre az időbe, egyre inkább e felé tolódott el a Fidesz. Szerintem, ha a Fidesz majd meg akar újulni, mert nyilván ez lesz a terve, akkor ebben az egyik kulcskérdés a külpolitikai orientációval kapcsolatban
4: történik. Én nem látok ebben nagyon sok visszaút lehetőséget, változtatási lehetőséget. Egyébként annyiban korrigálnám, nem ellentmondani akarok neked, hogy tudok-e mondani, hanem picit másképp fogalmaznám meg. Tehát nem gondolom, hogy az európai politika iránt lett volna ellenséges. Tehát röviden leegyszerűsítve a dolgot, Orbán Viktor arra tett évekkel ezelőtt, hogy az európai széljobb, nevezzük így, meg fog erősödni. És jó korábban a jelentősebb szabad lesz az Európai Unión belül. egyrészt az Európai Parlamentben, másrészt pedig a bizottságban és a kormányfő.
2: Tehát ugye voltak nemzeti reményei is, hogy majd hol nyernek, franciáknál, hollandoknál, spanyoloknál.
4: Igen. Ez egyszerűen ez a rossz számítás volt. Én valószínűleg tapasztaltabb emberek vannak, hogy azokra hallgat, akikre valószínűleg hallgatnia kellett volna, akkor azért megmondták volna neki, hogy ez korlátos lehetőség. Tehát mindig középen van a nagyobb mozgástér. A középen lehet balra, meg jobbra is menni. Ha az ember jobb szélén van, egyszerű logika, onnan csak egyfele lehet mozogni, és az mindig nehezebb. És hát mivel kisodródott, kivitte, ki akarta vinni magát jobb szélre, gondolva, hogy onnan majd be lehet nyomulni középre, ez a számítás egyszerűen jött benne, mert az európai politika nagy része nem mindenütt. Tehát lehetett tudott talán szövetségeseket Szlovákiában,
2: Cseheknél,
4: ugye Kelet-Németország most nem önálló ország, de értjük a dolgot, tehát ott azért komoly az AfD-nek a támogatottsága. Tehát voltak ennek megalapozott részei, Olaszország, meg tudom, és Magyarország is. De nem, ez a három, ráadásul is három része, azzal sem nagyon számolhatott valószínűleg, hogy nem egy, hanem egyetlen három frakcióval fog állni az Európai Parlamentben a szélső jobb, vagy a jobb szél, és ezeket nem tudta integrálni. Szerintem kínos pillanatok elé állnak, majd elé néznek az Európai Parlamenti Fideszes képviselők is. Ott ugye teljes újra osztják valószínűleg majd a legalábbis a politikai lapokat, formálisan nem biztos, hogy azonnal a politikai lapokat újra fogják osztani. Szerintem ez a vállalkozás, ez ennek itt egy kicsit kifújt. És ez én az európai politika miatt sem nagyon láttok arra lehetőséget, hogy most újraépíteni egy teljesen új.
3: Igen, de azért ne menjünk el szó nélkül amellett, hogy az európai politikának is vannak restanciái. Most arra gondolok, hogy ha az európai parlamenti erőviszonyokat nézzük, az európai parlamentet tartósan ugyanazok a pártok vezetik évtizedek igen. óta. Most, hogyha a váltógazdálkodást nem csak nemzeti kereteken belül nézzük, hanem európai parlamenti szinten, akkor azért azzal a kérdéssel kezdenünk kell valamit, hogy az európai parlamentben lehet-e valamilyen hatalmi vagy váltógazdálkodási fordulatot előidézni. Nem feltétlen arra gondolok, hogy a szélső jobb oldal vegye át a hatalmat, de valami mégiscsak történjen, mert azért ne felejtsük el, hogy az Európai Unió azért nem a legjobb bőrben van.
2: Hát de ez nemzeti válaszok sokasága, amit te felvetsz most. Ezt ugye központi döntése semmilyen módon nem lehet befolyásolni a mostani jogi berendezkedésben.
3: Igen, de csak arra akartam rámutatni, tehát hogy azért, ha itthon az a kritika és jogos kritika hangzott el a Fidesszel szemben, hogy 16 éve, sőt, ha belegondolunk, 2006 óta 20 éve nem vesztett választást, a önkormányzati választásokat is beleértve, akkor az Európai Unió szintjén is megáll szerintem az, hogy ott semmifajta olyan mozgás hát, nem volt. Most, hogy az nemzeti vagy nem nemzeti.
4: Az Európai Parlament, ha a kormány tudna buktatni, lenne kormány, akkor megállna. De így jelenleg az egy reprezentatív testület, nagyjából kifejezi egy állandó barométer annak, hogy nem állandó, 4-5 évenként csinálunk egy képet arról, hogy hogyan Európa, de valójában
3: jó, de akkor másképp mondom, akkor úgy mondom, hogy az a téma, amiről az elején beszéltünk, tehát a nép, mint fogalom, az európai politikában se túl izmos, hogy úgy mondjam, és azok a pártok, amelyek az Európai Unió élén állnak, azok azért elég régóta nem találnak utat.
2: Ha már itt tartunk viszont, ha hallgatlak benneteket, nekem erről az jut eszembe, hogy Orbán Viktor hatalomból akart Európában ellenzék lenni. Most viszont ellenzékből lehetne itthon is, és az Európai Unióban is valamiféle ellenzékisége annak, amit majd vélhetőleg a Magyar Péter által vezetett kormány képvisel, ami sokkal inkább fog hasonlítani az európai mainstreamhez, mint az elmúlt 16 évben a Fidesz bármikor. Tehát ha valamikor megágy az a magyar belpolitika az Orbán Viktor féle gondolkodásnak, az pont most történhetne meg. Rosszkor, rossz ütemben, ez teljesen világos. De ebből a szempontból meg az is egy érdekes kérdés, hogyha Orbán Viktor marad a saját platformján, akkor mi szükség lesz a parlamentben a mi hazánkra?
4: Vagy fordítva, hogyha a mi hazánk képes átvenni, van benne annyi szufla, szerintem én nem nagyon látom, hogy volna benne, de ha letán volna benne, akkor vajon mi szükség volna a Fidesznek arra bizonyos retorikájára és arra platformjára, amelyet igazából megkülönböztethetetlen a mi hazánktól. De hát magunk között mondva, ez szerintem még nagyon hosszú idő. Tehát egyelőre az elszámolás, az elszámoltatás, a szembenézés, a szennyes kiteregetés, egymás fejlentés, ez lesz a napirenden. Tehát én nem látok egyszerűen egyelőre potenciát arra, hogy a jelenleg a Fidesz valamilyen módon képes legyen tartósabb lenni.
2: Nagyon furcsa analógia van.
4: Nagyon nehéz elképzelni.
2: Gyurcsány Ferenc és Orbán Viktor pályafutása között, hogyha ezt a jelen időt egy pillanatra megmerevítjük. Hát együtt kezdték, és hát mind a kettőjüknek volt egy jó korszaka, és most ugye ott van, hogy Gyurcsány Ferenc már befejezte a magáét, Orbán Viktor azt az utolsó, a gyurcsányi DK-hoz hasonlító korszakot a Fidesz-el most kezdi? Hogy látjátok?
3: Hát a helyzet az, hogy ugye most még nem tudjuk, milyen döntést hoz saját magával kapcsolatban Orbán Viktor. Ugye azt mondta, hogy azt a döntést fogja elfogadni, amit róla hoznak mások, tehát a vezető testületek. Én ezt nem tartom egy helyes megközelítésnek, mert a vezető testületek felkérhetik arra őt, hogy maradjon továbbra is a Fidesz elnöke. Szerintem ez ebben a szituációban nem helyes megoldás. A helyes megoldás az az lenne, hogy ő mindentől függetlenül hátrébb vonul, és lehetőséget teremt arra, hogy a pártjában valamilyen új folyamat induljon el. Szemmel látható, hogy egyébként, mintha lennének is jelöltek, akik ilyen irányba tájékozódnak. Tehát a Fidesz belül szerintem egy nyílt versenyben több elnök jelölt bukkanna fel, és ez bizonyos értelemben hát szerintem szükséges.
2: De akkor nem fogadod el azt az állítást, hogy a Fidesz nincs Orbán Viktor nélkül?
3: Az, hogy ő nem pártelnök, az nem jelenti azt, hogy ő megszűnik.
2: Ha egy történelmi... ha megmarad a befolyása, akkor ennyi erővel pártelnök is maradhat.
3: De nem. Szerintem egy ilyen szituációban nem szabad pártelnöknek maradni. Itt egy magyar történelmi példát tudok mondani. Tisza Kálmán, amikor ugye leköszönt a miniszterelnökségről, egész konkrétan megbukott, egészen konkrétan hasonló erkölcsi okokból, mint amivel a beszélgetésünket kezdtük. Tehát egy olyan törvényt képviselt a parlamentben, amire fellázott az egész ország tulajdonképpen, és Tisza Kálmán belebukott ebbe, majd pedig utána 12 évig mezei parlamenti képviselője volt a kormánypártnak. Tekintélyes frakciót vagy platformot szervezett maga körül, de nem volt az első vonalban. Miért is ne lehetne egy ilyen modellt érvényesíteni most is? Hol van az megírva a nagykönyvben, hogy ennek
4: ennek van relevanciája, de azért ezért mégiscsak 150 évvel később vagyunk, és azért a helyzet alapjában más, tehát más is. Hat évvel vissza, hogy nem egyszerűen rendszerváltás, vagy kétharmad egyebek, hanem itt új politikai aktorok, ágensek jelennek meg, amelyeknek a pontos természetét sem egészen ismerjük. Ugye a Tiszáról egyről azt tudjuk, hogy egy 20 nem tudom hány főst párt, és mögötte egy gigantikus mozgalom van, és ez hajtja, űzi előre a pártot, adja a vezetés számára a muníciót, de ez nem párt. A képviselőcsoport, akire be fog ülni 141 ember, jól emlékszem, ugye, ezek most ismerkednek meg egymással is. Ők sem egy párt. Ezek teljesen új politikai cselekvők, kollektív ágensek. Nem tudjuk, hogy ezekből mi fog ki. Lehet, hogy a frakciónak ez majd később pártja, vagy a párt, de egyetlen nem látjuk. A Fidesz pedig hát 10-valahány éve szintén nem párt, hanem formálisan persze az, meg jogilag nyilván az, de hát aki kicsit ismeri a Fidesz belső működését, az pontosan tudja, még válaszmányra beszél, ott, hogy mikor is április végén.
2: 28-án.
4: De ki hallott már Fidesz válaszmányülésekről az elmúlt 10 évben?
2: Voltak, csak hát nem lettek hírek.
4: Nyilván formálisan létezett, meg összeéptek a kongresszus, meg nem tudom, mint tehát ezek a mechanizmusok, ezek zakatoltak, mint a malom a pokolban, úgy mondjam, de nem igazán voltak politikai döntéshozó testületek.
3: De azért azt hozzátenném, hogy egyáltalán van-e értelme a hagyományos értelemben vett pártot számon kérnünk, tehát ahogy mi azt megszoktuk.
4: Azért ilyen nincs is eleve már.
3: Nincs, tehát hogyha körülnézünk, és akkor hadd tegyek egy ilyen kitekintést, szóval a Magyar Péterféle párt az egy teljesen ismert párttípus, az elmúlt 10-15 évben Kelet-Közép-Európában mindenütt megjelent, és sehol nem hagyományos értelemben vett pártként, hanem megjelent egy darab ember, akiről elhitte a közönség, hogy ő lesz a megváltó, ő fogja kiseprűzni a régi elitet, kormánypártostól ellenzékestől, tele van Kelet-Közép-Európa ilyen típusú dolgokkal. Van ráadásul kormányzási tapasztalatunk is ezekről a pártokról, és az a tapasztalat, hogy elég rövid idő alatt le is szerepeltek, amivel nem azt akarom mondani, hogy majd most itt is ez fog bekövetkezni, de minden esetre nem nagyon tudtak olyan eredményt elérni, mint amikor megalakultak, és amit vártak tőlük.
2: Itt a várakozás.
3: A várakozás.
2: Az okozza a nehézséget, és akkor térjünk is arra le, hogy mit tud tenni Magyar Péter, és hogy hogyan jönnek elő majd azok a helyzetek, amikor döntenie kell, hogy mi a fontosabb. Az ígéret, vagy a realitás. Be kell tartani ilyenkor az ígéreteket? Mert másképp azonnal egy nagyon kínos helyzetbe kerül, vagy most ez az a kegyelmi állapot, amikor mindent elfogadunk?
4: Igen, tehát az utóbbi alkezdeném, tehát valószínűleg van egy lauf, egy bizalmi tőke, ami egy darabig ki fog tartani, tehát azt hiszem, hogy a támogatói többsége is pontosan tudja, hogy 15 évet nem lehet egy nap alatt, vagy egy hét alatt, egy év alatt sem lehet teljesen megváltoztatni. Hát ilyenkor az a tanács a politikus számára, hogy ugye két dolgokra kell figyelni, egyrészt kell valami anyagi, tehát kenyeret. Magyarán azokat az ígéretek közül legalább néhány olyat be kell tartani, ami kenyér.
2: Kapitány ismer rögtön bejelentette a nyugdíjemelést és az adócsökkentést, a kisebb
4: jövedelmeknek. A családi pótlék emelés. Ezeket ki lehet számolni, ennyibe kerül, 100 milliárd, 150 milliárd, 70 milliárd forint, ezt meg lehet keresni a költségvetésben, hogy tudnát adni tudjuk. A túlzásban ez semmit Megyesi Péter, akkor nyilván magam alatt vágva a fát. De ha megteszek, betartok 3-4 ígéretet, az már ismét építheti a tőkét. A másik az erkölcserététel története. Ez, ami ugye 1990-ben sem történt meg, és nem történt meg később sem.
2: Mindig volt egy elszámoltatási biztos, ha emlékeztek. Mindig volt.
4: Ha ebben valamiféle komoly gurítás történik, ez picit leegyszerűsítő dolog, hogy ez nem kerül semmibe. A cirkusz az viszonylag olcsó. Nem cirkuszok akarom minősíteni, csak a régi római mondást akarom itt most applikálni. Tehát, hogy kell az erkölcsi elégtétel érzet az embereknek, valamiféle olyan kell, ami nem az anyagi, hanem az erkölcsi igényeket elégíti ki. Ebben is lehet lépni, nyilván nem fog az bekövetkezni, nem számítok rá, hogy itt ezrek vonulnak a börtönben, ez teljesen irreális, már csak a átfutás miatt sem. De ha egy-két látványos akciót le tudnak bonyolítani, akkor azt szerintem megint csak növelheti a politikai tőkét.
3: És a konkrét ígéreteken kívül szerintem van egy nagyon fontos dolog, ez pedig az, ami ezt az egész választást eldöntötte, ez a szabadság kérdése. Az Uli is utalt tulajdonképpen arra, hogy nem elég, hogyha csak ilyen materiális dolgok vannak. Tehát az a tömeg, amelyik megképződött itt Magyar Péter körül, az véleményem szerint a szabadság értékeiben való hiten alapult. És hogyha jobban belegondolunk, ez egy magyarázat is arra, hogy miért bukott el a Fidesz, és akkor hadd kapcsoljam ezt is ide, mert a Fidesz szabadság felfogása egy kollektív szabadság felfogás. Állandóan ugye azt hangoztatta a Fidesz, és főleg Orbán Viktor, hogy nekünk, mint nemzetnek kell szabadságharcot vívnunk a külső erőkkel szemben. És az individuális szabadságra nem nagyon tudtak választ adni. Tehát nem tudták megérteni azt, hogy például az a felnövekvő nemzedék, amelyik ezt az egész mozgalmat éltette, ez nem tud mit kezdeni olyan fogalommal, hogy kollektív szabadság, annál többet tud kezdeni azzal, hogy élem meg az életemet, milyen életlehetőségeim vannak. Erasmus, hogy mondjak egy dolgot, az Erasmusban történt ugye lehetőség, megvonások, és így tovább. Tehát erre nem volt a Fidesznek egy olyan válasza, ami korszerűnek tekinthető. Tehát itt már három dolgot mondtunk, ugye mondtuk az erkölcsi dolgot, mondtuk a materiális dolgokat, és mondjuk ezt a harmadik dolgot, amit szabadságfaktornak neveznék. Hogyha a szabadságfaktor nem elég erős, arra egy társadalom, hogy mondjam, nagyon-nagyon jól tud reagálni, hogyha ez az ő számára fontos.
4: Igen. Emlékezzük arra is vissza, hogy az egyik policy, egyik közpolitikai döntés igaz volt, hogy megszüntették a szabadtankönyv.
2: Igen.
4: Gyártást, választást.
2: És mi az egyik első ígéret?
4: A nemzeti alaptanterv. És ez nem arról van, hogy a szabadság, nem csak az, hogy a szabadságot effektíve korlátozza, mert azt teszi természetesen, hanem egyszerűen nem is veszi figyelembe azt, hogy valószínűleg a mai fiatalok, és a saját gyerekeimen is ezt láttam, tehát nem a tankönyvből tanulnak. Eleve nem a tankönyvből tanulnak.
2: Ez így van.
4: Sokkal-sokkal többet tanulnak a YouTube-ról, a podcastokból, a nem tudom onnan. Én magam és az egyetemen is már alig használom tankönyvet.
3: És hogyha beszéltünk arról, hogy nincsenek már hagyományos pártok, hát nem lehet hagyományos módon csinálni az oktatást sem.
4: Tudásátadást, így van.
3: És nagyon sok minden egyebek.
2: De ha már itt tartunk a nemzeti alaptanterén, nekem feltűnik, hogy minthogyha erről a trackről, hogy nemzeti, és hogy melyik a nemzeti oldal, nem tudna lejönni most sem a Fidesz. Igen. Tehát valahány megszólalót hallok, mind arról beszél, hogyha a jövőről kérdezik, hogy majd a nemzeti oldalt újraépítjük, a nemzeti oldal nem hagyhatja magát, a nemzeti oldal így, a nemzeti oldal úgy. És én azt gondolom, hogy az emberek egy jelentős része úgy gondolja, hogy az nem igaz, hogy van a nemzeti oldal, meg van az
4: ez
2: összes irritáló, többi.
4: Ez egy irritálóvá állt.
2: És az összes többi nyilván egy dacból is azt mondta, hogy nem, a nemzeti oldal pedig elgyengült. De ha már ezt én most állítom, akkor kérdezem tőletek, hogy akkor ki az a 2 millió közel 400 000 ember, aki most is a Fideszre szavazott úgy, hogy ennyi emberrel 2014-ben a Fidesz kényelmesen választást nyert. Mondhatjuk-e azt, hogy a Fidesz mögül eltűnt a támogatás, és mondhatjuk-e azt, hogy vége a Fidesznek?
4: Lassan. A nemzeti jelzőhöz hadd tegyek valamit hozzá. Tehát abban az valószínűleg igaz, hogy a nemzeti retorika, ez, ahogy mondtam, irritáló, mert befelé megosztó. De a nemzeti érzés az borzasztó erős.
2: Az más, csak de az egy másik érzés, az egy másik kérdés.
4: Tehát lehet hivatkozni a nemzeti érzésre, és hát egy foci VB-re kiutás az valószínűleg mind euforikus hangulatba hozta, nem valószínűleg abba hozta a magyarokat. Ugye Tölgyesi Péter szokta egy a magyarok, és ebben van igazság. Igen. Tehát van magyar nemzeti érzet, ugye Magyar Péter sem jelent meg magyar nemzeti zászon nélkül, talán épp a stúdió kívül, közteren szinte sehol. Tehát az érződet fontos. A hivatkozás az, hogy ez egy belpolitikai...
2: Ki a nemzet része, és
4: igen,
2: ki nem
4: ez, amit szerintem megint csak benézett a Fidesz.
3: Viszont itt egy kicsit külön véleményt hangoztatnék a tekintetben, hogy az, hogy egy párt jelesül a Fidesz, ebben a nemzeti ügyben nem tudott változtatni, abban benne van az is, hogy a magyar társadalom, vagy akár az ellenfelei erre nem tanították meg. Egy párt önmagában nem biztos, hogy tud venni bizonyos akadályokat. Tehát én úgy nézem a politikát, hogy a különböző politikai erők állandóan hatnak egymásra. A Fidesz retorikáját illetően az ellenzéke tulajdonképpen nem tudott valami olyan hatást gyakorolni, aminek hatására a Fidesz elgondolkodhatott volna azon, hogy esetleg az ő saját retorikáján változtasson. Ez olyan dolog, mint hogy például a Fidesz sem tudott nagyon hatást gyakorolni a régi ellenzékre, hogy mondjuk a magyar történelem iránt, vagy a magyar történelmi hagyományuk iránt
2: nagyobb fogékonysággal rendelkezzenek.
3: Én szerintem ez nagyon lényeges dolog, mert azzal a magyarázattal nem értenék egyet, hogy a Fidesz csak úgy önmagában vizsgáljuk, és a Fideszt leszúrjuk azért, mert ilyen-olyan, amolyan, populista, autokratikus, meg mit tudom én. Mert akkor a másik oldalra nem fordítunk elő figyelmet, hogy mindez miért történhetett meg. És akkor még hadd tegyek hozzá valamit, hogy nem csak pártoknak van itt jelentősége, hanem annak a bizonyos társadalomnak is, amelyben élünk. Mert hogyha ez a magyar társadalom például erőteljesebben fogékony lett volna a demokratikus értékekre, ha tetszik, az oktatás, meg a civil szféra, meg minden együttműködése által, akkor ez a folyamat nem így zajlik le. Tehát itt sok szereplő van, azt gondolom, és hogyha csak leredukáljuk az egészet a Fideszre, és elmondjuk róla, hogy ilyen, olyan, amolyan, akkor nem fogjuk megérteni, hogy mi miért történt. Nekem ez a probléma ezzel.
4: Ebben neked van szó, igazad, mert nem gondolom, hogy ellenvéleményen lennénk, vagy velnék, de ez annyira komplex azt mondani, hogy vagy te igazad van. Valószínűleg igazad van, itt mindig többen áll a vásár, és az, hogy a Fidesz rendszer, Orbán rendszer olyan lett, ami lett, abban nyilván masszívan benne van a magyar társadalom, meg az összes
3: szépszámos
4: problémája.
2: Szóval mit hagyunk magunkkal?
4: De hogy, hát egy kicsit lehetsz.
3: Hogy nem nagyon tudtunk előrelépni szerintem az elmúlt 35 évben, hát, kitágítom ezt a dolgot, a tekintetben, hogyha annyira azt szeretnénk, hogy európai standardek legyenek a magyar politikában, és azok érvényesek legyenek mindenkire, hogy ennek a metódusait valahogy nem tudtuk megtalálni.
2: Többi kérdésemet törlöm, mert ez fontos. Ez most az a pillanat, amikor 35 év bár eltelt, és vannak nekünk ebben sikereink is és kudarcaink is, de most ezt rendbe tudjuk hozni. Ez... Nagyon sokan most azt élik, meg látom a közösségi médiában is, hogy eljött 35 év után újra a rendszerváltás pillanata, csak most ne roncsuk el.
4: Hát olyannyira, hogy ezt a világ is meglepődve lenézi. Tehát ugye a Hegedűs Zsolt tánca az...
2: Hát igen, az bejárt az egész.
4: Az leszámítva, hogy Muris, meg Fani, meg egyebek, azon kívül az az önfelett örömet a politikában ritkán szokás ennyire megtapasztalni, vagy a politika által. És hát az valami értem, valószínűleg örök emlék marad ennek az eufóriának a sűrítménye, ha szabad ezt a kifejezést használni. Tehát kívülről is furcsán néznek ránk ilyen szemben, hogy lehetséges, nem csak ez a 16 év van, hogy lehetséges így megszabadulni, és hogy lehetséges ennek ennyire örülni. Egyáltalán mi az, ami most történt, és a kérdésed, de nyilván az a válasz, hogy nem tudjuk, milyen energiákat robbantott ez most pontosan ki. Lehetnek ezek, én mindig szkeptikus, vagy picit óvatos vagyok, lehetnek ezek pusztító energiák is, de lehetnek építő energiák is. Azt tudjuk, hogy 1990-ben nem volt ilyen eufória. nem volt ilyen méretű és mértékű átélése a rendszerváltásnak, ami sokkal több lépésből is átráadásul. Ugye a legnagyobb eufóriát, a legnagyobb tömeg érzületet a taxisbagár váltotta ki, és legyünk őszintén, az egy nem túlzottan szép dolog. Így elmondani rólunk, hogy abban volt igazából nagyon kooperatívak. 2010-ben volt egy megkönnyebbülés, nem tudom, egyetértetek ezzel, hogy legyen vége ennek a miniszterelnök casting, amikor én odás jöttem, hogy a politika, hogy hát akkor naponta két új miniszterelnök nevet dobtak be, hogy ki lenne esetleg a jó nektek. És akkor tényleg egy züllési érzés volt az embernek, és ebből legyünk, másszunk ki. Volt egy érzület, azt hiszem, 2010-ben. Végre megoldódik az a rettenhetetlen állapot. De az sem volt ilyen eufória. Ilyen eufória, akkor ugye nem éltem 56-ban, de azt szokták sokan mondani, hogy akkor volt utoljára ilyen, vagy mondják ezt egyesek, hogy akkor volt ilyen eufórikus állapot, de az 56 az pont azért nagyon veszélyes történet, mert egyszerre mutatta a magyar társadalom cselekvőképességét, a hihetetlen cselekvőképességét, hiszen a kormány minden nélkül képes volt ellenállni, és mutatta azt is, hogy 57-ben hogy csuklott össze. Tehát ezért figyelmeztettem ma saját magamat is arra, hogy lehet, hogy ebből pozitív dolog jön ki, tehát az ország meg képes megszervezni magát, önkormányzatokat, végre sikerül egy olyan önkormányzati törvényt hozni például, ami elkerüli a 90-es önkormányzati törvény által beépített összes problémát és hibát. Például a széttagadottságot, a döntési kompetenciák hiányát, a pénztelenséget, stb. Annélkül, hogy visszaesnék egy teljesen, és megteremteni az önkormányzatok például kooperatív magatartását, egy alulról, tényleg egy őszintén fölfelé szerveződő társadalmat. Lehet, hogy ez sikerülni fog. De lehet, hogy az fog történni, hogy a következő hetekben 2000 válasz az önkormányzat fog egymás torkának esni a forrásokért.
3: Szerintem a rendszerváltás az arról szól, hogy hosszú évszázadok alatt beidegzett társadalmi magatartás formákat meg tudunk-e haladni. Igen. Ez lesz a sokkal nehezebb, igen, mert el lehet zavarni egy hosszú ideig kormányzó pártot, de azt nagyon nehéz megcsinálni, hogy a saját életünket alakít. Mert ugye beszéltünk a szabadságfaktorról, de a szabadságfaktor az azt is jelenti, hogy akkor azt hogy szervezzük meg attól kezdődően, például a civil szférát, hogy intézményesítsük, mi lesz annak a szerepe a jövőben, hogy állnak az emberek ki, és legfőképpen a demokratikus értéktudatnak tulajdonképpen milyen megjelenési formái lesznek, ugyanis ha ez nincs, akkor a demokrácia mindig ki lesz téve annak, hogy ide-oda rángatják.
2: Valaki
3: jön, és majd ő ilyen vagy olyan irányba viszi. Állampolgári öntudattal élni az életet, az nem teljesen ugyanaz, tehát nem kell nekem feltétlen politizálnom, hanem úgy kell élni az életemet, hogy én, mint magánember, fenntartója legyek egy rendszernek.
4: Erről beszéltem, igen.
3: Igen,
2: tehát a büszke polgár.
3: A büszke polgár.
2: Hát itt a Kárpát-medencében oly nagyon hiányzik, olyan sokszor. Azt tudjuk, hogy Magyar Péter kormányt alakít, azt nem tudjuk, hogy ez egy Magyar Péter korszak nyitánya-e. De azt kimondhatjuk, hogy a Gyurcsány-Orbán korszak április 12-én véget ért?
4: Ezt szerintem igen.
3: Igen, ezt kimondhatjuk már csak azért is, mert a Gyurcsány-Orbán korszaknak egy világos nemzedéki alapja volt. Azok a nemzedékek, amelyek ezek mögött, a politikusok mögött álltak, ezek a nemzedékek minimum középkorúvá, de inkább felső középkorúvá, vagy már idősebbek kiváltak. Nekem nincs semmi bajom, már csak a saját életkoromból következően is az idősebb emberekkel, naná, szükség van rájuk természetesen, de az, amiben Gyurcsány és Orbán a nagy sikereiket érték el, az a korszak tényleg elmúlt, mert egyszerűen a politika más közegben zajlik. Az ő korszakukban, a 2000-es években mondjuk, vagy még a 2010-es években, hát ez a digitális politika, ez az egész, hát ezt nem kell azt hiszem a nézőinknek magyarázni, hogy zajlik ma a politika. Emberek mobiltelefonon és a legkülönbözőbb eszközökön küldenek egymásnak üzenetet, pillanatok alatt megszerveznek. Szerintem ami változott itt, az a politikának a ritmusa. Tehát egy egészen más ritmusban zajlik ez a mostani politika. A gyorsaságot értem rajta, a pillanati, az azonnali reagálások, és ezek az azonnali reagálások hihetetlenül gyorsan össze tudnak rántani embereket, és bázissá tudják őket szervezni. Tehát ez is egy nagyon-nagyon érdekes dolog. Meghallják azokat a hívószavakat, meglátják azt az embert a körükben, aki a digitális terepen is ott van, és ettől kezdődően az azonosulásnak egy teljesen új típusa tud létrejönni.
2: Ezt látjuk most valójában.
4: Engem. Még azon gondolkodtam közben, Ervin beszélt, hogy mondhatjuk-e esetleg azt is, hogy nem csak az Orbán-Gyurcsány korszak zárult le, hanem a 90-es rendszerváltás két nagy kísérlete is lezárult-e. mert tulajdonképpen az Orbán korszak is az első 20 év plurális demokráciájának a csődje után indult el.
3: Hát igen, Orbánék azt mondták 10-ben, hogy be akarják fejezni a posztkommunizmust.
0: Ellemondták a Fülke forradalmat, ugye?
2: Igen.
0: És nem teljes indokolatlanul. Most pedig ezért beszéltem az eufóriának egy korábban nem ismert szintjéről. Lehet, hogy ez egy, nem ezt a korszakot, hanem két korszakot zárunk le egyszerre. És hogy miben tartunk, azt nem tudjuk.
2: De majd visszatérünk rá. Ezt a mostanit pedig nagyon köszönöm.
0: Csak már nem szeretné megvárni a következő rendszerváltást talán. Bárki tudja.
2: Nem is a rendszerváltásra gondoltam, hanem akkor... hogy megbeszéljük, hogy merre tartunk.
0: Helyes.
2: Az talán nem túlzott ambícióban lesz Zoltán. Csizmadia Ervin, köszönöm szépen. Önöknek köszönöm. Pedig a figyelmet, jövünk egy hét múlva konkrétan Róna Jégondol programjával itt a YouTube-on és a rádióban. Köszönöm szépen a figyelmet.
1: Korábbi műsorunk ismétlését hallották.
5: Aki most lent van, a föld alatt.

0: kedvesem. Műsorajánló. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Editor. Mitől volt hangos a sajtó? Miről beszélnek az emberek? Mi foglalkoztatja az újságírókat? Editor. A Spirit FM szerkesztőinek kibeszélő műsora. Szerdán este 8 órakor. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Korábbi műsorunk ismétlését hallhatják. Műsorunk kiemelt szakmai együttműködő partnere a közös ügyünk az Állatvédelem Alapítvány. Adj esélyt! A műsor, amely az állatokról szól, nekünk, értük. Hiszen közös ügyünk az állatvédelem. A mikrofonnál Nemes Anna.
1: Üdvözlöm Önöket a Spirit FM-en futó Adj esélyt című állatvédelmi műsorunkban. Én Tóth Peti Lili vagyok, a műsor szerkesztője és ma a rendhagyó jelleggel a műsor vezetője is. A mai témánk az rendkívül érdekes, és nagyon ritkán esik róla szó. Mégpedig az állatdopingról, hiszen nem csak minket, embereket, élsportolókat, olimpikonokat érint ez a téma, hanem sajnos az állatokat is. Ebben a témában ma Krebs Andrással, a Kincsenpark ügyvezető helyettesével fog beszélgetni, valamint dr. Tuska Pállal, a Kincsenpark dopping állatorvosával, az Állatorvostudományi Egyetem tudományos munkatársával és a Lógyógyászati Tanszék és Klinika sebészeti részlegének munkatársával. Köszönöm, hogy elfogadtátok a meghívásunkat, és hogy eljöttetek.
2: Örülünk, hogy itt lehetünk, és beszélhetünk erről a témáról.
1: Valóban annyira gyakori ez a dopping jelenség, mint például mi nálunk embereknél, a sportolóknál? Ez valóban tényleg ennyire gyakori?
3: Természetesen létező dolog. Több állatfajt érint, főleg azokat az állatfajokat, amiknél verseny szituáció jön szóba. Elsősorban a lovak lehetnek érintettek, mint a lósportban, mint a lovasportban, de ide tartoznak mondjuk az agarak is, esetleg galambok, de távol-keleti országokban tevék is szoktak ilyen gyorsasági futamokon részt venni, és azokat is szokták sajnos dopingolni, igen.
1: Hogy könnyebben megértsük egy kicsit ezt a témát, szerintem célszerű volna, hogyha mondjuk a metódusát végigvennénk. Tehát lemegy a verseny, vagy a versenyek előtt is vannak már mintavételek?
3: Vannak mintavételek, de ennek van egy nagyon részletes szabályozása, és itt nyilván minden állatfajhoz tartozik egy külön részletes doping szabályozás, és itt országonként is, és itt nyilván minden állatfajhoz tartozik egy külön részletes

0: mutathatóak, és természetesen olyanról is lehet szó, hogy nem csak a verseny idejében veszünk dopingot, hanem itt a doping szabályzat alapján van olyan, hogy szúrópróbaszerűen akár tréningtelepen, tartási helyen is házhoz megy idézőjelbe a doping mintavétel, és ott is ellenőrizhetjük ezeket az állatokat.
1: Tegyük fel, szúrópróbaszerűen megtörténik mondjuk a mintavétel a doping gyanús állatnál. Ez hogyan zajlik? Szigorúan vér alapján mutathatóak ki a szerek?
0: Itt is lehet vért és vizeletet is venni, valamint egyes esetekben itt ritkábban lehet szőrmintát, ugye embereknél itt hajat szoktak használni. Ugye a szőrben vagy a hajban kumulálódik a legtovább a kimutatandó anyag. Érdekes módon ezt embereknél gyakrabban használják, állatoknál ritkábban van ez a módszer bevetve. A vizelet a legideálisabb, tehát a vizeletben mutatható ki a legtöbbszer, idézőjelben a leghosszabb ideig, tehát itt egy gyorsabb vagyis egy lassabb kiválasztás van a vizelet útján, ezért tovább mutathatóak ki. Viszont a vérből is elég pontosan detektálhatóak bizonyos anyagok megfelelő ideig. A legideálisabb ajánlás az, hogy a vér és a vizelet küldése egyszerre történik a laboratóriumban, és akkor a kettőt analizálják, és az alapján kapunk egy eredményt.
1: Mikorra születik meg az eredmény?
2: Az eredmény általában 3-4 hétig tart, és hogy a picit még visszautaljak itt a beszélgetésünkre, ez a nagyon fontos és szabályozott módszer a doping mintavételre, illetve a doping esetek megelőzésére. Nálunk a Kincsen Parkban nagyjából ilyen szigorúan és következetesen 10-12 évvel ezelőtt kezdődött. Nagyon büszkék vagyunk rá, és azért is vállaltuk ezt a beszélgetést. Egyrészt erről beszélni kell, egyrészt, hogy a szakmát is mindig tájékoztassuk, illetve a közvéleményt, hiszen ha szeretnénk, hogy sok ezer néző eljusson a Kincsen Parkba, vagy más lovas eseményre, akkor nyitott lapokkal kell, vagy nyitott kártyákkal kell játszani. Így közel 100 mintavételt végez a Kincsen Park, és az összes többi lovas szakágat nézzük Magyarországon, akkor mi végezzük a legtöbb ilyen vizsgálatot. Ami fontosnak tartunk, de ezt majd elmondja Tuska doktor, hogy ez egy nagyon fontos szakmai munka, ezt végezzék a szakemberek, és az is nagyon fontos ez a doping mintavételnek az eljárása. 3 ilyen labor van ma Európában, akreditált labor, Németországban, Kölnben, Franciaországban, Párizsban, illetve Angliában, Newmarketban. Mi most a Kincsen Park évek óta a kölni laborral dolgozunk, de a másik két laborral is voltunk már szakmai kapcsolatban. Tehát ami nagyon fontos, hogy ők elvégzik a mintavételt, és onnantól kezdve nem magyar szakembereknél, nem magyar laboratóriumban, hanem abszolút mindent külföldön végeznek, és akkor onnan 3-4 hét, attól függ, hogy mennyire van leterhelve a labor, kapjuk vissza az eredményt.
1: Megvan az eredmény, egyértelműen lehet azt tudni is, hogy miféle doping van az állat szervezetében, azért eléggé széles a paletta, ha jól tudom.
0: Széles a paletta. A lóversenyben a doping fogalma ez kicsit más, mint a humán sportban. A humán sportban van egy doping lista, ami nem lehet az emberbe benne, amikor doping vizsgálatra kerül a sor. Viszont a lovaknál nincs ilyen lista, hanem egy elég tág fogalommal van ez meghatározva, tehát minden olyan szer, ami befolyásolja a ló teljesítményét, az dopingnak számít. Tehát ez elsősorban azért ideális, mert a humánoknál mindig játszanak vele, hogy kicsit átalakítják a szert, kicsit más lesz a neve, és akkor az onnantól kezdve megint egy folyamat, mire fölkerül a doping listára, az megint idő. A lóverseny, ezt gyakorlatilag ezzel a fogalommal ezt így kiütötték, tehát itt viszonylag gyorsan felkerülhetnek szerek, és ez a doping lista nem is nyilvános, tehát én, mint dopingátorvos se tudom megmondani, hogy milyen új szerek kerültek fel erre a listára idén, ezt egyedül a laboratórium tudja. És akkor a visszakapott eredménybe mi már a meghatározott anyag nevét látjuk. Hát voltak olyan esetek, amikor megkaptuk az eredményt, és igen, nekünk is utána kellett elég mélyen olvasni, hogy az pontosan honnan jött, hogy került oda, és milyen szerepet játszott az állat szervezetében. Tehát mindig van egy-két meglepetés anyag, ami kijön újonnan.
1: Milyen hatással bírhatnak ezek a különböző doppingszerek? Mindegyik másra jó, ha jól sejtem.
0: Igen, többféle képpen lehet az állatok, vagyis a lovak teljesítményét befolyásolni. Ugye a lóversenyben szóba kerül az, hogy mint hogy na,

0: aktívan gondolkozunk, hogy mindenki azt szeretné, hogy gyorsabb legyen a lova, és ez irányba tesz meg minden törekvést, hogy gyorsítsa a lovát, ezek egy ilyen élénkítőszerek, de ugye ez egy fogadásos sport, és ha az esélytelen ló, vagy az esélyes ló nem nyer, arra is lehet fogadni, hogy az is egy nyilván egy elég nagy ócsal megjátszandó befutási során, amikor az esélyest kiadják, és más lovak nyernek, tehát a lovat lehet lassítani is. Ez megint egy más irányi beavatkozás, itt ugye bódítókat szoktak adni, vagy valamilyen nyugtatókat, ugye ez se ideális. Ez is doppingolásnak minősül, valamint ez is befolyásolja a befutási sorrendet, úgyhogy ez se szabad. Vannak olyan szerek, amik a ló mozgásszervét támogatják, tehát elfedik különböző típusú fájdalmakat, ha nem fáj a lónak, akkor nyilván gyorsabban fog futni, és akkor vannak a humán sportban divatosan használt anabolikus szteroidok, ezeket lovakba is lehet használni, ezeknek viszonylag hosszabb a detekciós ideje, de a laborok most már egészen nagy hatékonysággal ki tudják mutatni ezeket a szereket. Ugye itt a humán sportolóknál, amikor újra vizsgálják bizonyos olimpiai bajnokok vizeletét vagy vérét olimpiák után évekkel, akkor mindig előkerül egy-egy ilyen anabolikus szteroiddal dopingolt sportoló sajnos. Ugye amikor ő megnyerte az olimpiát, akkor valószínűleg ez a eljárás még nem volt olyan pontos, hogy akkor tudják detektálni azt az alacsony mennyiségű anabolikus szteroidot, ami még benne volt, de évekkel később már a laboratórium kimutatása sokkal hatékonyabb volt, és akkor már ki tudták azt az alacsony koncentrációt is mutatni.
1: Tehát megállapításra kerül a dopping az állat szervezetében. Ezt követően kit ér utol a szankció, ha lehet így fogalmazni? A tulajt, a trénert, akár az állatorvost? Ki felel ezért?
2: Még mielőtt nagyon megijednénk, szerencsére ez azért éves szinten egy-egy ilyen eset fordul elő nálunk, tehát ez nagyjából a levet vételeknek az 1%-a, 1-2%-a szokott pozitívan visszérkezni, a többiek esetében nincs ilyen probléma. Amit fontos, és igyekszünk edukálni a trénereket, tulajdonosokat is, hogy van egy úgynevezett kezelési napló, szerintem a doktor úr majd erről is fog beszélni, hogy milyennek a fontossága pont a szankciók későbbi megítélésénél, hogy pontosan tudják, mert ugye minden ló lehet beteg, tehát minden lovat szoktak kezelni, de nem mindegy, hogy egy kezelés után mikor tér vissza a versenysportba. A lovakért a tréner felel a felelősséget, a trénernél áll idomításban, a tréner eteti, a tréner foglalkozik a ló mozgatásáról, felkészítéséről, ő vállal felelősséget a versenyben elért eredményéről. Innentől kezdve a minden felelősség ezzel kapcsolatosan is a trénert illeti meg. Nagy Isten, ha egy pozitív történet van, akkor a tréner az, aki elsőként kerül megkérdezésre, vele történik a vizsgálat lefolytatása, és ekkor majd fontos szerepet kap ez a bizonyos kezelési napló. Ha lehet kérni B-mintavételt, vizsgálatot, ez minden esetben már a ló menedzsmentjének a költsége, nem a versenyszervező költsége, de az is lehet, hogy nem kér, és attól függ, hogy mi van a ló szervezetében, az alapján jár el a versenyintézőség. Ezt nagyon fontos elmondani, hogy a lóversenysportot első, illetve második fokon is felügyeli egy szakmai testület, egy szakmai grémium. Tehát ilyenkor ami leírt paragrafusok alapján járnak el, és aztán hozzák meg az ítéletet.
1: Milyen jogi következményekkel jár ez? Eltiltással, az eredmény a győzelemnek a visszavonásával? Mi lép ilyenkor hatályba?
2: Hát ha bebizonyosodik, hogy pozitív doping tesztet produkált a ló, akkor abból a versenyből diszkvalifikálják a lovat. Tehát ilyen szempontból a megnyert versenydíjat sem kapja meg, tehát ilyen szempontból a ló tulajdonosa is sérül, tehát az ő érdeke ilyen szempontból sérül, illetve bizonyos X ideig eltiltásra kerül maga a ló is akár, ez szertől függ, ezt mindig a szakemberek döntik el, illetve a tréner is kap büntetést, ez általában pénzbüntetés, illetve szigorúbb, keményebb esetek esetén pedig licenszbevonással jár.
0: Igen, pont még egyszer azért mielőtt tovább lépnénk, mert fontosnak tartom azt, hogy mielőtt egy büntetés kiszabásra kerül, az vannak bizonyos esetek, amik egyértelműk, tehát hogy egy olyan szerpént, például lovaknál egy fenilbutazon, ami egy átlagos fájdalomcsillapító, és ez véletlenül benne maradt, mert rosszul lett adagolva, vagy rosszul számolták ki a kiürülési időt, ott nyilván egy gyorsabban kiszabható büntetés van, az egész doping eljárás egy lassú folyamat. Viszont vannak olyan szerek, amik nem ilyen egyértelműek, amikor...
1: Ezt akartam kérdezni, hogy teljesen zéró tolerancia van, vagy pedig vannak olyan nem tiltott szerek, amikkel lehet élni?
0: Na most ezt így nem mondanám, hogy nem tiltott szerek. Vannak olyan szerek, amik nem feltétlenül szándékos dopingolás miatt kerülnek bele a ló szervezetébe, hanem mondjuk egy takarmányszennyezés miatt. Uh-huh. Ezt direkt van ennek egy külön irodalma, ezt így nevezi az irodalom, hogy takarmányszennyezés, hogy már a lovak nem ugye csak szénát esznek, amit a legelőn összeszedtek nekik, fölbáláztak és bevitték az istálba, hanem vannak előre gyártott sportlovaknak szánt sporttápok, és a tápgyártók között is van egy verseny, hogy ki tud olyan hatékony sporttápot előállítani, amitől a ló gyorsabb lesz, fittebb lesz, és ezáltal jobban el tudják adni ezeket a tápokat. Na most ezek a tápgyártók is sokszor beleraknak, vagy belerakhatnak sajnos olyan anyagokat, magasabb koncentrációban, mint a megengedett, amik aztán bejelezhetnek. Volt ilyen esetünk is, ilyenkor erre is van egy külön szabály. Nagyon szeretjük, hogyha a tréner nem csak a kezelési naplót vezeti, hanem vezet egy takarmányozási naplót. A takarmányozási naplóban vezeti az a lóval megetetett tápnak a lót számát, és a lót szám alapján visszakereshető a gyártónál ez az ellenminta, ami aztán bevizsgáltatható utólag. És ha bebizonyosodik, hogy tényleg a tápgyártó hibázott, tehát ő rakott bele valamilyen olyan anyagot, ami magasabb koncentrációt ért el a ló vérében, és ezért miatt doping pozitív lett. Ezáltal a trénert nem terheli ezután szankció, vagy a tréner a rákiszabott szankciót a tápgyártón aztán egyéb peres úton tudja követelni. De erre volt nemzetközi minta is, és hazai minta is ilyen takarmányszennyezésre.
1: Laikusként én arra gondolnék, hogy elsősorban a különböző dopinganyagokat az állatok szervezetébe injektálják, tehát injekcióval kerül be. Van más úton, módon is, hogy be lehet juttatni, például porok, étkeztetés, ahogy is mondtad. Vannak még más opciók is?
0: Persze, a leghatékonyabb az injekciós, mert az egyből benn van a keringésben, azonnal ott van a receptorokon, és egyből hat, de egyszerűbben applikálható szájon át beadott dolgok, lehet inhalálva is bejuttatni légzéskönnyítőszereket, vagy dörzseléssel, kenőcsökkel a ló szőrén, bőrén át, nyálkahártyán át szintén bejuttatható. Tehát nagyon óvatosnak kell lenni, főleg versenyek előtt egy-két nappal, hogy a tréner, vagy a lovas, vagy a munkalovas mit ken rá a lóra, sőt, avval is kell sokszor vigyázni, tehát nagyon sokféle történetünk van. Volt egy bizonyos hörgőtágító, ami bekerült a ló szervezetébe, itt a tréner azzal védekezett, hogy összekeverték azt a abrakos vödröt, amivel etették ezt a lovat, és annak a lónak az abrakos vödrével etették a lovat, ami a szomszédja volt, és az egy hörgőtágító kúrán esett át, hogy összecserelték a vödröket, ezáltal azok a molekulák bekerültek ebbe a lóba is. De volt olyan eset, ez egy angliai példa, az angol lóversenypályákon elég jól be vannak kamerázva a versenyistálók, tehát tulajdonképpen minden boxra esik egy kamera, és észrevették egy pályán, hogy több alkalommal egy humán gyulladáscsökkentő fájdalomcsillapítószer kerül kimutatásra több különböző lóból, és elkezdték vizsgálni a hatóságok, hogy mi lehetett az oka ennek. Visszakeresték a kamera felvételeket, hogy ezek a pozitív lovak melyik boxba álltak versenynapokon, és arra jöttek rá, hogy mindig ugyanazzal a boxba álltak ezek a lovak, amik aztán pozitívan jöttek ebből a szerrel elő, és visszanézték a kamera felvételeket, és rájöttek, hogy egy lóápoló ebbe a boxba, most kimondom, pisilt a versenynapokon. Tehát vizelettel, humán vizelettel is be tud kerülni szájon át, aztán megette valószínűleg a szénát, ami benn volt a boxba, szerencsétlen ló, és több ló emiatt pozitív dopingot produkált.
1: Nem túlzottan népszerű ez a téma. Ennek érdekében feltételezem, hogy az edukációra is kifejezetten odafigyeltek.
2: Nagyon fontosnak tartjuk valóban, hogy erről beszélni kell, a sikerről, a csillogásról, a jó lovakról, a szép teljesítményekről, a jó rendezvényekről, és arról is, hogy nagyon sokat teszünk annak érdekében, hogy minimalizáljuk a pozitív dopping eseteket, és pont emiatt is tartjuk nagyon fontosnak az ilyen beszélgetéseket, az ilyen nyílt és szakmai őszinte beszélgetéseket, hiszen ez óhatatlanul mindenkibe felmerül minden olyan sport esetében, amelyben, ahogy elkezdtük a beszélgetést is, a teljesítmény számít, és itt vagyunk egy 2 milliós világvárosban, és a kutya mellett, meg a macska mellett a ló a harmadik legnépszerűbb és kedvenc állat, tehát nagyon sok lóhoz, lóversenysporthoz nem értő, de velünk szimpatizáló laikusnak ez a második-harmadik jogos kérdése, hogy hogyan történik ez nálatok, és hát emiatt is nagyon fontos a transzparencia, és amit fontosnak tartunk még, és ez ügybe éppen a kommunikációs csapatunk a weboldalunkat is fejleszti, egy animal welfare részt, egy állatvédelmi részt, nem csak ezzel kapcsolatban, tájékoztatást, fotókat, videókat raknak majd föl, hanem például nyáron, amikor mondjuk 35-40 fokos hőség van, akkor hogyan történik a lovaknak a fölkészítés, a verseny utáni időszak, hogyan, mikor ihatnak először a lovak, tehát mind-mind olyan dolgot fontosnak tartunk, hogy egyrészt megvédjük az állatokat, megvédjük a sportágnak, a kincsenpartnak az imázsát, és ezzel együtt tudjuk fokozni a népszerűségét is.
1: Pál, említetted ezt a korábbi szituációt, helyzetet és eseménysorozatot, de volt-e személyes tapasztalatod, ami kifejezetten, hogyan is mondjam, a retinádba égett, és maradandóan megmaradt veled egy sztori, mondjuk a doppinggal kapcsolatban?
0: Ez nagyon jó kérdés. Talán bekerült a humán gyógyászatba először, és ez nem is egy vényköteles humán gyógyászati szer, a CBD olaj. Tehát a CBD olaj hozzáférhetősége elég könnyű az online térben, de akár nem csak webshopokban, hanem áruházakban is, vagy boltokban is megkapható. És a CBD olaj ugye egy THC-mentes kanabioid, ami fájdalomcsillapító, gyulladáscsökkentő és nyugtató hatású. Tehát ideális ilyen ideges versenylovaknak a teljesítmény optimalizálására. És ebbe a korai időszakban, amikor kikerült a humán piacra, de még állatoknak nem adták, akkor így volt 3-4 eset, ami ebbe az időszakban sorra jött hozzánk, hogy esetleg lovakkal etették. Erre bizonyítékot nem találtunk, tehát nem mondták se a tulajdonosok, se a trénerek, hogy ő adtak volna, de az én feltételezésem az, hogy lehet hasonló úton kerülhetett bele a ló szervezetébe, mint ahogy az előbb említett angol versenypályán ez a gyulladás csökkentőszer.
1: Igen. Zárásképpen pedig, hogyha az állati jogokat, az állati jólétet veszem előtérbe, felmerül bennem a kérdés, hogy azért állatkínzásnak minősül-e a doping használat, vagy a doping beadás egy állatnak, avagy sem? Hol foglaltok ti állást?
0: Ez nem fekete és fehér szerintem, tehát a minden egyes esetet külön el kell bírálni. Vannak olyan esetek, amik súlyosabbak, meg vannak olyan esetek, amikre lehet, hogy ez a doping kifejezés az egy kicsit erős is, viszont nincs más enyhébb szavunk amivel ezt ki tudjuk fejezni. Ezért nagyon fontos minden egyes esetet külön kezelni. Ez így van kezelve, akkor is, amikor visszajön egy pozitív eset, akkor megnézzük pontosan, hogy milyen szerről van szó, hogy kerülhetett bele, milyen úton van egy meghallgatás, és a trénert, tulajdonost meghallgatjuk, esetleg az istálló személyzetet, meghallgatjuk az állatorvost, kézbe vesszük a kezelési naplót, megnézzük, milyen kezeléseken estek át a lovak, és ez alapján utána hozunk egy döntést. Nem feltétlenül tartom állatkínzásnak. A másik, tehát minden egyes esetet nem feltétlenül tartanék állatkínzásnak. A másik az, amit azért kiemelnék, hogy a versenypályán dolgozó trénerek, hál' Istennek így most így 12 év távlatában, én úgy ismertem meg őket, hogy mind egytől egyig olyan tréner, aki én biztos vagyok benne, hogy a lovának a legjobbat akarja, tehát az ő keze alatt futó lóból a maximálisat ki akarja hozni, és a doping esetek 99,9%-a abból történik, hogy egyszerűen túl jót akar, vagy a túl jó akarásnak egy rossz doping kiürülési idő becslés következtében kerül bele ebbe a szituációba. Tehát, hogy mondjam, ez az állatkínzás, szóval szerintem ez egy kicsit erős a doppinga.
1: Te hogy látod, András?
2: Én teljesen más aspektusból látom, amit a szakember mond, azzal teljesen egyetértek, és szerintem az utolsó mondatokban van a lényeg. Tehát aki lóval foglalkozik a kincsenparkban, vagy ügető, vagy galoppolóval, itt futtat, itt tart lovakat, ezek a kollégák, ezek évtizedek óta sportban vannak, és itt is szeretnének maradni, és ebből élnek, elemi érdekük, hogy ez jól működjön, és az ő renoméjukon se essen csorba. Ha azt vesszük, hogy Gróf Széchenyi által alapított sport jövőre lesz 200 éves, akkor ahhoz feltétlenül szükséges egy profi versenyrendező cég, egy profi versenyfogadási hálózattal, profi körülményekkel, nagyszerű talajjal, a közönséget megfelelő programokkal kiszolgáló lehetőség, és nagyon fontos egy nagyon pontos, precíz, napra kész egészségügyi háttér. Tehát az iparágban dolgozóknak elemi kötelessége, hogy törekedjen mindenki a maga területén a legjobb munkára, és mi a versenyszervezők azt várjuk el többek között az állatorvosoktól, illetve akik ezzel a érzékeny témával foglalkoznak, hogy legyenek mindig napra készek, hiszen a jövőnk, a megélhetésünk, a következő évtizedek rajtunk is múlnak.
1: Azt hiszem naphosszat tudnánk beszélgetni erről a témáról, de sajnos az időnk véges, úgyhogy megköszönöm Krebs Andrásnak és Dr. Tuska Pálnak, hogy ellátogattak hozzánk. Köszönöm.
3: Köszönjük. Korábbi műsorunk ismétlése hamarosan folytatódik.

0: Műsorajánló. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Civil a pályán. Négy vendég, 6 téma, a hét legfontosabb eseményeiről. Somos Andrással, kedd reggel 5-kor a Spirit FM-en. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van. Körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk, szeretjük, nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről, itt a Spirit FM-en.
1: Jó napot kívánok! Budapesten a hosszú hétvégére lezárták a pesti alsó rakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadták azt a gyalogos és a kerékpáros forgalomnak. A 18. kerületben a Nagykörösi úton szakaszos sávlezárásra kell készülni az autópiacnál ma és vasárnap napközben a kifelé vezető oldalon burkolatjavítás miatt. Rendezvényt tartanak a Pap László sportarénában ma 20 órától 22 óráig, ezért a környéken a szokottnál erő...
0: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Adj esélyt! A műsor, amely az állatokról szól, nekünk, értük. Hiszen közös ügyünk az állatvédelem. A mikrofonnál Nemes Anna.
2: Folytatjuk műsorunkat egy kevésbé ilyen drasztikus témával. A kutya szocializációról lesz szó, amit szerintem minden kutyatartónak érdemes egy kicsit körüljárni, hiszen ez egy olyan téma, ami minden kutyatartót érint. És hát ennek az aspektusairól pedig Bánhegyi Dániellel fogok beszélgetni, a személyes trénerünkkel, aki már szinte otthonként jár ide hozzánk. Köszöntelek, Dani!
3: Sziasztok, köszönöm újra a meghívást!
2: Sokat beszélgetünk a kutyatréningelésről, hogyan érdemes nekiállni, túlzásba lehet-e vinni, de kicsit úgy érzem, hogy sokszor ez túl van misztifikálva. Jól érzem?
3: Nagyon érdekes ez a szocializációs tréning, mert hogy én azt tapasztalom, hogy ez az a terület, amiben még a gyakorlat kutyatartóknak is a bicskája bele szokott törni. Mert hogy nagyon nehéz jól felismerni, hogy mi az, amire szüksége van a kutyának, különösen, hogyha mondjuk egy nagyvárosban élünk, ahol villamos, busz, metró, és egyszerűen csak a hétköznapoknak a forgalma, ami, ha belegondolunk, néha nekünk is sok embereknek, mennyire jól esik néha visszavonulni, és a kutyát gyakorlatilag ugyanezekhez az ingerekhez kellene hozzászoktatnunk, és akár ezt a nulladik pontról kezdjük egy kölyök kutyával, akár egy örökbefogadott kutyával, mindenképp komoly kihívások várnak ránk.
2: Hogyan érdemes belekezdeni? Vegyük külön a kölyök kutyát, és mondjuk egy felnőtt kutyát, akár lehet örökbefogadott mentett kutya. Azért tudjuk, hogy a mentett kutyák általában hát nehéz keresztet visznek magukkal, amikor oda kerülnek egy új helyzetbe, egy új gazdához. Hogyan érdemes mindkét szituációban elkezdeni? Mik az első lépések?
3: Nézzük meg először a babakutyát, az talán egy fokkal könnyebb, mert hogy ugye ők egy fehér lap. Tehát még alapvetően lehetőségünk van arra, hogy mi alakítsuk ki, hogy mit szeretnénk, mihez szeretnénk hozzászoktatni. Babakutyaként még nagyon sokszor nincsen egy kialakult személyiség. Tehát, hogy ott még nem tudhatjuk, hogy ő hogyan érkezik hozzánk, hogy ő egy bátrabb lesz, kicsit visszafogottabb, vagy hogyan is érzi őt, ő magát tulajdonképpen. Viszont ott már a nulladik pillanatban elkezdhetjük azt, hogy különböző ingerekhez hozzászoktatjuk. Én nagyon szeretem az otthon kezdeni ezt az egészet a négy fal között, mert hogy nagyon szuper akadálypályákat és különböző zajokat tudunk kialakítani a lakásunkban, és ezt szó szerint úgy képzeljétek el, hogy egy akadálypályát építünk, mindenféle ugrással, kúszással, zajos elemekkel, egy edény és egy fakanállal való ingerszoktatás a világ egyik legjobb dolga tud lenni, mert hogy hozzászoktatjuk ahhoz a kutyát, hogy a közben is tudjon ránk figyelni valamilyen formában, hogy egyébként valami háttérzaj van, hiszen hogyha kimegyünk az utcára, tulajdonképpen mindenhol háttérzaj ér minket. Úgyhogy egy babakutyánál mindenféleképpen érdemes már a nulladik pillanatban ezt elkezdeni, és ez a legjobb, amit tehetünk érte. Kerüljük azt, hogy egyből mondjuk egy metróba menjünk vele, azért ez egy nagyon magas szint. Ismerjük fel, hogy mennyire nehéz neki az, hogy mondjuk egy lakásban különböző ingereknek kitesszük, és utána kezdjük el ezt az utcára, az egyre ismerősebb utcákba és területekre kivinni. Egy örökbefogadott kutyánál viszont már sokkal nehezebb dolgunk van sokszor.
2: Sajtettem.
3: Igen. Igen, mert hogy amikor elmegyünk érte a menhelyre, akkor nagyon sokszor egy teljesen más lelkületű kutyával találkozunk, és hazavisszük, és egy mintha rá se ismernénk. És ez nem azért van, mert hogy ő teljesen más arcát adta, hanem mert abban az inger környezetben, abban a társaságban ez az énje jött elő. Viszont egyik pillanatra a másikra bedobjuk őt egy rettenetesen nehéz változásba és inger környezetbe, és előjön belőle minden olyan, ami egy olyan félelmi reakció, amit nekünk ott jól kell tudni lekezelni. Ezek azok a pontok, ahol nekünk nagyon óvatosnak kell lenni. Egy inger szoktatást különböző zajokhoz, ingerekhez, akár csak az emberekhez, hiszen nagyon sokszor nem tárgyakról, hanem az emberektől való tartásról beszélünk. A nagyon vékony jégen mozgunk, hogy túltoljuk ezt, vagy éppen az, hogy nem várunk el egy picit többet a kutyától. És ez az, amit nagyon nehéz felismerni még azoknak is, akik már a sokadik kutyájukat nevelik fel, mert tényleg egy nagyon vékony jégről beszélgetünk.
2: A bizalom kialakítása és az ismerkedés első körben sokat tud ezen segíteni, hogy kicsit gördülékenyebb legyen a kezdet, hiszen minden kezdet nehéz.
3: Igen, így van, abszolút. Mindenképp az első az, hogy a kutya otthonosan érezze magát velünk, és nem, itt nem a keménykedés kell, tehát nem arra van szükség, hogy igenis áthúzd azon a nagyon nehéz ingeren, ahol a kutya fennakad, mert itt az erővel semmire nem mész. Tehát, hogy azzal csak még jobban befeszíted a kiskutyát, és még inkább azt fogja érezni, hogy nincsen biztonságban. Tehát igenis van az az időszak ilyenkor, amikor az együtt kuckózunk a kutyával, a legtöbbet adja, mert azt kezdi érezni, hogy bízhat benned.
2: Kutyatartóként én azzal szembesültem, hogy nagyon sokszor emberi tulajdonságokkal ruházzuk fel a kutyát, hogy megismételtem veled nagyon sokszor, akkor miért nem marad meg a buksitban? A kutyák máshogy tanulnak, mint mi. Pontosan mi a metódusa a különböző trükkök elsajátításának? Hogyan tanul egy kutya?
3: Hogyha nagy általánosságban nézzük, akkor három nagy fázisa van nekik a tanulásnak. Az első fázis az, amikor egy jutalomfalattal oda megyünk, és azt mondjuk neki, hogy üljél le, oda teszed a kis orrához, és az ismert mozdulattal ugye le tudod ültetni. És akkor itt nagyon boldogok vagyunk. A második szint az, amikor már nincsen ott a kezünkben ez a jutalomfalat, hanem már csak úgy teszünk, mintha benne lenne, és ugyanazt a nagy kézmozdulatot megcsinálom, és utána ugyanúgy adok egy jutalomfalatot a kiskutyának. De hogyha ugye azért, ha ezt a nagyon egyszerű feladatot nézzük, arra nagyjából mindenki, az nagyjából mindenkinek ismerős, hogy ugye mondom neki, hogy ül, és ennyire leül a kutya, vagy csak egy nagyon egyszerű kézmozdulatot mutatok neki, de nincsen arra szükség, hogy én itt a juti falattal ültessem így a kiskutyát. És ez egy nagyon általános metódus, hogy hol van az a pont, amikor még jutifalatot használsz, majd elkezded elvenni tőle a jutalomfalatot, és ugye egyre kisebb kézmozdulatokat használsz. És ugyanez van az inger szoktatásban is. Tehát, hogy nem azt szeretnénk, hogy mondjuk egy nehéz helyzetben csak a jutifalatra koncentráljon a kutya. Tehát én nekem nem az a célom, hogy csak etessem, hanem az, hogy körbenézzen, és ez a jé, nem haltam meg, nincsen baj, el tudott menni az a trolibusz mellettem annélkül, hogy itt bármi nagy dolog történt volna. És ez az, amiben benne tudunk ragadni az inger szoktatásba, hogy végig jutifalatoztatom a kutyát, nagyon szuper vagy, csak mikor veszi észre a kutya, hogy mi történik körülötte, és hol van az a pont, amikor inkább már utólag adod oda neki, ne ez az, amit általában egy tréner segítségével tudunk jól felmérni, mert ez nem csak a attól függ, hogy mennyi tapasztalata van az embernek, hanem tényleg a kiskutyának a temperamentumától is, hogy ő mikor áll készen arra, hogy körbenézzen. Ezt nem mindig tudjuk sürgetni.
2: Ha már a jutalomfalatnál tartunk, egy kiegészítő, egy segédeszközt nagyon sok helyen találkoztam vele különböző szakmai platformokon, ez pedig a clicker. Uh-huh. Én a hétköznapokban sehol nem találkoztam vele. Ez egy mítosz, használják, jó, hogyan működik?
3: Ez egy nagyon szuper kérdés, erre majd mindenképp javaslok egy külön adást egyébként, mert hogy nagyon nagy hibákat tudunk elvéteni vele, és nagyon rossz dolgokat tudunk megjelölni vele a kutyának, de alapvetően egy pillanat megjelölő eszköz, és az a cél, hogy egy jó pillanatot bátorítsunk a kutyának.
2: Tehát akkor ez egy olyasmi, mint egy jutalomfalat. Bizonyos értelemben.
3: Gyakorlatilag igen, mert mindig jutalomfalat érkezik utána, és ezzel érti a kutya, hogy valami jó dolgot csinált. Az inger szoktatásunk szempontjából viszont egy nagy veszélye van, hogy a klikkerre nem csak tevékenységet klikkelsz le, tehát nem csak azt tudod neki leklikkelni, hogy leült, és nagyon ügyes vagy, hanem a lelki állapotát is le tudod klikkelni a kutyának. Tehát, hogyha ő leül, de közben retteg, és azt te leklikkeled, tehát megjelölöd neki, hogy ez egy jó dolog, akkor igazából a lelki állapotát megerősíted. És pont ezért érdemes a nagy óvatossággal használni egy félős, bizonytalan kutyánál, akinek éppen mutatjuk meg a nagyvárost, mert hogyha egy lelki állapotot leklikkelünk, ami nem túl szerencsés, akkor azt hosszú úton vihetjük magunkkal.
2: Töki az, hogyha az ember sok hivatalos oldaltól vas, edukálja magát, de miből tudhatjuk azt, hogy segítségre van szükségünk? Nem úgy halad a kiskutya, elakadtunk egy feladatnál, esetleg amit mondta, hogy egy rossz tulajdonságot megerősítettünk. Mi a teendő? Mikortól kell szakértelmet segítségül hívni?
3: Én alapvetően ezt ahhoz kötném, amikor azt látjuk, hogy hetekig nem tudjuk tovább lökni a kutyát egy állapotból. Akkor van az, hogy kérdezzünk meg egy szakértőt, hogy ez így még normális-e. És lehet, hogy egy jó szakértő kimegy, és azt mondja, hogy figyelj, itt minden rendben, legyen még türelemmel, viszont ezt egyedül nem fogjuk tudni felmérni, és kérdés, hogy még kell-e adni türelmet, mert amit mondtam így az elején is, hogy van az a pont, amikor már el kell kezdenünk egy picit többet elvárni a kutyától, és belevinni még egy picit nehezebb helyzetbe, és itt könnyen hajlamosak vagyunk belekényelmesedni a dologba. Tehát én itt alapvetően egy-egy stádiumnak adnék mindig egy-két hetet, és hogyha ott azt látjuk, hogy ebben nem mozog tovább a kutya, akkor érdemes nekünk azon gondolkozni, hogy valakit megkérdezzünk, hogy ez így még rendben van-e.
2: A tréning során mit érdemes szem előtt tartani? Egyrészt a türelem feltételezem, valamint a következetesség, hiszen sokszor esünk abba a hibába, hogy nem jön föl a kutya a kanapéra, sem az ágyra, vagy nem eszik az asztal mellett, nem jutalmazzuk a kutyát étkezés közben. És ez nagyon gyorsan megszegésre kerülhet. Akár én, egy vendég fölveszi magához. Ilyenkor azért össze tudjuk zavarni az állatot, ha jól sejtem.
3: Igen, abszolút. Én egy olyan rossz dolgot látok ebben, amikor ezt trénerként közelítjük meg nagyon sokszor, hogy nem vesszük figyelembe azt, hogy a gazdának ez mondjuk egy lelki kérdés, hogy adhatok-e mondjuk a vacsimból még neki. És ez egy nagyon általánosan felmerülő kérdés. Nekem erre például az alternatívám az szokott lenni, hogy adjunk neki, de csak a maradékból úgy, hogy közben a kutya a helyén van. És akkor nem közben a vacsora közben adok a kutyának kaját, hanem azt mondom, hogy mindenki megette, gyerek megette, vendégek megették, nem etted meg azt a pici húst, rendben, akkor ott van a kutya a helyén, és vidd oda. És ugye itt a kutyának azt tanítom meg, hogy ott maradjon a helyén, ne zavarjon minket vacsora közben, viszont utána végül is mindenkinek az igénye kielégül, hisz a kutya boldog, és a gazdi is boldog, hogy megoszthatta az ételét a kutyával. Tehát, hogy szerintem itt nagyon fontos az, hogy egyénre szabjuk, mert akkor nem lesz egy ilyen lelki teher, és a következetességet akkor tudjuk fenntartani, mert ahogy a kérdésed is elhangzott, rettenetesen fontos, és nagyon, nagyon össze tudjuk zavarni vele a kutyát, meg magunkat is, de hogy ez csak azt jelenti, hogy ki kell találnunk azt a szabályt, amivel így jól tudunk működni egy ilyen környezetben.
2: Túlzásba lehet-e vinni a tréninget? Túltolhatjuk? Van ilyen?
3: Teljes mértékben. Az idegrendszerét túl tudjuk tolni a kutyának. Itt nagyon fontos az, hogy elfogadjuk, hogy mennyit bír. Nagyon sokszor előfordul, hogy kimegyek egy 45 perces tréningre, és 15 perc után lefújjuk a dolgot, mert egyszerűen mára ennyit bírt a kutya. És hogyha túltoljuk, akkor egyre több butaságot fog csinálni, és azt látjuk, hogy már attól is megijed, amitől nem. Tehát, hogyha ezt egyedül csináljuk, ez például egy nagyon jó eszköz, hogy mérjük, hogy még rendben van-e, hogy nem csinál-e egyre több butaságot a kutya. Mit értek butaság alatt? Egyre több olyan feladatot csinál, amit nem kérek tőle, egyre többször hagyott faképnél, és egyre több olyan dologtól ijed meg, amitől amúgy nem is foglalkozik vele. Ezek olyan stresszjelek a kutyától, ami azt mutatja, hogy ideje megállni.
2: A hibákat nehezebb kijavítani?
3: Általánosságban igen. Sokkal jobb, hogyha már az első pillanatban jól közelítjük meg az adott problémát. És ez az, ami még őszintén trénerként sem mindig egyszerű, mert hogy ezekben az érzékeny, bizonytalan kutyákban pont ez a legnehezebb, hogy mindegyik egy picit más. Tehát ott van az eszközkészletünk, az, hogy mit tudunk használni egy ilyen kis kutyánál, viszont rettenetesen más a személyiségük mindannyiuknak, és nagyon sok tucatot kell látni ahhoz, hogy legyen annyi eszközkészleted, és annyi megoldó kulcsot, hogy tudj segíteni egy adott helyzetben.
2: Fölmerül bennem a kérdés, hogy mi sokszor emlegetjük emberek magunk között, hogy az élethosszig tartó tanulás mennyire fontos. Kutyáknál a szocializáció egy időszakaszra, egy életszakaszra vonatkozik, vagy ők is életük végéig tanulnak. Ahogy mondtad, elkanászodnak, kisangyalok lesznek, ismét kisördögök.
3: Így van. Én a szocializációt egy örök dolognak tartom, mert hogy mindig érheti esetleg egy negatív élmény a kutyát, ami miatt elkezd mondjuk valamitől újra egy picit félni. Ezeket nekünk fontos folyamatosan figyelni, és mindig új helyzetekbe belevinni a kiskutyánkat. Egy érzékeny, bizonytalan kutyánál, tehát akinél azt látjuk, hogy ő ilyen kis félős, és ezt még egy fontos dolognak tartom, ne azt várjuk el, hogy ő soha többé ne féljen. Tehát, hogy ez nem egy reális elvárás. Viszont azt meg tudom tanítani a kiskutyának, hogyha jön egy váratlan nehéz helyzet, amivel még nem találkozott, akkor bízzon bennem annyira, hogy várjál, gazdi, ez az, amikor te nekem sok juti falatot szoktál adni, és amúgy boldogok szoktunk lenni. Igaz, hogy ezzel a fura dologgal itt még nem találkoztam, de nincs nagy baj, igaz? És ezt tudom megerősíteni a kiskutyának, ezt az érzést, mert hogy mindig fenn fog akadni valamin, és azt fogja mondani, hogy fú, milyen furcsa ez a szemetes zacskó ott az utcán, mert ezzel még nem találkoztam, de hogyha én felépítem benne azt, hogy ne aggódj, nem kell félni, akkor minden egyes idegen ingerhez egyre bátrabban fog hozzáállni.
2: Lehet olyat kijelenteni, hogy mondjuk a kutyus tehetséges, nagyon gyorsan tanul, és mondjuk érdemes továbbvinni a szocializációt, akár munkakutya, akár terápiás kutya irányába. Ezt itt trénerként te le tudod venni a kutyáról, vagy ez csak így a foglalkozás közben derül ki, idő előre haladtával?
3: Ez alapvetően a foglalkozás közben derül ki, viszont ez két komoly szakma, és nagyon nagy energia kell ahhoz, hogy akármelyik irányba tovább menjünk. Az átlag családi kutyázós ember nem nagyon szeretne feltétlen ebben az irányba egyébként tovább menni. Ettől függetlenül a kutya tehetsége meg lehet hozzá, viszont tud ő úgy is boldog lenni, hogyha nem feltétlen visszük ebbe az irányba. Itt nagyon fontos, hogy találkozzon a gazdi igénye és a kiskutyának az igénye.
2: Nagyon szépen köszönöm, azt hiszem legközelebb is találkozunk a Kutya Klikker kapcsán. Bánhegyi Dánielt hallhatták.
3: Köszönöm szépen.
0: Adj esélyt! A műsor, amely az állatokról szól, nekünk, értük. Hiszen közös ügyünk az állatvédelem. A mikrofonnál Nemes Anna.
2: A nappali lelke a kanapé, és valljuk be, ma már nem csak mi használjuk, hanem a kedvenceink is. Egy közös filmezés, egy kis összebújás a kutyussal vagy cicával, jól hangzik, csak hát ennek megvan az ára. Szőr mindenhol, egy-egy folt, karmolás, és néha bizony kisebb balesetek is becsúsznak. A következő témánk pont erről szól. Hogyan tudjuk megóvni bútorainkat úgy, hogy közben kedvencünkről se kelljen lemondani? Ebben lesz segítségünkre Kán Kriszta, a Márko Mobili bútoráruhás sokak által ismert, TikTokon is népszerű arca, egyben wow élmény felelőse és lakberendezője. Sok szeretettel köszöntelek a műsorban!
4: Én is üdvözöllek, és különösen üdvözlöm most azokat a hallgatókat, akiknek kisállataik is vannak.
2: Kriszta, hogy látod, tényleg harc van a kanapé és a kisállatok között, vagy ez inkább egy jól kezelhető együttélés? Hogy látod?
4: Szerintem ez egy nagyon jól kezelhető együttélés, és ez fontos is mindjárt az elején tisztázni, hogy itt nem arról kell döntenünk, hogy magunknak választunk-e kanapét, hanem akinek állata van, és nekem van 3 cicám, 1 kutyám, úgyhogy személyes tapasztalatokról is tudok ezt-azt mondani. Az állatunk fog valójában dönteni. hogy milyen bútort fogunk választani, és az is egy nagyon fontos szempont, amikor kiválasztunk magunknak egy életteret, konkrétan mondjuk egy kanapét, hogy ne egy idealizált élethez válasszuk ki, hanem legyünk magunkkal őszinték, hogy a saját életünk az hogy néz ki pontosan, tehát a valóság. Ráadásul akinek állata van, az tudja, hogy ez az élet, ez két szinten fog történni. Az egyik szint az, amikor otthon vagyunk, a másik, amikor elmegyünk otthonról. Tehát amikor nem a mi birodalmunk a lakás, hanem az állatunké, akkor abban egészen biztosak lehetünk, hogy ő nem oda fog feküdni, mint amit mi kijelöltünk számára helyet, hanem ami számára a legkedvesebb. Ez a pont pedig általában az, ahol mi is tartózkodunk napközben. Úgyhogy amikor lakberendezők vagy belső építészek manapság előszeretettel terveznek be olyan beépített bútorokba kutyafekhelyeket vagy cicakuckókat, amik nagyon esztétikusak, csak valószínű, hogy nekik nincs állatuk, és azt nem tudják, hogy ha csak nem akarjuk büntetésbe küldeni őket, akkor ők nem ott fognak tartózkodni. Jó esetben, ha jó a gazda és az állat közötti kapcsolat, akkor ő ott lesz, ahol mi vagyunk, a mi illatjegyeinket fogja keresni. Úgyhogy már eleve célszerű úgy bútorokat választani vagy keresni, hogy tudjuk, hogy az az állat velünk együtt ott fog letelepedni.
2: Na de hogyan érdemes ennek megfelelően kanapét választani? Mire érdemes odafigyelni?
4: Nagyon fontos például azt megnézni, hogy milyen magas lesz az a kanapé, milyen az anyaga, a felületének a kiképzése, mert nem mindegy, hogy mondjuk egy kis chihuahuánk van, vagy egy bernát hegyénk, hogyan fog az rajta elhelyezkedni, hogy tud felugrani rá, mondjuk ha a magasságát vesszük. Célszerű arra gondolni, hogy mondjuk a cicák, a cica játékokat általában bepöckölik mindenhova. Tehát, hogyha egy alacsonyabb, rövidebb lábú kanapénk van, akkor biztosak lehetünk benne, hogy az játéktemető lesz az alja. Szőrgombócok is ott lesznek. Ha viszont magasabb lábakon áll, és ez megint állatfüggő, hogy most a cicánk természetét mi ismerjük, akinek cicája van, nagyon szeretik azt valahogy felkapaszkodni rá, és azon lefele lógva futni. Akkor meg nyilván az alját tehetik tönkre, tehát ezt állatok függvényében mindenki ismeri a sajátját, kell kiválasztani, hogy mondjuk a magassága milyen legyen. Az anyagát illetően nagyon fontos, hogy ha cicánk van például, akkor kerüljük a lazaszövésű húzatokat. Ezek olyanok, mint a körömmágnes. A buklé az konkrétan életcél egy macskának, onnantól kezdve az mászófal. A bársonyon meg minden szőr meglátszik, szóval sokkal jobb szorosan szőtt textileket választani, sima felületeket. Léteznek már AquaClean, EasyClean elnevezésű karcáló anyagok is, ezek többnyire hipoallergének is. Ez meg ugye nem azt jelenti, hogy maga az anyag hipoallergén, hanem nem gyűjtik a port, könnyebben tisztítható a szőr, nagyon könnyen letakarítható róla. Ezek gyakorlatilag a legfontosabb pontok egy bútor kiválasztásánál.
2: Az lenne még a fontos kérdésem, ami szerintem rendkívül kardinális kérdés, hogy létezik-e ma már olyan anyag, ami taszítja a szőrt?
4: Olyan anyag, ami konkrétan taszítja a szőrt, nincs, de olyan anyag, ami nem gyűjti össze, és nagyon könnyen le lehet róla takarítani, olyan igenis létezik. És azt el is tudom mondani, hogy például nálunk, az áruházunkban 10 vásárlóból most már majdnem 7-8 kifejezetten ilyen szövetű kanapét keres, úgyhogy ami régen még egyáltalán nem volt hétköznapi, az ma már teljesen rutin, tehát az emberek olyan szinten élnek együtt állatokkal, de ezt különféle felmérések is mutatják, hogy háztartásonként mennyire megnövekedett a kisállattartóknak a száma, meg a kisállatok száma, hogy sokkal nagyobb arányban keresik ezeket a szöveteket most már a vásárlóink is, és itt mindjárt vissza is térnék arra, hogy nincs olyan, hogy kisállatbarát bútor, inkább kisállatbarát szövetről beszélhetünk.
2: Mennyire számít a színválasztás? Feltételezem azért, ez is egy nagyon fontos pont.
4: Igen. A szín az megint egy ilyen két rétegű dolog. Mert egyrészt figyelembe kell vennünk azt, hogy milyen a mi állatunknak a szőrzete. Például egy fehér kanapén egy fekete szőrű kutyusnak a szőre látszani fog, és fordítva is. Úgyhogy jobb megoldásnak tűnik, hogyha a középtónusú melírozott felületeket választunk, az úgy általában nem annyira feltűnő rajta a szőr, de ez csak egy dolog a színválasztással kapcsolatban, mert az állatoknak is van egy színérzékelése. És egészen másra reagálnak jól a macskák, meg egészen másra a kutyák. A macskák például a kék-zöld tartományt érzékelik jobban, és a meleg színeket, amit mondjuk mi is választanánk, a narancsosabb terrakotta színek, amik jól mutatnak egy nappaliba, ez nekik fakóbb. De amúgy sem a színt választják, hanem a kontrasztot. és azt meg úgy összességében el lehet mondani, hogy a sötétebb, zártabb tónusok azok számukra sokkal nyugtatóbbak, a világos nyitott felületek azok kevésbé biztonságosak. Amit semmiképpen nem ajánlanék, az a mintás, texturált felületek, mert az olyan szinten stimulálja az állatokat, hogy még azt is kaparásra ösztönzi, amelyik egyébként ezt nem teszi.
2: Wow, ki gondolta volna. Tegyük fel, hogy megvan már a kiválasztott, jó paraméterek által kiválasztott kanapé. Mit tehetünk, hogy szép állapotban megőrizzük?
4: Ahhoz, hogy megóvjuk, több dolgot is tehetünk. Az első, szerintem ez a legfontosabb, hogy már eleve egy olyan kanapét válasszunk, ami nem igényel túl nagy gondozást. És akkor itt bejön az, hogy most akkor állat mellé olcsó kanapét, vagy drágát, sokan nem merik, mert mi van, hogyha rongálja, tönkreteszi. Pont fordítva állnék hozzá ehhez a kérdéshez, szerintem egy strapabíróbbat kell választani állatok mellé, mert az mindenképpen jobban fogja bírni a gyűrődést. Arról nem is beszélve, hogy például a cicák, ők nagyon érzékenyek arra, hogyha a terület átrendezésre kerül. Tehát, hogyha új bútorok kerülnek be egy lakásba, akkor némelyik be is pisír, tehát nem tudják olyan jól kezelni a változásokat. Ezért sokkal célszerűbb, meg nekünk is a pénztárcánk szempontjából is jobb már elsőre egy olyat választani, ami bírja az éveket, és egy jó kanapé az évtizedeket az bírhat. Ha viszont már valamilyen kanapéval együtt kell élnünk, és nincs mód lecserélni, akkor nyilván rakhatunk rá plédet, nem éppen a legextrább és a legszebb megoldás, meg nem is fog ott maradni. Vannak különféle impregnálószerek, ezek már textilbarát, mindenféle bőrkímélő tulajdonságokkal rendelkeznek, illetve hát a gyors mentő megoldások. A szőrt azt napi szinten le kell szedni, heti szinten ki kell porszívózni, a foltokat azonnal el kell távolítani. És van egy nagyon fontos pont, amit érdekes módon nagyon sokan beleesnek ebbe a hibába, én nem gondoltam volna, hogy gőztisztítóval akarnak neki menni egy kanapénak. És azt nem szabad. Mert ugye a gőz az hő, nedvesség, fellazítja a koszt, de a kanapénak nem csak húzata van, hanem szivacsa, meg ragasztott rétegek, faszerkezet. Egy gőztisztító pedig olyan mélyre viszi be a nedvességet, hogy ott a penész, meg a szagok azok nagyon el tudnak szaporodni, gyengíteni fogja a szerkezetét is a kanapénak. A szövet is károsodni fog, tehát fel fog hullámosodni, fakulhat is, úgyhogy ezeket mindenképpen kerülni kell.
2: Ha már a megóvásnál tartunk, mi a helyzet a húzattal? Cikinek vagy praktikusnak minősül?
4: Itt a póthúzatra gondolunk?
2: Igen.
4: Hogy cserélni a húzatot a kanapén? Hát ezek eleve nem tudnak olyan feszesek lenni, pont amiatt, hogy cserélhetőek. Én azt vettem észre, hogy akinek van is póthúzata, hogy szezononként váltogathatná, nem fogja megtenni, mert egyhez hozzászokott, és akkor valahogy úgy marad. Egyszer kell egy jó húzatú kanapét kiválasztani, és hát ma már van bőven választék, tehát 200 féle húzat csak nálunk is, amiből az ideálisat meg lehet találni, és akkor nem kell cserélgetni.
2: Legyünk őszinték, mennyivel csökkenti egy kis állat a kanapé általános élettartamát? Mert azért valamennyire csökkenti, ha jól sejtem.
4: Hát csak akkor fogja csökkenteni, hogyha az elején a szempontrendszerünk, ami alapján mi kiválasztottuk, felmértük, hogy mire akarjuk azt a kanapét kiválasztani, az hibás. Ha nem jók ezek a szempontrendszerek, akkor ugyanaz a kanapé lehet, hogy csak 3 évet fog kibírni, ha jók, akkor meg 10-et. Tehát még egyszer mondom, ugyanarról a kanapéról beszélünk. Ha tudjuk, hogy milyen állattal élünk együtt, már pedig többnyire ismerjük, akkor az élettartamát ez nem befolyásolja. Olyasmi tudna befolyásolni, hogyha nem veszük azt figyelembe, hogy hogyan tud az állat felugrani a kanapéra. Ha neki az túl magas, akkor értelemszerűen ő meg fog benne kapaszkodni, akkor egy ponton fog kopni, hogyha azt nem veszük figyelembe, hogy hol kap állandó terhelést majd az a kanapé. Na mindig egy ponton, akkor már eleve úgy kell választanunk. Tehát itt jön be az, hogy ismerem a saját szokásaimat, az életemet, hogy rutinszerűen mit csinálok. Ha ezeket a szempontrendszereket már az elején tisztázzuk, akkor valójában nem tud egy kanapé idő előtt előregedni, csak azért, mert állattartók vagyunk.
2: Szakértőként mit tapasztalsz? Egyértelműen kijelenthető, hogy nő a kereslet a kisállatbútorokra? Kisállatbarát bútorokra, igen?
4: Abszolút, abszolút, abszolút. És itt most kisállatbarát bútor alatt ugye nem azokra gondolok, amikor picike méretben kis kanapé, kis fotel, és nagyon mutatós a képeken, hogy a cicák azokon heverednek el, de valójában nem ott fognak. Tehát inkább a bútorok alatt a szövetet, a kiképzést, az igénybevételt érteném, és erre egyértelműen igen a válasz, 10-ből 8.
2: Nagyon szépen köszönjük a bútorválasztási gyors talpalót Kán Krisztának, a Márkon Mobili Wow élmény felelősének és lakberendezőjének. Köszönjük, hogy a mai nap folyamán vendégünk voltál.
4: Én is nagyon szépen köszönöm.
2: Közben pedig a hallgatóság figyelmébe ajánlom, hogy ne menjenek sehova, pláne azok, akik örökbefogadáson gondolkoznak, hiszen nem sokára érkezek a Fogadj Örökbe rovatunkkal.
0: Adj esélyt! A műsor, amely az állatokról szól, nekünk, értük. Hiszen közös ügyünk az állatvédelem. A mikrofonnál Nemes Anna.
2: És ahogyan ígértem, már is érkezem a Fogadj Örökbe rovatunkkal, melyben ezúttal is az Ürömi Állatotthon két gazdira váró lakóját mutatom be önöknek. Kezdeném is Farkassal, egy 7 éves ivartalanított tacsi fiúval, aki igazi egyéniség. Okos, alapelengedelmességgel rendelkezik, és imádja a labdázást. Sportos alkat, jelenleg is a szeptemberi futóversenyre készül, így hatalmas mozgásigényét aktív gazdi mellé tudnák elképzelni. Bár egy bújós kis vacak vérbeli tacskóként határozott jellem. Az ételét és dolgait erősen bevédi, ezért kisgyermek mellé nem ajánlják. Olyan tapasztalt következetes gazdit keresnek számára, aki mellett hűséges társ válhat belőle. Farkas oltva, csippelve, tesztelve és parazitamentesítve, szerződéssel és ellenőrzéssel költözhet új otthonába. Futásrajongók remélem hallották Farkas bemutatkozóját, hiszen potenciális futópartner válhat belőle, mi több igazi társ is. Farkason kívül egyébként még Nika kutyus is szeretne szerető gazdára találni. Lássuk is, mit érdemes tudni róla. Körülbelül 2 éves, gyönyörű és végtelenül kedves kislány, akit Pilisvörösváron találtak. Nika egy igazi békés lélek, egy macskás udvarba besétálva azonnal bebizonyította, hogy teljesen cica kompatibilis, így bátran ajánlják cicás otthonba is. Nagyon barátságos, bújós természetű, aki hamar kötődik és rajong az emberekért, legyen szó felnőttekről vagy gyerekekről. Bár a laborvizsgálat sajnos szívférgességet mutatott nála, a gyógyszeres kezelés már megkezdődött, amire kiválóan reagál. Ennek folytatásában minden segítséget megadnak majd az új gazdinak. Nika már ivartalanítva, oltva és csippelve várja a szerető családot, ahol nyugodt és vidám természetével igazi társ válhat belőle. Kedves hallgatók, ha valamelyik bemutatkozó felkeltette az érdeklődésüket, ne habozzanak el látogatni hivatalos weboldalunkra, ahol további információkat és képeket is találnak a kutyusokról. És esetleg lemaradnának adásunkról, YouTube-on és Spotify-on is elérhetik a korábbi beszélgetéseket. Én Tóth Peti Lili voltam, köszönöm, hogy ezúttal is velem tartottak. Viszont hallásra!
0: Műsorunk kiemelt szakmai együttműködő partnere a közös ügyünk az Állatvédelem Alapítvány. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Támogatott tartalom következik. Korábbi műsorunk ismétlését hallhatják. Következő műsorunkat a Magyar Bormarketing Ügynökség támogatja. Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak. A mikrofonnál Róna Jegon.
5: A borműsort hallják, tehát itt a Spirit FM-en a Veszik vagy isszák című adás. Somodi Sormos ezt a szerkesztő nevében is köszöntöm önöket. Róna Jegon vagyok. A Veszprémi Érseki Pincészet 2024-es Mandorla Rajnai Rizlingje első helyezést ért el a középkategória fehérborai között, és elnyerte az MTA Bora 2026 címet a Magyar Tudományos Akadémia borversenyén. Úgyhogy jár a dicséret és a gratuláció Benes Antalnak, a pincészet borászának. Jó napot kívánok!
6: Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat is!
5: Ezek a nyertes borok, ezek mindig egy kicsikét zavarba ejtők, mert hogy az ember azt gondolná, hogy egy, mint egy ilyen csúcs kiemelkednek a pincészet különféle borai közül, de hát hogyha egy borász megkérdez az ember, és lehet, hogy ön is így van vele, akkor azt mondja, hogy hát na jó, de hát azért a többi is jó. Ugye?
6: Abszolút, így van. Mindegyik finom, ez a legfontosabb, hogy finom legyen. És azt, hogyha esetleg díjat kapunk, vagy elismeri a szakma, annak meg kifejezetten örülünk, de mindig a cél, hogy finom legyen és elfogjon.
5: Az, hogy ez a Rajnai Riesling, ez a bizonyos 2024-es mandorla ennyire jó, azt önök is egy ilyen fejbólintással ráhagyólag veszik tudomásra? Igen, persze, hát tudjuk, ez ennyire jó.
6: Alapvetően nem mondanám azt, hogy tudjuk, bízunk benne, hogy finom, és nyilván az a fontos, hogy a vásárló mondja ki ezt, nem mi mondjuk ki, mert ugye ami mondjuk az olyan, mint hogy a pincebetegségnek hallatszana, de fontos az, hogy ezt a számunkra a fogyasztó mondja. Nyilván azt gondoljuk, hogy ez egy tényleg jó bor, meg beleadtunk apait, anyait, és nyilván itt a fő cél az volt a középkategóriás Rajner Rieslingünknél, ugye ez a Mandorla család, hogy egy egyszerű, de alapvetően tankönyv Rajner Rieslinget tudjunk készíteni, ami arról szól, hogy kicsi baracka, kicsi citrussal, egy jó ívású alap Rajner Riesling legyen belőle.
5: Itt óriási hagyományok, gyakorlatilag 900 évnyi borkultúra áll szembe a jelen technológiájával. A régiből mit lehet átemelni a mostaniba?
6: Én inkább azt gondolom, hogy a régi technológiából nagyon már semmit se. Inkább azt gondolom, hogy azokat a gondolatokat és azt a fontosságot próbáljuk tartani és folytatni, azt az örökségeket és azt a fontosságot próbáljuk

0: ugyanezt tovább tudjuk vinni, hogy a következő generációnak építsük, hogy neki könnyebb legyen, és hát nyilván egy biztos alapokon lévő borászatot és szőlészetet kapjanak meg.
1: Itt van egy nagyon erős tradíció, de utánolvasva az önpályafutásának azért látom, hogy járta a világot, és megnézte, hogy Új-Zélandon, Ausztriában például a különféle borászatok hogyan működnek. Melyikhez hasonlítunk mi jobban, és melyikhez tudná hasonlítani leginkább azt, ami ott önöknél a Veszprémi érseki pincészetben zajlik?
0: Tehát mind a kettő, azt mondom, hogy semmelyikhez sem hasonlítanánk, hanem mi megpróbálunk egy finom magyar bort készíteni a mi két területünkről, mert ugye mi két borvidéken dolgozunk itt a Balaton északi partján. Amit én láttam, nyilván az, hogy nagyon maximalizmus történik a borkészítésben és mind a szőlőtermesztésben. Én azt gondolom, hogy a magyar pincészeteknek a többsége ugyanezen a magas színvonalon készíti a borait és próbál szőlőt termeszteni, attól függetlenül, hogy milyen bajos árnyak közelednek itt sajnos az amerikai szőlőkabóca miatt, de azt gondolom, hogy ami közös, az, hogy finom és jó és tiszta borokat készítünk. Ami azt gondolom, hogy különleges itt nálunk, az, hogy egy olyan terroáron élünk, egy olyan terroáron dolgozunk, ami egy vulkanikus terület, amiből még extrább és még komplexebb borokat tudunk készíteni, de én inkább azt gondolom, hogy azt, amit tudtam tapasztalni mind Ausztriában, mind Új-Zélandon, hogy azt a munkaszervezést, azt a hozzáadott értéket, azt a, hogy is mondjam, az az odaadást értékét, hogy mi az a borkészítés, és ezt mekkora szenvedéllyel kell készíteni, és ez nincsen kompromisszum gyakorlatilag a borkészítésben. Én azt gondolom, azt láttam, és azt próbáljuk mi is itt megcsinálni a Veszprémi érseki pincészetnél, meg hát a borainknál.
1: Van egy tételsoruk, 1277 a fantázia neve, és akkor utána következik, hogy maga a bor miféle. Ez nyilván ismét a régmúltra mutat vissza, a hagyományokra. Ennek mennyi piaci értéke van most?
0: Én azt gondolom, hogy nagy piaci értéke van, mert ugye azért lett ez a fantázia 1277, mert ugye ez a Mindenkálai birtokunkról jön, ami 1277 óta a mai napig a mi tulajdonunkban áll ez a terület. Ugye ez páratlan Magyarországon, mert nincs, tudomásom szerint nincs még egy olyan terület, ami ilyen jogfolytonos tulajdonban lenne egy adott szőlőterület. Mi az, ami plusz érték van ebben? Hát nyilván az, hogy itt megpróbáljuk bemutatni 100%-ban a Mindenkálai terület, amire mi nagyon büszkék vagyunk.
1: Itt a Sauvignon Blanc például kifejezetten kiemelkedően sikerült a világbajnokságon, nagy arany elismerést is kapott. Ez például a magyar pincészetek közül egyedül önöknek sikerült eddig. Ilyenkor a környező borászatokból a kollégák felhívják az embert, hogy gratuláljanak, vagy mindenki behúzott nyakkal ül, hogy na jó, neki sikerült, akkor most hajrá.
0: Abszolút, nagyon sok barátom felhívott. Első körben egyébként én nem is az e-mailből tudtam meg, hogy nyertünk, hanem a kis bújdosó Ferko hívott át a túloldalról, hogy na, elérted azt, amit mi még sose tudtunk elérni, mert ő is nagyon, nagyon kedveli magát a fajtát, és próbálja vinni erre a versenyre, megmérettetni, hogy hogyan is mit gondol róla a világ. De tőle tudtam meg első körben, hát nyilván óriási büszkeség volt számunkra, hogy mi a Sauvignon Blanc mint harmadik főfajtaként eltelepítettünk is hittünk benne 2021-ben, hogy ez egy jó szőlőfajta lesz itt Magyarországon. Nyilván mi nem magyar fajtával dolgozunk, mi Sauvignon Blanc-nal, de azt gondoljuk, hogy nyilván próbáljuk továbbvinni a magyar bornak a kultúráját, és azt, hogy jó borokat készítünk akár nemzetközi fajtából. És az, hogy 5 év munkája elérte a gyümölcsét, és hogy nemzetközi szinten ezt magyar anyját tudják minősíteni, ez egy jó dolog, de azt gondolom, hogy még nem vagyunk az út végén, ennél még tudunk jobbat is csinálni, és akarunk is jobbat csinálni, de óriási öröm volt, hogy idén a 2024-es Sauvignon Blanc győzött, tavaly meg ugye az 1277 rajnaliznénk, ugye a Decanter World eseményen, ugye a óriási nemzetközi versenyen. Szóval örülök, hogy mind a két fajta elért egy ilyen komoly eredményt.
1: Most meg ugye azért hívtuk, mert hát itt volt ez a Magyar Tudományos Akadémia borversenyén díjazott, szintén ugyanaz a bor, a 24-es Mandola Rajnai Riesling. Valamit nagyon jól csinálnak, úgyhogy gratulálok. Önnek személyesen is nyilván súlyosan benne van a keze munkája, és hát hasonló sikereket a továbbiakban.
0: Nagyon köszönöm szépen.
1: Benes Antalt hallották, a Veszprémi érseki borászat, pincészet borászát, vagy hát ugye borászat, csak ez így csúnyán hangzott volna. Szóval, hogy azért gratuláltunk, mert hogy sorra nyerik a díjakat, legutóbb az MTA borversenyén kasszíroztak be egyet egy Rajnai Riesling alapján. És mindjárt jövünk tovább, megyünk.

0: Így én nekem, tudja Isten, hogy mi okból szeret.
1: Következő műsorunkat a Magyar Bormarketing Ügynökség támogatja. Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak. A mikrofonnál Róna Jegon.
2: Úgy szól az ajánlat, hogy fedezze fel Magyarország legszebb borvidékeit. Erre az ember könnyedén rávágja, hogy jó, de hogyan? A hogyanra is megvan a megoldás, úgy hívják, hogy magyar bortúrák. Csáki Péter találta ki, és egyúttal ő a túravezető. Jó napot kívánok!
3: Üdvözlöm, megvan, és nagy szeretettel köszöntök minden hallgatót.
2: Megvannak a célpontok, Villány, Badacsony, Szekszárd, és hát gondolom ez azért elég bőségesen bővíthető, Tokaj, Somló, és akkor még Sopronról és hasonlókról nem is beszéltünk, és egyelőre úgy látom nem is beszélünk, mert hogy ezt az ötöt ajánlja, de hát ez az öt sem kevés. Egy ilyen bortúrán mennyire lehet mélyen megismerni a tájat és a helyi borkultúrát?
3: Hát amennyire szeretné az ember, illetve amennyire ideje van, mi próbáltuk úgy összefogni a túrákat, hogy itt tényleg átott szettig végig lehessen menni, feltéve ezt meg kell nézni, hogy ki mennyire bír inni. Azért itt az két napokban, vagy a három napokban napi 2-3 pince látogatás van, ami tud fárasztó is lenni. Ha azt veszük, hogy ez pincénként 5-6 tétel, és mondjuk egy nap van 3 pincelátogatás, akkor itt néhányan felköthetik a gatyáját.
2: De nem úgy kéne kezdeni, hogy kedves vendégeink, nem vedelni indulunk, hanem borkóstolásra.
3: Igen, próbáljuk az elején ezt így elmondani. Nekem most is volt pont Badacsonyban egy ilyen túrám, ahol az egyik vendég rögtön az első nap reggel elővette egy üveg pálinkát, hogy ezt mindenkivel megkóstoltatná. Akkor természetesen friss kapcsolat van. Én ajánlhatom, hogy lehet, hogy ezt tegyük el hátrébb, de ezt mindig az adott helyzet hozza. Hogy hogy érzik jól magukat a vendég. Mindenki más.
2: Amire odaértek az első pincészetben, már jól érezték magukat ezek szerint.
3: Igen, és ha nekik ez volt a cél, akkor nagyon jó. De nem ez a cél a mi számunkra, hanem az, hogy tényleg kapjanak egy átfogó élményt, hogy a végére azt tudják mondani, hogy úristen, én nem gondoltam volna, hogy Somlónak ennyi arca van. Ha a felénél elfáradnak, mert sokat ittak, akkor ez nem valósul meg, de már visszajáró vendégek, akik az első alkalommal így indultak, azok, ha eljöttek velünk mondjuk Tokajba, és ott kezdtek, és legközelebb mennek Szekszárdra, akkor már pontosan tudják, hogy hogy kell csinálni.
2: Világos, ez akkor nehéz, amikor ugye nem egy társaság indul neki egy túrának, hanem mindenki jön van ahonnan a maga kultúrájával. És hát az egyik a pálinkát venni elő, a másik pedig pontosan tudja, hogy hogyan kell bort kóstolni.
3: Nagyon szerencsések vagyunk. Most már 10 éve foglalkozunk ezzel a fajta bor kultúra bemutatással, vagy inkább ez nekünk egy hobbiként indult bor szeretetből, és erre azért már van egy olyan tapasztalat, hogy az elmúlt pár évben nagyon ritkán fordul az elő, hogy ne csiszolódjon össze a csapat. Akik hozzánk jönnek, mondhatni már tudják, mit keresnek, illetve ha nem, akkor ezért vannak a jó vezetőink, a turista guide-ok, mint például én is, hogy próbáljuk a csapatot úgy összerakni, hogy ott az is jól érezze magát, aki úgy van elkönyvelve baráti körbe, hogy ő egy borszakértő, és az is jól érezze magát, aki kicsit félve jön, hogy ő még sose foglalkozott ezzel.
2: Úgy van ez kialakítva, hogy megnézünk borászatot, sétálunk a tájban, tehát megismerjük a helyet is, ahol a szőlőterem, és közben valamiféle gasztronómiai élmény is jut mondjuk estére?
3: Csak így lehet. Próbáltuk úgy az elején, hogy már jól kiépített pincészetekhez elmenni, ahol saját program van, de ott nincs ránk szükség. Illetve egy-egy ilyen pincénél, ha leragad az ember, akkor magát a táját nem tudja megismerni. Itt van egy érdekes gondolat, hogy annak idején, mikor elkezdtünk borokkal foglalkozni, belefutottunk abba, hogy valaki azt mondta, hogy nem szeretem a tokai borokat. Én, nekem van némi kötődésem Tokajhoz, és hát tudom, hogy annyiféle bor van ott, hogy biztos, hogy tudunk olyat mutatni, ami az embernek ízlik. Tehát így kimondani egy ilyen mondatot nem szerencsés, persze ki lehet, de aki itt velünk eltölt 2-3 napot, azonnal úgy jön el, hogy úristen, ezt nem gondoltam volna.
2: Vannak törzs vendégek? Tehát olyanok, akik szépen végigjárják a különböző tájakat?
3: Igen, és ez a cél. Így gondoltunk el, hogy egyszer egy csapatot elhozni, az nagyon szerencsés, de ha már eljöttek velünk egyszer, akkor nagy szeretettel jönnek velünk máshová is. Most már indul a külföldi út is, most már ott is voltak túráink, de azért igyekszünk belföldön maradni. Illetve lehet, hogy kiegészíteném azzal, hogy sokszor van az, hogy egy cégvezető tulajdonos jön hozzánk a párjával, a kedvesével, velünk van 3 napot, és utána azt mondja, hogy neki ez az egész nagyon tetszett, és idehozná el a cégét következő alkalommal, de őket azért nem csak 6 pincészet érdekelni, hanem csináljunk nekik valami programot.
2: Hát azért ebben van kockázat, ismerve a céges bulik hangulatát, ez sokszor bortúrák nélkül is, hát hogy mondjam, eléggé elhajlik.
3: Igen, és ezért jó, hogy egyszer ez a cégvezető ott volt a párjával. Pontosan tudja, mire számíthat, és azok a programok, amik elmehetnek ebbe az irányba, azokat ki tudjuk szedni, de neki van egy saját tapasztalata. Ha mondhatok egy nagyon jó példát, Tokajban van egy lőtér, éles lövészet, amit reggel időpontra kell berakni, és ott 6 fajta gép karabélyen lehet lőni, de nyilván úgy, hogy józanul szabad csak oda menni. De nagyon jól kiegészíti úgy a programot, hogy egy picit csapatépítő, de mégis a borhoz kötődik, de van egy plusz zönge, és nem csak a borról szól. Ez már picit tovább a bortúrákon túl, de hogy sok esetben erre fut ki egy ilyen esemény.
2: 3 napos vagy 2 napos programok ezek? Tehát péntek, szombat, vagy szombat, vasárnap, vagy hogyan képzeljük?
3: Azt vettük észre, hogy pénteken, mikor érkezés van, a délutáni órákban, ott van egy órás időintervallum, ami meg kell érkezni, úgymond mindenkinek. Ez szokott kihívást okozni, mert az ország különböző tájairól jönnek, és ilyenkor az 1 órás időintervallumig elfoglalják a szobákat. Igyekszünk úgy csinálni, hogyha valaki késik, akkor is legyen arra megoldás, hogy ne maradjon le a csoporttól. Ez a pénteki nap, akkor 2 program van. Az első egy ilyen könnyedebb kóstoló, ahol inkább arról szól, hogy mi megismerjük a partnereket, felkészülünk arra, hogy a következő 1-2 napon mi történjen. Legtöbb esetben ugye a 2. nap az, ami teljes, amikor végig velük vagyunk, akkor 3 pince van általában a programban, és a vasárnap az ilyen szabadidős, amikor felkelnek, megkapják a reggelit, de akkor mi már ajánlani szoktuk azt a programot, ahol már mi ránk nincs szükség. És az a tapasztalat, hogy sok ilyen esetben a csapat, aki külön-külön érkezett, nem ismerték egymást, vasárnap mennek el mondjuk vitorlázni közösen, mert ezt előző este megbeszéltük velük, hogy van egy ilyen lehetőség, illetve a programba is fel van tüntetve.
2: Összerázódnak vasárnapra. Világos. A szállásról még egy mondatot, mert hát ahány táj, annyiféle lehetőség, meg hát, hogyha már ott vagyunk a pincék környékén, nagyon sok pincészet maga is üzemeltet szállást. Hogy oldják ezt meg?
3: A pincészeteknél jól látják, van úgy, hogy tényleg kimondottan erre is próbálnak hangsúlyt fektetni, hogy szállás legyen. Nekünk, inkább mondok megint ide is egy jó példát, az elején belefutottunk abba, hogy mondjuk 12 fős szállás, és akkor arra gondoltunk, hogy párok jönnek az eseményekre. Majd ezzel a szálláson francia ágyak voltak, és megjelent 12 férfi. Tehát, de mivel 10-re foglalkozunk ezzel, ezek most már kivannak, úgymond.
2: És miért elfűrészelték az ágyat?
3: Hát ebből tanultunk, úgymond az nem volt annyira szerencsés, de ez 10 éve indult. Most már ez nem fordulhat elő, de jól látja, hogy igen, különböző szálláshelyek vannak, ha valaki felmegy a Magyar Bortúra oldalára, ott látja a képeken is, hogy Villányban egy nagyon szép, úgymond ilyen, mondjuk azt, hogy egyszerű vidékies hangulatú szállás van. Badacsonyban egy picit más kategóriájú szállás van, tehát mindenki megtalálhatja az oldalunkat, azt, ami számára kedvező. Ami még feladat, hogyha a létszám olyan magas, mint amivel szoktunk találkozni, akkor hogyan osszuk el a vendégeket úgy, hogy tényleg mindenkinek jó legyen.
2: Minden hétvégén indul valamerre bortúra?
3: Ez a terv, inkább azt mondom, hogy vannak olyan kiemelt időszakok, amikor egy-egy hétvégén több helyen is ott vagyunk. Tehát akár egy időben Badacsony és Szekszárd, vagy Somló, és aztán vannak azok a hétvégék, amikor nincsen. Próbáljuk úgy csinálni az idei évre is, ha valaki megnézi a naptárt, hogy vannak tervezett időprogramok, ezekre rá lehet jelentkezni, és szép lassan a 10 év alatt mi ezt úgy töltöttük föl, hogy apránként építkezve lehessen ezt megoldani. Volt arra gondolat, hogy nagyobb beruházással több helyet befoglalni, de sem infrastruktúra, sem a személyzet az, aki erre nem alkalmas. Így viszont mindig, ha jön hozzánk valaki, mindig azok az emberek vannak ott, akik megfelelőek erre a helyre, és olyan infrastruktúra van, ami tökéletesen karban van tartva.
2: Na, a végére egy személyes kérdés. Nem unja még? Ugye mondja 10 éve tart. Tehát 10 év alatt újra és újra ugyanazokra az utakra nekirugaszkodni, azért ez nem felelőtlen.
3: Iszonyatosan nagy fejlődés van, illetve mi is cseréljük a borászatokat. Tehát van egy egészséges verseny, és a borászok azért szeretnek minket, mert ők azért elsősorban nem a vendéglátásra vannak berendezkedve. Azt találták ki maguknak, hogy bort akarnak eladni. Ha beesik hozzájuk az utcáról valaki, akkor sokszor nem is tudják azt a minőségi kóstolót adni, mint amit a vendég megérdemel, meg amit ők is szeretnének. Ha ezt mi előre leszervezzük nekik, akkor tudnak rá tervezni. És mondhatni, hogy most már a borászatok is keresnek minket, pontosan azért, mert levesszük róluk ezt a terhet, nem az van, hogy az utcáról esnek be hozzájuk, és ha mégis van valami olyan vendég, különleges kérés, akkor az, ami fel tudunk készülni már előre, főleg úgy, hogy már volt velünk villányban egy partner, és mondjuk glutén, vagy laktóz, vagy bármilyen érzékeny, az nem ott fog kiderülni, annál a borászatnál, ahol egyébként tökéletes borkóstolók vannak, de azért erre még nem mindig vannak felkészülve, kivéve a nagyok, de azokra nincs, ott nincs szükség mi ránk.
2: Világos a helyzet. Magyar Bortúrák, a tulajdonos túravezető Csáki Péter, köszönöm szépen a kalauzolást.
3: Hagyjav itt csak egy gondolatot. No. Horváth Anita tulajdonos, kollégám, és szerintem az ő nevét is érdemes itt megemlíteni.
2: Így korrekt.
3: Most azért beszéltek velem, mert ő most éppen a gyerekekkel van beiratkozáson, vagy szülőin, és engem kért meg, de gondoltam, ezt érdemes megemlíteni, mert ő a tulajdonos, ő az egésznek az atya.
2: Vagy az anyja, egészen pontosan.
3: Vagy az anyja.
2: Éljen a család. Köszönöm, Péter. Csáki Pétert hallották tehát. És egyúttal a borműsorban még folytatás is következik, elmondom azt is rögtön, mert hogy újabb lehetőségek, újabb díjak kacsingatnak a borászokra, egész pontosan a Borászok Borásza díj, erről is hallhatnak még a mai műsorban.
1: Korábbi műsorunk ismétlése hamarosan folytatódik. Támogatott tartalmat hallottak. Műsorajánló. Kultúra. Az egyetlen naponta jelentkező kulturális magazin. Mit néz? Mit olvas? Mit hallgas? Ajánlatok a kultúra világából minden hétköznap 2-szer, 9 és 17 órakor. Kultúra. Rónai Egonnal a Spirit FM-en. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM.

Az interneten, bárhol a világon, spiritfm.hu. Budapesten az FM 92.9-en. A nagyváros forgatagában, autóban, gyalogosan, vagy otthon egy rádiókészüléken. Spirit FM.

0: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Támogatott tartalom következik. Korábbi műsorunk ismétlése folytatódik. Következő műsorunkat a Magyar Bormarketing Ügynökség támogatja. Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak. A mikrofonnál Róna Jegon.
1: Folytatva a borműsort, ígértem, hogy még egy díjról szó esik majd, nem is akármilyenről, ez a Borászok Borásza díj. Az alapítója Rókus Falvi Pál, aki egyébként a Nemzeti Bormarketingért felelős kormánybiztos, de különben maga is borász, tehát voltak éppen rálát abból a szempontból is arra, hogy kik a legjobbak. Szervusz, Pali!
2: Szervusz, köszönöm a hallgatókat, és hát rálátok, de igazából az a fontos, hogy az elmúlt 20 évben, akik megkapták a díjat, na ők látják igazán, hogy ki érdemli meg, és ez méltó egyben jubileum is, ahogy most elhangzott, hiszen a 20. Borászok Borásza díjat osztották ki. Ugye csak egy mondattal azoknak, akik nem teljesen értik, hogy miről szól a díj, abban különleges, hogy itt a borászok maguk díjazzák közülük a legjobbat, és két fordulóban nyilván jelölnek az eddigi halhatatlanok, akik megkapták a díjat, 50-et, az 50 borászok maguk közül kétfordulós egyszerű szavazással kiválasztja a végén, amit a héten átadtunk, a múlt héten, és megkapta a díjat, illetve borászok barátját is választott ez a közösség magának, egy olyan civil embert, aki méltán civilként segíti a boros szakmát, és a jövő borászadíjat egy olyan feltörekvő egyetemista, aki borászan tanul, és ki valahol a világban képviselni akarja majd a magyar bort, és a tanulmányaival egy dolgozat formájában elnyerte a bizalmát az eddigi halhatatlanok, de szóval ezt a három kategóriát
1: nézzük oda. Közelebbről a borászok borásza elismerés kapcsán azért ebben az esetben egy szívszorító alkalom is lett, hiszen 2025-ben hunyt el Kis Gábor villányi bortermelő, ő kapta a díjat, és az édesapja vette át helyette. Ez minden értelemben szívszorító.
2: Nagyon megható volt a pillanat, amikor idősebb Kis Gábor átvette a díjat, és sejtettük, hiszen az elmúlt években is kicsi, mert hogy így hívtuk a borászok között a villányiakat képviselő tehetséges borászt, aki 45 évesen teljesen értelmetlenül, teljesen értetetlen módon elment, és ezt ma sem fogja föl a szakma. És 45 éves korában már elmondhatta magáról, hogy az elmúlt években mindig ott volt az öt legjobban. Tehát az 50-ből az öt shortlistes öt legjobban mindig bekerült Gábor, és most ő kapta meg természetesen a díjat a 20. alkalommal. Nehéz egy ilyen posztumusz díjat átvenni, átadni is nagyon nehéz volt, de nagyon méltó, ünnepélyes pillanat volt, tényleg felemelő pillanat volt az egész jubileum, önmagában is ettől egy nagyon méltóságteljes ünnepé vált. Úgyhogy nagyon örülök, hogy ő kapta a díjat, megérdemelte a díjat az elmúlt évtizedekben, nagyon sokat tett a magyar borért, és örülünk, hogy az édesapja meg a testvére is ott volt, akik a díjat átvették.
1: És lesz egy csillag a Budapest belvárosában, az Rínyi utcában. Ha arra járnak egyébként, érdemes is megnézni, ez már a 20. csillag a borászok borásza csillagok sétányán, mert van ilyen is.
2: Igen, és május 8-án adjuk át a következő csillagot, akkor avatjuk fel együtt azokkal, akik eljöttnek nem csak Kis Gábor miatt, hanem a másik 19 csillag miatt is. Akkor mindig szokott egy ilyen kis spontán ünneplés jönni, ahol a felavatandó csillag borászának borával köszöntjük azokat, akik oda jönnek, és együtt május 8-án 11 órakor felavatjuk ezt az új csillagot. Gyönyörű az Rínyi utcának ez a része, ez a sétány egyébként pont a Bazilikára néz, tehát méltó helyre kerül be a 20. csillag a borászok borászán.
1: Ott lesz-e Gajdócsi András borászhallgató, ő lett a jövő borásza.
2: Igen, hát említsük meg mindenképpen a fiatalt is, aki egyébként az őshonos fajtákról írt, hogy András eljön-e, azt nem tudom, borász családból származik, nagyon szép dolgozatot írt, és megmondom őszintén, hogy büszke lehet rá a család, mert azért ez a közösség, ha valakit megválaszt az eddigiek után, az ugye nem csak azt az 1 millió forintot kapja, amit utazásra, illetve erre fordíthat, hanem a szakma figyelmét is, hiszen ilyenkor azért az 50 legjobb borász ajánlja, illetve a halhatatlanok, az eddigi díjazottak is tudnak róla. Hát kinek nem az a reménye, vagy vágya, hogy abban a szakmában, ahol dolgozni szeretne, ott a legjobbak rögtön egy ilyen díjjal jutalmazzák az ő dolgozatát. Illetve a borászok barátja is fontos, hogy ha szabad emlékeztessem a hallgatókat, hogy a borász a barátja díj, ez a civil díj, idén Szigeti Gábor Kossuth-díjas színház történészhez került, és azért ő, mert ő az elmúlt évtizedekben nagyon-nagyon sokat, ő mindig ugyan szerényen azt mondja, de sokat tett a magyar borászokért, ő mindig azt mondja, hogy ő csak fogyasztó, és ezzel tett a legtöbbet, ez is így van, de mint közéleti kultúrában jártas ember mindenhol méltón képviseli a borászokat, mindenhol a könyveiben, hiszen sok könyve megjelent, megjelenik a bor, illetve azokon az eseményeken, és ő neki nagyon nagy munkássága van, nagyon nagy életútja, felvállaltan az egyik nagy szerelmese a magyar bornak.
1: Az utolsó ezzel kapcsolatos kötete az Egy korty magyar bor, hát ennyit azért mindenkinek ajánlunk.
2: Hát minimum, de én ha valaki az egy kortyot megkóstolja, akkor azt gondolom, hogy az, annak lesz folytatása. Egy jó magyar borból egy kortyot azt jelenti, hogy van folytatás. Úgyhogy büszkék vagyunk, és a magyar bor az ilyen szempontból a borászok borászával megy. Ide-haza külföldön, hiszen most jelenleg is kín van a magyar borosoknak 36 képviselője, például Angliában, Edinburgh-ból most mentek át Manchesterbe, tehát dolgoznak a borászok, nem csak díjakat vesznek át, hanem a világban is ide-haza is mennek a
1: program. Sűrű lesz az idei program, ugye az megszokott, hogy járjátok a világot, különféle bemutatókra mennek a magyar borászok, idén is így van?
2: Igen, hát nem én, de a magyar borászok nagyon sok helyre mennek. Most ugye már voltunk az elmúlt években, beszéltünk róla, de már csak az idejében is Párizs, Düsseldorf és Varsó után most éppen az Egyesült Királyságban lévő roadshow van terítéken, május végén mennek a kínai bemutatókra. Hongkongban lesz egy expo, ahol nagyon szép magyar kiállítási palettával megyünk, sok borásszal mennek a borászok, illetve a vulkanik világbajnoksága, a vulkanikus borok világbajnoksága New Yorkban júniusban lesz, és már maga az első versenyek megtörténte alapján túl mondani, hogy nagyon sok magyar bor jól szerepelt ezen a díjon, tehát valószínű, hogy a vulkanikus amerikai New Yorki bemutatón is nagyon sok olyan sikert fognak elérni majd a magyar borászok, de hát menjünk előre, mert a június, és hát az éves program az gyakorlatilag évvégéig belföldön, külföldön felállt, nagyon készül a magyar bor a Wine Summitra, amit szeptemberben terveznek megtartani, tervezünk megtartani, és hát nyilván értelemszerűen a szokásos programok, tehát sűrű program volt az elmúlt években is, és a 2026-os év is nagyon sűrű programokat ígér.
1: Sok sikert kívánunk a magyar borászoknak és a magyar bornak. Pali, neked köszönöm szépen a beszámolat a Borászok Borásza díjról, és gratulálunk a győzteseknek, és tiszteletünket, és emlékezetünket ajánljuk Kis Gábornak, a Villányi bortermelőnek, aki a Borászok Borásza posztumusz díját kapta ebben az esztendőben. Ez volt tehát mára a Veszik vagy Isszák, a Spirit FM borműsora. Köszönöm a figyelmüket, Rókus Alif Pál beszámolójával zárjuk ezt a mai adást, és jövünk egy hét múlva is, addig is egészségükre.
0: A Magyar Bormarketing Ügynökség támogatásával készült műsorunkat hallhatták. Korábbi műsorunk ismétlését hallották. Támogatott tartalmat hallottak.

Spirit FM 92.9. Az alternatív zenék specialistája. Ennyire változatosan máshol biztos nem hallja. Csak itt, nálunk, a 92.9-en. A hét mindennapján.

0: Műsorajánló. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van. Körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk. Szeretjük. Nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Kultúra. Az egyetlen naponta jelentkező kulturális magazin. Mit néz? Mit olvas? Mit hallgas? Ajánlatok a kultúra világából minden hétköznap kétszer, 9 és 17 órakor. Kultúra. Róna Jegondal a Spirit FM-en. A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira. Szakmai mélység, közérthető válaszok. Álláspont. Két hetente, szerdánként, délután 3:30-kor. A Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről, itt a Spirit FM-en.
1: Jó napot kívánok! Budapesten a hosszú hétvégére lezárták a pesti alsó rakpartot a Margit híd és az Erzsébet híd között, mert átadták azt a gyalogos és a kerékpáros forgalomnak. Szakaszosan lezárják a félútpályát ma napközben a Ferihegyi repülőtérre vezető úton a Felső Csatári út és a Határút között, mert kertészek dolgoznak. Szintén napközben a 18. kerületben a Nagykörösi úton szakaszos sávlezárásra kell készülni az autópiacnál a kifelé vezető oldalon burkolatjavítás miatt. A Terész körúton a Margit híd irányában a Nyugati térnél lezárták a visszakanyarodó sávot ma 13 óráig csatornatisztítás miatt. Ma 13 órától 14 óra 30-ig lezárják a 4. kerületben a Baross utcát a Fóti út és a Károlyi István utca között labdarúgó mérkőzés miatt, valamint szakaszos és időszakos lezárásra kell készülni még a Temesvári utca, Árpád út, Attila utca, Károlyi István utca, Baross utca, Irányi Dániel utca, labdarúgó utca útvonalon is. Kovács Botond, BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Best of adás következik. Következő műsorunk szakmai partnere a Kavosz Széchenyi Kártya Program ZRT. Több-kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
2: A vonalban Simon Gergely, a Greenpeace vegyi anyag szakértője. Két olyan témában is, amiről mindkettőről mi már beszélgettünk ebben az adásban. Az egyikről folyamatosan szó esik, mert hogy ez a Gödi Samsungnak tulajdonított szennyezés léte vagy nem léte. A másik pedig egy januárban éppen a Greenpeace által nyilvánosságra hozott szombathelyi azbeszt szennyezés kérdése. Jó napot kívánok! Melyikkel kezdjük? Kezdjük a jó hírrel, szerintem, hogy a mostani legfrissebb Gödi méréseknek egész jók az eredményei, vagy talán teljesen jók?
3: Hát mindenképp jók abban a tekintetben, hogy Gödön, Komáromban, illetve Sóskút környékében, ahol vizsgáltunk kutakat, lakosok kutyait, ott nem találtunk se NMP, se akkumulátorgyártásra jellemző fémeket a kutakban. Ugye Gödön még 4-5 évvel ezelőtt sajnos ki lehetett mutatni a kutakban ezt a szennyezést, és viszont a mostani mérés szerencsére nem mutatott ilyen szennyezést, és ezt a mérést egyébként korábban elvégezte, még márciusban bemutatta a Gödi önkormányzat, ők se találtak ilyen szennyezést, illetve miért szintén a helyi egyesület, a kutyapárt támogatásával, és miért szintén a helyi egyesület

0: amiatt, hogy mégiscsak lehet ilyen szennyevés, és ezért az ő megnyugtatásukra végeztük el ezeket a vizsgálatokat.
1: Jó, hát akkor most ezt leszögezhetjük, hogy a jelen állapot ez, és hát nyilván folyamatosan vizsgálni kell, ha egyszer valahol egy olyan adat volt, ami joggal volt zavaró, sőt, veszélyt jelző, akkor ezt a veszélyt ezt ki kell zárni újra és újra.
0: Hát igen, illetve hát azért gondoljunk bele, 3 héttel korábban Debrecen térségében a akkumulátorgyár, a kiszolgáló szeparátorfólia gyárba találtunk a MIAKÖ Egyesülettel közös vizsgálatunk során szennyevést, tehát látszik, hogy ott azért még igencsak jelen lehetnek szennyevések, hát illetve a közelmúltból kiderült, hogy milyen jelentős üzemi balesetek tusoltak el éveken keresztül Gödön, illetve feltételezhetően Komáromba is, ami hát sajnos egy nagyon durva szennyevése volt a lakóknak, illetve hát tudjuk, hogy ugye volt olyan év, amikor ebből az NMP-ből például évi akár 80 tonnát is bocsájtottak a lakosokra, tehát nagyon fontos, hogy az akkumulátorgyárak környékén tényleg folyamatos ellenőrzés, vizsgálat legyen, hiszen azért jó pár szabálytalanságuk sajnos ismerté vált az elmúlt évek során. Greenpeace-szel is egyébként jó pár alkalommal mértünk sajnos különböző szennyevéseket az akkumulátorgyárak és a kapcsolódó üzemek környékén, és hát sajnos a legtöbbre még mindig nem kaptunk tisztázó választ, hogy kijutottak ki ezek a szennyevések akkor az üzemekből.
1: Viszont ez az NMP, amit említett, az maga magzatkárosító hatású oldószer, tehát már csak azért is vigyázni és figyelni kell erre, és folyamatosan kontrollálni, hogy az még egyszer ne fordulhasson elő, ez már egyszer is meglehetősen drámai. Na, itt a másik, a szombathelyi eset, amit szintén a Greenpeace hozott ki, és januárban mi erről már beszélgettünk is, akkor a Vas vármegyei kormányhivatal mérései és az önök mérései is súlyos azbesztszennyezést mutattak ki. Mennyire lehet lehatárolni a területet, mennyire általános ez most Szombathelyen, vagy mennyire lehet utcára bontani, hogy hol veszélyes a helyzet, és hol kevésbé?
0: Hát igazából egyáltalán nem lehet lehatárolni. Januárban küldtük el a Vas megyei kormányhivatalnak azt, hogy akkor még csak Bozsokon találtunk a határ mellett szennyezést, de az új információink szerint jelentős juthatott Szombathelyre is, illetve hát sajnos máshova Vas megyébe, vagy akár máshova is a határ mentén. Most áprilisban mutatta be a Vas megyei kormányhivatal azt a teljesen lesújtó eredményt, hogy sajnos Szombathelyen igazából egy egész város negyedet érint ez a probléma, hiszen ezen az úgynevezett plató területen gyakorlatilag az utcák borítása ebből a azbeszt tartalmú kőzetből volt, és bár ugye ezeket a bányákat évelején bezárták, előtte gyakorlatilag hát akár évtizedeken keresztül szállították a nagyon magas azbeszt tartalmú kőzuzalékot különböző célokra, útépítéshez, de akár játszóterek, parkok területén kiszorták. Ugye volt Ausztriában egy gyorsétteremlánc, aminek a játszóterén megtalálták, onnan el is távolították. De hát olyan elképesztő ügyek is kiderültek, hogy az egyik bányából a bezárás előtt, az egyik bányában tartottak egy ilyen katasztrófavédelmi gyakorlatot, ahol védőfelszerelés nélkül beástak gyerekeket ebbe az azbeszt tartalmú közvetes bányába, és úgy mentették őket, úgyhogy mindenféle, hogy mondjam, alapvető védelem nélkül engedték oda őket, ami teljesen elképesztő. És azt, hogy ezekből a bányákból hogy juthatott ki, tényleg éveken át az anyag úgy, hogy arról papírt adott az osztrák hatóság, hogy nem tartalmazott azbesztet, az teljesen elképesztő. Pedig most már a legújabb dokumentumokból kiderül, hogy igazából a 2011-ben már tudhatták, hogy abban azbeszt van.
1: Elképesztő. És hát a helyzet is az, mert hogy egészen drámai közlemények jönnek, egyfelől ugye maga a szombathelyi városvezetés is különböző intézkedéseket tett, de a Greenpeace ajánlása is egészen drámai helyzetet mutat a tekintetben is, hogy hogyan kellene védekezni, mert így nem lehet élni, azt mondanám erre. Tehát önök például azt mondják, hogy akár odáig el kellene jutni, hogy az utcán az FFP3-as maszkot viseljék, otthon HEPA szűrős porszívó, nedves takarítás, száraz seprés helyett cipőt, külső ruházatot bejáratnál levenni, és így tovább, és így tovább. Tehát olyan ez, mint egy járványhelyzet. És a kérdésem az, mert hogy egy járvány

0: előbb-utóbb elmúlik. Hogy ez hogy fog elmúlni? Ez hogy fog véget érni? És ki fog gondoskodni azokról az emberekről, akik most ebben a helyzetben vannak?
1: Hát a kármentesítés, amikor fölmérték a területnek a szennyevését, akkor is a cég, aki felmérte a területet, már azt javasolt egyébként, hogy maszkba menjenek az emberek az utcára, folyamatosan locsolják az utcát, hogy ne legyen kiporzás. Ők is javasolták, hogy a ruhát ne vigyék be. Tehát ez egy alapvető sajnos minimum védekezés, hiszen ugye a szombathelyi mérések azt mutatták, hogy akár a levegőben lévő azbest mennyiség elérte a magyar munkaegészségügyi szint 30-szorosát, ami egyébként az osztrák lakossági védelmi szintnek a 300-szorosa, tehát itt nagyon is azt lehet mondani, hogy indokolt az óvatosság, meg a elővigyázottság. Én azt gondolom, hogy ugye az a lényeg, hogy ne lekerüljön azbesszel a levegőbe, hiszen hogyha valaki belégzi az azbesztet, akkor juthat bele a szervezetébe, akkor okoz ez hosszú távú jelentős egészségkárosodást. Hát én azt gondolom, hogy el kell távolítani ezt az azbesztet. Rövid távon lehet, hogy a locsolás vagy valamilyen mértékű letakarás segít, ugye akkor nagyon sokszor hermetikusan leszokták ezeket a területeket zárni. Hát nyilván ez egy lakkövezet, úgyhogy nem lehet hermetikusan lezárni, de azt, hogy minél hamarabb akár vagy eltávolítsák, vagy valamilyen módon, amíg el nem tudják távolítani, letakarják, az mindenképp nagyon fontos és indokolt lenne. Illetve amíg nem sikerül letakarni, addig nyilvánvalóan tényleg nem szabad szeles időbe szellőztetni, tényleg ha lehet, maszkba járják ezt a területet az emberek, ugye súlyos, szigorú forgalomkorlátozást vezetnek be a területtel, tehát nagyon indokolt, illetve ezt föl kell mérni, lehetőleg egy térképre kell tenni, hogy hol van még ilyen szennyezés a területen, hiszen egymás után kapjuk a bejelentéseket különböző településekről, akár a lakosokról, akár pedig amikor Greenpeace-es kollégák kijárják a helyszínt. Láttunk egy soproni ilyen karaván magánparkolóba egy nagyon gyanús klozetet. Arról most azt állítják, hogy az egy magyar cégtől jött, de azt gondoljuk, hogy az is nagyon úgy nézett ki. Tehát nagyon sok ellenőrző vizsgálatra van szükség, hogy megtudják, hogy hol lehet még ilyen anyag. Hát Szombathelyen lehet, hogy sajnos jó pár helyszínen van még hittem az anyag.
0: Hát igen, és valószínűleg nem csak Szombathely érintett ebben, mert hát azt azért illúzió lenne gondolni, hogy ebből a bányából egy utcába szállítottak, és hát itt sem egy utcáról beszélünk, hanem mióta, hány utca ez? Tehát lehet-e tudni, hogy mikor kezdődött az aszbesztszennyezés, mióta van ott ez a kőzet?
1: Hát ez egy 10-12 utca, ami nem olyan rég lett egyébként leborítva, de folyamatosan egyébként a porszennyezésről állítólag panaszkodtak a helyek, ami sajnos lehet látni, hogy most már egy igencsak veszélyes por volt, de hát számos magánparkolóban is egyébként ez a kőzuzalék van kiszorva. Ez ugye a szokásos múlvához képest egy ilyen kicsit szürkésebb, kicsit ilyen ragadósabb anyag, aminek úgymond ilyen szempontból jók a tulajdonságai, de olyan szempontból, hogy viszont, hogyha levegőbe kerülő, ezt tálakat tartalmaz, olyan szempontból annál károsabb és problémásabb. Egyébként ugye, amikor mi mértük a bozsoki parkolóba, akkor ugye az a előírás, hogy 0,1% fölött számít veszélyes hulladéknak, ha annál nagyobb az azbest tartalom, hát itt 50% feletti azbest tartalmat mértük ezekben.
0: Hát utaljunk vissza arra, hogy kezdődött a beszélgetésünk a magyar munkaegészségügyi határérték 30-szorosát, az osztrák lakossági határértéknek pedig a 300-szorosát mérték Szombathelyen a Platón, ahol nyilván innentől kezdve eladhatatlanok és értéktelenek az ingatlanok, és hát mindenki menekülne, amerre lát. Valakinek nyilván gondoskodnia kell ezeknek az embereknek a káráról is, az életéről is, és az orvosi vizsgálatáról is. Arról van-e híre, hogy valaki ezt az orvosi vizsgálatot most elrendelte és intézi-e?
1: Nem, és mi mindenképp fölhívjuk a figyelmet arra, hogy ezt el kell végezni. Egyébként azt látjuk, hogy azért mind a hatóságok, mind pedig a városvezetés abszolút együttműködés keres, és a megoldást keresti. Amire nagyon szükség lenne az, hogy az előző kormányzat akár egy egészségügyi vészhelyzetet elrendeljen, illetve hogy az új kormányzat nagyon szigorúan álljon bele ebbe az ügybe, és próbáljon minden hamar a megoldást keresni, és azt gondolom, hogy egyértelműen felmerül itt az osztrák hatóságoknak a felelősség, az osztrák bányáknak nyilvánvaló, azoknak igazából ezt vissza kell ezt állítani, de félő, hogy ezek csődbe fognak menni, és akkor adnak az osztrák államnak és hatóságnak kéne azért jót állni, akik azt mondták, hogy ez a közeg biztonságos és nyugodtan exportálható, felhasználható.
0: Drámai helyzet. Köszönöm a beszámoló Simon Gergelynek, a Greenpeace vegyi anyag szakértőjének. Követjük az eseményeket, figyelünk, hogy mi történik Szombathelyen, és mi történik ezzel az üggyel úgy általában. Az együttérzésünk pedig az ott élőké. Tudom, ezzel sokra nem mennek, de azt hiszem, hogy legalább fontos tudniuk, hogy figyelnek rájuk, hogy mi lesz a sorsuk. Köszönöm szépen a figyelmüket. Köszönöm, Gergely, az együttműködést.

0: Több-kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
1: Van itt egy hír, az a címe, hogy szinte teljesen kürítette az államkasszát az Orbán kormány márciusig az NGM jelentése szerint. Hogy ez mit jelent a gyakorlatban, azt kérdezem Bütl Ferenc közgazdásztól, egyetemi tanártól, aki itt várakozik a vonalban, és hát az összeget is kérdezem, mekkora a baj? Jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok! Nagyon plasztikus ez a kép, de azért azt hadd egyezzem meg, hogy a központi költségvetés azért nem úgy működik, mint a mi pénztárcánk, vagy egy kassa, tehát hogy ilyen értelemben kicsit hamis is, vagy egy kicsit félrevezető is, hiszen ugyanúgy az sugallja, mint hogyha amit onnan elveszünk pénzt, hogy akkor az eltűnik. Nyilván ez valamire el lett költve egyrészt, másrészt pedig hát inkább maga a költési sebesség az, és a nagyságrend az, ami szokatlan, és nem az, hogy ürül. Tehát ugye ott vannak időszakonként beérkező bevételek, és aztán nyilván vannak szemben álló folyókiadások. Való igaz, hogy az első három hónap, tehát az első negyed év mérlege az szokatlanul magas, szokatlanul sokat költött a kormány, összesen 3420 milliárd forintos hiányt sikerült összehozni ez alatt a három hónap alatt, ami azt jelenti, hogy a befolyt összegekhez képest ugye ennyivel nagyobb az elköltött összegek nagysága. Pusztán márciusban 1300 milliárd forintos hiány keletkezett, ami hát szintén szokatlanul magas. Bár az a jelenség egyébként, hogy a naptári év első felében összejön a hiány nagy része, az egyébként önmagában nem szokatlan. Vannak olyan költségvetési bevételek, amik túlnyomó részt az év második felében ősszel, december környékén realizálódnak. Tehát nem az a szokatlan, hogy az év elején többet költött a kormány, mint amennyi bevétel érkezett, hanem mondom ennek a gyorsasága és a nagyságrendje.
1: Ez ugye azért is izgalmas lesz, mert hogy úgy látszik, mintha a bevételei az államnak nem lennének kevesebbek a tervezetnél, vagy nem lényegileg. Tehát az adóbevételek például szépen folydogálnak, miközben megy kifelé a pénz. És hát olyan tételek bukkannak most hirtelenjében elő, amik ilyen véletlenszerűen, tehát mit tudom én, Molnár Áron színész bukkan rá arra, hogy pár száz milliárdot szétosztottak különféle úgymond kulturális célokra, amelyek hát azért a kultúrát olyan mélyen nem támogatták. Szóval, hogy itt lesznek olyan tételek valószínűleg, amiknél joggal merül fel a kérdés, hogy ez miért ment ki az államtól?
2: Nagyon egyetértek. Ugye az elmúlt években, különösen amióta vészhelyzet van és rendeleti kormányzás, azóta meglehetősen átláthatatlan az a rendszer, hogy a kormány a költségvetésből éppen hová visz ki pénzeket, éppen hová kerülnek, és milyen megfontolások alapján átcsoportosításra tételek, és kerülnek kifizetésre milliárdok, vagy akár tíz és néha még száz milliárdok is. És csak egy érdekességet hadd mondjak, ami az elmaradó bevételeket illeti, azzal egyetértek, hogy nagyságrendileg nem kevesebb az időarányos bevétel, nem alakul rosszabbul, mint a korábbi években, de például egy talán mai reggel jött velem szembe a hír, hogy a Szerencsejáték ZRT egy cégén keresztül 11 milliárd forintot fizetett ki, hát ez év elején különböző támogatásokra, ami nagyságrendekkel nagyobb, mint a korábbi években kifizetett összeg. És például a Szerencsejáték ZRT az egy állami vállalat, ami, hogyha nem fizetett volna ki ilyen nagyságrendben az év elején támogatásokat, akkor ez az év során ugye osztalékbevételként a központi költségvetésben megérkezne.
1: Na jó, de hát akkor meg nem kap Fási Ádám és családja 100 milliót, Pataki Attila 150 milliót.
2: Azt akarom csak
1: ezt az áldozatot a társadalomnak mégis illendő meghoznia.
2: Abszolút, csak azt akarom érzékeltetni, hogy nem csak a kiadási oldalon látjuk azt, hogy adott esetben megmagyarázhatatlan tételek, és hát a megmagyarázhatatlan szót most gazdasági értelemben használom, tehát nyilván politikailag meg tudjuk magyarázni, hogy ezek miért kerültek kifizetésre, de hogy azért majd a bevételi oldalon is fogunk találkozni olyan elmaradó bevételekkel, például az állami vállalatok osztalékbefizetései kapcsán, amik még nem most látszódnak, mert nem most fizetik be a 2026-os évre vonatkozó osztalékot a központi költségvetésbe, hanem majd később, most egyébként az új kormány kérhet tőlük például osztalék előleget, hogy kicsit elérdemények annak, hogy de hát akkor mit lehet tenni, és hogy lehet ezt a hiányt.
1: Más pedig ez lett volna a következő, igen.
2: Ugye gondoltam, hogy ebbe az irányba fogunk elkanyarodni. Én két pozitív dolgot, hármat, bocsánat, tudok mondani. Az egyik, hogy azért itt a hiány cél, és ez elhangzott konkrétan már, amikor az új miniszterek, illetékes miniszterek, ugye itt a pénzügyi miniszter és a gazdaságfejlesztés és energiaügyi miniszter ment Nagymártonhoz megbeszélni az átadás átvétel dolgait, és már ugye akkor elhangzott, hogy a még egyébként hivatalban lévő gazdasági miniszter Nagymártól szerint nem tartható az 5%-os hiánycél. Ezt azért nagyjából mindenki sejtette, nem a 2026 márciusában vagy áprilisában jött el ez a gondolat, amikor 2025 végén azt mondta a gazdasági tárca, hogy 2026-os hiány az 5% lesz, akkor azért azt lehetett tudni, hogy az nem 5% lesz, hanem annál magasabb, minimum 6%, de lehet, hogy 7. És ezt egyébként tudták a hitelminősítők is, meg a befektetők is, meg ezt mindenki tudta, és most senki nem lepődött meg, amikor ez konkrétan elhangzott, hogy akkor ez 5%-nál valószínűleg nagyobb lesz. És a kormány nyugodtan módosíthatja majd a hiánycélt felfelé, mert hogy nem az számít, hogy milyen örökségből indul, hanem az számít annak a megítélése, hogy milyen úton kezd el járni. És hogy ilyen értelemben nem fenyeget az a veszély, hogy az örökség miatt, a kihulló csontvázak miatt, a rendetlenségben talált és az összevisszaságban talált és túlköltekezett költségvetés miatt mondjuk a külföldi befektetők, akár konkrét közvetlen tőkebefektetésekben gondolkodók, akár pénzügyi befektetők, akár a hitelminősítők, akár ki, akár Brüsszel az uniós forrásokat illetően büntetné az új kormányt, ha azt látja, hogy igen, ez egy nehéz örökség, de egyébként az induló lépések és az út az abba az irányba mutat, hogy ez változzon. Ez az egyik jó hírem. A másik az az, hogy a forint elég sokat erősödött ugye az elmúlt hetekben, hogyha valaki visszanézi a grafikonokat, akkor látja, hogy március elején még 390 forint, most meg 365 körül van egy euró, és ez az erősödés, ez egy levegővétel, ez egy könnyebbség a központi költségvetés számára, mert hogy a sok ilyen-olyan politikai célú kifizetés mellett azért a kamatteher is megugrott az év első három hónapjában, viszont a forint erősödése tekintettel arra, hogy az államadósság most már azért jelentős része, már majd 30% körül ér és deviza alapú, azért ez egy kamatteher csökkenést is jelent, tehát egy pici mozgástere itt adódik az új kormánynak. A harmadik pedig az Európai Uniós források, amelyeknek a beáramlása azért részben egyébként árfolyam fronton is, részben meg egyéb tekintetben, például a gazdasági növekedést elősegítő tekintetben, ami a bevételi oldalon forgalomhoz kötött adókon keresztül van egy bevételnövelő visszacsatolása, hogy azért segítheti az új kormányt abban, hogy ne álljon teljesen fejre a 2026-os költségvetés.
1: Azért is fontos, amiket az előbb itt sorolt említett három pontban, mert hogy itt nagyon sok pesszimista hang jelent meg az elmúlt időszakban arról, hogy na de milyen körülményeket örököl majd a magyar kormány, és hogy mennyire reménytelen lesz a költségvetési helyzete, tehát hogy például azok az ígéretek, amelyek elhangzottak, hogy ezt, azt, amazt be kell vezetni, azok hát újabb lukat üthetnek ezen az egyébként is meglehetősen lukas költségvetésen, de ha most önt hallgatom, akkor ebből nekem meg az derül ki, hogy igen, van nehézség, de ügyes lavírozással azért ezt ki lehet mozogni.
2: Én ezt is szerettem volna erősíteni, ezt az álláspontot, vagy ezt közvetíteni. Egy dolog van, ami viszont teljesen független attól, hogy most a Tisza párt alakít egy kétharmados kormányt, vagy alakulhatott volna másképpen is, és akkor egy új Fidesz kormányt látnánk májustól Magyarország élén. Ez pedig a nemzetközi helyzet, tehát hogy az viszont van, hogy kisnyitott gazdaság, ezt nagyon sűrűn el szoktam mondani, ként Magyarország nem tudja magát függetleníteni a világgazdasági folyamatoktól, a világgazdasági helyzettől. Jelentem az olajár már 110 dollár felett van éppen, és hogyha néhány héten belül nem enyhül a közel-keleti feszültség, ha az iráni háború, hát legalábbis egy tartósabb tűzszünetbe nem folyik át, vagy nem látszanak egy valamiféle béke előjelei vagy körvonalai, akkor azok a lélegzetvételek, vagy azok a könnyebbségek, akár az Európai Uniós forrás, akár a kamatkiadások csökkenése, akár a befektetői bizalom, és még mondhatnék néhány apróságot, de hogy ezek akkor nem arra lesznek elegendőek, hogy jobb legyen a helyzet egy picit, és akár bele lehessen indítani olyan programokat, amiket a választási programban a Tisza megígért, hanem arra lesznek elegendőek, hogy ne romoljon a helyzet, tehát ilyen értelemben kiszolgáltatottak vagyunk a nemzetközi gazdasági folyamatoknak, ez így volt 10 évvel ezelőtt is, meg 20 évvel ezelőtt is, meg most is így van.
1: Ez valójában független attól, hogy milyen színű a kormány, ez Magyarország geopolitikai és gazdaságpolitikai helyzetéből fakad. Bütl Ferenc közgazdász, köszönöm szépen, iránymutató volt, öröm volt hallgatni, köszönöm.
2: Köszönöm szépen, viszontlátás.
0: Best of adást hallottak. Műsorajánló. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van. Körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk. Szeretjük. Nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Civil a pályán. 4 vendég, 6 téma, a hét legfontosabb eseményeiről Somos Andrással, kedd reggel 5-kor a Spirit FM-en. Többet szeretnél tudni az állatokról? Elhivatott vagy a felelős állattartásért? Érdekel, mit lehet tenni az állatkínzás ellen? Akkor téged vár Adj esélyt című műsorunk. Közös ügyünk az állatvédelem. És mi is fontosnak tartjuk, hogy hangot adjunk azoknak, akik nem tudnak felszólalni magukért. Tarts velünk minden hétfőn 14 órától a Spirit FM-en. A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira. Szakmai mélység, közérthető válaszok. Álláspont. Két hetente, szerdánként, délután 3:30-kor. A Spirit FM-en. Kultúra. Az egyetlen naponta jelentkező kulturális magazin. Mit néz? Mit olvas? Mit hallgas? Ajánlatok a kultúra világából minden hétköznap kétszer, 9 és 17 órakor. Kultúra. Róna Jegondal a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM.
3: Hol van a kéz, ami kezedet fogja? Hol van a szív, ami szívedet tudja?

0: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Best of adás következik. Több-kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
2: Azt ígéri a Tisza program, és hát eddig úgy tűnik, hogy ez a programhoz viszonylag keményen ragaszkodnak is az első hírek szerint, hogy a kata adózás elérhető lesz ismét eléggé széles körben. Hogy mennyire széles körben, azt persze nem írták le, tehát igazából pontosan ezt nem tudjuk, de a kisvállalkozók úgy gondolom, hogy nagy reményeket fűznek ehhez a bejelentéshez. Csongár Gábor van itt a vonalban, közgazdász, adószakértő. Jó napot kívánok!
3: Jó napot kívánok, Egon, üdvözlöm a kedves hallgatókat.
2: 2022 őszéig mindenki szépen elhelyezkedett a maga katás életében, és aztán hirtelen megváltozott a legtöbbek számára sok minden, vagy szinte minden. Ha valaki nem volt soha katás, vagy már nem egészen emlékszik rá, hogy ez hogy volt, megteszi, hogy felidézi, hogy mitől volt ez olyan jó ez a kata?
3: Nagyon szívesen, bár fájó szívvel idézem fel, mert annak idején én is, mint nagyon sokan, több százezren érintettek voltunk. Ez egy csodálatos adó nem volt, aminek az volt a lényege, hogy egy teljesen kiszámítható havi adómérték fejében gyakorlatilag bárki számlázhatott vállalkozásoknak, magánszemélyeknek, és mindösszesen havi 50 ezer forintot, illetve amennyiben választotta a magasabb összeget, havi 75 ezer forint kata adót kellett megfizetni. Ugye nyilván egy magasabb adóösszegért cserébe, ugye egy magasabb egészségbiztosítási ellátási alapja volt, illetve a nyugdíjba is egy magasabb összeg számított bele. És hát gyakorlatilag egy bevételi nyilvántartásnak a letudásával tulajdonképpen szinte összhangban akkor még az alanyi adómentes értékhatárokkal szépen nyugodtan mindenféle különösebb adminisztráció nélkül végezhette mindenki a kis dolgát, és hát tulajdonképpen ez lett egy tolvonással 2022. augusztus 31-én kinyírva.
2: Ez a kata, ez csak a kisvállalkozóknak, tehát a magánvállalkozóknak, vagy a mikrovállalkozóknak? Alkozásoknak is adott volt.
3: Ez elsősorban, tehát régen volt lehetőség még ugye társas vállalkozásoknak, és aztán ugye egyéni vállalkozásoknak lett, és akkoriban gyakorlatilag igazából az egyéni vállalkozások úgymond tevékenység megkötés nélkül, ugye itt a 68-20-as teáor volt az egyetlen tevékenység, ami kizáró ok volt, tudták végezni a tevékenységeiket, és hát ugye a bili attól borult ki, hogy ugye nagyon sokan ugye úgy számláztak cégeknek, hogy tulajdonképpen a cégeknek ez sokkal jobban megérte, hogy valaki katásként beszámlázik nekik, mint hogyha ugye munkavállalóként megfizetnék utánuk a járulékokat, de hát könyörgöm, tehát a kormányzat, az akkori kormányzat hozta létre ezt az adótörvényt, tehát jobban meg kellett volna gondolni, mert az egy nagyon szomorú dolog volt, hogy a megszüntetéshez azt kommunikáltak, hogy tulajdonképpen burkoltan, ugyan nem volt kimondva, hogy a katások tulajdonképpen adócsalók, ami azért szomorú, mert egyrészt ennek a segítkezés az akkori kamara vezetése aktívan részt vett, másrészt pedig a kapcsolódó NAV-vizsgálatok is jó sok volt, egyáltalán nem tudták bebizonyítani azt, hogy itt rendszer szintű adó elkerülésről lenne. Szóval mindenki csak egyszerűen élt azzal, ami feketén-fehéren le volt írva a paragrafusokban.
2: Ugye ez a kata, ez valójában egyfajta tételes adó, így aztán a költségeket nem tudjuk benne elszámolni. De mert olyan alacsony volt a fizetendő része, így aztán a vállalkozók simán benyelték a költséget, mondván, hogy még így is megéri. Aztán meg átkerültek egy másik adózásba, és ott volt az, hogy róka fogta csuka, sokkal több adót fizettek, és a költségeik ugyanúgy álltak.
3: Hát így van, igen. Tehát ugye a költségszámlákat itt most már ugye az általány adózásban, ami nyilván elképesztő teret nyert a kata megszüntetésével, vagy úgy mondom átalakításával. Ugye ott azért egyrészt előírja a törvény, hogy kell gyűjteni a költségszámlákat, másrészt azért van szükség gyűjteni a költségszámlákat, mert ugye az áfa, valaki áfás lesz, ugye túlépi mondjuk az alanyi adómentesség kereteit, egy áfa bevonásnál nyilván csak a számla birtokában élhet az adó levonási jogával, illetve, hogyha valaki nem az egy egyszerűsített iparűzési adót választja, akkor ugye nála mondjuk az anyag, hogy az eladott áruk beszerzési értékénél szintén fontos, hogy számlával tudja igazolni ezeket a költségeket. Igen, adminisztráció az tulajdonképpen nem változott, tehát bevételi nyilvántartást kell vezetni. Ugye a tragédia az, és hát én is ugye annak idején nagyon sok adótanácsadást adtam itt a katának a megszüntetése során, a régi katatörvény megszüntetése során, és hát bizony megvett férfi embereknek is könnyen könnybe lábadt a szeme, mert hát egy katás vállalkozásból átmenni egy általáni adózásba, mondjuk egy évi 12 millió forintnál, azért az forintosíthatóan neki 2-3 millió forint többlet adóbefizetést jelentett az új általáni adózó adónemben, szóval ez egy nagyon fájdalmas és nagyon érzékeny váltás volt sokaknak.
2: Jó lesz-e az, hogyha most a következő kormány visszavezeti a katát? Ugye most megint berendezkedtek az emberek valamiféle rendre. Tehát az általány adózásra, vagy a rendes adózásra, amelyben nincsenek könnyítések, ilyen módon, de valamilyen módon működnek. És akkor most megint változik.
3: Igen, én azt gondolom, hogy ezt egyrészt elhúzták a mézes madzagot, tehát innentől kezdve nem is illene visszakozni, ugye tényleg rengetegen várják azt, hogy visszatérjen a kata. Én a legfontosabbnak azt érzem, hogy szerintem most rögtön az elején visszavezetéskor le kellene fektetni a játékszabályokat. Tehát nehogy az legyen, hogy x idő múlva megint egy olyan borzasztó negatív kommunikáció kísérletében, hogy kvázi mindenki adócsaló újra ellehetetlenítik ezt az adónemet, vagy úgy, ahogy van, megszüntetik. Tehát én olyan fajta megoldásokkal állnék elő, de ez persze az én privát véleményem, hogy egyrészt ugyanúgy lehessen egy havi 50 ezeret, vagy akár a 75 ezeret, mint régen volt, hogy egy magasabb adótételt fizetni, vagy akár még ezeket az adótételeket megemelni, ugye ez egy kiszámítható bevétel lenne a kormányzatnak is. Másrészt, hogy másik irányba pedig az lehetne, hogy lehessen újra nyilván vállalkozásoknak számlázni, hiszen ez lenne a katának a lényege, ezért állják vissza nagyon sokan, de mondjuk, és persze nem ötleteket akarok adni, de akkor mondjuk a kataadózó vagy a számlabefogadó a másik oldalon, ugye a vállalkozás is esetleg valamiféle százalékos adóterhet fizessen az ilyetén kiállított számlák után. Én azt gondolom, hogy így működőképes lehetne a dolog, és ahogy reggel is elmondtam, igazából az még fontos lenne, ami most elmaradt legutoljára, hogy ugye a jelenleg 20 milliós alanyi adómentes határhoz a kata bevételi jelenlegi 18 milliós határát, hiszen ugye azt felett egy 40% különadót kell fizetni. Ezt hozzák szinkronba, és innentől kezdve, ha marad az, hogy mindig két évente emelik az áfamentes, alanyi adómentes keretet, akkor ezzel összefüggésben léptessék a katának a bevételi keretét is, mert ez nagyon sok katás adózó fejében elképesztő keveredést okoz. Nem tudják megkülönböztetni, hogy mi az, ami bevétel, meg mi az, ami mondjuk az alanyi adómentesség tekintetében, ugye az áfánál a számláknak a teljesítési időpontját, időszakát kell figyelni. Én nekem nagyjából ezek lennének a javaslataim, és egy tiszta, egyértelmű kommunikáció.
2: Éppen öntől tudom, egyszer már beszéltünk erről, hogy mennyi és teljesen feleslegesen meglévő adófajta van, ahol elérik a vállalkozásokat az állam emberei.
3: Hát több, mint 50.
2: Na, és hát én azt kérdem, miközben persze mindegyik célzott, tehát valamiért mindegyik van, hogy ez mind használatban is van, vagy hogy mindegyik ellátja azt a funkcióját, amiért egyáltalán az adórendszerben kell tartani. Azért is kérdezem, mert hogy egy kicsit átláthatóbban kellene ezt az egészet kezelni talán.
3: Hát igen, átláthatóban kellene kezelni. Nyilván mindegyik adózásnak megvan a maga létjogosultsága. Természetesen mindig lehetne egyszerűsíteni, ugyanakkor sajnálnék például egy olyan jó adózáshoz, mint a kisvállalati adózás, ugye, ami egy választható alternatíva a társasági adózás helyett, ha mondjuk azt megpiszkálnák. De az egyszerűsítés sosem baj, még ha most a szakmánk ellen is beszélünk, hiszen végső soron abból élünk, hogy ugye a bonyolult adó jogszabályokat próbáljuk fogyaszthatóvá tenni. Jó lenne egy kis egységesítés. Én azért az új, hamarosan megalakuló kormányzatban azért azt a törekvést látom, hogy az adózásba egyelőre az alacsonyabb jövedelműeket és a vállalkozásokat próbálják megsegíteni. Remélhetőleg ez az adminisztrációban is látszódni fog. Minden esetén azt gondolom, hogy annyi mindent beígértek, hogy ezekből nehéz lenne visszakozni, de hát nyilván egy ilyen eredmény után azt gondolom, hogy nem is lenne jó szájíze annak, hogyha rögtön szigorításokkal kezdenének.
2: És hát reméljük, hogy a legtöbb ígéretnek megvan a szakmai alapja, tehát munka volt mögötte és kidolgozott terve vagy elképzelések ahhoz, hogy egy ilyen mondat elhangozzon. Úgyhogy kíváncsian várjuk, hogy lesz-e ebből kata a közeljövőben. Csongel Gábor,
3: nagyon bízom benne.
2: Köszönöm szépen.
3: Köszönöm szépen!

0: Több-kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
1: Érthető okoknál fogva tulajdonképpen, de azért mégiscsak rossz hír az, hogy később nyitnak a magyarországi fürdők az energiaárak mértéke miatt. Ugye az volt a hagyomány, hogy május 1-én ezek megnyitnak, de most lehetséges, hogy ha valaki elindul a jól megszokott fürdője irányába, akkor a zárvatáblát találja ott, és azt az üzenetet, hogy majd pünköskor kinyitunk. Balogh Zoltán, a Magyar Fürdőszövetség főtitkára a vonalban. Jó napot kívánok!
2: Szép napot kívánok, köszöntöm a rádió hallgatókat is.
1: Lehet-e azt pontosan tudni, hogy melyik fürdő mikor nyit, mikor zár? Van-e ennek egy fix menetrendje, vagy gyakorlatilag ötletszerűen, ahogy az ottani vezetés gondolja?
2: Hát természetesen lehet tudni, hogyha bárki bármelyik fürdőbe szeretne menni, akkor ettől függetlenül is azt javaslom, hogy mindig nézze meg az adott fürdő honlapját, és akkor ott a pontos információkat megtalálja. És azért egy picit pontosítanám ezt a hírt olyan szempontból, hogy azért ez nem az idei évben van így először, így az elmúlt években ez fokozatosan alakult ki, hogy csúszik a nyitás, míg mondjuk egy jó évtizeddel ezelőtt ez egy ilyen kőbevésett dátum volt a május 1-e, azért azóta fokozatosan változik, és ugye az elmúlt pár év energiaválsága pedig erre, hogy mondjam, dobott egy lapáttal, és ezért jól meggondolják a fürdőüzemeltetők, hogy mikor nyitják meg az adott fürdőnek a külteri részét. Persze van néhány tradicionális kisebb-nagyobb fürdő, aki mondjuk ragaszkodik a hagyományokhoz, de példaként említhetném Hajdúszoboszlót, amelyik az egyik legnagyobb fürdőkomplexum Magyarországon. Ők megnyitják a strandrészüket, de például a hozzá kapcsolódó aquaparkot, illetve prémium zónát majd csak júniusban fogják megnyitni, tehát itt is azért, ahogy mondjam, szakaszos nyitásról beszélünk. De én mindenkit biztatok, hogy tényleg nézzen körül, és menjen akár a május 1-i hosszú hétvégén is, mert szép napos időt ígérnek, még ha nincs is kánikulai időjárás, azért a termálvizes medencékben, vagy a kevertvizes, langyosvizes medencékben is ilyenkor nagyon jó lehet egy
1: hát is hétágra süt majd a nap. Egyébként is, mert hát csapadék itt a Kárpát-medencében gyakorlatilag már nincs. De ez egy másik történet.
2: Van, sajnos. Így van, erről lehetne sokat beszélni, mert fürdőüzemeltetőként ennek látjuk a kárát, egyébként nem kell kicsit.
1: De hát ez önöknek is nehézség, ha már itt tartunk, mert hát mindent folyamatosan locsolni kell, mert másképp kiég.
2: Hát ez az egyik, hogy locsolni kell, a másik pedig a saját hidegvizes kutaknak a vízhozama azért az drasztikusan csökkent, hiszen a termálvizes kutak azok viszonylag mélyek, több száz méteres vagy ezer métert is meghaladó mélységből, tehát ott teljesen más vízadó rétegből stabilan jön a víz, de a hidegvizes kutyaink azok mondjuk abból a vízadó rétegből, ahonnan az ivóvíz is jön, mondjuk egy Dunamenti parti szűrésű kútból, ott nagyon ki van téve. Én egy itteni Budapest környéki kisfürdőt irányítok. Tavalyi évben volt olyan problémánk, hogy több kutat kellett párhuzamosan ahhoz járatni alacsony frekvencián, hogy tudjuk a megfelelő vízhozamot biztosítani a vendégeknek, és itt zuhanyzásról, vécéről, egyebekről is beszélünk, nem csak medencékről, mert hogy egyébként, hogyha normál üzembe használtuk volna egy kutat, akkor úgy leszívta volna a szivattyó a vizet a kútból, hogy a szárazon járt volna. Tehát, és ezek a problémák most már az elmúlt években gyakorlatilag folyamatosan jelen vannak.
1: Ahhoz, hogy nyitni lehessen, ahhoz milyen eljárásokon kell végigjutni egy fürdőnek? Tehát nyilván egy ilyen megnyitás előtt valaki ellenőrzi, gondolom, a népegészség, ugye azt, hogy minden rendben van-e?
2: Persze, nagyon köszönöm a kérdését, én fontosnak is tartom azt kiemelni, hogy ugye jól szigorúan ellenőrzött körülmények között és jól előkészített módon tudnak csak megnyitni a szezonális medencék. Gyakorlatilag az azt jelenti, hogy ilyenkor általában víz alatt telehetjük át ezeket a medencéket azért, hogy ne fagyjanak le a csempék a medencetestről. Ilyenkor leengedjük a vizet, teljes takarításon esik át a medence, burkolati hiánypótlás, fugapótlás, gépészeti karbantartások szükség esetén felújítások. Ezt követően töltjük fel friss vízzel a medencét, hogy ezt megfelelően forgatni kell, át kell járatni, vízmintát kell belőle venni, és negatív vízminta birtokában, ahogyan is mondta az NNGK munkatársainak az ellenőrzését követően, az NNGK ugye az korábban az ANTS, így talán jobban ismerik a hallgatók.
1: Most ez a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ, ugye?
2: Így van. És gyakorlatilag az ő ellenőrzéseket követően lehet megnyitni ezeket a medencéket, tehát teljesen biztonságos körülmények között tudnak pihenni a vendégek ezekben a medencékben is, de fontosnak tartom azt is kiemelni, hogy az egész évben működő, folyamatosan működő medencék esetében is minden hónapban van egy ilyen kötelező vízvizsgálat, amivel tudjuk kontrollálni a megfelelő működést.
1: Mennyivel drágábban jutunk be a fürdőkbe, mennyivel emelnek?
2: Hát sajnos, hogy ezt nem tudom mondani, hogy semennyivel, mert folyamatosan a költségeink nőnek, amit már nem is tudunk teljes mértékben áthárítani a vendégekre, hiszen úgy érezzük, hogy már egy ilyen lélektani határ közelében vagyunk, de az idei évben is egy ilyen 10% körüli átlagos emelést látunk a fürdőnkben. Természetesen ez differenciált van, ahol ennél kicsit kisebb van, ahol egyébként ennél jóval magasabb is, és a differenciálás az egyes jegytípusokra is vonatkozik, tehát esetleg más mértékben emelkednek a helyi jegyek, mint a nem helyi kedvezményes jegyek, illetve volt olyan fürdő egyébként, amelyik az áremelést már meglépte január 1-jel, nem halasztotta ezt a szezonra, volt olyan, aki csak most a szezonban, és olyan megoldás is létezik, ahol kombinálta, egy kisebb emelést hajtott végre évelején, és egy újabb korrekciót fog végrehajtani most szezonra.
1: Végezetül van-e olyan fürdő, amelyik egyáltalán nem nyit ki, illetve van-e új fürdő Magyarországon?
2: Hát azt tudom mondani, hogy egy régi új fürdőnk van, hiszen a Siófoki Galériusz újra nyitott, hál' Istennek, április 1-jével. Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos fegyvertény, mert ott Balaton környékén azért, ha nincs jó idő, akkor nem nagyon tudnak mit csinálni a vendégek, és ehhez egy jó megoldási lehetőséget nyújtott a Galériusz, illetve kisebb-nagyobb fejlesztések voltak, illetve felújítások voltak, például Tiszaújvárosban, Nyíregyházán új szauna épült, tehát sok-sok ilyen beruházás van, de vadonatúj fürdő nyitásáról most nem tudok beszámolni.
1: De az is nagy dolog, hogy olyanról sem, amelyik bezár, pedig az elmúlt években olyan is előfordult. Balog Zoltán, a Magyar Fürdőszövetség főtitkára, köszönöm a tájékoztatást, jó időt kívánok és jó szezont önöknek.
2: Én is köszönöm szépen további jó munkát, és a hallgatóknak is pedig kellemes hétvégét. Viszont hallásra.
0: Műsorunk szakmai partnere a Kavosz Széchenyi Kártya Program ZRT. Best of adást hallottak. Műsorajánló. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Húzós a Spirit FM-en. Rónai Egon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en, hétfőnként 13 órakor. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Tavasz, napsütés. Itt az ideje a vásárlásnak a HalfPrice-ban. Fedezd fel a világmárkák lemvászon összetételű darabjait és a szezonközi leárazás különleges kincseit. A HalfPrice-ban a kedvenc világmárkáid és egyedi árak várnak rád. Találd meg a legújabb kincseidet már most. HalfPrice. Great Brands.
0: Reklámot hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről itt a Spirit FM-en.
4: Jó napot kívánok! Budapesten a hosszú hétvégére lezárták a pesti alsó rakpartot a Margit híd és az Erzsébet híd között, mert átadták azt a gyalogos és a kerékpáros forgalomnak. Szakaszosan lezárják a félútpályát ma napközben a Ferihegyi repülőtérre vezető úton a Felső Csatári út és a Határút között, mert kertészek dolgoznak. Szintén napközben a 18. kerületben a Nagykőrösi úton szakaszos sávlezárásra kell készülni az autópiacnál a kifelé vezető oldalon burkolatjavítás miatt. A Terész körúton a Margit híd irányában a Nyugati térnél lezárták a visszakanyarodó sávot ma 13 óráig csatornatisztítás miatt. Ma 13 órától 14 óra 30-ig lezárják a 4. kerületben a Baross utcát a Fóti út és a Károlyi István utca között labdarúgó mérkőzés miatt, valamint szakaszos és időszakos lezárásra kell készülni még a Temesvári utca, Árpád út, Attila utca, Károlyi István utca, Baross utca, Irányi Dániel utca, labdarúgó utca útvonalon is. Kovács Botond, PKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Felhívjuk hallgatóink figyelmét, hogy az ATV egy korábbi műsorát sugározzuk, ezért kérjük, ne telefonáljanak. Best of adás következik. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is.
5: Istvánnal kezdünk, jó napot kívánok!
6: Kedves főszerkesztő úr, köszönöm a lehetőséget, hisz nagyon örülök ennek a dolognak. A mai napon önnel...
7: Ma már beszéltünk, igen.
6: De nem probléma, nincs probléma. Én örömmel vettem, és helyeslem a EU zászló kitűzését, amit ön is elmondott, és nagyon sok dologban, amit mond, teljes mértékben osztom a véleményt, és osztom azt is, hogy az Európai Ügyészséghez kell tartoznunk. Ez egyértelmű. Kedves főszerkesztő, csak köszönetet tudok önöknek mondani. Én olyan információt, ha kapok, be fogok számolni, de olyan információt kaptam, hogy az ügyészség vizsgálta volna ezt a dolgot, de nem kaptam semmiféle határozatot, meg egyéb dolgot. Azt mondják, hogy hát nem jár. Én elmondtam a rendőrségen, hogy én szeretnék azért kapni róla egy határozatot, úgy, mint ahogy a kormányhivatal kiküldte, hogy a vizsgálatot el fogjuk indítani. De hát most már 4 éve vizsgáljuk az ügyet, és egyáltalán nem mondanak semmit. Én ebbe partner leszek önökkel, és teljes mértékben be fogok számolni mindenről.
7: Rendben, és mit szól ahhoz?
6: Nagyon szépen köszönöm.
7: Igen, szívesen.
6: Köszönöm a türelmét, és köszönöm az ATV-nek ezt a pontos, precíz, amit ön ad szolgáltatást, meg figyelem a többit is. Mindegyiket mondhatom, az Andrást is, a Jegesit, a másik Andrást is. Önöknek egy dicséret szója.
7: Köszönjük nagyon szépen, igyekszünk a továbbiakban is.
6: Köszönöm szépen, hogy visszahívtam.
7: Köszönöm, további szép napot, minden jót kívánok, viszont hallásra. Szóval István arról számolt be, hogy a település, ahol ő egyébként 33 évig volt polgármester, ott a település vagyonát, vagy az önkormányzat vagyonát magáncélra hasznosítják, akár folytatólagosan is, meg több esetben, és hiába tett feljelentést, bejelentést, még csak válaszra sem méltatták, de hát meg több esetben, és hiába tett feljelentést, bejelentést,

0: röhölő. Ferenc, igyekszem nem hadarni. Ferenc, a Szijjártó Péternek keresett a Patantus. A Szijjártó Péter eddig aludt. Ferenc, a Lőrinc barát mióta milliárdos?
1: Hát a génap után, ugye a génap volt, amikor Simicska Lajos és Orbán Viktor összevesztek, és hát a városi pletykák úgy szólnak, hogy Orbán Viktor azt mondta, hogy akkor most megmutatja, hogy bárkiből lehet Magyarországon milliárdos, ha ő úgy igazán mögé áll. A régi falubeli cimborára, Mészáros Lőrincre esett a választás, aki addig abszolút egyszer láthatatlan volt így, mint gazdasági szereplő. És igen, 16-tól kezdett felívelni a pályája, alapított egy-két céget, aztán azóta már van majd 200. Így.
0: Ferenc, nem értem. A rendőrség, az ügyészség miért nem vizsgálódott, Ferenc, négy szem között. Hallott egy professzor, egy professzor, doktor, mi azokat keres? Ferenc, ön hallotta?
1: Professzorok, hát általában nem, a tudomány emberei nem lesznek milliárdosak. Más, ott más fizetési tarifák vannak. Sokszor még arra sem elég, hogy ahhoz a szinthez meg méltó életmódot éljenek, amit letesznek az asztalra a munkájukkal.
0: Ferenc, elnézést, pénzes vagyok, Ferenc. Honnan lehet tudni, hogy a nezét vannak a felújítására, a Mazolcsi Győrt honnan kapta? Ferenc, lehet tudni.
1: Bocsánat, mire kapta?
0: A felújításra milyen pénzből úgy jutották föl?
1: A Magyar Nemzeti Bank épületének a felújítását. Igen. Hát nyilván az az MNB költségvetéséből megy, tehát az éppen még lehet legális, hogy az MNB-nek van nyeresége, vagy az állam ad neki, mert fel kell újítani az épületet, mert már nem tartható. Csak hogy a fiának a barátja újítja fel, akinek soha nem volt semmilyen építőipari tapasztalata, és nem 50 milliárdért, hanem 100-ért. Ezek a tények így együtt, igaz, csoportosítva már vérforraló.
0: Igazán. Persze, akkor a Matosi György számoljon el Matosi György fél forintra, hogy mi került fölítás ennyi milliárd.
1: Egy pár tétel tudunk, például aranyozott WC-keféket szereztek be, nem kis számban. Maga a Budi, ez egy vidékies elnevezés, tehát az elnöki mosdó, hogy így mondjam, az sem kevés. Azt hiszem 30 millióból jött ki, és hát az ugye nyilván egy apró töredék a teljes épület alapterületének, meg úgy általában.
0: Ferenc, hogyha nálunk a WC alapból lenne, akkor meghívnák milliárdosokat, hogy nézd meg, légy szíves, hogy milliárdok. Ferenc, nem tudom megérteni. És a rendőrség még mindig vizsgálódik, Ferenc? Matosi György ellen?
1: Most magához vonta az ügyet, az MNB alapítványok ügyét, az ügyészség a rendőrségtől, arra utalva finoman, hogy szerintük se volt elég gyors a rendőrség. De mondjuk már fél éve is nagyon lassú volt az ügymenet, és akkor is léphetett volna az ügyészség, szóval most már el lehet mondani, hogy itt szándékosan lassíthatták ezt a történést, mert hát mindenki tudja, hogy kik a főszereplők, és élik világukat, épp Dubajban pihengetnek, ott is állnak a szép luxusautók a garázsban.
0: Igazam van. Ferenc, és eddig a rendőrség miért várt? Ferenc, meg kellett várni, hogy legyen rendszerváltás, nem, Ferenc?
1: Igen, konkrétan meg kellett várni. Nagyon sokan elmondták, hogy köztudott így a politika világában, meg a bűnüldözés szakmán belül, hogy mentek a dolgok. Kormánypárti érintettnél nagyon-nagyon lelassultak az ügyek. Csiga lassúságúvá váltak, és még a csiga is egy sprint világbajnok ahhoz képest, hogy haladtak.
0: Szerintem a Magyar Petrián gondoltak volna két éve ezelőtt, hogy fognak nyerni ilyen nagy
1: fölénye,
0: nem gondoltak volna. Ferenc, befejezem, hogy más is tudja, a telefonál, Ferenc, vagyok kicsit bennük az elő, Ferenc. Én még mondanék más is egy pár dolgot, de hagyomást is telefonálni.
1: Rendben, köszönjük szépen.
0: Tudom ezt a hülyeségét, átvitéltél bezatadásba, Ferenc.
1: Köszönöm szépen, hogy hívott, viszont hallásra, további szép napot. Etussal folytatjuk, jó napot kívánok.
2: 700 milliárdba került az egyik gyereknek az injekció.
1: Haló, itt van Etus, velem beszél?
2: Igen, és akkor az országba összeadta az ország. Én is mindig küldök, nem nagy összeget,

0: Tudod?
1: Szóval a kérdés az Etushoz, hogy velem beszél, vagy valaki mással?
0: Jó napot kívánok!
1: Csókolom!
0: Bocsánat, Etus vagyok. Szeretettel köszöntöm Önt és a kedves nézőket.
1: Csókolom!
0: Hát nekem más témám lenne.
1: Rendben.
0: Mégpedig kezdem megint, Etus vagyok. 40 évig voltam védőnő egy Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei településen. Fájó pont, amiről szeretnék beszélni. Évek óta időnként támogatom szerény összeggel a Magyar Gyermekonkológusok és Gyermekhematológusok Társaságát, valamint a Derűs Lélekkel a Magyar Gyermekekért Alapítványt. Tévé és újságok kérése alapján több ritka betegségben szenvedő gyermeknek adott össze az ország külföldi gyógykezelésükhöz milliárdokat, esélyt adva ezzel a gyógyulásra.
1: Igen.
0: Dicséret érte, és köszönet a jó szándékú embereknek. Tudomásom szerint legköszönő kormányunknak ezek a gyermekek kevésbé voltak fontosak, inkább építették a sok stadiont, iskolát, stb. Külföldön is. Nagyon örülök a Tisza győzelmének. Szeretném kérni, hogy ezt a problémát is szívükön viseljék az új miniszterek, képviselők. Ezek a gyerekek is kincsek a szeretteiknek, akik erőfelett küzdenek értük. Köszönöm, hogy önök vannak. További jó egészséget és jó munkát kívánok önöknek.
1: Köszönjük szépen, Etus. Igen, nagyon kemény lehet úgy élni azzal a teherrel, hogy akit legjobban szeret az ember, és az többnyire gyereke vagy gyerekei, azok közül valaki olyan betegséggel küzd, amire nincs gyors válasz, gyors megoldás, akár évtizedekig is eltart egy kezelés, vagy valami olyan szer, ami hoz némi javulást. Szóval ezek a szülők irányában minden tiszteletem. És igen, köszönjük mi is mindazoknak, akik támogatják ezeket az alapítványokat, ezeket a családokat, ezeket a szülőket. Köszönöm szépen, Etus, hogy mindezt elmondta és hívott, nagyon fontos téma. Magyar Péter, tehát nem csak az oktatási miniszter személyét jelenti be, ez 2 órakor várható, hanem Vitézi Dávidot már megnevezte, mint közlekedési és beruházási minisztert. Vitézinek, hát mondhatni, hogy a kisújjában van ez a terület, legalábbis ifjúsága, már-már gyerekkora óta a megszállottja, de ez most inkább pozitív értelmű kifejezés ebben a helyzetben, esetben a közlekedés, már gyerekként betéve tudta a budapesti menetrendeket, szóval úgy tűnik, és nem kapcsolható hozzá múltból sem semmilyen korrupciós botrány, ami szintén fontos. Úgyhogy ez az egyik hír a mai nap során, de amint érkezik még további, azt majd elmondjuk itt a fórumban is. Imrével kezdünk. Jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok, Ferenc! Imre vagyok. Én nekem egy kérdésem lenne csak. Igen. Hosszú időn keresztül, heteken keresztül nem volt a szerencsejáték RT-n semmiféle nagy nyeremény. Érdekes módon most az összes olyan egy nagy nyereményt elvitték, a 5-ös lottót, 6-os lottót, Jokert, a skandináv lottót, kezdve minden. És akkor volt egy hír, hogy talán vizsgálják ennek a helyzet. Milyen a véleménye?
1: Nem hinném, hogy a lottó meg ilyesmi nyereményeket is megmókolták volna. Szerintem ez inkább véletlen lehet, bízzunk benne.
2: Hát ennyire véletlen egyszerre. Bukott a Fidesz, és utána ez rögtön, hát a szerencsejáték RT is az ő kezükben van.
1: Az kétségtelen, de gondolja, hogy szóltak a csókosoknak, hogy tegyenek meg bizonyos számokat, és ők majd azt fogják kihúzni, mert azért élőben megy a lottó sorsolás. Tehát azért akkorát hogy lehet csalni, hogy élőadásban azt húzzák ki, amit mondjuk XY megtett előre, meg tippelt.
2: Nem a lottó sorsolás élő adásában, hanem ugye tudott minden, hogy milyen számok lettek megtéve azóta, mióta számítógépes rendszer van a lottó regisztrációjába. Szerintem ez egy kicsit gyanús, így ahogy
1: Hát akkor már ennél durvább, hogy most írja a HVG, hogy a Szerencsejáték ZRT a választás előtti egy-két hónap során annyi pénzt tolt ki, nem lottónyereményekben, hanem ilyen támogatott cégeknek, NER közeli csókusoknak, oligarcháknak, feltörekvő milliárdosoknak, hogy a szokásos összeg 30-40 szeresét. Tehát mindig adott ilyen csókos köröknek 50 milliót, 10 milliót, 5 milliót, 20-at, 100-acskát. Tehát, hogy ezt a szokásos összeget meg 30-szorozták a választás előtt. Úgyhogy,
2: hát igen.
1: Úgyhogy ez szerintem sokkal durvább, hogy így tolták ki a közpénzt a haveroknak, mint hogy a lottó sorsolás most így alakult. Ez utóbbiban én nem látok nagy problémát. Reméljük, hogy ennyire azért nem mentek messzire, hogy még a lottó számokat is.
2: Hát nem tudom. Én nekem ez...
1: Befolyásoltak volna, ez kemény lenne.
2: Nagyon ezért felvetett bennem kétséget, hogy nem erre is rá tudtak úgy nyúlni, hogy a haveroknak menjen az összes. De hát...
1: Bízzunk benne. Egy olyan botrány, Bulgáriában volt olyan botrány, hogy kiúzták a 41-est, mint nyerőszámot a lottón, és azért volt botrány, mert ott 1 és 35 között van a lottó. Tehát, hogy
2: igen, ezt hallottam én is.
1: Ehhez képest ott valami nem volt kerek, de ott le is váltották a lottó társaság igazgatóját azonnal.
2: Nem tudom, hogy majd itt mi lesz, de még egy kérdésem lenne, hogy ugye van ez a kaszinó projekt, vagy hogy mondják hirtelen, hogy ott is az oligarchák bizonyos része, azokhoz hozzá tud majd nyúlni az új kormány.
1: Szerintem abszolút hozzá tud nyúlni. Mondjuk visszamenőleg megadóztatni nem volna túl elegáns, de a kaszinó...
2: És az adóztatásra gondoltam, hanem hát a honvédelmi miniszterünk, a kaszinó miniszter, hát hadd nem mondjam.
1: Hát most sokkal több ideje lesz a kaszinóival foglalkozni. Most nem kell a honvédelmet a vállán cipelnie. Felszabadul, több ideje lesz, csinosítgatják a kaszinókat, csinálják tisztasági festést itt-ott, egy-két új fényreklámot berak, nem tudom, mert biztos majd most még jobban ráfekszik a bizniszre, mert nagy tudású ember nyilván.
2: Hát hogyne. Hát Ferenc, köszönöm szépen, hogy bejutottam, engem ez egy piszkát, hát a többit azt majd a hatóság meg a... föláll ez a vagyon visszaszerzési hivatal, bízom benne, hogy olyan emberek kerülnek oda, aki utána tud nézni, meg megpróbálják rendbe tenni itt a dolgokat. Köszönöm szépen.
1: Köszönöm, hogy hívott. További szép napot, Imre. Itt a következő kedves hallgató, csak elfelejtettem feljegyezni a nevét. Jó napot kívánok. Mária, kezi csokolom.
3: Jó napot kívánok. Azt szeretném mondani, hogy az első ponton nagyon egyetértek, hogy a Tisza nem szavazta meg Szijjártó Péter országgyűlési alelnöknek, mert az felháborító lett volna. A második dolog az, hogy hogy lehet az, hogy most mindenki arra hivatkozik, hogy visszamenőlegesen nem lehet ezeket visszaszedni, ezeket az ellopott pénzeket. Az ellopott pénz az sose lesz a lopói, vagy a tolvai.
1: Igen.
3: Tehát ez nem lehet. Utólag nem lehet. Muszáj visszaönőleg. Hát akkor hogyan van ez? Ezt mondja már nekem, legyen szíves.
1: Tehát, hogy ne hozzanak olyan törvényt, ami visszamenőleges hatályú. Én erre utaltam. Tehát, hogy most hoznak egy törvényt, de azt mondják, hogy ez már érvényben volt, érvényben lesz visszamenőleg a múltban, nehéz is kifejezni a magyar nyelvben, mondjuk 3-4-5 évvel korábbi időszakra, de ettől még aki lopott, persze az nem az számít, hogy most jelen pillanathoz képest a múltban lopott, hát különben semmit nem lehetne felderíteni nyilván.
3: Igen, én is ezt gondolom. Hát jó, köszönöm szépen, ez háborít fel, hogy még mindig olyan nagyképűek, lekezelőek a különböző műsorokban ezek az emberek, mintha nem is tudom, mintha ők nem csináltak volna semmit. Mi ez, valami tudatállapot módosulat, vagy mi a ménykő ez? Hogy
1: ez a még a tagadás fázisa, ahogy mondani szokták. Még nem hiszik el, hogy megtörtént, ami megtörtént. Tehát azt is nehéz feldolgozni, hogy tényleg gyakorlatilag élethalál urai voltak. És egyszer ez elillant. Eljött a 12. este, és hús, elillant, vége. Már ezt önmagában nehéz feldolgozni 16 év után, de hogy ebből olyan következmények származnak, hogy most majd meg lehet kérdezni ezt, azt, amazt, és még 1500 egyéb dolgot is, és nem csak megkérdezni, mint egy vetélkedő, hanem számot kell adni, és ha nem jó válasz, akkor nem ezért van hangszórót nyer, hanem akkor jogi következmény jön. Tehát, hogy ezt iszonyat nehéz lehet lelkileg feldolgozni, főleg azok részéről, akik tudják, hogy lesznek kemény és kínos kérdések, és izzasztó kérdések. Úgyhogy...
3: Értem, hogy legyenek is. Legyenek
1: egyértelmű,
3: is. És ez nem bosszúállás, meg nem... Mit tudom én, miket nem beszélnek, hogy mi ez? Hogy...
1: Szó nincs bosszúállás, ahol ez az elszámoltatás. Ez számon kérdés. Miért lenne bosszúállás? Számon kérdés.
3: Hát ez egy normális számon kérdés, szerintem is. Meg volt, azon is fel vagyok még háborodva egy gondolat erejéig, hogy folyton azt hangoztatják, hogy a mosti kormánypárt a gyűlöletkeltő. Hát 16 évig nyomták. 16 évig
1: Erre alapult a Fidesz politikája, a megosztásra, ellenségkép kreálásra, attól való védelem ígéretére, és a félelem és a gyűlölet folyamatos táplálására.
3: Ez nem gyászfeldolgozás, ez elmebaj, vagy mi ez? Mi ez? Nem értem.
1: Nem értem. Igazából én nem is akarom megérteni, megmondom őszintén, mivel hogy én nem vagyok sáros ebben a történetben, nem az én problémám, oldják meg. Én csak a közpénzt szeretném viszont látni.
3: Oké, én is. Köszönöm, hogy meghallgatok.
1: Köszönöm szépen, Mária, hogy hívott. Kezicsókolom. Még van egy kedves hallgatóra idő a reklám előtt is, úgyhogy telefonáljanak. Szóval még nem javasolta, ha jól tudom, a Fidesz Szijjártó Pétert, csak már lehetett tudni, hiszen még nem alakult meg az új országgyűlés, hogy őt szeretnék, de már jó előre üzen Magyar Péter, hogy őt a Tisza többség biztosan nem fogja megszavazni. Úgyhogy... majd jelöl valaki mást akkor a Fidesz. A rendőrség pedig azt közölte, hogy tudnak vagyonkimenekítési akciókról, és van, ahol eljárás is folyik, de hát sok csókos van, sok állami kedvezményezett, akik úgy érezhetik, hogy jobb helyen van a vagyonuk külföldön, fizikai értelemben, vagy külföldi bankok számláin, úgyhogy az, hogy a rendőrség odaírja, hogy van egy bizonyos ügyben eljárás, az nem azt jelenti, hogy az összes vagy az ügyek többségében folyna bármilyen eljárás, de előbb-utóbb végül is sok minden kiderülhet, meglátjuk. Nem tudom, hogy emlékeznek-e a kedves nézők, mostában nem sok szó esik arról, hogy Magyar Péter bejelentette már legalább egy éve, hogy létrehoztak egy, azt hiszem az volt a neve, hogy digitális gyóntatószék, vagy így becézték, egy olyan bejelentő felületet, a Tisza párt egy olyan felületet hozott létre, ahol garantálták a bejelentő anonimitását, tehát hogy senki nem tudhatja meg a bejelentőt, hogy ott várják a korrupciógyanús ügyeket, a lopásokat, közpénz eltérítéseket, és arról nem sok mindent tudunk. Egyszer-kétszer utaltak rá, hogy nagyon sok bejelentést kaptak azon a felületen, úgyhogy gondolom, hogy onnan is lehet majd meríteni. Lajossal folytatjuk. Jó napot kívánok!
4: Jó napot kívánok, szerkesztő úr!
1: Üdvözlöm, parancsoljon!
4: Én is. Szerintem jó, idősebb is vagyok, tegeződhetünk, dolgoztam a sajtóval 13 évig.
1: Rendben.
4: A közben itt korrigáltak, az előbb láttam, hogy kiírták itt, hogy a Szijjártó Pétert nem szavazzák meg, hát nem is jelölte a Fidesz.
1: Csak jelezték, hogy őt szeretnék.
4: Hát azt én nem tudom, hogy kinek jelezték, meg nem jelezték, de minden esetre addig ez fölösleges, ezt tudja ezen túlnézni.
1: Miért fölösleges? Hát már jó előre jelzik, hogy ne őt jelöljék, mert úgysem lesz alelnök. Szerintem ebben nincs semmi gond.
4: Hát én szerintem meg annyi gond van, hogy az itt tulajdonképpen egy kicsit dezinformáció, de jó, ne legyen most ide. Mondom, dolgoztam én a sajtóval 13 évig a megyei napilapnál, úgyhogy ismerős a történet. Egyetlen kérdésem lenne. Nem mintha én nekem a Fidesz-szel ne lett volna egy kicsit bajom, meg most se tudom egyébként, hogy ilyen Lázár mit keres az országgyűlésben jövőben, de hát ezt hagyjuk. De ki az a Magyar Péter, amikor még meg se választották miniszterelnöknek? Honnan veszi az a bátorságot ahhoz, hogy itt mindenkit felszólítson mindenre? Hát, mint egy Cézár.
1: Hát onnan veszi a bátorságot, hogy nagyjából 2 hét múlva már miniszterelnök lesz. Tehát már ő megválasztott miniszterelnök, tisztában van, szerintem a nem olyan bonyolult.
4: De jure, de facto nem megválasztott miniszterelnök. Miniszterelnök jelölt, nem lett még megválasztva.
1: És, lesz választva, és igen, de hozott intézkedést, vagy mit ró fel neki? Tehát, hogy nem hozott, mert nem is hozhat intézkedést, elmondta, hogy mit akar és mit nem akar. Hogy hát ezzel mi a gond?
4: Egyelőre ne akarjon, hanem legfeljebb szeretne, de hát egyébként az ilyen diktátor felszólítás most nem, mintha egy-két emberre annyira meg lennék elégedve, akiket ott felszólított, hogy mondjon le, meg ne mondjon le. Egyelőre ne azzal foglalkozzon a kormány alakítással, meg intézze, amit tud az Európai Unióba, de hát az egyszerűen az egy irritáló.
1: Rendben. Egyébként most ön is ugyanúgy felszólította Magyar Pétert, hogy mit csinálja meg, mit ne csinálja, mint amit felró neki, hogy felszólít másokat, hogy mit csinálja meg, mit ne.
5: Best of adást hallottak.

0: Másképpen.
1: Műsorajánló. Kultúra. Az egyetlen naponta jelentkező kulturális magazin. Mit néz? Mit olvas? Mit hallgas? Ajánlatok a kultúra világából minden hétköznap kétszer, 9 és 17 órakor. Kultúra. Rónai Egonddal a Spirit FM-en. Érdekli a családtervezés? Tervben a gyermekvállalás? Fontosnak tartja az egészséget? Akkor az ön műsora az életért. A Spirit FM heti műsorában ezekről is szó esik kedden délután 3 órától. Utazók podcast Mahó Andreával már a Spirit FM-en is. Tartsatok velünk minden hétfőn este 8 órától, hogy hétről hétre megismerjük Andrea vendégeit. Média piac.

0: és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről itt a Spirit FM-en.
1: Jó napot kívánok! Budapesten a hosszú hétvégére lezárták a pesti alsó rakpartot a Margit híd és az Erzsébet híd között, mert átadták azt a gyalogos és a kerékpáros forgalomnak. Szakaszosan lezárják a félútpályát ma napközben a Ferihegyi repülőtérre vezető úton a Felsőcsatári út és a Határút között, mert kertészek dolgoznak. Szintén napközben a 18. kerületben a Nagykörösi úton szakaszos sávlezárásra kell készülni az autópiacnál a kifelé vezető oldalon burkolatjavítás miatt. A Terész körúton a Margit híd irányában a Nyugati térnél lezárták a visszakanyarodó sávot ma 13 óráig csatornatisztítás miatt. Ma 13 órától 14 óra 30-ig lezárják a 4. kerületben a Baross utcát a Fóti út és a Károlyi István utca között labdarúgó mérkőzés miatt, valamint szakaszos és időszakos lezárásra kell készülni még a Temesvári utca, Árpád út, Attila utca, Károlyi István utca, Baross utca, Irányi Dániel utca, labdarúgó utca útvonalon is. Kovács Botond, BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Felhívjuk hallgatóink figyelmét, hogy az ATV egy korábbi műsorát sugározzuk. Ezért kérjük, ne telefonáljanak. Best of adás következik. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is.
2: Istvánnal kezdünk. Jó napot kívánok!
3: Jó napot kívánok, szerkesztő úr, köszönöm szépen a lehetőséget, és már az első gondolattal, hogy önöknek is megköszönni ezt a gesztust, amit önök ezen a választáson végigvittek és tettek. Ez mind a választópolgárokért, beleértve magamat is természetesen, és először is szeretnék önöknek is gratulálni, és szeretnék Magyar Péter, a Tisza párt elnökének gratulálni, és természetesen a összes országgyűlési képviselő, aki bekerült.
2: Igen.
3: A gratulációm az úgy szól, hogy mindegyiknek szól, és bízok abban a megértésben, hogy nekem az elmúlt évek során, az elmúlt 4 évet mondhatom, volt problémám, amit a mai napig nem vizsgáltak ki, és a héten nem hagytam, és megkérdeztem a papitánságokat, hogy ennek mi az előnye, vagy mi a hátránya, hogy ezeket az ügyeket, amit én bejelentettem, és a feljelentést megtettem konkrétan, és ugye mintát is vettek, és valóban igazam volt, de nem kaptam semmiféle tájékoztatót, de bízok az új kormányba, ha egy múr lesz rá, már volt is rá alkalom, akit megszavaztam országgyűlési képviselőnek magas arányba, bekerült, hogy és egész jó pozíciót is kapott, bízok benne, hogy ezt az ügyet még ki tudjuk vizsgálni, ügyeket, mert itt több van ilyen. Tisztelt főszerkesztő úr, említettem, én nem tagadom a nevemet, Pió Pistán vagyok, aki 33 évet leszolgált polgármesterként.
2: Igen.
3: És még egy gondolatot, mert az előző hozzászóló az ATV Extrán a Csőszik Lacinak, a érdi polgármester kollégának a nevét emlegette. Igen. Ilyen emberek kellenek az ország város vezetésére, mint ő is, meg mint dr. Gémesi György, akivel még mai napig együtt közösen tesszük azt, amit a választópolgárok elvárnak. Miért mondom ezt? Nehéz eset ez, amikor egy embernek ki kell nyilatkozni azt, hogy hát végig becsületesen ledolgoztam ezt a 33 évet, és ezt csak megemlítésként mondom a szerkesztő úrnak, hála jó Istennek, egy pártnak sem voltam tagja, de ma is tisztelem azokat az embereket, akik a választópolgárokért és a falu, vagyis a falu lakosságáért tesz. Én őszinte gondolatot szeretnék megosztani. Bízom abban, hogy ez a kormány ki fogja vizsgálni az én sóhajomat, meg a panaszomat, meg abban is bízok, hogy itt nem kicsikről vagy ügyekről beszélek. Itt nagyon nagy ügyek vannak. Ennek az egésznek a területén mindentől független, hogy az ötös számú választókerületben kinyerte az országgyűlési választást. Tisztelt főszerkesztő úr, ezért köszöntem meg köszönöm önöknek ezt a műsort, mert ha az ember ezt a panaszt, ezt a lehetőséget nem tudja kihasználni, ez tényleg úgy van, hogy egészségre károsodást is tehet. Hála jó Istennek, jól érzem magam, jól vagyok.
4: Na, örülök neki. Egyébként tervezi, hogy megkeresi a parlamenti képviselőjét, aki a körzetet fogja képviselni egyéniben?
3: Természetes. Meg fogom keresni, és már meg is kerestem, de egyetlen egy gondolatot azért, hogy ennyire egy embert kiállítani a sorból, hogy nem vizsgáljuk ki ezeket az ügyeket. Szerkesztő úr, nem hibáztatom, hangsúlyozni szeretném, se a székesfehérvári rendőrséget, se a Mórit, se a Sárbogárdit, se a Dunaújvárosi, ez mind Fehér megye. Csak egyet nem értek, hogy ezt az ügyet, amit én beadtam, ez komoly, ez mindenféle szempontból, és nem engedték kivizsgálni. Én arra lennék kíváncsi, hogy ki volt ennek a mozgató rúgója, aki ezt nem engedte tovább, és nem tájékoztatott. Ugyanis kaptam egy levelet a kormányhivataltól, az nagyon helyesen hangzott, pontosan akkor váltották le dr. Simon Lászlót, aki volt a főispán, és ugye előtte a megyei kapitány is volt. És nekem az a gondolat jutott eszembe, hogy mindezek után egy ilyen ügyet nem vizsgálunk ki, és nem teszünk érte semmit. Én nem akarok itt most szám szerint, meg nevek szerint elmondani dolgokat, ahogy elmondta a kedves kollega is, nagyon egyetértettem vele, mert való igaz. Elég a hazugságból. Elég ebből a...
4: Igen, István, kívánom, hogy járjanak a végére ezeknek az ügyeknek, és derüljön ki, hogy ki az, aki mulasztott, hibázott, vagy esetleg törvénytelenségeket követett el. Hogyha van érdemi előremozdulás, akkor majd várjuk a fejleményeket. Már sokszor beszéltünk ezekről a helyi ügyekről. Köszönöm szépen, hogy hívott. További szép napot önnek, minden jót. Marival folytatjuk. Kezi csokolom.
5: Üdvözlöm, és minden kedves hallgatót, nézőt, szép napot kívánva. Éppen rohanásban voltam, de azért ön miatt visszajöttem, hogy beszélgethessünk egy pici pár gondolatról.
4: Igen.
5: Én pedagógus vagyok, és nyilvánvalóan engem hát az ezzel kapcsolatos és a gyerekekkel kapcsolatos témák érdekelnek legjobban. És hát aggályaim vannak bőven, de azt hiszem, hogy ezzel semmi újat nem mondok. Itt érdekes volt ugye az első kérdés is, amit ott fölvetett, ön mögött föl van írva, az igazgató választása, illetve hát az igazgató asszony a kapcsolatos kérdés, az egyházi múlt és stb. Én voltam az első, aki egyébként ehhez hozzáírt, mert nekem is vannak tapasztalataim ezzel kapcsolatosan, mind a mellett, hogy sohasem lehetünk mondjuk általánosítóak, hiszen minden szférában megvannak azok az emberek, akik tisztességgel végzik a munkájukat, odavalók, és minden szférában sajnos van olyan, aki nem odavaló. Hát ez most a nagy feladat, hogy minél több olyan legyen, aki tényleg hittel teszi a dolgát, hiszen pont a gyerekek témájában, a gyerekvédelemben, az oktatásban nagyon-nagyon sok a kérdés. Ezzel kapcsolatosan tegnap, hogy az Aktuált néztem, a fiatal ember csapkodta a fotel karfát, hogy mi dolog az, hogy fölkerül egy név, és már is még meg sem kezdhette a munkáját, még nem is bizonyíthatott, és már is kifogások vannak. Én is egy kicsit úgy szkeptikus voltam, de aztán valaki hozzáírt egyszer, és azt írta, hogy nagyon jó, hogy előre lehet tudni, és előre lehet véleményt mondani. Nem kell feltételezni, hogy a vélemény az mindig negatív, és mindig bántó, vagy esetleg rágalmazó, vagy hazugság. Tehát erről kellene már, hogy úgy mondjam, a társadalomnak leszokni, de hát volt jó pár év, amikor ugye ez volt a fő, és még sajnos napjainkban is a fő kommunikációs tényező, hogy egymást minél inkább lealacsonyítani. Tehát jó az, ha tudjuk előtte, jó az, ha van vélemény, és nagyon jó az, ha meghallgatják. Aztán, hogy végül mi lesz a döntés, nyilván az övéké. Tehát ezzel kapcsolatban ez jutott eszembe. A másik pedig az, hogy úgy szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy a Nemzeti Alaptanterv most kerül újra dolgozásra. És ez engem azért foglalkoztat nagyon, mert a 2020-as NATO-n belül olyan változtatások történtek, amelyek nem kaptak elég fórumot, illetve hát pont kapcsolódhatok ugye az előző kérdéshez is ebben, de nem csak ugye általános társadalmi fórumot, hanem a megfelelő szakemberek, a megfelelő szakközösségek véleményét nem tették bele, fű alatt gyorsan, frissen belevittettek viszont egy pár olyan dolgot, és kivettek olyat, ami nem lett volna szabad, hogy így történjen. Ezek közül az egyik nagyon kiemelkedő és előtt cikkeket is olvastam, hogy kivették pont a legfontosabb egyiket, a környezetvédelmi kompetenciákat. Ezért nagyon sok szaktanár hát próbált tenni, de nem változtattak rajta. Ugyanakkor betették a küzdő sportokat kötelező jelleggel. Na most én nagyon szeretem a sportot, nagyon szeretem, ha a gyerekek mozognak, életkori sajátosságnak megfelelően fontos. De a küzdősportok véleményem szerint egy réteg sport, ezt nem lehet kötelezővé tenni. Na most ennek van egy háttere, ugyanis a birkózás is bekerült, méghozzá képzelje el úgy, hogy 5. osztálytól a küzdősportok kötelezően választható tantárgyá válnak, mint a mindennapos testnevelés része. Na most azt tudjuk, hogy vannak ilyen klubok, akár a judo, akár a karate. Az én unokám is jár ilyenre, önszántából ő választotta, szereti csinálni. De a kötelezővé tétel az szerintem egyfajta olyan dogmatikus dolog, amit nem szabadna hagyni. Arról nem beszélve, hogy nincs is szakember felkészültség rá, mert azért nincs az országban annyi ilyen edző, és ráadásul pedagógus végzettsége pláne, akik ezt tudnák, hogy is mondjam, csak megfelelő színvonalon, de ami a legfelháborítóbb számomra, hogy a birkózás már első osztálytól bevezeti. Most én nem tudom, szóval képzelje el, én a gyerekekkel foglalkozok, nekem ők a szívügyem. Most képzelje el azokat a kicsi gyerekeket, kislányokat, kisfiúkat, egymásnak mennek. Én látom egy-két ilyen helyi tévé felvételt is erről, mert nálunk is van egy ilyen vehemes dolog. Nincs már három vezényszó van, lök ki, told ki, dobd el, gáncsold el, nem tudom. Na most azt hiszem nem kell részleteznem, hogy miért szólok ezért, hogy erre figyeljünk már oda, és ugyanakkor kivették a néptáncot is például a mindennaposból, holott itt a Mocsai úrra mindig hivatkozom, bárhol beszélgetünk, aki annak idején ugye kiváló kézilabda edző volt, és azt mondta, hogy a legjobb lábú, a legtehetségesebb sportolói mind néptáncoltak, és ha ő tehetni, akár még kötelezővé is tenni. Na most Isten őriz, ne tegyünk semmit kötelezővé, de azt viszont szeretnék sokan, mert sok iskolával vagyok kapcsolatban még, bár nyugdíjas vagyok már, hogy szeretnék, ha ez visszakerülhetne a mindennaposba, mert ugye voltak ilyen ferde elhajlások, hogy 20 órás kredittel bizonyos miniszter asszony bizniszeként, ugye csak a tanítók taníthatták a néptáncot, ami úgy tudjuk, hogy azért 20 órában semmit nem lehet megtanítani, ami továbbadható is valójában. Tehát itt vannak elég komoly gondok, és véleményem szerint, mivel nekem is van egy sáv, amiben gondolkodom, mert én általában a művészeti iskolák, bár általános iskolában is 25 évig voltam tanár is, vezető is, de a művészeti iskolákat nagyon pártolom, illetve hát kapcsolatom is van ilyen iskolákkal, és látom a hatalmas fejlesztést, és látom azt, hogy ahol ezt szakszerűen végzik, fantasztikus eredményeket hoz. Ezt azért tartom fontosnak, és ezt mindig szeretném elmondani mindenkinek, hogyha ma bemegyünk egy általános iskolába, higgye el, hogy egy 28-30 fős, ami már eleve magas létszám, tehát ezen is jó lenne csökkenteni, főleg alsóban, egy létszámból, hát megmondom, 15 fő legalább problémás és sérült. Na most ezeknek a gyerekeknek a rehabilitáció, a fejlesztése, az mind megvan például a művészet oktatásban. Tehát nyilván azért hát egyre szűkebb a lehetőség ez az elmúlt éra szerint, vagy intézkedéseit szerint ezeknek az iskoláknak, mert rettentő fejlesztő hatású.
4: Józseffel folytatjuk a műsort. Jó napot kívánok!
6: Jó napot kívánok!
4: Parancsoljon! Csak a tévét némítsa le, arra kérném, hogy csak a telefonra figyeljen.
6: Köszönöm szépen, hát olyan meg Józsefnek, hogy
3: pillanat.
6: Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Parancsoljon! Csak a tévét némítsa le, arra kérném, hogy csak a telefonra figyeljen.
3: Én figyelek a telefonra, meg a fülemre.
4: Szuper!
3: Tiszteletem, üdvözlöm a nézőket és a műsorvezető urat. Következő, amelyet én betelefonálok, mert szerettem volna, már régen elkészítettem egy listát. Én nem szeretnék részletesen foglalkozni a problémákkal, a változásokkal, aminek változásnak örülök, de viszont amit én összeállítottam, abban sok minden benne van, aztán mindenki keresett magának megfelelőt, meg gondolom, hogy hallják azok is, akikre ez tartozik. Az intézkedések a jövőben, vagy a kutatás, a korábbi elköltött pénzek visszaszerzése. Én sorrendben mondanám, én nem taglalom, csak a címszavakban el fogom mondani. Képviselői végkielégítés plusz miniszterelnöknek a kielégítése. Hogy annyira jól dolgoztak ezek a képviselők, hogy ezt az eredményt érték el. És most azért kapnának a képviselői végkielégítést, hogy jól dolgoztak, aztán csődbe ment az ország. Magányugdíj pénztár tőlünk, a nyugdíjasoktól inkasszóval elvette a kormány. Hát visszakérjük. Közgazdászok hol vannak akkor, amikor olyan döntéseket hoznak az országba, ami érdekelne mindenkit, érint mindenkit, de vakok vannak körülöttünk. Az áru ára tisztességes haszon alapján. Hogy lehet, ezt muszáj egy két mondattal taglalni, hogy lehet az, hogy egy üzletet kötnek benzinre kontingens alapján ettől eddig ezen az áron. Most jött egy olyan bevett szokás, hogy mindent, ami többlet haszon, az mind egy a MOL veszi be. Aztán óriási haszon van rajta. Ez végén kiderül, hogy nem is azt akarja, amit az ár, amiben valóságosan kerül a társadalmi ráfordított munka alapján. Sportfogadási és lottóigazgatóság. Követték az összes főnyereményt. Ennek az átka az, hogy van az elektronikus lottósorsolás, amikor nem manuálisan kézi úton sorsolnak, és nem nyíltam. Másik dolog. Manipulálva van.
4: Hát erre nincs bizonyíték egyébként.
3: Hát az eddig rendben van. Ez nincs bizonyíték semmire.
4: Hát azért például amiket felsorolt, azok teljesen egyértelműek. Tehát a végkielégítés, ami ilyen helyzetben, hát nem mondom, hogy pofátlan, ezt a Fidesz használta annó, de hogy egy picit indokolatlan, ez kétségtelen. A magánnyugdíj az egy köztudott történet. Tehát ehhez képest mondom, hogy ez, hogy most a lottónyereményeket elvitték egy héten belül, az nem bizonyított, hogy ott bármi szabálytalanság történt volna. De menjünk tovább, mert gondolom, hogy van még a listáján.
3: Van még bőven. A svájci indexálás visszaállítása a nyugdíj megállapításkor. És a nyugdíjasok visszamenőleges kártérítése ennek az eredménye alapján, ami az indexálást illeti.
4: Hát szerintem arra annyi pénz nincs a költségvetésben, hogy visszamenőlegesen kiszámolják, hogy mennyit buktak a nyugdíjasok, mert brutális nagy összeget, és ezt visszamenőleg fizessék. Hát ez olyan, hogy akkor az új kormány vállalná az előző kormány döntéseinek a következményét.
3: Én nem lehetetlen kérek. Nekem itt a következő megjegyzésem az volt, ha lehet, részletekbe is. Nem kell egyszerre mindent visszafizetni, és be kell osztani a pénzt, mert a jó gazda törődik mindennel.
4: Igen.
3: A fegyveres erőkkel kapcsolatosan. Nem sokára lesz a Magyar Honvédelem napja. Kérdezni szeretném, hogy miért mennek tönkre a laktanyák, elpusztulás van, nincsen normális haderő, csak egy olyan kirakat politika van, amiben mutatnak valamit. Valami közön volt, vagy van nekem a régi katonákhoz. És valahogy az a tisztelet, amikor megszüntették a nyugállományú fogalmat, és ahelyett lett beiktatva a járadékos dolog, a járadék az adható, a nyugállományú nyugdíj az pedig kötelező volt, alanyi jogon járt. Ha ide tartoznak ezzel együtt a katonaőzvegyeknek a ellátása is, mert én annak idején egy olyan helyzetben voltam, hogy utána jártam egy katonaőzvegynek a férje utáni nyugdíjár folyósításnak a felélesztésével kapcsolatban, amikor azt mondták, hogy ez elévült. Hát én ilyet nem ismerek, hogy egy katona szolgálati ideje elévül, és nem lehet figyelembe venni, és az katonaőzvegy nem kapott a férje után nyugdíjat. És nem beszélve arról, hogy ő is katona volt, és úgy ment nyugdíjba.
4: Igen.
3: Rehabilitációs eljárással együtt ezeket mind le kellene intézni olyan szinten, hogy azt a hibát javítani, ami ebben megtörtént. A tiszteletdíjak felülvizsgálata. Annyian kapnak tiszteletdíjat az országban mindenféle szinten.
4: De miféle tiszteletdíjakra gondol?
3: Hát amiről a nagy közönség nem tud, de viszont vannak társadalmi beosztások, ami tiszteletdíjjal jár. Hát ezeket felül kellene szerintem vizsgálni. Ezek kellene, hogy tartalmazzák a munkaköri leírások. A munkaköri leírásban benne van a kötelesség és a jog és a kötelezettség. A felelősségvállalás a munkáért, amit elvégzett. Ez az első megjegyzés, amit bemondtam, arra vonatkozik legjobban. A forint értéke, az áru ára. Közgazdaságban tanultam, hát én nem akarok erről bővebben beszélni, de nem annyiba kerül, mint amennyi az előállítása kerül, és mint amennyi előállítása van, és nincs rajta tisztességes haszon, csak tisztességtelen haszon. Az állampolgár fogalom átgondolása, mert itt állampolgárnak is van joga és meg kötelezettsége is. Kitüntetések, elismerések átalakítása, áttekintése. Az az ember, aki legelőször nem érdemelte meg azt, nem munkával nem fejezte ki a jogosságát, hogy ő kapott elismerést, kitüntetést, Kossuth díjat, bármit az égvilágon, az az első ember, aki ezt megkapta, attól a perctől kezdve az leamortizálódott, értéktelenné vált a maga a fogalom, hogy kitüntetés és állami elismerés.
0: Best of adást hallottak.

0: Műsorajánló. A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira. Szakmai mélység, közérthető válaszok. Álláspont. Két hetente, szerdánként, délután 3:30-kor. A Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről itt a Spirit FM-en.
1: Jó napot kívánok! Budapesten a hosszú hétvégére lezárták a pesti alsó rakpartot a Margit híd és az Erzsébet híd között, mert átadták azt a gyalogos és a kerékpáros forgalomnak. Szakaszosan lezárják a félútpályát ma napközben a Ferihegyi repülőtérre vezető úton a Felső Csatári út és a Határút között, mert kertészek dolgoznak. Szintén napközben a 18. kerületben a Nagykörösi úton szakaszos sávlezárásra kell készülni az autópiacnál a kifelé vezető oldalon burkolatjavítás miatt. A Terész körúton a Margit híd irányában a Nyugati térnél lezárták a visszakanyarodó sávot ma 13 óráig csatornatisztítás miatt. Ma 13 órától 14 óra 30-ig lezárják a 4. kerületben a Baross utcát a Fóti út és a Károlyi István utca között labdarúgó mérkőzés miatt, valamint szakaszos és időszakos lezárásra kell készülni még a Temesvári utca, Árpád út, Attila utca, Károlyi István utca, Baross utca, Irányi Dániel utca, labdarúgó utca útvonalon is. Kovács Botond, BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Felhívjuk hallgatóink figyelmét, hogy az ATV egy korábbi műsorát sugározzuk. Ezért kérjük, ne telefonáljanak. Best of adás következik. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is.
2: Annával folytatjuk. Jó napot kívánok!
3: Jó napot kívánok! Nagyon régen szerettem volna már bekerülni. Tudja, engem feszít egy, még a kampányban egy egyházival kapcsolatos, mesterséges intelligenciával készült fénykép. Ugyanis én vallásos vagyok, bár nem vagyok templomba járó, de római katolikus vagyok. És azt, amikor Magyar Pétert kutyapórázon ábrázolták, hol volt akkor Semmi is volt, mikor ezt megengedte. Ugyanis ott állt mellette Orbán Viktor a kidüllesztett pocakjával, gúnyos mosolyával, és fölötte egy bibliai idézet. Emlékszik maga erre?
2: A pórázos képre emlékszem, mondja, megkeresem, hogy megvan-e még. A bibliai idézetre nem őszintén szóval, de a memóriám az nem túl jó.
3: Hogy aki felmagasztaltatik, az megaláztatik. Aki megaláztatik, az felmagasztaltatik.
2: Értem, csak hogy ez ott lett volna ezen a AI képen.
3: Igen, ott van Orbán Viktor feje fölé írva.
2: Erre nem emlékszem. És hogy miért nem, hogyha ez így volt, akkor miért nem szólalt meg Semmilyen Zsolt? Ez az ön kérdése.
3: Mert meggyalázták a Bibliát, és ez az idézet Szent Máté evangéliumában is benne van.
2: Igen, nem jön föl ez a kép már. Nem tudom, hogyha tényleg ott volt, és így szerepet, miért nem szólalt meg.
3: Igen, annyira bosszant, és még ezek vissza akarnak kerülni, és ezek mondják magukat keresztény demokratáknak.
2: Hát visszakerülni akarni, azt lehet, szabad emberek vagyunk. A realitás az majd megmutatja, hát, hogy szóval sikerül-e nem tennék le nagy pénzt.
3: Én szerintem normális ember, meg egy keresztény ember ezt nehezen tudja elviselni.
2: Volt egy-két történés.
3: Azóta is nagyon feszít.
2: Értem. Joggal egyébként, de én nem emlékszem erre. Tehát, hogyha volt ilyen...
3: Igen, mintha még most is látnám magam előtt. Mert Jézus nem arra mondta ezt a szembez, vagy egy tanítványba, amikor a tanítványait oktatta, hogy az embertársaimat kell paurázra kötni.
2: Természetesen.
3: Hanem ez úgy értelmezte, hogy én, ha saját magamat megalázom, akkor majd felmagasztaltatok. Hogyha elmegyek egy lakodalomba, és leülök az a felmagasztaltatok, hogyha elmegyek egy lakodalomba,

0: Teljesen igaza van. Nem emlékszem arra sem, hogy semmilyen Zsolt megszólalt volna, ha volt ott Biblia idézet,
1: senki
0: hanem...
1: Senki nem szólalt még, senki.
0: Igen, hát a KDNP-től elvárható lett volna, hogy embertársunkat ne alázzuk meg pusztán csak azért, mert mer elindulni a választáson egy új párttal, hiszen ez mindenkinek
1: igen,
0: joga.
1: Gratulálok Magyar Péternek a győzelméhez, és remélem, hogy egy normális államot fog tudni vezetni.
0: Igen, bízunk benne, de azért nem két hétbe kerül a 16 év ténykedésének a helyreállítása, vagy a romok eltakarítása, hát, és új dolgok felépítése, az azért hosszabb idő.
1: 8 évbe szabta meg, vagy két ciklusba, de nem lesz elég, hogy helyre tegye ezt az országot. Kevés lesz. Ennyi kárt, amit ezek okoztak, és még Orbán Viktor újítani akar, fiatalítani a Fidesz, hát akkor hogy akarja fiatalítani, ha ő 63 éves?
0: Szerintem a hatalmát próbálja valahogy konzerválni legalább a táboron belül, de erre se vennék mérget, hogy ez működhet, mert hát egyrészt azért, hogyha tényleg lesz elszámoltatás, akkor az sok energiát felemészt azok részéről, akik esetleg valamilyen módon alanyává válnak egy ilyen történetnek.
1: Én, ha az ő helyében lennék, elmennék egy lakatlan szigetre, ahol csak egyedül vagyok, és ne találkozok emberrel, mert neki nem volna. Én az ő helyében lennék, nem tudnék emberre nézni.
0: Értem, de nincs az ő helyében, tehát hogy ez...
1: Hát nem vagyok.
0: Ne vitassuk el azt a jogát, hogy azt csinál, amit akar, amit jónak lát, amit célra vezetőnek tart. Aztán majd kiderül, hogy ez a stratégia működik-e.
1: És önöknek is gratulálok a sikeres műsorokhoz.
0: Nagyon szépen köszönjük.
1: Minden jót kívánok.
0: Köszönjük
1: magának, Anna. Meg az egész szerkesztőségnek.
0: Nagyon szépen köszönöm, átadom a többieknek. Köszönöm, kezicsókolom. Miklóssal folytatjuk. Jó napot kívánok.
2: Jó napot kívánok. Üdvözlöm önöket is, és az összes nézőt. A következő Szijjártónak véghallgattam végig a 3 órás riportját, és a hasamat fogtam, úgy nevettem. A végén még kiderül, hogy ő a hazának a szentje, amit mondott az oroszokról is, annak ellenére, hogy én őt egyértelműen hazárnak tartom, mert aki az EU-t elárulta, és onnan telefonált, és az EU-ba elhangzott, a bizottságba elhangzott, mindenről tájékoztatta az orosz külügyminisztert, az nem más, mint hazárló. Hazárló, mert mi az EU tagjai vagyunk, és ők meg nem voltak az EU tagjai. De én ma Magyarországon az ilyen emberekről, mint Szijjártó, nem is csodálkozom. Egy nagyon rövid esetet elmondok, hogy hasonló. Egy társaságnál voltam közös képviselő, amikor átvettem a társaságot, és 7,7 milliót, hát hogy mondjam, eltulajdonította volt közös képviselő. 6 évig nem hívott össze közgyűlést, és mikor én átvettem, akkor ez a hiány volt, és a közgyűlésen elmondtam azt, hogy igenis, hogy nem csak a tolvaj, aki elvitte a pénzt azt felel, hanem a számvizsgáló bizottság vezetője egy jogvégzett volt, és azt mondtam, hogy ő abban, hogy nem hívta ezt a közgyűlést, asszisztált a tolvajnak. Bíróságra vitt Magyarországon a jogszolgáltatás, bíróságra vitt rágalmazásért, és kaptam egy év felfüggesztett börtönt. Hát ha az, aki felelős azért, hogy nem tartotta be, amit vállalt, és szóval merem tenni, és én kapom, aki szóval teszi az egyéves börtönt, hát örömmel fogadom. Csak ennyit akartam elmondani.
0: Furcsa történet.
2: Az, de még mennyire gondolkozom is rajta. Hát nem engedett a bíró szóhoz jut, azt mondta, nem érdekel, maga mit mond. És akkor jöttem ki, akkor elkezdtem nevetni, és mondom, bíró, hogy lehet ez a nevetni, azt mondta, hogy bíró nevet, és nem tudja megtiltani. Ez Székesvári bíróságon történt.
0: És ez egyelőre első fok?
2: Nem, legfelsőbb bíróság, másodfokon.
0: Tehát úgy, ez már jogerős?
2: Jogerős, persze, tavaly történt ez. Nem tudom, hogy perfelülvizsgálatot hogy lehet kérni, meg mint lehet kérni, de nagyon gondolkodom rajta, mert egyszerűen nem tudom lenyelni azt, hogy én semmit nem hazudtam. Igenis, hogy felel a számvizsgáló. Még egyszer mondom, és csak azért hangsúlyoztam ki, hogy felel érte, mert jogvégzett. Ugye arról, hogy milyen beosztása van, hol dolgozik, nem akarom mondani.
0: És milyen

0: tényállásban ítélték ön, tehát rágalmazás, becsületsértés, vagy mi?
1: Azért, mert azt mondtam, hogy asszisztált, ezért az egyszer, hogy asszisztált a volt közös képviselőnek, aki ellopta a pénzét a társaságnak, abban, hogy ő nem hívta össze a közgyűlést. Ugye, mert 6 évig nem hívták össze a közgyűlést, és egy év után a számvizsgáló bizottságnak köteles összehívatni.
0: Igen, igen, azt értem, csak hogy mi volt az indoklásban, hogy miért kapta ezt az egy évet felfüggesztve rágalmazásért, jó hírnév megsértését?
1: Rágalmazásért. Értem. Hogy én azt mondtam, hogy asszisztált. Igen, és most is azt merem mondani, hogy avval, hogy nem hívta össze a közgyűlést, 6 éven keresztül a számvizsgáló bizottság elnöke. Én még egyszer mondom, kihangsúlyozva, hogy jogvégzett. Igen. Akkor igen, hogy ebben véleményem szerint asszisztált a bűncselekményhez. Akarva, akaratlanul. Nem azt mondtam, hogy ő lopott, vagy részt.
0: Értem, nem, világos, hanem segédkezett.
1: Hallgatásával akarva, akaratlanul segédkezett. Na hát én ezért kaptam egy év felfüggesztett börtönt.
0: Értem.
1: Csodálom, hogy nem ültettek le érte. Az igazat így kell Magyarországon megmondani. A Szijjártó Mészáros meggazdagodásához, hát igen, a Szijjártónak azt mondta, hogy a Szijjártó, hogy a felesége semmilyen állami céggel nem állt kapcsolatban. Nem is muszáj, hanem egy olyan céggel állt kapcsolatban, amit az állam támogatott, és ő neki a való szerződés. Tényleg az állammal nem volt.
0: Igen.
1: Igaz, hogy azokat a hirdetéseket, meg egyebeket, amiket ők leadott, azt a kutya nem volt rá kíváncsi, meg a honlapot is alig-alig lehetett elérni, és ebből meg lehet gazdagodni. Hát,
0: azt olvastam, hogy nincs is honlapja a cégnek, és a közösségi médiában sincs jelen.
1: Igen, valahol igazán nem lehetett meg eltalálni.
0: Nyilván vannak olyan éttermek, amikről tudnak egy világvárosban, de annyira exkluzív, annyira magas, igen, a színvonal, hogy oda bejutni is úgy lehet, hogy egy titkos telefonon bejelentkezik valaki, és majd 2 év múlva kap időpontot. Nyilván ebben az iparágban is vannak olyan cégek, hogy nemhogy nem kell hirdetniük, nem szabad hirdetniük, mert annyi az igény az ő tevékenységükre, hogy ilyen titkos csatornákon keresztül lehet csak eljutni. Teljesen,
1: igen, na most ezt
0: lehetséges, hogy van ilyen.
1: Miért kellett támogatni? Igaz, hogy nem közvetlen, hanem közvetve támogatta az állam. Tehát ez egy olyan tisztességtelen magatartás, hogy ebből meggazdagodni milliómosnak lenne, hát ez csúcs.
0: Egy nagyságrenddel följebb vagyunk, milliárdos.
1: Igen.
0: Milliárdos a pontos kifejezés, de azt mondtam a leköszönő miniszter, hogy ők otthon nem beszélgettek a cég ügyeiről, ezért nem tud részleteket. De az jutott eszembe, hogy én se kérdeztem soha a feleségemet eddig, hogy van-e neki cége, és hogy az hogy teljesít, de ma este megkérdezem, mert lehet, hogy már igazából nem is szorulnék rá, hogy nagyon sokat dolgozzak.
1: Nem tudom.
0: Este nem kiderül tudom, nekem. Mindenkinek javaslom, hogy otthon, ha gondolja, kérdezzen rá, mert sokszor egy-egy ilyen elszalasztott, elfelejtett kérdés befolyásolhatja alapvetően az életünket.
1: De ugye ezt senki nem hiszi el, teljesen mindegy, kiről van szó, mert most éppen Szijjártóról van szó, senki nem hiszi el azt, hogy soha szót nem ejtettek a munkájukról otthon. Ezt nekem nem
0: most a komolyra fordítjuk. Komolyra fordítjuk, akkor az a kérdés, hogy miért volt jó ezt az interjút neki bevállalni.
1: Igen. Igen.
0: Mert annyi ilyen pont van, ahol csak az eddig ismert válság mélyült tovább,
1: igen,
0: amennyire végig követtem, hogy ez, nem tudom, igen, hogy ennek mi lehet a, igen, pozitív hozadéka.
1: Az oroszokkal kapcsolatosan szinte, hogy mondjam, amiket most nyilatkozott ebben a nyilatkozatban, az olyan hamisan csengett, az összes hamisan csengett, hogy ez fantasztikus, mert még egyszer mondom, Európai Unió közgyűlésére, vagy gyűlésére, ahol ő részt vett, ahol esetleg olyanok hangzottak el, ami jó, hogy nem megy ki az ellenfél, vagy ellenség részére üzleti érdekből, azokat ő tájékoztatta, és elmondta az orosz, illetve igen, az orosz külügyminiszternek. Ez nem hazaárulás, ne haragudjon már a világ.
0: Szerintem jogi értelemben nem biztos, hogy az, nem tudom, hogy az Európai Unió
1: nem
0: az... köznapi értelemben? Hát
1: igen.
0: Egy vélemény, az ez hangozhat vélemény. Így sarkos. Jogi értelemben ezt nem tudom megítélni.
1: Jogi értelemben ez nem. mert tudta ő ezt, és érdekes módon nem véletlen hallgatták le, hogyha lehallgatták, mert valahol valami olyasmi szivároghatott ki erről az EU-s gyűlésről valamelyikről, aminek nem örült a részvevői, a gyűlés részvevői. Nem örültek neki, és keresték, gondolom, hogy honnan szivárgott ki.
0: Nagyon nem kellett kutakodni, mert hát az számtalan szor napvilágot látott, hogy hányszor találkoztak személyesen, egyeztettek, tehát igen, Európában sem hülyék ülnek minden ellenkező híreszteléssel szemben.
1: Siát, hogy olyan kitüntetést kapott az oroszoktól, Putyintól, amit még soha külföldi nem kapott.
0: Hát nyilván olyan szolgálatokat tett ebben az ügyben, a két oldalú kapcsolatok előre mozdítása terén, amit az oroszok ennyire pozitívan ítélnek meg.
1: A másik része meg én nekem Orbánról és az orosz kapcsolatokról, meg a nyilatkozataira, hogy annyira melléjük át az orosz teljesen a háború mellé, mert szinte ő volt a háborús, aki háborúba úszított bennünket, mert abban, hogyha az ukránokat leverik, azaz nem kapnak semmilyen segítséget, akkor mondanám, hogy egy ilyen hatalmas ország legyőzni. Én szerintem, mikor kivették 56-ba az iratokat, az egyetemről meg mindenhonnan, akkor szerintem akkor valamilyen olyan iratot találhattak, ami az Orbán.
0: Mármint 89-ben vitték ki a ruszkik, amikor hoztak el Magyarországra. Nem tudom, hogy mi az oka, de...
1: Valamit kellett találjanak, hogy olyan durván kiállt az oroszok érdekében.
0: Másról suttognak egyébként, de van egy újságíró, Panyi Szabolcs Oknyomoz újságíró, aki azt mondja, hogy nagyon közel került a megoldáshoz, és a könyvében majd ez megtalálható lesz hamarosan.
1: Én százszázalékig biztos vagyok benne most már, hogy valami miatt zsarolták. Annak pedig a háttérbe kellett. De mondom, ahogy elnézést a dátum, 89-ben, amikor kivitték az iratokat, szerintem abba kellett valami legyen. Lehet, hogy az iratkorában...
0: Köszönöm szépen, nem tudom, meglátjuk. Előbb-utóbb mindenki derül, bízunk ebben.
1: Mondtam, hogy tudom, csak van egy ilyen gyanú.
2: Edith.
3: Mindenkinek nagyon szép napot, és hát ha lehet ilyet mondani, akkor nagy öleléssel köszöntök minden hallgatót. A pálinkás kenyeret azért, hogyha kisgyermekes apaként megfontolná ezt azért, mint népi gyógymódot nem ajánlanám, mert hát ugye ez köztudottan arra szolgált, hogy a gyerekek csendben maradjanak, azaz a csecsemők.
2: Egy tízes skálán, Edith, hány pontot adna arra, hogy én ezt egy pillanatig fontolgattam?
3: Oké,
2: köszönöm.
3: Mínusz nullát.
2: Igen, mert azt tudjuk, hogy van pozitív nulla, ha a növekedésre gondolunk, van pozitív nulla, meg mínusz nulla, ami persze akkor lett volna, ha az infláció lett volna.
3: Igen.
2: De olyan sose volt a mínusz nulla.
3: Azért érdemes mondjuk a nagyszülői, meg a dédszülői tanácsokat meghallgatni, mert azokban van sok minden. Szóval például lehet ilyen nagyon drága, na most ezt csak ilyen példaként említem, és ezzel aztán be is fejezem a magán jellegű eszmefuttatásomat. Szóval mondjuk például én annak idején, még nem léteztek ezek a drága ilyen mindenféle nyivinyavaják, amit a cumit belemártjuk, és akkor a gyerek majd, amikor fogzik, akkor majd nem fog visítani, meg nem fog nagyon fájni neki, meg stb. Hát én fogtam a citromot tiszta ujjal, úgyhogy előtte levágtam a körmömet, meg suroltam a kezemet, belemártottam a citromot, és megkentem az inyüket, és hát ez bevált például. Na, tehát ennyit arról, hogy azért vannak a régi dolgokban is jók, de hát a pálinkás kenyér az szerintem egy Rubikon ebben a vonatkozásban. No, amiről szeretnék beszélni, az először is az jutott eszembe, hogy a NER hasonlítható, igen, mint a múltkor ugye a Varga Mihály Kisolyőhöz hasonlítottam, el nem ítélhet, lehet, hogy el nem ítélhető módon, de hát a saját felfogásom szerint adtam elő a véleményemet a Titanichoz, csak hát itt azért van egy nagy különbség, mert nem csak a filmből lehet azt tudni, hanem konkrét korabeli kivizsgálási anyagok publikálásából és nyilvánosságra hozatalából, hogy a Titanic kapitánya együtt süllyedt el a Titanickal. Na most itt úgy néz ki, hogy a NER, mint Titanic, neki ütközött a jéghegynek, ami a magyar választópolgárok által elég mélyre le volt ásva, és hát sikeresen felvágta a NER-nek az oldalát is elindította a süllyedését. Na itt erről a hajóról, a kapitánytól elkezdve az összes hogy is mondjam, csak olyan személy, aki hát haszonélvezője volt az elmúlt 16 év gazdasági és politikai borzalmainak, hát azok most aztán menekülnek, ennyit a Guardian cikkről. Na, a felállandó a majd felállandó kormány vezetője több szimbolikus gesztust tett, egyrészt az ország, és másrészt pedig a világ felé. Én ajánlanék még egy szimbolikus gesztust, nevezetesen ugye ezt tudjuk, hogy a kétfarkú magyar kutyapárt az nem jutott be a parlamentbe, és mivel nem ugrották meg a küszöböt a listán, ezért hát elég horribilis összeget kell visszafizetniük. Az én emlékeim szerint a kétfarkú kutyapárt az ugye úgynevezett viccpártként indult, de így utólag visszatekintve az ő tevékenységükre, mondjuk a nagyon elpártosodás időszakáig az ő tevékenységük az kifejezetten arra szolgált, hogy egyrészt lehetőség szerint az emberek kedélyállapota az jó mederben maradjon és a humorát ne veszíts el, másrészt pedig a különféle, a passzivistáik által végrehajtott akciókkal azokra a hiányosságokra hívták fel a figyelmet,
2: igen,
3: amik megvoltak. Na most, például ugye lehetett nevetni azon az ígéreten, hogy akkor mi ingyen sört és örök életet ígérünk. Hát ez nevetségesnek tűnhet, de ha belegondolunk, akkor tulajdonképpen ez mélységében azt jelenti az én olvasatomban, hogy ha bármit meg lehet ígérni. Úgy ide vágták a képünkbe, hogy bármit meg lehet ígérni, gyerekek, hát gondolkodtok ti? Hát bármit meg lehet ígérni, ugye? Ebből az egészből azt szeretném kihozni, hogy most már bánom, hogy a listás szavazáson nem rájuk adtam le a szavazatomat, de egy szimbolikus lépésként az újonnan felálló országgyűlés megköszönhetné a kétfarkú kutyapártnak azt a tevékenységét, amivel megpróbálták, és tényleg megpróbálták, és nagyon megpróbálták, és sokféle módon megpróbálták, és minden pénzből, ami a költségvetésből származott, adakoztak, és jó célokra adakoztak, és most is ebből jó célokra is adakoztak. Tehát itt nem arról szól a történet, hogy mindent elvertek, és akkor vettek a három, mondjuk Maseratit, meg mit tudom én hány Rolex órát. Hát ezt a pénzt engedjék el, visszafizetését. Ezt én, mint magyar állampolgár, és olyan, aki nagyon sajnálom, hogy nem kerültek be a parlamentbe, csak javasolni tudnám. A titanikos hasonlatra visszatérve, ezek baromira szép. Bocsánat, tehát ez a magatartás...
2: Egy pillanat, Edith, ne felejts a szavát, csak el akartam mondani a nézőknek, hogy ez mennyi múlt. Jó, tehát, hogy itt a Kétfarkú kutyapárt kapott 0,82%-nyi szavazatot.
3: 18%-on.
2: Igen, volt. Igen, de ugye, hogyha ugye van egy konkrét referenciánk, mert ugye a demokratikus koalíciónak nem kell visszafizetni a...
3: 1,16-ja lett, nem?
2: 1,16, és nekik van 70.298 szavazatuk, tehát 70.298, szemben a kétfarkú kutyapárt 51.965 szavazatával, tehát ha tetszik, akkor egy debreceni stadionnyi néző vagy szavazó a különbség a két párt között, és nyilvánvaló, hogyha csak 15.000-rel van több szavazatuk, akkor már közelítettek volna az 1%-hoz. Igen, tehát hogy mondjuk azt, hogy azok, akik szerintem a kutyapártnak az ilyen szempontból mért veszőfutása, annak köszönhető, hogy nagyon-nagyon sokan akarták, hogy elmenjen a nemzeti együttműködési rendszere, letűnjön. Tehát, hogyha nem lett volna ekkora indulat a kormányzókkal szemben, akkor ma nem kéne az egyébként tényleg, tehát, hogy rendkívül színvonalas kampányokat produkáló kétfarkú kutyáknak visszafizetni a támogatást. Emlékszünk, amit ön említ, ugye a képtelen ígérgetésnek a kifigurázására, ugye nemzetközi űrállomás létesüljön Magyarországon, ugye?
3: Hát aztán ugye a járhatatlan járdák lefestése, ami igen, a rendőri intézkedés alá volták őket, stb. Hát azért ne felejtsük el, hogy ők egy, most ki kell ezt a szót mondani, kocsmai beszélgetés, sörözés kapcsán próbálták azt meg, hogy hát egyáltalán be is bejegyzik-e őket, és így indultak. Tehát
2: pontosan,
3: hátránnyal indultak, az összes többi nem indult, vagy parlamentbe be nem jutott, vagy most bejutó párttal szemben. Tehát én azt tartom el igazságosnak és követendőnek, hogy azért fejezzük ki már a hálánkat, nem vettük őket kellően komolyan, azt hiszem.
2: Jó, Edith, rosszul idéztem, mert létesüljön nem Magyarországon űrállomás Felcsúton, ugye? Tehát, hogy,
3: például.
2: Tehát, hogy nem, az, például. Nem az volt, hogy általában, hanem ott.
4: Best of adást hallottak. Műsorajánló. Kultúra. Az egyetlen naponta jelentkező kulturális magazin. Mit néz? Mit olvas? Mit hallgas? Ajánlatok a kultúra világából minden hétköznap kétszer, 9 és 17 órakor. Kultúra. Rónai Egonnal a Spirit FM-en. Utazók Podcast Mahó Andreával már a Spirit FM-en is. Tartsatok velünk minden hétfőn este 8 órától, hogy hétről hétre megismerjük Andrea vendégeit. Média piac.

0: sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Húzós a Spirit FM-en. Rónai Egon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en hétfőnként 13 órakor. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről itt a Spirit FM-en.
1: Jó napot kívánok! Budapesten a hosszú hétvégére lezárták a pesti alsó rakpartot a Margit híd és az Erzsébet híd között, mert átadták azt a gyalogos és a kerékpáros forgalomnak. Szakaszosan lezárják a félútpályát ma napközben a Ferihegyi repülőtérre vezető úton a Felsőcsatári út és a Határút között, mert kertészek dolgoznak. Szintén napközben a 18. kerületben a Nagykörösi úton szakaszos sávlezárásra kell készülni az autópiacnál a kifelé vezető oldalon burkolatjavítás miatt. A Terész körúton a Margit híd irányában a Nyugati térnél lezárták a visszakanyarodó sávot ma 13 óráig csatornatisztítás miatt. Ma 13 órától 14 óra 30-ig lezárják a 4. kerületben a Baross utcát a Fóti út és a Károlyi István utca között labdarúgó mérkőzés miatt, valamint szakaszos és időszakos lezárásra kell készülni még a Temesvári utca, Árpád út, Attila utca, Károlyi István utca, Baross utca, Irányi Dániel utca, labdarúgó utca útvonalon is. Kovács Botond, BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Felhívjuk hallgatóink figyelmét, hogy az ATV egy korábbi műsorát sugározzuk, ezért kérjük, ne telefonáljanak. Best of adás következik. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is.
2: Tibor?
3: Igen?
2: Üdvözlöm!
3: Üdvözlöm! A előző adásban említettem Mihalik Angelika ügyvédnő nevét. Ezt most tudom, hogy itt nem szokás nemet mondani, de az ügyvédnő részéről ez nem jelent probléma, mert bármikor vállalja, hogy beívják az ATV-be, akár Somosapályán, akár más adásokba is, és hogy vállalja a véleményét a oltással kapcsolatosan, meg a interneten, YouTube-on rajta van, a Facebookon, úgyhogy ez nem jelent probléma, mert ez a kolléganői is, akik csinálják ezt a oltással kapcsolatosan, nekik sem probléma. Vállalják a nevüket, arcukat, adják ez a kérdéshez.
2: Oké.
3: Okay. És esetleg Somos úr, ön is személyesen tud konzultálni vele, vagy a véleményét kikérni, hogy nyugodtan fölkereseti.
2: Köszönöm a lehetőséget.
3: Mint a Zufi pénzzel kapcsolatosan, hogy eddig mennyi pénz, csak úgy, hát azt lehet mondani, hogy ki lett dobva az ablakon, és most itt érdekes, mert mondja Tisza Párt, Magyar Péter, hogy elszámoltatunk. De most itt van a Wörner meg a Sadlő ügy. Hát már mennyi ideje már folyik ez a per? Most jó lenne, ha ezt gyors tört eljárásra lezavarnák ezeket a pereket, hogy most...
2: Ez nem így működik. Hát
3: Sajnos igen, sajnos ebben igaza van, hogy az Isten ma lassan őrülnek, és gondolom abban egyetértünk, hogy nehéz megváltoztatni a törvényeket, hogy gyorsított eljárásban legyenek ezek a dolgok.
2: Hát nézze, én azt, hogy ez most nem egy törvényes eljárás, azt én nem látom. Tehát annak a nyomait én nem tudtam felfedezni. Szerintem ennek a Völner Sadl ügynek az információi és a büntető eljárásnak az üteme, az szerintem egy normális eljárásnak a képét mutatja. Az lehet, hogy azok, akik károsultak a végrehajtói tevékenység által, azok számára szubjektíve úgy tűnhet, mint hogyha nem haladna elég gyorsan ez az ügy. Ezt én elismerem.
3: Az is furcsa nekem, hogy itt van a devizahitelesek ügye, és hát az sem halad előre, hanem ott is homokot szórnak a gépezet, de nekem úgy tűnik, és őt nem sietetik az ügyet, hanem inkább lassítják. Nem tudom, ezzel kapcsolatosan mi a véleményes a most.
2: A devizahiteles ügyeket?
3: Igen.
2: Hogy lassítják? Hát én azt látom, hogy az Európai Uniónak a bírósága által hozott ítéleteknek a közvetlen alkalmazása a magyar perekben, az késlekedik. Ennek azért sok oka lehet. Többek között az, hogy én mindig azt éreztem, hogy az valamiféle úri huncutság, hogyha egy akár strasbourgi, akár luxemburgi ítéletre hivatkozik az ember ügyvédként, mert akkor szinte meg vannak sértődve a bíróságok, hogy mint hogyha az ember azt érezné, hogy hát arra figyelmezteti az ember őket, hogy hát végül is valamilyen szempontból az uniós tagság az nem csak az állampolgárokra nézve jelent egyfajta jogkövetési kötelezettséget éppen a közvetlenül alkalmazható jogszabályok által, hanem igenis az uniónak a jogalkalmazói gyakorlata, ami a bírósági gyakorlat, az, hogy mondjam, egy az egyben hivatkozási alap lehet, még akkor is, ha bizonyos perekben nem függesztették fel az eljárást arra tekintettel, hogy az unió valamelyik ügyében döntési időpont előtt áll. De ha megszületik egy ilyen döntés, akkor szerintem egy bíró akkor jár el helyesen, hogyha az adott döntést azt abszolút egyből tanulmányozza, és azt is megértem, hogyha a bírók arra hívják fel a figyelmet, hogy az ügyvédek nyakra főre hivatkoznak uniós gyakorlatra, miközben egyébként ők maguk például azokat a specialitásokat nem nézik meg, hogy az konkrétan az az ügy, amiben ez született az a döntés, az vajon alkalmazható-e, analógiát jelent-e ezekben az eljárásokban. Öné a szó.
3: Itt az a furcsa nekem, hogy úgy az oltásokkal kapcsolatosan, meg a kölcsönök, meg hitel, meg debizahiteles perekkel kapcsolatosan, hát vannak már nyertes perek. De okay. Ez érdekes, hogy ez nem terjed ki a többi perre is, hanem ez vannak nyertes perek, de mégis ennek ellenére akadoznak az ügynek, nem jutnak egyről a kettőre. Itt most ezzel kapcsolatosan idehoznám az alaptörvényt is, hogy emlékszem, mikor volt a internetadó tüntetés, biztosan emlékszik rá, hát akkor ott voltunk egyik ismerősömmel, Német Tamással, ő beszélt a Megafonba, arról beszélt, hogy nem kellene ezzel megelégedni, hogy internetadó, mert ez, hogy elveszik a jogainkat, elveszik a önrendelkezési jogunkat, ezt erről beszélni kellene is. A Német, mint a Máté Tamás erről próbált beszélni a diákoknak, de semmi hatása nem volt, úgyhogy én...
2: Hát az, hogy semmi hatása ne lett volna, az így nem igaz, hiszen ha jól értem, akkor a kormányzat az internetadó ügyében meghátrált.
3: Persze, meghátrált, csak azt mondtuk a diákoknak, meg Máté Tamás is mondta, én vettem föl kamerával, hogy nem elég, hogy megragadnéd, hogy internetadó, mert később elveszik máshonnan a jogait, akkor, hogy elveszik máshonnan a pénzt, és akkor nek az lesz a vége, hogy hát rengetegen el kell menjenek külföldre, mert hogy ami igaz is lehet, mert itt van a diákhitel, fölvette, nem tudta visszafizetni, vagy némelyiknek a, hát a, vagy a szülőknek a lakását elvették, és hát ezt nem akarták meghallgatni. Azt mondtuk, hogy az alaptörvényt kellene megváltoztatni, hogy az emberek jogait teljes mértékben képviseljék, ne csak részlegesen. De erre a diákok nem akartak hallgatni, sőt, még meg akartak lincselni bennünket, úgyhogy hát oda került a dolog, hogy meg kellett védjük magunkat. Ott voltunk ketten-hárman, hát sikerült megvédeni magunkat, tehát egy isteni csoda történt, hogy nem lincseltek meg bennünket. És arra hivatkoztak a diákok, annak idején a rendszerhiba. De mondtuk nekik, hogy majd hát jogilag hogy tudod megvédeni magadat, mikor oda kerülsz a bíróság elé, mert hogy tartozol, vagy különböző okokból kifolyólag, mert hogy nem akarod elhagyni az országot, mikor...
2: Nézze, Tibor, azt senki nem viseli, könnyen, hogyha kim van az utcán valamilyen célból, és erre jönnek mások, akik párhuzamosan azzal a céllal, amit meghirdettek, és amilyen rendezvényen vannak, elkezdenek egy alternatív, mondjuk igazságot felállítani ott a rendezvényen. Én ezt, amit ön kifogásul a diákok magatartásában, én ezt ennek tudom be, meg egyébként annak, hogy aki kiment tüntetni, az eleve elégedetlen volt. Na most, ugye, ha önök a legjobb szándékkal is próbálták őket a jövőbeli bajoktól távol tartani, azért azt nyilván nehezen viseli egy ilyen 20 éves vagy 10 éves fiatal, hogy jön valaki, aki egyébként úgy viselkedik, mint Jézus Krisztus, és elmondja azt, hogy mit kéne csinálniuk. Érti?
3: Persze, értem, csak hát próbáltuk kivetíteni, hogy mi a több tapasztalatunk volt, hát... mint hogy 2006 után, és sok mindenen részt vettünk, okay. Ha már említem ezt 2006-ot, az volt egy szélsőséges oldala is, hát az, hogy tulajdonképpen félrevitték az egészet, és olyan elemek épültek be, meg építettek be mesterségesen, akik lejáratták, tönkretették az egészet, félrevitték, és sajnos ilyen világot élünk, úgyhogy akkor a diákok is meglettek vezetve, mint hogy említettük, hogy a szabadkülönös háttér is itt közrejátszik, és azt mondták, hogy hát az minden rendben van, hogy vannak köztük is, meg befolyásolnak mindenfele, de hát ennek ez olyan, mint a trágyát, mikor leöntjük mondjuk csokoládéval, bekenjük tehelyszínhabbal, az kívülről jó, de mikor oda kerül az ember, az egyre keserűbb lesz.
2: Tibor, kicsit messze szakadtunk az eredeti témánktól. Amúgy próbáltam az előző beszélgetés végén, már mint a délelőtti adás végén is utalni arra, hogy nehéz a leegyszerűsítésekkel szemben igazából érvelni. Tudnélik, az utca nem az a terep, ahol nagyon filozofikus szituációkba keveredhet az ember, annak veszélye nélkül, hogy ne nézzék őt hülyének. Tehát, hogy ezt ugye nem egész egyszerűen, tehát nem a tüntetésen kell meggyőzni azokat, akiket meg akar győzni az ember, hanem ott más formát választanak azok, akik ott vannak. A Pride is ugye ilyen volt, ezt próbáltam önnek mondani. Egyébként meg mellesleg az, amit ezen a téren csinált a Fidesz, az egészen döbbenetes. Mondom, tehát a kezdetén még azt mondták, hogy ezekkel a dolgokkal nem foglalkozunk. Ha megnézi, még az első Orbán kormány idején nem volt téma, tulajdonképpen nem annyira volt ez téma. A 2010-es váltás után a KDNP próbálta forszírozni, de a Fidesz kitartott, hogy ezzel nem igazán lehet az embereket meghatni. Majd egyszer csak valami történt, ugye? rájöttek olyan második ciklus közepére, hogy itt is lehet valamit kereskedni, akkor jöttek az egészen elképesztő jogalkotások. Ugye itt is hallottuk a napokban, hogy kiderült, hogy az Unió Bírósága miért meszelte el Magyarországot a gyermekvédelmi törvény ügyében. Konkrétan ugye egy másik szabályozási körből merítettek életviszonyokat, és próbáltak a konkrétan nem a gyermekekre, hanem a homoszexuálisokra vonatkozó korlátozásokat beépíteni. Egész egyszerűen nem csinálunk ilyet, hogy bemegyünk Bermudában a szivarszobába. Ez a lényege ennek. Tibor, örülök, hogy beszéltünk. Ha még egy mondatot mond, én megadom a szót szívesen, nem én akartam.
3: Jó, köszönöm, még egy-két mondat. Hát, hogy azt elfelejtett
2: nem egy-kettőt, egyet.
3: Hogy a fele baráti szeretet az fontos lenne, de hát itt ezt a pártok is elfelejtik meg, sok ember elfelejtik.
2: A fele baráti szeretetet. Én a szendvics embere vagyok a fele baráti szeretetnek. Köszönöm, Tibor, hogy itt volt. Judit?
4: Halló, üdvözlöm. Halló, itt vagyok.
2: Jó napot, Judit. Én is üdvözlöm Önt. Ön
4: jó napot, András. Hát jó. Két hete pályázok magára, hogy végre szóba elegyödjük. Annyi minden volna, tudom, nem hosszú az idő, de alig vártam, hogy tudjak magával beszélni. Hát először is csak annyit, hogy...
2: Judit, engedjen meg annyi reakciót, hogyha egy nő két hete pályázik rám, akkor nincs az a természetfeletti erő, amely visszatartaná az embert, aki én vagyok. Jó, figyelek! Figyelek.
4: Hát visszatartottak a szerkesztőségben, nem kapcsoltak magához.
2: Az nem feltétlenül a szerkesztőség döntése, igen.
4: Nem. Hát a Ferenccel már tudtam beszélni. Na mindegy, a lényeg az, hogy hát borzasztóan örülök ennek a helyzetnek végre. Hát a 75 évemből most tüzet le is tagadhatok. Annyira megváltozott az egészségem, és jobb a hangulatom. Hál' Istennek nem gondoltam volna.
2: Ezt én se gondoltam volna.
4: Ilyen szuper, szuper eredmény lesz. Hát ez valami fantasztikus. És hál' Istennek a környezetőben is ugyanez a helyzet. Persze nyilván vannak jó sztoriaim ezzel kapcsolatban, de az a helyzet, hogy gyakorlatilag ugye mindent nézőt mondtam magának, ide-oda, amoda kapcsolok, most már különösen nagy kedvenceim a Hír TV-sök, az MTV-1, most néztem a híradót, véletlenül azon hagytam, és elcsodálkoztam rajta, hogy azt hittem, hogy az ATV-n vagyok, komolyan mondom. Tehát egyszerűen azt érzékelem, hogy nem csak itt, hanem úgy egyáltalán a világban, a körülöttem lévők, az emberöket figyelöm a boltba, hogy föl vannak szabadulva. És igazából most érezhető az, amikor az ember egy marha nagy terhet letesz a hátáról egy jó vizsgával, vagy akármivel, talán régen ezzel apostrofálnám a dolgot, hogy túl voltam az érettségén, de jó volt. Itt letöttük ezt a terhet, na most körülbelül ez a helyzet. Én tudom, hogy nagyon nehéz időszakunk lesz nyilván, de piszkosul fő vagyok háborodva.
2: Na, miért?
4: Azért vagyok fölháborodva, hogy ezek most olyan lejtmenetben csinálják a dolgokat olyan gyorsan, szinte az ember nem kap levegőt, hogy mentik az írhájukat, nem is gondoltam volna, hogy az Orbán Viktor...
2: De hát nem mentik, hát hallotta a híradóban, mindenki cáfolja, hogy menti.
4: Úgy, hát na jó van, de hát azért hülyékre ne nézzenek már bennünket, az egész szeme eddig addig néztek, de szerintem most másképp látjuk, már odafigyelünk még jobban. Hát szóval én most őszintén mondom magának, hogy én szeretném látni azt, igenis szeretném látni, hogy vezetőszáron vigyék őket. Lehet, hogy ez nekem már egy nagyon nagy gondolat, de valahol már annyira sok a bűnük.
2: Én egy konzervatív ember vagyok ebből a szempontból, Judit, megmondom őszintén. Én akkor szeretném őket vezetőszáron látni, hogyha törvényes eljárásban, törvényes vád alapján a bíróság körültekintő bizonyítási eljárása után a bizonyítékokat egyenként és összességében értékelve azt állapítja meg, hogy itt olyan bűncselekmények történtek, amely miatt letöltendő börtönbüntetést kell adni bárkinek. Nem azért, mert nem tudom ezt elképzelni, hogy így volt, hanem azért, mert ez nagyon fontos garanciája annak, hogy jogállamban élünk. Öné a szó!
4: Teljes se egyet értünk, András, én is így gondolom. Szuper. Csak én már tudja, annyira telik rajtam az idő, hogy most azért drukkoltam, hogy mögérjem először is a bukásukat. Hát most meg nyilván hajtanám az időt, hogy még lássam a dolgokat, és nem csak én, hanem nagyon sokan mindenki, szerintem. Mert egyszerűen rettenetős sok a bűnük, András, rettenetős. Tehát a lopást én azt másodrangba töszöm be, jó van, legyen vagyona, hát arról de ezt a kárt, amit az emberök lelkébe csináltak, ez egy olyan megbocsáthatatlan bűn, hogy én belőlem ez vezet, én ezért vagyok ilyen bosszú álló, András.
2: Tudja, mi van? Hogy ugye emlékszünk arra, vagy legalábbis ön is tanulta ezt, hogy ugye a francia forradalomnak volt egy szakasza, amikor teljesen jogos sérelmeket egész egyszerűen azzal toroltak meg, hogy elsöpörték a rendszert, ugye? Igen. A Bastille lerombolása és az utána lévő nagyon rövid időszak. Van egy pontja a forradalomnak, amikor elkezdi a saját gyermekeit felfalni. És ugye erre mindig felhívják a figyelmet a történészek, hogy ez nagyon könnyen elkövetkezik ám, amikor a saját tábor ellen fordul az egész történet, és mégiscsak egy nemzet vagyunk, ugye mondjuk az nem véletlen, hogy a magyar rendszerváltás az így nézett ki, ahogy, mert az összes negatív példa alapján azok, akik rendszert váltottak, azok úgy döntöttek, hogy ez így nézzen ki. Volt pár kísérlet arra 90-es évek elején, hogy az igazságtétel egyfajta véres leszámolásba forduljon, de nagyon helyesen azok, akik egyébként ezt befolyásolni tudták a jogalkotásban, ennek gátat vetettek, ez nem véletlen. Öné a szó.
4: Igen. Hát igen, én tudom, hogy ennek nyilván körlegyen előzménye, ez nem csak így működik, rajtam múlna biztos másképp csinálnám, de hát a törvény. De, András, hát szóval egyszerűen tényleg az van, hogy én nem tudom, hogy most például a fideszesek most annyira letargiában vannak, olyan borzasztó hangulatban, hogy egyszerűen hát háborús nézeteik vannak. Annyira félnek a tiszásoktól, hogy borzasztó. Néha belehallgatok a Paláverbe a két filmem között, hát elég jó pofa helyzetöket hallgatok. Hát mondjuk ezzel már nevetnem kell, de szóval ilyen hasonló korúak, mint én, nyilván azoknak más világuk volt, ők abban érték bele magukat, és akkora nagy pofára esés volt, hogy egyszerűen nem tudják fődolgozni. És hogy hát szegény Orbán Viktor, hát már olyan rosszul néz ki, hogy ez már borzasztó, hogy ez az ember nem éli túl, hogy én belehalok, hogy én ezt már nem fogom túlélni, nincs értelme az életemnek. Szóval most erre hagyni mondjak semmit, mert ez a másik oldal. De a másik dolog, András, hogy az biztos, hogy most örülnünk kell, mert én azért bízok a Magyar Péterbe, kicsit félök is, nehogy elszaladjon a ló alatta, mert tényleg nem jó volna abba a hibába esni, amiben ezek is. De amikor eszembe jut a parlamentbe, ugye most az Orbán Viktor nem vállalja, én nem csodálom, hogy nem vállalja, olyan pufátlan módon, olyan cinikus módon letörült mindenkit a boldog karácsonya egyszerűen, és ez nem rátartozik, ez nem az ő dolga, meg egyébként csincsígy. Én végig néztem a Patriótával való riportját. Most meg kell, hogy mondjam magának kétszer is. Erre mondta a Ferenc, hogy hát ez elég nagy teljesítmény volt. Tudja, mit néztem benne, András? Na. Hogy egyszerűen olyan, nem tudok rá szavak, az pofátlanság az kicsi, hogy egyszerűen úgy végig hazudta az egészet szömröbben és nélkül, hogy soha nem volt korrupt, és hogy ő mindenféle ilyen dolgok ellen maximálisan fölépett. Én egyfolytában azon gondolkoztam, hogy egy ember, aki tényleg ilyen sokáig hatalma volt, hogy milyen rettenetes agyi ferdülése van. Tehát, hogy el is hiszi szerintem, amit mond, mert nem hiszem el, hogy nem hiszi el, mert annyira meggyőzően mondta a dolgokat, és folyton az járt az eszembe, annyira szeretnék az agyába belelátni. Tudja egy röntgenne, hogy mit gondol, és mit mond. Na most ugye mondta az elején, a legelején, hogy mi azt nézzétek, amit csinálok, hanem amit mondok, vagy fordítva, hogy volt ez?
2: Igen, hát ne azt nézzék, amit mondok, hanem amit csinálok, így van.
4: Na most, amit csinálok. Na ugye milyen érdekes, ezzel gondolkoztam az előbb, ha nem emlékszem rá, és ő folyamatosan végig ezt csinálta. Tehát egyszerűen csak most így kívülről látjuk a dolgokat. Tényleg néztem, még néztem ezt a Bayer Takács show-t is, úgy mondanám.
2: Igen.
4: Ugye a Bayer show-ba a Takács miniszter, és azt mondja, hogy hát ugye ellenzik a dolgokat, hogy miért veszítettek. Hát azt mondja, hogy most már tudja, hogy azért, mert buborékban voltak, és nem láttak kifelé. Hát az biztos, hogy marha nagy buborékban voltak, ez nem kérdés, de hogy ekkorában, és tudjam, én nevetök nagyon, no. És ez a látvány nekem, amikor kiderült, hogy ugye nem ők nyertek, és hatalmas előnyel a Tiszapárt, és amikor mutatták őket ott bent a üvegkalitkába, és hát a Lázárnak az arcát, az soha nem felejtem. Tehát én nekem az a kéztördelés, a végig már imádságra kulcsolt kézzel, az hát külön sokszor mögelez már, de én csak egyszerűen lődöbbentem rajta, hogy úristen, hogy ezt mit fognak most átélni. Most komolyan mondom, és hogy az Orbán az utolsó pillanatig nem tudta állítólag, hogy ők a vesztesök. Hogy az Orbán Balázs mondta meg neki, hogy már pedig ez a helyzet, és most ki kell állnod az emberek elé, és el kell mondani. Mivel éltek ezek, András? Mondja már meg. Ennyire nem tényleg, hogy ennyire a saját buborékukban.
2: Azt el tudom képzelni, hogy Orbán Viktor nem volt kész, fogadókész azokra a kutatásokra és a kutatókra, akik megpróbálták neki leképezni a valóságot a választási kampányban. És ezért nyilván lehet, hogy a miniszterelnökhöz már az utolsó szakaszban nem nagyon jutottak el a valós számok, bár amiket a nyilvánosságban kommunikáltak azok az intézetek, akik közpénzek millióit kapták, 100 millióit, azokból a kutatásokból nem igazán lehetett tudni, hogy ezek most készült egy olyan verzió, ami a nyilvánosságnak készült, meg készült egy valós kutatás, vagy ez most itt micsoda? Mert ugye olyan távol estek ezek a kutatások végül attól, ami a végeredmény volt, vagy lett, meg azoktól az intézetektől, akik igazából megmondták, hogy mi a valós helyzet. Jó.
4: De hát már januárban mondták, hogy 20%-kal veszett a Tisza. Tehát már akkor is már mondták. Tehát ez már nem egy új dolog volt. Akkor ezek szerint ők semmilyen információt nem adtak oda az Orbánnak, hogy szerintem...
2: Hát az ezek szerint az mi az az ezek? Mert attól függ, hogy mik az ezek.
4: Hát igen.
2: Nem tudjuk, hogy a Karmelita... gázlámpái a folyosókon mennyire engedték meg, hogy közel menjenek azok a kutatók, akik a valóságot hozták be ezen falak közé. Jó? Tehát, hogy nem tudjuk ezt sem.
4: Igen, és én most nagyon kíváncsi vagyok, mert ugye arról volt szó, hogy nagy barátok a Trump-al, most a Trump kijelentette, hogy a volt barátja.
2: Na most és mire kíváncsi ennek kapcsán? Hogy ez miért van?
4: Uh-huh.
2: Erre kíváncsi, hogy ez miért van?
4: Igen.
2: Hát azért, mert Trump egy nyertes alkat. Tehát ő nem foglalkozik azzal, aki ennyire kikapott. Tehát, hogy így.
4: A rohadt életben. Na de tudta az, és aki idejött, az megmondta, hogy ő tudta, hogy ők vesztésre állnak, csak azért jött, hogy hát mégis illő, ő is támogatta a Trumpot, és innen kezdve ennek kötelesség volt, de ezt tudván.
2: Sokfélét mondtak azok, akik idejöttek, ugye? Többek között akkor, amikor azt a fura mozdulatot tette a miniszterelnök.
4: Mert
2: akkor éppen az ellenkezőjét mondta J.D. Vance.
4: Azt talán egy kicsit úgy belehúzott. De én még tudja, mire vagyok kíváncsi?
2: Na, mire? Kire?
4: Hogy? Arra vagyok kíváncsi, ugye én mondtam, lehet, hogy nem magának, hogy annak idején vettünk gyönyörű szép veretős ajándékkést a Trumpnak.
2: Igen.
4: És a kés az ugye azt jelenti, hogy elvágja a barátságot. Na most hát nem kell sokáig várni, hogy az múlt időben beszéljön a barátságról, Most annyira kíváncsi vagyok, ha kimögy, hogy tényleg a szárnyai alá veszi az ovát.
2: Meglátjuk, meglátjuk. Ugye valaki, aki az ajándék felelőse Orbán Viktornak, az nagyon jól végezheti a dolgát, mert Erdoğannak, akinek a családjában volt egy lóbaleset, neki lovat vettünk, ezek szerint Trump komolyan.
4: Azt nem tudtam, hogy volt baleset, azt tudtam, mert láttam a gyönyörű lovat, de azt nem tudom a történetbe, hogy...
2: Én olvastam valahol, de most már nem tudom előhívni, hogy ez mi volt, de akkor olvastam, amikor a lovat kapta, hogy ez egy kicsi mellényúlás volt. Jó, hát, Judit!
4: Nem kicsit!
2: Judit, örülök, hogy beszéltünk, köszönöm, hogy hívott.
0: Best of adást hallottak. Műsorajánló. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van. Körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk. Szeretjük. Nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Kultúra. Az egyetlen naponta jelentkező kulturális magazin. Mit néz? Mit olvas? Mit hallgas? Ajánlatok a kultúra világából minden hétköznap kétszer, 9 és 17 órakor. Kultúra. Róna Jegondal a Spirit FM-en. A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira. Szakmai mélység, közérthető válaszok. Álláspont. Két hetente, szerdánként, délután 3:30-kor. A Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Corporation Z. Az új generáció műsora a Spirit FM-en. Corporation Z. Egy óra Trunk Tomival fiatalokról, nem csak fiataloknak. Stílus, sport, zene, tanulás és minden más, ami az Z-generációt érinti. Corporation Z. Trunk Tomival.
5: Köszöntöm a kedves hallgatóinkat, ez itt a Corporation Z, a Spirit FM-en, én Trunk Tamás, Double T vagyok a mikrofonnál. A mai témánk a longevity, az elmúlt években hype lett, és hál' Istennek tematika lett az, hogy hogyan tud minden generáció aktívan sportolni, okosan sportolni, és hát leginkább sokáig élni. Arról, hogy ez a generáció, ami most nő fel, alfa és Z generáció, akár mennyivel fog még tovább élni az új technológiai újításokkal, új tudományi előrelépésekkel, és mit lehet tenni minden generációnak ahhoz, hogy valójában tényleg egy hosszú és egészséges életet éljen. Egy igazi szakértőt hoztam el ide magam mellé kérdezni, hogy segítsen, hiszen ő engem is kondi edzőként kísért az én alpesi síelői utamon is, mert korábban is egy igazi szakértője a témának, talán azt is kijelentettem, hogy első között beszélt már itt a longevity-ről, mert talán 10 év, amikor még egyáltalán téma se volt. Pozsonyi Zsoltot köszöntetem, a Waberer Movement Lab társalapítóját, kondi edző, erőnléti edző, longevity szakértő, nem szóval, hogy kihagytam még bármilyen titulust, de köszi, hogy itt vagy, Zsolt, üdvít a műsorban.
6: Örülök, hogy újra találkoztunk, Tomi, úgyhogy tényleg köszönöm szépen a meghívást, örömmel jöttem. Nagyon jó volt a leírás, pont ezekre gondoltam én is.
5: Szuper. Vannak jó témáink, van sok témánk. Kezdjük talán onnan, hogy mit is jelent a longevity, ez most egy ilyen menő angol szó, de magyarra lefordítva egyszerűen, ez mit jelent a hétköznapokban?
6: Igen, abszolút, ahogy mondtad, egy óriási hype, itthon még szerintem fölfelé megy, a dolog világszinten is fölfelé, csak már picit előbbre tart, mondjuk tőlünk nyugatabbra, Amerikába végképp. A longevity hosszú egészséges élet, tehát nyilván itt arról beszélünk, hogy nem az a kérdés, hogy meddig élünk, hanem hogy meddig élünk nagyon jó minőségben, jó életminőségben, fitten, erősen, egészségesen, mert ugye az angolban van egy lifespan és egy healthspan kifejezés, Tehát van egy élettartamunk, meg van egy egészséges élettartamunk, és amit tudunk, a kutatások is igazolnak, hogy azért a világ átlagban a kettő között van mondjuk 8-10 év különbség. És azért senki nem úgy kezdi az életét, vagy mondjuk kezdi a munkáját, hogy majd, ha nyugdíjba megyek, akkor onnantól már nem leszek egészséges, és jó esetben élek 75 évet, hanem mindenki úgy áll neki, gondolom, fiatalon is, hogy jó lenne minél tovább életerősen élni, és valójában ez lenne a cél, hogy itt a kettő közötti geppet azt amennyire lehet minimalizáljuk, mert most per pillanat azt látjuk, hogy évről évre világszinten is nő az átlag élettartam, ebbe tudnak segíteni az orvosok. Tehát egy-egy kezelés, beavatkozás az éveket tud adni az életünkhöz, viszont egészséges éveket csak mi tudunk adni magunknak. Tehát az is látszódik a két trendnél, hogy miközben nő a lifespan, a healthspan nem követi ezt le, mert lusták vagyunk, mert túl sok kalóriadús, ultrafeldolgozott élelmiszert teszünk, mert nem mozgunk eleget, mert már krónikus betegségtől szenvedünk gyakran 30 éves korunktól. És valójában ez lenne a cél, igen, a longevity-vel, hogy ez a hype így bejön az emberek tudatába, hogy nekem óriási a tét, főleg az utolsó 10-15 évben, és ebben a világ átlagban benne vannak azok is, akik sportolnak, tehát akiknek lehet, hogy ez a healthspan, lifespan közötti gap, ez csak lehet, hogy 5 év. És nagyon sokaknál pedig azt látjuk, hogy 30 plusz évesen már gyógyszert szednek valamilyen krónikus egészségi problémára, úgyhogy itt még egy kérdést föltetném magunknak, hogy hol van az egészség határa, amit nevezünk egészségesnek, de visszatér az eredeti kérdés, a longevity az hosszú egészséges éveket jelent, életet jelent, és itt az lenne a cél, hogy az egészséges életkorunkat azt toljuk ki lehetőleg mondjuk az életkorunk végéig, és akkor szuper, akkor mindenki boldog, és az egészségügybe se kell annyi pénzt tolni mondjuk, hogyha itt az állami dolgokat nézzük.
5: Aha, értem. Na, ez egy érdekes perspektíva, még erről mindenképp kérdezni foglak. Maga a hype, a felhajtás és a nyitottság a téma körül mennyire látsz ebben változást az elmúlt évek során? Ugye ezt beszéltük, hogy te már lassan 10 éve ezzel a longevity témával is foglalkozol. Ugye te nagyon sokat foglalkoztál profi sportolókkal, úgy tudom, talán a Fradi vízilabda szakosztályának is az erőnléti edzője vagy. De mennyire shiftelsz most már át a mondhatni hétköznapi emberek felé? Tehát mennyire nő annyira a nyitottság az emberektől, hogy akár érdemes lehet csak arra koncentrálni számotokra?
6: Nekem mindig az volt az edzésben a fő koncepció, hogy én nem az esztétikai oldalra.
5: Számotokra.
6: Nekem mindig az

0: az pedig lényegében erről szól, hogy egy sportolót minél kevesebb sérüléssel, minél hosszabb ideig tartsunk a pályán, úgyhogy minél magasabb teljesítményt tud nyújtani. És ebből a szempontból a longevity edzés az az átlag embereknek az erőléti edzése. Uh-huh. Tehát nem esztétikai céllal dolgozunk, hanem azért, hogy biztonságosabban, jobban, hatékonyabban tudjon mozogni, tudja a súlyokat jól használni, és lényegében egy hosszú távon fönntartható edzésprogramba hozzuk be. Tehát azért örülök most én ennek a trendnek, mert mi ezt képviseljük 15 éve, tehát sose hirdettünk a termünkbe popó programot, meg zsírégető programot, meg mindenféle ilyen fitness hype-ot, ami sportéletani oldalról bullshit mondhatjuk így már, bocsánat, meg ilyen rövid távú célokat vázol az emberek elé, hogy az emberek sokszor így is jönnek a terembe, hogy én 3 hónap múlva szeretnék a strandon jól kinézni. Na most az erőléti edzés tudományos világában ilyen nincs, egy sportolót nem lehet 0-3 hónap alatt valóha eljuttatni. Tehát azt először minőséget reépítek, mennyiséget, megtanítom a gyakorlatokat, utána elkezdem növelni az intenzitást, és ezt fenntarthatóvá teszem. Tehát, hogyha így nézzük, akkor mi ezt csináljuk tényleg 15 éve, és ugyanezt csináltuk az átlag emberekkel is, tehát, hogy nem volt gond átmenni az élsportból az átlag emberek felé, mert a saját termünkben 10 év a 2 egymás mellett fut, és mindig is ezt mondtuk, hogy train smart, live better, nem pedig az, hogy train hard, és pusztulj bele az edzésbe, hanem edzél fenntartható módon. Tehát, ha te minden edzésbe belepusztulsz, azból biztos, hogy sérülés lesz. Uh-huh. Sajnos az emberek így keresnek edzőt, és akkor arról beszélgetnek edzés után, hogy figyelj, ez tök jó edzés volt, mert 3 napig volt izomlázom, nekem meg 4 napig utána, és az tök jó volt. De hát nem lehet egy edzéstől, akkor te vagy aluledzett, vagy és túledzettek, vagy folyamatosan túledzenek. Nem baj, hogyha van néha izomlázad, de hogy így vagyunk bekötve, hogy nagyon gyorsan akarunk eredményt, fájjon az edzés, és valójában mi meg nem ezt képviseljük. Tehát nem okozott gondot innen-oda shiftelni a profi világból az amatőrbe, mondjuk így, mert 10 éve ezt csináljuk, és ebbe a szemléletbe edzünk az amatőr emberekkel is. Ne okozzunk sérülést, és bármilyen területen az életében tudjon magasabb szinten teljesíteni, mert valójában az edzés az erre szolgál az átlagembernél, és az erőléti edzés az élsportban arra szolgál, hogy a vízilabdázók, akikkel 8 éve dolgozok, a vízbe magasabb teljesítményt tudjanak nyújtani. Az átlagember meg azért edz, mert lehet, hogy ő neki a hegymászás a hobbija, és azt szeretné jobban csinálni, vagy a tenisz. Uh-huh. Tehát egy kiegészítő dolog, vagy egy idősebb ember tudja az unokáját bármikor fölkapni, vagy játszani tudjon vele, ezt mi lehetővé tesszük az edzéseinkkel. Úgyhogy nálunk a kettő az így párhuzamosan ment. Én most talán mondhatom azt, hogy a párizsi olimpiával kimaxoltam az élsportolói munkásságomat, ott a vízlabda válogatott erőléti edzőjeként voltam kint, de volt tornászként a Székely Zója sportolom, a Rapp Krisztián kardozóként, voltak kenus versenyző, 4 sportágban voltam jelen, mint erőléti edző. Lehetne 6 sportágban is jelen lenni, meg több aranyat szerezni, de azt gondolom, hogy ezzel én ott elértem ebből a szempontból a csúcsot, és próbálok abba az irányba menni, hogy akkor hogy tudunk az átlag embereknek egészséges éveket adni, mert meg szeretném mutatni, hogy mindenkinek a lehetőség a kezébe van, hogy a saját kezébe vegye a sorsának, meg az egészségének az irányítását.
1: Értem. Hogyha longevity-ről beszélünk, nyilván sokszor inkább az idősebb generációkhoz kapcsol az ember, meg lett talán egy ilyen, mert minimálisan ilyen boomer előítélet a longevity-nek, viszont a fiatalok és egy fiatal is tud longevity gondolkodásmóddal élni, edzeni. Van annak értelme, vagy ez tényleg csak egy olyan dolog, amire akkor kell odafigyelni, hogyha már egy olyan korba jutunk, hogy relevánsabb válik ez a téma így tudatosan is?
0: Nagyon jó a kérdés. Tényleg én azt gondolom, hogy a 40 fölötti korosztály, aki legszenzitívebb erre a gondolkodásra, főleg azok, akik már nagyon sok mindent elértek, de azt is látják, hogy ezt milyen áron a napi 8-10 óra munka, lemondok sok mindenről, főleg a saját jól létemről, egészségemről, és ők azok, akik már tudatosabban edzenek. Nyilván egy fiatal, inkább 20 évesen, én is a külcsím miatt mentem mondjuk talán edzésre, és ilyen szempontból ez a 40 pluszos korosztály ez tudatosabb, mert már itt fáj, ott fáj, és már vannak egészségügyi problémái, és tudja, hogy látja azt is esetleg, hogy igen, hiába van pénzem, hogyha nem tudok a kocsimból kiszállni, akkor tök mindegy, hogy milyen kocsiból alig tudok kiszállni. Tehát lehet az egy 50 milliós autó, meg lehet egy 100 vagy egy 20 milliós is. Az a kérdés, hogy itt a motorháztető alatt milyen teljesítményt tudok leadni valójában, és ezeknél

0: embereknél ez nyilván már jobban érvényesül ez a gondolkodás. A fiataloknál én azt gondolom, hogy korosztályra te látod talán jobban, hogy ez a fajta tudatosság ott is simán megjelenhet. Tehát, hogy pont az, hogy ez a fajta, mi azt mondjuk, hogy a longevity az egy mindset. Tehát, hogy egy tudatos szerepvállalás a 20, 30, 40, ha 20-as vagy, akkor 60, 70, 80 évvel később jön magadért. Tehát kell egy életstratégia, vagy egy életmód, amit követsz ahhoz, hogy te proaktívan menjél előre. De ez az élet minden területén így van szerintem. Tehát, hogy a Joko Willingsnek nagyon szerettem a mondását, hogy discipline equals freedom, tehát hogyha te nem tettél volna bele 12 éves korodtól energiát abba, hogy ott legyél most, ahol vagy, akkor nem lennél ott. Tehát, hogy mai világban nagyon sok minden elviszi a fókuszunkat, lásd csak a social media, a short videóknak a pörgetése, tehát hogy nagyon nehéz úton maradni, fegyelmezettség kell hozzá, de pont ez a fegyelmezettség viszel majd ahhoz, hogy szabad legyél, hogy te azt tud csinálni, hogyha te 20 évesen odafigyelsz egy picit magadra, reggelente van 5 perced, a könyvbe ezt leírjuk, hogy csinálj 20 fekvőtámaszt minden reggel, 20 Google kitörést, 10-10 per oldal, 20 googleásból felugrás, ez 3-4, maximum 5 perc, az asztalapon csináld meg a fekvőtámaszt, nem a földön, kezd el 10-zel. Ez ha összeadódik, ha nem csinálod, akkor nulla. Ha csak 10-zel kezded, a hónap végére lesz belőle 300 ismétlés. És a kutatások meg igazolják, hogy ezek a napi 1-2 perces mozgások, amikkel a pulzust megemeled, az 30-40%-os mortalitás rizikó csökkenés jelentenek. Tehát nagyon kicsi, fegyelmezett rutinokkal tudunk eljutni odáig, hogy 80 évesen is még ugyanazt csináljuk, amit 20-30 évesen. Nekem az a célom, hogy én hegyet másszak, a Balatonon a szápon álljak 80 éves koromban is. És ahhoz fenntartható rutinok kellenek. Ennél nyilván picit lehet, hogy több is, de hogy sokszor ez a fegyelmezettség, ez a tudatosság kell, ami sajnos a mai világ az ebből a szempontból ellenünk dolgozik.
1: Hogyha már az új generációk egészségtrendjeiről, vagy edzéstrendjeiről beszélünk, nyilván a közösségi médiában most elképesztően sok ilyen egészségi trend van, vagy hát egészségi, nem is tudom, teljesítmény maximalizálási trend van. Én sokszor féltem is a fiatalokat, mert amikor mondjuk nem tudom, a peptidek hype-ja megy aztán TikTokon, és 12-3 évesek ezt látják, 15-16 évesek ezt látják, sokszor ugye kutatásokkal nem alátámasztva új buzzwordek és új témák jönnek be, viszont a klasszikus mozgásra, a klasszikus edzése és annak a tudatosságára meg nincs úgy odafigyelve. Bennem sokszor van bizonytalanság, hogy legyenek olyan emberek, akik jó példát mutatnak ebben a fiataloknak. Te hogy látod, hogyan lehet akár fiatalként, vagy akár bárhány évesnek a közösségi médiában megkülönböztetni azt, hogy mik azok a hype-ok, mik azok a tanácsok egészség tematikában, amire érdemes odafigyelni, és mi az, amit ki kell zárni?
0: Nem egyszerű a helyzet ezzel kapcsolatban, mert több millió követő bázissal rendelkező influencerek mondanak sokszor hülyeséget, nyilván jól fölfogott érdekből valamilyen táplálékkiegészítőt el akar adni, tehát itt tényleg a karnivor diétától lehetne egészen a vegán diétáig menni, hogy mennyire hülyeségeket mondanak szakemberek, akikben hiszünk, mert a mai világban a social media követők száma hitelesít. És ilyen szempontból én azt mondom, hogy most 49 éves vagyok, kellett egy 20 év, hogy azt mondjam, hogy a Csili Kárpi kollégámmal, aki szintén egy nagyon jól felkészült, sokat olvasott.
1: Akivel egy nagyon jó könyvet is írtatok, ugye a 120 éves terv címmel.
0: Igen, igen, igen, köszönöm. És azt mondom, hogy kellett 20 év, mert én is végigolvasom egy csomó könyvet, és most már tudom, hogy mit nem kell abból megfogadni. Tehát, hogy nagyon nehéz a mai világban egy fiatalnak hiteles információkat szerni, anélkül, hogy ne legyen mély tudása a témában, mert egyszerűen fölgyorsult világban élünk, félperces videókból próbálsz információkat szedni, és mi a könyvünkben annyi kutatást elemeztünk, hogy a végén egy QR kóddal tette oda a kiadó, hogy ne legyen 30 oldal plusz még kinyomtatva, hanem a QR kódról egyből a kutatásra tud valaki menni, a kutatás oldalára, és utána tud nézni, de ez nagyon mély tudás kell. Tehát a mai világban talán ez a legnehezebb, hogy rendelkezz egy adott területen olyan mély tudással, hogy tudjál szűrni a gyorsan bejövő influencer információ, hogy melyik valid, meg melyik nem valid, és itt tök jól mondod a peptideket, hogy igen, ez még mindig egy olyan terület, ami gyógyszeripari oldalról még nem elfogadott, nagyon sokan már használják, a hosszú távú hatását nem tudjuk. Mondhatjuk ugyanígy mondjuk a gyógyszert meg nem nevezve, de a különböző most népszerű fogyókúrás gyógyszereknél most jönnek rá, hogy hát az izomvesztésnek, a csontvesztésnek az aránya óriási a súlyvesztéssel együtt. Tehát, hogy az lehet, hogy nagyon jól működnek ezek a gyógyszerek, és nagyon gyorsan súlyvesztést eredményeznek, ami azt eredményezi, hogy a labor markerekbe az éhomi vércukorszint javul, mert veszítettél 30 kilót, a koleszterin szintet javul, az LDL-HDL arány javul, ja, de közben meg ugye ez A-ból B-be eljuttad, lefogytál 30 kilót, de nyilván nem szered életed végéig, mert nem persze fenntartható, és közben most látjuk, hogy hát egy csomó izmot is veszített, meg közben a csonttömeget is, de hát az már mind egy negatív spirált idéz elő, úgyhogy még azt se lehet mondani, hogy valami most azt mondják, hogy jó, és 5 év múlva még mindig azt fogja mondani, hogy jó, mert nem tudjuk még az összes mellékhatást. Szóval mind a mellett, hogy működik, a mellékhatásait most kezdjük el föltérképezni. Lásd mondjuk a ketogén diéta, amit különböző guruk hype-olnak, és működik. Arról kiderül közben, hogy a vér, az érfalnak, az endotél sejt rétegét, ami a belső réteg az érfalnak, ami a rugalmasságát adja, azt elmerevíti. Tehát aki ketogén diétát folytat, tehát az átlagnál több zsírt visz mondjuk be, az lehet, hogy tud majd fogyni, mert neki ez a diéta bejön, mert amúgy kalóriát csökkentett vele, de valójában az erek meg meszesednek, és majd könnyebben lesz stroke-ja, vagy bármilyen szív- és érrendszeri problémája, vagy magas vérnyomása. Tehát, hogy nem egyszerű ilyen szempontból visszatérni a kérdése gyökeréhez, megmondani, hogy mi az. Ezért mondtam azt, hogy nekem, én azt mondom, hogy 20 év után mertem azt mondani, hogy merünk egy könyvet írni ebből a témából, mert 20 év gyakorlatunk van, 20 éve olvassuk a területen megjelent különböző könyveket, és 20 év kellett hozzá ahhoz, hogy tudjam, hogy melyik a hülyeség, és melyiket hogyan kell óvatosan, vagy melyikkel hogyan kell óvatosan bánni információval. Szóval nem egyszerű.
1: Persze. Aki esetleg laikus ebben a témában, mi lehet egy jó első lépés, hogyha mégis erre, tehát hogy erre folyamadna, hogy akkor oké, helyre akarja tenni, rendbe akarja tenni így az egészségét és életét, mi lehet akkor a biztos első lépés?
0: Én azt mondom, a könyve is ezt írjuk, hogy a kiegyensúlyozottság a lényeg. Tehát mi nem új módszert hirdetünk meg valami új dolognak a kizárólagosságát, hanem azt mondjuk, hogy mondjuk ha mozogsz, akkor végezzél a kardióedzést, mert az jó lesz a keringési rendszerednek, és mellette súlyzózzál, meg kell az izmot megtartani. Legyél szuper médium, kiegyensúlyozottan fejlesz ezt a két képességet. Tehát, hogyha egy valamit mondhatok, bármiféle tápkiegészítő nélkül a fiatalok mozogjanak kiegyensúlyozottan. Hogyha túltolod az erősítést, akkor a kardiológiai oldalról maradsz alul. Hogyha csak futsz, vagy intenzív kardiomozgást végzel, akkor izmot fogsz égetni. Az lenne a cél, hogy balanszba legyél. Tehát egyre jobban látszódik az, hogy a mozgás az megkerülhetetlen. Már az orvosok is látják. Mi is járunk longevity konferenciákról, az orvos mondja el a pulpitusról, hogy a HIIT edzés, az a high intensity interval edzés, az élethosszító. Mert egyszerűen fölpörgeted a szívedet, használod az izomzatodat, terheled a tüdődet, a keringési rendszeredet, és az izom az nem csak egy mozgatószerv, hanem egy endokrin szerv, ami azt jelenti, hogy hormonokat is termel, amik pozitív hatással vannak más szervek egészségére. Szóval itt a kiegyensúlyozottság lenne szerintem a mértékletesség minden szempontból, tehát az edzésnél főleg a táplálkozás ugyanaz, hogy minden diéta eljut a tából B-be, mindegyik diétával valaki lefogyott, mert beleállt, és akkor ezzel sikeres volt, ő utána ki is teszi magáról az előtte utána képeket, ez lelkesít másokat, de utána az nem eltart fél évig, pár hónapig, majd visszaáll, és utána visszahízik, tehát hogy mindenhol a táplálkozásban is erre kellene törekedni, hogy minél több természetes zöldség, gyümölcs kerülni az ultrafeldolgozott élelmiszereket. Mai fiataloknál szerintem probléma energiaital fogyasztás, tehát hogy napi több energiaital, nem érzed a tested, az nagyon-nagyon sokáig kompenzál. Tehát eljutsz 35-40 éves korig úgy, hogy esetleg nem vagy túlsúlyos, de úgy valahogy elketyegsz ezekkel a kiegészítőkkel, de utána be fog ütni a krak, tehát hogy Ez a rossz, hogy a testünk az valami elképesztő módon tud adaptálódni, és 20 év gyötrést is el fog tudni viselni, csak igazából abban a testben mi fogunk élni 30 év múlva is, és csak magunkra mutogathatunk visszafelé, hogy ezt jól elcsesztük. Tehát, hogy az egy probléma lehet, hogy sokáig fönn vagyunk éjszakkal, pörgetjük a telefon, másnap energiaitalal tartjuk magunkat életbe, ami fölpörget, de összességében óriási negatív hatásai vannak.
1: Persze, és nyilván az lenne a jó társadalomkép a jövőben, hogyha a longevity sem egy kár helyrehozó rendszer lenne, hanem egy általános életfelfogás, életperspektíva fiatal kortól kezdve. Zsolt, köszönöm az eddigi gondolataid, most elmenjünk egy nagyon rövid szünetre, néhány perc és visszatérünk, ez itt a Corporation Z, a Spirit of Money, Trunk Tamás, WT vagyok. Nem vagyok.

Műsorajánló. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van. Körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk, szeretjük, nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Érdekli a családtervezés? Tervben a gyermekvállalás? Fontosnak tartja az egészséget? Akkor az ön műsora az életért. A Spirit FM heti műsorában ezekről is szó esik kedden délután 3 órától. Utazók podcast Mahó Andreával már a Spirit FM-en is. Tartsatok velünk minden hétfőn este 8 órától, hogy hétről hétre megismerjük Andrea vendégeit. Húzós a Spirit FM-en. Róna Jegon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en hétfőnként 13 órakor. Kultúra. Az egyetlen naponta jelentkező kulturális magazin. Mit néz? Mit olvas? Mit hallgas? Ajánlatok a kultúra világából minden hétköznap kétszer, 9 és 17 órakor. Kultúra. Róna Jegondal a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM.

Mondd azt, hogy igaz volt minden, minden szó, amit elhittem, ne leget hozz, hogyha fázol, szeress úgy, ahogy kívánom, hazudj még,

0: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Corporation Z, az új generáció műsora a Spirit FM-en. Corporation Z, egy óra Trunk Tomival fiatalokról, nem csak fiataloknak. Stílus, sport, zene, tanulás és minden más, ami az Z generációt érinti. Corporation Z, Trunk Tomival.
1: Köszöntöm újra a kedves hallgatóinkat, ez itt továbbra is a Corporation Z, a Spirit FM-en, én Trunk Tamás, Double T vagyok, a vendégem Pozsonyi Zsolt, a Weber Movement Lab testtulajdonosa, erőnléti edző, longevity szakértő, könyvszerzője, a 120 éves terv című könyvszerzője. Köszi, hogy itt vagy, köszi, hogy beszélgethetünk. Fontos téma longevity, szerintem sokat beszélünk az egészséges életmódról, a sportról, a megfelelő táplálkozásról, hogyha felnőttekről, idősebb generációkról beszélünk, és ez nagyon jó is, meg jó, hogy ez hype lett, viszont fontos, hogy új generációs perspektívából is beszéljünk ezekről a témakörökről. Amire én kíváncsi lennék, az az, hogy nyilván már egyre több adat, egyre több kutatás áll rendelkezésre ahhoz, hogy tudjuk, hogy mi az, ami helyes, mi az, ami a jó út ahhoz, hogy sokáig éljünk. A te könyvedben is ugye nagyon sok ilyen kutatást néztetek végig, mentetek a mélyére, és nyilván nagyon sok fejlődés is van egészségügyi, gyógyszeripari szinten. Látható lesz szerinted a következő generációknál a longevity trend hatása, ezeknek a technológiai fejlődéseknek hatása, tehát hogy fog az átlag életkor észrevetően kitolódni, vagy arra még azért várnunk kell néhány évtizedet, hogy itt ilyen utópikus hatások legyenek?
2: Hát konkrétan vannak olyan cégek már itt a longevity területén, akik azt mondják, hogy 5-10 éven belül, hogyha a humán kutatások is olyan fázisba érnek, akkor 130 évet tudnak biztosan ígérni,
1: wow.
2: Mert képesek lesznek a mitokondriumokat, ezeket a sejtszintű akkumulátorokat ők transplantálni, kicserélni bennünk. Úgyhogy abszolút, ugye most már ott tartunk, hogy az AI okosítja az AI-t. Tehát, hogy olyan szinten gyorsul a folyamat, hogy nem lehet megmondani, de biztos vagyok benne, hogy ez a 130 év, ez, hogyha most mondjuk nem is a legmeredekebb állítás, hanem egy olyan állítást mondok, aminek olyan szinten van alapja, hogy mitokondriumot már transplantáltak 6-8 évvel ezelőtt is csecsemőbe, szívbeteg csecsemőbe, és azóta ő iskolába jár, úgyhogy ha nem lett volna ez a kísérleti stádiumban lévő eljárás, amit a szülők bevállaltak, akkor műszíven kellett volna tartani, tehát magyarán kómába lenne az egy hónapos csecsemő. Tehát ezt az eljárást meg tudták csinálni már 8 évvel ezelőtt is, csak nyilván kell még egy csomó humán kutatás, mellékhatásokat, egyebet, hogy minden tisztán lássanak, de hogy ez nem egy meredek jóslás az a 130 év, mert hogy maga a folyamat, amit ők ígérnek, azt már megcsinálták párszor, és csak még finomítják nyilván, meg van a gondom az eljárások, amiknek meg kell felelni, hogy utána azt tömegesíteni lehessen. Szóval a 130 év, az szerintem 5-10 év belül az egész biztosan elérhető lesz, de hogyha csak ezekre a sejtszintű akkumulátorokra, mitokondriumokra gondolunk, akkor ezeknek a legjobbat a sporttal tudsz tenni. Tehát az, aki ülőletmódot folytat, majd fölkészül a maratonra, meg tudja duplázni az akkumulátoroknak a számát. Tehát, hogy valójában ez a cég fog tudni majd neked akkumulátort cserélni, mondjuk most így, sejtszinten, akkor is azon fog múlni, hogy azok az akkumulátorok hogy és meddig működnek jól, hogy te mennyire élsz egészségesen. És az akkumulátoroknak a számát meg tudod duplázni. Ha van igény az energiára, akkor a tested elő fogja állítani hozzá az erőműveket. Úgyhogy igazából azt lehet mondani a 20 éves fiataloknak, hogy a cél az lenne, hogy minél egészségesebben már most gondolkodni és élni, és minél egészségesebben eljutni 20-30 év múlva oda, hogy akár lehet, hogy azt mondja, 150 év is lehetővé válik, de ahogy mondtam az elején, hogy az orvostudomány azt tud adni éveket, de egészséges éveket azt te tudsz adni, tehát hogy jól kell használni a testedet. Úgyhogy most ezek azok a trendek, amik már biztosan látszódnak és jelen vannak, és még nem tudjuk, hogy az AI hova fogja saját magát okosítani, és milyen megoldások lesznek. Még egy dolgot mondok, ami már szintén itt van nyálmintából, már neked meg tudják mondani a genetikai állományodat, és meg tudja mondani az AI, hogy applikációt letöltesz, ez nem is egy cég, biztos vagyok benne, hogy csak Amerikában több mint 10 cég foglalkozik vele, hogy nyálmintából megmondja a te komplet genetikádat, abból meg tudja mondani, itt az AI-jal beszélgetsz, és ő elmondja neked, hogy milyen betegségre van hajlamod. De ez még mindig csak hajlam, mert az életmód idézi elő utána egy-egy egy génszakasz te, amire hajlamod van egy betegségre, azt csöndben tartod, vagy az életmódoddal aktiválod. És ez arra jó lesz, hogy ha te megkapod a saját használati kézikönyvedet, akkor annak megfelelően esetleg tudsz úgy élni, hogy ha tudod, hogy mondjuk nem tudom, prosztatarákra hajlamod van, akkor nyilván ez nem a fiatalokat érinti, de 40 éves kor fölött gyakrabban mész el születni, és egészségesen élsz, és élni fogsz 90-100 évet, anélkül, hogy valójában megtörténne a betegség. Tehát most per pillanat itt tartunk, sőt, vannak olyan vizsgálatok, ahol már azt is tudják mondani, hogy egy-egy szervednek milyen a biológiai kora, és ugye mi erre törekszünk az edzéseken, hogy azt is mondjuk, hogy tekerjük vissza együtt a biológiai órádat, mert te mondjuk én 49-ként valószínű, hogy az életmódom miatt a biológiai életkorom az 40 mondjuk. Aha. De valaki, aki nem mozog, túlsúlyos stresszel, magas vérnyomáson egyéb probléma, ez 49-esen lehet 60 éves is biológiailag. Tehát innentől kezdve a kronológiai életkor az csak egy szám, ami a naptárban van, és rajtad múlik, hogy valójában a tested, a szöveteid azok hány évesek. És hogyha most valaki 50 évesen, 60 éves biológiailag, egy életmódváltással elkezd sportolni, jól rendeződik az alvása, normálisan táplálkozik, akkor egy év alatt vissza tudja tekerni akár 10-15 évet a biológia óráját, és nyilván a fiataloknál, a 20 éveseknél nem szokott annyira előre tekerődni, ott inkább azt tudod, hogy lassítod mondjuk a biológiai öregedésre. Tehát, hogy abszolút van már a fiatalok esetében is létjogosultság a longevity szemléletnek. Itt az a kérdés, hogy te fiatalként hol húzod meg az egészség határát. Tehát, hogy az, hogy nem vagyok beteg, vagy az, hogy én erőm tejébe vagyok, és én ebből a szempontból nagyon szerettem a Peter Sterling professzor megalapítását, hogy egészség az, amikor gyorsan és hatékonyan tudsz reagálni a külső és belső változásokra. Tehát nem az, hogy nem vagyok beteg. Tehát azért 30 évesen kevesen betegek, krónikusan mondjuk, mert még túlsúlyal is eldöcögsz valahogy, de nem érzed, nem tapasztaltad még meg, hogy milyen igazán vitálisnak, meg életerősnek lenni, és azt föl lehet tartani 50 évesen is akár.
1: Abszolút, ahogy mondod, én szerintem az is nyilván egy jó minta, vagy jó irány, hogy talán már a klasszikus, amíg mondjuk nem tudom, 10 évvel ezelőtt a fiataloknak kifejezetten csak a testépítés volt a trendje, addig manapság az olyan trendek, mint a Hyrox, mint a CrossFit volt egy ideig, vagy az, hogy már a futás is valamilyen szinten romantizálva lett, egy jobb összképet, vagy egy több oldalú trendet mutat meg. Nyilván ennek a jó összesség és a jó balansz megtalálása a kulcs, amiben fontos edukálni is a fiatalokat. Hogyha a felnőttekre nézzünk inkább, röviden az előbb így érintetted, meg nem akarok túl mélyen ebbe menni, de szerintem ez így sok mindenkinek érdekes és releváns lehet, hogy nyilván vannak most olyan szerek, olyan eszközök, amikkel nagyon gyorsan lehet nagyon sokat fogyni például, amihez sokan nyúlnak is, sokan használják, valóban, ahogy te is mondtad, tényleg sok egészségügyi márkert is tud javítani, de mondtad, hogy vannak ennek kockázatai. Valaki, aki esetleg ebben a helyzetben van, ezen keresztül akár, mert nagyon abszolút pozitív változásokat is elér, de vannak ennek kockázata is. Mit tud tenni, vagy mit tudsz tanácsolni, mit lehet akár ilyenkor még pluszba tenni, ami nem csak egy gyors fogyást eredményez, hanem tényleg egy egészséges életmódot?
2: Szuper, nagyon jó a kérdés. Van ilyen hölgy vendégünk, aki 40 kilót fogyott az egyik ilyen gyógyszerrel, majd 30 kilót hízott vissza, és azt mondta, hogy többet nem akarja ezt csinálni, ezt a hullámvasutat, és valójában ugye neki ment le egy csomó izom is ezzel a 40 kiló fogyással, de a 30 kilóban nem jön vissza magától izom. Úgyhogy ha egy dolgot tanácsolhatok, az, hogy végezzen erőedzést, emelje a napi aktivitását, az a másik. Tehát ugye sokszor azzal találkozunk, hogy nincs időnk edzeni. Na de most az 5 perc reggel, könyörgöm, tehát én meg szoktam kérdezni előadásoknál, hogy kinek nincs 5 perc reggel, azért lehet, hogy valakinek ciki fölteni a kezét, de nem nagyon van olyan, mert szerintem azért 5 perc 24 órából az egészséged ér, főleg ha az ilyen előnyökkel jár, hogy 30%-ot is akár növelheti a halálozási kockázatot, akkor azért azt érdemes megtenni. Tehát ha valamit javasolhatok, azért jók ezek a napi rutinok, mert egy fegyelmezettségre tanít, és akár tehát az, hogy voltak arra kutatások, hogy akik rendszeresen amerikai egyetemistákkal komoly egészségügyi problémák vannak, súlyfelesleggel küzdenek, és nyilván próbálnak itt már a rendszerbe beavatkozni, akik három vagy annál többször edzettek egy héten, azok sokkal tudatosabban figyeltek oda az étkezésre is, az étkezés minőségére. És azzal, hogy te reggel 5 percet edzel, foglalkozol magaddal, azzal fölvesz egy olyan mindsetet, hogy nekem fontos az egészségem, mert mit csináltam? Fölkeltem reggel, ittam egy pohár vizet, nem tudom, megcsináltam a napi reggeli rutinomat, és mellette edzettem, csináltam egy 5 perces mikroedzést. Ezeket nagyon sokszor alul értékeljük ezeknek a rövid mozgásoknak az értelmét, meg a hatékonyságát, de itt a hatékonyság a hosszú távú fenntarthatóságban van, és te így kezded a reggeledet, akkor át fogod húzalozni az agyadat, hogy nekem fontos az egészségem, napközben tudatosabban fogok már az étkezésekhez nyúlni. És akik ilyen fogyi programokban benne vannak, azoknak az lenne a legfontos, hogy a napi aktivitását növelje, legyen egy ilyen reggeli erőrutinja, hetente végezzen 2-szer erősítő edzést, mert kalória deficitben is az izomokban a fehérje szintézis az megvalósul az erőedzés után. Tehát a kalória deficitben is tudsz izmot építeni, ez a lényeg, hogyha van inger, akkor lesz adaptáció a tested részéről. Tehát ahogy beszéltünk az elején, hogy a kardioedzés reneszánszát élte sokáig, az erőedzés háttérben volt, az erőedzés egészségügyi pozitív hatása sorolva, most már látjuk azt, hogy nagyon-nagyon komoly egészségi hatása van az edzésnek, illetve az erőedzésnek kimondottan. Úgyhogy hogyha bárki, aki ilyen programban részt vesz, és bármilyen fogyókúrás programot csinál, csinál meg reggel ezt az 5 perces erősítő rutint, emelje a napi aktivitását, emelje a lépésszámot, és legalább hetente 2-szer végezzen súlyzós edzés, hogy megtartsa az izomtömegét. És mellette próbáljon meg itt mondjuk már olyan étkezési rutint is kialakítani, mire a zöldségekre, gyümölcsökre, egészséges húsokra koncentrál, mert amíg követi ezt a diétát, ami mondjuk csillapítja az éhséget, az alatt is fog azért enni. És jó lenne, hogyha abba a 2-3 hónapban kialakulna egy sokkal egészségtudatosabb táplálkozás, amiben még egyszer mondom, segíthet az, hogyha ő reggel, ugye az egy identitást is fölveszel ezzel, hogy nekem fontos az egészség, mert én reggel egy 5 percet szánok arra. És akkor miről beszélünk? Tehát, hogy azért fontos, mert 5 percet mozogtam, tehát vicc különben, nem? Tehát, hogy 5 perc mozgással te azt tudod mondani, hogy nekem az az identitásom, hogy fontos az egész. Hát ki nem mozog naponta 5-10 percet legalább, úgyhogy vagy kinek derogál annyit mozogni. Tehát, persze, hogy ezt kellene csinálni, mert meg ez ad egy önbizalmat is. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy annyi kipipálatlan taskunk van a nap végén, hogy ez tök jó azzal tudod kezdeni napot, hogy én ma is megcsináltam az edzést, nem, egy mikroedzést, 5 perc. De az ad a nap további részben neked egy önbizalmat, hogy van egy kipipált feladatod, amit teljesítettél, amúgy ezt az egészségedért tetted. Tehát, hogy tök jó.
1: Persze, teljesen más mindset az embernek ez a napra is. Nagyon jó és fontos témák voltak eddig, az utolsó pár percünkben még egy kicsit témát váltanék abból a szempontból, hogyha már ez a műsor az új generációról szólt, nagyon sok fiatal sportolóval dolgoztál és dolgozol, követted, segítetted őket az útjukon. Nyilván sok sztereotípia áll fenn a fiatalokkal kapcsolatban, hogy nem annyira kitartóak, hogy nem akarnak annyit dolgozni. Én kíváncsi lennék arra, hogy te milyennek látod a mai fiatalokat, az alfa és az Z generációt, valóban igazak a sztereotípiák, vagy neked mi a benyomásod a sportoló fiatalokról?
2: Én azt gondolom, hogy az élet minden területén vannak kiemelkedőek, kevésbé kiemelkedőek, és el lehet jutni úgy a profi sportig, hogy tehetséges vagy, de átlagos munkát teszel bele, és végül ugye nem is tudom, hány óra, 50 ezer óra, vagy mennyi kell a kiválósághoz? Van erre
1: egy jó szem, igen, és
2: vagy
1: én sem fogom felből tudni.
2: Vagy
1: igen,
2: vagy
1: ez a magasság, igen.
2: De hogy valójában, hogyha valaki ezt kiskorában elkezdi, akkor, és elég kitartó, akkor lehet, hogy jó eséllyel el tud jutni egészen a top sport szintig, és a top sportnak is van a különböző szintjeje, mondjuk a labdarúgást nézzük, ha a magyar NB1 is top sport, de hát a La Liga vagy a Premier League, akkor az hol van ehhez képest, tehát hogy annak is van a különböző szintjei. Én azt gondolom, hogy igen, tehát itt a fiatalnak a tudatosságán múlik valójában, hogy hova jut el. Vígvári tesókat szerintem ismered,
1: persze,
2: és akkor te korosztályod, dolgozok, hát a Vendellel most már nem is tudom, nagyon régóta, meg régóta ismerem őket utánpótlás válogatott korukból is, és tehát ahhoz, hogy te oda jussál, ahhoz fegyelmezett, tudatos munka kell, bele kell tenni az energiát. Tehát, hogy ezt bármelyik területére az életre le lehet fordítani, hogy a sikerhez az kell, hogy nyilván te megtaláld azt, amit szeretsz, és amiben jó vagy, és akkor tedd bele a munkát. És ha beleteszed, akkor abban te biztos, hogy kiváló tudsz lenni. Úgyhogy a mai fiataloknak talán az a nehézség, hogy a fókuszt tartani. Tehát tényleg abban nőttek már bele, hogy a telefon a kezükbe van, és gyakran a telefonon kommunikálnak úgy, hogy ott vagyunk egymás mellett. Tehát, hogy van kommunikáció, de nincs kapcsolódás, mert a kapcsolódás akkor lenne, hogyha ott lennének egymással szemben, mint mi, és egymásra tudunk mosolyogni, és akkor kapcsolódtunk. A telefonon ott csak kommunikálsz. És ők ezen élik az életüket, és a telefon az nyilván iszonyat módon rontja a fókuszálás képességét, és ez egy nehézség a mai fiataloknak. Úgyhogy akik emellett céltudatosan ott bele kell tenni a munkát tényleg, de ez tényleg az élet minden területére igaz, csak az élsport az olyan, hogy ott vérverejték kell, edzenet kell reggel, este, csinálni kell, sokszor nem is biztos, hogy szereted azt a részét, amit muszáj megcsinálni, de le a kalappal azok előtt, a fiatalok előtt, akik minden mellett, a sok zavaró tényező mellett, ők fókuszba tudnak maradni, és egy képességüket a legmagasabb szintre viszik. De én azt mondom, hogy nem kell ilyen sportnak lenni, hanem a mai fiatal az találja meg azt, amit szeret, legyen azt, amiben jó is ráadásul, és ez lehet asztalos, bármilyen munka, hogyha úgy érzi, hogy az útján van, ugye ez már a mentális egészség része a longevity-nek, ami iszonyatosan fontos, hogy te a belső motivációd meg legyen, hogy te az utadon legyél, hogy azt csináld, amit szeretsz, ezt jó lenne, ha megtalálna a mai fiatal, bárkiről is beszélünk, és nem kell a sportolónak lenni, találja meg azt, amit szeret, abba tegye bele a munkát, és akkor abba kiváló lesz. Ehhez nagyon nagy fegyelmezettség, ehhez kell ez a discipline equals freedom, tehát hogy téged ez a fajta zavaró tényezőknek a kizárás és fegyelmezetten az utadon vagy és fókuszálsz, az lehet, hogy mások közben buliznak, de te majd 10 év múlva fogsz bulizni, és lehet, hogy 10-szer akkor a bulit fogsz csapni, úgyhogy bele kell férni a social media, a szórakozás, de legyen egy utad, amin jársz, és ahol tegyél energiát, és olyan sikeres lesz, mint te.
1: Most a végén zabarba hoztál, de tűpontos, amit elmondtál, és nagyon szépen köszönöm a gondolataid, a tapasztalataid, és a zseni dolgokat, amiket elmesélt, úgyhogy köszönöm, hogy itt voltál, Zsolt.
2: Örülök, hogy itt lehettem, köszönöm szépen.
1: Mai vendégem Pozsonyi Zsolt volt, mindenkinek ajánlom figyelmébe a 120 éves terv című könyvét, mi pedig remélem, hogy majd hamarosan folytatjuk ezt a beszélgetést, mi más formátumokban is, kedves hallgatóink, önöknek pedig köszönöm a megtisztelő figyelmüket, ez volt a Corporation ZR a hétre, én Trunk Tamás WT voltam, jövő héten visszatérek egy új adásra itt a Spirit FM-en, addig is a viszont hallásra.
0: Ez volt a Corporation Z. Trunk Tomival a Spirit FM-en.

az interneten bárhol a világon spiritfm.hu. Budapesten az FM 92.9-en. A nagyváros forgatagában, autóban, gyalogosan vagy otthon egy rádió készüléken. Spirit FM.

Műsorajánló. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira.

0: műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Tavasz, napsütés, itt az ideje a vásárlásnak a HalfPrice-ban. Fedezd fel a világmárkák lemvászon összetételű darabjait és a szezonközi leárazás különleges kincseit. A HalfPrice-ban a kedvenc világmárkáid és egyedi árak várnak rád. Találd meg a legújabb kincseidet már most. HalfPrice. Great Brands.
0: Reklámot hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről itt a Spirit FM-en.
2: Jó napot kívánok! Budapesten erős a forgalom a Kossuth-Lajos utcában az Astoria felé, a Rákóczi úton, valamint a Kiskörúton az Astoria felé mindkét irányból. Ma 19 óráig lezárták az Irányi Dániel utcát a Baross utca és a Labdarúgó utca között labdarúgó mérkőzés miatt. A 147-es autóbusz terelve közlekedik, több megálló kimarad. A hosszú hétvégére lezárták a pesti alsórakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadták azt a gyalogos és a kerékpáros forgalomnak. A 18. kerületben a Nagykörösi úton szakaszos sávlezárásra kell készülni az autópiacnál ma napközben a kifelé vezető oldalon burkolatjavítás miatt. Szakaszosan lezárják a félútpályát ma napközben a Ferihegyi repülőtérre vezető úton a Felső Csatári út és a Határút között, mert kertészek dolgoznak. A 8. kerületben a Múzeum utcában a Múzeum körút és a Pollak Mihály tér között útszűkületen kell áthajtani, mert javítják a burkolatot. Csak a 3,5 tonna alatti járművek hajthatnak be. Kovács Botont, BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Korábbi műsorunk ismétlését hallhatják. Médiapiac. Botrányok, sók, sztárok és médiacsaták. Mi ott vagyunk mindenhol, ahol történik valami. A televíziótól az online világig. Betekintés a média rejtett zugaiba. Exkluzív szemszögből. A mikrofonnál Boros Tamás.
3: Nagy örömmel üdvözlök mindenkit, ez itt a Médiapiac, választások után vagyunk, most már jó néhány nappal, és még mindig próbáljuk elemezni, feldolgozni azt, hogy miként is tudott a Tisza ekkora sikert aratni, Magyar Péter, hogy lehetett ennyire népszerű az országban, illetve a választásokon, ugye több mint 3 millió szavazatot sikerült elnyernie, és a közösségi média használat ebből a szempontból én azt gondolom, hogy egy kulcsfontosságú tényező, már csak azért is, mert azt elismerik mindkét oldalon, hogy a fiatalok megszólításában Magyar Péter sokkal jobb volt, mint például a fideszes oldal. Lévai Rihárd közösségi média szakértő, itt a vendégünk. Szia, üdvözlöm.
4: Szia, üdvözlöm a hallgatókat, nézőket is.
3: Hát egy nagyon egyszerű kérdést fogok neked föltenni, és annyit elmondhatok így előzetesen, hogy politikát érintünk, de nem közvetlenül, nem pártpolitizálunk, hogy teljességgel rád bízom, hogy az értékítéletedben te mennyire mélyen mész bele abba, hogy milyen okok vezettek ahhoz, amihez, de felkeltenem azt a kérdést, hogy a social médiának köszönhette ezt a nagy sikert Magyar Péter, szerinted?
4: Szerintem annak is erősen köszönhette. Nem lehet ezt szétválasztani igazából. Tehát vannak ilyen narratívák, hogy de, hogy a közösség médiában meg lehet nyerni a választást. Abban nem vagyok benne biztos, hogy megnyerni meg lehet, talán elveszteni azt inkább, de önmagában nem létezik a közösségi média. Ha bármilyen jól használja valaki a közösségi médiát, nem képes olyan új ügyeket kreálni, amik a valóságban nincsenek. Viszont, hogy vannak olyan ügyek, vannak olyan témák, amik fontosak annyira az embereknek, akkor ezeket jól fel lehet erősíteni.
3: Oké, hát ha már ügyekről beszélünk és felerősítésről, akkor nézzük ezt a mém stratégiát, kicsit menjünk bele. Aztán majd szétszálazzuk ezt. Ugye Magyar Péter sokszor saját magából csinált mémet. Ott volt ez a nagydrágszíjas ügy napszemüveg kapcsán még a kampány elején. Ez egy tudatos, ilyen self-irony stratégia, vagy csak egyszer ráérzett arra, hogy a Z generáció most mit igényel?
4: Szerintem nagyon jól ráérzett erre a mém dologra, de nem csak saját magával kapcsolatban, hanem ugye korábban is voltak, amikor ott a hajón táncolt, de tulajdonképpen most itt a Sőjog Tamás, amikor körbevezette, tehát látszik, hogy benne van mélyen ebbe a digitális világba.
3: Abszolút filmszínház.
4: Így van, érzi ennek.
3: Bocsánat, hogy közbevágok. Az az abszolút filmszínház szerinted már egy rövid videókban gondolkodó politikus megjegyzése, momentuma volt, és ezt azért csinálta, vagy pedig egyszerűen jönnek belőle ezek a dolgok, és olyan jó a social media csapata, hogy ezeket képes kiválogatni, és akkor ezekből csinálni egy olyan zenés rövid videót, ami hihetetlenül virálissá válik.
4: Ez a kettő együtt működik. Én azt gondolom, hogy olyan karakter lehet, aki pont azért, mert hogy itt a digitális világban mélyen integrál van, és ezt használja nap mint nap, és ő írja a kommenteket, uh-huh. és nyilván közben ugyanúgy fogyasztja a különböző mémeket a világ minden tájáról, ezeket nagyon jól tudja adaptálni. És nyilván ehhez kell egy olyan csapat is, aki ezeket ugyanúgy észreveszi, akkor nem kell szólni, hogy most vegyél föl, és akkor valamit csináljunk, hanem veszik folyamatosan, és tudják, hogy hol vannak azok a pontok, amikor ezt alkalmazni kell. Persze nyilván lehetnek olyan helyzetek, amire rá kell készülni, hiszen ott a hajóórában táncoljuk le az aktuális indiai mémet, az mondjuk olyan, hogy azt véletlenül ott azért az meg kellett beszélni, hogy most akkor egy ilyen fog következni, de ott vannak valóban ezek a pillanatok, amiket meg egyszerűen meg kell ragadni, ez kell egy ilyen alkat is.
3: Ez mennyire lehet tervezett szerinted?
4: Egyrészt biztos, hogy lehet tervezett.
3: Gondolok-e arra, hogy mondjuk a nap elején, amikor ez mennyire lehet tervezett szerinted?

0: tésig, míg ha arról beszélsz, hogy az Orbán rendszer milyen bűnöket követett el, az lehet, hogy ennek csak a tizedét tudja. Csináljunk akkor ilyeneket, és akkor mi leszervezünk neked ilyen akciókat. Magától jön inkább ez ott a pillanat hevében, vagy pedig szerinted van-e mögött egy ilyen napi program, amit neki követnie kell?
1: Biztos vagyok benne, hogy mindegyik egyszerre zajlik. Tehát amikor tudják, készülnek úgy, hogy jön egy hajvágás, akkor arra lehet tervezni. Azt, hogy most itt egy ilyen Súlyog Tamás találkozó kapcsán lesz-e olyan, azt nem feltétlenül lehet előre tervezni, de mivel ott van a csapat, és nyilván nekik is jól láthatóan megvan az érzékük ahhoz, hogy hol vannak azok a pillanatok, hogyan kell azokat tálalni, ezért ez utána ugyanúgy könnyen megvalósítható. Nagyon sokszor teremtették a helyzeteket, hogy lehessenek ilyenek. Gondoljunk arra, amikor ugye az országjárás volt, és minden egyes állomáson végig videózták több kamerával, ment az élő közvetítés, és sok-sok-sok órányi, hát naponta több órányi felvételük volt, főleg még abban az időszakban, igen, amikor ilyen kisebb
0: országjárás során legalább 10 órányi felvételük volt.
1: Igen. Rengeteg volt, és nyilván nem nézte senki azt végig valószínűleg a választók körül minden nap, de minden nap, vagy pár naponta volt egy-egy olyan jelenet, amikor egy kisgyerek oda ment, amikor egy fideszes politikus ment oda, egy megafonos ment oda, és amik adták azt a helyzetet, hogy ezt ki lehetett emelni abból a közegből, és aztán fel lehetett erősíteni, és külön is publikálni, és ugye nagyon sok ilyen rövid videó született minden nap, amikor ilyen kis kiragadott jelenetek egy naponta több órányi felvételből adták meg azt a lehetőséget, hogy aztán jól fel lehessen ezeket használni.
0: Hallgattam egy interjút pár nappal ezelőtt Gajdics Ottóval, Kocián Péter készítette, és ő azt mondta, már mint Gajdics Ottó saját magáról, hogy ő életében nem gondolta volna azt, hogy ő egyszer majd ilyen real videókat fog vágni. Elején nem szerette, de aztán megkedvelte, és most már munkája részének gondolja, hogy a saját beszédeiből, a saját szerepléseiből saját maga válogat ki ilyen anyagokat. Ugye hallhattuk a Fidesz házatáján, Kubatov Gábor mondta azt még a kampány alatt, hogy a politikusoktól, illetve az influencerektől is elvártak egy bizonyos posztmennyiséget, amit nekik teljesíteni kell. Na most ez a fajta átalakulás, ez szerinted mennyire ment zökkenőmentesen a Fidesznél például?
1: Begyesen ment, nyilván volt, akinek ez könnyebb volt, akinek nem, ugye napi 5-10 videót vártak el tőlük, és azért sok helyen látszik, hogy ez jól működött, ez a stratégia. Ugye itt a megafonosok voltak azok, akiket így nagyon elővett itt a média, hogy mert hogy mennyi pénzt költenek el hirdetésekre, és mi lesz velük akkor, hogyha nem költenek hirdetésekre, és hát nyilván, tehát bődöletesen sok pénzt költöttek el, ilyen sok tíz, meg sok száz millió forintot mondjuk csak Facebook hirdetésekre, ami azért elképesztően nagy márkák nem költenek néha annyit, mint amennyit ők költöttek. Tehát azért ilyen megdöbbentő dolog. De érdekes módon több megafonosnál láttuk azt, hogy amikor ez kiesett ez a lába, és bár próbálkoztak azért sokan költeni hirdetésekre a tiltások ellenére is, de közben azzal, hogy megemelték a kommunikációnak a mennyiségét, és egyre több videót publikáltak, itt többen voltak, akiknél alig esett az elérés, vagy meg is tudták tartani azt a szintet, és ez egy nagyon érdekes és tanulságos szerintem a vállalkozásoknak is, meg mindenki, aki így médiával, meg marketinggel foglalkozik, hogy igen, ha van hirdetési büdzsénk, és azzal tudunk dolgozni, az egy dolog, de ha nincs, és ügyesen kommunikálunk, és akár a mennyiséget is, és a változatosságot is így ezzel növeljük, akkor könnyen lehet, hogy simán lehet pótolni akár hatalmas hirdetési büdzséket is.
0: Na most, akkor itt most válasszunk ki, azt gondolom, néhány tiszapártos stratégiai elemet. Másképp közelítem meg. Ugye a tiszapárt stratégiája inkább az engagement loopra, tehát az interakciós hurokra épült. Valami provokatív, személyes tartalom, sok komment megosztás, algoritmus relevánsnak tartja, és akkor ingyen megmutatja még több embernek. Ezzel szemben, amit te említettél, az inkább, amit a Fidesz esetében, az inkább talán a push stratégia, és pénzt öntöttek korábban a rendszerbe, hogy akkor is lássuk a videót, ha nem akarjuk, és ezután hasonlót követtek ezek az influencerek, hogy inkább mennyiségi kérdést csináltak belőle, hogy minél több tartalmat dobjanak ki, és nem pedig adott esetben releváns tartalmat, adott esetben megbotránkoztatót, adott esetben olyat, ami a saját tábor narratívájából kibeszél egy kicsit. Ez a két stratégia valóban így külön választható-e, és elmondható-e, hogy melyik működött jobban, vagy melyik működik jobban alapvetően?
1: Szerintem ez nem választható így szét, többek között azért sem, mert a közösség médiának, főleg a Facebooknak az algoritmusa az rettenetesen megváltozott itt az elmúlt években. Azért itt szerintem ez sokan nem

0: kellő komolysággal gondolják ezt végig, hogy mondjuk még 5-6 évvel ezelőtt a Facebooknak az algoritmusa az gyakorlatilag a network hatásról szólt. Ha ismerek valakit, követek valakit, akkor látom a posztjait, vagy van esélye, hogy lássam a posztjait, és ha nem követem, akkor csak úgy jutatnak el hozzám a posztjai, hogy megosztja egy követője vagy ismerőse. Ugye ez volt nagyon sokáig.
1: Igen.
0: De ma már a Facebooknak a saját számai alapján is legalább 40%-a a posztoknak úgy jut el hozzám, hogy egy mesterséges intelligencia alapú ajánló fogja ezeket a posztokat kiválogatni, akkor is, hogy én nem követem ezt az oldalt. És ehhez sokkal jobban illik a mesterséges intelligencia alapú ajánlóm, ugye tartalom alapján válogat. Hogyha sokfajta tartalomból tud válogatni, és ugye nem csak a megafonosok voltak azért, akik naponta 5-10 Reels videót raktak ki, hát azért gondoljuk bele, hogy az Orbán Viktornak is azért egyre szépen növekedett itt a kommunikációs mennyisége. A minőség meg a témaválasztás az nyilván lehet, hogy más volt, de a Magyar Péternek és sok tízás politikusnak is szépen fokozatosan naponta 10-20 poszt ment ki. Szöveges posztok, videós posztok, reflexiók, stb. Különböző témákba. És ez a nagy mennyiség, ez ugye azért érdekes, mert ezek témában is azért változatosak voltak, formátumban is változatosak voltak. Ha ezek tudtak reflektálni bármelyik oldalról valamilyen aktualitáshoz, akkor már megvolt a kapocs. És ugye az algoritmus így ennek köszönhetően tud válogatni, hiszen azt mondja, hogy ha téged érdekelnek a gazdasági ügyek, akkor hozok neked még ilyen gazdasági ügyekhez kapcsolódó posztokat, videókat. Ha téged inkább az egészségügy érdekel, akkor inkább, ha valami celeb botrány, akkor inkább onnan válogatok. Annak alapján, hogy mi az, ami számomra érdekes, így a tartalom alapján tudta válogatni, és ezt a nagy mennyiség ezért nyilván egy kulcskérdés lesz. Minőségbeli különbségek is tudnak persze lenni, meg az, hogy milyen ügyekre tudtak, vagy éppen nem tudtak reflektálni a különböző politikai oldalak, hiszen azért a Fidesz azért ilyen szempontból egy kicsit nehezebb helyzetben volt a kampánya, hiszen ő ugye itt a gazdasági teljesítménynek köszönhetően, vagy nem köszönhetően elsősorban inkább ilyen külpolitikai, meg egyik témákat hozott elő, illetve nagyon sokszor támadták ők is közvetlenül ugye a Tiszát, meg annak a különböző politikusait. És ezek a külpolitikai ügyek nyilván fontosak az embereknek, de nem annyira, mint az, hogy most akkor van-e várólista a kórházba, vagy éppen persze, mennyire fog tudni tankolni, meg kenyeret venni, meg ilyesmi. És ezekre viszont sokkal könnyebben tudott. Az ellenzéknek ilyen szempontból mindig könnyebb dolga van egyébként, hiszen a kormányt, a regnáló hatalmat támadni az mindig könnyebb, de ezekre jól tudott reflektálni így a Tisza, és jól elővette ezeket az ügyeket, amik valóban fájnak az embereknek, és hogyha valamilyen váratlan dolog történt, ugye jöttek elő itt az utolsó hétekben a Szabó Bence, a Pálinkás század, stb., akkor azokra is rögtön rá tudott repülni a Tisza, és itt voltak olyan pontok, amikor viszont a kormányzati kommunikáció megdöccent, és most már talán nem pár napot, de mondjuk pár órát kihagyott ebből, viszont ilyenkor nagyon éhesek voltak az emberek az ilyen jellegű információkra, és ezt meg az algoritmus kiszolgálta, de onnantól inkább ellenzéki oldalról. Szóval ez egy összetettebb dolog, én nehezen válogatnám ezt ki. Nyilván más helyzet volt, amikor számolatlanul öntötték a piacra a hirdetési pénzeket, és ott az teljesen más játékszabályok voltak, de amikor már mindenkinek idézőben csak az organikus jelenlét adta az alapját a kommunikációjának, ott szerintem ez egy kicsit más helyzet volt, és viszonylag jól kihasználták a lehetőséget mindkét oldalon, amellett, hogy más alapokról tudtak indulni a két oldal sajátosságainak köszönhetően.
1: Na most két dolog még nem világos nekem. Kezdem inkább a másodikkal, amit még a hallgatók sem tudnak, hogy melyik, de tovább gondolva azt, amit te mondtál, lehetséges, hogy a Fidesz belső rendszere felépítettsége, hogy van egy központi vezető, van egy központi narratíva, üzenet, és annak a terjesztésében érdekeltek az influencerek is, akik a kormány oldalon vannak, hogy voltak, most már ugye nehéz ezt megfogalmazni.
0: Nem tudjuk, hogy hol vagyunk.
1: Most éppen nem tudjuk, hol vagyunk. Most egy ilyen szuperpozícióban lebegünk. Ezzel kapcsolatban mondta azt, a már említett interjúban Gajdi Csottó, hogy az ő dolga az volt, hogy felerősítse egy hangdobozként Orbán Viktor üzenetét. Ebben ő nem lát, vagy nem akar változást az új jobboldali médiában, tehát továbbra is azt gondolja, hogy egy központi vezetőnek az üzenetét kell nekik minél inkább, minél hangosabban terjeszteni, csak éppen ő abban látta a problémát, hogy stílusbéli különbségek nem voltak olyan észrevehetőek, mint mondjuk a másik oldalon, nem voltak elég viccesek, kreatívak, stb. Mert én azt gondolom, hogy ha egy központi üzenetet kell átadni, akkor nem nagyon lehet kreatív az ember, mert nem tudja, hogy hol és meddig feszegetheti a határokat. A gondolatmenetem, hogyha visszakapcsoljak a műsorra és arra, amit te is mondtál, hogy lehetséges, hogy az ebből adódó lassúság, amit említettél, hogy megjelenik mondjuk egy váratlan esemény, az, amit te is mondtad, hogy kihagytak órákat, mert nem tudták, hogy mit és hogyan kell reagálniuk, nem érkezett meg a központi üzenet, vagy nem tudták egymásról lecsipegetni, hogy, hogy akkor ők most milyen irányt vegyenek, neki támadjanak-e az illetőnek, vagy miként lehetetlenítsék el. Az ebben keletkező vákumban, űrben megjelentek hirtelen azok a baloldali influencerek, akik viszont párt megbízástól függetlenül abban voltak érdekeltek, hogy itt rendszerváltás, kormányváltás legyen. Tehát ők lettek azok, akik hirtelen gyorsan reagáltak, és ezáltal hihetetlen elérésekre tettek szert, ugyanakkor a Tisza kormányváltását erősítették. Lehet, hogy az egyik fő oka ennek, mármint a magának a rendszerváltásnak, még nem tudjuk, hogy az-e a kormányváltásnak, hogy ez megtörtént?
0: Lehet a sebesség is nyilván különbség, de itt...
1: Számít ennyire a sebesség? Inkább így kérdezem.
0: Önmagában szerintem nem, és ez egy nagyon izgalmas dolog, mert szerintem itt nem tudunk kiemelni egyetlen egy dolgot, hogy csak ez számított, inkább egy ilyen rendszer szemléletben érdemes szerintem gondolkodni. Amit említettél is, hogy hát nem lehet olyan viccesen mondjuk megfogalmazni, vagy ilyen kreatívan, de szerintem ez nem erről szól, ez sok esetben... Egyrészt az őszinteségről szól, hogy mennyire, most nem arról beszélünk, hogy hazudunk vagy nem hazudunk, hanem hogy mennyire tud őszinte, hiteles, önazonos lenni a kommunikáció olyan szinten, hogy annak a választói csoportnak, vagy hát most nem feltétlenül választó, de mondjuk a közösség média fogyasztó csoportnak, az ilyen átütően hiteles tudjon maradni, ne egy ilyen feszengős valamilyen dolog. És most azért tényleg hasonlítsuk össze mondjuk Magyar Péternek az első sajtótájékoztatóját egy kormányinfóval. Az a fajta közvetlen dinamizmus, ami ott átjött, érzelmekkel sokszor, tehát ott azért érzelmek voltak a képernyőn, szemben mondjuk bármelyik kormányinfóval, ahol csak azt hallgatjuk, hogy nem tudom, mert nem voltam ott. Szóval ez egy olyan fajta távolságtartás, vagy amikor gondoljunk bele, amikor Orbán Viktor azt nyilatkozza, hogy ők nem értik a fiatalokat, vagy a más Fideszhez közel állók, hogy hát azért, mert hogy a Big Brother-t nézték a fiataloknak a szülei, hogy ez volt a probléma. Szóval hogy nagyon sok ilyen jellegű probléma volt, ami mintha attól működne, vagy tehát ugye Orbán Viktorról mit hallottunk sokáig, hogy még nyomógombos telefonokat használ, a kormányülés képeket látunk, ahol egy laptop nincsen, csak fehér papír. Igen. Egy olyan világban, ahol a választók egy jelentős része 0-24-ben a telefonjához hozzá van kötve, és itt fogyaszt mindent. És ez a fajta távolságtartás szerintem ez valóban itt a célcsoport, vagy hát a választók érzelmi világának, a szükségletének, a működésének a megértési problémájával küzdködnek. Szóval én inkább ezt látnám ilyen alapproblémának, és tulajdonképpen minden más az ebből tudott fakadni, hogy ha nem értjük, hogy kik a választóink, hogyan fogyasztják a tartalmat, hogyan, mire reagálnak, versus akkor, amikor meglátom az Orbánt, és akkor abszolút filmszínház egy másodperc alatt, akkor az egy olyan nagyságrendi különbség, amit hát vágási problémákkal nem lehet megoldani, hogy akkor most tudunk elég videót viccesre vágni, vagy nem, mert ha nem olyan az alap, nem olyan a karakter, nem olyan a helyzet, vagy a teremtett helyzet, vagy a felismert helyzet, akkor itt sokkal nehezebb hátrány, vagy sokkal nagyobb hátrány van.
1: És akkor mondom a kérdésem, előző fejben megszülető kérdésemnek az első felét, méghozzá az algoritmus honnan tudja egy átlagos választópolgárnál? Teszem azt nálam, hogy nekem milyen tartalmak fognak zizegni. Nyilván ismeri a keresési előzményeimet, a kattintási előzményeimet, de ha ezt félretesszük, hogy vesz előrébb az algoritmus egy olyan tartalmat, amiben, most mondok egy példát, egy fideszes influencer 138-szor is elmondja, hogy Ukrajna ki akar szúrni Magyarországgal, és szándékosan tartják vissza az olajat, a Barátság kőolajvezetéken, most mondtam egy példát, az vágás szempontból, technikai szempontból nagyon hasonló mondjuk egy Molnár Áron videóhoz, amiben ő pedig elmondja azt, hogy tudom én, Orbán Viktor korrupt. Hogy tesz a kettő között különbséget, hogy az egyikre én jobban fogok rezonálni, mint a másikra? Egyáltalán látja-e a különbséget, hogy az egyik jobboldali, vagyis ugye kormányoldali narratíva, vagy pedig éppen ellenzéki narratíva, és akkor így vonzza be hozzám, vagy pedig vannak egyéb tényezők is, ami alapján ő ezeket külön válogatja.
0: Először is az algoritmus, ezt mindig így az algoritmusról beszélünk, de azért jó, hogyha látjuk, hogy csak a Facebookon meg az Instagramon van 25 fajta különböző algoritmus, és annak alapján, hogy most a Reelsről beszélünk, a Storyról beszélünk, a kommentajánlóról, az ismerős, ez mind-mind különböző algoritmus, mind mélyen átítatva AI-jal. És azért nehéz erre választ adni, mert régen azért viszonylag sok mindent tudtunk az algoritmusról, de akkor is ilyen bődületes, megdöbbentő adatokat láttunk, hogy minden emberről már évekkel ezelőtt is 6000 különböző adatpontot tudott fölvenni az érdeklődési alapján, a lájkok, meg amit megoldunk adatról, tehát csak a Facebookról beszélünk, már akkor is nagyon sok volt. Aztán utána ilyen 100000-es nagyságrendű paraméterekről is szivárogtak információk, hogy az algoritmus ennyi mindent figyelembe vesz, de ez volt, nem tudom, 5-6-8 évvel ezelőtt. Ma már, amikor az AI ilyen mélyen beleivódott mindegyik algoritmusra, itt meggyőződésem sokkal mindent tud. Még tényleg a Facebooknak a hajnalán voltak ilyen kísérletek, hogy ha, ugye akkor még publikus volt az, hogy te milyen oldalakat lájkoltál, és ezekből csináltak ilyen mindenféle elemzéseket, és kiderült az, hogy mit tudom én, hogyha csak azt tudják, hogy 10 milyen oldalt lájkolsz, abból már a vallási hozzáállásodra lehet következtetni. Ha nem tudom, 50 lájknál már a szexuális orientációra, és 100 lájkolt oldalt alapján meg már olyan mélyen, hogy a feleséged, párod, legjobb barátaid nem ismernek olyan jól. Csak annak alapján, hogy milyen 100 Facebook oldalt lájkoltál publikusan. Ma már ugye nem publikusak, de nagyon mélyen minden
1: ezt... De a Meta tudja?
0: Mert ha tudja, és még ennél sokkal többet tud, hiszen évekkel ezelőtt elmesélték azt, hogy ha például te letiltasz egy témát, akkor azt ők csak akkor veszik figyelembe, hogyha utána téged ez tényleg nem érdekel. Tehát, hogyha mondjuk te letiltanál egy politikai portálnak az üzenetét, és utána soha az életben nem foglalkozol azzal a politikával, mint témával, akkor annak a portálnak nem fogják megjeleníteni az üzenetét neked. De hogyha látják, hogy egyébként más portáloknak a komment háborújába te belemész, akkor ugyanúgy hozzák majd ennek is, annak én letiltottad. 10 éve itt tartottunk. Azt is elmondták már, nem tudom, 8 éve, hogy ha te nem lájkolsz meg, nem kommentelsz soha, mert te nem olyan karakter vagy, attól az nem az van, hogy ők nem tudják, hogy téged mi érdekel, mert hogy nézik azt is, hogy amikor te görgetsz, akkor milyen lassan görgetsz, visszapörgeted egy kicsit vagy, és még csak nem is arról beszélünk, hogy egy videót milyen hosszan és meddig nézel, és ott visszapörgetsz-e, hanem egyáltalán a hírfolyamba, vagy a sztoriba, ott is mennyi időt töltesz el, csak hogy nézel egy képet egyetlen egy kattintás nélkül is. Tehát itt mindenféle mikrorezdülésünket ők követik, és ez egy olyan hatalmas adatbázis, hogy ha akarják, akkor ők nyilván tudják azt, hogy melyik baloldali, melyik liberális, melyik jobboldali, ha így be akarják sorolni, akár nyilván ezt is meg tudják tenni. Kérdés, hogy szükség van erre? Egyszerűen vagy önmagában az algoritmus.
1: De ne legyünk naívak. Tehát ha valakit ilyen mértékben tudnak profilozni, az a politika számára egy hihetetlenül fontos adatbázis.
0: Abszolút, de én nem erre gondolok, hanem most itt a TikTok, Facebook, YouTube szempontjából, hogyha azt nézzük, hogy ők tudják azt, hogy adatpontok, 100000-nyi adatpont alapján, hogy oké, van egy bizonyos téma, amit mi egyébként politikának nevezünk, nem biztos, hogy az algoritmus vagy az AI ez elnevezi politikának, csak van egyfajta adathalmaz, amit mi politikának neveznénk, és azon belül az adathalmazon belül lenne olyan, amit mi emberek baloldalinak neveznénk, de az AI nem biztos, hogy ezt a nevet adja neki, hanem ő vektorokról beszél, meg mátrixokról, meg olyan adatpontokról, amit egy hétköznapi ember fel sem tud fogni. Tehát csak annyit akarok mondani, hogy igen, ő be tudja azonosítani, hogy a Molnár Áronnak az adatvektorai, azok nagyon hasonlítanak, mondjuk 90%-ba hasonlítanak mondjuk a Magyar Péter adatvektoraira, de csak 70%-ba hasonlítanak az Orbán Viktor adatvektoraira. Mi ezt be tudnánk kategorizálni emberi kifejezésekkel. Csak azt akarom ezzel mondani, hogy sokkal-sokkal több a információ áll rólunk rendelkezésre, mint amit sejtenénk, és ezért van az, hogyha valaki bármilyen okból rákeres egy új termékre, akkor észreveszi azt, hogy egyre több hasonló termék van jelenik meg neki addig, amíg ezzel foglalkozik. De hogyha egy után nem fog vele foglalkozni, az elkezdenek kikopni az ő hírfolyamából, bármelyik platformról is beszélünk. Szóval itt az adatok azért egy sokkal komplexebb képet adnak rólunk, és valóban az az adattest, ami rólunk kialakul a közösségi média platformoknak, vagy a hirdetői platformoknak a szerver termeibe, az sokkal-sokkal részletesebb, mint amit mi sejtenénk, és többet tudnak rólunk, mint amit mi tudni vélünk, vagy...
1: Saját magunkról.
0: Igen, sokkal többet tudnak, én azt gondolom, és a vágyainkat, a lehetőségeinket is jobban ismerik annak alapján, hogy mi azért magunkba gondolkodunk meg a környezetünkbe, ők meg ugye 2-3 milliárd emberben tudnak gondolkodni, és jobban felismerik ezeket a mintázatokat, hogy amit én tettem tegnap, az másoknál hova vezetett egy héttel korábban.
1: Innen folytatjuk.
2: Korábbi műsorunk ismétlése hamarosan folytatódik.

0: Műsorajánló. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni. Reggel 7:30-tól is. Start! Emi és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van. Körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk. Szeretjük, nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira. Szakmai mélység, közérthető válaszok. Álláspont. Két hetente, szerdánként délután 3:30-kor a Spirit FM-en. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Korábbi műsorunk ismétlése folytatódik. Médiapiac. Botrányok, sók, sztárok és médiacsaták. Mi ott vagyunk mindenhol, ahol történik valami. A televíziótól az online világig. Betekintés a média rejtett zugaiba, exkluzív szemszögből. A mikrofonnál Boros Tamás.
1: Folytatjuk a médiapiacot Lévai Richárddal, és ugye ott hagytuk abba, hogy a Meta lényegében sokkal többet tud rólunk, mint akár mi saját magunkról, hiszen mi alapvetően gyakran öntudatlanul görgetünk, kattintunk, ők viszont ezt adatszinten el tudják raktározni, és akár ki is tudják játszani piaci szereplőknek, reklámcégeknek, és akkor még sorolhatnám, és akkor politikai vállalkozásoknak is. Ebből rengeteg botrány volt, ebben most bele sem mennék. Ugye Zuckerbergnek is voltak jó régen ezzel kapcsolatban meghallgatásai. Engem sokkal jobban érdekel az, ami egy pár nappal ezelőtti hír. A Dave Világának nevű podcastnek a főszereplője Dave nyilatkozott, és igencsak kikelt egyébként Magyar Péter ellen, és van egy félelme. Ő azt mondta, hogy még a kampány idején Radnai Márk odalépett hozzá egy szórakozóhelyen, és azt mondta, hogy nagyon köszöni egyrészt Dave-nek a munkásságát, mert hogy ők, a Tiszán belül, figyelik a videók alatti interakciókat, figyelik a kommenteket, figyelik azok tartalmát, és ez alapján tudják, hogy az átlag választópolgár, vagy legalábbis ellenzéki érzelmű választópolgár éppen mire gerjed, milyen téma az, ami a számára fontos. Ezzel kapcsolatban Dave megfogalmazta azt, ami nekem is az egyik félelmem, ugye sokáig mutogattak a Fideszre, hogy ők mindent megmérnek, és mérések alapján politizálnak, nincs egy határozott ideológiájuk, amit követnének, hanem ahhoz igazítják a kormányzati döntéseket, hogy éppen mit gondol a választópolgár, és akkor ezzel kapcsolatban lehetne példákat mondani, akár csak a Pride tüntetést, amiről azt mondták, hogy majd betiltjuk, aztán akkor a kritikus tömeg megkövetkezett, hogy visszaléptek. Szóval attól fél Dave, hogy most egy ilyen algoritmikus, digitális mérési időszak következik, és Radnai Márk ezek becsatornázásáért lesz majd felelős a következő években, szóval eljöhet-e ez a világ? Egyrészt akkor ketté választanám a kérdést. Amit Dave mond, az egy létező stratégia lehet-e? Tehát, hogy a politikában ezt tényleg figyelik, és ez igazítanak mondjuk kampánystratégiát. A másik pedig, hogy eljöhet-e ez akkor? Hogy figyelik a kommenteket, ott készítenek méréseket, az algoritmusok éppen kinek mit dobálnak föl, mindegy, nem akarok belemenni, ezt te sokkal jobban érted, van-e ilyen veszély?
2: Azt gondolom, hogy a demokráciát azt, amikor kitalálták, azt nem a digitális világra találták ki, amikor minden egyes rezdülését lehet mérni adott esetben a választóknak, és ehhez hozzá lehet igazítani akár politikai ideákat is. És én azt gondolom, hogy ez a veszély ez alatt vetően valós is lehet.
1: Bocsánat, Vona Gábor ezzel kapcsolatban már évek óta beszél arról, hogy big data diktatúrában élünk. Ez lehetséges?
2: ez lehetséges megfejtés, talán még nem, illetve hát ez sokszor inkább egy ilyen filozófiai irányba is el tud menni, hogy ezt hogyan fejtjük meg ezt a kérdést. A nagy reklámcégek meg tech cégek szempontjából tulajdonképpen igen, hiszen rettenetesen erősen tudják azt irányt, hogy milyen életünk van. Akkor annak idején, amikor a Facebook még szabadabb volt, már olyan értelemben, hogy kisebb meg cég volt, és bátrabban csinált dolgokat, akkor azért csináltak ilyen kis méréseket, ugye, hogy ha másfajta üzeneteket jelenítek meg, ilyen pszichológiai szempontból más töltető üzeneteket, a visszamérték a felhasználat, és akkor kiderült, hogy igen, a pozitív üzenetek máshogy hatnak ránk, mint a negatív üzenetek, hatalmas botrányok voltak belőle, de például olyanokat is mértek annak idején, hogy ugye most is a választás napján voltak ilyen üzenetek, hogy akkor menjél szavazni, mármint a rendszertől, TikTokon is, Facebookon is ugye voltak ilyen jellegű üzenetek, és ennek a hatását is mérték, és csináltak olyan tesztet még sok éve, hogyha azok, akik láttak ilyen üzenetet, ők 2-3%-kal nagyobb eséllyel mentek el szavazni, mint azok, akik nem. Tehát, hogy valóban konkrétan hatása lehet ennek a mindennapi életünkre. És nyilván ez egy érdekes kérdés, mert én azt gondolom, hogy a politikának úgy kéne működnie, hogy vannak különböző elvek, és mi ezekre az elvekre választópolgárok szavazunk. De közben azt, hogy monitorozza egy politikai oldal, hogy a választók mit, hogy fogadnak, és ennek alapján akár változtat. Ez nem feltétlenül minden irányban rossz, nem feltétlenül kell, hogy ez minden irányban csak a manipuláció jusson az eszünkbe róla. Lehetne ez egy ilyen normális megközelítése, hogyha tudom, mit szeretnének az emberek, akkor én ehhez akár tudok is igazodni, de közben meg azt is tudjuk, hogy az emberek nem mindig azt szeretnék, ami jó nekik, főleg hosszú távon nincsenek ezzel tisztában. Úgyhogy ez egy ilyen kettős dolog. Tehát szerintem jó az, hogyha tudjuk és látjuk, hogy mit szeretnének az emberek. Ezt érdemes egy bizonyos szinten figyelembe venni, és egy bizonyos szinten pedig hát talán a Fordnak volt az idézete, hogyha megkérdeztem volna az emberek, mit szeretnék, akkor gyorsabb ovat szerettek volna. Tehát, hogy ilyen klasszikus marketing idézeteket hozhatunk, de valóban ezek egy ilyen kétélű fegyverként akár visszaerre is fordulhatnak, hiszen hogyha meg nagyon azt akarom, vagy nagyon azt próbálom adni, amit szeretnének, de közben valaki meg egy valós alternatívát kínál, akkor ez vissza is vághat.
1: Igen, ez két szempontból is veszélyes. Egyrészt ugye itt egy választói koalíció alakult ki, az Orbán elleneseket, liberálisokat és konzervatívokat is egybe foglaló, több mint 3 milliós szavazó tömeg, és hát az ő esetükben akár kommentek alapján politizálni, az elég veszélyes, már csak azért is, mert lehet, hogy egy csomó komment visszajelzést az korábban, vagy azokat az igényeket, vágyokat maga a politika teremtette meg, csak éppen ez a választóban nem így cseng le, nem azt gondolja, hogy az ténylegesen az ő vágya. Na most, hogy lehetséges az, hogy ilyen irdatlan számokat tudott termelni ez az influencer tömeg? Gondolok arra, hogy eltelik pár perc, és már több tízezres megtekintés van mondjuk egy Pottyondi Edina a politikai tartalmú videón. A kampány idején, hát nem akarok konkrét számokat mondani, de a mi videós megtekintési számaink is megduplázódtak, triplázódtak volt, hogy még durvább volt az arány. Tehát ez normális egy 9,5 milliós országban, hogy ilyen mértékben rá vannak csúszva a politikára? Vagy ez mondjuk nemzetközi összehasonlítás tekintetében teljesen normális, hogy itt ilyen hihetetlen milliós megtekintésű videók születtek, akár mondjuk a Partizánra gondolok.
2: Szerintem az abszolút normális, egyrészt azért, mert átalakult a médiatér, és mondjuk 8 évvel ezelőtt, 12 évvel ezelőtt egy választási műsort, az nem volt kérdés, hogy a TV2-n, RTL-en, Magyar 1-en nézünk esetleg, kinek melyik volt szimpatikusabb. Ma már inkább a Partizán, a Telex, tehát hogy ezek az online felületeken néztük egyáltalán a választási műsort, tehát ez is változott, és az online-ra egyre nagyobb figyelem került ennek köszönhetően. Másrésztről pedig a politika ezt elhozta, hiszen nagyon kiérezte ezt a helyzetet, mind a kettő oldal. Hiszen az egyik ott van ott, hogy háború vagy béke, és tényleg az életünket, meg a gyerekeink életét kell félteni, a másik oldalon meg az rendszerváltás és az Orbán vagy magyar, és Európa vagy Moszkva, tehát hogy nagyon sok olyan komoly ilyen veszélyhelyzetünkre alapozó üzenet ment ki mindkét oldaltól, hogy hogy rettenetesen felfokozta az érdeklődést a téma iránt, és tényleg a bármilyen újdonság volt, akkor nézték az emberek a Partizán videókat, a Terex videókat, a 4-4 jött, a Szabó Bence, Pálinkás, stb. És mindenki mindenre kíváncsi volt, és ez el fog tűnni. Igen. Nyilván.
1: De akkor sem sikerült meggyőzni, már bocsánat, elnézze, hadd vitatkozzak veled, és akkor lehet, hogy találsz rá valami olyan magyarázatot, ami engem is megnyugtat, hogy igen, ez pontosan olyan ez az ország, mint bármelyik másik, mert hogy én követek amerikai influencereket is, a legnépszerűbbeket, akár mondjuk republikánus oldalon, vagy demokrata oldalon, és itt Magyarországon hasonló számokat produkálunk. Oké, ott most éppen nem választás közelében vannak, de hát ez egy sokkal-sokkal nagyobb piac, ráadásul angol nyelven. Hogy lehetséges ez, hogy magyar nyelven ebben az országban megnéznek közel 1 millió, vagy több mint 1 millióan egy Partizán interjút?
2: Ennyire fontos volt az ügy sokaknak.
1: Wow.
2: Én azt gondolom, hogy ez ennyire fontos volt az úgy sokaknak. Gondoljunk bele, hogy az ellenzéki, vagy a korábbi ellenzéki oldal 16 éve erre várt. 16 éve erre várt, hogy történjen valami az ügybe. És most volt először, hogy elkezdett valami olyan történni, és nem csak az online világban, és ez szerintem egy nagyon fontos, most az online világról beszélünk elsősorban, de egyrészt a családi-baráti beszélgetésekben is szerintem mindenhol érezhető. Elmentünk egy szakmai konferenciára, nem nagyon lehetett olyan beszélgetést 2-3 héttel ezelőtt lefolytatni, hogy ne került volna a szakmai beszélgetésekbe bele az, hogy akkor hogyan tovább, meg majd mi lesz itt és te mire. És közben meg az utcán is zajlott ez a dolog. Tehát azért olyat sem nagyon láttunk, hogy vidéki városokban sok ezres, meg tízezres tömegek voltak az elmúlt időszakban.
1: Ez igaz.
2: Szóval, hogy ezért is gondolom, hogy ez abszolút ilyen valóságosak tudnak ezek a számok lenni. Nyilván azért persze ott olyan szempontból helyre kell rakni, hogy 1 millió nézték, de ugye hát a YouTube az 30 másodpercet számol egy megtekintésnek. Tehát azért biztos vagy benne, hogy ezekben az időszakokban, meg ezekben a műsorokban azért a teljes megtekintési idők, meg a megtekintési arányok is messze-messze jobbak voltak, de abban is, hogy azért nem nézte végig mindenki, mind az 1-2 millió ember ezeket a videókat, tehát ezért ez egy kis torzítás ebben, de hát ez meg az iparágnak a sajátja.
1: Egy újságíróval volt egy hosszabb vitám arról, hogy létezik-e egyáltalán a social médiás választó tömeg. Mert oké, hogy ezeket a videókat rengetegen megnézik, lájkolják, kommentelik, de ők vajon megjelenhettek-e, mint választópolgárok? És ez még a választások előtt zajló vita volt, hogy építhet-e erre a Tisza, hogy rettentő népszerű a közösségi platformokon, vagy a hétköznapi életben ezek az emberek igazából nem jelennek meg, vagy nem olyan párt preferenciával. Ez az újságíró, mindegy, megnevezem, Hont András azt mondta, hogy a hétköznapi életben, vagy a nyilvánosság előtt is beszélt róla, nem találkozik azokkal az emberekkel, vagy olyan arányban nem találkozik velük, ahogy leuralta mondjuk a social médiát egyébként a Tisza. Ebben lehet, hogy benne van a hallgatási spirál nevű jelenség, hogy egyszerűen visszápúzódtak a fideszesek, mert most cikibbé vált, vagy legalábbis az elmúlt hónapokban cikibbé vált kormányoldalénak lenni. De hogy te mit látsz emögött? Hogy ez tényleg egy becsatornázható, választásra ingerelhető, a szavazó urnáknál megjelenő tömeg volt?
2: Igen, látjuk, hogy azért ez megtörtént.
1: De ezzel a választás eredményen erre választ kaptunk?
2: Szerintem erre választ kaptunk, de nem csak erre. Tehát az, még egyszer mondom, hogy a közösségi média az egy nagyon fontos terepe volt ennek, de nem önmagában. A Tisza 700 településen járt az elmúlt 2 évben, vagy a Magyar Péter. Ez önmagában is egy megdöbbentő dolog, én azt gondolom, és érdemes megnézni azokat a térképeket. Talán a választási földrajznak volt egy ilyen, hogy maga rárakt ugye a kis szavazókörzeteket, meg azokat a pöttyöket, ahol Magyar Péter járta. Azért ott vannak olyanok, amik így úgy tűnik, hogy szignifikánsan számított ez. Ugye korábban is kiderült ez, még a talán Szabó Andráknak a kutatásaiból. Szóval ez önmagában is elég sok mindent megmagyaráz. A másik az, hogy tehát ez a való élet, meg nem való élet, ez itt összetalálkozik, és az működik, ez a hallgatási spirál. A Partizán csinált ugye egy ilyen exit poll-szerű kis kutatást, és kezdik publikálni ennek az eredményeit, és tök jól látszik az, hogy ugye bizonyos választókörzetek milyen 1000-1200, vagy tehát ilyen jó több százas létszámot tudtak megkérdezni, és ezt összehasonlítják a saját eredményeiket, meg a választásnak az eredményét, és ilyen meglepő módon úgy jön ki, nem tudom, hogy a Tisza 52%, ugye az eredmény mondjuk a Fidesz az 45%, Ez ami az eredmény lett, és alatt a sorba látjuk azt, hogy mondjuk a mit vallottak be az emberek, és a Tisza 52% vallotta be, mondjuk a Fidesz az 40%, és van 8%, aki nem mondott semmit. Uh-huh. És ez nagyon látszik, hogy igen, azok, akik Fideszre szavaztak, egy jelentős részük nem vállalta föl.
1: Szégyelte, mondjuk.
2: Nem vállalta föl, hogyan, mert érezték, hogy megváltozott a közhangulat. Ugye a választásokhoz közeledve egyre több olyan méréssel találkoztunk, ami azt mutatta, hogy többen számítanak már, bár csak pár százalékkal a Tiszának a győzelmére, de már megfordult a hangulat, ahol az ismerősök körében azt nyilatkozták az emberek, hogy már több ismerősük fog a Tiszára szavazni, mint a Fideszre. Megfordult a hangulat, és az nyilván azokban, akiknek más a meggyőződése, ő bennük ez válthatott ki olyat, hogy hát akkor én azért az nem, akkor csöndben maradok, ha kérdezik, hogy mi történik. Ettől függetlenül én azt gondolom, hogy az online-nak egy nagyon erős hatása volt, mert hogy az életünk is átterülődött az online-ra. Hát mindenkinek érdemes megnézni a saját telefonjába a képernyő idejét, és lehet, hogy még ő is le fog döbbenni az, hogy hány órát igen. jelent naponta. És ennek hatása van, de nem önmagába. És ezért nem mindegy az, hogy ki milyen témával jött elő. Ha olyan témáról tud valaki beszélni, hogy tudott erről beszélni itt a Tisza és a Magyar Péter, hogy minden nap érzünk, hogy az infláció aha. eredménye és a többi. Ezt felerősíteni, az könnyebb, és ha ez egy ilyen könnyedebb, lazább kommunikációs stílus tud tartozni, egy gyorsabb reflexióval, a mindennapi beszélgetések alapján, gondoljunk abba bele, hogy Magyar Péter és a Tiszások járták az országot, és évek óta beszélgetnek szó szerint közvetlen az emberekkel, nekik kérdéseket tesznek föl ők, nekik a Magyar Péternek ott reflexből kellett válaszolni uh-huh. naponta több órán keresztül kérdésekre, és nekem így barátaim az elmúlt napokban kérdezték, hát hogy lehet az, hogy valaki megtart egy ilyen sajtót, nemzetközi sajtótájékoztatót ilyen lazán, ilyen könnyedén. Hát el tudom képzelni, hogy amikor a kisfalukba elment, és olyan extrém kérdéseket kapott ott, lehet, hogy azokra nehezebb volt válaszolni, igen. mint mondjuk egy nemzetközi sajtótájékoztatónak a kérdésére. De ugye ami az érdekesebbe, hogy a szóhasználatot tudta, a témákat tudta, amik kutatásokból azért nem biztos, hogy énesen kijönnek. Lehet, hogy nekem egy kutatás egy szófelhőt azt megmutat meg, egy-két idézetet, hogy a tipikus választói csoportnak a fejében ezek a gondolatok benn vannak, de az nem adja azt a közvetlen hatást, mint hogyha én 4 órán keresztül 15 különböző embernek a kérdéseire válaszolok és velük beszélgetek, akkor sokkal könnyedebben magamba tudom szívni azt a szóhasználatot, a problémakört, a problémáknak a megfogalmazását az ő fejükbe, és könnyebb ilyenből utána legyártani egy videót 2 perc alatt, mint akkor, amikor megírják nekem a szöveget, beállok a kamera elé, ott ketten még instruálnak, hogy akkor nem tudom, a mögöttem milyen kép van a falon, meg akármi, mint amikor és ebből csinálok naponta 10-et. Uh-huh. És ez a rutin, ez egy sokkal könnyedebb dolgot ad, és így sokkal könnyebb akár fiatal választókat is megismerni, vagy bármilyen választói csoportot.
1: Ez megvilágító volt. Mit kezdjünk azokkal a vádakkal, amit még most is hallhatunk bizonyos influencerektől, különösen a Fidesz oldalán, sőt, kizárólag a Fidesz oldalán, hogy őket a Meta letekerte az ő elérésüket a kampány során, mert miután vége lett a választásoknak, utána hirtelen kilőttek, és mutattak grafikonokat a Facebookon keresztül. És ugye korábban hallhattuk ezeket a vádakat még a kampány elején, amikor a Tisza házatáján megjelent a Meta egyik volt jogtanácsosa. Érdemes ezzel foglalkoznunk? Van erre vonatkozó akár szakirodalom, akár történelmi, politika-történeti példa, hogy igen, ez előfordulhat. Hogyan zajlik ez az egész?
2: Voltak korábban olyan esetek, amikor kiderült, hogy különböző közösségi platformok benyúltak, nem feltétlenül a teljes algoritmusba, de bizonyos részekben ugye az ilyen trending témáknál volt, amikor akkor még ugye a Twitteren, aztán ugye a Facebookon is, hogy ott emberek is válogatták a témákat. Ugye azért volt annak idén erre az emberi beavatkozásra igény, mert hogy ne csak az algoritmus, hanem legyen egy ilyen szerkesztett-szerű tartalom, és ugye ott ezeknél a trending témáknál utána később kiderült, hogy emberek is belenyúltak Amerikába az ilyeneknél. Ezek a trending témák nem is tudom, hogy Magyarországon így élesben megjelentek-e a Facebookon, vagy nem. Illetve nyilván hát a elég közvetlen jele annak, hogy belenyúlnak valamiben, amikor a Trumpot kitiltották, vagy ugye a Mi Hazánknak több Facebook oldalát kitiltották, és sok-sok más ilyen
1: hát a Torockai nevének említése még most is van, hogy a poszt tiltásával jár.
2: Igen, de ezeket szerintem szét kell választani, mert akkor, amikor ilyen szélsőséges jobboldali témát tiltanak le, az neki belevág nagyon egyszerűen a közösség irányelveibe a platformnak, ahol tök jól látható az, hogyha te kisebbségeket bántasz, ha bizonyos témákat előzel, stb., akkor tiltani fogunk, és lehet ezen rugózni, de azt gondolom, hogy hát ez a platformnak a saját működése. De más az, amikor arról beszélünk, hogy most letiltanak egy, vagy hogy korlátoznak, vagy kevesebb elérés kap, letekerik ugye a Facebookot, és miért emelkedik fel. Azt gondolom, hogy a letekerés érzetének inkább az lehet a követ, vagy az alapja, amiről eddig beszéltünk, hogyha nem a célcsoportom stílusába beszélek, nem könnyedén, nem könnyen emészthetően, nem olyan témákról, ami igazán érdekli az embereket, vagy ha olyan témákról is beszélek, ami érdekli az embereket, de ott ilyen érezhetően hát jön ez a nem voltam ott típusú megközelítés, vagy nem is úgy volt, és nem adok igazi válaszokat, ezek átjönnek. Ha nem tudom a választói célcsoportomnak a stílusát, nem tudok reagálni, és nem az a lényeg, hogy mi kell mindenkinek kommunikálni.
1: És nem lehet, hogy azért lőtt ki az elérésük, mert hogy most hirtelen mindenki az országban kíváncsi lett arra, hogy ők miként reagálnak az eredményre.
2: Pontosan ezt akartam mondani, hogy az, hogy ha viszont változott, mert kíváncsiuk arra, hogy most akkor, hát ez a katasztrófa turizmus, mondjuk ki.
1: Igen.
2: Tehát itt erről van szó, hogy eddig nem nagyon követtem őket, de hát azért most...
1: Tudom bizonyítani azt, hogy csatszerkesztőként az ATV-n a választások előtt hol tartottak a nézettségeink, csatnézettségeink, most pedig rekordokat döntünk velük, tehát elképesztő számmal figyelik, mert mindenki arra kíváncsi, hogy na, hogy fogják, hát csúnya szóval élve meg szivatni elnézést azokat, akik most vereséget szenvedtek a választáson, és eddig nem kedvelték őket.
2: Hát így vesznek elégtételt az elmúlt 17 éven sokan, hogy most élvezettel nézik azt, hogy a másik oldal hogyan küzdik ebbe a helyzetbe, most ennek a morális részébe talán nem menjünk bele, de biztos vagyok benne, hogy ennek van egy ilyen hatása, hogy itt minden az érdeklődésről szól tulajdonképpen. Ha én ki tudok az emberekbe váltani érdeklődést a kommunikációmmal, mindegy, hogy politikáról beszélünk, vagy üzletről beszélünk, és ezt olyan a stílusnak, meg minden témának, amiről előtt beszélgettünk köszönhetően, akkor az érdeklődést azt be tudom csatornázni. Ezt az érdeklődést én is ki tudom váltani, külső események is ki tudják ezt váltani, amire én reagálok, vagy egyszerűen azért, mert megváltozott a helyzet, és ezért az érdeklődés is fordul tulajdonképpen. Szerintem ez ennyi.
1: Nézzük meg a két pártot, hogy hogyan tovább nekik a social media jelenlétükben, ami talán nem is kéne social médiának hívni, hanem lassan médiának. Tehát így ezen keresztül lehet üzeneteket átadni a leghatékonyabban, gyorsabban és a legnagyobb számban. Kezdjük a Tiszával. Az, amit ők elkövettek a kampányban is, mint utóbb kiderült és láthatóan nagyon sikeres volt. Az egyébként nemzetközi viszonylatban valami hihetetlen novum, kuriózum volt, valami újnak a feltalálása, vagy volt nekik mintájuk, hogy ezt hogyan kell csinálni, mert ebből következik az, hogy akkor azt is tudják, hogy hogyan kell ezt folytatni majd.
2: Szerintem érzik azt, hogy hogyan kell folytatni azt, hogy a Radnai egy ilyen közönségkapcsolati tárcát, igen, vagy még nem tudom pontosan, hogy ennek mi lesz a szervezi alapja.
1: De a Tisza szigetek is, tehát offline és az online véleményeknek is, gondolatoknak, mint a népnek a becsatornázása.
2: Így van, hát remélhetőleg nem csak a Tisza szigetnél, hanem a szigetek, igen, ennél igen, egy ilyen tágabb, de hogy ez szerintem egy nagyon izgalmas része ennek, hogy egy ilyen közösségi témákat ilyen módon közelebb hozni. Kicsit ugye a cégeknek a fejlődésében is látjuk ilyeneket, hogy az ügyfélszolgálatok átfejlődnek, vagy átalakulnak egy ilyen hasonló ilyen társadalmi kapcsolatok részé, hát nem tudom majd az ilyen egyéb minőségi extra megközelítések, mikor jönnek majd ide bele, mint a cégeknél az ügyfél élményért felelős szakbizottság lesz, ezt nem tudom, de hogy szerintem ez is ennek az egyik megfejtése, hogy pont az, hogy én azt gondolom, hogy ezt említetted is, itt azért egy nagyon mix az, ami itt ezt a kormányváltást összehozta, és nagyon sok érv, vágy, problémakör került ebbe a képbe, amik hát ugye már meg is jelentek az első itt az oktatási miniszter személye körüli viták, azért szerintem ez egy nagyon jókor jött, és egy nagyon nagy felkiáltó jel volt, hogy itt ezzel majd megfelelő módon kell kezelni ezt a helyzetet. Szóval nagyon sok dolog történt, és van az emberekben egy vágy, hogy ez folytatódjon. Szerintem nagyon jó lépés az, hogy itt a kormány beiktatás akkor egy népünnepét akarnak csinálni. És szerintem most jön a Tisza szempontjából az a helyzet, hogy hát egy vallást kéne építeni, egy szervezett vallást, vagy egy házat kéne bizonyos értelemben építeni. Ők szerintem ennek a küszöbén van. Nyilván nem szó szerint vallás, de hogy ezeket a jeleket, hogy ez hosszú távon is becsatornázható legyen, szerintem ők ezt ennek a küszöbén vannak most.
1: Fél percben remélem tudsz arra válaszolni. Gyorsan térjünk ki a Fideszre. A Fidesz eddig nagyon rosszul csinálta, vagy úgy tűnik, hogy nem hatékonyan csinálta. Mit kellene szerinted nekik változtatni? Utolérhető egyáltalán ezen a téren a Tisza?
2: Biztos, hogy utolérhető, de akkor, hogyha az alapokon változtatnak, nekik most nyilván a saját az ideológia alapjukat, a szavazókhoz való kapcsolatukat, egymáshoz való kapcsolatukat kell azt gondolom először meghatározni, mert ha hiába szerződtetnek most egy olyan csapatot, aki rettenetesen jól kezeli a közösség médiát, ahonnan indultunk, ha ezt nem valós alapokon nyugszik, csak felerősítik azt a bizonytalanságot, meg azt a probléma halmazt, amiben most belül küzdenek, először belül kell rendet rakni.
1: Nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél és mindezt elmondtad. Hihetetlen fontos és izgalmas téma, mert lehet, hogy ezt fogja meghatározni majd a következő választást, amiről itt most beszéltünk. Ez volt a Médiapiac, viszontlátásra.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallották.

0: Műsorajánló. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni. Reggel 7:30-tól is. Start! Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, 5 perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Gabra Gábor, Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jegerzuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van. Körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk, szeretjük, nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira. Szakmai mélység, közérthető válaszok. Álláspont. Két hetente, szerdánként, délután 3:30-kor. A Spirit FM-en. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Tavasz, napsütés, itt az ideje a vásárlásnak a HalfPrice-ban. Fedezd fel a világmárkák lemvászon összetételű darabjait és a szezonközi leárazás különleges kincseit. A HalfPrice-ban a kedvenc világmárkáid és egyedi árak várnak rád. Találd meg a legújabb kincseidet már most. HalfPrice. Great Brands.
2: Tudod, miért vásárolnak olyan sokan az Alzánál? Hát a gyors kiszállítás miatt. Egyet alszol, és a csomagod már meg is érkezett. Válasz például az Apple, a Philips, a Lego és más világmárkák termékeit. Ha éjfélig megrendeled, délelőtt az Alzaboxban leled. Hétvégén is! Alza.hu!
0: Reklámot hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről itt a Spirit FM-en.
3: Jó napot kívánok! Budapesten erős a forgalom a Kossuth-Lajos utcában az Astoria felé, a Rákóczi úton, valamint a Kiskörúton az Astoria felé mindkét irányból. Ma 19 óráig lezárták az Irányi Dániel utcát a Baross utca és a Labdarúgó utca között labdarúgó mérkőzés miatt. A 147-es autóbusz terelve közlekedik, több megálló kimarad. A hosszú hétvégére lezárták a pesti alsórakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadták azt a gyalogos és a kerékpáros forgalomnak. A 18. kerületben a Nagykörösi úton szakaszos sávlezárásra kell készülni az autópiacnál ma napközben a kifelé vezető oldalon burkolatjavítás miatt. Szakaszosan lezárják a félútpályát ma napközben a Ferihegyi repülőtérre vezető úton a Felső Csatári út és a Határút között, mert kertészek dolgoznak. A 8. kerületben a Múzeum utcában a Múzeum körút és a Pollak Mihály tér között útszűkületen kell áthajtani, mert javítják a burkolatot. Csak a 3,5 tonna alatti járművek hajthatnak be. Kovács Botont, BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Korábbi műsorunk ismétlését hallhatják. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
4: Magyar Péter találkozott a Felvidéki Magyar Politikai Szövetségnek a vezetőivel, Gubik Lászlóval. Azt mondta neki, hogy 10 évre visszamenőleg megvizsgálják a támogatásokat, amelyeket Magyarországról kapott a Felvidéki Szlovákiai Magyar Szervezet. Gubik László arcán látszódott, hogy mennyire örült ennek a társalgásnak, és azt is mondta Magyar Péter, hogy a Fidesz propagandát talán be kéne fejezni ott. Ugyanezt elmondta a Vajdasági Magyar Szövetség vezetőjének is néhány nappal korábban. Kelemen Hunorral, az RMDS-szel pedig, amikor tárgyalt, sőt, ezt már a nemzetközi sajtótájékoztatóján is mondta, hogy spondját rá, voltak beszólások, de együtt kell működni. Kicsit, mint tudom, más volna a viszony a romániai magyar szervezethez, mint a szlovákiai, illetve a szerbiai magyar szervezethez. Kósa András, a magyar hang újságírója vendégünk. Jó reggelt, örülök, hogy itt vagy nálunk.
5: Jó reggelt kívánok, köszönöm.
4: Hogy látod, mire lehet számítani a határon túli magyar politikában?
5: Hát én azt gondolom, hogy ugye válaszuk ketté, van egy pénzügyi, meg egy politikai része. A pénzügyi része ugye az, arról lehetett tudni, hogy hát nem tudok rá jobb kifejezést, de gyakorlatilag kézbe letette azért a Fidesz, főleg a Bethlen Gábor alapon keresztül, a határon túli magyar politikai és kulturális szervezeteket. Itt elsősorban nyilván nem csak a politikai lojalitás megvásárlása volt a cél. Hozzám jutottak el olyan információk egyébként szlovákiai magyar kollégák, újságíró kollégáktól például, hogy tényleg volt egyszerűen a legszimplebb lenyúlás, tehát olyan nem is túl cizellált technikákkal, hogy mondjuk például egy felvidéki magyar amatőr néptánc együttes kapott feltűnően nagy mértékű, mondjuk több 10 000 eurós támogatást Magyarországról, és aztán annak egy részét vissza kellett csorgatni bizonyos kormányközeli körökhöz Magyarországra. Tehát itt egyszerűen van egy szimpla BTK-s része ennek az egésznek, amit egyébként valószínűleg meg lehet fogni, mert azért ezek mégiscsak pályázatok útján kerültek ki. Az kérdés persze, hogy ezeket a pénzeket valaha vissza tudjuk-e szerezni. Egy amatőr néptánc együttes nyilvánvalóan nincs olyan helyzetben, hogy euró ezreket vagy 10 000-eket fizessen vissza. A másik, ami talán könnyebben reparálható, azt gondolom, az a politikai szint. Itt azért lehetett tudni, hogy akár a Vajdaságba, akár Erdélybe, akár hát ugye a Felvidéken, Szlovákiába kevésbé, de a Fidesz gyakorlatilag szavazatbegyűjtőként, besöprőként kezelte a határon túli magyar politikai szervezeteket. Ez nyilván meg fog most szűnni. A levélszavazatok arról, hogy milyen visszaélésekre volt lehetőség a levélszavazatokkal kapcsolatban, Az egy teljesen egyértelmű és nyilvánvaló volt mindenki számára, akit egy kicsit is érdekelt a politika az elmúlt években. Ezt jogszabályon meg lehet változtatni, úgyhogy azt gondolom, hogy elég hamar, elég látványos eredményeket lehet elérni a magyar politikai szervezetek és a határon túli magyar politikai szervezetek körébe. Az irány mindenképpen azt gondolom, azt kell, hogy legyen, hogy ez a fajta patriarchális, félfeudális viszony, ez a fajta kitettség a magyar politikának, a magyar pártpolitikának, ez megszűnjön a határon túli politikai szervezetek felé.
6: Mit gondolsz egyébként, ez a fajta lojalitás mennyire maradhat meg, vagy az, hogy Magyar Péter ilyen hamar felvette a kapcsolatot, és ennyire nyilvánvaló és pontos állításokat tesz, ez mennyire változtathat a hozzáálláson?
5: Szerintem hogyha mondjuk csak a Felvidéket, Erdélyt és a Vajdaságot nézzük, három különböző helyzetről beszélünk. A Felvidéken ott a felvidéki magyarság az mindig egy picit más, tehát hogy is mondjam, talán autonómabb módon viselkedett. Nem véletlen egyébként például, hogy a Fideszhez nagyon közel álló felvidéki magyar politikai szervezeteknek már régóta nincsen Pozsonyban parlamenti képviselete. Egyszerűen a felvidéki magyarok nem kértek abból a nagy, időnként nagyon buta pártpolitikából, amit ide, oda exportáltunk. Tehát ugye amikor legutóbb a szlovákiai parlamenti választáson a magyar szervezetek ugyanúgy azt a buta Ukrajna ellenes, vagy korábban a gender őrületes Soros ellenes kampányt vitték, ugyanúgy azt a buta Ukrajna ellenes, vagy korábban a

0: vagy energiát, teljesen sikertelenül gyakorlatilag. Úgyhogy az RMDSZ-nek főleg az, hogy tényleg önálló parlamenti képviselettel rendelkezik, meg tudta őrizni azt a helyzetét, hogy minden román politikai erő felé gyakorlatilag szabad vegyértékekkel rendelkezik, tehát potenciális koalíciós partner tud lenni nagyon sok román politikai konstellációban. Ez adhat szerintem számukra egy olyan jó alapot, amivel önálló politizálásra tudnak átváltani, és hát Vajdaságban
1: bocsáss meg, az ettől függetlenül nagyon komoly transzferek mentek az RMDS környékére, vagy éppenséggel bizonyos alapítványokhoz, sőt, hát azért ez jellemző volt az elmúlt, a választások óta eltelt időszakban is, hogy ilyen honlap meg telefonszám nélküli alapítványoknak megy több 10 millió forint a határon túl, aminek hát az ugye sem a célját nem tudjuk, csak legfeljebb sejtjük, de nem látjuk, hogy mire kapták azt a pénzt.
0: Igen, Balázs, persze, teljesen igazad van. Én azt gondolom, hogy ez volt az a része a dolognak, amiről az előbb beszéltem, ami már kevésbé a politikáról, inkább a pénzről, vagy nevezzük úgy, szimplán lopásról szólt adott esetben. A Vajdaság szerintem, a vajdasági magyarok vannak sok szempontból azt gondolom a legnehezebb helyzetben, nem is csak azért, mert hogy Szerbia egyelőre még nem Európai Uniós tagállam, nem is csak azért, mert a Vučić kormányzat, hát hogy is mondjam, elég autoriter törekvéseket mutat azért belpolitikai szempontból, hanem azért is, mert ez a fajta függőségi viszony talán leginkább ott épült ki, úgyhogy a legnagyobb munkára azt gondolom, hogy ebben a viszonylatban lesz szükség.
2: Beregszászon is, vagy tehát a beregszászi polgármesterrel is ugye találkozott, beszélt Magyar Péter, és hamarosan Volodymyr Zelenszkijel is Beregszászon tervez találkozni. Itt is azért elmondta, hogy miket vár Zelenszkijtől, vagy hogy hogyan lehet gördülékeny Ukrajna és Magyarország kapcsolata a jövőben. Erről mi a véleményed?
0: Nagyon remélem, hogy ezt a bejelentést, és nem tudok róla, tehát nincsenek háttér információim, de nem tudom elképzelni, hogy azt a profizmust, ahogy ez a kormány megalakul látva, nem tudom elképzelni, hogy ezt a bejelentést ne előzte volna meg diplomáciai kapcsolatfelvétel, és egy olyan helyzet előkészítése, amiben mind a két fél, tehát Magyar Péter és Zelenszkij elnök is majd pozitívumokat tud felmutatni. Tehát ugye ez egy alapvetés, hogy akkor van értelme egy ilyen találkozónak, hogyha mind a két fél számára sikeres tud lenni. Én azt gondolom, hogy végülis a kapcsolatokat nagyon könnyen fel lehetett venni, hiszen Sándor Fegyér, ugye a budapesti ukrán nagykövet számára, vagy nagykövettel elég könnyű felvenni a kapcsolatot, gyakorlatilag a kollégáim közül is nagyjából csak az nem készített vele interjút, aki nem akart, úgyhogy nem is értem, hogy a Fidesznek mondjuk ez például miért nem sikerült, hogy mondjuk magyar felelős kormányzati szereplő esetleg leüljön Sándor Fegyérrel tárgyalni, de nagyon mondom, nagyon remélem, hogy Magyar Péter ezt megtette. Innentől kezdve viszont ez egy jó alap lehet arra, hogy egy sikeres tárgyaláson legyenek túl.
1: Financial Times, Guardian ír arról, hogy menekítik ki Magyarországról a vagyonokat a NER közeli oligarchák. Erről egyébként természetesen Magyarországon is szólnak cikkek. Panyi Szabolcs a V-Square-en szintén írt erről, de másokat is tudnék idézni. És ugye a dolog úgy nézett ki, hogy az úgynevezett nemzeti tőkés osztály felépítésé mögött az az ideológiát, hogyha majd baj van, ezek olyan tulajdonosok, akik nem viszik el Magyarországról a pénzt, hanem itt hagyják, itt fogják tovább forgatni, nem úgy, mint azok a gonosz multik, akik egyébként a gyakorlatukból adódóan kiviszik a profitot, ezek majd nem fogják kivinni a profitot. Egyelőre úgy tűnik, vagy legalábbis az újságcikkek alapján, hogy mintha valami más magatartás mintát vettek volna fel április 12-e után.
0: Hát igen, ugye múlt hétről emlékezhetünk arra az abszurd esetre, hogy és akkor egy kicsit reklámozunk saját magunkat, ugye a Magyar Hang írta meg először, hogy Mészáros Lőrincnek egy kisebb cégéből is 4,5 milliárd forintot vettek ki, ami azt a hatást érte el, hogy ennek a cégnek a Tatán éppen a székházát újítják fel, és az ottani kivitelező munkások levonultak az építkezésről, mert egyszerűen nem látták biztosítva azt, hogy a elvégzett munkáért ki lesznek fizetve. Tehát sajnos pont azt látjuk, hogy a úgynevezett nemzeti tőkés osztály az elkezdi kiszivattyúzni a nemzeti cégekből a vagyont. A vagyon kimenetkítéssel kapcsolatban azt gondolom, egy picit talán összetettebb a kép azért ennél. Ugye azt tudjuk, hogy ma már a nemzetközi pénzügyi életben a bankok működését nagyon szigorú szabályok védik, például a pénzmosás megakadályozására. Úgyhogy azért nagyon komolyabb összegeket csak úgy átutalni,

0: agatni egyik bankból a másikra, főleg külföldre nem lehet.
1: Már bocs, éppenséggel pénzmosásnak a gyanújával függesztették föl, hogyha igaz a NAV részéről számos számlatulajdonosnak az utalásait, illetve közben a rendőrség is megszólalt, hogy idézőjelben a vagyon kimentések ügyében, de eljárások folynak.
0: Igen. Én azt gondolom, hogy beszéltem egy-két olyan szakértővel, akinek egy kicsit több rálátása lehet erre, de sajnos tényleg valószínűleg 1000 milliárdos nagyságrendben kerülhettek magyar vagyonok külföldre, akár a 10 000 milliárd forintot meghaladóan is, de nem gondolom azt, hogy ez az utóbbi 1-2-3 hétben, vagy főleg kifejezetten a választások óta eltelt időszak, ez azért a nemzeti tőkés osztály építése, ugye az már egy évtizedes múltra visszatekintő szép hosszú folyamat. Lehetett tudni azt, hogy nagyon komoly gazdasági hátország kiépítése van folyamatban több úgynevezett nemzeti tőkés részéről. Tehát ezt akinek, most kicsit lehet, hogy cinikusan hangzik, amit mondok, akinek volt esze ehhez, az már ezt korábban elkezdte, és nem az utolsó pillanatban kapkodt talán.
2: Hát minden esetben nagyon kíváncsi vagyok, hogy ennek mi lesz a vége, vagy hogy ebből még hogy lehet megállítani. Vagy...
1: Cikkek biztos lesznek vagy... belőle.
2: Igen.
0: Reméljük azért a hatóság is.
2: Sokkal egy picit többet.
0: Amit még, hogyha egy mondat, amit még lehet tudni, talán így akár ügyészségi, akár rendőrségi belső körökből, hogy az állomány tagjaiban nagyon is megvan a szándék arra, hogy ezeket a nyomozásokat végigvigyék és eredményesen vigyék végig.
2: Október 22-én nyilvánosságra hozzák és kereshetővé teszik az ügynök aktákat, ezt tegnap este jelentette be a Facebook oldalán Magyar Péter. Mire számítasz azzal, hogy ez az, hát hány éves elmaradás? Sok 30x éves elmaradás. Ez milyen változást hozhat? Ugye ezt is gyakorlatilag első ígéretei között hangoztatta Magyar Péter.
0: Én nem számítok nagy katarzisra most már őszintén, szóval pont azért, mert annyi idő eltelt, hogy ez valószínűleg az adatok nagy része azért olyan a történészeket leszámítva olyan különösebb, hogy is mondjam, társadalmi hatást már nem fog kiváltani. Talán lehet, hogy az emberek nagy részét már igazából annyira nem is érdekli. Valóban ahhoz képest, hogy a Fidesz még 2015 folyamatosan azzal revolverezte a korábbi MSZP-SZDSZ kormányokat, hogy biztos azért nem hozzák nyilvánosságra, mert tele vannak ügynökökkel. Ehhez képest 2010 után, hát ugye csak Schiffer András és még akkor működő LNP, igen, talán több mint 20-szor terjesztette ezt be, és 20-szor szavazták le. Úgyhogy biztosan lesz egy-két meglepetés, de hát ez egy régi törlesztése. Nyilván a Magyar Péter és a Tisza kormány nem lehetett olyan helyzetbe korábban, hogy ez ügybe bármit is tegyen. Egy nagyon régi mulasztást pótolnak majd, de mondom, ez egy kicsit már későn jött, azt gondolom.
1: Mást is mondok Magyar Péter, mert azt mondja, hogy 88 és 2000 közötti rabló privatizációnak az ügyeit, azokat is fel kéne tárni. Ennek viszont már lehet, hogy van relevanciája közéletileg akár ma is.
0: Ennek lehet, az biztos. Az a kérdés, hogy... ezeket nyilván fel lehet tárni, utólag már reparálni nagyon nehéz. Erre csak egy anekdotikus példát hadd mondjak. Emlékszem, hogy Gyurcsány Ferenc még aktív miniszterelnök volt, amikor Kéri Lászlóval ültem együtt egy fórumon, és pont a 90-es évek elejének a mondjuk úgy, hogy rabló privatizációjáról volt szó, és megkérdezték így Kéri Lászlót írta, hogy akkor Gyurcsány Ferenc meggazdagodásáról mit gondol. És ő annyit mondott, hogy nem volt deviánsabb, mint az akkori átlag, hogy is mondjam, meggazdagodások. Úgyhogy amiről azt gondolom.
1: Mindent a maga kora viszonyai között kell értékelni, igen. És akkor egészen máshogy látjuk majd őket. A Magyarországon bujkál, ezt már régóta lehet tudni, a volt lengyel igazságügyminiszter és igazságügyminiszter helyettes. Ő ellenük Lengyelországban elfogató parancs van különböző korrupciós cselekmények miatt, és éppenséggel a Fidesz frakció egyik munkatársának lakásában, Párkai Dávidnak a lakásában lakik az igazságügyi miniszter helyettes. Ez csak egy kis színes lenne. A lényegesebb ebből a szempontból az, hogy szerinted elfogják, őrizetbe fogják-e venni őket Magyarországon, és ki fogják-e adni Lengyelországnak?
0: Én azt gondolom, igen, hogyha addig nem mennek el valóban máshova, akkor azt gondolom, hogy igen. Elvégre elfogadó parancs van ellenük Lengyelországban, nemzetközi elfogadó parancs, tehát már eddig is meg kellett volna ezt tenni. Persze azt mondják, hogy politikai üldözés áldozatai, de azért lehet tudni azt, hogy nagyjából egy körülbelül hasonló dolgokat követtek el, mint ami egyébként Magyarországon is az elmúlt bő 10 évben egy általános gyakorlat volt a hatalom részéről. Egyszerűen másnak pántlikázott pénzeket juttattak el a saját politikai pártjukhoz, közelálló úgynevezett civil szervezetekhez. Tehát ez egy szimpla korrupciós ügy, semmilyen politikai vetülete nincsen gyakorlatilag. Én azt gondolom, hogy nem lennék most a helyükben, mert május 9-én, hogyha feláll az új kormány, lehet tudni azt, hogy onnantól kezdve szerintem a BRFK simán ezt az elfogadó parancsot érvényesíteni fogja, ha még itt lesznek.
2: Kossuth András, a Magyar Hang újságírója, köszönjük a beszélgetést.
0: Köszönöm szépen.
1: Köszönjük szépen.
3: Korábbi műsorunk ismétlése hamarosan folytatódik.

0: Korábbi műsorunk ismétlése folytatódik. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en. Az egyenes beszéd ma esti témái és vendégei.
1: Október 22-én nyilvánosságra hozzák az ügynökaktákat, amiről már az Állambiztonsági Szolgálatok történelmi levéltárával is egyeztetett, jelentette be Magyar Péter. Közben Orbán Viktor levélben fordult a Fidesz tagjaihoz, amiben azt írta, a 16 évig tartó nemzeti kormányzás korszaka lezárult, most a liberális kormányzás időszaka kezdődik. A helyzetet Balogh Gáborral és Horn Gáborral értelmezzük. Az alaptörvény nem alkotmány, írja Róna Péter, aki egy alkotmányozó nemzetgyűlés összehívását tartja szükségesnek a parlament általi alkotmányozás helyett. Szerinte ugyanis abszurd gondolat, hogy a hatalom korlátainak felállítását magára a hatalomra lehetne bízni, hiszen a hatalom, ahogy azt idehaza az elmúlt 16 évben láttuk, éppen ennek az ellenkezőjében, hatalma maximalizálásában érdekelt. Zoomon kapcsoljuk Róna Pétert. Továbbra is az a Tisza egyik legfontosabb vállalása, hogy hazahozza a magyaroknak járó uniós forrásokat. Jelentette ki Magyar Péter, mielőtt Ursula von der Leyennel az Európai Bizottság elnökével tárgyalt volna. A leendő miniszterelnök szerint május végén már politikai megállapodás is lesz az ügyben. Víg Zoltánnal beszélgetünk. Felmondott az ELTE autizmus spektrum pedagógiája szakiránya összes tanára. Azért döntöttek így, mert elmondásuk szerint több irányból is óriási nyomást helyeztek rájuk, ami a csapat szétmorzsolódásához vezetett. Az Autisták Országos Szövetsége aggodalmát fejezte ki az ügyben, és felajánlotta az együttműködését az egyetemnek. A stúdióban Havasi Ágnes és Stefanik Krisztina.
2: Jó estét, tiszteltel, köszöntöm Önöket! Van téma bőségesen, van egy olyan is, amit itt nem is hallottak előzetesben, de rögtön itt az elején szóba hoznám. Itt van velünk Balogh Gábor, az 5.hu újságírója, és Horn Gábor, a Republika Alapítvány vezetője, kuratóriumi elnöke. Szervusztok, jó estét kívánok!
3: Szervusztok!
2: És itt jó van estét. Egy hír. Meggyanúsították Sára Botondot, ugye tudják, ő a főispán Budapesten, 70 ezer forint értékű bor elfogadása miatt. Ez így első hallásra szóval viccesnek tűnik, mert hogy ez lenne a legnagyobb ügy. Csak aztán van ennek a mondatnak egy folytatása, egy Orbán Áront érintő ügyben, mert hogy Orbán Áron közvetlen munkatársai lettek volna azok az ügyészség szerint, őket egyébként őrizetbe is vették, akik ezt a korrupciós cselekményt elkövették. Most jöttök ti.
4: Hát igen, én kicsit úgy éreztem, amikor ezt hallottam a hírt, ugye erről már szó volt, hogy itt folyik nyomozás már régebb óta, mint a nyilván a nézők talán emlékeznek, nem emlékezek, de látták a maffia filmeket, ahol gyakran van az, hogy egy egészen kis ügyeken kezdődik a felgöngyölítés, tehát nem a sorozatos gyilkosságok, hanem a minimális
2: adócsalás. Van itt egy kis adóhiány,
4: igen. Valami kis probléma.
2: Hát Al Capone története az pontosan ez.
4: Ugye is ez, de több ez jellemzően így van. Itt is egy kicsit úgy érzem, mintha egyrészt, hogy itt előbb beszéltünk is erről, mintha üzenne az ügyészség, hogy mi elkezdtünk dolgozni, mert ugye nem tudom, hogy miért pont két volt, három héttel a választások után kezdek elő. És ezek a kis ügyek azért mindenkinek megüzenik, hogy egyrészt valakinek ezt el kellett mondania, tehát, hogy itt azért belül elindultak a mentegető akciók, másrészt pedig, hogy nem lehet megúszni ezt a dolgot. Tehát lehet, hogy elérkeztünk egy olyan állapotba Magyarországon, én elég régóta foglalkozom politikával, még nem láttam ilyet, amikor lesznek következményei annak, amit a politika művel.
2: Te hogy látod?
3: Hát ugye itt egy vízumügyről volt szó, nem munkavállalókat szerettek volna, talán Vietnámból, van a Dél-Kelet-Ázsiában.
2: Nepálból.
3: Még messzebbről, igen. Szerettek volna behozni munkavállalókat, és ehhez speciális vízumokra volt szükség. Hát lehet, hogy most sokan a fejükhöz kapnak, hogy te jó Isten, 70 ezer forintból meg lehet úszni Magyarországon egy ilyet, akkor miért én nem intéztem el magamnak valami hasonlót.
2: Miket el lehet ezt volna intézni pár üveg borra?
3: Akár egy 100 ezeret is rászán. De hát ugye nyilván pont arról van itt szó, amit te is beszéltél, hogy ez valószínűleg a a húk, a kampó, amivel be lehet rántani egy adott kört, egy adott embert, vagy hozzá kapcsolódó kört az igazságszolgáltatásba. Tehát, hogy kampóra akad 70 ezer forintnyi borral, adott esetben, más esetekben mondjuk valami kis adóhátralékkal, és onnantól kezdve az illető legálisan kihallgatható, onnantól kezdve elindult egy eljárás.
2: Meg lehet kérdezni tőle, hogy akar-e valamit a saját mentségére elmondani?
3: Így van.
4: Valami kis vád alakú.
3: Így van, és egyáltalán az egész környezete kutathatóvá és nyomozhatóvá válik törvényesen. Tehát innentől kezdve valószínű, hogy hogy egyrészt ebben az ügyben is lesz még jóval nagyobb összeg, amit hallunk, meg hát valóban ez bizony fölfogható egy olyan üzenetként is, hogy az ügyészség üzen, egyrészt üzen az eddigi hatalomgyakorlóknak, hogy akkor bizonyos esetekben a szilencium az eddig tartott, tehát hogy a felfüggesztett ügyek, vagy nem olyan nagy elánnal vitt ügyek, azok most újra a lendületbe kerülhetnek, és hát üzen az új hatalomnak is, hogy hát igen, hogyha ti elszámoltatást ígértétek, akkor itt vannak nálunk az ügyek, kezdjünk neki.
2: Ebben az összefüggésben van egy másik mai hír is, Magyar Pétertől tudjuk, hogy a mai kormányülésen nem volt téma az ő kérésének teljesítése, mi szerint is meg lehessen hosszabbítani a NAV 4+3 napos zárólását a különböző összegek kiuttatása tekintetében. Ugye úgy szólnak a szabályok, hogy ezt a zárólást, hogyha nincs konkrét bűncselekményre utaló jel, akkor 4+3 napig kérheti a pénzintézettől a NAV a pénzintézet jelzését követően. És azt kérte Magyar Péter, hogy ezt 90 napra hosszabbítsa meg a kormány, ez egy döntéssel meg lehetett volna tenni, de nem is tárgyalták.
4: Én nagyon nem csodálkozom, hogy az előző ügyben még egy fontos elem, csak hogyha a nézők ezt nem olvasták, vagy nem látták volna, hogy itt azért az Orbán család közvetlenül érintett.
2: Hát Orbán Áron.
4: Történetben, ugye az Orbán
2: testvére. Orbán Viktor testvére.
4: Tehát azért ez se lehet véletlen, hogy pont ezzel kezdődik ez a történet. Itt is, én megmondom őszintén, csodálkoztam, ugye ez napok óta felszínen van, hogy magyar ezt kérte, és kapott egy pozitív visszajelzést arra, hogy esetleg teljesítenék ezt a kérését, ezt a meghosszabbítást. Én csodálkoztam azon, hogy ez van erre szándék, hát hiszen ott ülnek, azok döntenek, akik érintettek. Tehát amikor összeül a jelenlegi magyar kormány, akkor ott vannak azok, akikről beszélünk. Tehát hogy a fenébe döntenének úgy, hogy akkor ők most nem tudják majd kivinni. Tehát itt az Orbán család, Lázárék, sorolhatók.
2: Hát de milyen bizonyíték lett volna arra, hogy nincs itt a fülünk mögött semmi, hát mi ezt simán meglépjük.
4: Talán nem ez a helyzet.
2: Értem.
3: Ravaszabb csapda volt ez szerintem, mert tehát most jól tematizált ebben az új miniszterelnök, mert persze, hát
2: ebben is.
3: Hát fölfogható ez úgy is persze, hogyha ők azt mondják, hogy meghosszabbítják, hogy mi tiszta kezűek vagyunk. Na de fölfogható úgy is, hogy akkor ők is indokoltnak tartják ezt a meghosszabbítást. Akkor tényleg van vagyon?
2: Hát vagy lehetne mondani, hogy ezt kérte, megtesszük, de hát nem is tárgyalták a hírek szerint.
3: Hát akkor ezek szerint az egyszerűbb, és mármint, szóval ha valóban van vagyonkimentés, akkor az egyszerűbb, kommunikációsan meg a sokkal rögösebb utat választották, hogy akkor nem tárgyalunk róla, úgy teszünk, mintha nem létezne, és ezzel teljes egészében átadják az értelmezési keretet Magyar Péternek, aki elmondhatja, hogy azért nem tárgyalták, mert érintettek. És az ország igen jelentős része, így is gondolja.
2: Mit szóltok az új Fidesz frakcióhoz? Meglepő nevek és meglepően előre kerülő nevek a 200 valanyadik pozícióból hirtelen húsot van valaki a frakcióban.
4: Én megnéztem, hogy néz ki ez a frakció a múltját tekintve. Ugye 7 kormánytag van benne, tehát mintha az az elem, ugye ez majdnem a fele a jelenlegi kormánynak, szerintem 15 miniszter volt. Mintha a következmények a Fideszen belül nem indultak volna el, tehát az a bukott kormány, aminek szerintem nagyon komoly felelőssége van ebben az eredményben, tudnélik az Magyarország egy működésképtelen, kormányozatlan ország volt, azoknak a erős emberei, Szijjártótól Rázáron keresztül Orbán Balázsig, aki egyébként kampányfőnökként felelt ezért.
2: Csak itt kis ideig van, mert aztán
4: hát
2: megy
4: Brüsszelbe. Annál egy kicsit ennél jobban fizető állásba távozik, tehát egyrészt másrészt ott egy csomó államtitkár, 8-at számolt államtitkárt, illetve ilyen kormánybiztos félét. Tehát gyakorlatilag a frakciónak majd a fele az közvetlen részese volt annak, ami történt. És ott vannak ezek a elképesztő stílusú, kifejezetten gyűlöletkeltő, majd a szeretet kampánya, mondta Orbán Viktor, figurák, akik ugye, hogy mondjam, a Szűcs Gábortól kezdve a Német Balázs talán, Német ugye, Balázs, Lonát, akik a milyen Alexandrái, bocsánat,
2: Szent Király
4: Alexandrái, azok, akik az egész kampánynak ezt a nagyon durva támadó jellegű, hazaárulózós, háborús pszichózist sugárzó stílusát leginkább nyomták, azok ugyanott vannak. Egyébként Orbánnak a mai levele, ugye, ha jól láttam, a Fidesz tagokhoz, vagy akik, nem tudom kihez írta, nem világos.
2: Fidesz tagjainak.
4: Az ugyanúgy, mintha Orbán nem érten, hogy mi történt itt. Tehát, hogy nem tartanak ott, hogy végig gondolnák, közben lépegetnek, továbbra is a nemzeti oldalról beszél, továbbra is hazaárulók azok, akik nem mi vagyunk, elkezd megint liberálisozni, ami nekem jól esik, milyen jó lenne, a liberálisok győznének, de hát nem erről van szó, hanem az Isten adta nép gondolt, hogy nem kér belőle. És mintha ezt Orbán nem értené, a frakció összetételéből is én erre következtetek, hogy nem értik, hogy folytatni akarják, amit eddig folytatjuk, ugye ez volt a fő üzenet. Ebből is ezt látom, és szerintem ez egy nagyon csúnya véget jelenthet. Én nem aggódom különösebben a Fideszért, de ezek a lépések, amik eddig láttunk, szerencsétlen Gulyás Gergely, mint ennek a frakciónak a vezetője, hát nem látom a kilábalást.
2: Nem az történik pedig, amit mondott Orbán Viktor, hogy egy ellenzéki szerephez való frakció kell? Tehát vannak olyanok, akik láttak kormányzás belülről, tehát tudják azt, hogy hogyan lehet mondjuk vitatkozni egy miniszterrel, mert ismerik belülről a helyzetet. Meg ott vannak azok az emberek, akik ideig ütötték az ellenzéket, most ők lesznek ellenzékben, ütni fogják tudni a kormányt is.
3: A Fidesz nincs könnyű helyzetben, mert a valódi megújulás az olyan figurákra volna szükség, akik az elmúlt időszak politikájából kilógtak. Most a Fideszből hosszú évtizedek óta nem lehet kilógni egy millimétert sem. Tehát, hogy nem tudunk elővenni olyan embert, akiről azt mondhatnánk, hogy hát igen, emlékszünk azért, azért ő ellentmondott, meg megpróbált ellentartani. Ilyen figurák nincsenek a Fideszben.
2: Lázárra gondoltuk nagyon sokszor azt, hogy ő kibeszél a tömegből.
3: Így van, de az utolsó időszakban ez egyértelműen már nem volt így, sőt a miniszterelnök szinte ráparancsolt, vagy legalábbis hát úgy fölkérte őt, hogy így fogalmazott Lázár, hogy a kampány felpörgetésében vegyen részt, és ezzel egyébként el is zárta azt a csapot is elő, hogy kibeszéljen, mert a kampányban nem kibeszélni kell, hanem küzdeni. Tehát ő teljes egészében belesimult ebbe a történetbe, ráadásul a közlekedési miniszterként nyújtott teljesítménye, hát azért még ebből a kormányzatból is bőven lefelé lógott ki. És a közüleményben levő megítélése is. Egyébként én nem vagyok abban biztos, hogy a Fidesz ott akarja folytatni, ahol most abba hagyták a kampány végén. Szerintem ennél nagyobb bajban vannak, vagy még inkább nem látják a valóságot. A Fidesz a legutóbbi ellenzéki élményéhez tér vissza. Tehát utoljára ugye 2002-ben buktak el egy választást, és amit Orbán mond...
2: Utoljára 2006-ban.
3: Utoljára 2006-ban, de 2002-ben kerültek ellenzékbe. És szerintem Orbán egyszerűen visszautazott az időben abban az időszakban, amikor Magyarországon még valóban volt erős politikai liberalizmus, volt baloldal, meg volt ilyen, hogy baloldali liberalizmus, meg balliberális kormányzat, stb. Ő felosztotta most megint a politikai mezőt úgy, hogy akkor van ez a jobboldali, meg a nemzeti oldal, és akkor vele szemben vannak ezek a balosok, meg a liberálisok. De most ez 2002 Magyarországon is lehet mondani, hogy leegyszerűsítő volt, hát volt valami alapja azért. Egy bal jobb, vagy liberális jobboldali megosztottság az jellemző volt a magyar politikára. Ez 2026 valóságában ez köszönő viszonyban nincs a magyar társadalom valódi viszonyaival.
2: De nem az emlékeket akarja ezzel előhívni, a sajátjait is lehet, de a szűk táborét is, amelyik még emlékszik erre az üzenetre, tehát ez egy könnyen értelmezhető dolog. Ők meg mi?
3: Csak nem mindegy, hogy a vacsoránál a nagypapa, amikor megszólal, és a frontbeli élményeiről beszél, akkor múlt időben vagy jelen időben beszél, mert a múlt időben akkor emlékezik, ha jelen időben, akkor baj van.
4: Nem, én azt gondolom, hogy azért nem ilyen egyszerű, mert egy minisztert a legkevésbé egy volt miniszter tud számon kérni, mert ugye ezt mondtad, mert ugye ő rontotta el, tehát nehezen tudom elképzelni.
2: Hát jó, de ehhez az a belátást is kell jó, először, hogy elrontottak valamit.
4: Szijjártól számon kéri Orbán Anitától azokat a azokat a bűnöket, amit ő követett el, amit Orbán Anita el fog neki mondani, hogy azért tartunk itt, mert, és folytathatom a sort, amikor Vitézi Dávid megküzd Lázár Jánossal, aki állítva csak egy évig vállalta ezt a területet, miközben a választás előtt azt mondta, hogy ő egyáltalán nem vállalja. De most ez mindegy ebből a szempontból, annyi mindent mondott itt már mindenki, hogy ez nem érdekes. Tehát azt gondolom, hogy én mégis csak oda térek vissza, hogy nem értik, amit mondasz, abból is én azt következtetem, hogy Orbán nem érti, hogy itt egy másik Magyarország jött már létre a Fidesz világán belül, ami egy másik Magyarországban gondolkodik, egy európai polgári Magyarországban, nem liberális, nem baloldali, hanem egy nyitott, Európa-párti, együttműködésképes, valamilyen módon magával legalábbis békében lévő országban. És Orbán azt hiszi, hogy újból elő lehet hozni azt a háborús helyzetet, amivel 2022-ben, 2018-ban is nyert. Ugye 2014 egy kicsit más volt ebből a szempontból.
2: De ezért hátrány, hogy nem használja a közösségi médiát, mert ugye lett egy Facebook oldala, meg Instája, meg mindenet, de hát azt tudjuk, hogy ez igazából nem ő használja. Mert hogyha használná, akkor látná, hogy alapvetően ez a társadalom minden képlet azt mutatja, hogy elfáradt ebben a harcban. Tehát, hogy igen, amit mondasz, az valószínűleg polgáriként is, meg nem is, úgy van, hogy szeretne békében élni.
4: Nem háborúzni szeretnénk, hanem valamilyen módon elviselni egymást.
3: Meg nem azok a... Tehát nem, vannak törésvonalak a magyar társadalomban, és hogy mennyire fog ez a társadalom megbékélni magával, hát...
2: Van egy nagyon erős generációs törésvonal, az egy nagyon izgalmas
3: van, igen, igen. Én szeretnék ennyire optimista lenni, de valahogy én még várnék egy kicsit az optimizmus, hogy megbékélni.
4: Az igény megvan.
3: Az igény az megvan, igen, az megvan. Viszont az Orbánnak az igazán komoly tévedése szerintem az, hogy a törésvonalakat nem látja jól. Mindig vannak törésvonalak, csak ma ez a baljobb törésvonal, ez mindenek előtt azért nincsen, mert a magyar politikának a fókusza az eltolódott jobbra szerintem, tehát az egész centrum az ma már, ami ma centrumpolitika, az 15-20 évvel ezelőtt még lehet, hogy egy ilyen határozottan jobboldali politika lett volna. Nézzük meg az új miniszterelnök gesztusait, a politikát, már az ellenzékben is, most is az első nyilatkozatait. Tehát az a helyzet, hogy attól, hogy valaki a Tiszára szavaz, az simán lehet, hogy egy markánsan jobboldali gondolkodású ember, és amikor neki azt mondják, hogy a nemzeti oldalot van a Fidesz oldalán, akkor nem is érte, hogy miről beszélnek.
2: Balogh Gábor, Horn Gábor, köszönöm.
4: Köszönjük szépen.
0: Korábbi műsorunk ismétlése hamarosan folytatódik. Műsorajánló. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorval. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Civil a pályán. 4 vendég, 6 téma. A hét legfontosabb eseményeiről Somos Andrással. Kedd reggel 5-kor a Spirit FM-en. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Korábbi műsorunk ismétlése folytatódik. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
5: Lényegesen kisebb szokott lenni a részvétel, illetve az egyes pártokra leadott szavazat is az európai parlamenti választáson, mint az azt követő országgyűlési választáson. Ezt, hogyha végignézzük, akkor rendre meg fogjuk találni, hogy az arányok azok picit máshogy szoktak alakulni. Török Gábor tette közzé a Vox Populinak az összesítését az elmúlt 1990 óta összes választási részvételéről, illetve arról, hogy egyes pártokra mennyien szavaznak. Érdekes ez az összesítés, ebből derül ki számomra is, hogy a Fidesz a 2 évvel ezelőtti európai parlamenti választáshoz képest most az országgyűlésére 180 ezerrel tudta növelni a szavazóinak vagy a választóinak a számát. Ehhez képest a Tisza 2 millióval tudta növelni. a táborát. Azért ez nagyon-nagyon látványos különbség. Langer Márton, a Republikon Intézet kutatója, a vendégünk. Szervusz, jó reggelt, köszönöm, hogy eljöttél hozzánk. És ez csak egy olyan adat, amilyet még, vagy amihez hasonlót még nem láttunk. Hozzáveszünk azt, hogy parlamenti kívüli párt 2 évvel az alakulása után akkor kerül be ilyen támogatottsággal a parlamentbe. Hát tényleg úgy tűnik, hogy a Fidesznek mindezek mellett szüksége van valamilyen fajta megújulásra. Te milyen irányokat látsz?
6: Hát igen, pláne így talán még nem is voltam itt a választás óta, de ahelyett persze, hogy összefoglalom, hogy azóta mi történt, most elsősorban a tisztújításról, a Fidesz tisztújításáról, illetve az új névsoráról, a parlamenti névsoráról érdemes talán szót ejteni. És hát ugye azt ígérte Orbán Viktor, hogy fiatalítás lesz, és azt hiszem, hogy legalábbis ebben a tekintetben ez megvalósult, ugyanis ténylegesen fiatalabb szereplőkkel töltik meg a parlamentet. Többek közülük már a legutóbbi önkormányzati választáson a budapesti frakcióból lehetnek ismeretesek, amikor is az ő növeikre szintén azt mondtuk, hogy na hát ezek új arcok. Nyilván ez érthető is, ugyanis korábban polgármesterek küldtek például a budapesti közgyűlésben, de akkor is azt lehetett érezni, hogy ez előrejelez egy valamilyen fajta konfrontatívabb, kevésbé konstruktív politizálást a Fidesz részről akkoriban a fővárosban, és talán lehet, hogy előrejelez valami hasonlót most is a parlamentben. Persze ez egy nagyon más helyzet lesz, ugyanis még Budapesten eléggé nehézkes volt a többséget megszereznie bármely pártnak, azért most az országgyűlésben igencsak limitált lesz a szerepe a Fidesz frakciónak, pont olyan limitált, mint amilyet a Fidesz a saját ellenzékének kialakított az elmúlt 16 évben, így aztán nagyon nehéz lesz labdába rúgni.
5: Németh Balázs, Pócs János, Vitályos Eszterők egyéniben nagyon csúnyán kikaptak, ennek ellenére most országos listáról úgy kerülhetnek be, hogy eredetileg ők nem lettek volna az tagjai ennek a frakciónak, és ott van az a Radics Béla is, 8. kerületben, aki mindig mindenhol kikapott, ahány választáson indult, ott kapott ki, és most egy listás helyen bejuthat az országgyűlésbe. És hát ez nem is marad szó nélkül, mert azért van olyan képviselő, illetve politikus, Borbé Ádám, Zugló fideszes politikusa, aki azt mondja, hogy ha az a megújulás, hogy a felelősök érinthetetlenek, és minden idők legrosszabb helyi eredményét elérő jelöltet beküldik a parlamentbe, akkor én ebből a megújulásból nem kérek, itt éppenséggel Radics Bélára utal. Szóval nem konfliktusmentes ez párton belőle.
6: Igen, hát nagyon érdekes ez, hogy a legrosszabbul szereplő egyéni jelöltek rendre bejutottak. Igaz ez például Tuzson Bencére is.
5: Igaz, a saját pártjuknál népszerűtlenebbek
6: hát
5: voltak,
6: egyéni választókerületben. Hát nem csak, igazából mindenkinél népszerűtlenebbek voltak, de a saját pártjuknál is. Két magyarázatot lehet itt látni, és igazából minden azon múlik, hogy Orbán Viktor bárkit beültethetett a parlamentbe, vagy volt-e olyan, aki ezt nem vállalta, ezt a fajta nehézséget, megalázhatást értve az ellenzéki szerepet ez alatt, amit egyébként nyilván ők tettek megalázóvá. Hogyha abból indulunk ki, hogy ezt a szerepet bárki elvállalta volna, akkor azt lehetne mondani, hogy egy ilyen kontentgyáros vagy influencer parlamentszerűséget próbál kialakítani a Fidesz, azokkal az politikusaival, akik az online világban jártasak és aktívak. Nyilván ezzel probléma az, hogy ugyan tényleg ők rengeteg kontentet gyártanak, de valójában, ahogy te is említetted, a legnépszerűtlenebb politikusaik, és egyébként az öreg fiúk közül is idézőjelben a legnépszerűtlenebbek maradnak a parlamentben, gondolok itt Szijjártó Péterre, Lázár Jánosra. Tehát ez egyik magyarázat. A másik magyarázat, hogy nem lehetett akárkit beültetni, mert hogy én azt gondolom, hogy lehetett volna fiatal és tehetséges fideszes politikus is találni a parlamentbe, vagy kevésbé megosztót. Nem vagyok benne biztos, hogy egy ilyen politikus vállalta volna az, hogy beüljön a parlamentbe, és azt gondolom, hogy pont azok a jelöltek kerültek most be oda, vagyis a parlamentbe, akik igazából a kampány alatt is, akikre a kampány alatt is a legmegalázóbb, legostobább üzenetek jutottak, akik ezt nyugodt szívvel elő is adták, és azt gondolom, hogy ez
5: megafonos propagandista, csak hogy
6: így is lehet mondani.
5: Ilyen. De nem, hát van ilyen képviselő is.
6: Így van, ilyen is van, tehát hogyha abból indulunk ki, hogy nem lehetett bárkit beültetni, akkor pedig azt is mondhatnánk, hogy nem ismerve a belső mechanikákat, hogy itt arról van szó, hogy az ült be, aki ezt a szerepet, ezt a megaláztatást vállalja, az ült be, akire bármit rá lehet akasztani, egy jó, nem is tudom, nem fizetés miatt, de egy jó meló miatt. Én azért inkább az elsőre hagyatkozom, tudom, tehát én inkább szándékosságot látok ebben a kialakításban, és amit mondtam korábban, ezt a konfrontatív, fiatalabb, influencer-szerű, egyszerűbben kommunikáló csapatot látom.
5: Lázár János azt mondta, hogy egy évre ül be a parlamentbe, és akkor utána úgyis majd eldől a Fidesznek a sorsa. Orbán Balázs is beül, aki ugye kampányfőnök volt, láttuk egyébként a kampányt, hát most ez majd később lehet, hogy majd később te is majd tanítani fogod valahol főiskolán meg egyetemen, mert azért sok szempontból példaértékű volt ez a kampány. Orbán Balázs viszont egy hónapra, egy bő hónapra ül be a parlamentbe, mert ő utána megy az Európai Parlamentbe. És másik fontos szereplő említetted is már, Szijjártó Péter, ő viszont ott lesz bent, sőt, még parlamenti alelnöknek is jelölte őt a Fidesz, illetve a frakció. Miközben hát az ő nevéhez olyan ügyek kapcsolódnak, amik a későbbiekben még valószínűleg szalagcímeket fognak érni.
6: Igen, hát tényleg nagyon nehéz megérteni azt, hogy mi vezette azt a Fidesz vezetését arra, hogy gyakorlatilag kiválasszák a 20 legnépszerűtlenebb politikusok toplistáját, és beültessék őket a parlamentbe. Nyilván lehetne azzal érvelni, hogy itt egy nagyon komoly 16 évnyi, mondjuk úgy, hogy bűnözés zajlott, és nagyon sok harag, nagyon sok indulat gyűlt fel az emberekben, és van egy nagyon komoly igény arra a választókból, hogy ezt figuratíven leverjék a politikusokon. És azt gondolom, hogy a parlament ennek a indulatnak, ennek a megaláztatásnak egy helyszíne is tud lenni, és azt gondolom, hogy azzal, hogy beültetnek ilyen embereket a parlamentbe, akiket mondjuk úgy, hogy senki se szeret, vagy igen kevesen, azzal lehet, hogy leveszik valamennyire a nyomást a főfelelősökről, az öreg fiúkról, akik most nem ülnek be a parlamentbe, és egy ilyen élő pajsként használva ezt a frakciót tudják rendezni a saját ügyeiket.
5: Ott fog eldőlni a Fidesznek a politikai sorsa a parlamentben? Mert hogy mintha az volna a fókusz Orbán Viktor fejében, meg ezt mondták többen is már, hogy a mozgalmat azt kell megszervezni, vissza kell menni egyszerűen az emberek közé.
6: Igen, vissza kell menni az emberek közé, és nagyon durván. Igazából, mivel a Fidesz egész végig azon dolgozott az elmúlt években, hogy elszakítsa a valóságtól, a kézzelfogható valóságtól a saját táborát, és azt látom, hogy végül ők magukat is elszakították a valóságtól, és most agyoncsapt őket ez a valóság a választáson. Valóban mozgalmat kell szervezni, vagy nem is tudom, hogy mit kell csinálni. Nem tudom, hogy a Fidesz tud-e még mozgalmat szervezni, és abban pedig biztos vagyok, hogy nem Orbán Viktornak kéne visszamennie mozgalmat szervezni, nem azért, mert kiöregedett volna a politikából, hanem azt gondolom, hogy ez a választás lényegében arról szólt, hogy Orbán Viktort szavazta le a magyarok többsége.
5: Akkor kinek? Ki van még ott a Fideszben?
6: És ez itt a kulcskérdés, ugyanis senki nincs ott, mert hogy Orbán Viktor tudatosan nemhogy kitermelte a saját utódját, hanem ellehetetlenítette az utód kitermelést, gyakorlatilag nem tűrt meg más maga mellett, és ugye Orbán Balázsról például beszéltünk, most nem mint utód említem, az szinte abszurd, hanem a kampány kapcsán, hogy ő volt a kampányfőnök, és ez is nagyon érdekes dolog, mert szerintem például nem is nagyon lehet mondani, hogy ő volt a kampányfőnök, a kampányban is Orbán Viktor volt szerintem. A kampányfőnök maga is azt mondta októberben, hogy ő átvette az irányítást, és amilyen a kampány volt, azt gondolom, hogy ez nagyjából helytálló is. Tehát se kampányfőnökként, se mozgalomvezetőként, se pártelnökként nem termelte ki az utódját, és pont ez a megközelíthetetlenség volt a vereség egyik fő oka.
5: Slanger Mártonnak, a Republikon Intézet kutatójának köszönöm.
6: Köszönöm.
0: Korábbi műsorunk ismétlése hamarosan folytatódik.

0: Korábbi műsorunk ismétlése folytatódik. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Az alaptörvény nem alkotmány, írja Róna Péter, aki egy alkotmányozó nemzetgyűlés összehívását tartja szükségesnek a parlament általi alkotmányozás helyett. Szerinte ugyanis abszurd gondolat, hogy a hatalom korlátainak felállítását magára a hatalomra lehetne bízni, hiszen a hatalom, ahogy azt idehaza az elmúlt 16 évben láttuk, éppen ennek az ellenkezőjében, hatalma maximalizálásában érdekelt. Zoomon kapcsoljuk Róna Pétert.
2: Aki azt mondja, hogy az alaptörvény nem alkotmány, tisztelettel köszöntöm, jó estét kívánok, professzor.
3: Jó estét kívánok.
2: Hát akkor micsoda? És hogyha nem alkotmány, mit kezdjünk vele?
3: Hát egy kétharmados törvény is, mint törvény, törvény, de az alkotmánynak a küldetése, szerepe egy társadalomban egészen más. Ezt a szerepet ez az alaptörvény nem tudja, nem is szándékozza betölteni. Ez az alaptörvény egy olyan államformára épül, aminek a jellegzetességei, a fő sarokpontjai a következők. Az első az, hogy a politika felülírja a jogállamot. A politika határozza meg, hogy mi a jogállam, és nem a jogállam határozza meg, hogy milyen keretek között kell a politikának működni. Az első. A második, a politikát a vezér vezeti, egy karizmatikus vezér, akinek a hatalmi bázisa, a karizmája, és ami ő fent tudja tartani ezt a hatalmat, mindaddig, amíg a karizmája nem kezd szertefoszlani. Itt most alapjában az történt, hogy Orbán karizmája elkezdett szétesni. És ahogy ez elkezdett szétesni, a rendszere is összeomlott. A harmadik tétele ennek a rendszernek pedig az, hogy a politika a harcról szól. És a harc a folytatásához szükséges a barát-ellenség megkülönböztetés. Meg kell nevezni, mindig meg kell nevezni egy vagy több ellenséget, aki ellen fel kell mutatni a harcot. Ez legitimálja az elmélet szerint a politikát. A nemzet nem képes politikai akaratot formálni. Arra csak a karizmatikus vezér képes, aki mutatja az utat a nemzetnek, hogy miből kellene összeállítani a nemzeti összakaratot. Ennek megfelelően el kell foglalni a kommunikációs bástyákat, aminek segítségével a nemzetnek az agyát, hogy tetszik, át kell mosni, tehát meg kell mutatni neki, hogy miből áll a nemzeti akarat, hogy jön össze. Na most ezeknek a tételeknek, ez a három vagy négy alaptétel a fasiszta államszerkezetnek a jellegzetessége. Erről van szó. Ami nem valósult meg Magyarországon, tehát ilyen értelemben Magyarországnak az államszerkezete még nem lett fasiszta, az a fizikai erőszak következetes alkalmazása. Erről ez nem történt meg.
2: Mielőtt nagyon messze megyünk, hadd szóljak annyiból közben, hogy próbáljuk értelmezni a különbséget rögtön a között, hogy alaptörvény vagy alkotmány. Az alaptörvény az állam működését írja le, az alkotmány pedig a nemzet együttműködéséről és a nemzet reményeiről, igen, vágyairól, elvárásairól szól. Ez utóbbit hiányolja az alaptörvényből?
3: Az alaptörvény az állam szervezeti és működési szabályzata. Egyszerűsítve. Az alkotmány ennél több, az alkotmány azt rögzíti, amilyen rendszerben a nemzet élni szeretne. Kijelöli azokat a határokat, amivel hajlandó felhatalmazni a hatalmat, hogy mit tehet és mit nem, és kijelöli azokat az eszközöket, illetve intézményeket, amelyek segítségével az állam működhet a már meghatározott korlátokon belül. Ezeket a korlátokat a nemzet jelöli ki, és nem a hatalom. És ezért nem nevezhető alkotmánynak az alaptörvény, hiszen ezt az alaptörvényt kizárólag a Fidesz és KDNP frakció írta, hozta léte, szavazta meg, és tette.
2: Mi változtatna az, hogyha alkotmányozó nemzetgyűlésnek neveznénk a parlamentet, és nem országgyűlésnek, mint ahogy egyébként majd az összeül? Mert hogy a végeredmény lehet ugyanaz, így is, nem. Meg úgy is, hogy írunk egy új alkotmányt széles körű egyeztetéssel és széles népakaratot figyelembe véve.
3: Igen, na most ha az alkotmány megalkotása a politika kezében marad, akkor ott vagyunk, ahol a part szakad. Mert a politika sohasem fog beleegyezni egy olyan szerkezetben, amit ő nem tud ellenőrizni. Márpedig az alkotmánynak éppen az a feladata, hogy a politika állandóan a nemzet ellenőrzése alatt legyen. És a nemzetnek meglegyen az az eszköztára, amivel ezt az ellenőrzést meg tudja foganasítani. A politika ebben ellenérdekelt. Tehát egy alkotmányozó nemzetgyűlés, ami olyan, mint a parlament, tehát hogy azt mondjuk, hogy jó, most megválasztottunk egy parlamentet, a parlamentet most ideiglenesen nevezzük át alkotmányozó nemzetgyűlésnek, akkor csináljanak egy alkotmányt. Nem. Az alkotmányt a nemzet legszélesebb bevonásával lehet megfogalmazni. Na most ez nem olyan nehéz, mint amilyennek hangzik. Ugyanis az elektronikus eszközök nagyon sok mindent lehetővé tesznek. Nagyon könnyen fel lehet tenni egy honlapra a kérdést, egy alkotmányozó bizottság felteheti a kérdést, hogy mit akartok, közvetlenül választott köztársasági elnököt, vagy pedig a parlament által választott köztársasági elnököt. És akkor oda tehet, mit tudom én, szakvéleményeket, ahol az ezzel foglalkozó szakértők kifejtik, hogy melyikben mi a jó és mi a rossz, és akkor pár napon belül az ország lakossága erre a kérdésre választhat. Fel lehet tenni a kérdést, hogy két kamarás rendszer, vagy csak egy kamarás rendszer.
2: 2011 óta bolyong ez a kérdése a magyar közéletben és a jogtudósok körében, hogy alaptörvényünk alkotmánya egyáltalán, mint ahogy mondták akkor, akik megalkották. Ez most kétségtelenül egy olyan pillanat, amikor ezt valóban föl lehet tenni, mert ugye éppen egy rendszerváltás, hatalomváltás kellős közepén vagyunk, tehát ez egy megfelelő pillanat, de megint kétharmad van. Tehát megint az történik, hogy voltak éppen egy erő azt tudja mondani, hogy én ezt akarom.
3: Jó, akkor viszont ott vagyunk a fasiszta rendszerben. Tehát a kétharmados törvénykezés, az a gondolat, hogy a kétharmados többség, alkotmányozó többség, az alkotmányozó kétharmados, ez egy óriási baromság, ez egy fasiszta gondolat, amit valahogy a magyar társadalom, beleértve a szellemi elitet, többé-kevésbé lenyelt. Milyen alapon lenne a kétharmadnak, vagy bármilyen parlamentnek alkotmányozó képessége? Éppen arról van szó, hogy a parlamentnek nincs alkotmányozó képessége, nincs joga alkalmazni.
2: Hiszen az a népnek van.
3: Az a nemzet.
2: Jó, ugye? Hát ez most megint és felmerült, én örülök, hogy elmondta, meg örülök, hogy leírta, mert ezt fel lehet akkor vetni, tehát ez egy olyan felület, ami a vitára alkalmas felületté vált. Professzor úr, egy utolsó kérdés, egy teljesen másik ügyben, de mégiscsak érintett ebben, mert ott ült az MNB felügyelőbizottságában. Most előkerült Simor Andrástól, például Király Júliától egy-egy arról szóló információ, hogy hogyan zsarolták a kereskedelmi bankokat az MNB különböző vezetői. Erről önök akkor, amikor a felügyelőbizottságban a 2010-es évek elején ültek, és később hallottak?
3: Nem.
2: Ez egy teljesen új információ volt önnek is?
3: Hát később hallottunk, amikor már nem voltunk hivatalban. Uh-huh. De ugye mi 2014-ig voltunk hivatalban, addig mi erről nem hallottunk.
2: Utóbb viszont igen?
3: Tessék?
2: Utóbb viszont igen?
3: Én először erről a 2010-es évek vége felé, ilyen 18-19-20 tájékán hallottam itt-ott ilyen, és miről egy újságírótól. Uh-huh.
2: Köszönöm szépen, hogy erre is válaszolt. Szóval alaptörvény helyett alkotmányt, a többit pedig meglátjuk, hogy ez a felvetése merre felé fordul. Örülök, hogy itt volt velünk.
3: Köszönöm szépen.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallották. Műsorajánló. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorval. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, 5 perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Gabra Gábor, Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jeges zuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira. Szakmai mélység, közérthető válaszok. Álláspont. Két hetente, szerdánként, délután 3:30-kor. A Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Tudod, miért vásárolnak olyan sokan az Alzánál? Hát a gyors kiszállítás miatt. Egyet alszol, és a csomagot már meg is érkezett. Válasz például az Apple, a Philips, a Lego és más világmárkák termékeit. Ha éjfélig megrendeled, délelőtt az Alza Boxban leled. Hétvégén is! Alza.hu.
0: Reklámot hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről itt a Spirit FM-en.
5: Jó napot kívánok! Budapesten erős a forgalom a Kossuth-Lajos utcában az Astoria felé, a Rákóczi úton, valamint a Kiskörúton az Astoria felé mindkét irányból. Ma 19 óráig lezárták az Irányi Dániel utcát a Baross utca és a Labdarúgó utca között labdarúgó mérkőzés miatt. A 147-es autóbusz terelve közlekedik, több megálló kimarad. A hosszú hétvégére lezárták a pesti alsórakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadták azt a gyalogos és a kerékpáros forgalomnak. A 18. kerületben a Nagykörösi úton szakaszos sávlezárásra kell készülni az autópiacnál ma napközben a kifelé vezető oldalon burkolatjavítás miatt. Szakaszosan lezárják a félútpályát ma napközben a Ferihegyi repülőtérre vezető úton a Felső Csatári út és a Határút között, mert kertészek dolgoznak. A 8. kerületben a Múzeum utcában a Múzeum körút és a Pollak Mihály tér között útszűkületen kell áthajtani, mert javítják a burkolatot. Csak a 3,5 tonna alatti járművek hajthatnak be. Kovács Botont, BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Korábbi műsorunk ismétlését hallhatják. Kőbánya, Budapest 10. kerülete éppen 150 esztendős. A főváros mértani közepe, a legzöldebb kerület, közel 80 ezer fő otthona, az élőváros, amely az elmúlt évtizedben olyan dinamikusan fejlődött, hogy ma már az egyik legrangosabb elismerés, a Hild díj birtokosa. Egyszerre központja a hazai kutatásfejlesztésnek és a kultúrának, a sport fellegvára. Mindezekről is szól a Kőbánya perceg. A műsorvezető Vogyarák Anikó.
6: Köszöntöm Önöket, a szerkesztő Hazafi Zsolt nevében is. Most is Dékovács Robert Antal polgármester úr a vendégem. Köszönöm, hogy itt van.
7: Köszönöm, hogy itt lehetek.
6: És ahogy szoktuk, menjünk végig akkor, hogy mi volt most a fókuszban a közgyűlésben, aztán majd beszélünk egyéb dolgokról is.
7: A legfontosabb döntésünk szerintem az előző évi zárszámadás volt. Végtekintettük, hogyan sikerült teljesíteni 2024-et. rögtön is mondhatom, hogy jól zártunk, hiszen képződött 4 milliárd maradványunk, amelyből 2 milliárdot rögtön bevontunk újabb feladatok végrehajtására a költségvetésben, 2 milliárdot pedig tartalékban helyeztünk. Ez mindig a költségvetés tárgyalása mellett az egyik legfontosabb pillanat gazdasági teljesítményt vizsgálva az önkormányzaton belül, úgyhogy ez volt talán a legjelentősebb napirendünk.
6: Mi volt a nehézsége 24-nek, és minek köszönhető ez a 4 milliárd? Ez több vagy kevesebb egyébként a megszokottnál, mert a kőbányának arról szoktunk beszélni, hogy mindig azért marad valami, vagy van tartaléka.
7: Ez az utóbbi évekre jellemző tartalék, tehát ezt mindig sikerül képeznünk. Úgy egyébként, hogy jut fejlesztésekre, beruházásokra, illetve a működést is jó színvonalon tudjuk finanszírozni. Az viszont már tanulság, hogy az elmúlt éveknek a béráramlása az nagyon magas. 2020-21-től azt lehet mondani, hogy megduplázódott a bérkiadásunk, közel 10 milliárd forintot fordítunk személy jellegű kiadásokra.
6: Azért, mert annyival többen dolgoznak?
7: Nem, azért, mert így mértékben növekedtek a bérek. Központi bérintézkedések is történtek, emelkedtek a pedagógus bérek, de ezentúl az önkormányzat mindig kiegészíti és igyekszik versenyképessé tenni a kőbányai bért, kicsit többet adni, mint mások. Emelkedett a minimálbér több ütemben, garantált bérminimum, és ez elvezetett oda, hogy bizony-bizony a duplája, mint pár évvel ezelőtt. Na most, ez az ütem maradna egyébként, akkor a működési költségeink oly mértékben megnőnének, hogy akár a felhalmozások is veszélybe kerülhetnének, illetve ezt az ütemet biztos, hogy nem lehet majd tartani.
6: Erre vonatkozóan van prognózis egyébként, hogy várható egy ilyen?
7: Bízom benne, hogy nem. Ilyenkor milyen intézkedések szoktak történni? Újra megvizsgáljuk azt, hogy a feladatellátáshoz szükséges-e ilyen létszám, ilyen intézményhálózat, lehet ezt takarékosabban tenni, vagy végig kell gondolni, hogy azokat a pluszokat, amit eddig adtunk, tudjuk-e biztosítani a jövőben. De látok tartalékot azért a bevétel növelés lehetőségében is. Tehát én bízom benne, hogy tudjuk majd tartani a kellő egyensúlyt. Azt nem szeretném elérni, hogy a működés és felhalmozás aránya a 80-20-nál rosszabb legyen.
6: Azért egy nagyon picit tegyük helyre, hogy mielőtt az a cikkek jelennek meg, hogy tömeges leépítés várható Kőbányán, azért ez nem a mostani
7: jelenek. Nem. Ez igazából csak utalás volt arra, hogy az önkormányzatok milyen lépéseket szoktak tenni akkor, ha a gazdálkodások ilyen helyzetbe jut. Egyébként Kőbánya járt ebben a cipőben a 2000-es évek elején, amikor a működést hitelből finanszíroztuk, viszont megtörtént az a konszolidáció, amely egy kiegyensúlyozott gazdálkodás hozott már.
6: Ha már pénz és költségvetést érintő kérdések, közösségi költségvetés, Kőbányának van ilyen is, mi ez pontosan, és ez hol tart most?
7: Igen, ez is az egyik fontos kérdés volt a testületülésem. Látjuk azt, hogy a képviseleti demokrácia mellett nagyon-nagyon hangsúlyosan megjelenik ma már a részvételi demokrácia, és egyre több önkormányzat készít részvételi vagy közösségi költségvetést, nem csak a fővárosi kerületek, nem csak a fővárosi önkormányzat, hanem vidéken is jellemző ez. Van olyan polgármester kollégám, aki azt mondja, hogy ír egy választási programot, abban meghatározza, vagy jelzi, hogy ő mit szeretne a következő 5 évben megvalósítani, és ha megkapja a felhatalmazást, akkor elkezd ezen dolgozni, tehát a közösségi költségvetésre kéri a bizalmat már előzetesen, és egyébként egy képviseleti demokráciában ez az, ezen dolgozni, tehát a közösségi költségvetésre kéri a bizalmat már előzetesen.

0: amelyről az emberek dönthetnek, de nem csak erről a 100 millió forintról, hanem minden képviselőnknek van egy 10 milliós kerete. Ebből a keretből is 7-7 millió forintot önkormányzati választókeretenként majd az emberek javaslata alapján fogunk felhasználni különböző fejlesztésekre, de ezek nem csak beruházások lehetnek, hanem különböző közösségfejlesztést szolgáló programok is.
1: Na igen, ezt egy picit azért boncolgassuk, hogy egyrészt nézzük meg az egyik oldalt, hogy mire lehet egyébként ezt elkölteni, tehát hogy itt egy rendezvényről is szó lehet-e, egy nyugdíjas napról, egy gyereknapról, meghívott vendégekről, vagy igazából egy látható, kvázi kézzel fogható eredménynek kell lennie, hogy nem tudom, egy lakóközösség éppen arra szavaz. Szavaznak egyáltalán, majd ezt is tegyük helyre. Szóval mire lehet költeni, és majd jussunk el oda, hogy hogyan.
0: Szavazni fognak, tehát szavazni lehet majd, de hogy hogyan és mire. Lehet majd úgynevezett szolgáltatásokra. A szolgáltatások körén belül bármit el lehet képzelni, amit említett, nyugdíjas rendezvényt is, de akár egy adott pedagógus csoportnak valamilyen képzést, kiégés elleni tréningeket, de akár mondjuk drogprevenció terén olyan foglalkozásokat, amelyeket akár szülőknek, akár gyerekeknek ajánl valaki, vagy a digitális tartalom elhárítás elleni küzdelemben is azt gondolom lehet lépéseket tenni, de lehet közterületi beruházásokra is javaslatot tenni, illetve lehet intézményfejlesztésre vonatkozni javaslatot is, lehet ez orvosi rendelő, lehet óvoda, iskola, bármely önkormányzat által fenntartott intézmény. Mindenki a saját választókerületére tehet majd javaslatot. Egy térképen Kőbánya 12 választókerületét fogjuk ábrázolni, ott ugrik fel az ablak, ahol majd szavazni lehet ezekről a javaslatokról, de első körben gyűjtünk teljesen szabadon ötleteket, amelyeket egy szakmai zsűri, illetve egy társadalmi zsűri fog véleményezni és szavazásra bocsátani.
1: Mennyire kedvelik ezt a kőbányaiak, hiszen ez nem először van Kőbánya életében?
0: Először, így módon először, eddig csak a fővárosi...
1: Csak beszéltünk róla? Vagy?
0: Beszéltünk róla, és a fővárosi költségvetés hozott nekünk is közösségi költségvetést, és a kőbányaiak annak kapcsán fogalmaztak meg gondolatokat, akár a Népligettel kapcsolatos beruházások, akár ligettéri fásítás kapcsán közösségi kertek kialakítása is a javaslatok között volt, de ez mind a fővárosi közösségi költségvetéshez tapadt.
1: Azzal keverem, amikor beszéltünk egyébként arról, hogy egy közösség életében viszont volt valamilyen park talán, hogyha jól emlékszem, és akkor arra viszont szavazhattak, hogy abból mi legyen.
0: Az egy közösségi tervezés volt a Két Világ
1: Park. Igen, az más.
0: Igen, ott egy beruházást tervezgettünk közösen, itt pedig a forrás szeretnénk úgy meghatározni egy-egy feladatra, hogy az emberek teszik meg a javaslatot, hogy mire is költsünk.
1: Mikor és hogyan nyújthatják be ezeket a javaslatokat?
0: Reményénk szerint az informatikai háttér megteremtésre kerül egy-két héten belül, így még júniusban el tud indulni a javaslattételi lehetőség. Erre egy hónapot szánunk nyitva hagyni, majd következik a szakmai zsűrizés, fogok kérni majd jelentkezőket, önként jelentkezőket arra, akik szívesen csatlakoznának a társadalmi zsűrihez. Itt a tervek szerint, ha nagyon sokan jelentkeznek, sorsolni fogunk nyilvánosan, és miután a társadalmi zsűrizést le tudjuk zárni. Nem tudjuk pontosan megbecsülni, hogy erre mennyi idő kell, nem tudjuk mennyi javaslat érkezik. Ha nagyon nagy számú, akkor egy picivel több időt igényel, mint ha kevesebb, de a tervek szerint, amint ezt le tudtuk zárni, meghirdetjük a szavazásos szakaszt, amelyre két hetet szánunk nyitva hagyni.
1: Hogyha nem polgármesterként ülne itt, hanem csak kőbenyai lakosként, akkor milyen javaslatot tenne a környezetéből?
0: Tudnék számos javaslatot tenni, de nem szeretnék...
1: Nem a tippeket?
0: Nem, mert akkor rögtön azt gondolnák, ha abból lenne valami, amit én most itt bedobok, hogy akkor ez biztos irányított volt.
1: Elfogadom. Téma volt az is az ülésen, hogy a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum Kőbányára kerüljön?
0: Erről kormányhatározat van, hogy ide kell kerülnie. Ezt a határozatot a kormány még nem vonta vissza. Ugyanakkor számos hír megjelent arról, hogy Debrecenbe kerül a Közlekedési Múzeum, illetve tervpályázatot is kiírtak már erre vonatkozóan, de a közelmúltban Lázár miniszter úr egy fórumon

0: jelentette, hogy lehet ezt felül kell vizsgálni, és valóban Budapesten lenne jó helyen a közlekedési múzeum. Mi megerősítettük ezt a gondolatot, kifejezte a testület a ehhez való pozitív viszonyát, és fölkínáltunk minden szükséges támogatást ahhoz, hogy ez megvalósulhasson.
1: Na, hova kerülne, és mit jelentene egyébként egy ekkora intézmény Kőbánya életében?
0: A kormányhatározat arról szól, hogy az északi járműjavító területekre kell kerülni, a dízel csarnok a fő centrum. Egyébként pár évvel ezelőtt ki is írta a tervezésre a pályázatot a múzeum, a kormánnyal közösen. Megszülettek a tervek, sőt oly szinten állnak rendelkezésre a tervek, hogy a kiállítások is megrajzolásra, megtervezésre kerültek az utolsó rajszögig, ezt szokta nekem mondani a főigazgató úr. Tehát el lehetne kezdeni azonnal az építkezést, ha szükséges forrás rendelkezésre állna. Az önkormányzat ebben végig partner volt, hiszen az északi járműjavító területén megszüntettünk egy óvodát, ezt az állam megvásárolta, mi felújítottunk egy másik óvodát, és a gyerekek ma már oda járnak, a törekvés művelési ház már nem működik a területen, illetve elvégeztünk a szabályozással számos olyan feladatot a tervezés során, amely lehetővé teszi az azonnali kezdést. Tehát a terület rendelkezésre áll, a tervek megvannak, igazából a forrás hiányzik.
1: Mit jelentene egy ilyen intézmény egyébként Kőbánya életében?
0: Látjuk azt, hogy az északi járműjavító területén megjelenő Eiffel műhelyház hozott egy kulturális pezsgést a városba. Ha emellett megjelenhetne az ország, amíg működött át a Városligetben leglátogatottabb múzeuma, az ezt tovább tudna erősíteni. Kőbánya helyzetét tovább tudná javítani, hiszen ez segítené azt, hogy az ipari jellegű kerület a lepusztult gyárváros helyett egy nagyon zöld kultúrára nagy gondot fordító jó lakókörnyezettel, de egyébként még jó munkahelyekkel rendelkező kerület egy más nívót jelentsen a városban.
1: Ha már közlekedés, akkor a tűzoltók és a rendőrök is téma volt a közgyűlésen, és egyikük autót is, új járművet is kap.
0: Igen, erről sokat nem fogunk beszélni sehol, mert ez a jármű majd a háttérből figyeli azt, hogy rendben lesz-e Kőbányán. Bízunk benne, hogy ezzel is tudjuk segíteni ezt a folyamatot. A tűzoltóknak pedig a beszámolóját hallgattuk meg. Ez mindig nagyon fontos napirend, a rendőrök esetében is több mint egy órát vizsgáltuk ezt a kérdést, mezőrök tekintetében is, és bizony a tűzbiztonság vagy a katasztrófa védelem kérdései, azok nagyon markánsan itt vannak, ami életünkben teli vagyunk, vasútvonalakkal, repülőtér a közelben, országos főútvonalak haladnak át a városon, sok veszélyes üzem is működik a területen, tehát nagyon fontos a jó együttműködés és az, hogy odafigyeljünk a tűzoltók munkájára, támogatni tudjuk őket, szerencsére ehhez is megvan mindig a lehetőség.
1: A rendőrök kapcsán arról már beszéltünk egy korábbi adásban, hogy egyébként mondjuk mi van a fókuszban Kőbányán, milyen problémákkal kell nekik szembesülni, vagy miket kell megoldani. A tűzoltókról és katasztrófavédelemről viszont kevésbé. Egy ilyen beszámoló mit tartalmaz? Ez változik egyébként a fókusz, hogy mi az, amire figyelni kellett tavaly, mi az, amire kiemelten kell figyelni jövőre, vagy körülbelül kottaszerűen működnek. Mi itt, akik ugye Kőbányán vagyunk most is, akik Kőbányán járunk, ugye halljuk a szirénákat például, figyelmeztető jellege, amikor először hallotta az ember, még megijedt, most már szinte rutinszerűen megy.
0: Ebben megvan a napi rutin, de mindig hozhat az élet olyan dolgokat a felszínre, ami miatt valamire jobban kell figyelni. Akár egy olyan üzemi baleset, amiből szerencsére nagyon ritkán, és az is nem a komoly készültséggel járó balesetként jelenik meg, de a folyamatokban bizony be kell illeszteni a kisebb esetek tapasztalatát is, és ezzel foglalkozni kell, ezt elemezzük, gyakorlatot szervezünk rá, ezekről mindig beszélünk, de nagyon fontos akár arról beszélni, hogy a szénmonoxid az milyen szerepet játszott a város életében, történtek balesetek, halálos esetek vagy nem. Az önkormányzat intézkedései elégségesek, a bérlakásokban élőknek adtunk ilyen jelzőeszközöket, óvodákban vannak eszközeink, de tervezzük például, hogy a lakosság számára is pályázatot írunk ki szénmonoxid jelzők tekintetében. Itt is például a tűzoltók tapasztalatai fontosak nekünk, hogy Kőbányán mennyire jellemző, hány olyan lakás van, ahol ez gondot jelenthet, és tudnék még mondani 1000 területet, ahol együtt kell működnünk, közösen gondolkodnunk, hogy meglegyen a kellő biztonság, a karácsonyi tüzektől kezdve az emberek felvilágosítása ilyen kérdésekben, itt az együttműködés, tehát ugyanúgy, mint a rendőrökkel, a katasztrófa védőkkel, tűzoltókkal is napi a közös gondolkodás, egy egészen más példára is utalhatok, ami nem feltétlenül a helyi parancsnokság dolga, szúnyoggyérítés. Ez is a katasztrófa védelemhez tartozik. Vége az esős időszaknak, reméljük jön a meleg, biztos, hogy jönni fognak a szúnyogok is.
1: Igen, nem sokára ez például egy aktuális kérdés. Az ő esetükben egyébként mennyire kerület specifikus az ő munkájuk, vagy mennyire más mondjuk Kőbányán tűzoltónak, katasztrófa védelmi szakembernek lenni, mint a főváros egyéb területén, hiszen ezeknél a szerveknél így szerintem civilként így egybe gondolkodunk, hogyha a fővárost vesszük.
0: Egyben gondolkodunk, és Kőbánya sem önálló, hanem egy régiós szervezetnek a tagja, de minden városrésznek megvannak a specifikumai. Nekünk van magas darus járművünk, nem véletlen, mert nagy lakótelepeink vannak sok tízemeletes házzal. Biztos, hogy itt hangsúlyosabb a tevékenységben a vegyipari üzemekkel való foglalatoskodás, hiszen Kőbányán ebből sok van, akár veszélyes anyagraktár is működik. Tehát önálló tűzőrségünk van, de szoros szervezeti együttműködésben egyébként a régiós szervezetekkel, hiszen nem érdemes mondjuk veszélyes anyagmérő, levegőt veszélyeztető mérő kocsit működtetni minden kerületben.
1: Innen folytatjuk egy rövid szünet után.
2: Korábbi műsorunk ismétlése hamarosan folytatódik.

0: Műsorajánló. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van. Körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk. Szeretjük. Nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Érdekli a családtervezés? Tervben a gyermekvállalás? Fontosnak tartja az egészséget? Akkor az ön műsora az életért. A Spirit FM heti műsorában ezekről is szó esik kedden délután 3 órától. Az egyetlen naponta jelentkező kulturális magazin. Mit néz? Mit olvas? Mit hallgas? Ajánlatok a kultúra világából minden hétköznap kétszer, 9 és 17 órakor. Kultúra. Róna Jegondal a Spirit FM-en. Utazók podcast Mahó Andreával már a Spirit FM-en is. Tartsatok velünk minden hétfőn este 8 órától, hogy hétről hétre megismerjük Andrea vendégeit. A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira. Szakmai mélység, közérthető válaszok. Álláspont. Két hetente, szerdánként, délután 3:30-kor. A Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Korábbi műsorunk ismétlése folytatódik. Kőbánya, Budapest 10. kerülete éppen 150 esztendős. A főváros mértani közepe, a legzöldebb kerület, közel 80 ezer fő otthona, az élőváros, amely az elmúlt évtizedben olyan dinamikusan fejlődött, hogy ma már az egyik legrangosabb elismerés, a Hild díj birtokosa. Egyszerre központja a hazai kutatásfejlesztésnek és a kultúrának, a sport fellegvára. Mindezekről is szól a Kőbánya percek. A műsorvezető Vogyerák Anikó.
1: Sok beszámoló volt a legutóbbi ülésen, a gyermekjóléti feladatokról is volt beszámoló. Ez egyébként mit takar Ámblokk Kőbánya életében a gyermekjóléti feladatok, aztán majd beszéljünk róla, hogy mi volt téma szempontjából a fókuszban.
2: Idén nem kapott akkora figyelmet ez a téma, mint korábban. Az elmúlt évnek volt ez a sláger témája, a jelzőrendszer működtetése, hogyan látjuk el a gyermekvédelmi feladatokat. Erről megtartottunk egy tanácskozást, már egy értékelést a közelmúltban, ahol meghívtuk a szakma összes szereplőjét, illetve minden olyan társszereplőt, akinek dolga van ezen a területen, óvodákban, bölcsődékben dolgozó szakembereket, a Bárkánál, a gyermekjóléti szolgálatnál dolgozók tanácskoztak együtt a rendőrökkel, és az általános tapasztalat az, hogy Kőbányán kiegyensúlyozottan jól működik a jelzőrendszer, a gyermekvédelmi rendszer. Mindenki tudja a helyét, a dolgát, kiépített folyamatok vannak arra vonatkozóan, ha szükséges jelzést adni, ha szükséges beavatkozni, és erről nem csak a kiemelt tanácskozáson, az éves értékelő tanácskozáson szoktunk egyeztetni, hanem az ezzel foglalkozó szakemberek sokkal gyakrabban találkoznak, és akár módszertani képzéseken vesznek részt, vagy közös esettanulmányokat folytatnak, hogy mindig napra készek legyünk, hiszen mindig új fenyegetettség képes megjelenni. Úgyhogy a beszámoló a testületülésen is azt lehet mondani, hogy egy gyors elfogadást hozott, és mindenki dicsérte a területen dolgozók munkáját.
1: Arra vonatkozóan van bármilyen tapasztalat egyébként, hogy mondjuk az elmúlt években több vagy kevesebb ugye, ahogy fogalmazott, beavatkozás kellett, vagy más típusú ügyek miatt kellett beavatkozás, lát ilyet?
2: Nem, tehát nincs jelentős változás, tehát ugyanúgy ott vannak a családon belüli problémák, ugyanúgy ott van akár alkoholbetegség, szenvedélybetegség a háttérben, ott van akár a rosszabb anyagi helyzetből fakadó nehézségeknek a kezelése, tehát ezek jellemzően itt vannak mindezek az esetek. Szerencsére a kiépített hálózatunk alkalmas és képes is a falatellátásra. A gyermekek átmenet otthonába például még Zuglóból is tudunk fogadni gyerekeket.
1: Ha már ugye egyébként gyermekek, május vége van, ugye mindjárt kitör a vakáció, igen, látom, hogy akinek gyereke van, polgármester is pontosan tudja, de már ilyenkor is egyébként a következő évre készülnek intézményekben, óvodákban, bölcsödékben, vagy akár iskolákban. Erre vonatkozóan előremutatóan tud a következő évre mondani valamit?
2: Készülünk, ismét lesz iskolakezdési támogatása az iskolás gyerekeknek. Ennek már kialakult gyakorlata van, aki most lép iskolába, nekik újdonság az, hogy adunk egy olyan utalványt, amivel be tudják szerezni a tanszerek egy részét, a tankönyvek ingyen vannak a gyerekeknek, de egyéb eszközöket be tudnak szerezni. Készülünk arra, hogy az óvodáink egyesített óvodaként hogyan fogadják a gyerekeket a jövőben. Ennek a hátterén dolgozunk a szabályzatoktól, az óvodaközponton át a gazdálkodás feltételeinek a megteremtésében. De gondolunk arra is, hogy milyen intézményfelújítást kell elvégezni a nyáron, ahhoz, hogy a következő tanévet vagy nevelési évet jobb körülmények között lehessen kezdeni, tehát nyári munkára is, jövő évi feladatok előkészítésére is gondolunk, de ilyenkor azért a hangsúly még az évzáráson van, hiszen itt leltározunk, de ennél sokkal szebb feladata a ballagások szervezése. Én is készülök erre, mint ahogy a gyermekemmel az első osztályba, tehát mi is megkaptuk a tanszerlistát már. De most a szünet, a pihenés, azt gondolom kell, hogy a fókuszban legyen.
1: Környezetvédelmi program is van. Ez mit akar? Hol kell jelentkezni rá, és egyáltalán mit jelent Kőbányán egy környezetvédelmi program?
2: Ez nagyon-nagyon bonyolult ez a program, sok száz pontból álló feladatrendszert határoz meg, ennek egy jelentős része hatósági jellegű kérdés, akár zajvédelemmel foglalkozó témák, levegővédelemmel foglalkozó kérdések, és ennek van egy olyan lakossági ága, amely a lakosságot érintő akciókat jelenti, a felültetéstől, a hulladékgyűjtésen át, a különböző közösségi programokig, vagy akár a nagy rendezvényünk, a Zöld Családi Nap megszervezését, tehát nagyon sok mindennel kell foglalkoznunk, és persze vannak fókusztémák, amelyek mindig megjelennek, mint a repülőgépek keltette zaj a városban, ehhez kapcsolódó tevékenységek, a Budapest Airport által szervezett nyilászárócsere például Kőbány egyes város részeiben, vagy a zajmérés szükségessége bizonyos területeken, de mostanában hangsúlyos témaként merül föl képviselői kérdés ez, mennyire megbízható a kőbányai ivóvíz, van-e aszbeszt benne, vagy nincs, milyen korszerű a hálózat, tehát az önkormányzat hivatala, bár sok hatósági jogosítvány nincs, vagy nem nálunk telepített, hanem a Pest megyei kormányhivatalnál, de ezzel együtt nagyon sok mindennel foglalkozik.
1: És például sütőolajgyűjtés is van.
2: Van, nagyon régen.
1: Végéig.
2: Igen, ez most egy kis verseny. Az olajgyűjtők ott vannak minden óvodában. Most az óvodák között hirdetünk versenyt, hogy kinek lesz több használt sütőolaja. Most akkor ez ne az jelentse, hogy mindenki szalad rántott hús sütni, de azt jelentheti, hogy mindenki az általa kedvelt, szeretett, támogatott óvodába vigye el a használt étolajat, és bízunk benne, az óvodáknak lesz hatása a környezetükre, és mind többeket tudnak ők is rávenni, hogy így cselekedjenek, mert jutalmazni fogjuk a legjobbakat.
1: Mit kaphat a legjobb?
2: Hát azt még nem tudom egészen biztosan, de egy jelentős utalmat megéri. Ebben általában kirándulás, finanszírozása szokott fölbukkanni, vagy olyan színházi élmény óvodán belül, óvodán kívül. Most az óvodás sportnapokat zártuk, ott is egy olyan zárás történik, egy közös értékelése a programnak, ahol egy színházi élmény is része az éves sportolást lezáró eseménysorozatnak.
1: Szoktunk arról is beszélni, hogy milyen aktuális pályázatok vannak éppen Kőbánya életében, mire pályázhatnak egyébként a helyiek. Most van egy Kőbánya számít rád pályázat, ami ugye igazából egy szociális alapú ösztöndíj. Ez mit akar pontosan? Kik jelentkezhetnek, milyen feltételekkel?
2: Általános és középiskolai tanulók, egy feltételünk van, javítani kell az előző értékelt időszak tanulmány eredményén, vagy legalább szinten tartani, illetve a jövedelmi viszony, amit még vizsgálunk, az alacsonyabb jövedelmi családok gyermekei tudnak ebben a támogatásban részesülni, amelyet havonta folyósítunk 10 000 forintot. Kicsit változtattunk idén a kiírásom, de ez már a következő tanévtől lesz igazából érvényes. Aki gimnáziumba lép, illetve tagozatot vált, ott kicsit eltekintőbbek leszünk a tanulmány eredmény megtartásának tekintetében, mert azt tudjuk, hogy egy tagozatváltás vagy egy iskolaváltás az okozhat egy pár százalékpontos visszaesés, tehát ezt igyekszünk majd figyelembe venni, egyébként pedig most lehet beadni évvégén a megkapott bizonyítványok alapján a pályázatot.
1: Mennyire ösztönző egyébként ez a pályázat?
2: Ösztönző. Szoktam beszélgetni a gyerekekkel, akik hajtanak azért, hogy megkaphassák ezt a támogatást. Valamikor a család költségvetésének olyan kiegészítése, ami a mindennapokhoz kell, a megélhetéshez kell, de valamikor egy gyermek megkaphatja azt az összeget a családon belül, amit ő elnyert a pályázaton, ezt akár a hobbiára fordíthatja, rendszeres kiadásként, vagy tud gyűjteni valamire ebből az ösztöndíjból, amit másképp nem tudna elérni, akár egy számítógépet, vagy egy olyan eszközt. A mobiltelefon mindig nagy vágy a gyerekeknek. Annak nem örülök, hogyha ilyesmire fordítják, de sok olyan cél van, amit ebből el tudnak érni a gyerekek, amit egyébként nem tudna a család finanszírozni.
1: No, és akkor beszéljünk arról is, hogy hát igen, itt a nyár, az óvodások még talán egyre könnyebb helyzetben vannak, illetve az ő szüleik, mert hogy így nálunk például van ügyelet az óvodában, de beszéljünk egy kicsit arról, hogy Kőbánya hogyan tudja egyébként ezt a nyári időszakot megoldani intézményi szinten, tehát például az óvodákban ugyanúgy van-e ügyelet, tehát tudjuk-e hol hagyni a gyermeket, hogyha valaki kőbányai anyuka, illetve van-e olyan tábor, vagy bármi, amivel mondjuk tudják a nagyobbakat segíteni?
2: Sok-sok tábor szerveződik Kőbányán. Az óvodásoknak egyértelmű a helyzete, óvodába lehet járni, nem feltétlenül mindig abba az óvodába, ahol beiratkozott a gyermek, mert ki kell adnunk a nyári szabadságokat, ezért ügyeleti rendszert működtetünk, de mindig van elérhető óvoda a városban. Az iskolások részére pedig megszervezzük a nyári napközis táborunkat. Évek óta a Kápolna téri iskola a fő bázis. Az iskolának ugye van egy uszodája, van egy jó műfűves pályája, városközpontban van, a város minden részéről elérhető, de nem itt töltik a gyerekek az időt, hanem nagyon színes, izgalmas programokat szoktak szervezni. A táborosztatók elmennek a mélytóhoz horgászni, megtanulják azt, hogyan lehet pecázni, múzeumban járnak, különböző kirándulások az állatkerttől kezdve minden környékben elérhető programig, és ezen túl, amit bent töltenek időt, az is nem a szabad lófrállás, hanem igyekeznek a pedagógusok tartalmas programokat szervezni. De ezen túl számos tábor szerveződik még, amit az önkormányzat támogat, illetve Balatonlellén is az önkormányzati táborban nagyon kedvezményesen pihenhetnek a gyerekek, táborozhatnak a gyerekek, és helyben még a sportközpont is szokott táborokat szervezni, olyan sportismereti táborokat, ahol igyekszünk többféle sportágat bemutatni. Hát ha valamelyikhez kedvet kapnak a gyerekek a kőbányán üzhetőek közül, úgyhogy, és ezek általában olcsóbbak, mint a piaci alapon szervezett táborok, amelyek nagyon borsos áruak. Ilyenekből is látunk egyébként nem keveset kőbányán, de azt gondolom az önkormányzati kínálat már van olyan erős, hogy ha valaki keres a gyermekének elfoglaltságot, hasznos elfoglaltságot elérhető áron, akkor találni fog.
1: Igen, pont ez lett volna az egyik kérdésem ezzel kapcsolatban, hogyha kimondjuk azt, hogy tábor, akkor azért az ember egy kicsit így a szívéhez kap, mert ugye az én gyermekem még éppen határán van, hogy táborba küldhető vagy sem, még nem, de hát azért így elkezdtem nézegetni, és eszméletlen árakon van egy teljesen egyszerű tábor is, ami nem egy mondjuk speciális tábor. Az önkormányzat úgy tud segíteni, hogy egyébként az önkormányzati táborok nyomottabb áron vannak ehhez képest, vagy mondjuk aki szociálisan rászoruló, az kaphat-e támogatást ahhoz, hogy a gyermek táborba kerüljön? Mi a rendszer itt?
2: A napközis tábor az teljesen ingyenes. A programokat az önkormányzat finanszírozza, és az étkezésért térítést kell fizetni, de azt a térítési díjat, amit egyébként évközben fizetnek a gyermekek, tehát ha valaki ingyenesen étkezett a tanév során, akkor ingyenesen fog nyáron is a napközis táborban, aki 50%-os kedvezménnyel, az így módon. Tehát ez a legkönnyebb.
1: Ugyanaz, mint hogyha.
2: Ugyanaz, mint ha így van. És nem kell félni attól, hogy napközis tábor, mert ez nem egy gyermek megőrző tábor szimplán. Nyilván ez nagyon fontos, hogy a gyermekekre vigyázzunk, de mivel nekik is nyár van, akik itt töltik, és van olyan gyermek, aki akár az egész nyarat itt tölti, nekik is nyár van, pihenés, tartalmas programokat kell adni, ezért nagyon komolyan mondom, állítom, és ez így van, hogy nagyon izgalmas, jó programokkal telik mindez. A lellei táborunk is nagyon nyomott áru, tehát az önköltséget sem kell, vagy éri el a térítési díj. És ezen túl a mi sportközpontunk által szervezett táborok is piaci ár alatt vannak, tehát még egy piaci szereplőnek meg kell fizetni a helyet, bérelni a helyet, egészen más feltételekkel tud dolgozni, mint az, akinek egyébként a hely adott rendelkezésre áll. Nyilván az önkormányzatnak ezt is finanszírozni kell.
1: Végre talán itt a jó idő, igen, még ne kiabáljuk el, mert úgy tűnik, hogy az idei tavasz, ahogy a kisfiam mondta, anya ősz van, tehát hogy inkább ősz volt, viszont tavasszal, ha tavasz lett volna, akkor megszokhattuk azt, hogy kőbánya kivirágzik. Gyakorlatilag ez most hol tart?
2: Kőbánya kivirágzik, 24 helyen ültettünk 30 000 palántát, egynyári palántákat. Bízom benne, hogy ezek gyorsan megerednek, még elég eső jutott nekik. Egyébként a május időjárásunkban lehet kicsit veszélyesnek tűnt, és inkább áprilisi volt, de azért a fagyosszentek Orbánnal együtt csak májusban szoktak érkezni. A népi bölcselet pedig azt mondja, hogy ilyenkor fagyok is jöhetnek, tehát lehet, volt hogy is. Egy kicsit visszakanyarodtunk, vagy ismét a mostanában elfeledett időjárás köszöntött be újra. Ez egyébként komoly feladatot jelentett a virágültetés mellett, hiszen amellett, hogy esett az eső, azért voltak melegebb napok is. Ötötszörre vágjuk a parkokban a füvet már idén, és bizony látom azt, hogy van egy kis elmaradásunk, de látom azt is, hogy nem mindenki gondoskodott még a háza előtt arról, hogy rendet teremtsem, és ilyenkor nem csak a fűnő gyorsan, hanem a fák lombja is elnehezednek az ágak a sok csapadék után, és az utcán bizony az emberek arcába sok helyen a fág, ez bizony az ingatlan tulajdonosoknak kell levágni, úgyhogy az önkormányzatnak is, másoknak is van dolga, hogy rendezett legyen a város, de nem állunk rosszul.
1: Végszóra azért valamilyen kis programajánlót is adjunk a kedves hallgatóknak, nézőknek, lesz ismét piknikmozi, illetve hát kőbánya készül egy kőbánya ünnepére, a Szent László napokra.
2: Igen, a piknikmozi indul most május végén, május 29-e napon, és egészen augusztus derekáig tart majd, sok magyar filmmel, szerencsére van miből választani, és ezek olyan filmek, amelyek családi filmek, tehát el lehet hozni gyerekeket is, van, ami kifejezetten nekik szól, mondjuk a Mufasa élő szereplős Oroszlán király változat, bár a véletlenül írtam egy könyvet is, azt gondolom olyan film, amit meg kell nézni a gyerekekkel, nem csak, hogy egy lehetőség.
1: És ez tényleg mozi-mozifilm.
2: Igen, ez mozi-mozifilm, és hát a piknik moziban a hangulat egészen más, mint a moziteremben. Itt lehet pokrócot teríteni, kosarakat hozni, majszolgatni a finomságot, ki mit választott. És hát készülünk a Szent László napok rendezvénysorozatára, koncertekkel, szabadtéri színházi eladással, pincejárással, ahol vetíteni fogunk egy filmet is. Ez egy izgalmas kis film, a közelmúltban készült el, Kőbánya múltjáról, a Lechner örökségről. Ezt majd a Havas villában, vagy többen Dreher villaként emlegetik, a Csajkoszki park mélyén lévő épületet itt lehet majd megtekinteni.
1: De ezekről még szerintem fogunk majd beszélni, polgármester úr, köszönöm.
2: Köszönöm szépen.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallották.

0: Spirit FM. Spirit FM, ahol mindenki szóhoz jut.
1: Reggelire megettem egy ezrest, ebédre 5 aranyrudat, uzsonnára 73.

0: Műsorajánló. Eni és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van. Körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk, szeretjük, nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, 5 perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Gabra Gábor, Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jeges zuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira. Szakmai mélység, közérthető válaszok. Álláspont. Két hetente, szerdánként, délután 3:30-kor. A Spirit FM-en. Kultúra. Az egyetlen naponta jelentkező kulturális magazin. Mit néz? Mit olvas? Mit hallgas? Ajánlatok a kultúra világából minden hétköznap 2-szer, 9 és 17 órakor. Kultúra. Róna Jegondal a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről itt a Spirit FM-en.
1: Jó napot kívánok! Budapesten erős a forgalom a Kossuth-Lajos utcában az Astoria felé, a Rákóczi úton, valamint a Kiskörúton az Astoria felé mindkét irányból. Ma 19 óráig lezárták az Irányi Dániel utcát a Baross utca és a Labdarúgó utca között labdarúgó mérkőzés miatt. A 147-es autóbusz terelve közlekedik, több megálló kimarad. A hosszú hétvégére lezárták a pesti alsórakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadták azt a gyalogos és a kerékpáros forgalomnak. A 18. kerületben a Nagykörösi úton szakaszos sávlezárásra kell készülni az autópiacnál ma napközben a kifelé vezető oldalon burkolatjavítás miatt. Szakaszosan lezárják a félútpályát ma napközben a Ferihegyi repülőtérre vezető úton a Felsőcsatári út és a Határút között, mert kertészek dolgoznak. A 8. kerületben a Múzeum utcában a Múzeum körút és a Pollak Mihály tér között útszűkületen kell áthajtani, mert javítják a burkolatot. Csak a 3,5 tonna alatti járművek hajthatnak be. Kovács Botond, BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Best of adás következik. Kultóra a Spirit FM-en. Az óra, amit a kultúránk határoz meg. A mikrofonnál Róna Jegon.
2: Április 30-ával, szóval a mai nappal kezdődik a Balaton partján, a Szigligeti Várudvarban a 36. Média Wave nemzetközi film és zenei együttlét. Ez nem egy hagyományos filmfesztivál, ez ennél sokkal több, egy ilyen összkulturális, összművészeti találkozó. Simor Ágnes, a Média Wave fesztivál igazgatója, szerintem 1000 dologgal megáldva, megverve a mai napon, de itt van nekünk a telefonvonalban. Jó napot kívánok, Ágnes!
3: Szép jó nap volt, mindenkit köszöntök, sok szeretettel.
2: Ez az első nap, tehát, hogy ilyenkor még mindenki jön egy kérdéssel, igaz?
3: Igen, úgyhogy csoda, hogy tudtam idősíkot találni.
2: Muszáj volt, mert így dörömböltünk, hogy meséljen nekünk. 42 ország, 670 film. Milyen filmek?
3: Nagyon sokféle film van, animációs filmek, kisjátékfilmek, dokumentumfilmek várják az érdeklődőket. Ezek külföldi filmek, 22 országból érkeztek filmek, vagyis hát igazából 22 országból kerültek be a válogatásra filmek, hiszen 650 filmből lett kiválogatva az a 65, ami itt vetítésre kerül, és ezen belül is 22 országból, úgyhogy itt afrikai, iráni, ázsiai, kelet-európai, nyugat-európai mindenféle vegyes filmes felhozatal van, és külön van még egy kategóriája a magyar filmeknek is, hogy lássuk, hogy kik azok, akik itthon alkotnak, és mennyi minden izgalmasat.
2: Mi a szűkítő körülmény a filmekhez képest? Tehát, hogy kik jelentkezhetnek milyen alkotásokkal? Van valami, ami más, mint más filmfesztiválon?
3: Hát alapvetően itt az az érdekesség, hogy itt nem feltétlenül csak az idei évben elkészült filmekkel lehet jelentkezni, tehát igazából régebbi filmek is bekerülhetnek, nincsen ilyen kizárásos tényező. Nagyon erős mindig a társadalmi téma, tehát a egyedi reagálások, különféle társadalmi történésekre, és a kísérleti vonal mindig meghatározó volt a médiavében, de az, hogy ezen belül tehát az animációs filmek esetén például nem feltétlenül ugye gyerekrajzfilmekről beszélünk itt, hanem olyan animációs filmek vannak, amik van, amit gyerekek is nézhetnek, de alapvetően felnőtteknek ezek nagyon izgalmas művészi alkotások. Tehát itt a kísérleti vonal az, ami nagyon erős, meg a társadalmi reflexió, de emellett a profi filmesek mellett nagyon sokszor megjelennek a egyetemisták filmje is. Itt azt tudom mondani, hogy egyrészt vannak olyan filmes egyetemisták, akik olyan szintű, színvonalú filmet készítenek, hogy időnként bebekerülnek ám a versenyprogramba, ami csodálatos, de emellett ilyenkor a fesztiválon műhelymunkák is zajlanak, különböző hazai és határon túli egyetemekről ide érkeznek filmes diákok, és sok-sok kérdés minden, ami árad körülöttem, amiért úgy látszik, meg összegabolódik néha a nyelvem, de őnekik a filmjeiket is vetítjük, és a diák filmekre reagál a szakmai zsűri, beszélgetnek, mentorálják a diákokat. Tehát egyfajta ilyen műhelymunka, filmes oktatás is zajlik itt párhuzamosan. Alapvetően ez az oktatási jelleg, és a művészeknek, a fiatal művészeknek a segítése egy nagyon fontos tényező a médiavében.
2: És hát ugye több szekció van, dokumentumfilmes, animációs, kisjátékfilmes, talán mindent el is mondtam ezzel. Szóval, hogy itt ki úgy is válogathat a filmek között, hogy igazából mi az ő filmes világa.
3: Igen, másrészt viszont azt látjuk, hogy mivel nagyon sok rövid film van, szoktak kedvet kapni egyik moziteremből átmenni a másikba, hiszen itt három különböző moziterem van, és mint egy ilyen kis labirintusba, itt a Balatonra nézve a Szigligeti vár aljában, a Szigligeti vár udvaron rá lehet csodálkozni, hogy egyik teremből a másikba mennek, süt a nap, kimegyünk, belehallgatunk egy koncertbe, átmegyünk egy hangtál meditációba, bemegyünk egy filmet nézni, tehát itt egyfajta ilyen összművészeti vándorlás van.
2: És hát kerekasztal beszélgetések, és május 3-án vasárnap a zárónapon a győztes filmek vetítése előtte nyilván a díjkiosztó, és egyébként meg esténként koncertek. Tehát amit én mondtam, hogy egyfajta összművészeti találkozó ez, a popkoncerttől a jazzig itt mindenféle van.
3: Nagyon sokféle, van egy nagy színpados előadóterünk, és még két másik zenei színpad, tehát jazz színpad, világzenei színpad. A nagy színpadon meg olyan fellépők lesznek, hát ma este lesz a Góbé és a Párnográf, holnap Operencia koncert lesz, aztán lesz Barabás Lőrinc, Ferenci György és az első Pesti Rackák, úgyhogy a nagy színpadon ilyen hatalmas bulik és meglepetések.
2: A szigligetiek ingyen mehetnek be, ez most is így van?
3: Ez idén is így van, hogy szigligeti lakosoknak lakcímkártyával ez egy díjmentes esemény, mert nagyon szeretnénk, hogy a helyiek egyszerűen érezzék jól magukat, úgy költözünk ide hozzájuk, hogy ők ugye részesei tudjanak lenni, sajátjuk szeretnénk, hogy a helyiek egyszerűen érezzék jól magukat, úgy költözünk

0: tehát a online elővételben fixen lehet venni, de itt azért a kapuban is lehet, az információs pultnál még lehet jegyeket kapni.
1: 36-szor rendezik meg, sokat változott?
0: 36. év alatt azért alakul ez a fesztivál, mindig új közegek, új közösségek jönnek, de ami csodálatos az az, hogy itt vannak azok is, akik még 36 évek ezelőtt kezdték, vagy vettek részt, itt vannak olyan filmesek, akik külföldről ide utaztak, különböző országokból, és hát itt vannak a fiatalok is, itt nagyon sok filmes diák, hangtechnikus gyakornokok, önkéntesek, rengeteg fiatal is mászkál, úgyhogy a különböző generációknak a találkozó helye ez a fesztivál, ahol a családosokat is ugyanúgy várjuk, hiszen mindenféle kézműves vásár, kézműves foglalkozások, cirkuszjátszóház és egyéb ilyen családi programok is várják őket, úgyhogy teljesen vegyes közönség, és ahogy telt az idő, akik régről szerették a médiavévet, és mondjuk felnőttek, azóta azok már a gyerekeiket hozzák, úgyhogy itt van egy ilyen nagyon családias hangulat is, amiből bárki, aki újdonsült, és nem ismeri ezt a fesztivált, azt egy nagyon kedves közeg fogadja, én azt hiszem.
1: Szigliget meg egyébként is gyönyörű, az idő is az lesz, úgyhogy használják a lehetőséget, hogy mindezt megfejeli a médiavév. Simor Ágnes, köszönöm szépen az ajánlást.
0: Nagyon szépen köszönöm.
1: És köszönöm az önök figyelmét is. Hát egész héten egy csomó programot mondtunk, most ugye egy vasárnapi örkényszínházi premierre, és felhívtuk a figyelmet, itt van ez a háromnapos médiavév. Használják ki a lehetőséget, tele van kultúrával, és tele van kulturális programmal ez az ország. Töltsék kellemesen a hétvégét, a háromnapos ünnepet, jövünk hétfőn újra új kultúrával. Ezt a mait Szabó Beti szerkesztette, Róna Jégon vagyok, viszont hallásra.

0: óra a Spirit FM-en. Az óra, amit a kultúránk határoz meg. A mikrofonnál Rónai Egon.
1: Cserdi Zsolt szerkeszti a mai kultúrát, Rónai Egon vagyok. Jó napot kívánok! És hát úgy kezdjük a műsort, rögtön a végével kezdjük. Hát tehát legalábbis abban az értelemben, hogy az előadásnak, amiről szólunk, a vége. A címe a Rózsavölgyi Szalomban lehet látni. Hegyi Barbara és Schneider Zoltán főszereplésével, hát ők ketten játsszák, Dicső Dániel rendezte, és Hegyi Barbara itt van a vonalban, szervusz.
2: Igen, szervusz, van. Mindenkit üdvözlök.
1: 30 éve vagy a Vígszínházban, vagy már több is, de azért időnként úgy eljársz ide-oda. A Rózsavölgy egy egészen másik tér, egy egészen másik méret, egy másik hangulat. Milyen volt játszani, ugye már bemutattátok a darabot?
2: Bemutattuk a darabot, ez a második alkalom, hogy a Rózsavölgyében van szerencsém játszani. Előtte egy tulajdonképpen félzenés dolgot mutattunk be, amit Sándor Pál rendezett és Kolovratni Krisztiánnal játszottuk, és azóta eltelt több mint 10 év. És most, amikor megkerestek, hogy játszam el, azt gondoltam, hogy ez egy nagyon jó lehetőség, hogy egyrészt újra visszamehessek a szalomba játszani, másrészt nagyon vonzó volt, hogy Schneider Zoltánnal még sose játszottam, továbbá egy Eldridge, David Eldridge darabról van szó, akinek ez egy trilógiájának a harmadik befejező epizódja, de én már játszottam az Ünnep című darabjában a Pesti Színházban, és az nekem nagyon jó emlék volt. Úgyhogy gondoltam, hogy ez egy jó találkozása ennek a három összetevőnek, hogy a Rózsavölgyi, hogy a Schneider, hogy az Eldridge, és azon kívül Dicső Dániel is, aki rendezte.
1: Csupa hívogató dolog. Én arra gondoltam, hogy azért ti ahhoz hozzá vagytok szokva, hogy Vígszínházi művészek, hogy messze vagyunk tőletek. Itt meg ott ülünk az arcotokban, az összes rezdülésed ott van a szemünkben. Tehát, hogy ennél közelebb már csak akkor lehetne, hogyha odaülnénk mellétek.
2: Hát mert itt mellettünk ültök,
1: mert kvázi itt igen.
2: Ez ráadásul nem is a színpadon történik, hanem a színpadon is nézők ülnek, és mi
1: nézőtéren,
2: bent középen játszunk, tehát abszolút érinthető közelségben. Én a magam részéről úgy vagyok vele, hogy ez tulajdonképpen egy remek lehetőség egy színésznek, hogy ezekben a különböző nagyságrendű terekben tudja saját magát érvényesen megmutatni. Tehát akár a Vígszínházban, ahol ilyen hatalmas távolságok vannak, aztán ott a Pesti Színház, ami egy jóval közelebbi, és aztán egy ilyen egészen közel, tehát itt aztán tényleg semmi nem maradt titokban. Tehát, hogy ez ad egy rugalmasságot szerintem egy színésznek, hogy ezekben a, mint ahogy a film is, tehát hogy az meg aztán egészen más, hogy ezekben a paraméterekben kell gondolkodnia, és ebben kell érvényesnek lenni.
1: Igen, én azon gondolkozom most, ahogy hallgatlak, hogy azért ebben az is benne van, hogy itt nem lehet semmit elkenni. Tehát, hogy egy kicsit nem jut eszembe, vagy egy kicsit nem úgy van, vagy egy kicsit hamis volt, mert hogy az ott minden abban a pillanatban ott megtörténik velünk és veletek.
2: De őszintén szóval, ez tehát nem akarlak kijózanítani, de egyébként ez a nagy színpadon is így van. Az lehet, hogy nem veszed észre olyan
1: fokon. Persze, mert messze vagytok, persze.
2: Igen, de ott is, tehát pontosan ugyanez a törekvés, és ott is nagyon kizökkent, hogyha bármi közben jön vagy megzavar. Az, hogy itt a nézőnek erre van módja, hogy ez ilyen ennyire intim térbe, ennyi ilyen közelségben lássa, ez valóban hát egy nagyon speciális helyzet.
1: Én Rózsavölgyi járó vagyok, én ezt nagyon élvezem őszintén szólva, tehát egészen más ez.
2: Ez színészként is élvezetes, volt alkalmam más kicsi, nagyon pici színházban játszani, és most is játszom még az Átszintérben, régen Spiritben, ahol szintén nagyon közel volt a közönség, és van, aki nem szereti, én kifejezetten élvezem, pont ezért, mert nem lehet elbújni. És csak a szerep van meg a néző és mi, és ez olyan valami letisztult színházi élmény.
1: Ez egy szomorú darab? Ugye itt egy nagyon komoly döntéséről van szó a férfi főszereplőnek, ebben az esetben ugye Schneider Zoltánnak, Snecinek, amit nyilván egy családtagnak, aki szereti a másikat, nagyon nehéz elfogadnia.
2: De Így van, tehát ez a darab alapállítása, és aztán annak a folyama, hogy ezt hogyan lehet megpróbálni megváltoztatni, illetve fölmutatni más fénytöréseket, más aspektusokat, hogy esetleg ez megváltozzon, vagy ne olyan drámaian történjen, mint ahogy az eredeti szándék megszületett. Ez így persze rébuszokban van, de hát nagyon nehéz róla úgy beszélni, hogy mégse áruljam el a darab fő témáját. Egy szerelmi házasság, ahol aztán fölüti a fejét egy betegség, ami egy komoly veszteség felé visz. De hogy ez hogyan lehet mégsem olyan tragikusan, mégsem úgy teljes valójában megélni, hanem hogyan lehet ebben még kapaszkodókat találni, vagy hogyan lehet egy kicsit enyhíteni ennek a fájdalmán.
1: Nyilatkoztad valahol, emlékszem, fogalmam nincs, hogy hol, úgyhogy forrás nem fogom tudni megmondani, bocsánat érte, hogy az egyik oka az volt, hogy ezt szeretted volna ezt a darabot, hogy Schneider Zoltánnal nagyon régóta szerettél volna együtt játszani.
2: Hát sose találkoztunk, és az mindig egy jófajta kihívás, hogyha ilyen régóta van ő is a pályán, és még nem sodort össze bennünket a szakma, akkor milyen jó, hogy van egy ilyen lehetőség. És már tavaly fölmerült egy másik darab kapcsán, és ott azt nem sikerült tető alá hozni, és ez volt a következő alkalom, és azt gondoltam, hogy akkor tessék, itt van, erre vártunk, akkor legyen ez most így.
1: Nesze, megadatott.
2: Megadatott, és ez tök jó volt, egy nagyon jó próbaidőszak volt, egy igazi jó alapos munka, nagy elemzésekkel, átbeszélésekkel, és aztán lett egy kiforrott, remélem, élvezhető végeredmény, ami bár valóban sok helyen fájdalmas, de azt gondolom, hogy a közönségnek egyébként nagyon ismerős helyzetek, és az, hogy fut ki, vagy hogy közben milyen mondatok hangzanak el, ebben azért nagyon sokat lehet nevetni is. Szóval nem csak magáról ennek a drámájáról van szó, hanem sok fanyarság van benne, irónia. Úgyhogy ez egy rendes jó előadás.
1: Jól van. A közönség sokféleképpen tud szavazni, szokták mondani, hogy a lábával, mert elmegy az előadásra, meg a zsebével, mert megveszi a jegyet, meg a telefonjával, mert szavaz mondjuk a Halhatatlanok Társulatának idei jelöltjeire, és köztük van te is.
2: Igen, ez a megtiszteltetésért, hogy én is bekerültem ebbe a népsorba, amiért nagyon...
1: Hát csak rangos. A színészeket nézzük, Báj János, Blaskó, Máté Gábor, Köles Ferenc, Drahota Andrea, Karocsai Zsuzsa, Szulák Andrea és Hegyi Barbara. Izgulsz?
2: Nem, mert hát mit, tehát ha rajtam múlna, akkor izgulnék, hogy jól csináljam, de én rajtam nem múlik semmi, úgyhogy izguljon a közönség.
1: Egyébként hát, igen, izguljanak a rajongók.
2: Tehát én nem tudok ezzel mit tenni, tehát én azt tudom csinálni, hogy minden este játszom, és remélem jól, és remélem szeretik, és ezzel van kedvük rám szavazni, de ennél többet azt hiszem nem tudok tenni az ügy érdekében, és remélem, hogy ha úgy van, akkor az nagyon, nagyon örömteli dolog lesz. De már maga a jelölés is tök jó, úgyhogy az ember örül annak, hogyha mások is észreveszik, hogy esetleg jó az a munka, vagy jól csinál valamit, és ez önmagában már egy dicséret.
1: Hát egy olyan társaság szavazott azokra, hogy kikre szavazhat a közönség, akik azért jól tudják, hogy mi a minőség a színpadon, tehát itt azért a művész kollégák szava volt a döntő. Én azt gondolom, hogy ez így.
2: És ez annyira megható, hát ezért mondom neked, hát már a jelölés nagyon megható. Tehát, hogy rám gondoltak, és hogy én ebbe a névsorba bekerülhetek, és tudom, hogy ki mindenki volt már előttünk is, tehát ez egy klassz dolog, és nagyon boldog vagyok tőle.
1: Na hát aztán majd meglátjuk, hogy dönt a közönség. Május vége felé ez kiderül, és aztán az összes többi meg majd a szokott rendben, utána a szeptemberi lábnyomlerakásig. meglátjuk, hogy kinek a lábnyoma kerül oda. Most viszont téged, benneteket, Schneider Zoltánnal meg lehet nézni a Rózsavölgyiben is, ez volt az
2: apropó. Akár ma este.
1: Ma este pont.
2: Akár ma este, igen, 7:30.
1: De nem hiszem, hogy arra van jegy.
2: Hát én nagyon remélem, hogy nem, de ennek ellenére mondom, hogy ez éppen most. Ma este, úgyhogy mindjárt megyek is a Rózsavölgyébe, szöveget veszem mondani.
1: Oké, akkor a kedves közösségnek meg azt mondom, hogy nézze meg a Rózsavölgyi oldalát, hogy mikorra van jegy. A Vége
2: mindenkit című előadásról van szó. Mindenkit várunk nagy szeretettel. Így van, a Vége. Igen.
1: Hegyi Barbara, köszönöm.
2: Köszönöm én is, köszönöm.
1: Szervusz.
2: Szervusz.
0: Best of adást hallottak. Műsorajánló. A TV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni, reggel 7:30-tól is. Start! Érdekli a családtervezés? Tervben a gyermekvállalás? Fontosnak tartja az egészséget? Akkor az ön műsora az életért. A Spirit FM heti műsorában ezekről is szó esik kedden délután 3 órától. Utazók podcast Mahó Andreával már a Spirit FM-en is. Tartsatok velünk minden hétfőn este 8 órától, hogy hétről hétre megismerjük Andrea vendégeit. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van, körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk, szeretjük, nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM.

0: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Best of adás következik. Kultóra a Spirit FM-en. Az óra, amit a kultúránk határoz meg. A mikrofonnál Rónai Egon.
2: Köszöntöm Önöket, ez a Kultúra, a Spirit FM kulturális műsora. Minden nap találkozhatunk ugyanebben az időben, és remélem, hogy most is itt lesznek velünk végig, mert remek témáink vannak. Szabó Betty a mai szerkesztő, Rónai Egon vagyok, és rögtön Helénával, Menelaos spártai király elrabolt feleségével indítunk, akit megtaláltunk, mert hogy ő személyesen Tenki Réka. Szeretettel köszöntelek.
3: Kalimére. Mindenkit köszöntek én is.
2: Ez egy izgalmas premier lesz. Trójában nem lesz háború, egy háború ellenes darab a 30-as évek Franciaországából, ami aztán a háború után rögtön el is jutott ide Magyarországra, és hát lássuk be, ez megint aktuális, de ti aktualizáljátok-e?
3: Olyan értelemben igen, hogy minden aktualizálható szerintem, hogyha vannak benne olyan témák, mert az emberiség mindig ugyanazokat a hibákat követi el, úgyhogy ilyen téren persze minden aktuális. Ez az előadás, mármint a darab, amit a Jean Giraudoux írt, ez a trójai háború nulladik napját veszi ki, és azon gondolkodik el, hogy mi lenne, hogyha a Hector és az Ulysses leülnének egymással tárgyalni, és megbeszélnének, és közös kompromisszumra jutnának, akkor elkerülhető lehetne a háború, és ennek ezt járja körbe. És szerintem ez egy nagyon izgalmas dolog, mert manapság is annyi ilyesmi történik, hogy lehet, hogy része hajlanának a vezetők az ügyben, hogy ne történjen tragédia, de hát egy csomó olyan ember ül a különböző vezetők körül, akiknek érdekei van azért, hogy tragédia történjen, vagy háború.
2: Hát és milyen érdekes, hogy közben mind a békéről beszél állandóan, ugye?
3: Hát így is van, miközben tudjuk, hogy mennyi érdek van körülöttük, és amik meg eldöntik azt, hogy legyen-e háború vagy sem. Szóval sokszor nem az van, hogy az dönt, akinek a hatalom a kezében van, hanem egy annyira komplex dolog, hogy mit tudom én, a mi darabunkban mondjuk, aki a fegyvereket készíti, neki érdeke, hogy legyen háború, hiszen abból lesz pénze, és persze, hogy ő azon lesz, hogy mindenkit egymás ellen fordítson, és ez egy nagyon-nagyon izgalmas kérdés szerintem.
2: A ti darabotokban, Trójában végül, most nem tudom, előjük-e a poént, lesz háború?
3: Hát én nem fogom előni. Szerintem ezt meg kell nézni, lesz rá alkalom. Május 3-án van a bemutató, de jövő héten végigjátsszuk, úgyhogy van rá lehetőség megnézni, hogy vajon hogy lesz.
2: Izgalmas egy, mert mostanában nem divat, egy ókorban játszódó darabot próbálni játszani?
3: Mindig izgalmas, hogyha úgy nyúlunk hozzá a történethez, hogy van benne valami izgalom. Én például a Helena szerepével úgy voltam, hogy én a szépséggel sok minden nem tudok kezdeni, meg szerintem senki sem. Azt kellett vizsgálnom, hogy mitől más ez a nő, ami miatt mindenki megbolondul érte. És akkor rájöttem, hogy mivel hát az is mekkora adottság, hogy egy félistent lehet játszani, ez is a színház kiváltsága, hogy megtanulhatom, hogy milyen az, hogy valaki félisten, vagyis rajtam semmi nem fog múlni, és nem én tehetek semmiről. Például ez is nagyon izgalmas, hogy azt gondolják, hogy azért robbant ki a háború, mert a Helénát elrabolták. De hát megint visszakanyarodok ahhoz, hogy ő csak egy eszköz volt, amit felhasználtak. És ő ezt pontosan tudja. Ő el is mondja itt, hogy mindenki azt hiszi, hogy ha én innen elmegyek, akkor nem lesz háború. De hát körbe kéne nézni. Nem ezért fog. Hiába adtok vissza háború, ha akarják, akkor lesz.
2: Hát ráadásul Helena, ha jól emlékszem a történetre, bocsánat, hogy közbevágok, egy nagyon bátor csaj volt, mert hogy őt mindig ide-oda lögdösték. Tehát ez a mely haza, maradj itt, vajszint, ne mondj semmit. És ő meg ment a maga útján, tehát ő következetes volt végig. Talán.
3: Következetes, meg ő pontosan látta, hogy ő, például én, amit megfogtam benne, az, hogy iszonyatosan kíváncsi az emberiségre, hogy bizonyos emberek, bizonyos férfiak, bizonyos nők helyzetekben hogyan reagálnak. És én ezt el is mondom a Hectornak, hogy ha akarod, én ezt fogom mondani, amit te szeretnél, de nem ezen fog múlni. Szóval persze ő tette, de pontosan átlát mindent, mindennek a tudatában van, és valamikor kinyilvánítja a véleményét, hogy szerint ez mit fog okozni. Egyébként meg, ha azt akarját, akkor ide megyek, oda megyek, egyébként meg élvezem az életet, és szeretem mindent, ami körülöttem van, és kíváncsi. Szóval én így fogtam meg ezt a szerepet. Kicsit másképpen, mint a Trója című filmben, mert ott gyönyörű volt a Brian Krüger, mondom, sokan látták a filmet, és én is láttam, hát senki nem felejti el Hector szerintem, de hát hogy
2: ezek után kiátsza a Hectort, na Patkós Mártól, szóval azért feladod a leckét.
3: Így van, így. Na jó, de hát Diane Krüger után is nehéz eljátszani Helénát, de mondom, én másképpen fogtam meg ezt a szerepet.
2: Patkós Márton meg legyen szép és kész.
3: Így van.
2: Viszont ennek van egy olyan síkja ennek a darabnak, ami hát nyilván nem kerül a néző elő, de azért abból érdekes, hogy ezt a 30-as évek közepén vége felé mutatták be Franciaországban a háború tövében. Amikor egész Európa a háborúra készült, és a politikusok állandóan a békéről beszéltek.
3: Igen.
2: És aztán Magyarországon meg közvetlenül a művészszínházban Várkonyival 46-ban mutatták be, amikor meg éppen túl voltunk a háborún, és hát romhalmaz volt egész Budapest, és mindenki értette, hogy a politikusok igen, azok hazudnak. És most megint van egy ilyen síkja, egy ilyen értelmezési kerete ennek a darabnak?
3: Szerintem nem megyünk ilyen mélységekbe, vagy én legalábbis óckodom ezektől. Én azt látom benne csak, hogy egyébként mennyire békében lehetne élni, hogyha az emberek belátnák, hogy nem mindig a saját érdekeinket kell nézni. És talán ezért mindig aktuális, akár háború után, akár háború előtt. Ha mindannyian csak azt látnánk, mondjuk most ez nem ide tartozik, de hogyha a globális felmelegedést nézzük, hogyha mindenki egy kicsit annak érdekében cselekedne, hogy nem tudom, nem akarok példázni, de hogy akkumulátorgyáraktól kezdve, hogy mi az, amire tényleg szükségünk van, vagy mi az, ami alapján tényleg meg lehetne védeni azt, amink van, vagy hogy mitől vagyunk mi többek emberek az állatoknál, azon, hogy tudunk változtatni, és nem hanem tudunk gondolkodni, és meg tudnánk változtatni azt, hogy tragédia történjen, és mégse ezt csináljuk, hogy erre világítunk rá. És hát az ember megnézze magába, és hogyha megteheti, és olyan helyzetben van, akkor meg tényleg tegyen, és próbáljon megcselekedni. Én inkább erre tudnám átfordítani a mondatot.
2: Legyen így. Tenki Réka, köszönöm én is. Füranikó, Hekuba, Priamos, Téri Sándor, és Tenki Réka, Helena, és most én nem fogom végigmondani az egész népsort. Elnézést mindenki mástól. Tessék elmenni az Örkény Színházba is megnézni. Réka, köszönöm.
3: Köszönjük szépen, szép napot.
1: Best of adást hallottak.

0: Műsorajánló. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. 5. Már a Spirit FM-en is. Az ATV nagy sikerű politikai vitaműsora Vogyerák Anikóval és vendégeivel. Hallgassa meg, mi az ő véleményük a hét legfontosabb politikai eseményeiről. Minden hétfőn reggel 5-kor a Spirit FM-en. Húzós a Spirit FM-en. Róna Jegon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en hétfőnként 13 órakor. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Best of adás következik. Kultóra a Spirit FM-en. Az óra, amit a kultúránk határoz meg. A mikrofonnál Róna Jegon.
1: A mai adás zárásaként egy kiállításra hívjuk Önöket, méghozzá a Kiscelli Múzeumban, és azért is izgalmas minden egyébtől függetlenül is ez a kiállítás, mert mindig izgalmas felfedezni egy művész 100 év távlatából, aki akkoriban mégiscsak jelentett valamit a kortársaknak, és aztán valamiért elfelejtettük. Egyebek mellett arra vagyok kíváncsi Acél Esztertől kérdezve, aki az kiállítás kurátora, hogy az hogy fordul elő egy művésszel, hogy egyszerűen elfelejtjük. Jó napot kívánok, Eszter!
2: Jó napot kívánok! Hát ez egy összetett kérdés, sokféle oka lehet. Ebben az esetben valószínűleg az is számít, hogy 1945-ben elhunyt, egy nyilasok kivégezték, és nő volt, aki ráadásul szobrász merészett lenni.
1: És ugye egy olyan korban, ahol ez nem volt divat.
2: Így van, tehát a két világháború között zajlik ez, amikor még az 1900-as évek elején mondjuk a kézművészeti felsőoktatásban csak női festőosztály van. A felsőoktatásban nem is tanulhat egy nő szobrászatot, hiszen még az a közvélekedés, hogy a nők nem alkalmasak erre a feladatra, nem képesek nagyobb tömeget megmozgatni, vagy ilyesmi. Tehát önálló feltehetőleg ez az egyik ok, a másik pedig az is, hogy azért az 1948-as változások következtében egy nagyon erős ízlésváltozás is zajlik, illetve a kultúrpolitikai döntéshozatal sem nagyon támogat olyan témákat, mint például a bibliai történetek, melyek Kósa Molnár Máriának a művészetében is többször megjelennek. Tehát ez egy összetett folyamatnak az eredménye, hogy az ő életműve elfeledetté vált. Gyakorlatilag, amíg kiállított csoportos kiállítások van a két világháború között, egészen a 80-as évekig kellett várni, hogy egyáltalán közgyűjteménybe kerüljön újra alkotás tőle, méghozzá annak köszönhetően, hogy a férje akkor halt meg, Kósa György zenei szerző, aki egy Kodály és Bartók tanítvány volt, és a halála után a harmadik felesége nagyon nagy tisztelettel, de igazán gondos odafigyeléssel adott át egy műtárcsoportot a Fővárosi Képtárnak. Az más kérdés, hogy aztán a 2000-es évek első feléig kellett várni, hogy legyen olyan kutató, akit ez az anyag elkezdett annyira érdekelni, hogy be is mutassuk, ez egy 2020-as évek elején először, és valójában ilyen csodával határos módon kerültek elő anyagok az utóbbi hónapokban. Egyrészt a tavaly évben leszármazottaktól kaptunk egy műtárcsoportot, és az idén évelején is mindenféle érdekes véletlenek és kapcsolódások eredményeként találtuk meg úgy az örökösöket, hogy ők erre a kiállításra kölcsönöztek olyan műveket a művésztől, amelyeket még soha nem látott a nagy, illetve hát legutoljára az 1940-es években hát lehetett kiállításon látni.
1: Mennyire teljes az életműve? Mennyire tudták felkutatni a műveket, vagy mennyire töredékes az egész mindennek dacára?
2: Hát ha azt nézzük, hogy tehát, hogyha két világháború között alkotó nőket nézzük, akkor ahhoz képest egy jelentős anyag. Ha mondjuk, tehát mondok egy férfit, mondok egy Vaszary Jánost, mondjuk, ha az ő életművéhez képest, ez egy töredéknek tűnhet, de ez a lehetőségeken is múlik. Minden esetre az biztos, hogy nem a teljes életművet láthatjuk itt. Azóta is, amióta megnyitottuk, kiderült, hogy másik leszármazottnál még vannak anyagok, és az is biztos, hogy a háború alatt is elpusztulhatott több műtárgy Kósa Molnár Máriától. De azt gondolom, hogy ez most egy olyan egység, ami már egy képet tud mutatni arról, hogy milyen alkotó is lehetett ez a művész.
1: Meddig lehet megnézni a kiállítást?
2: A kiállítás szeptember 6-áig fog nyitva tartani.
1: Hát akkor nincs mentség, hogy már nem volt időnk rá, erre van idő.
2: Igen, és hát tálatvezetéseket is szervezünk hozzá. És bizonyára a múzeumok éjszakán is lesz hozzá a program, sőt, akár múzeumpedagógiai évfoglalkozásra is el lehet jönni, hogyha valaki játékosan szeret egy kiállítást megismerni.
1: Kósa Molnár Mária munkásságáról 100 évvel később. Hát igen, a múló idő nyilván nem tesz jót sok mindennek, a műveknek általában igen. És végül akkor ezt kérdezném, hogy mai szemmel ránézve ezekre a művekre, ezek kis plastikák javarészt, ugye? Amikhez hozzá lehet ilyen módon férni. Ezek mit mondanak a maiaknak?
2: Szerintem rengeteg mindent. Ezek a szobrok és ezek a metszetek, mert számos sokszorított grafika is van, gyönyörű fa metszetek és linó metszetek is, sőt rajzok is a szobrok mellett. Ezek a szobrok szerintem abszolút rólunk is szólnak, hiszen Kósa Molnár Mária foglalkozott az ember-ember közötti kapcsolattal. A témája a szerelem, a gyerekvállalás, az élet és az Istenhez való viszony. Tehát csupa olyan kérdésekkel foglalkozik, amit szerintem mindenkit érint, és mindezt olyan formába ölti, hogy azt gondolom, hogy a ma ember számára is közel állhat. Tehát nem teljesen valósághű naturalista ábrázolást kell várni tőle, de rendkívül érzelmes, kicsit az expresszionizmus szokták rá mondani, mert azt jelenti, hogy például az érzelmeket egy olyan intenzitással fejezi ki, ami könnyen átélhetővé teszi az alkotásait. Tehát szerintem ez a kiállítás mindenkinek szól, aki szereti a műtárgyakat, és aki néha szeret magával találkozni egy alkotónak a műveiben.
1: A két világháború közötti magyar művészet egyik első szobrásznőjének a kiállítása ez, tehát Kósa Molnár Máriának az életmű kiállítása a Kiscelli Múzeumban. És szeptember 6-áig, ha jól emlékszem a dátumra, amit Eszter mondott az imént. Akinek köszönöm szépen a bevezetőt, a tájékoztatót ehhez a kiállításhoz, a tömegritmusához. Acél Eszter kurátort hallották az előzőekben. Köszönöm szépen.
2: Én nagyon szépen köszönöm. Köszönöm.
1: Ez volt már a Kultúra, jövünk holnap is, ugyanebben az időben tartsanak velünk, akkor is Cserdi Zsolt szerkesztette a mai műsort, Róna Jego vagyok, viszont hallásra.

0: Kultóra a Spirit FM-en. Az óra, amit a kultúránk határoz meg. A mikrofonnál Rónai Egon.
1: A mozikban május 21-től látható a Budapest Film forgalmazásában egy film, ami hát kifejezetten izgalmas a tekintetben is, ahogyan született, és hát nyilván a tekintetben is remélhetőleg, amiről szól, ami a tartalma. Az a címe, hogy Nem én vagyok, a producere pedig Csényi Kati a vonalban. Jó napot kívánok!
2: Üdvözlöm, jó napot, és köszöntöm a hallgatókat is.
1: Mondom, hogy izgalmas, de hát izgalmas önmagában a téma, egy testvérdráma, amik egyrészt az irodalomnak rendszeresen szereplői témái, másrészt pedig filmen talán egy kicsikét ritkábbak.
2: Igen, pláne Magyarországon. Ők a budapesti kínai negyedben élnek, erről a családról szól ez a film, a nyilván sajátos szabályok szerint működő, viszonylag zárt közegben. Egy testvérpárról beszélünk, akiknek egy elrontott spirituális rituálé után összekapcsolódik a sorsuk, mert a fiú halála után a lelke a nővére testébe kényszerül.
1: Tehát ez egy fantasy is egyúttal.
2: Igen, ez egy fantasy dráma, egész pontosan keverednek a realista és a szimbolikus elemek ebben a műben, de azért van benne humor is, nem is kevés.
1: Aki a rendezője ennek a filmnek, remélem jól mondom, hogy Zhang Ge,
2: igen.
1: Igen. Ő kínai, de hát gyakorlatilag magyar. Itt nőtt föl, és érti a magyar közeget, és érti a kínai világot. Ez a kettő keveredik is a filmben?
2: Természetesen. Igen, ő 4 éves kora óta van Magyarországon, itt végezte el az egyetemet. Igen, ez egy hatalmas közösség, 20 000 kínairól beszélünk egyébként Magyarországon hozzávetőlegesen, és ő bejár mind a két térbe, és aktív résztvevője az életnek. Nagyon-nagyon sok érdekes dolog kiderül, minden autentikus, a spirituális jelenetektől kezdve az opera jelmezekig, minden igazi és valóságos, a film pedig a Monori Centerben és a Ganz telepen lett felvéve.
1: Arról is szól, hogy milyen itt a kínai közösség élete, sorsa, vagy igazából ez egy keretet ad csak, egy kulisszát teremt, és valójában ez két ember egyéválásának története?
2: Inkább a harca, mint az egyéválása. A család életébe alaposan belelátunk, az ő viszonyaikat, drámaikat, azt jól megismerjük, és a lehetőségekhez képest a legtöbbet mutatja a film erről a közegről, és ezeknek az embereknek az életéről. Egy picivel kevesebb piaci, vagy hát a kínai negyedes felvételre volt lehetőségünk, mint tervezve volt, de hát tulajdonképpen 3 magyar szereplőt kivéve mindenki kínai a filmben. Igen, átjárunk ezekbe a világokba, és keverjük őket, és a találkozási pontok is nagyon izgalmasak szerintem.
1: Hogy lettek ehhez színészek? Kínából érkeztek, Magyarországon találta meg őket, amatőrök vagy profik, mit lehet róluk tudni?
2: A rendező találta őket a kínai közösségből, egyet kivéve, majdnem mindenki, őt kivéve mindenki teljesen amatőr, és 12 hónapot próbált a két főszereplővel. Az egyik főszereplőt azt meg is kellett egy kicsit tanítanunk magyarul, úgyhogy ők itt élnek, itt dolgozó és élő, nagyon-nagyon helyes kínai emberek.
1: Csomó produkcióban benne volt ön is már, rengeteg tévéműsornak volt a producere, olyanoknak, amik előtt egy egész ország ült. Egy játékfilm az ehhez képest mennyiben más? Hogy szeretett ebbe bele? Miért vállalt el, hogy ennek is a producere lesz?
2: Hát egyrészt a televíziózásban már nem veszek részt, hanem egy produkciós céget viszek 10x évvel ezelőtt. Egyrészt nagyon szerettem a forgatókönyvet, ez egy nagyon különleges történet, nagyon szerettem a rendezőt, aki tulajdonképpen a családomba tartozik, és sok éve dolgozunk a cégeimben együtt. Igazából azért én egy multikulturális ember vagyok, szerettem, hiszek a sokszínűségben, a városok etnikai összetételét fontosnak gondolom. Ugye itt van ez a rengeteg kínai ember, akiről nagyon keveset tudunk. Én ezt nagyon fontosnak és aktuálisnak gondoltam Magyarországon, ahol igenis romlott a nyitottság, a kíváncsiság, a tolerancia ezekkel a kultúrákkal és etnikai csoportokkal szemben. Kicsit olyan befelé fordultunk, nem tett jót az elmúlt 10 év, szerintem nem segített a nacionalizmus. Úgyhogy ezek a legfontosabb okok azon kívül, hogy csodálatos dolog a történetmesélésben részt venni. A televízióhoz képest ugyanúgy az ember nagyon sok embert koordinál. Produceri feladat az nem az, hogy az ember mindenhez nagyon jól értsen, hanem hogy tudja, hogy kik azok az emberek, akik jól értenek hozzá, és azokat maga köré gyűjtse.
1: A 45. filmszemlén, egész pontosan ennek most ugye ez a hivatalos neve, bemutatták. Igen. Már a filmet, hogy fogadta a közönség?
2: Nagyon szerették, versenyben voltunk, lemaradtunk a díjról, de hát ez nem baj. Megosztó film, nagyon nagy rajongó tábora lett már most, mind a két vetítése az telt házzal ment. Úgyhogy én bízom benne, a fiatalok rendkívül jól reagálnak rá, és nagyon jól értik ezt a forma nyelvet, értik ezt a hangot, ezt a hangulatot. Úgyhogy nagyon izgatottan várjuk a mozi sugárzást, és várjuk sok szeretettel a nézőket.
1: Május 21-től látható, az a címe, hogy Nem én vagyok, és hát ezek szerint ez egy testvérdráma egyfelől, másrészt pedig egy fantasy, úgyhogy szerintem mind a kettőnek külön-külön is megvan a maga közönsége, hát akkor most együtt is lehet. Csényi Kati, köszönöm szépen, a producer beszélt nekünk erről az új magyar filmről, magyar-kínai filmről, ez tulajdonképpen így lenne igazságos.
2: Igen.
1: Köszönöm szépen.
2: Nagyon köszönöm. Köszönöm, viszont hallásra.
1: Viszont hallásra, Kati. Elköszönök önöktől is, kedves hallgatók, a kultúrát hallották, a mikrofonnál Rónai Egon ült, a szerkesztő nevében is búcsúzom, aki Nagy Angéla volt, töltsék kellemesen a hétvégét, és találkozzunk a jövő héten ugyanígy, ugyanebben az időpontban minden hétvégén. Minden hétvégén, de hogy minden hétköznap. A hétvégét pedig töltsék nélkülünk, de sok kultúrával. Minden jót, viszont hallásra.
0: Best of adást hallottak.

0: serceg a bak elé.
1: Műsorajánló. Eni és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van. Körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk. Szeretjük. Nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Érdekli a családtervezés? Tervben a gyermekvállalás? Fontosnak tartja az egészséget? Akkor az ön műsora az életért. A Spirit FM heti műsorában ezekről is szó esik kedden délután 3 órától. Utazók podcast Mahó Andreával már a Spirit FM-en is. Tartsatok velünk minden hétfőn este 8 órától, hogy hétről hétre megismerjük Andrea vendégeit. A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira. Szakmai mélység, közérthető válaszok. Álláspont. Két hetente, szerdánként, délután 3:30-kor. A Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Best of adás következik. Kultóra a Spirit FM-en. Az óra, amit a kultúránk határoz meg. A mikrofonnál Rónai Egon.
2: Vados László, népzenész, népzenetanár a vonalban. Jó napot kívánok!
3: Jó napot kívánok, szeretettel köszöntöm a hallgatókat is.
2: A kultúra az a mai napon úgy látszik, hogy egyfajta programajánlóvá vált, és hát szeretettel ajánlom ezt a programot. Május 7-e és 10-e között lesz Kecskeméten a 8. Gyergyó hétvége, és aztán majd ugyan a témakörben lesz egy nyári tábor is, arról még külön érdemes mondanunk pár mondatot, de itt ragadjunk is le ennél a hétvégénél, hiszen ez van itt egészen közel. Kecskemét és Gyergyó, azért a kettő között van némi távolság. Önök gyergyóiak, vagy egyszerűen csak hozzák nekünk ide Kecskemétre a gyergyói muzsikát?
3: Mi kecskemétiek vagyunk, a párommal, Csüllög Edinával tűztük zászlónkra ezt a fajta kulturális elhivatottságot. Népzenetanárok vagyunk mind a ketten, és körülbelül 10 éve keveredtünk Gyergyóba egy kutatócsoport munkássága kapcsán, és annyira beleszerettünk az ottani emberekbe, az ottani hagyományokban, népzenében, néptáncban, hogy azóta elhivatottan kutatjuk ezt a muzsikát, illetve nem csak mi szeretnénk oda járni a Gyergyóvidékre és tanítványaink, hanem azt szeretnénk, ha ők is gyakran látogatnának el ide, és az itthoni tanítványainknak, népzenekedvelőknek is meg tudnánk mutatni az ő kultúrájukból egy szeletet ilyenkor.
2: Milyen a különlegessége a gyergyói népzenének? Egyáltalán annak a világnak, ami ugye a népzene az nem önmagában áll, az egy kultúra, az irodalom, az a népművészet is, és a zene persze, meg a tánc.
3: És a nyelv, és az ő identitás tudatuk, és a hiedelem, hitviláguk minden lenyomatot képez az ő zenéjükben, és egy olyan őszinte dallamvilágról van szó, egy nem túl sokak által kutatott népzenei világ ez egyébként. Sokáig fehér foltként tartották számon még a népzenei körökben is. Hála Istennek azért vannak ma már jócskán népzenei gyűjtések. Mi az őszinteségébe szerettünk bele ennek a zenének, illetve úgy, hogy megismertük az ottani embereket is. Egy olyan egységben vannak ők a kultúrájukkal, a népművészetükkel, a hagyományaikkal, ami példaértékű számunkra, és emiatt tartjuk fontosnak megmutatni ezt szélesebb körben is.
2: Van még eredeti gyűjthető anyag? Találnak még adatközlőket, akik olyat tudnak, amit nem rögzítettünk?
3: Igen, van jó néhány olyan adatközlő mester, akikből úgy időnként kiszakad egy-egy olyan, a lelküket még valahol a lelkük hátterében lévő olyan dallam, ami lehet, hogy ők se tudták, hogy még bennük van. Jó néhány olyan mester van 80 év fölött, 90 év fölött, akiket szívesen gyűjtögetünk, mert vagy megerősítik az előző gyűjtésekben tapasztaltakat, vagy pedig egy-két olyan újdonság is időnként feljön, amit ilyenkor hihetetlen nagy örömmel veszünk, feljegyzünk le, és adjuk tovább.
2: De ez ott kell lenni. Ugye ez úgy van, hogy azért az nem annyi, hogy bemegy az ember egy ajtón, és na tessék énekelni. Az idő, amíg megnyílnak, amíg bíznak, amíg egyszer csak maguktól jön valami.
3: Hát igen, az első alkalomra emlékszünk vissza sokszor így egy beszélgetésben, hogy mikor megjelentünk úgy a településen, akkor úgy néztek ránk, hogy most mit is akarnak itt, vagy kik is ezek az emberek. Aztán beszélgetések, hosszú esték, vagy közös muzsikálások, és most már azt mondhatom, hogy ezekkel az adatközlő mesterekkel barátságaink vannak, és mindahányszor megyünk, már úgy barátként üdvözölnek bennünket, sőt, időnként megkérdezik, hogy ó, hazajöttetek, itthon vagytok, és akkor na, gyertek el hozzánk mindenképpen. Szóval ez idő, de olyan idő, amit szívesen áldoz erre az ember, mert ezek a beszélgetések is gyakran olyan történeteket hoznak fel, ami vagy megborzongtat, vagy éppenséggel olyan szeretettel mesélik, hogy csak úgy nézzük és szívjuk magunkba ezt a fajta attitűdöket. És hát minden időt szívesen töltünk ott.
2: Viszont ez most már a 8. Gyergyó hétvége, ez azt is jelenti, hogy valamiféle kulturális híd megvalósult Kecskemét és Gyergyó között?
3: Bízunk benne, mert az egyik célkitűzésünk volt, tehát direkt nem testvérkapcsolat, testvérváros, testvérfalu, stb., hanem egy ilyen kulturális hidat képzeltünk el, amiben mi is egy kicsit meg tudjuk mutatni a magunkét, illetve tudjuk népszerűsíteni a gyergyói kultúrát, és ez nem csak mindig a népi kultúrát jelenti, hanem hogy a beszélgetés elején ön is említette, ez időnként irodalmat, képzőművészetet, vagy esetleg még könnyedebb műfajokat is, a fiatalok kedvenc együtteseivel kapcsolatos könnyed műfajokat is jelent időnként.
2: Az nyilván majd a tábor idején lesz különösen fontos, hogy a fiatalokat megragadják mindenfélével. Ez ugye egy júliusi tábor, azt kiknek rendezik? Ennek az a hivatalos neve, hogy Gyergyó Remetei Citera Népzene és Néptánc Tábor.
3: Igen, ez is 8. alkalommal kerül megrendezésre. Ide mindig itthonról is visszük a tanítványokat. Most már családok is jelentkeznek, tehát komplett családok jönnek, és a gyerekek citeráznak, addig a szülők esetleg kirándulnak, vagy olykor benne vannak a programjainkban is. Illetve Gyergyó széken is hirdetjük ezt a tábort. Ott napközis jellegű a tábor, tehát a helyi gyerekek, ők éjszakánként azért hazamennek, illetve a tavalyi táborunkban már azért a kis Magyarország más területeiről is voltak jelentkezők, illetve Erdély más területeiről is, úgyhogy tavaly már egy ilyen 100 fő volt a létszám. Most bekapcsolódik hozzánk a néptánc tábor is ebben az évben, úgyhogy még népesebb csapatra számítunk. A néptánc tábor egyébként már régebben működik, mint maga a citera tábor, de ettől az évtől kapcsolódunk egymáshoz, és így fogjuk megmozgatni egész Gyergyó vidéket.
2: Ez egy kicsikét a megszerzett tudás visszatanítása is. Ugye a népzenei kutatásban van egy ilyen kifejezés, hogy visszatanítunk. És hát én úgy érzem, hogy ez egy picikét az, mert hát a Gyergyó Remetei fiatalok, gyerekek sem feltétlenül ismerik a saját népzenei kultúrkincsüket, vagy éppen a citerájukat.
3: Hát az első ott létünk alkalmával az idősebb bácsik arról panaszkodtak, hogy ha ők már nem lesznek, akkor senki se fog citerázni. És minket valahogy ez a mondat kapott meg leginkább, és a visszatanítást tűztük ki első célnak. És az első alkalommal, amikor meghirdettük Gyergyó Remetén, hogy lehet citerázni, hát gondoltuk, hogy 10-15 fiatal, ha eljön, az milyen jó lesz, és 78-an jöttek el, és hát óriási meglepetés volt, és örömmel tanulják vissza a saját dalaikat. Mindig nagyon fontos, hogy nem magunkat állítjuk követendő példának, vagy hogy mi vagyunk ott a tanárok, és akkor majd mi, hanem mindig az ottani idősebb generációt. Mi hiszünk ebben a generációk kapcsolódásában. Még úgy 3 generációt jól át lehet látni, és hát nagy öröm, amikor mondjuk az unoka a nagypapájával muzsikál együtt, vagy éppenséggel táncol együtt, ezeket mindig nagy örömmel nézzük.
2: És hát lehet, hogy így közelebb jutott a gyerek ehhez a dologhoz, mintha csak a nagypapa nyúzza, hogy gyere már citerázni.
3: Igen.
2: Hát gratulálok, ez egy nagyon fontos értékmentés és értékteremtés, amit végeznek, és hát ezek szerint ketten a párjával, ami hát mindenhogy egy erős kapos a dologhoz is, meg talán a családon belül is. Kecskemét 8. Gyergyó hétvége május 7-e és 10-e között. Lehet jelentkezni még a programokra?
3: Hogyne, és mindegyik programunk ingyenes, tehát ingyen megtekinthető koncertek, szakmai előadások. Szeretettel várunk mindenkit.
2: Köszönöm szépen, hogy beszámolt ezekről. Vadas Lászlót hallották, a Gyergyó hétvége egyik főszervezőjét, aki népzenész, népzenetanár, és hát hallották, igen, lelkesen és elkötelezetten kutatja a gyergyói népzenét. Köszönöm szépen, Vadas úr. Önöknek meg a figyelmet. Mert hogy ez volt a kultúra, így ér véget. Szerintem fontos dologról szóltunk, és hát remek programokat ajánlottunk. Hogyha így gondolják, tartsanak velünk holnap is. Jövünk ugyanebben az időben. Viszonthallásra.
1: Best of adást hallottak.

0: Műsorajánló. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Érdekli a családtervezés? Tervben a gyermekvállalás? Fontosnak tartja az egészséget? Akkor az ön műsora az életért. A Spirit FM heti műsorában ezekről is szó esik kedden délután 3 órától. Utazók podcast Mahó Andreával már a Spirit FM-en is. Tartsatok velünk minden hétfőn este 8 órától, hogy hétről hétre megismerjük Andrea vendégeit. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Korábbi műsorunk ismétlését hallhatják. Könnyed, laza beszélgetés, amelyet a sport motivál, de olykor azon is túlmutat. Ez a Sportpub Valdez a Spirit FM-en. A mikrofonnál Tóth Viktor.
1: Köszöntök mindenkit a Sportpubban. Továbbra is köszönöm szépen, hogy feliratkoztok a YouTube csatornámra, ott a Sportpub Valdez néven találhatok, mert a TikTokon, Instán, Spotify-on ugyanazon a néven vagyok megtalálható. A mai adásban pedig egészséges életmód, mozgás és ilyesmik lesznek a témáink, ebben segítségemre pedig Vikárgus Ferenc egészséges vállalkozó, illetve Szuper Levente jégkorong legenda lesznek a segítségemre. Sziasztok, srácok, köszönöm, hogy elfogadhatok a meghívásomat.
2: Szia Viktor, köszönjük a meghívást.
3: Szia Viktor, és köszönjük a kedves nézőket is.
1: És hát ugye, mint ahogy mondtam korábban, egészséges életmód és mozgás lesz itt a központban a mai adásban, és azért manapság ez egy nagyon trendi téma, egyre többen próbálunk ugye ebben terjeszkedni, akár social médiában, hogyha ki kéne emelni 2-3 akár negatív, akár pozitív szokást, van ennek pozitív hozadéka is, vagy inkább a negatív, meg a dezinformáció, vagy mi az, amit láthatunk ezzel kapcsolatban?
3: Érdekes dolog egyébként, mert valóban az elmúlt 5-6-7-8 évben, lehet világjárványra tehető, vagy van előbb is, de az embereknél megint divatba jött az egészség. Tehát megint azt lehet mondani, hogy egyre többen fókuszálnak erre a témára. Nagyon sok ismerősömet hallom, hogy vitamint szed, vagy elmegy dietetikushoz, vagy magánlaborba jár, és akkor megcsinál ilyen-olyan vérteszteket, vagy személyedzőhöz jár, de amit meg végképp egyre többet hallok, és ez is egy nagyon-nagyon jó dolog, hogy egyre többen hallgatnak podcasteket ebbe a témakörbe, és hát látszik is, hogy mennyire megszaporodott ezeknek a tartalmaknak a száma, akik egészséggel foglalkoznak, akár egy YouTube-on komolyabb szakmai tekintetben, vagy akár rövid tartalmak tekintetében TikTokon, de egyre többen foglalkoznak vele. Inkább ami talán egy probléma, és akkor egy problémát előadok én, és akkor utána tanult kollégának is átpasszolom azért a szót a kérdéssel kapcsolatban. Az egyik legnagyobb probléma talán, hogy rengeteg tartalom van, rengeteg termék van, rengeteg irányzat van, és honnan dönti el az ember, hogy neki mi a jó, hogy neki mit kéne csinálnia. Tehát én inkább azt látom, hogy egyfajta zűrzavar van az embereknél, a hajlandósággal talán egyre kevésbé van probléma, csak annyiféle impulzus jön az embernek, mint ahogy más területeken is, hogy sokszor nem tudja az ember, milyen irányba induljon. Úgyhogy én egyik szempontból ezt mondanám. Levi?
2: Ugyanez a kérdés?
1: Igen, vagy akár te szemszögedből olyan szempontból is mondtad, hogy nyugodtan, hogy te mit érzékelsz, te is látsz egy ilyen törekvés mondjuk a csapatokon belül, akár jégkorong, vagy bármiféle ilyen tematikán belül, tehát látsz például, hogy tömegesen elkezdtek volna jobban sportolni, mint korábban?
2: Én is egy picit talán az árnyoldaláról fognám meg ezt az egészet. Ugye nagyon sokat járjuk a különböző sportegyesületeket, különböző szülői közösségeket előadást tartani, és elsősorban a sportolói, fiatal sportolói nemzedéknél és az egyesületeknél tapasztaljuk azt, hogy viszonylag kevés információt kapnak a fiatal sportolók úgymond a sport mögötti és a sport melletti témákról, úgy, mint regeneráció, alvásminőség, stresszkezelés, sérülés megelőzés, étrendkiegészítőknek a szerepe. Tehát viszonylag azt kell mondjam, hogy bár, ahogy a Feri is említette, információ nagyon sok van, de mégis azt kell mondjam, hogy egy szürke folt még valahol ott, ott. Tehát mindenki tudja, hogy fontos, mindenki, legalábbis a többség úgy van vele, hogy, hogy tényleg akkor valami, valami kell, de a következő lépés az, hogy, hogy, hogy igazán hogy állnak össze ez a kis, ezek a kis apró kirakósok az ember életében, úgyhogy hogy az egyensúlyt visszaállítsuk a szervezetben. Ezek az információk, ha még el is jutnak a címzethez, nem mindig kerül feldolgozásra. Ugye mi pont ezen dolgozunk, hogy, hogy maga az életmód az ne az életnek egy, egy külön része legyen, hanem abszolút módon be legyen építve a mindennapokba. Úgy, mint bármilyen hobbi, úgy amilyen mint bármilyen úgymond kötelező tevékenység, tehát ezek nem nagy dolgok, kicsi apró összefüggések és egy nagyon kevés odafigyelés, de utána, amikortól rutinná válik, onnantól kezdve az életünk egyik legtermészetesebb része.
1: És hogy lehet ezek között szelektálni, mert azért tényleg most már azt láthatjuk, hogy social médiában is ömlik ránk, megnyitunk egy TikTokot, Facebookot, folyamatosan jönnek a kis videók, és mindenki is ért mindenhez. Mi alapján tudjunk szelektálni, mi átlagos emberek, akikkel akarunk kezdeni valamilyen vonalon?
3: Jó a kérdésed. Érdemes szerintem az alapokra fókuszálni ilyen szinten. Ugye egyrészt, ha azt megnézzük, hogy talán a mai ember egészsége milyen dolgoktól függ, akkor csupa olyan alapdologtól, amivel régen nem kellett külön annyit foglalkozni, mert nem volt téma egy 80-100 éve, hogy most az alvás vagy a regeneráció milyen. Mert hát amíg a nap fönn volt, addig az emberek dolgoztak, amikor lement a nap, akkor volt egy családélet, meg aludtak. Tehát ezzel nem volt így külön dolog. Ugyanúgy a táplálkozással is a természet megadta nekünk, amit kell. Ugye az állatok megadták, amit kell, bevittük, amire szükségünk volt. Ugye elődeink nem nézték, hogy milyen arányba visznek be vitaminokat, vagy bármi ilyesmit, mert nem volt erre szükségük. Ugyanúgy, mivel nagyobb volt az önellátás, nem kellett akár ennyire az anyagi dolgokra fókuszálni, akár az egzisztenciára, ami most manapság szerintem és erről nagyon keveset beszélünk szerintem, de az egészségnek az egyik legfontosabb alapja, hogy mondjuk egy családnak milyen az egzisztenciája, mert ez ad egy elég nagy mozgásteret, vagy egy szűk mozgásteret, hogy mennyire tudnak odafigyelni az egészségre. De amit talán tudnék mondani, az egyik legfontosabb az a táplálkozás, hogy egyrészt mi az, amit beviszünk a szervezetünkbe, másrészt, és ez talán az egyik legfontosabb, mi az, amit nem viszünk be a szervezetünkbe. Mert a mai világban az egyik legnagyobb probléma az, hogy olyan alapvető tápanyagok nem jutnak el hozzánk, amelyek ahhoz szükségesek, hogy hosszú ideig egy nagyon jó életminőségben tudjunk élni, és az immunrendszerünk, a szervezetünk az megfelelően tudjon minket szolgálni. Ez talán az egyik legnagyobb probléma, hogy ebben egy egyre nagyobb hiányosság van, ugye akár az élelmiszeripar ezt, ugye az emberek folyamatosan növekvő mennyisége miatt sem tudja ezt feltétlen támogatni, hiszen a mennyiség abszolút a minőség rovására megy sokszor, és talán ha egy dolgot kellene mondanom, akkor az lenne, hogy az embereknek érdemes lenne tudniuk, hogy állnak a táplálkozásukkal, mik azok az alapdolgok, amiket nem visznek be, és egy első körben ezeket kellene elkezdeniük visszapótolni a szervezetükbe és bevinni. És a hiányzó jó dolgok bejutnak, és a szervezet elkezd egy kicsit helyrejönni, magához térni, na onnantól kezdve el lehet kezdeni dolgozni a táplálkozás többi részén is, hogy mit kell elhagyni, mit kell majd változtatni, de ez lenne az egyik alap, és erre egyébként vannak is ma már mérhető megoldások, ahol egy ember nagyon egyszerűen, nagyon könnyedén hozzá tud jutni ezekhez a megoldásokhoz,

0: ez már az egyik legnagyobb baj. Felnőtteknél nagyon ritkán látom a 7-8 órát, de most már gyerekeknél is egyre kevésbé, és ezt mondtam, hogy látjuk azt, hogy mondjuk 7-8 órát alszanak, mert ott is olyan mennyiségű impulzus van, hogy nagyon-nagyon sokat pörög az agyuk, és ugye fönt vannak egyre tovább a gyermekek is például, meg a családok is. És ha csak ez a két terület elkezdene változni az emberek életébe, onnantól kezdve nagyon-nagyon sok dolog át tudna rendeződni, és egy drasztikusan magasabb életminőséget tudnának élni.
1: Ugye említettétek te is, Levi, az imént, hogy nagyon sok táborba jártok, nagyon sokat találkoztok, kontaktáltok gyerekekkel. Ott mennyire nagy a lemaradás, vagy mennyire láttok esetleg előrelépést, ha kizárólag csak szakembereket nézzük? Tehát mennyire figyelnek akár itt az alvás minőségére, akár dietetikusok mennyire vannak ott, mennyire próbálnak ezekre figyelni, vagy azért még mindig nagyon nagy a lemaradás, és nagyon gyerekcipőben jár ez?
2: Ja, maradnék a sportnak a területén, mert szinte az élet minden része levetíthető egy bizonyos sporttevékenységre. Amikor járjuk ugye az egyesületeket, és nagyon sok szakemberrel konzultálunk, vagy akár egy iskolába a tanárokkal, mindig feltesszük azt a kérdést, hogy mi a legnagyobb kihívás, maradjunk akkor a sportnál, mi a legnagyobb kihívás egy edzőnek a mai nap? És nagyon rövid beszélgetés után eljutunk mindig oda, hogy a fókuszban tartás, a gyerekeknek a fókuszban tartása egy hosszabb ideig, vagy egy adott feladaton belül, vagy egy feladat sorozaton belül, vagy akár az iskolában egy 45 perces óra, vagy az egyéni képzéseimen, amikor a gyerekekkel foglalkozom egy 50 perces foglalkozásnál, hogy a fókusz az mennyire van ott. Hát voltak szélsőséges példák, tehát amikor elkezdek egy fiatallal foglalkozni egyéni képzésen, akkor az 50 percből kapok egy olyan 4,5-5 perc hasznos időt tőle, amikor tud fókuszálni. Ez az edzés különböző területein, különböző részein, itt-ott egy fél perc, ott egy 20 másodperc, stb. De ez annyira látszik, akiért hozzá ezt meg tudja mondani. És ilyenkor kezdünk el ugye azzal foglalkozni, hogy a kognitív funkciókat hogy lehet fejleszteni. Mi kell ahhoz, hogy a koncentráció, a fókusz az javuljon? Hát legelőször is azért egy normális regeneráció, tehát egy normális alvás, ahogy kezdjük a napunkat. Tehát 0 óra 0-0-kor kezdődik az embernek egy napja. Ha szerencsés helyzetben van az illető, akkor éppen alszik. Tehát érdemes a napot már jól kezdeni az alvással, de ugye mi az, ami ezt akár gátolhatja? Hát egyértelműen a rengeteg információ, és amivel elkezdtem most különösen foglalkozni az edzés témában, az az edzésnek a neurológiai része, és abszolút a központi idegrendszernek a fejlesztése. Viszont ehhez nagyon nagy szükség van, és óriási szerepet vállal ebbe a kérdésbe a bélrendszerünk. Milyen az anyagcserénk, milyen az emésztésünk, milyen az agyunknak a bélrendszerrel való kommunikációja, hogy tudnak az információk oda-vissza áramlani, ugye a bélrendszerünk az egyetlen szerv, ami az aggyal oda-vissza kommunikál, tehát hogy ezek az útvonalak, ezek a pályák, ezek mennyire nyitottak, mennyire tiszták, mennyire jut el az információ A-ból B-be, és ehhez nagyon fontos tényleg a tápanyagbevitel, a megfelelő tápanyagoknak a pótlása. Egy nagyon jó példa, hogy valaki mondjuk szálkásítani, vagy fogyni akar, és egyből azt gondolja, hogy mindentől meg kell fosztania magát, meg kell vonnia magától minden szénhidrátot, minden cukrot, minden. De nem igaz. Tehát igazából a fogyás is, a szálkásítás, minden ilyen folyamat legtöbbször arra jön ki, hogy tápanyagokat kell pótolni, nem megvonnunk el magunktól dolgokat. Ha megvonsz magadtól dolgokat, akkor még jobban fölborítod a rendszert. Tehát igazából, ahogy Feri is mondta, szükségünk van egy egyensúlyra, az alapállapotunkra, amikor megszületünk, és ezt kell valahogy fönntartani a megfelelő tápanyagokkal, hogy egyensúlyban legyünk. Aztán nyilván az agyi tréning és a fizikai tréning az meg már tényleg habatortán, de ezekkel tisztában kell lenni, és ezek tényleg annyira egyszerű összefüggések, csak hát utána kell járni.
1: Itt ugye az alvás minőségről már mind a ketten sokat beszéltetek az imént, ugye egyre többen most már okos óráktól kezdve nagyon sok minden méri ezeket. Ezekben a mérésekben egyrészt mennyire hiszünk, mennyire szeretjük ezeket például, mint szakember, amikor látunk ezekből egy kimutatást, hogy én ennyire meg annyira aludtam, jól vagy rosszul,

0: Másrésztről, ha így ha már okos eszközökről beszélünk, mi az, amit mondjuk pozitívan ki tudnál emelni, és mi az, amit mondjuk negatívan ki tudnál emelni ezek közül?
1: Szerintem a mai okos eszközök nem vesznek el semmit abban, hogy az ember ezt jobban tudja kontrollálni. Én mindenkit szoktam erre bátorítani. Nem azért, mert mindent is meg lehet ezekből mondani, hanem azért, mert önmagában, ha egy ember már egy ilyen lépésre rászánja magát, az azt jelenti, hogy őt érdekli a témakör. És én nem fogom tőle elvenni ezt a dolgot csak azért, mert éppen azt mondom, hogy jó, hát nem úgysem ér teljesen pontosan, meg úgyse jó mindenre, akkor hagyjad inkább, mert dehogy nem, ez egy tök jó dolog, hogy elkezdett az iránt érdeklődni. Nekem is volt olyan időszak, amikor okos órába aludtam, és néztem a REM-fázist, néztem, hogy milyen a mély alvásom, néztem azt, hogy milyen a pulzusom, véroxigén szint, stb. Néztem ezeket. Ezek jó dolgok, érdemes ezeket mérni, de ami szerintem az egyik legfontosabb, nyilván, hogy érezzük magunkat, tehát hogy milyen az érzésünk az alvásnál. És a másik ilyen dolog, amit például én az elmúlt időszakban nagyon-nagyon sokat én is művelem, és a környezetemben is nagyon sok embernél elkezdtem ezt bevezettetni, akikkel együttműködöm, akár ügyfeleimmel, akár partnereimmel, barátaimmal, és egy bagatell egyszerű dolog. De nagyon sokszor látom azt, meg magamon is megfigyeltem, hogy az ember, hogyha nem zárja le a napját ténylegesen, ha kvázi kezeletlen nyitott feladatok maradnak a napjába, elképesztő módon tudja pörgetni az ember agyát. És biztos, hogy nektek is volt már ilyen, de a kedves hallgatók, nézőknél is volt már olyan, amikor tudod, lefekszel, és így még jár a fejedben a nap, mit kellett volna megcsinálni, mit kellett volna még, hogy kellett volna még, holnap milyen feladatom lesz, hogy fogom megoldani, mint fogom megoldani. És például én ebben látom az egyik legnagyobb problémát, hogyha nagyon sok kezeletlen nyitott ciklusa van az embernek. Ugye a ciklus mit jelent? Van egy eleje, meg van egy vége a ciklusnak. És mit jelent a kezeletlen, hogy az eleje és a vége között megáll a folyamat, és nem tudjuk, hogy menjünk vele tovább. És hogyha ilyen kezeletlen nyitott ciklusokat, nyitott ügyeket hagyunk egyre többet a napjainkba, és mondjuk úgy, érted, minden nap csak hagyjunk 3 plusz ilyet. Ez egy hónapban, nem tudom, 90 ilyen nyitott ciklus, most csak egy példát mondtam. Ugye akkor a figyelmünknek egy pici része az mindig ott ragad. Mindig ott ragad. És azt látom, hogy minél több ilyen nyitott ciklusa van az embernek, annál kevésbé tud például jól aludni, annál kevésbé pihentető az alvása, és annál kevésbé tud egyébként ténylegesen a mindennapokban jelenben lenni, és a jelenben ténylegesen koncentrálni azokra a feladatokra, ami az övé. Tehát amit én szoktam javasolni, és csinálom, és csináltatom is azokkal az emberekkel, akikkel mondjuk együttműködöm, az, hogy mondjuk érdemes írni akár egy napi checklistát, egy napi feladatlistát, egy to-do listet, hogy mik a napi feladatai, dolgai az embernek, amiket meg kell, hogy csináljon, és érdemes ezeket kipipálgatni nap végén, és úgy lefeküdni akár, hogy ránézni, hogy oké, mi sikerült jól, mi sikerült nem jól, ami nem jó, az mondjuk miért nem volt jó, ha valami jól sikerült, az lenyugtázza magát az ember, hogy basszus, ezt is jól csináltam. Egy önmagában pozitív dolog, mert az a pici mozdulat, amikor az ember leírja és ezt a pipát mellé rakja, az egy nagyon-nagyon jó érzés. Másrészt, ha le tudod zárni így a napot, teljesen más minőségű lesz az alvásod. És nyilván ezen kívül számos dolog van még akár a légzés tekintetében, amire érdemes odafigyelni, meg van még több másik dolog képernyőidő alvás előtt, de én például ebben látom az egyik olyan dolgot, amit most nagyon sok embernél elkezdtem alkalmaztatni, én is alkalmazom, és drasztikusan megváltozott az, ahogy képesek vagyunk fejben ténylegesen kikapcsolni éjszakára, és amennyire pihentetően aludni.
0: Hamarosan folytatjuk a műsorunkat a Szuper Leventével és Vikárius Ferenccel.
2: Korábbi műsorunk ismétlése hamarosan folytatódik.

0: Műsorajánló. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, öt perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Gabra Gábor, Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jegerszuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorval. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Húzós a Spirit FM-en. Róna Jegon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en, hétfőnként 13 órakor. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Korábbi műsorunk ismétlése folytatódik. Könnyed, laza beszélgetés, amelyet a sport motivál, de olykor azon is túlmutat. Ez a Sportpub Valdez a Spirit FM-en. A mikrofonnál Tóth Viktor.
1: Itt vagyunk, továbbra is Levi és Feri a vendégeim. Ugye itt alvással kapcsolatban volt azért egy kicsit ellentmondásos mondatot, így Levi legalábbis az utóbbi heteidet nézve, hogy azért éjfélkor már jó esetben alszik az ember. Hát neked akkor indul a munka sokszor, vagy azután egy pár órával. Ugye nem hiszem, hogy van, aki nem tudná, de ugye Levit, mint szakkommentátor ismerhettek ugye az Arena 4-ről. Nyilván nem sokan vannak, akik ebből keresik a kenyerüket, és éjszaka kommentálnak, de azért vannak, akik a vendéglátóiparban dolgoznak, vannak, akik három műszakban dolgoznak, vannak, akik három napon át, mit tudjam én, éjszaka dolgoznak, utána három napig meg nappal, tehát vannak, akinek a bioritmusa ezáltal ugye nagyon fel tud kavarodni. Nekik például ezzel kapcsolatban mit tudtok javasolni, vagy mi az, aki egy ilyen felborult bioritmussal egy jól beállt alvást mégis el tud érni?
2: Igazából itt is az, mint egy teljesen hétköznapi embernél, hogy a megfelelő ritmust, a megfelelő szokásokat elsősorban fogadjuk el, hogy akkor most ez van, és mi ezt csináljuk. Tehát abszolút, hogyha valaki ilyen munkát végez, mint ahogy ő sokszor én is, ez egy tudatos dolog kell, hogy legyen az életben. Tehát, hogyha én tudom, hogy mondjuk egy nyugati parti rangadó lesz, és hajnali 4-kor kezdődik, akkor kutya kötelességem az, hogy tényleg időben lefeküdjek aludni, esetleg még korábban, mint a szokott időben, mert tudom magamról, hogy nekem kell egy bizonyos mennyiségű alvás ahhoz, hogy én aztán normálisan tudjam a nézők elé tárni, ami történik a meccsen. Tehát nem, nekem soha nem jött be fiatalabb koromban sem az, hogy na akkor most jó, összeszorítom a fogamat, és akkor valahogy majd megoldjuk. Nem, mert igazából onnantól kezdve az a további 36 órádat is tönkreteszi. Tehát igazából ezzel együtt kell tudni élni, egy normális szokást be kell igazából vezetni. Tehát úgy, mint egy napi rutin. És akkor mindenkinek, aki körülötted él, mert ez is nagyon fontos, ugye a társas kapcsolataink miatt, hogy akik közel állnak hozzánk, és mondjuk egy háztartásban vannak velünk, hogy nekik is rendben legyen a mi életvitelünk, a mi életritmusunk, mert különben nem megy.
1: Térjünk kicsit vissza itt a táplálkozásra, mert Feri, te is itt említetted nemrégiben, hogy azért ez egzisztenciális tényezőnek is mondható, hogy valaki manapság egészségesen táplálkozzon. Egyrésztről drágák is, de másrésztről mennyire egészségesek, mert van biztos ember, aki megveszem a halat, de hogy az a hal honnan jött, hogyan jött, mennyi szennyeződés van benne, és a többi, azt nem tudjuk. Azt, hogy megveszünk a zöldséget, a banánt, és a többit, hogy az milyen úton, módon kerül, de azt se tudjuk. Tehát igazából ezeket hogy tudjuk kivédeni? Nyilván a legegyszerűbb, ha megteremtjük otthon magunknak, de hát azért a harmadik kerületi panellakásban ezeket nehéz megteremteni. Tehát összességében nekik mit tudnál például javasolni? Egyrészt azoknak, akiknek ez drága, és ezen próbálnának valami olcsóbb alternatívát, de mégis egészséges életmódot. Másrészt, aki megteheti, az mondjuk hol tud tájékozódni, és mi legyen az, hogy tényleg, ha már minőségit próbálok venni, akkor minőségit is vegyek.
3: Uh-huh. Jó a kérdésed, és nem egyszer. Ez talán az egyik olyan dolog, ami a legkevésbé egyszerű a mai világban, mert egyrészt erre van egy olyan, van egy sarkos nézőpontom, méghozzá az, hogy az ember egy adott mennyiségű bevételből, ami lehet, hogy x éve vagy ugyanannyi, vagy a fizetések kontra árak nem biztos, hogy ugyanolyan arányban nőnek, akkor egy idő után nagyon-nagyon nehéz lesz egyre jobban táplálkozni, és egyre jobb élelmiszereket beszereznie, mert nyilván ennek vannak anyagi korlátai. Vagy elmenni a megfelelő vizsgálatokra, mert nyilván vannak egy idő után ennek anyagi korlátjai. Mert persze meg lehet venni, és nem reklámozni akarom őket, de van olyan halpiac Magyarországon, Budaörs környéken, ahol például jó minőségű halakat lehet vásárolni. Igen ám, de mondjuk tudja azt az ember, mondjuk ahhoz, hogy mondjuk a halból elegendő tápanyagot, például omega-3 zsírsavat bevigyünk, ami az egyik leginkább létfontosságú tápanyag, ahhoz nyilván tesszük kilogramm arány szerint, de mondjuk egy ilyen, tudom én, körülbelül egy kilót meg kéne ennie heti szinten egy felnőtt embernek. Na most az 18-22 ezer forint kilója, azt hiszem, ha jól tudom nagyjából, vagy legyen csak 15-20 ezer, hát ezt felszorozzuk heti mennyiséggel, meg ha nem is egyedül él valaki, az azért egy nagyon-nagyon komoly tétel. Tehát ez egyik dolog egyébként, és amire én szoktam bátorítani a környezetemben lévő embereket, hogy egyrészt szerintem a mai világban érdemes akár megnézni, hogy az embernek a főállása mellett még milyen módon lehet bevétele. És azt látom, hogy egyre többen ezt fel is ismerik, egyre többeknek van akár valamilyen másodtevékenysége, vagy kezdenek bele valamilyen otthoni vállalkozásba, bármi ilyesmibe, és én ezt nagyon-nagyon tudom javasolni, mert a mai világban ez az egyik, hogy az ember elkezdi megnövelni a bevételeit, ezáltal más lehetőségei lesznek. A másik dolog pedig az, hogy önmagában, ha már arra elkezdünk figyelni, hogy kevesebb ultrafeldolgozott élelmiszert vigyünk be, mert azért bőséggel látok gyerkőcöknél is rengeteg energiaitalt, nagyon sok csokika, nasika, chips, ez az amaz. Tehát csupa olyan dolog, ami bár nagyon finom tud lenni, és szerintem mindannyian voltunk már olyan helyzetben, amikor egyszerűen csak bemászott az a tábla csokoládé a szánkba, és nem tudtunk vele mit csinálni. Igen, de nem mindegy, hogy ez mennyi időnként történik meg nem mindegy, hogy ez az étkezésünknek a része, hogy állandóan ultrafeldolgozott élelmiszereket viszünk be, vagy figyelünk arra, hogy amennyire lehet nyers dolgokat, zöldségeket megfelelő arányba vigyünk be, tényleg szénhidrátokat, zsírokat, rostokat, növényi tápanyagokat. És ez úgy mondom, hogy ha már csak a bolti körülmények között is erre figyel az ember, az már egy jó dolog. De ami talán egy még inkább egyszerűsítés, még inkább személyre tudja szabni az embernek az életét ebből a szempontból, az egy olyan irányzat, ami a világban még nem mindenhol elterjedt, de egy egyre komolyabb megatrendé válik, és egyre többen ismerik és használják és építik be az életükbe, ez pedig nem más, mint a tesztalapú táplálkozás. Amikor, ugye, és mi is ezen a területen dolgozunk Levivel egyébként, és érünk el nagyon szép sikereket sokaknál. Ugye a tesztalapú táplálkozás az annyit jelent, hogy egy ember különböző mérhető tesztek által, vértesztek által különböző alap életterületeken megnézi, hogy mik azok a dolgok, amiket be kellene vinni még, jó dolgokat, amiket be kellene pótolnia, és ezáltal segíti abban az immunrendszert, hogy el tudjon kezdeni helyreállni, el tudjon kezdeni javulni. És ez az egyik olyan irányzat, amiben én a mai világnak a kihívásai mellett, amit te is mondtál, hogy harmadik emeleti panelből, vagy harmadik kerületi panelből az ember nehezen tudja megoldani a saját zöldség-gyümölcs termesztést. Ebben a tesztalapú táplálkozásban látom azt, hogy az ember ezáltal kap egy GPS-t, hogy mi az, amit még be kell vinnie, akár étrendkiegészítők által, személyre szabott megfelelő étrendkiegészítők által, akár, hogy mi az, amit mondjuk neki táplálkozásban kellene még pluszba bevinni a mindennapokba.
1: Levi, ugyanaz a kérdés, mint ami volt korábban is, hogy egyrészt a gyerekeknél mennyire látod ezt, tehát mennyire látod az energiaitalokat, az ultrafeldolgozott élelmiszereket a kezükben, mennyire nehéz őket erről leszoktatni. Másrésztről azért, mint korábbi élsportoló, kérdezek téged, hogy arról, meg mi a véleményed, hogy ezeket a húzómárkákat, meg rendre élsportolók reklámozzák, tehát ez mennyire kontraproduktív például.
2: Hát én úgy gondolom, hogy elsősorban az otthoni környezetből indul ez az egész. Tehát elsősorban szülői felelősség, akkor ugye akiket sokat lehet látni a tévében, vagy különböző közösségi média csatornákon, a példaképeknek a szerepe nagyon-nagyon fontos. Itt van egy nagyon szép kedves történetem, hogy a fiam azóta nem iszik cukros üdítőket, amióta a Ronaldo egy sajtótájékoztatón a világszíne előtt arrébb tette az üveget, és maga elé tette az üvegvizet. És akkor a még pici kisfiam megkérdezte tőlem, hogy apa, ezt miért csinálta a Ronaldo? Én meg elkezdtem dörzsölni a tenyeremet, hogy na, akkor most eljött az én időm, és már egy egész kisgyerekkel meg lehetett ezeket a dolgokat, ezeket a nagyon egyszerű dolgokat beszélni. Ugye az a példa, amit a feleségemmel otthon teremtünk a gyerekeknek, talán egy kicsit szélsőséges, tehát nekünk otthon van saját biokertészetünk, én saját kovász nevelek már több mint egy éve, tehát ezek a dolgok megvannak azért otthon oldva. Mi folyamatosan mérjük magunkat, folyamatosan teszteljük magunkat a Feri által említett vértesztekkel, tehát konkrétan visszakaptuk az irányítást a saját kezünkbe. Hát pontosan tisztában vagyunk azzal, hogy adott időszakokban a mérések alapján nekünk mi az, amit az adott időszakban pótolni kell, mi az, amiből el lehet hagyni egy kicsit éppen, mert mi folyamatosan változunk, főleg a gyerekek. Tehát folyamatos változás vannak. Ők, nekik is teljesen más markerek kellenek ezeknél a vérteszt eredményeknél, mint egy felnőttnek. És a gyerekeknek sokkal gyorsabban változik a szervezetük. Tehát, hogyha ott náluk problémát észlelünk, sokkal gyorsabban meg tudjuk oldani ezeket a kérdéseket. De ezekből a tesztekből azért nagyon drasztikusan kiolvasható az, hogy a legveszélyeztetettebb életkor, úgymond az a 10 és 19 év közötti fiatalok. Tehát a mi utcánkban van két iskola, tehát hogy az ember csak végig sétál az utcán az iskola mellett, nem akarok nagy számokat mondani, de 10-ből 6-7 gyereknél biztos, hogy van energiaital, vagy valami gyors étel, vagy étesség, vagy cukros üdítő, vagy bármi. Tehát igazából ezek azok a dolgok, amikkel elsősorban foglalkozni kell. Nekünk az a küldetésünk, hogy minél több információt adjunk át elsősorban a szülőknek, bár szoktunk kifejezetten gyerekeknek is előadásokat tartani. És már az első kérdésnél nagyon sokan megbuknak. Az első kérdésként azt szoktuk általában feltenni, hogy ki hogy alszik. Ki az, aki át tudja aludni az éjszakát, és mondjuk 20 gyerekből 10 biztos, hogy nem teszi fel a kezét. És ez azért már nagyon nagy probléma. Úgyhogy igen, és a sportolókat pedig mindenképpen edukálni. Miért, mi miért fontos? Tehát nem csak az a fontos egy sportoló gyereknél, hogy oda megy, 2 óráig ez nagyon keményen, utána pedig hazamegy. Tehát ez egy picit többről van szó. Megint csak az alvás, bemelegítés, levezetés, nyújtás, hidratáció, légzés, prevenció. Tehát igazából tápanyagbevitel. Ezek azok a dolgok, amik, és egyébként minimális, nem? Tehát, hogyha sportról beszélünk, akkor amiket én felsoroltam, azok minimális tényezők a sportvilágában, de én mindig azt mondom, hogy a hétköznapi emberül nem kell sportolónak lenni ahhoz, hogy világbajnokként élhessünk. Tehát ezek nagyon-nagyon fontos dolgok, és elsősorban szülői edukáció és szülői felelősség az, hogy a gyermekeink aztán mit visznek az iskolába, a sportpályára, vagy akár csak ki az utcára a haverokkal.
1: Ugyannyit azért elmondhatunk, hogy ha bárkit érdekelne ez a teszt, amiről beszéltek, ugye az Insin oldalán tudjátok megtalálni. És műsoridő már lassan a végéhez közeledik, de beszéljünk még itt a tesztelésről egy pici statisztikai oldalról és szegmensből, mert egyrésztről mi magyarok mennyire vagyunk hajlamosak ilyen tesztekre alávetni magunkat, most egy akár egyszerű STK alapú vérvizsgálattól kezdve a komolyabbokon át, tehát mennyire vagyunk hajlandóak erre, mennyire menjünk inkább már akkor, ha bármiféle problémánk van, vagy ha bármit érzünk, vagy hallottunk, hogy ebből lehet komolyabb probléma, illetve harmadik kérdés pedig, hogy ezekből a teszteredményekből mik azok, amik nagyon kiúrók, és amiből akár nemzetközi, akár európai szinten borzasztóan állunk.
3: Igen, egyébként abból a szempontból a magyarok szerintem javuló tendenciát mutatnak, hogy mondjuk mekkora a hajlandóságuk arra, hogy már az óriási probléma kialakulása előtt foglalkozzanak magukkal. Nem azt mondom, hogy jól állunk ebbe, mert ha lehet, ha világszintű átlagban nézzük, akkor még mindig az alsó harmadban vagyunk, de ez a trend, ez szerintem egy javuló tendenciát mutat. Viszont az biztos, hogy az emberek azok sokszor kényelmesek, vagy ugye a mai világban ez már egy ilyen, nem mondom, hogy divat, mert nem divat, mert ilyen az életünk, hogy de egy olyan szokássá vált, hogy rohanunk, nem? Sosincs időnk, mindig valamit kell csinálni, valahova megyünk, valami van, gyerekért kell menni, vagy edzésre kell menni, ezt kell csinálni, azt kell csinálni, stb. És nem egy ismerősömtől hallom, hogy mondjuk azért nem megy el egy vérvizsgálatra, mert nincs rá ideje elvileg. És ebből a szempontból én nagyon nagy találmánynak tartom ugye azt a skandináv tesztalapú egészségprogramot, amivel mi is foglalkozunk, és akikkel mi is együttműködünk nagyon-nagyon jó partnerségben, mert ők otthon elvégezhető tesztekkel működnek, olyan úgynevezett száraz vércsepp tesztekkel, ahol egy egyszerű újbegy szúrással, tehát mintha az ember egy cukormérést csinál, egy egyszerű újbegy szúrással, két csepp vérrel, különböző nagyon fontos alapéletterületekre tud ránézni, de ez nyilván nem úgy működik, hogy rácsöppentjük a mintavételi papírra a vérmint, tehát elszíneződik a papír, és szörnyűködünk, hogy új, de rossz lett, vagy nagyon jó, tehát ez nem egy gyors teszt, hanem magát a vérmintát mi kiküldjük Norvégiába, a világ legnagyobb ilyen típusú vértesztekkel foglalkozó független laboratóriumába, akik azért együttműködnek olyan szervezetekkel, mint Oxford, Harvard, Cambridge Egyetem, elég nagy cégekkel is együtt dolgoznak, és ők névtelenül elemzik ki ezeket a vérteszteket, tehát nagyon fontos, hogy ezek a tesztek, amikkel mi dolgozunk, ezek teljes mértékben anonimok. Nem tudja a labor, hogy kinek az első vagy második tesztjéről van szó, teljes mértékben fedhetetlenek. Mi négy nagy területtel foglalkozunk, és bár van nagyon sok fontos terület az egészség kapcsán, tehát nem azt fogom állítani, hogy ez a négy terület a legfontosabb, de ha ezen a négy területen elkezdjük rendbe tenni a dolgainkat, irányba állni, és tudni, hogy mit kell tennünk, drasztikus életminőségjavulás fog eredményezni. Ugye az egyik ilyen terület nálunk a D-vitaminnak a területe, van egy D-vitamin tesztünk, van egy 90 napos átlag cukorszintet mérő úgynevezett hemoglobin A1C tesztünk, van egy bélegészség tesztünk, ami a világ első vércsepp alapú bélegészség tesztje. Ez egy nagyon-nagyon különleges innovációja ennek a skandináv cégnek, illetve a tudósainak, kutatóinak, mert eddig a bélrendszerről nagyfokú információt leginkább az egyéb más mintavételi módszerekkel tudtunk ugye kapni, most ezt nem fogom mondani itt a nyilvánosság előtt, és általában azok se egyszerű, érthető, emberi nyelven elmondott információk. Itt pedig kifejezetten arra koncentrálunk, ezen bélegészségteszt tekintetében, hogy egy adott ember, egy úgy mondom, egy civil ember, aki nem egészségügyi szakember, meg tudja érteni, hogy funkciója szerint, hogy működik a bélrendszere. Mennyire inkább a stresszt erősíti az, ahogy működik a bélrendszer, mennyire inkább a stressz útján van, vagy mennyire van azon az úton, hogy az immunrendszerrel nagyon jó együttműködésben ugye a szervezetet támogatja. És ezt nagyon egyszerű paraméterekből meg lehet állapítani. És ami talán a legfontosabb bértesztünk, és ebből van a legnagyobb nemzetközi minták, és Magyarországról is, és nemzetközileg is, ugye, az pedig a szervezetnek, illetve a szervezetben a vörös vérsejteket vizsgálja meg, és azt nézi meg, hogy milyen típusú zsírsavak vannak, milyen zsírsavakból állnak a sejtek. Ugye ez azért nagyon lényeges, mert a sejtjeinknek egy jó része az zsírokból, zsírsavakból áll, olyan zsírokból, amiket nem állít elő a szervezet, tehát ezt csak táplálkozásból tudjuk bevinni, és mivel az emberek nagy része még mindig sejtekből áll, ez egy viszonylag fontos terület az embernél, ugye abból, hogy milyen típusú arányban vannak ezek a zsírok, többek között kiderül, hogy mennyire van állandó sejtszintű gyulladásban a szervezet, ami a mai kor civilizációs betegségeinek az alapja, vagy akár mennyire tudnak felszívódni a tápanyagok sejtszinten, ugye nagyon sok idegrendszeri kérdésre is választ kapunk ezáltal, és ebből azért egy közel 1,8 millió elvégzett mintánk van. És ami a legdurvább adat ezzel kapcsolatban, hogy az emberek 97%-át ezek alapján, a tesztek alapján érintik a sejtszintű gyulladások. Vagyis ez annyit jelent, hogy abszolút megvan arra a táptalaj a szervezetükbe, hogy kialakuljon náluk a következő években, vagy nagyobb az esélye annak, hogy kialakuljon a következő években valamilyen civilizációs betegség. Magas vérnyomás, szív- és érrendszeri betegség, daganat, cukorbetegség, csak hogy ugye azt mondjam, ami a legtöbb embert érint egy idő után. És Magyarországon meg sajnos ezzel kapcsolatban világszinten ott vagyunk a top 2, top 3 legrosszabb eredményeket hozó országok között, és ezt ha csak párhuzamba vonjuk a magyar adatokkal, hogy akár hányan szenderülnek jobb létre szív- és érrendszeri betegségben, daganatban, cukorbetegségben, akkor sajnos nagyon-nagyon fedi a mi számainkat ez.
1: Viszont a műsorodunk tényleg a végéhez közeledik, úgyhogy egy-egy záró gondolat mind a kettőtöktől. Csináljuk, hogy Feri, te a táplálkozás és életmódvonalában fogsz erre válaszolni, Levi, te pedig mozgás tekintetében. Ha most itt valakinek felkeltettük az érdeklődését, és nagyon szeretne valami egészségessel lépni egyet a hosszú életmód és az egészséges életmód felé, akkor Levi, te itt mozgás tekintetében mit tudsz javasolni egy olyan valakinek, aki eddig nem figyelte erre oda, nem akar élsportoló lenni, hogy te is mondtad, ugye, hogy ez nem alapfeltétel, vagy egyáltalán nem feltétel, de mit tudsz javasolni egy ilyen otthon ülő nézőnek mondjuk?
2: Nagyon egyszerű dolgokat be lehet egyébként vinni a napi rutinba. Nem is olyan nagyon régóta, hát, de azért most már több mint egy éve. Én rendszeresen elkezdtem a reggeli tornát konkrétan. És ez nem vesz több időt igénybe, mint mondjuk 10-12 perc. Ha valaki nagyon elborult akar lenni, akkor 15. De az, hogy egy picit tetőtől talpig, tehát a fejbúgunktól egészen a lábujjunkig, egy picit átmozgatjuk magunkat. Arról már nem is beszélek, hogy érdemes úgy indítani a napot, hogy egy pohár tiszta víz, éjgyomorra egyből ébredés után, és egy picit mozgassuk át magunkat. Tényleg, csak hogy induljon be a szervezet egy picit rövidebb séták, munkahelyen, hogyha olyan van. Tehát az ember nem úgy van tervezve, hogy több órát tudjon folyamatosan koncentrálni, és csúcsra tudjon járni. Nem, tehát hogyha valaki ülőmunkát végez például, igenis meg kell azt tudni tenni, hogy 40-45 percenként, úgy, mint az iskolákban, szerintem még az is egy picit kevés, de legalább, hogyha azt be tudjuk vinni a mindennapi életünkbe, hogy 40-45 percenként fölállunk, sétálunk egy picit, 10 percet. Nem kell többet igazából, de egy picit az agyunkat is leállítjuk, picit fizikailag mozgunk egy kicsit, és hát az agyitorna. Nagyon-nagyon fontos az, hogy az agyunkat is hasonlóképpen stimuláljuk és edzük, mint az izmainkat, és mint a testünket. Tehát abszolút, és itt mindenkinek nagyon szoktam javasolni, hogy koncentráljunk egy kicsit a hobbiainkra. Ne féljünk attól, hogy új szokásokat, új hobbit esetleg elsajátítani. Akár ez lehet nyelvtanulás, akár egy új sport, egy új mozgás, egy új hangszer, olvasni, vagy bármi, tehát hogy picit a komfortzónánkból kilépve valami új készséget elsajátítani, és ez nagyon-nagyon szokott működni.
1: Feri, életmód tekintetében, illetve táplálkozás tekintetében milyen kezdő lépéseket javasolnál?
3: Muszáj lesz Levire rácsatolnom egy kicsikét. Az egyik az, hogy akár itt az új hobbi komfortzónából való kilépés tekintetében drasztikus különbséget látok akár szellemi, mentális, mindennapi egészség tekintetében azoknál az embereknél, akiknek konkrét kitűzött, akár rövidebb, akár hosszabb távú célja van, és valamilyen irányba konkrét fókuszált erőfeszítéseket tesz, tehát emiatt is nagyon fontos, amit Levi mondott. Életmód tekintetében még nagyon fontosnak tartanám, hogy akár csak ezt az egyet, hogyha ha megfogadja a kedves hallgató néző, drasztikusan fog változni az élete, kezdjen el napi feladatlistát írni, kezdjen el erre figyelni, és kezdjen el a kezeletlen nyitott ciklusaival, a nyitott ügyeivel foglalkozni, és azokat lezárni. Elképesztő módon fel fog szabadulni a figyelme, az alvása nagyon-nagyon sokat fog tudni változni. Ha pedig a táplálkozás tekintetében tudom mondani, akkor pedig azt tudnám mondani, hogy akár csak ezt a 4 darab tesztet, vértesztet csinálja meg az ember, mert egy nagyon, nem fog mindent megoldani ezáltal, nem lesz minden benne, de ahhoz, hogy az életének az alapvető területein pontosan tudja, hogy neki mire van szüksége, és mik azok a jó dolgok, amiket be kell pótolnia, és ezáltal el tudjon kezdeni helyreállni az egyensúly a szervezetébe, kevésbé legyen gyulladással teli, jobban felszívódjanak a megfelelő tápanyagok a szervezetébe, ezekkel nagyon-nagyon drasztikusan tud az ember az életminőségén javítani, és figyeljen oda legalább az alapvető tápanyagokra. Megfelelő zsírsav bevitel, omega-3 leginkább, megfelelő mennyiségű és minőségű rostok, illetve ugye megfelelő növényi tápanyagok, vitaminok, ásványanyagok, nyomelemek. Ha már csak ennyit megtesz az ember, el fog tudni kezdeni egy komoly változás elindulni, de lépésről lépésre és türelemmel tegye ezt meg.
1: Szuper Levente, Vikár Ivas Ferenc, nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtátok a meghívásomat.
3: Nagyon örülünk, hogy itt lehettünk.
2: Köszönjük szépen.
1: Sziasztok.
3: Sziasztok.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallották.

0: Műsorajánló. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. 5. Már a Spirit FM-en is. Az ATV nagy sikerű politikai vitaműsora Vogyerák Anikóval és vendégeivel. Hallgassa meg, mi az ő véleményük a hét legfontosabb politikai eseményeiről. Minden hétfőn reggel 5-kor a Spirit FM-en. A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira. Szakmai mélység, közérthető válaszok. Álláspont. Két hetente, szerdánként, délután 3:30-kor. A Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Az ATV hétvégi hírösszefoglalója a Spirit FM-en.
1: Sok szeretettel köszöntöm Önöket, ez az ATV híradó, én Gesztesi Máté vagyok, lássuk főbb híreinket. A leendő egészségügyi miniszter szerint Hankó Balázsnak a képviselői mandátumát sem volna szabad átvenni. Nap mint nap 1 millió euróval nő a büntetés az előző kormány menekült politikája miatt, félő, hogy az uniós pénzekből vonják le. 1901 óta nem volt ennyire száraz az április, a leendő miniszterelnök cselekvési tervet készített. A Tisza kormány leendő egészségügyi minisztere is lemondásra szólította fel Hankó Balázst a Nemzeti Kulturális Alap által kiosztott támogatások miatt. Hegedűs Zsolt szerint a gyógyszerész végzettségű leköszönő miniszternek a parlamenti mandátumát sem volna szabad felvennie. A művészvilágot is megosztja az NKA botrány. Majoros Péter Majka ostoba barmoknak nevezte a támogatott előadókat, köztük Dopment is, aki viszont híradónknak azt mondta, a szabályoknak megfelelően jutott az általa kapott 5 milliós összeghez. Szakértők szerint időigényes folyamat, amíg a hatóságok kivizsgálják a kifizetések jogszerűségét.
2: Novo Studium Kft. Dereng valami róluk? Október. Októberben alakult, novemberben kapott 500 milliót dr. Auer Éva ügyvéd. Mivel érdemelte ki?
3: Meg kell nézni, hogy milyen pályázati programot valósít meg.
4: Számos olyan cégnek vagy művésznek jutott pénz a Nemzeti Kulturális Alap 17 milliárdos keretéből, akikre még csak nem is emlékezett az egyenes beszédben a leköszönő kulturális miniszter.
2: Fási Ádám lánya, Fási Zsülike, 101 milliót. Emlékszik rá, hogy mire adta?
3: Igen, a Munkácsi kiállítás több helyszínen történő megrendezése.
2: Nem. Azt a Munkácsi Art Kft. Kapta azt a pénzt, Hajszál Hiány 89 akkor milliót, és még egyszer 82 milliót, ugyanebből igen? A célból.
3: Akkor ez egy dokumentumfilm.
2: Fási Zsülikéről?
3: Nem. A magyar kultúra egy több részes dokumentumfilm biztosítása.
4: Bár Hankó Balázs kitart a rendszer tisztasága mellett, nyilatkozata nagy vihart kavart. Hegedűs Zsolt, a Tisza kormány leendő egészségügyi minisztere szerint a gyógyszerész végzettségű Hankónak a kormányüléseken inkább az egészségügyel kellett volna foglalkoznia, az NKA botrány miatt pedig le kellene mondania, és parlamenti mandátumát is vissza kellene adnia. Sorra szólalnak meg ismert művészek is a történtek miatt. Tóth Vera, akinek testvére is pénzt kapott a kormánytól, arról írt, hogy nem irigyli azokat, akik jól jártak, de szomorúnak tartja a történteket, mert színházi társulatok, tanárok és alkotók sorának küzdenie kell a fennmaradásért.
5: A színpadi színész, a filmszínész.
4: Majka jóval élesebben fogalmazott, a támogatott művészeket ostoba barmoknak nevezte, majd hozzátette, idézem, piaci alapon nem működő kitartott kamu művészek vagytok, akik örülnek a csirkefarhátnak, közben meg az igazi fideszes haverok két pofára zabálták az argentin sztéket. Gratulálok, írta a zenész.
6: Az, hogy ilyen szinten beszél emberekről, ez számomra az ő szájából nagyon fals és diszonáns. Tehát én minimum csendben hallgatnék, mint a Váberer, meg a Balogh Levente inkább.
4: Majka posztjára reagálva Dobman, aki ugyancsak 5 milliós támogatásban részesült, híradónknak azt mondta, nem tartja hitelesnek zenésztársa megnyilvánulását. Szerinte az NKO ügy egy gumicsont, a kapott pénzekkel pedig el lehet számolni.
6: Az NKO ügy ez egy a sztormával, már bocsánat, tehát ez egy ilyen gumicsont az embereknek, amin most lehet élősködni. Ez egy egyedi alkotói támogatás, amit én kaptam, fölmentem egy honlapra, kész. Van egyedi alkotói támogatások, időről időre vannak. Kapják írók, festők, mindenki. Kész, vagy leszámlázzák, vagy befizetik utána az adót, és jó napot kívánok. Nincs miről nagyon beszélni.
4: A támogatások elosztása kapcsán a Független Előadó Művészeti Szövetség feljelentést tett költségvetési csalás, valamint hivatali visszaélés gyanúja miatt. Kerestük a központi nyomozó főügyészséget, hogy megtudjuk, indult-e vizsgálat, de adásunkig nem reagáltak. A Transparency International jogi igazgatója szerint az eset kivizsgálása alapos hatósági munkát igényel, de feltárhatók benne a jogsértések.
7: Itt is azt kell megvizsgálni, hogy hogyan történtek ezek a támogatások. Mi az, hogy létrejött egy ideglenes kollégium, amire nem vonatkoztak a közpénzbeli támogatások nyilvánosságára vonatkozó követelmények. Hogyan jutottak hozzá ezekhez a támogatásokhoz a kedvezményezettek? Mindenkit ki kell hallgatni. És ha ez sikerül körülmodellezni, akkor ez bizony hűtlen kezelés lesz.
4: A Transparency azt javasolja a támogatottaknak, hogy ha még megvan a pénz, ne költsék el. Ha viszont már elköltötték, akkor készüljenek arra, hogy valamiből vélhetően vissza kell majd téríteniük az összeget.
1: Időközben Majka Facebook posztban reagált Dobman őt érintő szavaira. Szerinte Dobman hülye és alaptalan böszmeségeket írt róla. A zenész hosszan részletezi, hogy nem kapott 100 milliós juttatásokat állami cégektől, nincs diplomata útlevele, és nem a Fidesz alatt gazdagodott meg. Posztját azzal zárja, hogy Dobman és kollégái sokat tettek a Tisza kétharmadért, amiért hálával tartozik nekik. Közel 1 milliárd euró már végleg elúszott a jogsértő menekültügyi szabályozás miatt. Az összeg minden egyes nap 1 millió euróval növekszik. Magyar Péter korábban a Magyarországra az Orbán kormány politikája miatt kirót bírság felfüggesztését sürgette, csak hogy jogilag erre alig ha van esély. Latman Tamás azt mondta híradónknak, ezeket az összegeket minden bizonnyal a Magyarországnak járó uniós források terhére kell kiegyenlíteni.
8: A Fidesz-KDNP által megalkotott menekültügyi szabályozás hosszú évek óta uniós jogba ütközik. Ez pedig nagyon sokba kerül az államnak, azaz az állampolgároknak. Az Európai Unió bíróságának 2024-es ítélete 200 millió eurós büntetés szabott ki Magyarországra. Ennél is nagyobb baj, hogy ezen felül napi 1 millió euróval azóta is folyamatosan növekszik a bírság. Az összeg mostanra megközelíti az 1 milliárd eurót. Vagyis jelenlegi árfolyamon több mint 365 milliárd forintot. Magyar Péter is megoldást sürget.
9: Azt jeleztem az Európai Bizottság felé, hogy nekem az alapelvárásom, hogy azt minél gyorsabban oldjuk meg, és amíg nem sikerül esetleg a jogi részét rendezni, addig is függesszék fel ezt a bírságolást. Először rázták a fejüket, hogy ez nem lehet, de aztán addig mondtam, még elkezdtek bólogatni, hogy megpróbálják megoldani.
8: Kerestük a Tisza pártot ebben az ügyben. Hogy történt a fejlemény azóta, hogy Magyar Péter áprilisban ezt mondta, de adásunkig nem kaptunk választ. Latman Tamás ugyanakkor azt mondta híradónknak, jogértelmezése szerint a bizottságnak és a bíróságnak sincs lehetősége a bírság felfüggesztésére. Az alapító szerződések erről nem rendelkeznek. Felmerülhet azonban, hogy a bizottság nem sürgeti a meglévő bírság behajtását. Ezzel viszont nem csak az alapító szerződést értenék meg, de az Európai Parlamenttel is összetűzésbe kerülhetnének.
10: Igazából az egyetlen esély ennek a lezárására az, hogy az alapító szerződési rendelkezésnek megfelelően ki lesz fizetve, vagy végérvényesen ugye a levonások a nyitváló forrásból azok véglegessé válnak, és akkor ezzel elkönyvelhető a tartozás. Érzésem szerint ez fog történni.
8: A bírósági döntés a menedékkérelmek benyújtásának korlátozását és a tranzitzónás rendszert emelte ki, mint amelyek uniósokba ütköznek. A menekült ügyi szabályozáshoz kapcsolódó jogsértésekkel évek óta foglalkozik a Helsinki Bizottság is.
11: A tömeges eljárások nélküli kitancolás és visszakényszerítés
10: Ez nem csak az uniós jogba, de a jelenleg hatályos magyar alaptörvénybe, a korábbi alkotmányba is ütközik. Tehát ezt mindenképpen azonnali hatállyal módosítani kell az erre vonatkozó törvényt, ez egyébként az államhatárról szóló törvényben található passzus.
8: A felfüggesztésre alig ha van esély, de mivel a brüsszeli vezetők többször is támogatásokról biztosították az új magyar vezetést, egyáltalán nem elképzelhetetlen, hogy találnak valamilyen kompromisszumos megoldást.
1: Rendszerzáró örömkoncertet szervez a budapesti főpolgármester május 8-a estére a Lánchíd Pesti hídfőjéhez. Karácsony Gergely záró örömkoncertet szervez a budapesti főpolgármester május 8-a

0: Ez most komoly, hogy a főpolgármester rászervez egy bulit a közös rendszerváltó ünnepre. Egyébként a csődben lévő főváros fizeti a bulit, vagy ön? A Telex megkeresésére a Városháza azt írta, azért tervezik péntekre az eseményt, hogy ne zavarják az országgyűlés megalakulását kísérő rendezvényeket, de a felvetést megfontolva keresik a mindenkinek megfelelő megoldást, amiről időben tájékoztatnak majd mindenkit. Kapitány István szombaton ismertette a legsürgetőbb gazdasági intézkedéseket, melyek között a korrupció felszámolását és a túlárazott kifizetések felülvizsgálatát is említette. Az MNB egykori elnöke szerint élénkülhet a gazdaság az év második felében, még akkor is, ha a nemzetközi környezet nem változik pozitívan. Bot Péter Ákos úgy fogalmazott, a gazdaságban elfojtott energiák vannak, és a szereplők a tiszta helyzet kialakulása után beindítják azokat a beruházásokat, amelyekkel az elmúlt egy évben kivártak.
1: A választóktól kapott történelmi felhatalmazás után neki kell állnunk felépíteni a működő Magyarországot, aminek egyik legfontosabb pillére a lefulladt gazdasági növekedés beindítása.
2: Kapitány István szerint egy gazdaság manőverezése inkább hasonlít egy anyahajóhoz, mint egy vitorláshoz. Leszögezte, nem ígérhetik, hogy 100 nap alatt minden hibát kijavítanak. Azt azonban igen, hogy az első 3 hónapban a jó irányba kormányozzák a hajót, és ennek hatását a legtöbben érezni is fogják.
1: Kiemelten fogunk foglalkozni a korrupció kérdésével, az indokolatlan, túlárazott kifizetéseket azonnal leállítjuk és felülvizsgáljuk. Ezzel párhuzamosan kialakítjuk azokat a kereteket, amelyek biztosítják a közpénzek hatékony felhasználását. Felülvizsgáljuk a vendégmunkások jogi szabályozását, június 1-től felfüggesztjük a vendégmunkások behozatalát.
2: Az Erste Bank szerint az új kormánnyal Magyarország esélyt kap egy 180 fokos fordulatra. A pénzintézet szakértőinek friss elemzését a Portfólió szemlézte. Úgy vélik, a tervezett intézkedések nem csak az uniós források felszabadításában segíthetnek, hanem növekedésbarát gazdasági környezetet is teremthetnek. Egy másik elemző azt emeli ki, hogy nem lehet változatlanul hagyni a jelenlegi 6,25%-os jegybanki alapkamatot. Ez ugyanis még azt a kockázati felárat is tartalmazza, amit eddig a Fidesz jelentett. De mivel mára eltűnt ez a kockázat, a kamattal kapcsolatban is intézkedésekre van szükség.
3: Ezért ez az eddig 6,25%-os kamat most már túl magas, hiszen eltűnt a kockázat. Már nem kéne fizetnünk ezt a kockázati felárat, úgyhogy a másik lehetőség, amit az MNB tesz, hogy egy egyszeri, nevezzük rendszerváltás kamatvágásnak, egyszeri tételben lehozza 100 bázisponttal a magyar alapkamatot, akár 150-nel is, mert akkor eltűnik az a prémium, kamatprémium, amit most fizetünk a forintvevőknek, és akik ezért boldogan jönnek ide, hiszen egy sokkal kevésbé kockázatos devizát lesznek ezzel az óriási prémiummal.
2: Bot Péter Ákos szerint a bizalom visszatérőben van Magyarország felé, ami a forint árfolyamában is megmutatkozik.
4: Megnőtt az érdeklődés a magyarországi beruházásokat illetően, tehát azt gondolom, hogy élénkülni fog a gazdaság az év második felében akkor is, hogyha a külső környezetben nem következik be valamilyen pozitív fordulat. Azt lehet látni, hogy elfolytott energiák vannak, a gazdasági szereplők az elmúlt egy évben visszafogták a beruházást, vártak, hogy mi lesz. Ha tiszta a kormányprogramja, akkor megindulhatnak azok a beruházások, amiket félretettek.
2: Az élénkülés biztosítéka, hogy a beinduló beruházásokba azok a cégek is bekapcsolódhatnak, amelyek eddig megrendelési hiánytól szenvedtek.
0: Magyar Péter várja az igazi helyreigazítást az Indextől a nem létező Tiszaadóról szóló lejárató cikk miatt. A leendő miniszterelnök arra reagált, hogy a lap a jogerős bírósági döntés után kitett egy helyreigazító szöveget arról, hogy valótlanul állították, hogy az Index birtokába jutott dokumentum a Tisza párt több száz oldalas gazdasági tervezete. Magyar Péter szerint azonban a helyreigazítás is hamis, mivel apró betűkkel sikerült kitenniük a lap alján, miközben a hazugságkampányuk napokig címlapon volt. Ezért, mint írta, várja a valódi helyreigazítást a valódi helyen, a címlapon. Napokig. Az Orbán kormány egyébként a nem létező adócsomagra még nemzeti konzultációt is szervezett, amire több mint 8 milliárd forintot költöttek el. Szétesőben van a NATO, erről írt közösségi oldalán Donald Tusk, lengyel kormányfő, miután az amerikai elnök bejelentette, az Egyesült Államok katonákat von ki Németországból. Donald Trump korábban élesen bírálta az európai NATO tagokat, amiért nem támogatták Irán elleni katonai fellépését, és nem segítették a hormuzi szoros iráni blokkádját.

0: problémájának feloldását.
1: A korábban bejelentett 5000-nél jóval több amerikai katonát vonnak ki Németországból, ezt Donald Trump jelentette be Floridában. 2025 végén 36,500 amerikai katona állomásozott Németországban, sokan a Rammstein légitámaszponton, ahol 1952 óta vannak jelen. Az amerikaiak már a társadalom tagjai, páran köztünk éltek, munkahelyeket biztosítottak, házakat és lakásokat béreltek. Ezzel sok embernek lehetővé tették a jelzálog hitele törlesztését, mondta egy közeli városban élő nő. A berlini kormány szerint a csapatkivonás előrelátható volt. A viszony amiatt mérgesedett el, hogy Friedrich Merz német kancellár más európai vezetők mellett az amerikaiak iráni háborúját bírálta. A Pentagon először 5000 fős csapatkivonásról beszélt, amelyet fél egy éven belül hajtanának végre.
2: Az amerikaiak távozásával csökken a vásárlóképes kereslet, de vannak előnyei is, például az albérleti díjak csökkenhetnek, és ezzel javulhat a lakhatási helyzet. Minden éremnek két oldala van, mondta egy másik helyi lakos.
1: A rotációs erőket nem számítva 68 ezer amerikai szolgál Európában. A Németországból kivont katonákat Lengyelországba, Romániába vagy a Közel-Keletre irányíthatják át. Szakértők szerint nagyobb baj, hogy nem telepítenek Tomahawk rakétákat Németországba. Nyilvánvaló, hogy Washington nyomást gyakorol Németországra és Európára, hogy több pénzt fektessenek a fegyverkezésbe, de ettől ezek nem lesznek függetlenebbek, szólaltatta meg a kínai média egy orosz barát német pártpolitikusát. A NATO együttműködést ígért az amerikai csapatkivonás megértésében. Közben Donald Tusk lengyel kormányfő a közösségi oldalán arról írt, hogy a transatlanti közösségre jelenleg nem a külső ellenségek jelentik a legnagyobb veszélyt, hanem a szövetség folyamatos szétesése.
3: 11 dél-libanoni település lakóinak adott ki figyelmeztetést Izrael, hogy a Hezbollah elleni harcok idejére hagyják el otthonukat. A hadsereg a tűzszünet megsértésével vádolta a drónokkal és rakétákkal támadó síita terrorszervezetet, így a zsidó állam újabb csapásokat mért állásaikra. Közben Donald Trump arra figyelmeztetett, hogy az Egyesült Államok újraindíthatja Irán elleni légicsapásait. A perzsa országban egyre inkább érzik a háború gazdasági hatásaként jelentkező inflációt. Ez részben a hormuzi szoros kettős blokkádjának eredménye, amely globális olajhiányt idézett elő. Emiatt jelentősen drágult a repülőgép üzemanyag is, amelynek meglett az első áldozata, az Egyesült Államokban csődöt jelentett a Spirit Airlines fapados légitársaság. Magyarok is utaztak azon a kiránduló buszon, amely vasárnap reggel borult fel a szlovákiai Dobronyán. A jármű Horvátországból Lengyelországba tartott, és a két sofőrön kívül 16 utasa volt, köztük magyar, szlovák, lengyel és ukrán állampolgárok. A hatóságok lezárták mindkét sávot a baleset helyszínén, ahová a szlovák mentőszolgálat tájékoztatása szerint 3 mentőautó és 1 mentőhelikopter érkezett. A buszon utazók különböző fokú sérüléseket szenvedtek, 9 embert könnyű sérülésekkel szállítottak kórházba, egy 27 éves nőt pedig helikopterrel vittek a Beszterczebányai kórházba. Magyar Péter az egyre súlyosbodó aszályhelyzet miatt azonnali vízügyi cselekvési tervet kért a leendő környezetvédelmi minisztertől. A hamarosan hivatalba lépő miniszterelnök úgy fogalmazott, a Tisza működő és emberséges Magyarország programjába foglalt fejlesztések hatása idén még nem érződik, ezért rövid távú beavatkozásokra van szükség. A gazdák azt mondják, idén gyenge termés várható.
4: A Hungaromet adatai szerint az április drámai eltérést mutat az átlagtól. A most véget ért hónapban országosan mindössze 4 mm eső esett, miközben a sok éves átlag ennek 10-szerese. Ez az egyik legszárazabb április 1901 óta. A Balmazújvárosban 30 hektáron gazdálkodó termelő szerint a vízhiány már most súlyos károkat okoz.
5: Nedvesség nincs, tápanyagot oldott állapotban nem tudnak felvenni a növények, ez vonatkozik az őszi kalászosokra is. A vízhiány a szárazság miatt kezdenek fárvadni, a növények alulról sárgulnak felfele, a dalsó leveleik eldobják, úgyhogy ha nagyon hamar nem kap vizet, ezáltal majd a tápanyagot is fel tudja venni, akkor itt nagyon nagy baj lesz. Nagyon nagy lesz a terméskieség.
4: Az egyre súlyosbodó aszály miatt Magyar Péter közösségi oldalán azt írta, egy rövid és középtávú vízügyi cselekvési és kommunikációs terv elkészítésére kérte fel leendő élő környezetért felelős miniszterét, Gajdos Lászlót. Kiemelte, az elmúlt másfél-két évtized elmaradt fejlesztései nélkül Magyarország nehezen alkalmazkodhat a klímaváltozás hatásaihoz. Elkezdték a munkát, mivel az asszály nem várja meg, amíg megalakul az új kormány. Ezt már Gajdos László közölte közösségi oldalán. A leendő tárcavezető azt írta, a klímaalkalmazkodás és a szivacsváros szemlélet. Vagyis, hogy a hirtelen lezúduló csapadékot nem elvezetni kell, hanem szikkasztani és megtartani, nem halogatható tovább. A híradónknak nyilatkozó agrárközgazdász úgy látja, a probléma megoldása hosszú időt vesz igénybe.
5: Az igazi megoldás az, ha a talajvízszintet visszahozzuk egy elfogadható szintre, és hát ezen sajnos rövid távon nem lehet segíteni. Ez egy szisztematikus évtizedes munka, ami abból áll, hogy a Magyarországon meglévő belvíz elvezető öntözőcsatornákat újra föl kell tölteni vízzel, de mielőtt a feltöltés megtörténne, ezeket ki kell tisztítani. Hát ez egy rendkívül kemény munka, és mondom, sok évet vesz majd igény.
4: Raskó György azt mondja, az öntözési és belvízelvezető csatorna hálózat rendezése mellett tározókra is szükség lenne a Duna mindkét oldalán. Úgy fogalmazott, hosszú idő, mire Magyarország újra olyan helyzetbe kerülhet, hogy megfelelő öntözési infrastruktúrával egy elfogadható és versenyképes termelést tud folytatni.
3: A május elejé fagy miatt nagyon sok helyen elfagytak a gyümölcsök. Hajnalban Bács-Kiskunban és Szabolcsban is mínusz 7 fok körüli hőmérsékletet mértek.
0: A Duna-Tisza közén ez a látvány fogadta a legtöbb szőlészetben a gazdákat. Elfonyadt hajtások, feketére váltó elhalt levelek követték a május elsejei fagyot.
6: A teljes szőlőültetvény felületnek 80%-a teljesen totálra lefagyott. Ilyenre még nem volt példa. Ez mínusz 1-től mínusz 7 fokig ment a hőmérséklet. Olyan hely nem volt, ahol nem volt mínusz, hogy kár nem volt, egyáltalán az sem volt, de olyan is nagyon kevés van, ahol csak 80%, átlagban inkább 100%.
0: Bács-Kiskun szinte összes gyümölcsöse kárt szenvedett, sokan próbáltak védekezni, de hiába. A növények most a legérzékenyebb fázisban vannak, amikor pár óra fagy is tönkre teszi a termést. Szőlő, barack, cseresznye, megy, minden tönkre ment.
7: Itt pusztítás volt sajnos. Mínusz 5 fok volt a hőmérséklet a fagyos éjszakán. Sótvadkert teljes területét, mintegy 3000 hektár, körülbelül 3000 hektár ültetvényt értett drámai kár. Gyümölcsök, szőlők, minden totálisan elfagyott, szinte 100%-ban.
8: Részünkön szintén 100%-os kár alakult ki. Kecelvonzás körzetében körülbelül 1600 hektár szőlő és 600 hektár gyümölcsös érintett ebben. Nyilván foltonként maradtak viszonylag épp 30-40%-ban megmaradt gyümölcsösök is, de nem ez a jellemző.
0: Az ország északkeleti részén Szabolcsban is tarolt a fagy. Idén már másodszor értek kár a gazdákat. Nyíltasson május 1-én rekordhideget is mértek.
9: Az mínusz 5,5 fok volt, és az gyakorlatilag teljes mértékben elpusztította a termést. Még ami meg volt kötve, azokat az almákat is, és a virágokat is.
10: Az idén ez hanyadik fagy?
9: Az idén? A héten minden nap volt mínusz 1, mínusz 3, mínusz 5 fok, és volt egy április 10-én, az mínusz 8 fok volt.
0: A gazdák azt mondták, szinte semmi sem maradt a fákon.
11: Jobban a cseresznye, meg a barack.
10: És az mennyire károsodott?
11: Hát egy pár szem maradt, ami volt és akkor a barackon.
0: Az áprilisi fagy már a termés kétharmadát elvitte, most a maradék is tönkrement. A gyümölcstermesztésből élő gazdák azt mondják, idén már a második év, hogy semmit nem tudnak betakarítani.
3: Nemzetközi sí akrobatika versenyt rendeztek Svédországban. A pálya különlegessége volt, hogy a sí akadályok olyan elemeket tartalmaztak, amelyek látszólag a gravitációra is rácáfoló és korábban nem látott trükköket tettek lehetővé. Első helyen a hazai színekben induló Melvin Saliberry végzett, aki látványosabbnál látványosabb trükkjeivel 81 pontot zsebelt be. A győztes érdemeit növeli, hogy a második helyen az a versenyző végzett, aki a pályát tervezte. Legfontosabb hírünket a végére hagytam, hogy ma van anyák napja. Boldog anyák napját kívánunk a nagymamáknak, dédmamáknak, anyukáknak, családon belül, kívül. Szervusz Andris, kérlek csatlakozz ehhez a csodálatos köszöntéshez.
2: Szervusz Máté, én is természetesen boldog anyák napját kívánok minden nagymamának, anyának és dédmamának is, és bízom benne, hogy akár minél több édesanya vagy nagymama is telefonál nekünk, hiszen a témáink azok igen érdekesek ma is, ugye Magyar Péter udvariatlannak nevezte azt, hogy Karácsony Gergely az ő ünnepségük előtti napra szervezne egy ilyen úgynevezett rendszerzáró bulit, úgyhogy most elkezdődik, úgy tűnik, egyfajta buli háború, de az, hogyha sok ünneplés van, az talán nem biztos, hogy akkora baj. Kíváncsi vagyok, hogy önök hogyan látják ezt a kérdést, illetve beszélgethetünk arról is, hogy a leendő egészségügyi miniszter Hegedűs Zsolt azt rótta fel a Nemzeti Kulturális Alapnak, hogy míg ott 500 millió forintok repkedtek ide-oda, addig a gyógyszerkérelmek meg akadoztak. Ez annak kapcsán jutott eszébe Hegedűs Zsoltnak, hogy egyébként a kulturális és innovációs miniszter Hankó Balázs maga is gyógyszerész végzettségű, és a kormányüléseken akár szólhatott volna ennek érdekében, hogy ez ne így legyen. Kíváncsi vagyok, önök ezt is hogyan látják. És végezetül akár egész Nyugat-Magyarországon több település is érintett lehet az aszbeszt szennyezés kapcsán, mármint ami az utakat illeti. Nemény András szombathelyi polgármester erről beszélt, és hát jó lenne nyilván ezt kivizsgálni. Több megye is érintett lehet, Zala, Vas, de akár még Fejér is, és kíváncsi vagyok nyilván arra is, hogy önök hogyan látják ezeket a kérdéseket, úgyhogy a reklám után ez következik a fórumban.
3: Köszönöm megtisztelő figyelmüket, ez volt a Híradó 18 óra 30 perckor. Visszatérünk, Isten éltesse a mamákat. Viszontlátásra!

Ja. MLP marad leginkább pozitív. Második esély, második album. Többet mondunk, mint ami hallatszik. És akkora.

0: mindegy, hogy téged számolnak-e, vagy veled.
1: MLP
2: Spirit FM 92.9. Hírműsorok, véleményvezérek, vitaindító gondolatok. Spirit FM, a nagyváros hangja.

Egy csoda legyőzhet ezer ellenérvet. Isten a földre jött és emberré lett. Ezáltal éppé vált sok törött lélek. Valós választási ígéret az örök élet.

0: Műsorajánló. Utazók podcast Mahó Andreával, már a Spirit FM-en is. Tartsatok velünk minden hétfőn este 8 órától, hogy hétről hétre megismerjük Andrea vendégeit. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorval. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Üdvözlöm Önöket a 700-as klubban! Kapcsoljuk a CBN hírstúdióját a legfrissebb hírekkel.
2: A héten több száz hang jött össze egy különleges eseményre, a Biblia felolvasására a fővárosban. Washingtoni tudósítónk Jenna Browder jön a részletekkel.
1: És mondta Isten, legyen világosság!
3: A Biblia Múzeumban egy különleges összejövetel zajlik. Más-más hang olvassa fel hangosan a Szentírást. Amerika Bibliát olvas. Ez az egyhetes rendezvény címe, ahol mintegy 500-an olvassák fel a Bibliát az elejétől a végéig. Lelkészektől politikusokig, íróktól színészig, mindenki csak pár percre lép a pulpitushoz, hogy a következő ott folytassa, ahol az előző abba hagyta. Trump elnök is olvasott.
1: És megalázza magát az én népem, amely nevemről neveztetik, és könyörög és keresi az én arcomat, és felhagy az ő bűnös életmódjával. Én is meghallgatom őket a mennyből, megbocsátom bűneiket, és megszabadítom földjüket.
4: Csak egy ötletként indult egy privát feljegyzésként magamnak, $1 millió költségvetéssel, és most itt tartunk, közel 500 felolvasóval, 122 egyházi partnerrel, 6 miniszterrel, 6 kormányzóval, a kormányzat tagjaival. Most pedig az USA elnöke is felolvas. Ez valóban elképesztő történet.
3: Bonnie Pounds az esemény megálmodója szerint több ez, mint egyszerű felolvasás, ez elmélkedés és a hit bekapcsolása a közéletbe.
5: It sounds like it's just the Holy Spirit's shown up in force.
4: Volt, aki olvasás közben sírva fakadt. Candice Cameron Bure országos szóvivőnk tegnap azt mondta a sajtónak, hogy ez a pályafutása legmeghatározóbb pillanata. Választott tisztségviselők is részt vettek, és Mike Johnson házelnök is megosztotta a bizonyságtételét a megnyitón. Majd felolvasta a Genesis 24. fejezetét, Izsák és Rebeka történetét, és teljesen meghatotta Isten jelenléte.
3: Az esemény, amelynek a CBN is büszke támogatója, az ország 250. évfordulójához közeledve alkalmat ad arra, hogy visszatekintsünk a hit szerepére.
4: Amerika nem létezne a Biblia nélkül. Ez a fundamentum. Ezért fontos, hogy a 250. évfordulón újra ráismerjünk a legfontosabb könyvre, annak alapelveire és a könyv szerzőjére, a világegyetem teremtőjére, mert a Biblia Istentől ihletett. Isten szelleme által született.
3: Egyeseknek ez spirituális élmény, másoknak kulturális állásfoglalás, sokaknak pusztán hallgatás. Egy-egy felolvasó csak néhány percig olvas, de együtt a hét során a teljes Biblia, minden fejezet, minden vers elhangzik. A CBN-től többen is részt veszünk benne. Egy folyamatos felolvasás, amelynek célja, hogy messze túl hangozzon ezeken a falakon. Jenna Browder, CBN News.
2: Köszönjük, Jenna. Gordon, ez éppen időben van az Egyesült Államok 250. évfordulójára.
1: És éppen időben arra az ima találkozóra is, amelyet az elnök májusra hirdetett meg, hogy az emberek a Kapitólium előtt gyűljenek össze, és azt mondják, imádkozzunk, forduljunk Istenhez. Ez emlékeztet arra, ami Nehémiás könyvében történt, amikor Esdrás felállt, hogy felolvassa a Tórát Izrael egész népének. Mi most a teljes nemzetnek olvassuk a Bibliát. Gratulálunk Bunny Pounce-nak és a Christians Engage-nek, hogy megvalósították ezt a hatalmas projektet. Milyen nemes tett, különösen a 250. évforduló küszöbén. Határozzuk el nemzetként, nem csak, hogy olvassuk a Bibliát, hanem naponta olvassuk, és a gyakorlatba is átültetjük azzal, amit teszünk és ahogy élünk. Tartsuk szem előtt azt a csodálatos igét, amelyet az elnök olvasott fel. Ha megalázzuk magunkat, mert ez a kulcs, és ha elfordulunk a gonoszságtól, akkor Isten eljön, és meggyógyítja az országot. Ellentmondásos adatok tömege kering arról, hogy mi számít egészséges életmódnak. Az egyik lehetséges útmutató azonban a jó egészséghez a Biblia, és számos ősi tanítása már a tudományosan is igazolást nyert.
2: Ma nagyon megosztottak vagyunk abban, hogy mit tesz valakit egészségessé. Sokan úgy vélik, hogy Isten tudja a legjobban, és hogy ő tegnap, ma és mindörökké ugyanaz.
4: Jordan Rubin és Dr. Josh Ax is megtapasztalták a bibliai alapú egészség jelentőségét, és könyvükben is bemutatják ezt a szemléletet.
1: Ez segített Jordannek a rákból és a Crohn betegségből való felépülésben. Segített az anyukámnak felépülni a rákból. Segített nekem, és mások gyógyulását. Is szerepet játszott.
4: Ezek közül sok több ezer évvel ezelőtt leírt elv ma már tudományosan is igazolt, például a böjt jótékony hatása.
1: A Biblia számos szereplője böjtölt. Mózestől Dávid királyon és Eszter királynén át egészen Jézusig. Sőt, a tanítványok és az ősegyház is gyakorolta ezt. Nem volt idegen a böjt.
4: A böjt fokozza az úgynevezett autofágiát, vagyis a szervezet öntisztító regeneráló folyamatait.
1: Ilyenkor a test hatékonyabban eltávolítja az elhalt sejteket, valamint segíthet a fertőzések, például paraziták, Lyme-kór vagy vírusok elleni küzdelemben. Emellett támogatja a fogyást és a rák elleni védekezést is.
4: A bibliai gondolkodásmódnak is vannak előnyei. A kutatások azt mutatják, hogy a test és az elme szorosan összekapcsolódik, és a hittelteli szemléletű betegek gyakran jobb kimenetelre számíthatnak.
2: Különösen fontos, hogyha valakit gyógyíthatatlannak tartott krónikus betegséggel diagnosztizálnak, az életet válassza és higgyen a gyógyulás ígéretében. A Zsoltárok 117:18 azt mondja, nem halok meg, hanem élek, és hirdetem az Úrnak cselekedeteit. Arra bátorítunk, hogy a gondolkodásmódot tekintsük gyógyszernek, hiszen a Lukács 6:45 szerint a szívnek teljességéből szól az ő szája.
4: A Biblia gyakran említi a bélrendszer számára kedvező ételek fogyasztását is, amit a tudomány csak nemrég ismert el az egészség egyik alapjaként.
2: Az immunrendszer 70%-a a bélrendszerben található, és a kutatások igazolják a bél és az agy közötti kapcsolatot, például a depresszió vagy az Alzheimer-kór esetében. A hormonrendszerrel is összefügg, és a szerotonin 90%-a szintén a belegben termelődik.
4: A Biblia említi a vadonfogott halat és a marhahúst.
2: Valamint a fermentált élelmiszerek, például a kovászos kenyér és az erjesztett zöldségek. A fermentálás egyfajta ősi tartósítási módszer volt, amely nem hűtéssel, hanem a jótékony mikrobák és probiotikumok révén segítette az ételek hosszabb ideig való frissen tartását. A Bibliában Ábrahám történetében is megjelenik két angyal, akik erjesztett sajtot fogyasztottak. Szóval a Bibliában is előfordul.
4: Rubin szerint az emberek tanulhatnának abból az igeversből is, amely szerint a növények levelei a népek gyógyítására valók.
2: Mi vagyunk a legkevesebb fűszert használó nemzet. Pedig Jézus is említi a kaprot, a mentát és a köményt. A kömény jótékony hatással van a légutak számára. A menta az agy működését támogatja, és a bélrendszerre is kedvező hatással van.
4: A Biblia több úgynevezett szuperélelmiszert is említ, például a fügét, amely nem csak fogyasztva egészséges, hanem külsőleg is alkalmazták egy király gyógyítására. A gránátalma antioxidánsokkal teli, segíthet a vércukorszint normalizálásában és az immunrendszer erősítésében, és 613 magja van, ahogy ennyi törvény van az Ószövetségben. A méz szintén fontos szerepet kap, Keresztelő János is fogyasztotta, bár Salamon példabeszédei figyelmeztetnek, hogy csak mértékletesen fogyasszuk. Az olívaolaj, amely a bibliai étrend alapja volt, ma is az egyik legegészségesebb zsíradéknak számít. Ugyanakkor nem csak arra érdemes figyelni, hogy mit ajánl a Biblia, hanem arra is, mit tanácsol elkerülni. Vannak konkrét példák?
2: Egyes értelmezések szerint ilyen például a sertéshús.
4: Mit tanácsol elkerülni? Vannak konkrét példák?

0: Maris és Karen éppen egy zöld lámpán haladtak át, amikor egy balra kanyarodó autó frontálisan nekik ütközött. Mindketten az autóba szorultak, és szörnyű fájdalmaik voltak. Ennek ellenére Maris fel tudta hívni pásztorukat, hogy imádkozzon értük, és ezzel elindult a gyógyulásuk.
1: 2016. február 16-án Maris és Karen Carter már alig várták a heti Biblia órát.
2: Imádkoztunk, hogy a szívünk nyitott és fogékony legyen, hogy meghallhassuk Isten igét a pásztorunkon keresztül.
0: Én a Biblia óra vezetésére koncentráltam, és az Úrra figyeltem, megköszönve neki a gyönyörű napot.
1: Amikor a zöld lámpán áthaladtak a Georgiai Snellville-ben, minden megváltozott. Egy szembejövő sofőr balra kanyarodott és frontálisan ütközött Carterék járművével, mintegy 90 km/h sebességgel.
0: Olyan hangja volt, mint egy hatalmas csikorgás. Kitörtek az üvegek, szörnyű volt. Úgy éreztem, hogy a levegőben lebegek.
1: Az ütközés miatt a pár beszorult az autóba. Maris combcsontja eltört, Karen kulcscsontja is. A fájdalom elviselhetetlen volt.
2: A fájdalom annyira erős volt, hogy égető érzésem volt, mintha valaki egy kalapáccsal ütné a lábamat. Imádkoztam az Úrhoz, és megköszöntem neki, hogy megőrzött minket és megvédett.
1: Bár az autóba szorultak, Morrisnak sikerült felhívni a pásztorukat, hogy imádkozzon.
2: Megnyugvást és hatalmas bátorítást éreztem, mert tudtam, hogy Krisztus teste ott van, és imádkozik értünk.
1: A mentők megérkeztek, és sikerült kiszabadítaniuk Karent. Maris kimentéséhez azonban a hidraulikus mentőollót kellett használni. Mindkettőjüket a sürgősségi osztályra szállították, ahol Karent ellátták, majd hazaengedték a későbbi műtét idejéig. Maris sérülései súlyosabbak voltak. Dr. William Min vizsgálta.
3: A combcsonttörés akár halálos is lehet, mivel vérveszteséghez vezethet. Amikor lábon kell invazív beavatkozást végezni, legyen szó egy operációról, vagy különböző implantátumok lábba helyezéséről, amelyek összetartják a csontot, mindig fennáll a veszélye, hogy valamilyen katasztrófa következik be.
0: Aggódtam, mert fennállt az esélye, hogy elveszítheti a végtagját, és ez elég rossz hatással lett volna az életminőségére. Azért imádkoztam, hogy Isten avatkozzon be, és gyógyulás jöjjön a férjem életébe, hogy teljesen fel tudjon épülni. Isten időzítésének megfelelően.
1: Másnap Maris műtéten esett át, ahol az orvosok fémrudakat helyeztek a csontjára, hogy stabilizálják és megmentsék a lábát. A műtét előtt dr. Min imádkozott Maris-szal.
3: Isten a legfőbb gyógyító. Ezért az ő bölcsességét és vezetését kértük az eljárásra.
2: Mivel tudtam, hogy az orvosom imádkozó ember, nagy békét adott nekem a tudat, hogy Isten irányít mindent.
1: Maris műtétje sikeres volt, de a teljes gyógyulásig még hosszú út állt előttük. 6 napot töltött a kórházban, ahol megkezdte a gyógytornát, hogy megtanulhasson újra járni.
2: Imádkoztam Istenhez, hogy adjon erőt és kitartást, hogy végig tudjam csinálni. Az ő igéje arra emlékeztet minket, hogy mindenre van erőnk a Krisztusban.
0: Ragaszkodtunk a hitünkhöz, hogy Isten át fogja segíteni őt ezen.
3: Egyértelmű fájdalmai voltak a sérülése miatt, és lelassult a mozgása, de éreztem a lelkesedését, és azt, hogy nagyon erős a hite, ezért folyamatosan ösztönöztem őt. Próbáltam neki lelki támaszt nyújtani.
1: A következő héten Karen is átesett a műtéten, és helyreállították a kulcscsontját. Majd nem sokkal később hazatért. Marissal együtt hetente 3-szor jártak gyógytornára, hogy visszanyerjék az erejüket.
3: Leginkább az lepett meg Maris és Karen gyógyulásával kapcsolatban, hogy milyen jól vették az akadályokat. Úgy éreztem, hogy hitük nagyon mélyen gyökerezik az Úrban, ami szerintem nagyon sokat segített a felépülésükben.
1: Hónapokon át küzdöttek a fájdalommal, a terápiával és a halmozódó számlákkal. A másik autó vezetője nem szenvedett sérüléseket. A biztosítója fizetett némi kártérítést, de az nem fedezte gyógykezelésüket. Az adósságok alatt roskadva csődöt jelentettek. Nem tudtak dolgozni.
0: Azért imádkoztunk, hogy Isten mutasson utat, és meg is tette. A gyülekezetünk tagjai és a munkatársaim is ételt hoztak nekünk, és gondoskodtak rólunk hónapokon át. A szomszédunk is besegített, és kifizette a gépjármű biztosításunkat, amiért nagyon hálásak vagyunk.
1: Egy évnyi

0: Felépülés után Morris visszanyerte teljes mozgásképességét és visszatért a munkába. Keren is újra teljes mértékben tudta használni a karját.
1: Minden alkalommal, amikor látom őt mozogni, hálás vagyok és boldog, mert tudom, hogy ezt Isten tette.
2: Az, hogy újra tudtam járni, hatalmas öröm volt. Úgy éreztem, hogy Isten hűségének bizonyságai vagyunk.
3: Az, hogy visszaszerezték az életüket, szerintem egy igazi csoda.
0: Meg vannak róla győződve, hogyha imádkozunk Istenhez, ő minden nehézségen átsegít minket.
1: Az ima nagyon fontos. Ez az élet kulcsa. Ha bárki nehéz helyzetekkel találkozik az életében, tartson ki reménységben, és építse fel hitét úgy, hogy Jézus Krisztus legyen a központja. Mert Isten a forrás és lehetőség a nehézségek legyőzésére.
2: Az ima kulcsfontosságú a nehézségek legyőzésében, amikor kihívásokkal szembesülünk, hogy higgyünk Istenben. Mert sok szent imádságaira lesz szükségünk a Krisztus testében. Az, hogy ma is élhetek, az nem csak az imának köszönhető, hanem annak, hogy Isten válaszol az imákra, hogy az ő akarata és célja teljesüljön.
1: Micsoda hihetetlen gyógyulás! Ez egy csoda! Tudják, amit a legjobban szeretek Morrisban és Karenben, az az, hogy végig a legfontosabbra szegezték a tekintetüket. Jézusra szegezték a tekintetüket, az ő erejére, az ő gyógyító képességére. Nem néztek vissza, nem a vádakra néztek. Fókuszálhattak volna olyan dolgokra, amelyek eltérítették volna őket attól, amit Istentől kértek. Tudják, amikor hálát tudunk találni a nehézségek és kihívások közepette, akkor Isten szíve figyel arra, amit imádkozunk és kérünk. Szeretnék imádkozni mindannyiukért. Gordon is imádkozni akar mindannyiukért. Kért ma reggel. Örömmel ragadjuk meg a lehetőséget, hogy felemeljük önöket Isten trónja elé, bármi is legyen a szükségük. Így hát tegyük ezt először is hálával, hogy megtehetjük ezt. Másodszor pedig tudva azt, hogy Isten meghallgatja az imáinkat, és meg akar érinteni bennünket. Van néhány ima meghallgatásunk. Itt van Suzy, Wildomerben, Kaliforniában él. Kórházba került, és szívelégtelenséget diagnosztizáltak nála. 5 nappal később a kardiológus a pacemakert ültetett be. Suzy a 700-as klubot nézte, és amikor az ima rész elkezdődött, a kezét a szívére tette, amely kötésekkel volt fedve. És ekkor hallotta Gordon mondatát, hogy van itt valaki, akinek a jobb keze a szívén van. Épp most hallotta a bizonyságot egy szívizom helyreállításáról. Az ön szívizma most helyreáll. Új erőre, új életerőre kap most. Minden légszom most elhagyja önt a Jézus nevében. Keljen fel és tegye meg azt, amit korábban nem tudott. Suzy ott és akkor megragadta a gyógyulását, és bízik Istenben ezért.
3: Rendben, itt van Maggie Columbusból, Mississippi államból. Azt mondták neki, hogy vér van a vizeletében, ami a rák jele lehet. Ekkor felhívta az ő imaharcos csapatát a CBN-nél, majd napokkal később felkereste az urológust, aki megerősítette, hogy már nincs vér, semmi nyoma a ráknak. És ő dicsőíti Istent az ima meghallgatásért. Terry és én szeretnék imádkozni önökért. Tudják, ki akar még imádkozni önökért? Jézus. Ő örökké él, hogy közben járjon a szentekért. Ez az, amit tenni akar. Ez az, amit most is tesz az Atya jobbján. Közben jár önökért. Ha tehát ő önök mellett van, ha ő imádkozik önökért, akkor mit tehet a betegség? Nos, távoznia kell. Mi hinni fogunk most, és ebben a hitben belépünk abban a mennyei tartományba, ahol minden lehetséges, ahol Isten akarata valósul meg. Most gondoljanak a mennyre. Van ott beteg? Van ott szegény? Van ott szükségben lévő? Van ott megtört szívű? Mindezekre a kérdésekre a válasz nem. Ezek nincsenek a mennyben, mert ott Isten akarata valósul meg. Imádkozzunk azért, hogy Isten akarata meglegyen a Földön is úgy, amint a mennyben van. Imádkozzunk azért, hogy Isten akarata valósuljon meg az önök testében, a szívükben, a lelkükben, a szellemükben. Mindaz az átváltozás, amit Isten hozni akar az önök számára, hogy igazságban, békességben és örömben élhessenek ő benne. Nem csodálatos ez? Lépjünk be most ebbe. Higgyük el ezt. Tehát a hit része az, hogy ön cselekszik, amint hisz, egy hit cselekedetben. tegyék a kezüket arra a területre, amely gyógyulásra szorul. Terry és én egy akaraton leszünk. Csatlakozunk Jézus imáihoz. Imádkozzunk! Mindenható Úristen, hozzád jövünk. Hozzád jövünk hittel. Hiszünk abban, akit elküldtél. Hiszünk az igaz felkentben, aki azért jött, hogy megszabadítsa a foglyokat, helyreállítsa a vakok látását, hogy a sánták járjanak, hogy minden bűnünk megbocsátasson. Hiszünk Jézusban. És most hangosan kimondjuk a nevét a testünk felett. Jézus, jöjj és gyógyítsd meg a testemet. Vedd el a fájdalmamat. Töröld le minden könnyemet. Hadd legyek veled. Hadd lássalak téged, és helyreállok. Most kinyújtom a kezem. Azt mondod nekem, hogy a mennyek országa közel van. Kinyújtom most a kezem, és hiszem és elfogadom mindazokat az áldásokat, amelyeket számomra tartogatsz. Van egy nő, azt hiszem a neve Lídia. A bal keze a jobb vállán van, hatalmas fájdalmai vannak. Jézus meghallotta a kiáltását, helyreállítja ezt. Ön éppen most érezte, hogy helyreállt. Emelje fel a jobb karját az Úrhoz, és kezdje el dicsérni őt. Teljesen helyreállította, nincs több gyötrő, borzalmas fájdalom, nincs többé. Jézus nevében gyógyuljon meg, és legyen egészséges. Terry?
1: Van még valaki. Valami történik az orr üvegével, és így fogja tudni, hogy ez ön. Olyan mértékben érintett váladékozással és más dolgokkal, hogy a hangja már nem normális. Mintha mindig rekett lenne. Isten most meggyógyítja önt. Minden, ami nincs rendben, helyreáll a Jézus nevében. Nem tudom, hogy ugyanaz a személye vagy sem, de van még valaki. Önnek problémája van a füleivel, úgy érzi, mintha kissé be lennének dugulva, és állandó csengés van bennük. Isten most megnyitja ezt önnek a Jézus nevében.
3: Van egy hölgy, aki reumás izületi gyulladásban szenved, de az ujjai izületei annyira gyulladtak és megnagyobbodtak, hogy már nem hajlanak megfelelően. Így fogja tudni, hogy ön az. Szeret kötni, és azt mondja, én már nem tudok kötni. Isten helyreállítja ezt önnek. Örömöt akar hozni önnek. Tegye meg azt, amit korábban nem tudott. Vegye észre, hogy az ujjai most meggyógyultak, és az a szörnyű betegség, amikor a teste önmaga ellen harcol, eltávozott öntől most, és soha nem tér vissza. Ügyes ujjakként fogják ismerni. Ettől a ponttól kezdve képes lesz megtenni bármit, amit csak akar Jézus nevében. Gyógyuljon meg!
1: És van még valaki. Bélrendszeri paraziták vannak önben valamilyen formában, amelyek évek óta gyötrik, és bármit is szed, nem tudja teljesen legyőzni őket. Csak tovább szaporodnak, és nagy fájdalmat, kellemetlenséget, sőt, szégyenérzetet is okoznak. Isten most meggyógyítja önt a Jézus nevében.
3: Van valaki, aki még csak nem is imádkozik ezért, szégyelli. Van ez a gombás fertőzés a lábán, és nem tudom, hogy a lábujjak között, vagy a körmökön, vagy mi is az, de gombás fertőzés a lábon. Nem imádkozik, de Isten mégis meggyógyítja önt. Meg akarja áldani ezzel, és egyszerűen el akarja venni öntől. Elege van belőle. Azt mondta, ezzel fogok együtt élni, Isten nem akarja, hogy ezzel éljen. Most megszabadítja ettől Jézus nevében. Uram, köszönjük neked, köszönjük mindazokat a csodákat, amelyeket teszel. Te ugyanaz vagy tegnap, ma és mindörökké. Mi elfogadunk téged, elfogadjuk minden áldásodat, amelyet számunkra tartogatsz. Örülünk annak, amit értünk teszel. Köszönjük neked Jézus nevében.

műsor ajánló. ATV Start a Spirit FM-en minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! 5. Már a Spirit FM-en is. Az ATV nagy sikerű politikai vitaműsora Vogyerák Anikóval és vendégeivel. Hallgassa meg, mi az ő véleményük a hét legfontosabb politikai eseményeiről. Minden hétfőn reggel 5-kor a Spirit FM-en. A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira. Szakmai mélység, közérthető válaszok.

0: FM-en. Az AI már itt van, körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk, szeretjük, nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Üdvözlöm Önöket! Az Egyesült Államokban 2022 óta közel egy tucat az új amerikai nukleáris és űrkutatáshoz tartozó tudós halt meg, vagy tűnt el. Egyre több kérdés merül fel, hogy van-e ezekben közös pont. Ráadásul már Washington figyelmét is felkeltették ezek az ügyek.
2: Amikor ezekről az eltűnt tudósokról hallunk, akkor felmerül a kérdés, vajon miről tudhattak?
1: Attól, hogy valaki elhagyja a kormányzati szolgálatot, ezt már évek óta mondom, az még nem jelenti azt, hogy a tudását egyszerűen ott hagyja, mint valami csomagot vagy felszerelést, ami visszaadható.
2: Trump elnök így fogalmazott, remélhetőleg nincs szó egybeesésről, vagy bárminek is nevezzük, de néhányan közülük nagyon fontos emberek voltak. A közeljövőben meg fogjuk vizsgálni ezt az ügyet. Ezek a tudósok főként négy különböző intézményhez tartoztak, az Energiaügyi Minisztériumhoz, a NASA-hoz, a Hadügyminisztériumhoz és az FBI-hoz. Egy volt FBI különleges ügynök azt mondta, a tudásuk célponttá tehette őket.
1: Ha az összképet nézzük, olyan emberekről van szó, akik közül az egyik itt dolgozott, a másik ott. De együtt a tudásuk már betekintést ad egy rendszerbe, egy eszközbe vagy technológiába, amelyen a kormány dolgozik. Egy ellenséges országnak, vagy akár egy szövetségesnek, amely meg akarja szerezni ezt az információt, érdekében állhat, hogy célba vegye ezeket a tudósokat.
2: Az elmúlt években az esetek száma növekedett, és néhány esetben a tudósok egyszerűen csak nyomtalanul eltűntek. A nyomozók jelenleg azt próbálják megállapítani, hogy van-e kapcsolat az ügyek között.
1: Tegyük fel ezeket az embereket és az eltűnésük vagy haláluk körülményeit egy táblára, és keressünk hasonlóságokat, ahogy egy sorozatgyilkos esetében tennénk. Megvizsgáljuk a mintákat, mert amikor külföldi tevékenységek, gyilkosságok vagy eltűnések áldozatairól van szó, gyakran vannak közös pontok.
2: Még ha nincs is közvetlen kapcsolat, Gilliam szerint ez a helyzet rávilágít az amerikai nemzetbiztonság egy lehetséges gyenge pontjára. Mi történik azután, ha ezek a szakértők elhagyják a szolgálatot?
1: Jelenleg, legalábbis amennyire én látom, nincs valódi felügyelet azok felett a tudósok és szakemberek felett, akik ilyen tudással rendelkeznek vagy rendelkeztek, miután kilépnek a kormányzati szolgálatból. Nincs utánkövetésük, amikor elhagyják a hivatalos munkát.
2: Mivel most már a kongresszus, az FBI és az elnök is foglalkozik az üggyel, a cél egyszerű, kideríteni, van-e bármilyen közös pont, és meghatározni, mit jelent ez a nemzetbiztonság számára.
3: Yami közösség média sztárként több milliós megtekintést ért el egy fontos üzenettel. Nem a múltat határoz meg. Ezt Yami saját sorsán tanulta meg.
1: Santeria, a vuduhoz hasonló dél-amerikai vallás, mely afrikai jorub istenségeken és római katolikus szenteken alapul.
3: Kubában születtem. A szüleim elváltak. Egy Santeria vallásgyakorló ház mellett laktunk, ami egy nagyon elkötelezett, okkult, sötét boszorkányságot gyakorló hely volt. Gyerekkoromban számos boszorkány rítusba bevontak, amitől egyre rosszabb rémálmaim lettek. Szorított a mellkasom, és amikor beszélni próbáltam, remegés fogott el. Anyukám nyert a Bombo nevű sorsolásos kubai vízumprogramon. Így vele új mostoha apámmal és az új kishúgommal az Egyesült Államokba költöztünk. Anyukám éjszakánként dolgozott, a húgomat és engem a pornófüggő mostoha apámra hagyott. Úgy 6-7 éves koromban molesztálni kezdett, ami meghatározta életemnek ezt a szakaszát. Az egész időszak homályos emlékként él bennem, de arra emlékszem, mennyire össze voltam zavarodva. A dolgok egyre rosszabbra fordultak, az alkohol egyre súlyosabb szerepet játszott, anyámat egyre keményebben bántalmazta. Minden évben egyre rosszabb lett minden, amíg egy ponton úgy éreztem, nem bírom tovább. Inkább meghalok, mint hogy ott maradjak a házban. Elmondtam anyámnak, mit művel velem a mostoha apám.
1: A pánik egy szélsőséges, szorongásos állapot, mely pánikrohamban is megnyilvánulhat.
3: Anyámmal és a húgommal külön költöztünk. Spanyol származásuként az ember tudja, hogy Isten létezik, de nem beszélget, és nincs is igazán kapcsolatban vele. Bár hisz abban, hogy Isten jó. Elmentünk néhányszor egy ifjúsági gyülekezetbe. Előtte soha életemben nem hallottam Jézusról. Ez idő tájt egy 5 éves, komoly kapcsolatba kerültem egy fiúval, akinek a szülei elkötelezett szantéria hívők voltak. Minden okkult dolgot gyakoroltak, amit csak el lehet képzelni. Azért kezdtem átjárni hozzájuk, mert anyukámnak újabb és újabb udvarlói jártak hozzánk. Egyszer, amikor nem tudtam aludni, és kimentem a fürdőbe. Hirtelen, mintha valami rám nehezedett, rám ült volna. Remegtem és sírtam. Jézushoz kiáltottam segítségért. Valóban létezel? Mintha valakitől hallottam volna, hogy hívni kell őt. Valahol mélyen belül reméltem, hogy létezik. Attól a perctől kezdtem Istent behívni az életembe. A Biblia azt mondja, ő kopog a szívünk ajtaján, nem akar erőszakosan betörni az életünkbe.
1: Túlélni, folytatni a nehézségek vagy traumák ellenére, kitartani.
3: Hónapról hónapra éltünk. Idősebb testvérként rám nehezedett a család ellátásának súlya, ezért vállalkozásba kezdtem. Sok üzletember állandóan Jézusról beszélt. Elmentem néhány konferenciára, és meghallgattam a tréningeket. Év végén meghívtak egy újabb konferenciára, ahol Kerry Jobb tartott előadást. Fogalmam sem volt, kicsoda. A bizonyságát mesélte el, és beszélt a vetéléséről is. Ekkor hallottam először valakit nem csak arról beszélni, hogy milyen nehéz az élete, hanem hogy mindezek ellenére van remény. Előre hívták a megtérni vágyókat. Remegve felálltam, kérték beszéljek magamról, én meg át kell adnom az életem Istennek.
1: Tanítványság. Az az állapot, amikor valaki egy filozófia tanítványa, vagy kifejezetten Krisztus követője.
3: A konferencia után hazamentem a családomhoz, akik még mindig alkoholfüggők voltak. Semmi sem változott. Beiratkoztam egy bibliaiskolába, és életemben először. Végre volt valaki, aki rálátott az életemre. Szólt hozzám, helyreigazított és irányt mutatott. Ez volt az első alkalom, hogy valakinek beszélni tudtam a pornófüggőségemről. Meg tudtam nyílni és elmondani, hogy 6 éves korom óta küzdök ezzel. Azt mondta nekem, szeretném, ha elindítanál egy bibliakört, mire én. Nem hallottad, amit eddig mondtam? Tényleg azt akarod, hogy egy bibliakört vezessek? Igen, szerintem nagyon sok lánynak tudsz majd segíteni, akik Istenhez jönnek, hogy nincsenek egyedül. Úgyhogy elvitt magával egy bibliaiskolába, és tanítvánnyá váltam. Majd kialakult egy kis csoport, 3 frissen megtért lánnyal, akikkel együtt végigolvastuk a Bibliát. Nagyon belemerültünk.
1: Szabadulás, menekülés kötelékből vagy veszélyből.
3: Egyszer így szólt. A következő lépés a vízkeresztség. Úgyhogy bemerítkeztem, és elkezdtem szolgálni. De ez alatt az idő alatt is, míg aktívan részt vettem a gyülekezet életében, folyamatosan küzdöttem a pornográfiával, a depresszióval és a félelemmel. Sokat sírtam, és azt mondtam Istennek, tudom, hogy használni akarsz, és hogy van elhívásom, de annyira szenvedek. Szükségem van rád, hogy megszabaduljak. Az ima után felkeltem, és azonnal könnyebbnek éreztem magam. Fizikailag megkönnyebbültem. Úgy döntöttem, hogy ezt jelnek veszem, Isten megszabadított. Letöltöttem a TikTokot, és kiposztoltam a bizonyságomat. Egy hét alatt 1 millióan nézték meg a videót, két héten belül pedig 2,1 millióan. Rendszeresen kapok személyes üzeneteket nőktől, akik még soha életükben nem beszéltek arról, hogy zaklatják őket, vagy hogy pornográfiával küzdenek. Elhívást éreztem arra, hogy segítsek nekik. De a depresszió és a félelem továbbra sem múltak el. Annak ellenére sem, hogy Isten használt a szolgálatban. Voltak nagyon sötét, kemény éjszakáim, amikor zokogtam. Azt hiszem, így dolgoztam fel idővel mindent az Úrral. Olyan volt, mint a vörös hagyma rétegei. Isten azt mondta, majd én foglalkozom a gyermekkorodban történtekkel. Van egy ige, ami így szól, leányom, a te hited meggyógyított téged. Abban a pillanatban hitet éreztem, és olyan érzés volt, mintha Isten fogna és azt mondaná, meggyógyítalak.
4: Üdvösség! Szabadulás a bűn ereje vagy büntetése alól. Megváltás!
3: Az életem gyökeresen megváltozott, mert teljesen átadtam magam Istennek. Szolgálat, lehetőségek jöttek. Utazni és prédikálni kezdtem. Minden egyes nap azt az üzenetet próbálom hirdetni a közösségi médián keresztül, hogy bárhonnan is jössz, bármin is mentél keresztül, mindegy, mennyire sötét a történeted vagy a múltad, bármilyennek is tűnik a helyzet, Isten a szabadító. Én vagyok az első keresztény a családomban. Hálás vagyok. Isten az az apa, akire mindig is szükségem volt.
5: Pár falat kenyérre futotta csak Adéle keresetéből minden nap. Amikor pedig fia beteg lett, még ennyit sem tudtak megvásárolni.
1: Képzelhetik, mennyire nehéz lehet választani aközött, hogy ételt vagy orvosságot vegyenek, ha a szükség úgy hozza. Egy guatemalai édesanya, Adéle, aki egyedül nevelte fiát, sokszor szembesült ezzel a kérdéssel. A szomszédok ruháit mosta, vagy napszámosként próbálta a mindennapi betevőjükre megkeresni a pénzt.
5: A kevéske pénzből alig futotta naponta egy kis kenyérre.
1: Amikor kevés megrendelés volt, éjszakánként a szövőszéken sálakat és népviseleteket készített, de ezzel együtt sem volt elég pénzük. 8 éves kisfia, William is próbált valahogy segíteni.
6: Még a játékaimat is eladtuk, hogy legyen pénzünk.
5: Nem tudom, más szülők hogyan tudnak ételt tenni az asztalra. Egyszerűen nincsenek forrásaim.
6: Odaadtam anyukámnak az ételemet, de ő azt mondta, egyen meg inkább én.
1: A nézők adományainak segítségével az Operation Blessing egy tyúkfarm létesítésben tudott segítséget nyújtani Adélének. Egy rövid tanfolyam után 150 csirkét, takarmányt és vitaminokat biztosítottunk a vállalkozás kezdéséhez. A tojások eladása már is 2000 dolláros nyereséget hozott nekik, amiből egy részt visszaforgattak az üzletbe. Így többé nem kérdés, hogy ételt vagy gyógyszert vegyenek-e, ha szükség van rá. Bőségesen kerül étel az asztalukra.
6: Nagyon boldog vagyok, mert minden nap ehetünk. Ehetünk, amit csak szeretnénk, például csirkehúsit is.
5: Hálásan köszönjük az adományaikat, amik lehetővé tették, hogy vállalkozzak és eltartsam a családomat.
1: A 2024-ben a női egyetemi kosárlabda bajnokság volt az addigi legnézettebb. Milliók kapcsolódtak be, hogy az Iowa-i Caitlin Clarkot lássák. De mind Dél-Karolina Tessa Johnsonjának szurkolóiként végezték.
7: Új aranysztenderd született a női egyetemi kosárlabdában.
8: National Championship.
7: 2017 óta nem volt csapat, ami több bajnokságot nyert volna, mint Dél-Karolina. A 2024-es bajnoki játszmában az első éves hallgató Tessa Johnson volt a kapitány.
2: Nem csak csoda, mert megdolgoztunk érte, de mégis csoda volt.
7: A csodás idény számára majdnem elmaradt. Másodéves gimnazistaként egy meccsen eltörte a legnagyobb csontját, a combcsontját.
2: Próbáltam mozgatni a lábamat, de konkrétan csak a felső része mozdult, lejjebb nem.
7: Tudtad, hogy baj van?
2: Igen.
7: Tartottál tőle, hogy nem fogsz tudni felépülni? Vagy eltökélt voltál?
2: Mindkettő. A hozzáállásom sokat hullámzott az egész során. Volt, hogy kétségeim voltak afelől, hogy tényleg ebbe az irányba kéne menjek. Szóval bizonytalan voltam.
7: Tessa keresztény családban nőtt fel, de ez az új kihívás katalizátorként hatott a növekvő hitére.
2: Fel kellett építsem a saját kapcsolatomat Istennel. Valaki mondta nekem, ha eltöröd, eltöröd. Vagyis minden Isten kezében van, úgyhogy csak menjek és játszak. Ez motivált.
7: Tessa a következő évben visszatért a pályára, és az utolsó gimnáziumi idényben elnyerte a Minnesota évjátékosa díjat az állami bajnokság mellett.
2: Kiraktam természetesen Instagramra képeket az állami bajnokságról, és a feliratba írtam, hogy Isten tervezte az utat. Hosszú volt, és nem számítottam rá, de ő vitt rajta keresztül. Támogatott.
7: Sikere felkeltette az ország legjobb egyetemi programjainak, köztük a Hall of Fame-es Dan Staley-nek figyelmét, aki a dél-karolinai csapat edzője.
2: Tudta, hogy milyen erőt jelent és milyen fontos számomra a hit.
7: Tessa az első éves egyetemista idényben újra megsérült. Staley edző buzdította, hogy forduljon Istenhez.
2: A bokám újra és újra kibicsaklott, de ő mindig csak emlékeztetett a hitemre, hogy minden rendben van, mert Isten kezében vagyok.
7: A sérülések ellenére Tessa és csapata veretlenek voltak az idényben, és kiálltak Iowával és Caitlin Clarkkal a bajnokságban. Tessa a meccsben a legtöbb 19 pontot szerzett, és megnyerték a bajnokságot. A bajnokságot az egész világ nézte. És te kitörtél? Miből gondoltad, hogy ez volt erre a megfelelő pillanat?
2: Nem tudnám megmondani, én sem értem teljesen. A nővérem mondta, hogy gondoljak a kedvenc meccsemre is, a szó, ami eszembe jutotta, rettenthetetlen volt. Úgyhogy amikor a pályára léptem, én is félelem nélkül játszottam.
7: A legutóbbi idényben a Gamecocks bekerült az utolsó négybe, de egy győzelemmel lemaradtak az egymás utáni bajnokságról. Idén a cél ugyanaz, de a végeredménytől függetlenül Tessa tudja, mi az elhívása.
2: Rajta keresztül élek, ahogy ő is rajtam keresztül. Csak remélni tudom, hogy tudok magukat ültetni másokba a platformokon keresztül, és nem felejtem el, hogy ki vagyok és kiért játszok. Természetesen Dél-Karolináért játszok és a női egyetemi kosárlabdáért általánosan, de valójában Istenért játszom. Nem látok más módot az életre már, mint Isten nélkül. Nem tudom, hogy ki lennék, nem is tudom elképzelni. Mindenki, aki ismer, tudja, hogy mennyire fontos számomra a hit.
7: Kérlek, definiáld, hogy számodra milyen egy sikeres idény.
2: Ha a csapattársaimnak és a fiatalabb generációknak példaképe tudok lenni, és olyan inspiráció, mint akikre én néztem fel, amikor én annyi idős voltam, ez a célom. És hát persze a bajnoki címből még egy.
1: Micsoda elképesztő bizonyság ez. Bármit is csinál, tegyen mindent Isten dicsőségére. Tessa ezt az egyetemi kosárlabda bajnokság színpadán teszi meg. Azt mondja, hogy ezt Isten dicsőségére szeretné csinálni. Nagyon gyakran nem értjük, vagy akár nem is tudjuk, hogy milyen küzdelmeken mennek át az egyetemi sportolók, hogy versenyezzenek. Milyen sérülésekből kell felépülniük, és mégis azt mondják, hogy ez az én pályám, ezt a sportot akarom űzni. Nagyszerű látni Tessa sikerét, amit elért azzal, hogy Isten tette az első helyre, és Isten dicsőségére sportolt. Ha szeretne ön is Tessának drukkolni, akkor nézze meg a dél angolul South Carolina Gamecocks meccsét. Nos, még maradt néhány kérdésre idő.
3: Gordon, az első kérdés Joe-tól jött, aki azt írja, hallottam, amit mondott a muzulmán testvériség múltjáról és jövőjéről, és teljesen egyetértek önnel. De mit lehet tenni ez ügyben? Azokon a helyeken, ahol átvették az irányítást, beleértve New Yorkot, ezt úgy tették, hogy kihasználták a választási szabadságot, a demokratikus választásokat az adott országokban.
1: Ez szerintem egy nagyszerű kérdés, és egy olyan kérdés, amivel meg kell birkóznunk Amerika jövőjét tekintve, illetve az egész nyugati civilizációra nézve. Olvastam az európai országok demográfiai összetételéről, amiben több faktor összejátszik. Egyrészt a bevándorlás, másrészt, és ez lesz igazán sorsdöntő, a születési ráta. Mivel nem tesznek hangsúlyt a családi értékekre ezekben az országokban, és ez vált a kulturális normává, nem csak Európában és Amerikában, hanem Japánban és érdekes módon Kínában is. Ez az alacsony születésszám fogja végül eldönteni a dolgokat. Vannak olyan európai országok, ahol a születési ráta jóval a két gyermek alatt van. De a muzulmán családokban a születésszám átlagosan 8 gyermek. Úgyhogy képzeljük ezt el egy vagy két generáció távlatában, hogy ez mihez fog vezetni. A választott képviselőinktől pedig azt kértem korábban, hogy kövessék a pénzmozgásokat az egyetemeinken. Szabad olyan külföldi országoknak, szervezeteknek, amik ellenünk vannak, finanszírozni az egyetemi kampuszokon zajló tüntetéseket, és szó szerint agymosást végezni a hallgatókon. A válaszuk viszont az volt, hogy mindez nem illegális. Szerintem el kell jutnunk oda, hogy megértsük, hogy az iszlám ellenünk harcol, nem értünk. A szabadság ellen ver sátrat. Ma ezzel búcsúzunk. Az őt félőkben gyönyörködik az Úr, akik kegyelmében reménykednek.

0: Műsorajánló. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni. Reggel 7:30-tól is. Start! Editor. Mitől volt hangos a sajtó? Miről beszélnek az emberek? Mi foglalkoztatja az újságírókat? Editor. A Spirit FM szerkesztőinek kibeszélő műsora. Szerdán este 8 órakor. Érdekli a családtervezés? Tervben a gyermekvállalás? Fontosnak tartja az egészséget? Akkor az ön műsora az életért. A Spirit FM heti műsorában ezekről is szó esik kedden délután 3 órától. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van. Körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk. Szeretjük, nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Üdvözöljük Önöket a 700-as klubban! Tartsanak velünk mai exkluzív, rendhagyó adásunkban!
2: Felcseperedve Karadil sosem tapasztalt biztonságot. Egy sátánimádó férfi olyan sötét erőt hozott az otthonukba, ami később évekig rémizgette őt, sőt, sokszor öngyilkossági kísérletbe kergette. Aztán egy nap elment egy keresztény koncertre, ahol egy teljesen más erő árasztotta el.
3: Az agyam azt sikoltozta Isten felé, gyűlöllek.
4: Kara gyerekkori tapasztalatai Istenről hamar elhalványodtak, amikor szülei elváltak és nem mentek többet gyülekezetbe. Hamarosan sötét erő költözött az életébe.
3: Volt egy férfi, aki velünk élt. Sátánimádást, szeánszokat, halott idézést hozott magával, és különböző boszorkány gyakorlatokra tanított minket már gyerekként. Fura jelenségeket láttunk, és mivel tudtuk, hogy ott van valami, sosem voltunk biztonságban.
4: Bántalmazás is érte, és állandó félelemben élt az otthonukat emésztő gonosz miatt.
3: Ez a sötét erő szinte megjelent számomra. Éreztem a jelenlétét, betakart, mint egy erőtér. És euforikus érzés volt az, hogy semmi sem érdekel. Semmi.
4: Kara magába fordult, hogy leküzdje a bántalmazás miatti fájdalmát, de a múlt továbbra is kísértette.
3: Sokszor könyörögtem Istennek, hogy vegyem magához, de nem tette. 12 évesen kísérletem meg először öngyilkosságot.
4: Remény nélkül is elhagyatva, sokszor megpróbálta megölni magát.
3: Amikor megint kórházban vagy egyéb intézményben találtam magam, bizonyíték volt számomra, hogy nem vagyok szerethető, zűrös vagyok. Aztán, mikor kiengedtek a kórházból, vagy más programról, és visszamentem a gimibe, szégyeltem, hogy én vagyok az a lány. Amire leginkább vágytam, az volt a legelérhetetlenebb.
4: Középiskolában alkoholba próbált menekülni. Elköltözött, de így sem talált nyugalmat.
3: Lementem Cape Codba, és belemerültem a bulizásba. Pincérkedtem, és minden pénzem bulira költöttem. Jó egy-másfél évbe telt, mire padlót fogtam. Rájöttem, hogy ebbe bele fogok halni.
4: Kara tovább kereste a menekülést sötét múltjából. A főiskola után férjhez ment, és gyereke született. De valami hiányzott.
3: A Biblia övezetbe költöztünk, a texasi Houstonba. Mindenfelé Biblia idézetek voltak. Az automosóban, a benzinkúton, ahová csak néztünk. Volt bennem egy csendes hang, ami vágyódott az igazság után. Elmentem gyülekezetbe, és elkezdtem kérdéseket feltenni. Vagy 2 évig csak a dinoszauruszokról, a föld koráról kérdezősködtem, meg hogy ez hogy van, az hogy van. Végül egyik este, amikor második fiammal voltam várandós, elmentem egy koncertre. A végén volt az úgynevezett megtérésre hívás. Mondták, hogy emelje fel a kezét, aki szeretné, hogy imádkozzanak vele, hogy átadja az életét Krisztusnak. Így felemeltem a kezemet. Oda jött a színpadról egy helyes fiatal lány, és úgy imádkozott értem, hogy szeressek bele Jézusba. És ahogy rám jött gyerekként az az erő, most egy egész más, sokkal barátságosabb, csodálatos és hatalmas erővet rajtam uralmat. Minden porcikámmal szerettem Jézust, és éreztem a szeretetét. Igen.
4: Tanulmányozni kezdte a Bibliát, és miközben Isten igéje gyógyulást jelentett számára, ösztönzést érzett, hogy ezt másokkal különös módon ossza meg.
3: Kerestem a módját, hogy elmondhassam, mi történt velem, hogy másokkal is megtörténjen, és hogy milyen bámulatos a mennyei atyánk. Ahogy olvastam a Bibliát, és megelevenedett egy vers, például kivont engem a nagy vizekből. Drága köveket és kristályokat válogattam, amik azokat az igéket jelentik, amik gyógyítottak engem. Ahogy beteljesedett, összeraktam és csináltam egy témára egy karkötőt. Például remény vagy hit. Ha találkoztam valakivel, azt mondtam, hadd mutassak valamit, és végigmeséltem a karkötőt. Így kapcsolódni tudtam emberekhez, érdeklődni kezdtek, és éreztem, hogy a Szentlélek kinyúl, és megragadja annak az embernek a kezét. Isten szívéhez vezettem az embereket.
4: Termékeink keresztül ezrekkel osztotta meg a megváltás történetét és Isten szeretetét.
3: Ő a mindenem, és szeretném, ha mindenki ismerné őt. Nem egy betanult igét róla, hanem őt magát. Ő annyira jó, csodálatos, szép, kedves, hatalmas és szerető. Ő a család.
5: Megszegett ígéretek. Leginkább erre emlékezett Shanae az apjáról, akinek a hiánya hatalmas űrt hagyott az életében. Ez vezetett ahhoz is, hogy célt és értelmet keresve New Age praktikákba merült.
6: Azt hittem haldoklok.
4: Shanae Strawn nem értette, mi történik vele. 3 napig nem aludt, és leküzdhetetlen félelmet élt át.
6: Féltem aludni, féltem munkába menni, féltem elhagyni a házat, őszintén szólva nem tudtam, mit tegyek. Soha nem voltam egy félős ember, szabadnak tartottam magam.
4: Shanae a főiskola első évét töltötte Új-Mexikóban, ekkor került először kapcsolatba az okkultizmussal. Spirituális megvilágosodást és a valahova tartozást keresve elkezdett médiumokkal konzultálni.
6: Egyre mélyebbre kerültem az asztrológiában és a horoszkópomban. Olyan volt, mintha ez a rendszer határozta volna meg az identitásom. Hogy az okkultizmus természetes a számomra.
4: Eközben kereszténynek is tartotta magát.
6: Azt hittem, kereszténynek lenni azt jelenti, hogy hiszek Jézusban, és ennyi. Nagyon nyitott voltam. Még mindig hittem Jézusban, de a New Age volt az életem.
4: Shanae a Bahamákon született és nőtt fel, egy egyedülálló anya legidősebb gyermekeként keresztény családban. Az apja kibejárkált az életébe, amióta az eszét tudja.
6: Megszegte az ígéreteit, azt mondogatta, el fogok jönni érted, de sosem jött. Visszautasításként kezdtem megélni, nem éreztem jól magam a bőrömben, ezért depresszióval küzdöttem, alacsony önbecsüléssel és bizonytalansággal. Mindig akartam a valahova tartozás érzését. Az, hogy ezt nem kaptam meg, felvetette bennem, hogy hova is tartozom.
4: 10 évesen az államokba költözött, hogy tovább tanuljon. Ott találkozott egy keresztény tanácsadóval, aki bátorította, hogy írjon levelet az apjának.
6: Mondjam el neki, hogy megbocsájtottam, és akarom ezt a kapcsolatot. Öntsem ki a szívemet az apámnak.
4: De mielőtt átadhatta volna, az apja megbetegedett és meghalt.
6: Úgy éreztem, mindent megtettem, amit lehetett. Fel akartam építeni ezt a kapcsolatot, ő meg csak úgy meghalt. Ez tényleg összetörte a hitemet.
4: Nem sokkal később belemerült a New Age világába. Ekkora már apja családjához és annak spirituális hitéhez is kapcsolódott.
6: A nagybátyám azt mondta nekem, hogy főpapnőnek vagyok elhívva az afrikai spiritualitásban. Ettől úgy éreztem, hogy hatalmam van. Elhitette velem, hogy már jó úton vagyok. Most végre megvan ez a közelség és ez a kötelék a családdal, de a spiritualitás hozta ezt a közelséget.
4: A főiskola után Atlantában kapott munkát, ahol igyekezett magasabb szintre kerülni az okkultizmusban. Tarókártyát olvasott, és gyakorló okkultistákkal barátkozott. Közülük egy lány meghívta Shanét.
6: Lépcsőkön kellett lemenni, mert a szobája a pincében volt. Gyertyák világítottak, és volt ott egy oltár, olyának, egy afrikai istenségnek. Arra kért, hogy nézzek mélyen a szemébe. Valóságos szellemi transzferenciát éreztem köztünk. Aznap éjfélkor felriadtam, és egy olyan démoni hangot hallottam, amit még soha. Azt mondta, meg foglak ölni. Ettől tényleg rám jött a félelem.
4: Shanae hazament, és ekkor kezdődtek nála a görcsös szorongási rohamok.
6: Komolyan úgy éreztem, hogy meghalok. Annyira súlyos volt, hogy munkába sem mentem. Féltem elhagyni a házat. Egy sötét birodalomba kerültem. Minden beszéd a halálról szólt. Minden, amit láttam, a halálról szólt, attól az éjszakától kezdve. Hallucináltam, démoni hangokat hallottam. Nem mertem aludni, mert azt hittem, hogy meghalok az álmomban.
4: 3 napig nem aludt, és végül kórházba került. Kétségbeesésében felhívta anyját, aki hazavitte őt a Bahamákra. A családja erőteljes imába és szellemi hadviselésbe kezdett az érdekében. Eleinte Shanae ellenkezett.
6: Azt hittem, hogy meghalok, ha imádkoznak értem. De jöttek és imádkoztak. Szellemi hatalommal ellenálltak. Emlékszem, hogy kidugtam a fejem és figyeltem, ahogy imádkoznak. És végre újra tudtam aludni.
4: A rossz álmok visszatértek, de most már tudta,
6: hogy imádkoznak. És végre újra tudtam aludni.

0: csináltál. Megbocsátok neked, de ennek vége. Tényleg itt a vége.
1: Következő vasárnap Shanae újra gyülekezetbe ment, és elkötelezte magát Jézus mellett.
0: Amikor teljesen alárendeltem az életemet Krisztusnak, akkor kezdtek megszűnni ezek a dolgok, mert belekerültem az igébe, az ő jelenlétébe, imádásába, Krisztus ismeretébe és a vele való kapcsolat építésébe. Azt hiszem, a vele való kapcsolat és a Szent Szellem ereje hozta el a valódi szabadulást. Megtanultam, hogyan kell imádkozni, hogyan használjam az igét az imában, mi Isten fegyverzete és mi a szellemi hadviselés.
1: Azóta Shanae tökéletes békességben él. Most az a célja, hogy másokat taníthasson Krisztusról és a szellemi hadviselésről.
0: Mindegy, milyen mélyen vagyunk a New Age-ben, az okkultizmusban, boszorkányságban, Jézus irgalmas, Jézus a megváltó. Ha igazán megtérünk, nem csak felszínesen, ő helyreállít minket. Jézus a sötétségből igazi világosságra hozta ki az életemet.
2: Russell nevelt fia bement a konyhába tébolyodott arccal és egy hentes késsel a kezében. Russell másodperceken belül az életéért küzdött.
3: Bejött az üvegajtónál a hentes késsel, és csak elkezdett vagdosni vele.
1: 2021. március 8-án Las Vegasban Russ Pastor és a felesége ebédet főztek, amikor megtámadta a nevelt fia.
3: Néhány éve velünk lakott, és valahogyan szerzett pénzt és kokaint. Amikor bejött, először elkezdtem vele beszélgetni, hogy hello, Mizu! De aztán megláttam a kést a kezében, és az üveges tekintetét, és ebből tudtam, hogy baj van. Úgyhogy a köszöntést először értetlenség követte. Azt pedig a küzdelem a túlélésért, amikor elkezdett fagdalozni.
1: A férfi kegyetlenül megkéselte Rust.
3: A legtöbb szúrás a mellkasomon volt, és a fejemen, a nyakamon, mert felettem volt. Hamarosan a vér elkezdett ömleni a fejemen, a szemembe, így nem láttam jól. Akkor jöttem rá, hogy ez komoly. Ezután próbáltam felkelni, de csúszott a padló. Összeestem, és eltörtem a csontjaimat, a koponyámat két helyen. A hüvelykujjamat majdnem levágtam, mert azzal fogtam a késpengéjét, hogy védjem a szemem. El kellett döntenem, hogy vagy a pengét fogom, vagy elvesztem a szemem. Inkább a szememet védtem. Emlékszem, hogy a kutyája bejött a konyhába, és elkezdte arrébb lökni tőlem. Eldobta a kést, és kiment a hátsó ajtón, ami lehetőséget adott, hogy kimeneküljek az első ajtón az utca túloldalára, ahol már hívták a 911-et.
1: Russell támadóját elkapták, letartóztatták és börtönbe zárták. 21-szer késelte meg Rust. Perceken belül a rohammentősök megérkeztek a helyszínre, elszorították az ereket és bevitték a kórházba. Russ elmondta, hogy valami furcsa történt vele aznap.
3: Aznap hallottam Istent a füleimmel, nem a szívemben, hogy nehéz dolgokon fogok átmenni, de nem fogok meghalni.
1: Amikor megérkezett a kórházba, egy ápoló elkezdett imádkozni.
3: Oldalra néztem, és láttam a férfi ápolót mellettem, hogy fogja a kezem és a könyököm, a szemei csukva vannak, és imádkozik. Hangosan egy nagyon zsúfolt sürgősségi szobában. Elképesztő volt.
2: Durva. Azt gondoltam, hogy nem éli túl. Lehetett látni az állkapcsát, ahogy szét volt nyílva valahol itt. A nyaksérülése is itt ment végig, elkerülve a fő ütőeret. Nem tudom, de valamiért Isten mondta, hogy menjek oda és imádkozzak, ezért ezt tettem.
1: Russ állapota válságos volt. A sebein túl a tüdeje összeomlott. Két helyen betört a koponyája, eltörött a gerince és két bordája. Majdnem elvérzett a helyszínen, és egy kés darab tört bele a koponyájába. Két nap és három műtét után a sebész beszélt Russell.
3: Azt mondta, hogy dilemmám van, mert készítettem egy röntgent, és a tüdeje helyreállt magától. Törött volt a gerince, amit meg akartunk operálni, de valami azt mondta, hogy még egyszer készítsek egy röntgent. És akkor láttam, hogy egészséges a gerince. Mondtam, hogy nem tudom, mi a baj, ennek örülök. Azt mondta, hogy az a hely,

0: Kérdezett, hogy ők nem csináltak semmit.
1: Mike ápoló azt mondja, hogy Russell Pastor felépülése egy csoda.
2: Ő egy csoda. Mosolyog, és végzi Isten munkáját. Ez csak inspirál, hogy Isten valóságos, és létezik. Nézi az embereket, figyel ránk. Nincs kétség.
1: Russell a megbocsátást választotta támadója felé.
0: Pásztorként, apaként, férként, Isten embereként példát kell mutatnom. Ki vagyok én, hogy ne bocsássak meg?
1: Russell azt mondja, hogy támadója új perspektívát és értelmet adott.
0: Minden reggel, amikor felkelek, megkérdezem az Urat, hogy milyen terve van számomra. Még ha rossz napom is van, tudom, hogy valakinek rosszabb napja van, úgyhogy használj engem. Én vagyok az élő példa arra, hogy ő csodákat cselekszik minden nap az életünkben. Nézze meg a gyönyörű naplementét, ami lélegzetelállító. Ez egy csoda. Nagyon hálás vagyok minden lélegzetvételért. Nem tudom eléggé vagy elég mélyen mondani, hogy ne hangozzon klisének, vagy elcsépeltnek, de Isten csodálatos.
2: Tennessee Volunteers csapata a második legerősebb csapatként jutott az NCAA, vagyis az egyetemi bajnokságba. Nemrég Rick Barnes edző beszélt arról, milyen hosszú út vezetett a csúcsig, és hogy mi a legfontosabb lecke.
1: Rick Barnes, a Tennessee Volunteers vezető edzője döntős a kosárlabda hírességek csarnokában. A közel 50 éves edzői pályafutása alatt 8 alkalommal juttatta el csapatát az egyetemi regionális elődöntőig, háromszor a legjobb 8 közé, és egyszer a legjobb 4 közé. 2019-ben az év edzője címre jelölték. A játék iránti szerelme egy hikori nevű városban kezdődött.
3: Amikor első nap beléptem a Canvas általános iskola tornatermébe, egy levágott szárú rövidnadrágban voltam mezitláb, még póló sem volt rajtam. Ott volt a tanfelügyelő, és felém pattintotta a labdát. Dobd rá! Ez volt az első alkalom, hogy kosárlabdával dobtam. Ahogy közeledett a 8. osztály, már nem nagyon érdekelt a többi sport, csak a kosarazás.
1: Miért kezdett el edzősködni?
3: Ez azokkal a 8. tanárokkal kezdődött, akik edzők is voltak. Egyszerűen tudtam, hogy én is azt akarom csinálni, amit ők. Szeretnék jó hatással lenni a fiatalokra. Úgy érzem, ez a valódi oka annak, hogy Isten az edzősködés irányába terelt.
1: Isten fontos szerepet játszott az életében, már tinédzserként megtért.
3: Egy Billy Graham összejövetelt néztem, és világosan emlékszem, ahogy térdre zuhanok a tévé előtt, és kérem Jézust, hogy legyen része az életemnek.
1: Dolgozott a George Mason, a Providence és a Clemson csapataival. 98-ban ő lett a Texas Longhorns vezetőedzője. 2003-ban, közel 60 év után ő vitte be először a csapatot a legjobb 4 közé. Szakmailag a csúcson volt, de a személyes életét a feszültség jellemezte.
3: Büszkeség, féltékenység, bűnös vágyak, minden ilyesmi. Nem az a férj, apa vagy edző voltam, akinek lennem kellett volna. Egyre inkább rólam szólt a dolog. Magamra figyeltem.
1: 2006-ban tinédzser lánya és fia megmutatta neki, milyen az őszinte szeretet.
3: A lányom közölte, hogy ha most meghalnék, a pokolba kerülnék. Erre mérges lettem és otthagytam. Beültem a kocsiba, elmentem egy dombtetőre, félreálltam, és elkezdtem sírni. A lányom ugyanis ezt nagyon nagy szeretettel mondta. Arra utalt, hogy szeretné, ha együtt töltenénk az örökké valóságot, de amilyen most vagyok, úgy nem fogom. És igaza volt. Vannak idők, amikor jól mennek a dolgok, sorra nyerjük a meccseket, sikeresek vagyunk, sokat keresünk, meg ilyesmi, de amikor nem mennek jól a dolgok, mélyen belül érezzük az űrt, hogy valami hiányzik. Nem tudom, hogy mi vitt rá, hogy ne a helyes dolgok keresem, hanem hogy önző, öncélú legyek, de Isten mégis megtartott, megmentett ezekből. Már elveszítettem a napi személyes kapcsolatot vele, és amikor ismét az életem középpontjába került, akkor voltam a legboldogabb. Akkor éreztem magam leginkább biztonságban. Megértettem, hogy ő soha nem hagyott el.
1: A texasi csapat 17 szezonon keresztül példátlan sikert ért el Barnes edző vezetése alatt. Ennek ellenére 2015-ben kirúgták, mert nem jutottak be az egyetemi bajnokság második körébe. Azonban kiderült, hogy ez egy áruhás áldás volt, hiszen abban az évben a Tennessee Volunteers vezetőedzője lett.
3: Amikor megérkeztem, azt akartam, hogy másnak lássanak. Hogy van valami más ebben a Barnes edzőben. Nem az, hogy na, ő nem olyan kemény, mint mások, hanem hogy tegyék fel a kérdést, hogy vajon mi teszi őt különbözővé a többiektől, és akkor elmondhassam nekik, hogy Jézus Krisztus az életem központja. Az edzéstervünket modellé akartam tenni, hogy ne kövessem el azokat a hibákat, amiket a korábbi csapataimnál elkövettem. Szerettem volna elérni, hogy egy nagy család legyünk.
1: A héten megkezdődik az országos egyetemi bajnokság, és Barnes edző igazán magasra tette a lécet. A célja nem kevesebb, mint mindent megnyerni. Azonban arra is edzi a csapatot, hogy bármi is történik, Isten az ura mindennek. Itt a Tennessee-vel éppen hogy lecsúsztak a legjobb négy helyről. Ha jól tudom, akkor ebben az évben inkább a védekezésre tette a hangsúlyt. Van egy nagyszerű dobója, Dalton Connect. Mit jelentene önnek, ha bejutnának a legjobb négy közé?
3: Ez már egy különleges hely. Azzal, hogy képesek leszünk a legjobbak között megállni, egy álom válik valóra. Sok kemény munka eredménye lesz. Erre hajtunk, mint minden csapat az országban. Ha ez Isten akarata, és remélhetőleg az, hát nagyon szeretném megélni.

0: Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: On 1982. január 12-én az Air Florida 90-es járata a Potomac folyónál a 14. utcai hídba ütközött. Kelly Duncan volt az egyik légi utas kísérő. Ő volt az 5 túlélő egyike.
2: Észrevettem, hogy a parton emberek vannak, akik próbáltak kiabálni felénk. Emlékszem, hogy csak dühös voltam, nagyon mérges, mert azt hittem, hogy ezek az emberek végig fogják nézni, ahogy meghalunk.
1: A 20-as évei elején Kelly Duncan légi utas kísérő volt az Air Floridánál. Élvezte a szabadságot és azt, hogy ő irányítja a saját életét.
2: Nem akartam, hogy bárki megmondja, hogy mit tegyek. Én akartam lenni az, aki meghozza a saját döntéseimet. Úgy éreztem, én irányítok, és úgy tudom végezni a dolgokat, ahogy azt én akarom.
1: Az irányítás hamis érzése véget ért egy fagyos januári napon 1982-ben. Nagy késéssel indult a 90-es járat a washingtoni nemzeti repülőtérről Kellyvel és másik 78 emberrel a fedélzeten.
2: Elfoglaltam a helyem a hátsó ülésen, bekapcsoltam az övem, és elindultunk a kifutópályán. Ahogy elhagytuk a földet, a repülő elkezdett rászkódni, és utoljára egy utast láttam, aki a hátsó ülésen ült, felén fordult, nagyon zaklatottnak tűnt, és én csak megvontam a vállam, és a következő percben nem tudom megmagyarázni, mi történt.
1: A repülő nem tudott felszállni, és becsapódott a 14. utcai hídba, ami a Potomac folyót keresztezi. Aztán pedig beleesett a fagyos vízbe. Pillanatokkal később Kelly az elsüllyedt roncs felszínére úszott. Erősen kapaszkodott a repülőgép farokba. A kihűléssel küzdött.
2: Össze voltam zavarodva. Nem tudtam, mi történt. És ahogy telt az idő, kezdtem azt hinni, hogy meg fogok halni. Először gondoltam azt, hogy ez az a nap, amikor meg fogok halni. És emlékszem arra az érzésre, hogy Isten néz engem, és megijedtem. Mert azt gondoltam, miért is kellene, hogy segítsen. Nem tudtam semmit Istenről, de azt tudtam, hogy az az élet, amit éltem, nem nevezhető Istenfélő életnek.
1: 28 perc után kihúzták őt a partra a fagyos vízből. Egy helikopteres mentő akcióval. Ő volt az egyike annak az 5 embernek, aki túlélte a balesetet.
2: Tudtam, mikor megérkeztünk a kórházba, hogy Isten hallott engem. Isten tud rólam, csak ennyit tudtam. És emlékszem, ez volt az első alkalom, amikor tényleg elkezdtem imádkozni, de csak annyit tudtam mondani, hogy sajnálom, nem tudom, hogy kell imádkozni. Arra gondoltam, hogy tudom, hogy Isten hall engem, és csak azt mondogattam, sajnálom. Isten, nem tudom, hogyan kell imádkozni, nem tudom, hogyan kell.
1: Ahogy mondogatta az imákat, egy ápoló bement a szobájába, a várva várt válasszal.
2: Megfogta a kezem, és azt mondta, hölgyem, munkában nem nagyon szoktam ilyenről beszélni, de most úgy érzem, hogy kell. Elmondta, hogy Jézus többet tett értem, mint hogy megmentett a repülőgép balesetben. Ahogy beszélt, tudtam, hogy Isten küldte őt, hogy beszéljen velem, mivel előtte azt mondogattam, hogy nem tudom, mit tegyek. Ő pedig ott volt, hogy elmondja.
1: Ahogy Kelly imádkozott, hogy befogadja Jézust az életébe, olyat érzett, amit addig még sosem.
2: Óriási békét hozott a félelem idején. Könyörögtem Istennek, ne legyen ez olyan, ami most itt van, holnapra pedig már nincs. Emlékszem, könyörögtem Istennek, mert soha többé nem akartam a jelenléte nélkül élni. Ha egyszer megtapasztalod Isten jelenlétét, nem akarsz többé nélküle élni.
1: Meg akarta tudni, hogy él egy keresztény, szóval még egyszer imádkozott. Másnap jött egy Biblia egy idegentől a postával, azzal a megjegyzéssel, hogy olvassa el a János könyvét kiinduláskép. Újra bebizonyosodott, hogy Isten vele van.
2: Isten nagyon személyes. Teljesen rám szabta a helyzetet. Minden, amire szükségem volt, azt megkaptam, és ez egy olyan különleges dolog. Tudtam, hogy nem magamtól kell megtanulni, milyen kereszténynek lenni, mert Isten végigvezet az úton.
1: Kelly állítja, Isten nem hagyta előtt azóta, hogy 38 évvel ezelőtt imádkozott, hogy bejöjjön az életébe, és azóta sem ingott meg a nehéz időkben, még gyermeke halálakor sem. Azt mondja, hálás Istennek, hogy vele volt, hogy adott neki egy második esélyt.
2: Békességem van, mert tudom, hogy Isten vezet. Az az irányítás, amire mindig is vágytam, akkor érkezett meg, amikor Isten kezdett vezetni. Szóval nem tudom, miért kímélte meg Isten az életem, de hálás vagyok. És ha csak a születendő gyermekeim miatt volt, vagy nem tudom, mit tervez Isten az unokáimnak, vagy a következő generációkban, de Isten adott egy esélyt a megmenekülésre, nem csak a balesetből, hanem egy olyan örökké tartó állapotból, amit én nem tudtam volna megváltoztatni. Isten adott egy esélyt, hogy megismerjem őt. Nem tudok ezért eléggé hálás lenni neki.
3: Megan Thompson két héttel a nászútja után sokkoló hírt kapott az orvosától. Egy baseballlabda méretű tumor találtak a hasában, ami közel állt ahhoz, hogy megrepedjen. A műtét előtti napon Megan találkozott egy ismeretlennel egy kávézóban. Mi történt ezután, ami őt és az orvost is megdöbbentette? Most megtudhatják.
4: Kemet sziklamászás közben ismertem meg, ugyanarra a főiskolára jártunk, az esküvőnk fantasztikus volt. Azon a helyen tartottuk, ahol megkeresztelkedtem. A helyzetem ezután kezdett súlyosbodni. Kamaszkorom óta voltak fájdalmaim és kellemetlen érzéseim. Sokszor nagyon fájt a hasam edzés közben. Az egyetemen tudatosult bennem, hogy valami nincs rendben, de mivel nem volt egészségbiztosításom, sokáig nem tudtam kivizsgáltatni. Amikor férjhez mentem, végre lett biztosításom, úgyhogy elmentem egy nőgyógyászhoz, hogy kiderítse, mi a baj. Ez a nászutunk utáni két hétben történt. A vizsgálat során kiderült, hogy a méhem el van ferdülve. Azt gondolták, valami lehet benne, úgyhogy csináltak egy ultrahangot. Amikor behívtak, kérték, hogy a férjem is jöjjön. Ekkor jöttem rá, hogy a helyzet talán komolyabb, mint azt én gondoltam. Elmagyarázták, hogy van egy 7,5 centis csomó az egyik petefészkemen, és akár vérmérgezést is kaphatok miatta. Gyorsan kell cselekednünk, mert ha megreped vagy kidurran, a rákos sejtek széterjedhetnek az egész méhemben. Ez magától nem múlik el, így a köldöktől a medence csontig egy 15-17 centiméteres vágáson keresztül gyakorlatilag részben el kell távolítani a méhet. Csak ezután tudják megállapítani, rákos daganat volt-e. Arra gondoltam, Istenem, ha az a terved velem, hogy szenvedés által legyek jó bizonyság, akkor imádkozom, hogy ezt jól tudjam viselni. A műtét előtti vizsgálat után elmentem egy közeli kávézóba. Úgy éreztem, beszélnem kell egy asztaltársasággal, akik ott ültek. Oda mentem, és megkérdeztem, hogy keresztények-e. Kiderült, hogy hívők, és az egyikük ráadásul egy lelkész. Megkérdezték, miért imádkozhatnak. Elmondtam, hogy másnap lesz egy műtétem, és hogy nem lehet tudni, rákról van-e szó. Ott a kávézó közepén rám tették a kezüket, és nagyon bátran, erőteljesen imádkoztak értem. Nem éreztem fizikai változást, de úgy mentem el, hogy megköszöntem Istennek a különleges találkozót. Másnap kora reggel volt a műtét. Furcsa volt belegondolni, hogy elaltatnak, aztán pedig vagy nagyszerű, vagy lesújtó hírre fogok ébredni. Kem ott volt, amikor felébredtem. Rögtön megkérdeztem, rák volt? Azt mondta, hát nem volt daganat. Mondom, hú, de erős ez a gyógyszer. Rák volt, mire ő semmit nem találtak. Bejött az onkológus, és az első mondata az volt, hogy még sosem látott ilyesmit. Nem vették ki a petefészket és a petevezetéket sem, mert teljesen egészséges volt. Ez a két szó nagyon megmaradt, teljesen egészséges. Elmondta, hogy centiről centire átvizsgálta az összes szervemet, de nem talált semmit, egyszerűen nem volt ott a csomó. A méhem is normális pozícióban volt, nem volt elferdülve, és az ultrahangot leszámítva semmi nyoma a tumornak. Teljesen egészséges vagyok, és nyoma sincs a betegségemnek, sem a véremben, sem a testemben, sem a bőrömön. Azóta született két meglepetés gyermekünk, Flora 3, Clementine pedig 1 éves. 4 éve vagyunk házasok. Semmi korábbi fájdalmam vagy problémám nem jelentkezett azóta. Annyira felszabadító érzés a tumor utáni életemet látni. Néha azt gondoljuk, Isten egy bizonyos módon akar valamit használni az életünkben. Én azt hittem, Isten azt akarta, hogy a béketűrő szenvedésem legyen bizonyság. De valójában az ő akarata az volt, hogy meggyógyuljak, és ez reménnyel tölt el.
5: Rájöttem, hogy haldoklom.
6: Kész, meghalok, itt a vég.
5: Rájöttem, hogy ezen a ponton már nem vagyok ura a helyzetnek, és talán csak pár másodpercen van az eszméletvesztésség, és nem több.
1: Jeff 4 éves korától kezdve harcművészetet tanult. 16 éves korára országos versenyző volt, és saját karate iskolát nyitott.
5: Benne voltam az országos válogatottban, és világversenyeken, nemzetközi országos versenyeken indultam. Ez volt az életem.
1: Egy este a karate órái után a tévécsatornákat váltogatta, és meghallotta Billy Graham prédikációját.
5: Nem keresztény családban neveltek, nem jártam templomba, nem hallottam az evangéliumot, de valami teljesen megváltozott bennem, és elkezdtem másképp gondolkodni Jézusról és a Bibliáról. Rögtön érdeklődni kezdtem a Biblia iránt, és Jézusról beszéltem az embereknek.
1: Habár megvallotta hitét Jézusban, mégis kettős életet élt.
5: Két ember lakott bennem. Egyrészt szerettem a Bibliát olvasni, Jézusról beszélni, de volt egy másik énem, aki országos versenyző volt, és házasságon kívüli kapcsolatokat folytatott. Szerintem, aki péntek vagy szombat este látott, nem hitte rólam, hogy keresztény vagyok. Mert félig meddig keresztény voltam, de sajnos fél lábbal a világban éltem.
1: Jeff elvette középiskolai barátnőjét. Felesége hiába kérte, ő csak folytatta a bulizást és a kicsapongást. Egy ilyen estén vett be először drogot, ecstasyt.
5: Az életem leszűkült a drogok és az alkohol utáni hajszára. Volt egy nagyon fiatal feleségem és kisfiam, akiket elhanyagoltam. Azt mondtam, dolgozni megyek, aztán eltűntem egy napra, vagy akár kettőre. Használtam ecstasyt, kokaint, alkoholt, gyógyszert, amit csak kaptam. Feleségem nem is jött rá, hogy mivel élek, csak már a vége felé, mert hazudtam. Egyfolytában hazudtam.
1: Drogfüggősége ellenére Jeff sikeres pénzügyi döntéseket hozott, ami csak táplálta függőségét. Egyik este olyan sok ecstasyt vett be, hogy a szíve felpörgött, a teste túlhevült, és tudta, hogy meg fog halni.
5: Ez volt az egyetlen pillanat akkoriban, hogy valamennyire megláttam, ki is vagyok, és mi történik. Emlékszem, így szóltam Istenhez. Kérlek, ne ölj meg még, hadd jöjjek ki ebből. Vagyis hozd ki ebből, és ne ölj meg, kérlek. Tudom, hogy meg kellene halnom. Mindazért, amit tettem, igazad lenne, ha engednéd, hogy elmenjek. De kérlek, még ne tedd. Aztán hirtelen, egy szempillantás alatt megtörtént. A szívem újra normálisan vert. Mindenem, mintha csak hirtelen kirántották volna az életem legrémesebb fizikai élményéből, amiben majdnem belehaltam. Úgy, mintha meg se történt volna.
1: De Jeff még ezek után sem volt hajlandó megváltozni.
5: Lázadó voltam. Emlékszem, hogy már a következő hétvégén visszacsúsztam. Ezután már tényleg nem kellett sok idő, hogy teljesen tönkretegyem az életemet, és ezért igazából nagyon hálás vagyok. Egy nap arra ébredtem, hogy visszavették a kocsimat, lekapcsolták az áramot és a vizet, és kilakoltatási végzés van az ajtómon. Azok, akiknek dolgoztam, mindenkit kirúgtak fizetés nélkül. Így csak ültem a lakásomban a feleségemmel és az egyéves és az újszülött fiam, is csend volt. Emlékszem, hogy abban a percben nem volt más lehetőségem, mint Istenre figyelni.
1: Isten arra használta a csendet, hogy szóljon a szívéhez, és ő végre odafigyelt.
5: Emlékszem, hogy félrevonultam, és teljesen össze voltam törve. Megláttam magam, hogy ki is vagyok valójában, mekkora csőtömeg vagyok. Lázadó, hazug és bálványimádó. Nem emlékszem, hogy imádkoztam volna. Inkább csak kétségbe voltam esve valahogy így, kérlek, ments meg engem. Tudom, hogy azt mondtam, te vagy a főnök. Te mondd meg, hogy mit tegyek. Ments meg a bűneimből, és mondd meg, hogy mit tegyek. És ez volt az a pont, ahol az életem tényleg elkezdett megváltozni. Amikor Krisztus felé fordultam, mint megváltóhoz, és életem urához.
1: Isten segített megváltoztatni az életét, és megszabadította a drogtól.
5: Addig folytattam volna, míg elpusztulok a mocsokban fetrengve. Ez kétségtelen. Nem a következmények érdekeltek. Isten változtatta meg a szívemet. Ezért nem élek extazin, ezért nem rúgok be többé. A kívánságaim teljesen megváltoztak, amit csak Istennek köszönhetek.
1: Jeff és a felesége már 20 éve házasok, és nagy családjuk van. Lelkészként egy drogsegítő intézménynél dolgozott, amiből létrejött az Apológia gyülekezet. Alapító pásztorként Jeff szenvedélyesen hirdeti az evangéliumot, hogy eléri a drog- és alkoholfüggőséggel küzdőket.
5: Örömhír, hogy megismertem Istent. Örömhír, hogy van hatalma, hogy megszabadítson a bűneimből. Örömhír, hogy megbékéltem Istennel. Örömhír, hogy a jelenlétében vagyok. Örömhír, hogy beteljesíti minden ígéretét, hiszen az evangélium dicsősége nem rólam szól, hanem Istenről. Az evangélium dicsősége az, hogy megismerjük Istent. Isten az örömhír, és hogy vele élhetek. Nem csak az a fontos, hogy mit jelent számomra Jézus, hanem az is, hogy mindezekért nagyon hálás vagyok.
3: Olivia-ról nem mondható el, hogy hatodik érzékkel rendelkezne. Sőt, még négyel sem rendelkezett. Úgy született, hogy nem érzett sem ízeket, sem szagokat. Így élte életét, míg nem egy nap hirtelen meggyógyult.
2: Olivia Harriger első ránézésre átlagos tinédzser, aki szereti a kutyáját. De ami mégis szokatlan, élete nagy részében sem ízérzékelése, sem szaglása nem működött.
7: Nem igazán vettem észre, hogy nincs szaglásom, és nem értem az ízeket, mert ez volt számomra a normális. Amikor hallottam másoktól, hogy ennek vagy annak milyen jó illata, vagy milyen rossz szaga van, nem tudtam, miről beszélnek.
2: Emellett az más is volt. Szülei minden erőfeszítésükkel azon voltak, hogy kezeljék az asztmáját, de a másik dologról fogalmuk sem volt lányuk 5 éves koráig.
8: Elkezdtük kérdezgetni, hogy érzed ennek az illatát, érzed annak az ízét? Ő pedig azt válaszolta, hogy nem tudom, semmit sem érzek. Ha az ember soha életében nem érezte a szagokat, nem is tud róla, hogy érezhetne bármit is. Először mi sem mértük fel igazán, hogy egyáltalán nem érez ízt.
7: Szerettem az állagát. Kizárólag ez alapján tudtam megítélni az ételeket. Mindig csak a sajtos tészta kellett.
2: Aztán az egyik szakorvos, aki megvizsgálta, észrevette, hogy Olivia szaglóidege nem kapcsolódik az agyához, és ők semmit sem tehetnek, hogy helyreállítsák. Ám a család más miatt imádkozott.
9: Amikor megtudtam, hogy nem működik a szaglása és az ízérzékelése, csak azért imádkoztam, hogy gyógyuljon meg az asztmából. Korábban engem is Isten meggyógyított, és hittem, hogy őt is megfogja.
2: Ellinek gyötrő migrénes fejfájása volt, amiből 2004-ben gyógyult meg a 700-as klub nézése közben.
1: Isten most fejfájásból gyógyít meg valakit. Teljesen feloldja önt ez alól Jézus nevében. A fejfájás nem tér vissza többé.
2: Olivia szerint ez a bizonyság erősítette a saját gyógyulásába vetett hitét.
7: Amikor fiatalabb voltam, szerettem bekapcsolni azt a felvételt, amiben anyukám elmeséli a bizonyságát, mert nagyon megragadott és lenyűgözött, amit Isten cselekszik.
2: Habár betegségei miatt nem sportolhatott, ez nem akadályozta meg abban, hogy valamilyen területen kiváló legyen.
9: Olivia mindig arra használta fel gyengeségeit, hogy valamilyen más területen, különösen az írásban kiemelkedjen, Isten valódi tehetséget adott neki ehhez.
7: Rendkívül együtt tudtam érezni az emberekkel, akik problémákkal küzdködtek, ezért elkezdtem fiktív történetek formájában megfogalmazni ezeket az érzéseket. Nagyon szeretek írni.
2: Teltek az évek, és Olivia egyre csak ette a sajtos tésztát. Aztán 2017-ben a hálaadást követő napon Will és Ellie szokásuk szerint a 700-as klub adását nézték.
8: Ez a hálaadás napi adás volt, és felvételről néztük. Egyszer csak Terry úgy imádkozott, hogy valakinek meggyógyul a szaglóidege.
3: Valaki másnak, nem tudom pontosan, de talán a szaglóidege sérült. Nem érez szagokat, sem ízeket. Isten azonban meggyógyítja, hogy élvezhesse mindezt. Csak vegye át gyógyulását Jézus nevében.
9: Én teljesen ledöbbentem, csodálatos volt.
8: Azonnal szóltam Oliviának, hogy Livi, gyere csak ide egy pillanatra. Bejött a szobába, és mondtam neki, ezt nézd, és újra elindítottam a felvételt. Csak annyit mondott, hogy hú, aztán egyszerre kisétált a szobából, látszólag semmi nem történt.
7: Ahogyan kimentem a szobából, azon tűnődtem, hogy ez most vajon nekem szólt, vagy valaki másnak. Ekkor ott termett a kutyám, és emlékszem, hogy anyukám mindig panaszkodott, hogy milyen büdös. Aztán megszagoltam, és mondtam, ez tényleg bűzlik. Ekkor hirtelen belém hasított, hogy várjunk csak, érzem a szagokat.
2: Olivia felfedezte a szaglás és ízlelés nyújtotta élményeket.
9: Rendkívül izgatottak voltunk. Ez egy kimondhatatlanul örömteli esemény volt. Az Úr ezáltal emlékeztetett arra, hogy milyen hálásnak kéne lennünk életünk minden pillanatában. Isten a gyógyító. Gyógyulásra volt szükségünk, és Isten megtette.
2: Egy új gyógyszerrel sikeresen kezelték Olivia asztmáját, aki hálás szívvel fejezi ki örömét, hiszen az életében szó szerint beteljesedett az ige, hogy érezzétek és lássátok meg, hogy jó az Úr.
9: Elképesztően megerősödött benne a bizalom. Sokkal nagyobb lett az Úrba és az Úr tetteibe vetett bizalma, illetve maga biztosan beszél mindenről a barátainak is.
7: Az, hogy a saját életemben tapasztalhattam meg Isten gyógyító erejét, csak még jobban megerősített abban, hogy Jézus ma is gyógyít, és bárkivel kész ezt megtenni.

0: Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Támogatott tartalom következik. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Folytatjuk is, jönnek az egészségügyi percek.
2: A rovat támogatója az Ormos Intézet, a hely, ahol ön is meggyógyulhat.
3: Az már emlékeznek a COVID-járványra, nyilván egyébként érdekes, nekem egész sok minden kiesett abból az időszakból, valahogy működik valamilyen fajta egyéb immunrendszer is bennem, hogy a nem kedvező emlékeket törli. Szóval a magas vérnyomásban szenvedők azok kitettebbek, veszélyeztetettebbek voltak, és nem a COVID-19 az egyetlen olyan betegség, amit még rosszabb helyzetbe került valaki, hogy a pluszon még van neki magas vérnyomása is, ha tudja egyáltalán, hogy van, honnan lehet ezt megtudni. Szegő Péter orvosigazgató az Ormos Intézetben. Jó reggelt!
4: Jó reggelt kívánok! Az a kérdés, hogy honnan lehet megtudni?
3: Igen, honnan lehet megtudni?
4: Hát, meg kell mérni.
3: Erre ez az egy módszer van.
4: Slussz. Hát erre jobb ötletem konkrétan nincs.
3: Na jó, csak hát, mert a fejfájást észrevesszük, azt, hogy a torkunkba dobog a szívünk, észrevesszük. Hányan mérik majd a vérnyomásokat?
4: Az a probléma egyébként, hogy ezeket a tüneteket az ember nyilván észreveszi, meg marha kellemetlen az elején, csak azt ezek megszűnnek. Telik múlik az idő, és akkor a fejfájásom abban is meggyógyultam. Azt sem tudom, hogy mi volt a háttérben, valami kis fejfájásom volt,
3: front van,
4: aluszékony voltam, de meggyógyultam, vagy olyan fura, égett a szemem, de meggyógyultam belőle, nem érdekes. Tehát ez az első időszakban okoz panasz, de aztán utána igazándiból, hogyha az ember hozzáidomul, akkor semmit. Mert tulajdonképpen erről azt érdemes tudni, hogy a szervezetnek az önfenntartó rendszere, ami többek között befolyásolja nyilván maga a vérnyomás alakulását is, az nem arra van, hogy az embert egészségesen tartsa. Annak az egyensúlyi állapot kell. És hogyha az egyensúlyi állapot 170-es vérnyomásnál áll be, akkor az egy egyensúlyi állapot, és megtartjuk. Mert ez a rendszer az addig örül, amíg nagy változások nincsenek. Abban a pillanatban, hogy stabilizálódik valami, abban a pillanatban az lesz a normális. És amúgy egyébként a vérnyomás szabályozásnak az érzékelői is erre beállnak. Tehát ugyanazt a jelsűrűséget fogják adni egy idő után 170-nél az agynak, mint amit korábban adtak 120-nál. Magyarul az agy ezt így most akkor ez van, kész.
3: Miközben nem.
4: Most ezzel el is lehet ketyegni egyébként, tehát ez igazándiból rövid távon nem probléma, meg a szervezet önfenntartása szempontjából ez egy abszolút váltó valami. Csak mi tudjuk statisztikailag azt, hogy azt, akinek 170-re állt be a vérnyomás, azt elveszítjük az átlag életkor előtt. Tehát ezen a legnagyobb probléma, hogy az agy abban nem gondol bele, hogy jó lenne egyébként mondjuk 75 éves kor fölött is létezni. Ő neki a holnap számít, meg a ma, most nekünk azért nem. Tehát mi azért játsszuk ezt a játékot, hogy azért a várható élettartamot azt ugyan már toljuk ki addig, ameddig lehet.
1: Azért célszerű ezek szerint tudatosítani magunkban azt, hogy például a rendszeres mérés ez legyen valahogy a mindennapjaink része,
4: igen,
1: a következmények az, amivel számolni kell tudni, és mik akkor ezek a következmények?
4: Hát a következmény, melyik szervet nem érinti ez a történet. Tehát igazándiból itt tényleg ezzel van a gond, hogy úgy az agyat, az agynak a keringését, a retinának a keringését, a koszorúereket, a szívet önmagában, a veséknek a működését, az összes nagyerünknek a működését, a kisereknek a tulajdonságot, mindent érint.
3: Tehát a haj, ha jól értem, a haj kimaradt.
4: A hajunk kihullik, hogy ha idegesek vagyunk emiatt, de alapvetően az van, hogy nem nagyon tudok olyan szervet mondani, amit ez a betegség ne tenne tönkre. És az a baj, hogy ezek a tönkremenetet, ez a tönkremenet, ez nyilván egy ilyen lineáris folyamat, ahonnan egy bizonyos pontig még van visszaút, de aztán utána már csak toldozunk-foldozunk. Tehát amikor az van, hogy egy érrendszer már ebbe károsodott, mondjuk egy koszorú érrendszer tönkrement, akkor onnantól kezdve hát a páciensekből terminátort gyártunk, élőszövet a fémvázon, szépen belekerülnek ezek a stentek az érrendszerébe, azok tágan tartják, és megelőzik azt, hogy még egyszer összeessen, és esetleg szívizomzatot feszítsen az illető. Tehát onnantól kezdve az életminőség már nem fog visszaállni normálisra, hogy mondjuk az illető egy ilyen betegség félváró vételével tönkretette az érrendszerét. De mondok jobbat, ugye a Magyarországon ugye az emberek nagyjából két betegségcsoportba szeretnek vérzőbetéve belehalni. Az egyik a szív- és érrendszeri betegség, a másik a tumoros betegségek. Ez nagyjából 50-50, van még néhány sallang. A magas vérnyomás az döntően felelős a szív- és érrendszeri betegségek kialakulásáért. Magyarul nagy túlzással, de el lehet mondani, hogy az összehálózásnak körülbelül ugyanolyan szintjére felelős, mint a tumoros betegségek. Itt van egy nagy különbség, a tumoros betegségeket egyre jobban tudjuk kezelni, meg gyógyítani, a magas vérnyomást azt nem. És ez nem csak rajtunk múlik. Ez azon is múlik, hogy a beteg alapvetően észreveszi azt, hogy neki magas a vérnyomása, mert döntően otthon mérünk vérnyomást. Hányszor mér az ember rendelőbe vérnyomást egy betegnél, hogyha ráadásul semmi baja nincsen. Üzemorvosi vizsgálatnál nem tudom én hány évente egyszer. De egyébként nem derül.
1: És akkor a szinten tartás, vagy annak a visszahozatala az gyógyszeres kezelések mentén zajlik? És hogyha az ember, ez egy élethosszítartó kezelés, vagy visszahozatallal el lehet érni azt az eredményt, hogy a test ne akarjon visszatörni a korábbi szintre?
4: Ez nagyon attól függ, hogy hol kapjuk el, és nagyon attól függ, hogy milyen típusú magas vérnyomásról beszélgetünk. Hogyha abból egy magas vérnyomás betegségnek a legsűrűbben kialakuló fajtája tulajdonképpen egy, mondjuk egy civilizációs viszonyrendszerhez rosszul történő alkalmazkodási folyamatnak a végeredményeként áll föl és stabilizálódik. Ha erről van szó, és az elején járunk, akkor vannak olyan dolgok, amiket be lehet vezetni. Igen, egyen kevesebbet, mozogjon többet, fogjon le, egyen kevesebb sót, egyen kicsit több káliumot, stb. És hogyha ezeket megcsinálja az illető, és szerencséje is van, akkor lehet, hogy gyógyszer nélkül megúszza. De amúgy egyébként, hogyha ezek a szabályozási körök eltolódtak, akkor onnantól kezdve ezek nem fognak meggyógyulni, onnantól kezdve a szervezet akarata ellenére kell nekünk gyógyszeresen korrigálni azt a hibát, amit saját erőből nem akar korrigálni a rendszer, és hát tudjuk azt, hogyha nem korrigálja, akkor azzal mondjuk az illető 10-15-20 évet veszít a leélhető élettartamából. Míg ha mi korrigáljuk, akkor az az ára, hogy gyógyszert szed az illető, de körülbelül ugyanazt az élethozt, és körülbelül ugyanazt az életminőséget próbáljuk meg neki biztosítani, mintha nem lenne magas vérnyomásos. Na erre megy ki a játék.
3: Mérjenek vérnyomást.
4: Mindenféle.
3: Ha magas lesz, akkor ne essenek pánikba, de menjenek el orvostól, ettől persze megérnek.
4: Azért mondjunk egy határértéket.
3: És mondjunk egy határ.
4: 135 per 85 fölött baj van. Jó?
3: Az már baj.
4: Igen.
3: Vagy kisebb, vagy nagyobb, de már mindenképp baj.
4: Nem tudom, hogy mekkora, azt majd mi eldöntjük, de fölött a baj van.
1: Szegő Péter doktor úrnak köszönjük szépen a beszélgetést.
4: Köszönöm szépen.
0: Támogatott tartalmat hallottak.

0: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Támogatott tartalom következik. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Támogatunk a digitális előrelépésben. Telekom.
2: Egy kis program ajánló, május 1-ére szeretnénk önöket invitálni a Goals and Games esemény helyszínére, ami gyakorlatilag a Magyar Telekom és az FTC támogatásával, a Ferencvárosi Tornaklub támogatásával jött létre, és hát egy nagyon érdekes találkozása a sportnak és a játékok világának, hogy miről van szó pontosan, az már is ki fog derülni. Sánta Tamást, a Magyar Telekom márka élményvezetőjét köszöntöm, jó reggelt kívánok!
3: Jó reggelt!
2: És Liták Zoltánt, a Freestyle FC vezetőjét.
3: Jó reggelt!
2: Jó reggelt kívánok! Na, mi találkozik mivel ezen az eseményen tehát?
4: Hú, szerintem minden mindennel. A foci, az e-sporttal, a jó élményekkel, szurkolókkal, barátokkal, szóval szerintem ez egy kiváló program lesz május 1-ére.
2: Milyen program elemekkel?
4: Fú, nagyon sok minden lesz. Lesznek influencer beszélgetések, mondjuk így, hogy az arca az egész eseménynek az a Neszáj nevű influencer, aki szerintem Magyarországon az egyik legnagyobb mindenki közül. És hát ott leszünk mi is, rengeteg focis aktivitás lesz, játszhatnak a szurkolók csapatokba törmőrülve különböző korosztályokba meccseket, illetve lesznek e-sportos események, hát mondjuk úgy, hogy elektronikus futballt fognak játszani amúgy konzolon keresztül, és hát lesz rengeteg aktivitás is a szurkolóknak, akik kilátogatnak már. Most már csak úgy lehet kijönni, hogy szurkolóként, most már csapatként beteltünk nagyon gyorsan.
5: Mert hogy az mondja, hogy a gyerek otthon ül és állandóan csak a gépet nyomogatja a helyet, hogy mozogna is egy kicsit. Na most itt látom, hogy ebből a fajta komfort, nem is biztos, hogy ez komfortzóna, amikor csak a gépen lóg a gyerek, csak nem tudja, mert addiktív, de ebből kimozdítani és összekapcsolni másfajta tevékenységgel is. Ez miben fog megvalósulni?
3: Így van, pont ez a lényege egyébként valahol a mi szempontunkból ennek az eseménynek, hogy nagyon sokszor tényleg ez a percepció, hogy a gyerek egész nap ott ül, és akkor addiktívvá válik. Miközben az e-sport azért egy csomó mindenre jó, mert ugye az előzőből az következik, hogy akkor ezt így tiltani kell. Egy csomó mindenre jó, reflexeket fejleszti, stratégiai gondolkodást fejleszti, kommunikációs készséget, rengeteg mindent tud fejleszteni. Akkor van baj, hogyha tényleg ezzé válik az a gyerek, vagy az az illető, aki ezzel játszik. Az egy ilyen aranyszabály, hogy nincs gond azzal, hogyha valaki játszik a gép mellett, de legalább ennyi időt töltsön el testmozgással is. Nekünk van egy olyan mondásunk már egy pár éve, a Telekomnál, hogy országtuning, aminek a keretein belül mi hiszünk abban, hogy a digitalizáció alapvetően képes arra, hogy az élet minden területén előreléptesse minket, és ez elsőre meglepőnek tűnhet, de ez akár az egészség megőrzés területén is így lehet. Rengeteg eszköz van erre, az okos eszközöktől elkezdve sok mindenre lehet gondolni, de inspirációra is igyekszünk használni ezt, és ez egy olyan esemény lesz így, amivel szeretnénk inspirálni az embereket arra, hogyha játszanak, azzal nincsen gond, de mindenképpen keljenek fel a fotelből és mozogjanak is. Ez egy olyan esemény lesz, ez egy hibrid esemény, még ha jól tudom, nem volt Magyarországon, ahol a csapatok, ahogy Zoli is mondta, kispályás labdarúgásban és IFC játékban is összebírik a tudásukat, és akkor egy ilyen kombinált eredmény alapján fog majd kijönni a győztes.
2: Kicsit, bocsánat, én viszonylag keveset videójátékozom, ez nagyjából egyelőre nullával, hogy megértsem azt, hogy mi lesz ezen az esemény.
5: Eleve videójátéknak mondod.
2: Hát próbáltam, hogy a márkajelzés nélkül, hát bocsánat, ezt a szót találtam meg rá, tehát hogy ez egy szimulátorok lesznek, ahol úgy játszunk a géppel, mintha valóban ott lennénk a pályán, vagy már a VR eszközöket látjuk majd ott az jelenlévők fején. Hogy kell
3: ezt elképzelni? Alapvetően kimondottan azért a fociról szól, tehát ez egy verseny, ez egy torna három korosztályban, 14 év alatt, 15-17 éveseknek és 18-25 éveseknek szól, itt ahogy az Zoli mondta, mert ugye a csapatok nevezése az már betelt, és ők a Groupama Arena gyepén fociban is összemérik a tudásokat, és párhuzamosan pedig ezzel az EAFC játékkal is játszanak egymással, tehát itt egy verseny fog zajlani ebben a három korosztályban. Eközben a látogatók egy csomó érdekes programon vehetnek részt, egyébként ezt a játékot ők is kipróbálhatják, tehát lesznek ott ilyen szabad konzolok, ahova be lehet ülni és lehet játszani, és egy csomó egyéb program lesz. Ami még érdekesség az, hogy a végén, az egésznek 3 óra után a legjobb csapatok kiegészülnek majd a Zoli által említett influencerekkel, és akkor különböző gála mérkőzéseket fognak játszani egymással, speciális egyedi szabályok alapján, ez is nagyon izgalmas lesz, az egész pedig egyébként így az interneten is követhető lesz majd a Telekom Live.
5: Na, hát az a minimum, hogy az interneten is követhető lesz. Egy ilyen rendezvény, ugye ez még példanélküli, vagy ez mindenféleképpen egy kísérlet. Mikor van az, amikor azt tudod rá mondani, hogy ez jó volt?
4: Hát szerintem az már alapvetően jó, hogy a Grupa Magyarpén tudnak játszani olyan emberek, akiknek alapvetően nincs rá lehetőségük. Tehát én már sokszor megéltem úgy, hogy freestyle focival foglalkozom, és ott lépek fel, és óriási atmoszférája van az egész helynek. Az, hogy átéled azt, hogy ott vagy bent, és érdekes módon amúgy a szurkolókból nem hallasz semmit, tehát egy teljesen más akusztika. Én alapvetően azt mondom, hogy akkor sikeres egy esemény, hogyha már alapvetően a sportról szól, az már extra, hogyha úgy mennek haza az emberek, hogy mosoly van az arcukon.
2: Jó, újabb keresztkérdés, hogy lesz a futballból freestyle futball?
4: Nagyon messze volt a Ferencváros edzőközpont, nem volt kedvem eljárni edzésre, és igazából így megmaradt konkrétan az, hogy elkezdtem a labdával otthon gyakorolni, láttam Ronaldinho.
5: Ez az, azt lehet, hogy gép előtt is csinálni.
4: Igen, láttam igazából pár videót, inspirálottam, és akkor elkezdtem saját magamtól igazából kikísérletezni ezeket a mozdulatokat.
2: Oké, melyik a kedvenc mozdulatod, vagy milyen trükkök?
4: Azt, hogy itt megmutatom, lehet, hogy eltöröm a bokámat, vagy a stúdióban valamiben kárt teszek, tehát a tévében biztosan. Vannak nagyon sok akrobatikus elemet használunk, amúgy ez egy teljesen egyéni sportág. Nincs sok köze a focihoz, kb. Annyi, hogy a labda azonos, és igazából mondhatni gálaszerűen szórakoztatjuk az embereket a pályán.
5: Na, május 1-én akkor ebbe is, abba is bele lehet pillantani, a virtuálisba is, meg a valóságosba is.
3: Így van, és továbbra is várjuk a részvényeket, a fradi.hu oldalon lehet még egyet. Igen, ingyenes a belépés egyébként így.
5: Sánta Tamásnak, a Magyar Telekom márka élményvezetőjének és Lipták Zoltánnak, a Freestyle FC vezetőjének. Köszönöm szépen.
2: Köszönjük szépen.
1: Támogatunk a digitális előrelépésben. Telekom.
0: Támogatott tartalmat hallottak.

Műsorajánló. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira. Szakmai mélység, közérthető válaszok.

0: Az AI már itt van. Körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk, szeretjük, nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Az én szerepem a ma reggeli startban is egy gyors online lapszemlével ér véget, és hogyha már beszéltünk az imént Vitézi Dávid közlekedési miniszter, lendő közlekedési miniszter feladatairól, akkor egy ehhez kapcsolódó hírrel érkeztem elsőként a 24.hu oldaláról. Kizárólag a magyar félen múlik a Belgrád-Budapest vasútvonal indulása, állítja a szerb építésügyi miniszter, aki szerint ugye csak a magyarokon múlik az, hogy mikor nyitják meg a személyforgalom előtt is ezt a gyors vasutat, és azt mondja, hogy gyakorlatilag egy technikai gond okozza, amiért egyelőre nem történt meg a személyi forgalom megindítása. Február 24-e óta a teherforgalom már zajlik a vonalon, egy úgynevezett egységes európai vonat befolyásoló rendszer, ez az ETCS, alapján megjelent egy hiba, és ez befolyásolja azt, hogy a 160 km-es óránkénti sebességgel közlekedő szerelvények egyelőre még nem tudtak elindulni. Aztán az Index oldaláról egy rövid hír, eltűnt a politikai védőháló sorainoknak meg a magyar sport vezetői széken. Kitér a cikk írója arra is, hogy melyek azok a sportágak, amiben kérdésessé válhat. Nagyon sok pénz ömlött az elmúlt időszakban a sport, a hazai sport kiemelt szereplőihez, és mint tudjuk, annak infrastruktúrális tényezői felé. Az asztalisztelésztől kezdve az atlétikán át a birkózásig a cságáncsról is szótejt. Érdemes nyomon követni ezt a cikket is, mert érdekes szereplők és érdekes helyzetek alakultak ki az elmúlt időszak eredményének. Megfelelően nem tudni, hogy a magyar sportot szakmailag, még inkább gazdaságilag mennyiben és miként érinti a kormányváltás, de a korábbi trendeknek megfelelően annak idővel begyűrűző hatása a sportági szakszövetségben feltételezhető, ugye ez egy fontos kiemelés, és a végére röviden hoztam a Rakéta egyik cikkét, a következő 40 év eldöntheti az emberiség sorsát, és egy nagyon érdekes feldolgozást látunk a munkaerő hiányal kapcsolatban és a demográfiai adatok folyamatos csökkenésével kapcsolatban, hogy mi fogja tehát a következő 4 évtizedben eldönteni a sorsunkat, és mire érdemes figyelni. Ha érdekes az önök számára, olvassák el. Köszönöm figyelmüket!

0: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
2: Ez az aktuál, mondok néhány témát az elkövetkezendő 45 percből. Újabb két minisztert jelentett be Magyar Péter, ezzel teljessé vált a Tisza kormány névsora. Közben az is kiderült, hogy Hankó Balázs leköszönő miniszter többek között 17 millió forintnyi állami pénzt adott arra, hogy népi zenes stílusban is megvalósítsa egy ifjúsági szervezet, a Bajnokok Ligája himnuszát. Nagyon várjuk a végeredményt. Szervusztok, köszöntöm a kedves vendégeket, Keresztes Attila, Szirmai Dávid és Horváth Gábor a ma esti vendégek. Köszönöm, hogy itt vagytok, eljöttetek.
3: Jó estét.
2: A nap kérdésével kezdjük, most zökkenünk vissza az úgynevezett normál kerékvágásba. Tehát a nap kérdése így szól, ön szerint a magyar kormánynak sikerül hazahozni a korábban befagyasztott uniós forrásokat? Nézőink nagyon bizakodóak, 95%-uk mondja azt, hogy igen, és csak 5%-uk pesszimista mondja azt, hogy nem. Tart még a szavazás, majd az adott témánál megnézzük a végeredményt, és mutatok szokás szerint néhány érdekesebb kommentet. Kezdjük azzal tehát, hogy ma délután 18 óra 20 körül írta ki Magyar Péter, hogy újabb két minisztere van meg, illetve fogja felkérni őket, és ezzel teljes a Tisza kormány névsora.
4: Megnevezte két még hiányzó miniszterét a leendő miniszterelnök. Magyar Péter Facebook üzenetében azt írta, Pósfai Gábort, a Tisza operatív vezetőjét kérte fel a rendvédelmet és sportot felügyelő és irányító belügyminisztérium vezetésére. Mellétei Barna Mártont, a Tisza jogi vezetőjét kérte fel az igazságügyi minisztérium irányítására. Mellétei Barna Márton az utóbbi két évtizedben ügyvédként dolgozott, Pósfai Gábor minisztersége pedig garancia arra, hogy lezáruljon az a korszak, amelynek során a politikai utasítások sokszor felülírták és aláásták a szakmai szempontokat a rendvédelem területén. Írja leendő miniszterelnök. A legfontosabb célunk és feladatunk, hogy minden magyar honfitársunk biztonságban érezhesse magát az ország minden pontján, hangoztatta Magyar Péter.
2: Nehéz a jövőről beszélni, de próbáljuk meg, mit gondoltok a két most bemutatott miniszterről, mit gondoltok a kormányszerkezetről, illetve az eddig már megismert 14 jelöltről.
3: Attila? Azt hiszem, hogy ekkora kihívás előtt magyar kormány még nem volt. Idáig volt egy két évig egy választási üzemmód, hihetetlen volt. Tehát ezt példanélkül azt hiszem, hogy majd tanítani fogják még, hogy hogyan kell ezt csinálni. Ezt egy egyetlen egy új műfajt teremtett Magyar Péter ezzel a hihetetlen hajrába. Viszont ez alatt nyilván nem volt idő építeni a szervezetet, és most pillanatok alatt kell ezt megoldani. És miért is ennyire szoros ez az egész tempó, és tényleg hát rohamvást, ez szinte lehet érezni, hogy megbeszélik egy tárgyalásban, és utána majd egy 20 perc múlva be is jelentik, hogy ki milyen státuszt kap. Tehát ez egy roham tempó. Igen, mert nagyon szorítanak az EU-s határidők. Tehát ez a május 25-e, amire bevállalta Magyar Péter, hogy azért Magyarország lerakja a terveket az uniós pénzek elhozásához, ez nagyon közel van. Tehát ez egy szinte hihetetlen, ez egy csodás, ez egy elképesztő teljesítmény, ha sikerül addig ezt megoldani, hiszen nem csak le kell rakni programokat, amikre a pénzt lehívjuk, hanem egy nagyon komoly jogalkotási folyamat is lesz. Mindezt úgy, hogy a képviselők is, hát most kezdők, semmilyen gyakorlattal nem rendelkeznek, és hát maga a vezetés, a miniszterek, stb., hát ők is újak a pályán, úgyhogy én csak szurkolni tudok, nagyon nehéz dolguk van, főleg így, hogy hát túl sok gyakorlattal a két új szereplő sem rendelkezik az államigazgatás területén, amennyire én ismerem őket, de cáfoljatok meg, ha nem így van. És hát azért a magánszférában érvényesülni az egészen más dolog, mint az állami szférában. Jellemző a Tisza kormányra, hogy sokan jönnek mondjuk egy multis környezetből, ott kiadnak egy feladatot, és az apparátus az ezt végre akarja hajtani, egy irányba húznak. Egy országot elvezetni, ez nagyon más. Itt rengeteg érdek ütközik, és ez még nagyon komoly kihívás elé állíthatja a szereplőket.
5: Tehát azt hiszem, hogy a Tisza kormánynak a most már ugye az összes minisztere ismert.
2: Igen.
5: És azt hiszem, hogy talán 3-4 olyan, de maximum 3-4 olyan ember van, akire azt lehet mondani, hogy minden bizonnyal a területe szakértője, sőt, minden bizonnyal a területe szakértője, és sikeres lehet a pályáján. A többi lottó.
2: Ki a 3-4 Orbán Anita?
5: Orbán Anitára gondolok, Vitézi Dávidra mindenféleképpen.
2: Ruszin Szendi?
5: Ruszin Szendi Romulus nyilván el tudja vezetni ezt a hierarchikus szervezetet, ha el akarja, és talán, de ez szubjektív, én még talán azt mondom, hogy a Kapitány Istvánnak a gazdasági tárca élén a ő menedzser stílusa még táptalajra hullhat. A többieknél bármennyire is tehetségesek. Ott van például Ruf Bálint, aki egy nagyon okos fiatalember, szakmailag jó, az viszont nem biztos, és nem egyenlő azzal, hogy egy ilyen miniszterelnökség nevű óriási hodályt, talán az érdekek ott csapódnak le, és össze, ott csapnak össze leginkább, hogy ezt sikerrel vezesse. De az alapanyag megvan, de közel sem biztos, hogy sikeres lesz. Ezt majd az idő dönti el, ez ugyanúgy, mint a kérdésedbe, vagy a kérdésetekbe, hazahozzuk-e az uniós pénzeket. Én azért hozzátenném, hogy lehet, de mennyit belőle. Mert az sem mindegy, hogy az összeset, vagy igen. Brüsszel pár tételre azt mondja, hogy ez csak és kizárólag akkor, ha. És erre viszont könnyen lehet, hogy Magyar Péter nemet mond.
2: Gábor?
6: A személyeknél szerintem fontosabb a kormányzati struktúra. Tehát az, hogy egy szemlátomást az eddiginél sokkal decentralizáltabb vezetési stílus következik, ahol több lehetősége lesz a szaktárcáknak, az egészségügy, oktatás, pénzügy, szóval, hogy egymással vitatkozva alkudják ki azt, hogy mire mennyi jut, és hogy mit hogyan kéne csinálni. Ami meg a személyeket illeti, tehát most vagy Gábor, én is pingpongoztam gyerekkoromban, tehát drukkolok neki, én abban bízom, hogy tudja, hogy kell csapni a labdánkat.
2: Azt írják róla, hogy tehát a belügyminisztériumot, a rendvédelmet és a sportot is felügyelni fogja.
6: Hát főleg a
2: sportot. Ez a dekatlonos múltjából
6: jön? Hát főleg a sportot, mert a többi ez nyilvánvalóan nem érthet. Na de hát idáig meg azon jajgattunk 16 éven keresztül, hogy egy rendőr irányítja a belügyminisztériumot, és egy rendőrtábornoknak van alárendelve az ország életének egy jelentős része, aminek semmi köze nem kéne, hogy legyen.
5: Bár a nagy kritika akkor jött, amikor ez a rendőr elkezdte irányítani az egészségügyet.
6: Igen, igen, igen.
5: Meg még
6: amikor a humán erőforrások minisztériuma megszűnt, és akkor azt mind oda pakolnak. Na jó, szóval eddig egy nagyon koncentrált, centralizált kormányzati struktúra volt, és tudtuk, lehetett tudni, hogy végülis mindent a karmelit a kolostorban döntenek el. Most ez több szempontból megváltozik, egyrészt, mert a kormányfő nem költözik fel a várba. Másrészt, hogy sokkal több minisztérium lesz, tehát az érdekek jobban fognak érvényesülni, jobban fognak ütközni. Környezetvédelem, hát ki látott Magyarországon környezetvédelmet, már csak a legöregebb szakállas emberek.
2: Még Fodor Gábor, emlékszem. Itt van mellétei Barna Mártoni, a Tisza jogi vezetője, ő lesz az igazságügyi miniszter. Azt olvastam róla 444-en, hogy egyetemi barátja Magyar Péternek, és a legfőbb bizalmasok egyike, még közelebb áll hozzá, mint Radnai Márk, illetve azt is megemlítik, hogy szeptember óta Magyar Péter sógora. Bármelyiknek van jelentősége? Bármelyik állításnak ténynek?
3: Hát nézd, egy pártot alapvetően azért egy bizalmi struktúrában kell fölépíteni. Tehát azt gondolom, hogy ez enélkül nem megy. Nem lehet csak pályáztatással a legbelső magot létrehozni, úgyhogy azt gondolom, igen, ennek van jelentősége. Nyilván egészen másképpen tudnak egymással beszélni, sokkal kötetlenebbül és sokkal mélyebb bizalommal. Ennek akár haszna is lehet.
5: Ezt azért tegyük hozzá, hogyha már itt az új igazságügyminiszterről beszélünk, és ilyen családi szálakat is belerakunk, hogy ha jól tudom, ő váltotta Varga Juditot abban az ügyvédi irodában, amikor Varga Judit igazságügyminiszter lett, ő került oda abba a nemzetközi ügyvédi irodába. Tehát az ismeretség innen is van egy pikáns része ebbe azért, és egyébként meg az a lényeg, hogy a kormányzati struktúrának megfelelő embereket válasszanak. Tehát azt hiszem, hogy azért itt az embereknek a többsége, vagy akiről beszéltünk, van annyira szuverén, vagy van annyira a szakmájában jó, hogyha a elveivel ellentétes döntéseket kell neki meghoznia, akkor ő azt fogja mondani, hogy köszönöm szépen, én ezt nem csinálom. Ezek az emberek már letettek egy olyan karriert, ezek nem pártemberek. Nem olyan emberek, akik egy párton belül a grádicsokon keresztül jutottak el valahova, és elalélve veszik észre, hogy a miniszterelnök nekik ad egy minisztériumot. Nem, ezek az emberek az élet más területein már bizonyítottak, és szerintem simán visszamennek. Maximum azt mondja, hogy megpróbáltuk, sajnos nem jött be.
2: Az előbb már említetted, illetve szóba hoztuk meg a napkérdésen és az uniós pénzek hazahozatalára úttal, illetve ezzel áll kapcsolatban, hogy mely lehet az a pont, hogy mekkora lehet az a hányad, amit nem adod az unió, és milyen feltétel lett, amire az előbb utaltál, amire Magyar Péter azt mondja, hogy ezt mondjuk nem teljesítjük.
5: Ezt most tőlem kérdezem?
2: Hát mert ezt mondtad, hogy elképzelhető, hát igen, hogy lesz ilyen gondolat, arról van szó, hogy
5: beszélünk 10 000 milliárdos összegről, most azért ez a mostani kommunikációban már érződik, hogy ugye Magyar Péter mit mondott a ma délutáni közleményben, örömhír, hogy az Erasmus program újra elérhető. Miközben azért, hogyha valaki ezt figyelmesen elolvassa, akkor ez azt jelenti, hogy bár lezárult már az Erasmus pályázat az adott időszakra, de valami fajta pótjelentkezéssel egy-két valamennyit még be lehet hozni. Tehát ez közel sem azt jelenti, hogy újra a magyar fiatalok megrohanhatják az Erasmus segítségével Európa egyetemeit, hanem azt jelenti, hogy az esély újra nyitva van. Ez ugyanúgy a pénznél. Hát azért ezt ne felejtsük el, hogy a szintén mai híreknél, amikor a Kosztával tárgyalt Magyar Péter, és a Bloomberg hírei szerint nem volt valami vidám ez a beszélgetés. Hát nem olyan volt, mint a von der Leyennel.
2: Mert kapcsán, mert így van, az orbáni feltételrendszert tartaná.
5: Magyar Péter mondott valamit, amire azt hitte a Kosta, hogy hát ez ilyen nem fordulhat elő, hiszen Orbán után majd jön egy bólogató ember. Itt meg közben valaki azt mondta, hogy ja, mi meg cserébe ezt kérjük. Tehát lesz még itt csata.
2: És ez az ukrán kérdés, ez gátja lett mondjuk az uniós összegeink teljességében? Tehát, hogy minden pénzt hozzunk, ez benne van az alkuban?
6: Szerintem, ami idáig történt, az meghökkentően gyors, és meghökkentően engedékeny az Európai Unió. Ugye a Kosztának ebben kevesebb beleszólása van, mint von der Leyennek, és mégis ott dőlnek el a fontos dolgok. Az állam és kormányfők majd ezt jóvá fogják hagyni, amit a bizottság kialkuszik. Az, hogy az Európai Unió egyik legfontosabb szempontja az, hogy Magyarország ne akadályozza Ukrajna közeledését, az biztos. Tehát nyilvánvaló, hogy Magyar Péternek is kell majd kompromisszumot kell kötnie ebben a kérdésben. Nem mindegy, hogy mikor, nem mindegy, hogy hogyan. Az, amit mondott, hogy a magyarok kisebbségi jogait állítsák helyre Ukrajnában, az könnyen lehet, hogy Kijevnek egy viszonylag egyszerű feladat. Miért ne?
2: Másról nem olvasni, tehát ezeket hát mondta, ugye, hogy ezek a magyar
6: feltételei. Több lengyel él Ukrajnában, mint magyar, több román él Ukrajnában, több bolgár él Ukrajnában, mint magyar. Úgyhogy görögök. Szóval ha ők meg tudták beszélni a kisebbségi problémáikat Ukrajnával, valószínűleg a magyarok is meg tudnák, ha akarnák. Szemmel Tamás az előző kormány nem akarta, az eddigi előző, hát még a mostani kormány nem akarta megoldani ezt a problémát valamilyen rejtélyes oknál fogva. Most, hogyha meg akarja oldani egy új kormány, akkor az ukránok valószínűleg kompromisszumkészek lesznek ebben a dologban. Nekik egyetlen egy dolog a fontos, hogy a magyar precedens az ne jelentse azt, hogy az orosz nyelvvel is ugyanazt kell csinálni, meg az orosz kisebbségükkel, mert ott komoly etnikai problémák vannak.
2: Igen, de ha van akarat, akkor ez megoldható, tehát elválasztható a két kisebbség és ezeknek adott jogok. Jó, akkor nézzük a nap kérdését, mert aztán a jövőből visszaváltunk a jelenre, és egy olyan téma lesz, sőt, ami már a múltba is visszavezet. Nem változtak az arányok, 95%-a mondja válaszadóinknak, hogy a magyar kormánynak sikerül hazahozni a korábban befagyasztott uniós forrásokat, 5%-uk kevésbé optimista mondja azt, hogy nem sikerül. Köszönjük szépen az aktivitást, mindig elmondom, hogy ez nem reprezentatív kutatás, hanem az ATV nézőinek a véleményét tükröző felmérés, és nézzünk akkor néhány érdekes kommentet, köszönjük azt is, hogy sokan kommentelik ezeket a szavazásokat. Lászlóné azt mondja, a látottak alapján evidens, tehát hogy igen, az e fajta diplomatikus tárgyalási módot hiányoltam a leköszönő kormánytól. Gyula, igen, az összeset. Akár tetszik a Fidesznek, akár nem. Marika, remélem, hogy nem. Ha haza is hozza, nagyon kemény árat fizetünk majd érte. Andi, igen, nagyon fontos a gazdaság beindításához. Ferenc, nyilván azt mondja Magyar Péter, amit hallani akarnak az emberek. Majd hiszem, ha látom. Zsolt, nem csak hazahozni, hanem értelmesen elkölteni is sikerülni fog. Ilona, igen, mert az EU-nak Magyarországgal semmi problémája, csak Orbán Viktorral volt. Kati, valamennyit igen, az egészet soha. És végül Veronika, csak egy kis szuverenitást kell feladni, és sikerülni fog. Köszönjük szépen. Most akkor jön egy napi botrány, illetve hát mostanában a fényre jutó botránysorozat. A Nemzeti Kulturális Alapnál költöttek el úgy 17 milliárd forintot, hogy ebben illetékes résztvevők sem tudtak sok mindenről. Nézzük a bejátszást.
4: Mus Balázs alelnök távozása után Bán László is lemondott a Nemzeti Kulturális Alap bizottsági tagságáról. Döntését azzal indokolta, hogy a testület megkerülésével kiosztott, gyakran kiemelt összegű támogatások ellentmondanak az NKA alapvető céljainak és szellemiségének. A Szép Művészeti Múzeum főigazgatója Hankó Balázs leköszönő kulturális és innovációs miniszternek írt egy levelet, melyben arról írt, hogy a bizottság elől elhallgatták a támogatói döntések jelentős részét, ezért a testület tagjai csak a sajtóból és az utólag közzétett hivatalos listából értesültek arról, hogy a kollégium jelentős forrásokat osztott ki. Távozásával egy időben kezdeményezte, hogy a testület vonja vissza a megtévesztő beszámoló elfogadását, és kérje annak kiegészítését.
2: Tehát, hogy még a részletekbe belemenjünk, azt írják, hogy az NK-nak volt egy alszervezet, és azon keresztül osztottak ki 17 milliárd forintot, jellemzően úgynevezett Fidesz közeli celebeknek, mondok egy-két nevet, Tóth Gabi, Dopman, Pataki Attila, és sokan mások, de jutott belőle szépségversenyre, erőversenyre, retroautós felvonulásra is, és mutatnék egy gyöngyszemet. 17 millió forintot adott Hankó Balázs arra, hogy egy ifjúsági szervezet népzenei stílusban alkossa meg a Bajnokok Ligája himnuszát. Erről van is egy fotó, láthatják a kedves nézők. A Rétközi Ifjúsági és Kulturális Egyesület az a szerencsés nyertes, aki tehát zenei pályára léphet 17 millió forintból, illetve egy Guinness rekord kísérletet is meg kellett valósítani. Én azt mondtam a saját blogom, hogy lehet, hogy maga ez a Guinness rekord, hogy 17 millióból egy ilyen pályázat megszülethet, és várjuk akkor szeretettel a művet. De komolyabbra fordítva, az első kérdés az, hogy de sikerült? Már úgy értem, hogy kiszórtak 17 milliárdot, de a kormányváltás nem maradt el.
3: Hát nézd, ezzel az egyik legnagyobb probléma, hogy a bizalom az állam felé és az állami szervezetek felé ezzel meginog. És ez a gazdaság egészére, tehát nem csak a magánszemélyként érezhettük ezt, hanem a vállalkozások is. Elmaradtak a beruházások, megnőttek a finanszírozási költségek, és elindult egy lefele tartó negatív spirál. Ugye az energetikában mi ezt különösen láttuk, hogy aki nem volt a NER-be mélyen beágyazva, az menekült. És külföldön valósították meg a projekteket, vagy semmit nem csináltak, vagy csak egyszerűen kiszálltak a műfajból. Ebben a sztoriban minden benne van abból, hogy hogyan nem szabad működtetni egy államot.
5: Hát sőt, miközben a sérthetetlenség mitosza lengi át az egész történetet. Szóval a Bánnak a lemondása és az indoka számomra abszolút hiteles.
2: Tehát, hogy ő nem tudott tényleg arról, hogy mi zajlik.
5: Ő nem tudott arról. Ő egy szakember, múzeumi szakember, mindenki ismeri, aki az elmúlt időszakban a magyar kulturális életet figyelte, és teljességgel el tudom róla hinni. Aztán lehet, hogy tévedek.
2: És Bús Balázsról?
5: Hogy róla is. Róla is, mert nekik már nem lett volna miért mondani ezt. Ők már így is úgy is vége a dalnak pályán voltak, hanem itt valószínűleg tényleg egy olyan arrendszer döntögetett súlyos pénzekről, aminek a vége az az, hogy na ezt azért már nem. Tehát itt a kérdés az az, hogy a Pataki Attilát még lenyeljük, de a Dopment már nem. És akkor elindul egy spirál, aminek a vége az az, hogy én nem akarok senkit megbántani, de Ibrányi népzenészek a BL indulót, ha megcsinálják, hát szóval és mindezt
2: pénzért. Tudasz szólni, jó mély nyomokkal.
5: Tehát, hogy ez már és valószínűleg itt azért egy furuját nem fújtak meg szerintem a BL indulóval
2: fordítsuk kapcsolatban. Meg, bárcsak ha egyetlen furuját fújtak volna meg, de nagyobb a keret.
5: De hogy ez az intézményesített lopásnak a tipikus esete, ezt akartam röviden többre mondani.
6: Eszem jutott, amikor a Veresegyházi asszony kórusa énekelte a Honky Tonk Moment című méltán népszerű popzenei dalt, igen, és a brit újságíró a haját tépte, mert ilyet még az életben nem hallott.
5: De azt legalább itthon szerették. Ez legalább a különbség. Az Ibrányi verbunkos bélindulót nem valószínű, hogy itthon bárki szeretné. Nem, egyáltalán van ilyen.
3: Még nem tudhatod, hogy esetleg nincs-e benne egy Gajdi Csottó ária.
5: Hát egy biztos, hogy azért az Infantinoék itt fognak zokodni a BL döntőn, hogyha ezt meghallja.
6: Szóval magánemberként én is hajlamos vagyok naív dolgokra, naívnak lenni, de azért azt nem gondolom, hogy hirtelen megvilágosodott Bán László meg a többi derékember, hogy itt hogyan folyik szét a pénz, és véletlenül most jöttek rá arra, hogy itt igazságtalan osztogatás folyik. És
5: nem lehet az, hogy bizonyos részéről tudtak, csak azokról a dolgokról, amik most sorra derülnek ki, és amire már a Bán László is azt mondja, hogy gyerekek, ezek az emberek, meg ez a történet nekem már ciki.
2: De ez nem olyan picit, mint a Ferenc Orsolya, hogy most mondja azt, hogy rájuk akaszkodtak olyanok, akik mesésen meggazdagodtak, és hát sajnos ez
6: okozta. Szóval ez ötében is voltak
5: én nem azt mondtam, dolgok. Hogy ez hiteles, én azt mondtam, hogy lehet, hogy nem tudott róla.
6: Hát lehet, hogy erről nem tudott, de sok mindenről tudott nyilvánvaló módon, és egészen addig,
5: a Városliget Project róla szólt, ugye?
6: Egészen addig, amíg kifizetődött a történet, addig ő teljesen lojális volt az Orbán kormányhoz. Most, hogy ez a dolog, ez kevésbé lesz kifizetődő a következőkre nézve, vált, lovat vált. Hát oké, rendben van. Én is elismerem azt, hogy milyen jó kiállításokat rendeznek, és hogy a Széchenyi Múzeum az a Bán Lászlóval egészen más, mint ezelőtt 30 évvel volt. Odáig rendben van. De hát, hogy minden megvan-e bocsájtva, ebben nem vagyok teljesen biztos.
5: Hát azt én sem gondolom.
2: Minden nem lesz megbocsátva, mert hogy jön a vagyon visszaszerzési hivatal. De még beszéljünk egy rövid néhány percben arról, hogy az érintettekkel jó, mi lesz? Megkérdezték Majkát, hogy ő mit gondol arról, hogy ezek a fideszes celebek számára van-e visszaút, és mondta, hogy hova visszaút? Hát soha nem tudtak a piacon megélni az utóbbi x évben, tehát hogy nem is értette a kérdést.
6: Hát de Geszti Péter meg azt mondta, hogy csodálkozik rajtuk, mert meg tudnának élni a piacról, mert meg lehet élni. Hát akinek jól megy, az megél a piacról.
2: Hát Deák Bill Gyula mondta, hogy nem, hogy ő 50 éve van a pályám, szeretett volna egy jubileumi koncertsorozatot, de önerőből nem megy, ezért kellett koncertenként 5 millió forint közpénz, az összesen 100 millió.
5: Erre mondta egyébként Geszti Péter, nem nevesítve, hogy természetesen szerinte az államnak feladata az, hogy a kultúrát támogassa. Az, hogy ezt milyen mértéken és milyen módon teszi, az egy más kérdés, de én is azt gondolom, hogy azzal nincsen gond, hogy támogatást kap például Deák Bill Gyula a koncertjeire. Azt hiszem, hogy itt a maximum az összegen lehet hőbörögni már, aki ezen hőbörög. Itt a futottak még kategóriában szereplő vendégekkel van a gond, akikre azt mondják, hogy először, hogy kicsoda, majd utána azt mondják, atya úristen, ennyi pénzt egy számért, mert itt egy számért
2: kaptak 5 milliókat. Volt, igen, Tóth Gabi szövegírója kapott 5 milliót, elolvastam, nagyon szép szöveget írt, de szerintem az AI is egy körülbelül hasonló szintet tud egy másodperc alatt.
6: Egy Deák Bill Gyula koncertet lehet volna szervezni belőle.
5: Hát miközben egyébként Pataki Attila is szerintem az Eddával megélne a piacról. Tehát azért az egy olyan, hogy mondjam, korszakos zenekar, hogy nem tudom elképzelni, hogy itt a pénzszűke volt az egyedüli gát, ami miatt ő ne tudott volna koncertezni.
3: Azért elég nehéz ezeknek a Pataki Attilát talán kivéve, de inkább harmad-negyed vonalbeli, hát majdnem, hogy a trash celeb kategóriának. Ezeknek gondjuk lehet a megélhetéssel. Én azt gondolom, hogy érthető a logikája a kampányban, hogy ezeket az egészen picike kis szubkultúrákat ezek az emberek meg tudták szólítani, és ugye ez volt a logika, hogy hát akkor majd onnan behoznak szavazókat, de ez a produkció mondjuk Curtis életművé, hát valószínűleg nem maradt fönn túl sokáig, ez értékelhetetlen. Úgyhogy nem fognak tudni. Én úgy gondolom, hogy ez el fognak ott tűnni a sülyeztőbe.
5: Kis grófó, az például kis teljes grófó, más igen. Szubkultúra, igen. És ott például egészen biztos, hogy azt hiszem ő kapott egy dalért 5 millió forintot. Tehát, hogy valószínűleg ott...
3: De nem, ő nem is ez a negyed vonal, tehát amiről beszélünk, de valóban van köztük olyan, aki...
7: Kisgrófú
3: megint, elég menő.
7: Láttam,
3: elég
7: videókat, amikor elmegy Lagziba, ott szerintem egy hétvégén bejön egy nagyon sok.
5: Igen.
7: Tehát ő nem szorul rá. De mondjuk, ha azt kérdezem, hogy kit támogasson az állam, mint kulturális szereplőt, Bródi Jánost vagy Muri Enikőt, de és mégis a B a jó válasz
6: pillanatilag. Mindig a popzenénél vagyunk megállva vagy lemaradva. Vannak ebben az országban nagyon komoly zenei együttesek is, amelyek nem kapnak egy petákot se, vagy nagyon keveset kapnak.
7: Színházak.
6: Tehát sok mindenre lehetne még költeni, mit 17 milliárdokat.
5: Beszélgetünk itt, hogy mennyit ér a Kisgrofó, meg a Muri Enikő, meg a Tóth Gabi, de hát azért mindannyian tudjuk, hogy az kap pénzt, aki utána felül a főnök mögé a tribúnre.
7: Hát ezért lett ebből
5: bégény, meg hír. Erről van szó, nem a zenei teljesítmény, vagy a nem tudom én, eddigi pályaút, nem. Ezek az emberek, ezek nem véletlenül tűntek fel a kormány mögött, mellett, támogatólag, amivel egyébként nekem személyesen semmi bajom nincsen, onnantól kezd el pikánsá válni a dolog, amikor kiderül, hogy ennek ellenértéke is van.
6: Feltettem egy Beatrice lemezt a minap. Isteni szövegei voltak. A 70-es évek végén, 80-as évek elején Nagy Ferónak arról, hogy Jerikó fala leomlott rég, mulandó a dicsőség. És ez csak az egyik. Hát nekem a kedvencem a Nem kell. Tőled nem kell semmi. Semmi nem kell, nem kell. Hányszor mondjam, nem kell. Na szóval tudott ő is. Tehát hogy mondjam, hogyha egy Nagy Feró Beatrice koncert van, arra még akár el is mehetek. De az, hogy politikai szereplésé kapjon valaki megszámolatlan milliókat, hát azért ez.
3: De talán van ennek egy olyan dimenzió, és én most voltam kipihenve a választást, amit halálra izgultam, és egyébként ugye azóta is beszélgetek mindenféle üzletfelekkel, és mindenki úgy kezdi, hogy hát azóta születésnapja van minden nap. Tehát, hogy egy más légkör van, és tényleg most már végre azzal tudunk foglalkozni, mivel kell, tehát nem menekülnünk kell, és védenünk magunkat a támadások elől, hanem hát tudjuk építeni az üzletet. Na de elmentem pihenni, és Párizsban voltunk, és képzeljétek el, hogy tele van Párizs galériákkal. Minden ház aljában van olyan kerület, hogy van egy galéria. És tele van. Tehát, hogy ez olyan sok turistát hoz be, ez olyan hatalmas bevételt generál, hogy el lehet költeni a kultúrára támogatást úgy, hogy értéket teremtünk, és még egyébként az országot is építjük, a turizmust is, és tele lesznek az éttermek, a hotelek, stb.
6: Na, de nem tudom, hogy a Macron hivatala osztogatja a galériáknak a támogatást.
3: Nem tudom, de abban biztos vagyok, hogy Curtis mondjuk, ha megkapja a pénzt, ettől nem fognak a külföldiek kigyózó sorokban állni, nem tudom valahol.
6: Mint hogy a fiatalok se szavaztak nagy százalékban a Fideszre, mert eszükbe, hát a Curtis milyen jó.
3: Igen.
7: Innen folytatjuk egy rövid reklám után, és azzal jövünk vissza, hogy Bencsik Andrásnak nincs túl jó véleménye a vagyon visszaszerzési tervekről.
0: Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM.

0: ígértél valamit.
1: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
2: Köszönjük szépen a türelmet. Azzal folytatjuk, hogy Bencsik András, a Demokrata főszerkesztője kifejtette, hogy mit gondol a vagyon visszaszerzésről. Nézzük.
3: Azért ne felejtsük el, hogy ez a vagyon visszaszerzés azért nem is sima történet. Tehát azon túlmenőleg, hogy ez az embernek eszébe jutnak a padlássöprések és a kommunisták bosszúja, a kuláklisták és egyebek. Tehát a legsötétebb, legbüdösebb, rohadtabb kommunista tempó az, hogy vagy, mi az, hogy vagyon visszaszerzés. Na bocsánat, a kurva anyátokat mégis mit képzeltek? Mi az, hogy vagyon visszaszerzés? Magyarország nem érdemelte meg, hogy egy ilyen büdös barom kezébe kerüljön a döntés lehetőség. Egy ilyen erkölcstelen szemétláda uralkodjon. Ez olyan sokként ért minket, hogy a csőcselék beleröhög a pofánkba, és az utcán fenyegetnek bennünket, hogy erre föl kell készülni. Tele vagyok én is indulattal, mégis azt kell mondjam, hogy le kell magunkat csillapítani, meg kell találnunk egymást ismét a szeretet és az összefogás erejével. Valahogy újra el kell kezdenünk szerveződni, szerintem szükséges lesz.
2: Szerintetek miért van így felháborodva ez az ember?
4: Hát a pénzért, nyilvánvalóan a pénz miatt van fölháborodva. Viszont a kényelmes élete volt az elmúlt 16 évben, elég volt elismételni azt, amit Orbán Viktortól hallott, és minél harcosabban képviselni a hivatalos politikát. De megpróbálok nem teljesen abban a stílusban beszélni, ahogy ő, de nekem is nehezemre esik, mert nekem is vannak indulataim. Azért vegyük figyelembe, hogy ő mondta, hogy az ország döntő többsége elküldte őket a francba. Húzzatok el. Na most meg lehet próbálni így reagálni rá, de akkor ne csodálkozzon, hogyha kimegy az utcára és valaki pofán vágja. És semmiképp se tartanám helyesnek. Na de hát ezekkel a nyilatkozatokkal mégis mit próbál elérni?
2: Hát ez a kérdés, hogy mi a cél, mert nyilván ez egy ráadásul utólag a netre kitett videó. Tehát...
5: Azt hiszem, hogy indulatos mondatokat elemezgetni lehet ugyan, de nem biztos, hogy célra vezető. Tehát amikor azt mondja Bencsik András jelzőkön kívül, hogy kommunista tempó az, hogy vagyon visszaszerzési hivatal, meg hogy ezt hogy képzelik, hát szerintem, ha megkérdezi Budai Gyulát, akinek közel-távol ugyanez volt a feladata az előző kormányváltás után, akkor úgy képet kaphatna arról, hogy ez tulajdonképpen miért is van egy ilyen vagyon visszaszerzési vagy korrupció ellenes hivatal. Ezek a mondatok viszont egy dologra engem, vagy illetve rávilágítanak egy dologra, hogy még szerintem a vereség okozta sok miatt, vagy nem tudom mi miatt, még mindig nem látják az egykori kormányerők támogatói, hogy miért is kellett a hatalmat elhagyniuk. Tehát itt tulajdonképpen nem a anyagi kérdések domináltak. Itt arról volt szó, hogy több mint 3 millió ember azt mondta, hogy elegünk van belőletek, ne lopjatok, ne éljetek így, elegünk van ebből az ország, ebből a kormányzati hatalomgyakorlásból, ami itt van. És ezért szavaztak a Fidesz ellen. Nyilván azért, mert Magyar Péter volt ott, és ő volt a legerősebb, nem azért, mert Magyar Péterbe szerelmes mindenki, hanem azért, mert benne látták azt az esélyt, hogy Orbánék elmenjenek. Na most ez volt az oka. Innentől kezdve értetlenkedni azon, hogy amit egyébként Magyar Péter már egy éve mond, hogy lesz vagyon visszaszerzési hivatal, most azon értetlenkedni, hogy hát most ez lesz. Egy, tudott volt, kettő, ez az elvárás a szavazóinak, három, ők is ezt csinálták korábban. Nem tudom, hogy mi itt a nem érthető dolog.
2: Már pedig úgy tűnik, hogy nem értik, de...
6: Hát én azt hiszem, hogy Bencsik Andrásnak a gondolatai olyan jelentéktelenek, hogy egyszer nem szabad vele foglalkoznunk.
2: Rendben, akkor megfogadom ezt a tanácsot, és megyünk tovább egy következő, de szintén hasonlóan durva témára, a Szőlő utcai botránysorozatban van egy újabb fejlemény, egy Lili nevű hölgy, fiatal hölgy megszólalt, pontosabban írt egy hosszabb Facebook posztot, mert tudomására jutott, hogy Tuzson Bence leköszönő igazságügyi miniszter, a következő parlamentnek is a tagja lesz. Azt írja tehát ez a lány, hogy nem tudom elfogadni, hogy Tuzson Bence bármilyen módon visszajön a parlamentbe, és úgy válik érthetővé a történet, hogy Lili is a Szőlő utcai intézet igazgatójának egykori áldozata, kiskorúként vált áldozattá, és azt írja, hogy amikor Tuzson Bence miniszterként azt mondta, hogy a Szőlő utcának nincs kiskorú vagy gyerekkorú érintettje, akkor az ő tanúvallomása már a Nemzeti Nyomozóiroda asztalán volt, ezért háborítja fel különösen, hogy Tuzson ismét képviselő lehet.
6: Tehát ez a téma viszont olyan, amiről azt gondolom, hogy nagyon is beszélnünk kell. Ugyanis az egész demokratikus felépítésünk, az államunknak a működése az egy úgynevezett társadalmi szerződésen alapul. Ami azt jelenti, hogy mi, emberek, a nép a hatalmunkból átruházunk egy részt az államra, amelyik cserébe szolgál minket. Ennek az egésznek az alapja ez a ki nem mondott, vagy kimondott szerződés, ami a bizalmon alapul. Na most abban a pillanatban, amikor az állam nem lát el ilyen alapvető dolgokat, már pedig az, hogy a kiskorúakat megvédeni, hát na most erről nehéz nekem nem indulattal beszélni, tehát ez annyira felkavaró téma. Tehát ha ezt nem látja el, akkor alapvető funkcionális zavar van, és ha ebből sok ilyen ügy van, már pedig nem egy van, vagy nem egy volt, akkor ez vezethet bizony, ahogy a nagy francia forradalomnál is, forradalomhoz. És hát most április 12-én végül is egyfajta forradalom volt, ezt a rendszert elsöpörték. És fölfoghatatlan az, hogy a Fidesz részéről ilyen mértékű stratégiai hibát követnek el, hogy itt van egy ember, egy ikon, arról, hogy mennyire semmibe veszi a legalapvetőbb értékeinket, a családot, a gyereket, minden társadalmi értékünket, és ennek az embernek még egyrészt parlamenti státuszt adnak, és még azon belül is ki akarják emelni. Hát ezt egyszerűen lehetetlen összevetni egy keresztény értékrenddel, és akkor majd beszélhetünk arról, hogy ez a kognitív diszonancia megint. Majd erről készülhet egy újabb dal.
4: Ugye ez a fiatal nő, ez nem volt a gyermekotthon lakója se a Szőlő utcában, se máshol. Őt másképp hálózta be ez a Juhász Péter Pál nevű szexuális ragadozó. Elképzelhető, most hülyén hangzik, hogy én mentegettem itt a Tuzson Bence, de elképzelhető, hogy miután nem a Szőlő utcai aktában volt a tanúvallomása, amikor ezt a egyébként elsietett és felületes, és utólag kiderült, hogy teljesen hamis jelentést, ugye, mint igazságügyi miniszter kiadta, akkor lehet, hogy ő ezt nem tudta.
6: De bocsánatot kért, amikor megtudta?
4: Nem. Nem,
5: hát tehát, sőt, volt egy kellemetlen interjú sorozat, amikor sorozatban kérdezték tőle, hogy hát az ő azt hiszem másfél nap alatt septiben összerakott vizsgálatnak mondott, valamilyen állapította meg ezt, és utána rá nem sokkal kiderült, hogy de itt bizony kiskorúak is vannak. Ettől függetlenül kicsit csatlakozom hozzád, hogy Tuzsonnak itt a politikai felelőssége mindenféleképpen megvan. Ő politikai okokból elvárást teljesített. Ez annyira látszott akkor, amikor ezzel a vizsgálattal előállt. Én azt hiszem, hogy nem szabad ebben a történetben a politikusokat összemosni azokkal az emberekkel, akik ezeket a szörnyűségeket különféle sötét szobákban megcsinálták. Hát még akkor is, hogyha adott esetben van a kettő között átfedés. Ezt azért mondom, mert szerintem egy borzasztóan veszélyes játék úgy Zsolti bácsizni, hogy ezt lebegtetjük. Mindenki gondol valamire, valakire, de ez nincs bizonyítva. Azért ezt fordítva is nézzük meg, ez azért nem játék, még annak ellenére is, hogy borzasztó dolgok történtek ott, de itt azért a téma kényessége miatt tényleg a 100%-os hoz közelítő bizonyosság elvárt egy olyan történetben, hogy bármiről exakt véleményt mondhasson bárki is. Az, hogy ilyen fiatalok leírják a Facebookon az érintettek is akár az ő érzéseiket, teljesen rendben van. De hogyha megnézzük ennek a történetnek a szintén most zajló másik ágát, ez a fiú, aki Zsolti bácsival kiállt. Először arc nélkül a Dobrev Klárának nyilatkozott, majd a választások után a Kontrollnak adott arccal egy interjút, ahol meg azt mondta, hogy meg fogja nevezni, hogy ki az a Zsolti bácsi, és elmondott gyomorforgató részleteket, hogy mik történtek vele egy Zsolti bácsival. Majd a mai hír az az, hogy mégsem fogja megnevezni ezt a Zsolti bácsit. Tehát erre mondom azt, hogy itt akik ezt a fiatal embert használják, azoknak is borzasztó nagy a felelősség.
2: Igen, de rövidebbre lehetne zárni a történetet, hogyha legalább azt kinyomoznak, hogy Juhász Péter Pál hogy maradhatott érintetlen 15 éven át. Mert ugye ez a kérdés, hogy ki védte őt be, akkor bizonyára nem Zsolti bácsi, mert lehet, hogy nem is létezik Zsolti bácsi, de ha megmondanák, hogy ez hogy történhetett meg 15 éven át, számtalan bejelentés és kiérkező árrendőr, vagy nem tudom milyen rendőrök nyomozása jegyzőkönyv felvétele után, tehát ha ezt tudnák, akkor lehetne hárítani a Zsolti bácsi problémát, mondva, hogy az csak egy népi elem alaptalanul, nem? Tehát, hogy itt megint a hatalomnál pattog a labda. Hát Orbán Viktor annyit mondott, hogy hát először hibáztunk, mert volt egy bejelentés, nem történt semmi, de most 2025-ben nem hibáztunk, és azóta se szó, se
5: azt felelem. Könnyebben ki lehetne deríteni, hogy ezt a Juhász Péter Pál nevű pasast, ezt ki, nem hogy ott tartotta, hát emlékezzünk, ezt elküldték, és utána visszahozták. Igen. Tehát, hogy ki volt ennek a pártfogója. Ez szerintem nem olyan nehéz kideríteni, jóval nehezebb kideríteni azt, hogy volt-e egyáltalán Zsolti bácsi, és ha igen, akkor ki volt. Ezt az embert meg lehetne tudni, hogy ezt az embert ki támogatta, és utána lassacskán azt is talán, hogy miért.
2: Gábor?
4: Hát ez tipikusan olyan ügy, ami hát egyrészt alapvetően hozzájárult a kormányváltáshoz, másrészt azt gondolom, hogy viszonylag nemzetgazdasági kockázat nélkül föl lehetne, vagy föl kell deríteni az új kormány alatt. Itt megint nehéz ezeket szóba önteni, de itt azért van egy alapos gyanú, hogy ez a Juhász Péter Pál, ez nem feltétlenül személyek, hanem lehet, hogy intézmények oltalma alatt állt. Tehát lehet, hogy az éjszakai életet ellenőrző rendőri szervek vagy titkosszolgálatok állnak a háttérben. Ugye ott az a rejtélyes rendőr, aki egyszer kiment és aláíratott ott az intézetben hallgatási nyilatkozatot vagy kötelezettséget, az, hogy azt nem találták meg idáig, ezt nekem senki nem magyarázza el.
2: Ez önmagában döbbenetes.
4: Tehát akármilyen szernél szolgált az illető, az ember megvan. Annak van parancsnoka, aki kiadta neki a parancsot, ott könnyen lehet, hogy ott több embernek kell elvinni a balhét, de valamelyik előbb-utóbb is el fogja mondani. És hát az, hogy ki a Zsolti bácsi, az meg tényleg egy országot érdekelne most már.
2: Hát ha van. Jó, menjünk az utolsó témára, 3 percünk maradt. Interjút adott Vida József, az Opus Global NRT elnöke a Telexnek. Hosszú interjú volt, de van egy érdekes rész, Mészáros Lőrinccel kapcsolatban kifejtette a véleményét. Láthatják, azt mondja Vida József, hogy Mészáros Lőrinccel nagyon régi a kapcsolatom, a barátom, és komoly üzletembernek tartom, felkészült szakember. Jó, hogy újabb részleteket tudunk meg Mészáros Lőrincről, de engem az érdekelne, hogy mi értelme van szerintetek egy ilyen interjúnak. Kinek szól, mi az üzenete?
6: Hát ha megengeditek, ebben ugye, viszonylag ilyen közegben mozgok, mert egy tőzsdei céget vezetek én is, tehát egy cégvezető, amikor ilyeneket nyilatkozik, akkor ez egy egyértelmű üzenet a piac felé, hogy vegyétek a részvényünket, tehát így próbálja karban tartani az árfolyamot. Hát, hogy ez mennyire fog sikerülni, meg mennyire hiteles, azért vannak aggályaim. Úgy gondolom, hogy maga a tartalom ezen kívül a elég furcsa kitérőm kívül, amit beletett, ugye ez a cikk azt mondja, hogy hát ők ugyanúgy helyt fognak állni normál piaci versenyben, mint eddig. Hát én azt kívánom, hogy álljanak helyt, és legyen valóban normális piaci verseny, mindenki legyen egyenlő szereplő, legyen transzparens, és átlátható minden, és ha tényleg helyt tudnak állni, akkor én nem tudom, bevállalom azt, hogy mindenkinek a stúdióban fizetek egy nagy korsó sört 4 év múlva, de azt hiszem nem kockáztattam most sokat, mert én elképzelhetetlennek tartom azt, hogy ez a történet ez így tudjon működni, mint eddig.
5: Ez utóbbira én is azt gondolom, hogy Ruf Bálint valószínűleg jót kacagott, amikor olvasta ezeket a sorokat. De egyébként hozzátartozik az általad elmondottakhoz, hogy én is abszolút egyetértek ezzel, hogy ez egy üzleti célból adott interjú. Két szempont miatt is. Az egyik az, hogy kinek adta, ugye a Telexnek. Vida József megtehette volna, hogy bemegy a TV2-be, és a
2: hiszen az hozzá, ővé, ha jól értem.
5: Van, és el és tudja ezt mondani. Nem, itt valami oknál fogva a Telexnek adta ezt az interjút, itt is rögtön rezonál arra, amit te mondtál, hogy itt a piacok figyelnek egy ilyen interjút, mert már csak azért is, mert ez eszem kimaradt a hírből, hogy az Opus az elmúlt időszakban valami elképesztő nagyot zuhant a tőzsdén.
4: Hónapok óta esik.
6: Igen.
5: 44-40%-ot, ami az egyébként, hogyha nem is a földbeállás, de azért a masszív zuhanás kategória. Na most innentől kezdve valóban azt mondani, hogy nincs itt semmi baj, akkor valószínűleg elkezdik venni a részvényeket, már aki veszi. Most azért ez érdekes lenne, hogy kik azok a gazdasági szereplők, üzleti befektetők, akik mondjuk ilyenkor részvényvásárlást eszközölnek pont ilyen hivatalok felállítása előtt, még akkor is, hogyha a tulajdonos felettév optimistán nyilatkozik.
2: Meglátjuk majd a részvény átfolyam alakulásával.
4: El lehet képzelni, hogy milyenek, hogyan állnak az Opus részvényei, hogyha a Fidesz véletlenül megnyerte volna a választást, akkor valaki nagyot kaszált volna a dolgokon.
2: Ez most nem jött össze. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok, és mindezt elmondtátok. Ennyi fért a mai műsorba. A kedves nézőknek köszönjük a figyelmet, holnap is lesz aktuál. Legyen szép estéjük, a viszontlátásra.
1: Műsorajánló. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. ATV Start a Spirit FM-en minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 7:30-tól is. Start! Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, 5 perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Gabra Gábor, Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jegerzuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira. Szakmai mélység, közérthető válaszok. Álláspont. Két hetente, szerdánként, délután 3:30-kor. A Spirit FM-en. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM.

0: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Jön egy szokásos kis online lapszemle itt a start végéhez közeledve. Az M6-os autópályán még szombaton történt egy esemény, a totalcar.hu oldalán ma írnak róla, hogy mi is történhetett ott pontosan, amely picit megakaszthatta az autós forgalmat. Hát új értelmet nyert a tejben, vajban fürözteni, ugyanis egy tejet szállító kamion borult fel, és hát ugye így is szól a cím, hogy ilyet is ritkán látni. Tejben úszott az M6-os, és hát egy szófordulattal is itt egy kicsit lejjebb ért a cikk írója, úgy fogalmazott, hogy a műszaki mentés idejére az érintett stráda szakaszt teljes szélességében lezárták. Szerintem ez nagyon humorosra sikerült, hál' Istennek azonban senki nem sérült meg a balesetben, és rövid idő után át is tudták adni újból az autós forgalomnak ezt a szakaszt is. Ezen kívül azért találtam a mindennapunkra sokkal inkább ható és érdekes híreket is, erről mindjárt szótejtek, azonban még előtte jöjjön az Index egyik cikke. Azt írják, hogy történelmi pillanatkép született Donald Trumpról és a vezérkarról a merénylet kísérlet után. Már is mutatom önöknek a képet, így néz ki. Véleményem szerint egy fekete-fehér kép mindig is nagyon-nagyon hathatós, én magam is nagyon szeretem ezt a formulát használni. Ugye az látszik, hogy vélhetően visszanézik azokat a felvételeket, amik a támadás előtti pillanatokban készültek. És érdekes, hogy milyen irányba mentek el az elemzések, amik a fotó mentén napvilágot láttak. Például az, hogy Marco Rubio kezében, nem tudom, hogy önöknek feltűnte, itt mellettem nagyban is láthatják, van egy kis alu doboz, sokan elkezdték találgatni, hogy talán sör lehetette a kezében, aztán voltak szemfülesek, akik ránagyítottak a képre, és azt mondták, hogy látszik egy felirat a tápérték adatokkal kapcsolatban, így vélhetően inkább üdítő vagy energiaital lehetett a kezében, de például arra is sokan kitértek, hogy Donald Trump ezt követően magán hagyta az öltönyét, és hogy ebben nyilatkozott közvetlenül a merénylet után a sajtóképviselőinek is az eseményekről, hogy a legapróbb részletekig menően elkezdte a közösségi hálózat elemézni azt, ami a képen látható, és ami az esemény után történt. Aztán jöjjön a Telex egyik cikke, így hangzik a címe, már is mutattam, ha önök is aggódtak volna érte, hogy miből fog élni Orbán Viktor ezután, akkor erről adnak egy teljes képet. Azt azért korábban is lehetett tudnunk, hogy a vagyonbevallások mentén nem biztos, hogy jó gazdálkodó maga az egykori leköszönő miniszterelnök, hiszen megtakarításai nem igazán voltak, és ki is bontja a Telex írója azt, hogy milyen javadalmazása volt Orbán Viktornak korábban, egyrészt miniszterelnökként, másrészt ugye az országgyűlésben bentülő képviselőként is, ezekről most majd a folytatásban le kell mondania, de azért ne aggódják túl magukat, itt látszik, hogy a fizetésével számolva bruttó 32,4 millió forint a képviselői búcsúpénzt, ezt hozzácsapják az egyébként három havi végkielégítéshez, és így bruttó 38 millió forintból kezdhet új életet. Ez volt tehát a Telex cikk. Ennyi fért az online lapszemlében. Balázs folytatja az utolsó interjúval.

0: Műsorajánló. Kultúra. Az egyetlen naponta jelentkező kulturális magazin. Mit néz? Mit olvas? Mit hallgas? Ajánlatok a kultúra világából minden hétköznap kétszer, 9 és 17 órakor. Kultúra. Rónai Egonnal a Spirit FM-en. Húzós a Spirit FM-en. Rónai Egon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en hétfőnként 13 órakor. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Támogatott tartalom következik. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Általában azt tudják a kollégáim, hogy elég rigorózusan szoktam felkészülni az egyes témákból a beszélgetésekre, és akkor én tegnap megláttam, hogy ma miről kell beszélni, így az a startnak a végén, akkor összesen annyit csináltam, lecsuktam a laptopot, eljött fölnyitottam a zongorát, és elkezdtem játszani a Somebody to Love-ot, amire azt mondta a nagymamám, hogy amikor George Michael énekelte a Freddie Mercury emlékkoncerten, akkor ő volt egyedül méltó Freddie Mercuryhoz, amit én értettem, mert már 12 éves korom óta rongyosra hallgattam a Night at the Operát, és a most 8-10 és 12 éves gyerekeim, azok Mamma Mia-zva skandálnak a kocsimon akkor, hogyha a Bohemian Rhapsody szólal meg, úgyhogy nem csoda, hogy valódi családi élményét tud válni a Freddie Mercury kiállítás a Magyar Zeneházában, ami most nyílik. Hon Márton, a Magyar Zeneháza intézményigazgató és a kiállítás egyik kurátora a vendégünk. Szervusz, nagyon örülünk, hogy itt vagy nálunk.
2: Köszönöm.
1: És itt nem csak a legendáról, nem csak a színpadi hősről lesz szó, hanem